Pilinszky János harmadnapon. És fölzúgnak a hamuszín egek, hajnal fele a Ravensbrücki fák, és megérzik a fényt a gyökerek, és szél támad, és fölzeng a világ, mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve, harmadnapra legyőzte a halált, et resurrexit tertia die. Híres verse Pilinszky Jánosnak a harmadnapon. Egyszerű, rövid vers, a szándékosan egyszerű kezdősorok az éssel bevezetett kezdősorok, mint a azt sugallanák, hogy egy nagy történet egy-egy darabját mondja el a költő, ami már megalkottatott, ami már beteljesedett, erről csak töredékeket tud közölni. És fölzúgnak a hamuszín egek, hajnal fele a Ravensbrücki fák. A fordított szórend először a hatalmas ige, állítmány, utána pedig az alany, a hamuszín egek, a Ravensbrücki fák jelzi, hogy valami ünnepélyes kezdésről van szó. A fölzúgás, a trombita, a kürt, a harson a hangja valami győzelmet, valami dicsőséget jött közölni. Valami alapvetően megváltozott. De mi? És rögtön a harmadik sor már ezt az érdeklődésünket, ezt a feszült érdeklődést már rögtön meg is válaszolja, kielégíti. És megérzik a fényt a gyökerek. Talán az egész versnek egyik leghatalmasabb sora. És megérzik a fényt a gyökerek. Olyan fény jött a világba, olyasmi teljesült be, olyasmi ment véghez, amit a gyökerek is megéreznek, ami lehatol az emberi létezés legmélyebb kamráig, legsötétebb zúgaig, mint a fák gyökeréig, és megérzik a fényt a gyökerek, hogy ez a megváltás, ez a megoldás teljes és tökéletes, ennek nincsen híja, ez átjárja az egész világot, és át tudja járni minden ember szívét, az enyémét is, a tiédet is, maradéktalanul. És megérzik a fényt a gyökerek, és szél támad, és fölzeng a világ, az ésekkel folytatódó rövid sorok jelzik, hogy itt a fordulat után most már az elterjedés, a mindenki számára nyilvánvalóvá tétel, a mindenkihez való eljuttatás, és a mindenki részéről pedig a hálaadás, a dicsőítés, a méltó válasz, és fölzeng a világ. A második versszak, hogy szoktam mondani, egy kicsit halványabb sorral kezdődik, és egy olyan erős jelzővel, ami egy kis megbicsaklás a versben. Mert megölhették hitvány zsoldosok. Túl erős ez a hitvány jelző. Nem indokolja a krisztusi megváltás ennek a jelzőnek a használatát, hiszen amikor Krisztust megölték, keresztre feszítették, ez elsősorban nem a zsoldosok bűne volt, sokkal nagyobb bűne volt azoknak, és erről Jézus maga is beszélt János evangélium a 19. fejezetében, amikor Pilátusnak azt mondta, hogy nagyobb bűne van annak, aki a te kezedbe adott engem. Nagyobb bűne volt a zsoldosoknál Pilátusnak, és Pilátusnál is nagyobb bűne a vallási, a papi vezetőknek. Tehát én úgy gondolom, hogy a versben egy kis megbicsaklás, egy kis visszalépés, egy kis torz jelző ez, és megölhették hitvány zsoldosok. Persze, hogy mivel lehetne helyettesíteni, mit bír el a versmérték, és milyen jelző kívánkoznék ide, hát ezt megmondani nem tudnám, csak mint verset szerető, vershez talán kicsit értő ember érzem azt, hogy kiri ez a jelző a sorból, de az egész versből is. Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve, harmadnapra legyőzte a halált. Az érzelem telített első versszak után a tényközlő és egy kicsit leeresztő második versszak, amely azonban a maga egyszerűségével is jelzi, hogy igen, itt valaki életet adott. Életet adott az életért. Fiad által ismét fiaddá fogadtál, ahogy mondja
egy reformációkori ének. Harmadnapra legyőzte a halált, mert három napig osztozott velünk, emberekkel, abban, ami mindannyiunkra ránk vár, mert három napig osztozott velünk abban, hogy a sír fogságába jutott. Jézus meghalt, és teljesen meghalt. Jézust eltemették Arimatei József és Nikodémus, és ugyanúgy át kellett élni ezt az öntudatlan alvás állapotot, hogy bárki ember, amikor meghal, az alvás az öntudatlan létezés, vagyis a nem lét, a nem tudatos létezés állapotába kerül. Harmadnapra legyőzte a halált. Et resurrexit tertia die. A latin sor, amely visszhangozza a magyar kifejezést, az egyházi liturgiából való, a középkori egyház által összeállított liturgiából, amely az egyháznak a szavát és meggyőződését közvetíti, és mint ilyet ünnepélyesen, hiszen az egyszerű, késleltetett, az ésekkel szinte töredékszerű versmenetben ez a latinul hangzó kifejezés az ünnepélyességnek a ne továbbját is jelentheti egy olyan költő esetében, aki ehhez a latinitáshoz végig ragaszkodott. És fölzúgnak a hamuszin egek, hajnal fele a Ravensbrücki fák, és megérzik a fényt a gyökerek, és széltámad, és fölzeng a világ. Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve. Harmadnapra legyőzte a halált. Et resurrexit tertia die.

Kedves gyülekezet, a kisgyermekekhez szólnék először szokásunk szerint. Kedves gyerekek, egy Zsoltár igét szeretném, ha ma megtanulnátok, nagyon könnyű megtanulni. Ez úgy hangzik, hogy Isten növényeket sarjaszt a földből, hogy az emberek eledelt vegyenek a földből. Tehát még egyszer elmondom, tehát Isten növényeket sarjaszt, így hangzik pontosan az emberek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből. Mindnyájan tudjátok, milyen a föld, igaz? Kicsit barnás, szürkés, mikor jó nagy eső van, akkor sár lesz. És gondolkoztatok azon, hogy minden ételünket innét vesszük. Mert ugye, amikor növények sarjadnak a földből, minden táplálékot onnét vesznek ki ebből a barnás, szürkés földből. Csodálatos dolgot teremtett a Jóisten. Nem csak a zöldségek, a gyümölcsök, azok mind abból a földből sarjadnak ki, és onnét veszik a táplálékukat, hanem a szépséges virágok is. És most, mikor közeledik a tavasz, akkor szeretném, ha úgy rácsodálkoznátok, és néznétek azt, hogy a földből hogy jönnek ki a növények. És hogy jobban megjegyezzétek ezt, és hálásak legyünk a Jóistennek, hogy ő ilyen bölcsen teremtett mindent, hogy mi eledelt vegyünk abból a, annak a semminek látszó földből. Elmondok egy kis történetet nektek, ez egy kislányról szól, aki egyetlen gyerek volt, és a rokonok elhalmozták rengeteg ajándékkal. Már be se fért jóformán a gyerekszobába, és a kislány mindent egy-kettőre megunt, és az lett a szavajárása, hogy mindig azt mondta a szüleinek, hogy unatkozom, meg a játékokat egyiket a másik után kézbe vette, és azt mondta, nem érdekel. Hát remélem,

hogy ti nem vagytok ilyen gyerekek. És hát az édesapja különösen kesergett rajta, hogy ez a kislány ilyen kis nyafogós, semmi se tetszik, semmi se jó gyerekké vált, és gondolkozott rajta, hogy mit lehetne tenni. Hiába próbálta mondani a rokonoknak, hogy ne hozzák azt a rengeteg játékot, mert ez már igazán nem jó a gyereknek, csak hozták. És hát aztán az édesapja a következőt találta ki. A kislány, ha ő valahova elment és jött vissza, mindig nagyon, nagyon örült neki, hogyha hoz valamit. És megint elutazott egy pár napra, jött haza, a kislány szaladt elé az előszobán, mit hoztál, ugye az első kérdés, nem tudom, ti is szoktatok-e ilyet csinálni, pedig azért inkább először annak kéne örülni, hogy hazajött épségbe, egészségbe, nem azt kérdezni, hogy mit hoztál. És, de hát ugye ez a kislány erre is rászokott, és mindjárt kérdezte, hogy mit szoktál, és mit hoztál. És az édesapja mondta, mindjárt meglátod, és elővette egy ilyen barna zacskót. A kislány mindjárt egy kicsit olyan csalódott képet vágott. Hát még amikor meglátta, hogy abban a barna zacskóban három kis hagyma van. És még azt is megtudom, hogy megenni se lehet. Az édesapja azonban csak mosolygott, és azt mondta, hogy hát én most ezt azért hoztam neked, hogy mindjárt mutatom, hoztak egy cserepet is, földet is, együtt elültetjük, kitesszük az ablakba, és neked kell ápolni. Pontosan elmagyarázta neki, hogy mikor kell locsolni, és azt mondta, te pedig csak állandóan figyeljed, mert egyszer csak valami gyönyörű, szép dolog lesz ebből. És hát a kislánynak a másik tulajdonsága volt a kíváncsiság. Hát a kíváncsiság legyőzte a lustaságot, és mivel az édesapja annyira meggyőzően mondta, hogy valami nagyon szép dolog lesz belőle, ezért betartotta az utasítást, mindig akkor locsolta, és minden nap figyelte. Aztán egyszer csak kezdte látni, hogy már valami kis zöld, valami ott jön ki, aztán látta, hogy már egy ilyen bimbós szár, de akkor már nagyon elvesztette a türelmét, és mondta, hogy hát ebből mikor lesz ez a csodálatos dolog. De az édesapja mondta, csak légy türelemmel, csak tedd a kötelességedet. Hát aztán egyik reggel arra ébredt, hogy teljesen valami csodálatos illat tölti be a szobát. És mi ez? Mondta az édesapja, csak menj oda és nézd meg. Na, kitaláljátok, hogy mi volt az ablakba? Melyik növény? Mennyire ismeritek a növényeket? Játszint. És hát ugye a Jóisten ilyen csodát teremtett, hogy abba beleteszed azt a kis semmit mondó kis hagymát abba a szürke barna földbe, és valamilyen csodálatos dolog jön ki belőle, ami nem csak nagyon szép, hanem az illatával is mindent eláraszt. Hát ajánlom nektek, a szüleitek ezt a kis egyszerű ajándékot szerintem szívesen megadják nektek, de szigorúan ti ápoljátok, hogy lássátok, hogy milyen bölcs és milyen szerető Istenünk van, hogy mi minden sarjad ki abból a szürke barna földből. Kedves gyülekezet, most pedig akkor nyissuk ki a Bibliánkat, és Márk evangéliuma 11. fejezetéből olvassuk el a 23. és a 24. verset. Márk evangéliuma 11. fejezetéből, így olvasom a 23. és 24. verset. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz az, amit mondott. Azért mondom néktek, amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meg lesz néktek. Ennek az ige szakasznak a bevezetése a 22. versben még így hangzik, legyen hitetek Istenben. Ez egy szabályos felszólítás, legyen hitetek Istenben. És én nagyon szeretném, ha ez megmaradna bennünk. Egyébként engem nagyon régóta foglalkoztat ez az ige szakasz. Mert azzal szembesít minket, hogy merünk-e hittel kérni Istentől például kézzel fogható beavatkozást, olyan helyzetekben, amikor Isten igéjével megegyezően
úgy érezzük, hogy most tényleg erre lenne szükség, ez lenne egy valódi megoldás. Azért hangsúlyozom, hogy Isten igével megegyezően, mert ezt az ige szakaszt persze nem szabad félreérteni, hogy amikor Jézus azt mondta, hogy ha hinnétek, akkor ez a hegy is kiszakadna a helyéből, és bemenne a tengerbe. Ez nem azt jelenti Jézusnak ez a kijelentés, hogy bármit és bármikor mi kérhetünk, és csak valamiféle nagyon elhiszem technikáját kell begyakorolni, és akkor bármikor bármi megtörténik. Ugye mindnyájan sejtjük azt, hogy ez a hegy hasonlat, ez szimbólum. Hasonlat és szimbólum. De mindenesetre nagyon, nagyon kifejező szimbólum és hasonlat, mert megkezdem, elég nagy dolog, ha egy hegytövestől kiszakad és belesétál a tengerbe. Tulajdonképpen Jézus ezzel a hasonlattal azt mondja, hogy nem létezik olyan nagy dolog, vagy nem létezik olyan emberi lehetetlenség, ami ne történhetne meg a buzgó hittel való imádságra. Ugye? Tehát a hasonlat, hogy így kell mondanunk, nagyon alkalmas, mert azt mondja, az abszolút lehetetlen, vagy a minden emberi fantáziát meghaladó is megtörténhet a buzgó imádságra. De természetesen csak olyan dolgokban működik ez a dolog, ami az Isten igényével megegyezik, az Isten önzetlen erkölcsi lényével összhangban van. Ugye másik igét is hadd idézek, ez nekünk mindig magyarázatot ad, hogy mi az, aminek a hátterén lehet ezt gyakorolni, hogy nagy dolgokat ismer kérni, és amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy megnyeritek, és meg lesz nektek. Nos, ez az ige a János evangélium a 15. fejezetének a 7. verse, Jézus búcsú beszédeiből, amikor Jézus azt mondta, hogy ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, meg lesz az néktek. Megkérdezem, abszolút útbaigazítás ez az ige, ha én bennem maradtok, ha a Krisztus önzetlen lelkületében maradunk, és az én beszédem bennetek marad, tehát teljesen az ige irányítja a gondolkozásunkat, és teljesen csak azzal összhangban kérünk, akkor kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Ha ezen a háttéren vagy, hogy én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, akkor alkalmazhatjuk ezt az igét, hogy ami emberileg lehetetlen, vagy az emberi elképzelést messze meghaladó, és ami igen nagy dolog, és akkor nyugodtan kérhetjük, amit könyörgésünkben kérjünk, abszolút hittel, és azt mondja, meg lesz az néktek. De ahogy mondtam, szembesít minket azzal, hogy vajon van-e hitünk Istenben, van-e ilyen hitünk Istenben. Mi úgy szívesen olvassuk a régmúltnak a csodáit, ugye, amelyekről nagyon sokat olvasunk Ószövetségben, Újszövetségben, szívesen hallgatjuk valakinek a csodálatos tapasztalatát, és nem is kételkedünk benne, hogy ez úgy volt és megtörténhet, de hogy mi magunk merjük Istent kérni. Emberileg lehetetlennek tűnő nagy dolgokat, például isteni közbeavatkozást, amikor arra nagyon nagy szükség van. Itt már elakadunk, és most vizsgáljuk meg magunkat, majd miért akadunk el. Mi miért nem merünk élni ezzel az ígérettel, amit könyörgésetekben kértek. Higgyétek, hogy megnyeritek, még ha az olyan óriási dolog is, mint hogy a hegy kijön a gyökerestől és bemegy a tengerbe. Én úgy látom, hogy ha az okokat próbálom megfejteni, hogy következők tartanak vissza ettől, az egyik a méltatlanságunk tudata. Hát én tudom, hogy én erre annyira nem vagyok én méltó, hogy az Isten én értem ilyen dolgot cselekedjen. És ha meg kell mondanom, ez jogos is. Csak hogy mi azért ismerjük a Bibliából a hitáltani megigazulás evangéliumát. Ami ezt jelenti, hogy nem így van, hogy most te méltatlan vagy, és aztán ki tudja, majd évek múlva nagyon bizonytalan az eredmény, te majd olyan igaz ember leszel, meg olyan igaz Krisztus tanítvány, és talán akkor majd kérhetsz hittel az Istentől. Ugye a hitáltali megigazulás evangéliuma azt jelenti, hogy ha te kész vagy teljesen rendezni Istennel mindent, ha te az Isten szín előtt kéred, hogy szembesítsen téged azzal is, amit magadban nem látsz, és kéred azt, hogy tiszta szívet teremtsen benned, és vezessen el téged igazi bűnbánathoz, és adjon bűnbocsánatot, akkor az Isten igen gyorsan elvégezheti azt, hogy eltűnik a méltatlanságunk tudata, megmarad. De az is, az a tudat jön hozzá, hogy Isten megbocsátott,
hogy én most összhangban vagyok, az egész lelki világom, lelkületem összhangban van Istennel, és tudom, hogy most nincs válaszfal Isten között és köztem. Én most egy megbocsátott Krisztus, bocsánatot nyert Krisztus tanítványa vagyok, és tele vagyok azzal a szándékkal, hogy a mindent, dicsőséget az Istennek adok, és mindenben néki engedelmeskedni akarok. Ha erre a lelkületre eljut az ember, abban a pillanatban a méltatlansága ellenére bízhat az Istenben, és fenntartás nélkül kérhet tőle. Egyszer Ellen White-tól megkérdezték, hogy mi a hitáltali megigazulás. Ő röviden így válaszolt, mikor az ember minden dicsőségbe porba hullik, és csak az Isten magasztaltatik fel a gondolatainkban és a szívünkben. De ez az éntől való teljes kiüresedés, és az Istennek való teljes önátadás, ekkor igazul meg az ember hitáltal. És ahogy az ige mondja, megigazulván azért hitáltal békességünk van Istennel, és szabad bejárásunk van az Isten kegyelmétől. Tehát testvérem, ezzel értitek, mit akarok mondani. Nem lehet így gondolni, én méltatlan ember vagyok, én hogy mernék hittel kérni Istentől nagy dolgokat. Az igaz, hogy ebben a méltatlanságban nem lehet. De a hitáltali megigazulás csodálatos evangéliumát ismerjük, ha én el tudok jutni az imádságban, az Isten előtt kitartva, az ő lelkének a munkáját kérve a szívemben odáig, hogy az éntől, az önző, nagy éntől való megüresedés és az Istennek való teljes önátadás, abban a pillanatban, noha a cselekedeteink alapján méltatlanok vagyunk, noha nem jutottunk a jellemfejlődés csúcsára, nincs válaszfal Isten között és közöttünk, és az Istentől bátran kérhetünk, és az Isten válaszolni fog az imádságunkra, megigazulva hitáltal mindannyiunknak szabad bejárásunk van az Isten kegyelmi trónusához. Aztán egy másik dolog, ami visszatart bennünket, hogy hittel kérjünk Istentől szükséges dolgokat, ha kell nagy dolgokat, akár kézzelfogható isteni beleavatkozást valamibe, ez pedig a folyamatos tapasztalatok hiánya. Én annyira szeretem a 116. Zsoltár első versét, amikor azt mondja a Zsoltáríró, szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát. Tehát olyan abszolút bizonyosság van benne, hogy az Istenhez eljut az imádság és válaszol, azt mondja, szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát. Nincs kétely bennem, hogy amit én kérek tőle, arra ő válaszolni fog. És van egy harmadik ok, amiért mi nem merünk élni ezekkel az ígéretekkel, hogy bármely nagy dolgot, amit könyörgésetekben kértek, higgyétek és meg lesz néktek, ez pedig az álhatatosság hiánya. Mert sokszor ahhoz, hogy a szívünk így megtisztuljon, hogy az Isten munkát végezzen bennünk, sokszor azért, hogy az Isten a körülményeket alakítsa, hogy azt a legalkalmasabb módon válaszoljon az imádságunkra, az bizonyos időt igényel. Mi meg kérjük egyszer, kétszer, háromszor, aztán elcsüggedünk és abba hagyjuk. Pedig ki kellene tartani, mert az Isten tegnap és ma ugyanaz, az ígéretei állnak, ezt ő mondta, hogy amit könyörgésetekben kértek, higgyétek és meg lesz az néktek. És nekünk ki kellene tartani annak tudatában, ahogyan mondja például Jobb könyvében. Azt mondja, jól lehette, ő nem látod őt, de az ügy előtte van, és te rávársz. Tehát ha te elhárítva az akadályokat hittel imádkozol, az Isten állandóan dolgozik benned is, a körülményekben is, hogy a legalkalmasabb időben és a legalkalmasabb módon megadja azt, amit tőle álhatatos hittel kérsz. Tehát azt hiszem, egyetértünk abban, hogy nekünk nagy szükségünk van erre a felszólításra, legyen hitetek Istenben. És ezeket az ígéreteket nagyon komolyan kell vennünk, hogy természetfeletti dolgok, legnagyobb dolgok, megrendítő isteni beleavatkozások megtörténhetnek, ha miatt könyörgésünkben kérjük, hisszük, és a hitáltali megigazulás nyomán álhatatosan és kitartóan kérjük Istent. És szeretnék most egy pozitív példát elétek hozni, hogy erről ne csak elméletileg beszéljünk, hanem gyakorlati példa által
Szeretném olvasni Jakab apostol levele 5. fejezetéből a 17. és a 18. verset. Jakab apostol levele 5. fejezetéből olvasom a 17. és 18. verset, amely így hangzik. Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű, és imádsággal kérte, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön 3 esztendeig és 6 hónapig. És ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld megteremte az ő gyümölcsét. Szeretném megkérdezni, Illés nevéhez természetfeletti csodák fűződnek? Nevezetesen 3. Először 3,5 évig nem volt eső. Nagy idő 3,5 év? Visszatartotta az ég az esőt az ő imájára és szavára 3,5 esztendeig. A második nagy csoda, hogy azon a bizonyos Kármel-hegyi jelenetnél tűz szállt alá az égből. Szemmel a természet feletti eredetű tűz szállt alá, egy hatalmas, fenséges tűz. Egy bizonyos helyzetben majd, amire mindjárt utalunk. És a harmadik természet feletti csoda, hogy ugyanennek a napnak az estéjén 3,5 év után kezdett ömleni a bőséges eső, az áldás, és helyreállt a természetrendje. És ugye akkor, mikor mi ilyet olvasunk, hát azt mondjuk, hát ahhoz Illésnek kell lenni, egy ilyen hatalmas proféta, aki ilyen nagy dolgot kérhetett, és ilyen nagy dolog megtörtént. Na de Jakab apostol külön figyelemmel van erre, hogy mi rögtön ezt fogjuk gondolni, és azt mondja, Illés ember volt hozzánk, te hasonló természetű ember. Ugye érzitek, hogy mit akar ezzel mondani? Azt mondja, Jézus szavára gondoljunk, hogy te is kérhetsz az Istentől nagy dolgokat, természet feletti közbeavatkozásokat, te is kérhetsz, mert ő is hozzánk hasonló természetű ember volt. Amikor Jézus elmondta ezt az ígéretet, hogy legyen, ezt a felszólítást, legyen hitetek Istenben, és amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy megnyeritek, akkor szeretném megkérdezni, korlátozta ezt, azt mondta, hogy a proféták meg az apostolok tehetik ezt, de hogy az összes tanítványának mondta. És azt is az összes tanítványának mondta, az idők végéig terjedő érvénnyel, hogy ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az nektek. Tehát mi nagyon hiával vagyunk annak az igazi hitnek, hogy úgy merjünk kérni. De egy kicsit térjünk vissza Illés kéréseire, imádságaira és azok meghallgatására. Ugye biztosak lehetünk benne, hogy Illés nem szárasságot kért Istentől, mikor imádkozni kezdett. Itt Jakab apostol azt mondja, hogy imádsággal kérte is, nem volt eső. De biztos vagyok benne, hogy ő ilyet nem kért, mert ki az, aki nyomorúságot akarna kérni magára meg a népére. Mit kérhetett Illés Istentől? Azt kérte Istentől, hogy valamivel ébressze föl, rázza föl a hitehagyó Izraelt. Ugye az időszámításunk előtti 8. században, 9. 8. században zajlanak ugye az Illés történetek, és az a kor ez, amikor Akháb és Jézabel idejében vagyunk, és amikor ugye egyszerűen megpróbálja átállítani Jézabel az egész Izraelnek, az egész választottnak a hitét Baál kultuszra. Olyan mélységű vallásváltoztatás történik Izraelben, vagy hitváltoztatás, hogy az élő Istenről, az egyetlen mindeneket teremtő és fenntartó Istenről Izrael elfeledkezik, s helyette a Baál tiszteli, Baál természetisten volt, viharisten és a természetistene. És Izrael kezdte azt hinni, hogy az esőt és a földnek a termékenységét azt Baál adja. Olyan mértékben sikerült átdolgozni őket. Ugye, amikor azt olvassuk a Bibliában, hogy a Baál 400 papja és az Asera, ugye a párhuzamos női istenség 400, a Baál, bocsánat, 450 papja és az Asera 400 profétája, ezek ott voltak Izraelben. Hát ezek dolgoztak, ugye, és ezeknek hatékony volt a munkájuk, hogy teljesen átállítsák Izraelnek a hitét valami egészen eltérőre attól, amire Isten elhívta ezt a választott népet, hogy képviseljék.
és Illés egész biztos azért könyörgött, hogy ezt a szörnyű befolyást mivel lehetne megtörni, vagy megváltoztatni, és ő az Isten tudja, hogy mivel. Aztán Isten kijelentette neki, hogy ezt látja Isten eszköznek, hogy a nép tudja meg, hogy kitől kapja az életet fenntartó esőt, ki a természetnek az ura, azért ők tisztelhetik a Baált, és könyöröghetnek a Baálnak, de majd meglátják, hogy a Baál nem tud esőt adni, mert 3,5 évig nem lesz eső. És ugye emlékszünk, hogy erre a szóra mit mert megtenni Illés, hogy elment Akhábhoz, a királyhoz, és kimerte mondani azt, hogy 3,5 esztendeig nem lesz sem eső, sem harmad, csak az én beszédem szerint. Nagy hit kellett hozzá, hogy ezt kimondja. Abszolút hite volt Istenben. És utána szeretném megkérdezni azt is, hogy elég volt ahhoz, hogy a nép megforduljon, a nép gondolkozása, amely már nagyon el volt deformálva. Elég volt, hogy megforduljon? Hát ugye tudjátok, hogy az ember hogy szereti kimagyarázni a dolgokat. Biztos, hogy ebben közreműködtek a Baálpapok is, a nép is. Ugye, hát lehet, hogy ez most nem is az. Hát azért ez még nem biztos, hogy annak a jele, hogy hát az Isten adja az esőt, és a Baál nem ad esőt. Az ember végtelen sokáig tud kimagyarázni dolgokat. És akkor tudjuk, hogy a 3,5 év elteltével jött, ugye Illés Isten utasítására összehívatta ezt a nagy Kármelhegyi népgyűlést. És ezen a Kármelhegyi népgyűlésen megint csak példa, hogy Illés hogyan tudott imádkozni. Egy pillanatra lapozzuk föl Királyok első könyve 18. fejezetét, és olvassuk el a 36. és 37. verset. Tehát Királyok első könyve 18. fejezet, 37. és 38. vers. Nagyon egyszerű ima, de ebben az imában minden lényeges benne volt. Tehát Királyok első könyve 18. fejezetében így olvasom a 36-tól 37. verset. És mikor eljött az esti áldozás ideje, odalépett Illés próféta is mondta, és íme az imádsága. Ó Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, hadd ismerjék meg-e mai napon, hogy te vagy Isten az Izraelben, és hogy én a te szolgád vagyok, és hogy mindezeket a te parancsolatodból cselekedtem. Hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, hadd tudja meg a nép, hogy te az Úr vagy az Isten, és te fordítod vissza az ő szívüket. Nem sok minden volt ebben az imádságban, de a lényeg benne volt. Miért kérte az Isten természet feletti megnyilatkozását? Ugyanis mit kellett kérni? Ugye tudjuk, ismerjük a történetet, hogy próbát ajánlott, hogy készítsenek. Ilyenkel először nagy előzékenyen átengedte a Baál papoknak, profétáknak, építsenek oltárt, és hívják segítségül az Istenüket. Utána ő is megépíti az Úrnak oltárát, és amelyik Isten tűzzel felel az imádságra, az az Isten. Ugye? És a népgyűlés azt mondta, jó lesz, ez legyen a próba. Mert látjuk, a 3,5 évi eső még, hiánya még önmagában nem volt elég. Most azt mondta, most legyen kézzel fogható és nyilvánvaló, hogy a Baál az Isten, vagy az Izrael istene, az egyetlen teremtő és fenntartó az Isten. Mondta, a nép jó lesz. És azt olvassuk, hogy nyilván óriási érték volt a víz. Ki tudja, hogy honnét szedték az értékes tartalékot. Ez is nagyon nagy bátorságra vallott, hogy Illés úgy lelocsoltatta az oltárt, és olyan árkot húzatott az oltár körül, hogy még az oltár körüli árok is megteljen vízzel. Tehát annyira tudta, hogy mennyire nagy a hajlam a kimagyarázkodásra és a kételkedésre, hogy azt akarta, hogy abszolút kizárt legyen minden emberi okoskodás, és hogy tűz szálljon alá az égből, ha az Úr az Isten. Nagyot kért, óriásit kért. És az imádságában mi volt a lényeg? Azt kérte Istentől, hogy hadd tudja meg ez a nép, hogy te élő Isten vagy, hogy te vagy az Isten. Ez volt a döntő kérés. És volt még, hogy így mondjam, egy mellékkérése. A mellékkérés pedig az volt, hogy hadd tudják meg, hogy én a te szolgád vagyok, és ezeket a te parancsolatodat cselekedtem. Ugye tudjuk, hogy szólította meg Illést Akháb, te vagy az Izrael megháborítója, és hát ez nyilván az egész országba ment, és ez csak egy mellékkérés volt, de Illés ezt is azt mondta Istennek, hogy
hadd tudja meg ez a nép, hogy én a te parancsolatodból tettem ezeket. De ezeket ő tényleg teljes szívéből kérte az Istentől. És mi volt a felelet erre? Ez volt a felelet, így olvassuk a 38. versben. Alászállt az Úr tüze, és megemésztette az égő áldozatot, a fát, a köveket, a port, felnyolta a vizet, amely az árokban volt. Még az oltár köveit is megemésztette a tűz. Egyszerűen teljesen kizárt volt bármi magyarázkodás és kételkedés, hogy az Isten tűzzel felelt erre az imádságra. És volt ebben az imádságban még egy nagyon fontos, azzal együtt, hogy hadd tudják meg, hogy te vagy az Isten, és hadd ismerjék meg, és te fordítod meg a szíveket, szívüket. Testvérem, elgondolkoztunk már ezen a kifejezésen, hogy szívek megfordítása? Ugye ez nem azt jelenti, hogy lassan-lassan öntudatra ébrednek, vagy megértenek valamit. Ez egy hirtelen, egyszeri dologra utal, hogy megfordítod a szívüket. Amikor az ember gondolkodása gyökeresen az ellenkezőjére változik, amikor képes feladni a téveszméit, a tévedéseit, és képes meghajolni az Isten igazsága előtt. És ismerős nekünk valahonnét ez a szívek megfordítása? Ugye Malakiás proféciája, amely a végidőre is vonatkozik, az Ószövetség utolsó proféciája azt mondja, hogy Isten majd illés lelkével és erejével fog dolgozni Jézus eljövetele előtt is, hogy megfordítsa a szíveket. Hogy az Isten népe között is az atyák szívét a fiakhoz fordítsa, és a fiak szívét az atyákhoz. Ugye ez nem családi generációs kapcsolatra vonatkozik, hanem ugye az Új Szövetségben is találkozunk ezzel, hogy atyáknak nevezi a lelki vezetőknek, fiaknak a Krisztus gyülekezete tagjait, és azt mondja, fölbuzdítja az atyák szívét, de felbuzdítja a fiak szívét is, és a szíveket megfordítja. Óriási ígéret ez. És testvéreim, nagy dolog ezért hittel imádkozni, hogy hadd tudja meg mindenki, hogy élő Isten vagy, és te fordítod meg a szíveket. És utána azt gondolnánk, hogy most már ez talán csak elég ahhoz, hogy Izrael felébredjen a mély hitehagyásból. De Illés tudta, hogy még mindig nem elég. Abszolút egyértelmű a dolog akkor lesz, hogyha amikor a nép kimondja, mert ezután történt egy fordulat, ugye ki ne hagyjuk, hogy akkor, amikor ez a tűz, ez a természet feletti fantasztikus tűz leszállt, és még az oltárnak a köveit is megemésztette, akkor erre a nép kórusba kiáltotta, az Úr az Isten, az Úr az Isten. De Illés tudta, ez már egy fordulat, ez már egy nagy dolog, de nem elég. Ez most egy hirtelen felbuzdulás, amíg látják a mennyei tüzet, de vajon maradandó lesz-e, vajon végleges gyökeret vere? És ezért ő tudta, hogy akkor lesz teljes az isteni közbeavatkozás, az isteni bizonyságtétel, ha aznap, ahogy ők kimondták, hogy az Úr az Isten, aznap megérkezik az ömlő áldás, megérkezik a várva várt hatalmas eső. És Illés az rettenetesen fárasztó nap után felment a Kármelhegy tetejére, hogy ezért az esőért könyörögjön. Mert a szíve szakadt meg Izraelért, és tudta, hogy itt a szívek megfordítása akkor lesz maradandó, akkor lesz tényleges változás, hogyha még ennek is meg kell történni. És itt van egy döbbenetes tanulság, itt a jelenlévők azt hiszem általában mindenki ismeri a történetet, hogy ugye azt gondolnánk, hogy egy ilyen csodálatos nap után Illés egyszer imádkozik, és megérkezik az eső. És úgy föl is merül a gondolatainkban, hát miért kellett Illésnek 7-szer könyörögni, hogy a 6-szor visszajött a szolga azzal a válaszsal, hogy nincsen semmi. Miért kellett neki ennyiszer imádkozni? Én most nem a saját szavaimmal foglalnám össze, hanem szeretnék olvasni Ellen White-tól néhány sort a Te igéd igazság című, ugye a különböző megjegyzései, különböző kiadatlan kéziratokban lévő megjegyzései, különböző ige szakaszokhoz. Ebből a könyvből olvasom a következőket. Figyeljünk jól! Olyan Istenünk van, akinek a füle nincs zárva kéréseink előtt. És ha próbára tesszük szavát, az Úr tiszteletben fogja tartani hitünket. Megkérdezem, csodálatos mondat ez? És ha próbára tesszük szavát, az Úr tiszteletben fogja tartani hitünket. Erről most eszembe jut, hogy mi olyan sokszor ahhoz a bizonyos Akház királyhoz hasonlítunk, mert
Akháznak egyenesen az Isten prófétája Ézsaiás mondta, amikor nagyon megijedtek egy háborús veszedelemtől. Azt írja a Biblia, hogy úgy megindult az emberek szíve a félelemtől, mint az erdő fái megindulnak a szél miatt. És egy ilyen kritikus helyzetben, mikor az Isten prófétája ajánlotta, hogy kérj magadnak jelet, hogy az Isten közbe fog avatkozni és megmentiteket. Azt mondta, nem kérek jelet, nem kísértem az Istent. Szóval, ha annyira nagyon hitetlenek nem is vagyunk, mint Akház, de azért mi is hajlamosak vagyunk, hogy mikor itt az ígéret, ha próbára tesszük szavát, az Úr tiszteletben tartja hitünket, mi talán inkább azt mondjuk, nem merem megtenni. Nem azt mondjuk, hogy nem hiszem, vagy teljesen ötös, de azt mondjuk, nem merem megtenni. Ott van bennünk ez a kicsiny hitűség, mert vonakodunk attól, hogy ez a bizonyos teljes én kiüresítés és a teljes Istennek való átadás, és mivel ettől vonakodunk, nem merünk megkapaszkodni az Isten ígéreteiben, hogy kitartsunk egy olyan kérésben. És utána így írja, Isten azt akarja, hogy összes célunk az ő céljával fonódjon össze. Akkor kockázat nélkül meg tud áldani minket, mivel nem magunknak tulajdonítjuk a dicsőséget az áldás elnyerésekor, hanem Istennek. Ha Isten nem mindig felel imánkra, amikor első ízben hívjuk őt, hiszen ha ezt tenné, akkor elbizakodnánk, biztosra vennénk, hogy jogot formálhatunk a ránk árasztott összes áldásokra és kedvezésekre, holott nagyon is méltatlanok vagyunk. Azt mondja, a szívünk megvizsgálása helyett, hogy melengetünk-e gonoszságot, vagy bűnbe merültünk-e, hanyagul megfeledkeznénk arról, hogy tőle függünk, és a segítségére van szükségünk. És aztán így folytatja, Illés megalázta magát, míg csak olyan lelki állapotba nem került, mikor nem tulajdonított többé magának semmi dicsőséget. Az Úr ezzel a feltétellel hallgatja meg imánkat. Aztán így olvasom, a szolga 6-szor tért vissza, 6-szor mondta, nem látszik semmi, nincs felhő, nincs jele az esőnek. A próféta mégsem adta fel csüggetten. És most figyeljünk, nagyon mit csinált, nem csak ismételte a kérést, hanem így mondja, végig tekintett életén, hogy hol mulasztotta el Isten tiszteletét, még a mulasztási bűnöket is kereste. Miközben bevallotta bűneit, így gyötörte lelkét Isten előtt, miközben figyelt valami jelre, hogy imája meghallgatásra talált. Amint Illés a szívét vizsgálta, egyre kevesebbnek és kevesebbnek látta magát, mint a maga megbecsülésében, mind Isten szemében. Úgy tűnt előtte, hogy ő semmi, és Isten a minden. És most figyeljünk, mikor eljutott oda, hogy önmagának semminek tartotta, és a egyedüli reménységként a megváltóba kapaszkodott, a felelet megérkezett. A szolga előállt, és így szólt, ime egy kicsinyke felhő jelent meg a tenger felől, tenyérnyi nagyságú. És amikor az eső megérkezett, ezzel a szívek megfordítása, akik csak készségesek voltak erre, masszívan megalapozódott. És én feltenném azt a kérdést, hogy vajon csak a régi időkben történtek ilyen dolgok, hogy Isten természetfeletti módon közbe avatkozik, mikor a szívek megfordítására van szükség. Mikor egyértelmű bizonyságra van szükség, hogy az Úr az Isten. Nem kell ám nagyon messzire mennünk. Az advent mozgalom indulásakor nagyon sok ilyen csodálatos dolog történt. Talán még egy néhány percünk van arra, hogy fölidézzek ilyen példákat röviden. És látjuk azt, hogy az Isten ma ugyanúgy meghallgatná a kérésünket, ha átérezzük, hogy mennyire szükség van az Isten megszólalására, és hogyha készek vagyunk az illési imádságban kitartani. Értjük, mit jelent most már az illési imádság. Egy rövid történetet idézek föl, ezt nem tudom, mindannyian ismeritek el. Ez 1890 és 91-ben történt. 1890 novemberében Ellen White New York államban, Szalamankán egy konferencián vett részt, egy ilyen hitmélyítő alkalmakon, és a konferencia végén éjszaka egy látomást kapott. Most ugye hadd ne magyarázzam, akik Ellen White
szolgálatát ismerik, azok értik ezt, ugye ez, ő nem bibliai próféta volt, de ugye Isten más rendbeli profétákat is támasztott, és áll az, amit az ige mond, ha valaki az Úr profétája közöttetek, én álomban, látomásban szólok azzal. És reggel, mikor ugye a fia is ott volt jelen ezen az alkalmon, és reggel találkozott vele, akkor el akarta neki mondani ezt, hogy mit látott, és képtelen volt. Amikor addig tudott jutni, hogy álmomban a Review and Herald kiadó hivatalában voltam, és ott egy helyiségbe mentünk, és utána minden kiesett, amit látomásban Isten neki megmutatott. Aztán azon az utolsó szalamankai összejövetelen is megpróbálta elmondani, mert azt gondolta, hogy azért mutatta meg neki Isten, hogy mondja el. Megint ugyaneddig jutott, és nem tudta, kiesett az egész az emlékezetéből. És még mondta, megint mondta is a fiának, hogy milyen különös ez vele, soha nem történt ilyesmi, hogy Isten megmutat valamit, és mikor ő el akarja mondani, kiesik. Csak az legelejére tud visszaemlékezni. Elteltek hónapok, jött 1891 márciusa, és generálkonferenciai ülésszak volt. És a generálkonferenciai ülésszak utolsó szombatja délután megint ő beszélt. És az volt az alapigéje a Máté evangélium 5. fejezetének a 14. verse, hogy úgy fényjék a ti világosságotok, ugye? Tehát, hogy a világosságotokat ne rejtsétek el, és arról beszélt, hogy azt a világosságot, amit Isten az advent népre bízott, nem szabad kicsinyhitűségből, félelemből elrejteni. És hát megkérdezte tőle a generálkonferencia elnöke, amikor befejezte, hogy hát másnap reggel érkezik-e, ugye azért a régiek azért komolyan kihasználták az ilyen konferencia időszakot, mert reggel 17:30 volt a reggeli áhítat a prédikátoroknak, és ő azon mindig részt vett, és kérdezte a generálkonferencia elnöke, hogy most is megye, azt válaszolta, hogy ugye már nem volt fiatal, azt mondta, nagyon elfáradt, ő úgy gondolja, az üzenetét elmondta, nem jön reggel. És reggel, mikor a fia más prédikátorokkal együtt igyekezett az összejövetel helyére, a Battle Creek-i nagy gyülekezetbe, akkor észrevette, hogy az édesanyja ablaka világos, és csodálkozva mondta, hogy érdekes, azt mondta, hogy nem jön, és fölment, hogy megnézze, mi a helyzet. És úgy találta az édesanyját, hogy a hóna alatt egy dosszié, és azt mondta a fiának, hogy éjjel 3 órakor Isten angyala felébresztett, és arra utasított, hogy írjam le, és reggel mondjam el ezen a reggeli összejövetelen, amit Szalamankán megmutatott. Hát visszajött az emlékezetébe az egész, írásba foglalta úgy, ahogy megelevenedett előtte a hónapokkal előbb kapott látomás, és már néhány perc késéssel érkezett, már ott volt, aki helyettesítette volna a generálkonferencia elnöke a szószéken, de amikor meglátta őt, meglepődött, hogy szava ellenére jön, és megkérdezte, hogy van-e valami mondani valója. Azt mondta, igen. Átadta neki a szószéket, és ő szépen elolvasta, amit látott. És hozzáfűzte a megfelelő tanácsokat. Erre egy pár percig zavart csend volt. Maga a generálkonferencia elnöke is teljes zavarba volt, nem tudta, hogy miről beszél. Mi az, hogy elkezdte, ugye, hogy éjszaka a Review and Herald kiadó hivatalába ment egy csoport, magukra zárták az ajtót, és azt mondták, hogy innét addig nem megyünk el, míg megegyezésre nem jutunk, és elmondta, hogy ott voltak a vallásszabadsági osztálynak a vezetői, és ott volt az American Sentinel című lap, ami egyébként a vallásszabadsági osztály lapja volt, annak a szerkesztői, a Pacific Press kiadónak a vezetői szintén, és azon folyt a vita, hogy melyek legyenek ennek a lapnak a szerkesztési elvei. És azt mondta Ellen White, hogy az egyik férfi így a feje fölött meglóbált az American Sentinelnek egy példányát, és hangosan, erőteljesen azt mondta, hogy vagy kihagyjátok ebből a szombatra, meg a második adventre vonatkozó dolgokat, vagy a vallásszabadsági osztály nem vállalja ezt a lapot. Tehát miről volt szó tulajdonképpen? Azt mondta, ahhoz, hogy a vallásszabadsági osztálynak a lapja népszerűbb legyen, többen befogadják, többfelé eljusson, ne támasszon előítéletet,
Azért nem szabad ebben említést tenni szombatról, vagy második adventről, mert ugye ez sokaknak irritáló. És hogy akkor lesz eredményesebb a lap, ha ezeket kihagyjuk, ezekről említés nem történik. És Ellen White elmondta, hogy éjjel 3 óráig nem tudtak megegyezni, holtponton befejezték a megbeszélést, és mégiscsak kinyitották az ajtót, és hazamentek. És hát ezért volt zavart föld, mert még a generálkonferencia elnöke se tudta, hogy miről van szó. De a pár percnyi csend nem túl sokáig tartott, mert felállt valaki, és megrendülten azt mondta, hogy hát én vagyok az az ember, aki ezt a lapot így meglobogtattam a fejem felett, és ezeket mondtam. És rögtön hozzátette, hogy sajnálom, hogy rossz oldalra álltam, helytelenül foglaltam állást, és kész vagyok Istennek engedelmeskedni. Aztán akkor Ellen White állt föl, és a meglepetés rajta volt, és azt kérdezte, ez ma éjjel volt? Azt mondja, én azt hittem, hogy hónapokkal ezelőtt, mikor Isten nekem Szalamankán ezt a jelenetet megmutatta. Aztán jöttek a többiek, és mindenki kivétel nélkül, aki azon az éjszakai ülésen részt vett, mindenki bűnvallást tett, és belátásra jutott, és azt mondta, megváltoztatja a gondolatát. Megfordította a szíveket egy természet feletti isteni beavatkozás. Megfordította a szíveket és a gondolatokat. Tehát nehogy azt gondoljuk, hogy ilyenek csak régen történhettek a bibliai időkben. És ma, mikor kritikus helyzeteket látunk, amikor úgy érezzük, hogy itt talán csak az segítene, ha az Isten kézzel foghatóan nyilvánítaná ki, hogy ő hogy gondolkozik, akkor nekünk nincsen hitünk ilyen isteni beavatkozást kérni. Szeretjük-e annyira az Isten ügyét? Tartjuk-e olyan fontosnak, hogy készek vagyunk egy olyan lelki küzdelmet vállalni, és olyan komolyan imádkozni, és úgy kitartani az ima küzdelemben, mint Illés tette? Szeretjük-e annyira az Isten népét, mint ahogy ő szerette? Amikor azt mondta, hogy Uram, hadd tudja meg ez a nép, hadd ismerje meg, és hogy te fordítod meg az ő szívüket. Mert ha nagyon mély a sötétség, akkor a szívek megfordításához kevés az, hogy beszélgetünk, magyarázunk, érvelünk. Akkor valami többre van szükség. És megkérdezem, Laodiceai gyülekezetnek van szüksége szívek megfordítására? Elég mélynek mutatja be a gyülekezet állapotát, elég súlyosnak a lelki hanyatlást. És ha még az Úr meg is ígérte, hogy a végidőben ő majd Illés lelkével és erejével fog szíveket megfordítani, hogy szíveket Istenhez és egymáshoz fordítson, akkor miért nem merjük mi ezt kérni? Én azzal fejezem be még egyszer, amit Jézus mondott, és csak felolvasom még egyszer a Márk evangélium a 11. fejezetéből Jézus szavait, amit ismétlem időre és emberekre való korlátozás nélkül általános érvénnyel adott ígéretet. Így olvasom Márk evangéliuma 11. fejezetéből, a 22. verstől a 24. És Jézus ezt mondta, legyen hitetek Istenben, mert bizony mondom néktek, ha valaki ezt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott. Azért mondom néktek, amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meg lesz néktek. És ismétlem még egyszer Jézus másik ígéretét, ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében, és elismerjük előtted, hogy mi nagyon híjen vagyunk a tűzben megpróbált aranynak, a próbákban megedzett hitnek. De Urunk, köszönjük, hogy hozzád még így is lehet imádkozni, hogy hiszek, Uram, azaz hinni akarok, légy segítségül az én hitetlenségemnek.
Köszönjük, Urunk, hogy nem kell elcsüggednünk, mikor látjuk azt, hogy ilyen ígéretek vannak, de mi erőtlenségünkben nem tudtunk mindeddig, és nem úgy érezzük, hogy nem tudunk ezekkel élni, hanem, Urunk, add, hogy megtanuljunk így imádkozni, és ebben kitartani, hogy hiszek, hinni akarok, légy segítségül az én hitetlenségemnek, munkálkodj a szívemben és a gondolataimban, míg mi el tudunk oda jutni a teljes önátadáshoz, a teljes önmegüresítéshez, hogy te megállhass, hogy te nagy dolgokat cselekedhess. A te műved javára, az evangélium hirdetés érdekében. Urunk, könyörgünk te hozzád, hogy hallgasd meg a mi könyörgésünket, és taníts meg arra, hogy ne pánikba essünk, és ne elcsüggedjünk, és ne lelombozódjunk, és ne feladjunk lelki küzdelmeket, hanem tanuljunk illéstől, és köszönjük, Urunk, hogy külön megjegyzed a te igédben, hogy ő hozzánk hasonló természetű ember volt. Nem volt ember feletti ember. És Urunk, fel tudtad használni, hogy általa ilyen dolgok történjenek. És köszönjük, hogy az advent mozgalom történetében is kritikus pontokon, amikor olyan nagy szükség volt a te szavad, a te akaratod, a te véleményed kinyilvánítására, megtetted, Uram, hogy szíveket megfordító, szíveket meggyőző módon léptél közbe. Add, hogy legyen hitünk ilyen segítséget kérni tőled. Kérünk, hogy Jézus Krisztus nevéért hallgass meg minket, és maradjon a te áldásod és a békességed mindannyiunkkal. Amen.

A 15. fejezetben láttuk, és a múltkori alkalommal volt erről szó, hogy az apostoli zsinat, az apostoli gyűlés egy levelet, egy határozatot bocsátott ki, amelyben ugye a vitás kérdéseket rendezve ezt a levelet elküldték Antiókiába egy küldöttséggel, amelynek tagjai voltak Pál, Barnabás, és azt látjuk, hogy Júdás és Silás, ugye ez nyilván egy másik Júdás, és Silás is. És utána azt olvassuk a Szentírásban, hogy amikor elvitték ezt a levelet Antiókiába, felolvasták az apostoli gyűlésnek a határozatait, akkor utána azt olvassuk, hogy Pál és Barnabás is Antiókiában időztek, tanítva és prédikálva másokkal és többiekkel az Úrnak ígéjét. Tehát Pál és Barnabás még Antiókiában maradt egy ideig. És itt szeretnék bekapcsolódni a mai előadásunknak a gondolat menetébe. A 15. fejezet 36-tól terjedő verseit olvassuk el, tehát apostolok cselekedete 15. fejezet 36-tól terjedő verseiben a következőt olvassuk. Egy néhány nap múlva pedig mondta Pál Barnabásnak: visszatérve, most látogassuk meg a mi atyánk fiait minden városban, melyben hirdettük az Úrnak ígéjét, hogyan vannak. És Barnabás azt tanácsolta, hogy vegyék maguk mellé Jánost, ki Márknak hivatik. Pál azonban azt tartá méltónak, hogy aki elszakadt tőlük Pamfiliától fogva, és nem ment velük a munkára, ne vegyék maguk mellé azt. Meghasonlás támadt azért úgy, hogy elszakadának egymástól, és Barnabás maga mellé vette Márkot, elhajózott Ciprusba. Pál pedig Silást választván maga mellé elment, az Isten kegyelmére bizatván az atyafiaktól, és eljárás Szíriát és Cilíciát, erősítve a gyülekezeteket. Tehát azt olvassuk a Szentírásban, hogy egy vetekedés támadt Pál és Barnabás között, egy nézeteltérés adódott közöttük, és ez a nézeteltérés, a véleménykülönbözőség miből adódott. Ugye az első misszió útját befejezve Pál apostol, ugye elmentek Jeruzsálembe Barnabással, ugye a vitás kérdések lerendezése érdekében visszatértek Antiókiába, és utána Pálnak az volt a javaslata, ahogy olvastuk a 36. versben, az volt a javaslata, hogy visszatérve látogassák meg azokat a helyeket, ahol idáig hirdették az Úrnak igéjét, hogy hogy vannak azok az emberek, azok a hívők, akik elfogadták az evangéliumot, és hogy erősítsék, látogassák meg újra a gyülekezeteket. Pál felvetette ezt a gondolatot, ezt a tervet, és nézzük meg, hogy utána azt olvastuk a 37. versben, hogy Barnabásnak az volt a véleménye, hogy vegyék mellé, maguk mellé Jánost, ki Márknak hivatik. Miért volt ez egy említésre méltó javaslat? Azért, mert emlékezzünk vissza, és lapozzunk vissza a Bibliánkba, apostolok cselekedete 13. fejezetéhez, és ott olvassuk el az 5. és 13. verset, ez Pál apostol első misszió útja során történt, azt olvassuk az 5. versben, hogy mikor Szalamiszba jutottak, hirdették az Isten beszédét a zsidóknak zsinagógáiban, és János is velük volt, mint segítőtárs. És utána a 13. versben ezt olvassuk, ugyanebben a fejezetben, hogy elhajózván pedig Páfuszból Pál és kísérői Pergába, Pamfiliának városába mentek, János azonban elválván tőlük megtért Jeruzsálembe. Tehát azt látjuk ebben a szakaszban, hogy amikor elment Pál és Barnabás az első misszió útjára, akkor János is kísérte őket, akinek a másik neve Márk volt, de János nem volt hozzászokva ehhez a munkához, ehhez a szolgálathoz.

mondta méltónak, hogy aki elszakadt tőlük Pamfiliától fogva, és nem ment velük a munkára, ne vegyék maguk mellé azt. Tehát Barnabásnak az volt a véleménye, hogy szavazzanak bizalmat Jánosnak, hiszen kezdő, tapasztalatlan volt, megfélemlett, félelmes szívű volt, de látott benne olyan tehetséget, olyan odaszánást, hogy igen, nevelhető és fejleszthető ebben a munkában. Pálnak viszont meg az volt a véleménye, hogy aki megfutamodott, aki nem vállalta velük együtt a nehézséget az első missziút során, az ne menjen velük. Az ne vállalja az ige hirdetésnek ezt a fajta szolgálatát, az ne legyen az evangélium hirdetője és terjesztője, aki megfutamodik a nehézségek elől. Tehát ez a meghasonlás és véleménykülönbség volt kettejük között, Pál és Barnabás között. És ezek a történetnek a kapcsán szeretném azért itt megjegyezni, hogy ebből a történetből egyértelműen az derül ki, és az látszik, hogy Pál apostol, noha Szentlélekkel teljes ember volt, a Szentlélek kiáradásának az időszakában vagyunk, de mégsem volt tévedhetetlen. Senki ember nem volt tévedhetetlen, mert később látjuk majd, hogy Pál János, azaz Márk megítélésében nem a helyes álláspontot foglalta el, később meg is változtatta a véleményét Jánossal kapcsolatban. Ez ebben a helyzetben olyan meghasonlást támasztott közöttük, hogy ketté váltak, Pál és Barnabás ketté váltak, mert Pál maga mellé vette Silást, aki az evangéliumnak egy ismert tanítója, képviselője volt, és ugyanakkor pedig Barnabás választotta Jánost, azaz Márkot, és vele indult el. De Pál apostol később belátta azt, hogy igen, János mégis alkalmas a munkára, nevelhető, tanítható, és szeretnék ezzel kapcsolatban két igét felolvasni, hogy később Pál apostol hogy beszél Jánosról. Így olvasom a Timóteusi második levélből, a Timóteusi második levél negyedik fejezetének a 11. verséből, a Timóteusi második levél negyedik fejezet 11. versében ezt mondja Pál: egyedül Lukács van velem. Márkuszt magadhoz vévén hozd magaddal, mert nékem alkalmas a szolgálatra. Tehát később valóban Pál belátta az, hogy fejlődött János, azaz Márk, fejlődött a hitben, a szolgálatban, a tűrésben, és azt mondja, hogy igen, neki is alkalmas a szolgálatra. És nézzük meg, hogy a Kolossé levélben hogy nyilatkozik. A Kolossé levél 4. fejezetének 10 és 11. versében ezt írja a gyülekezetnek, a kolossébeli gyülekezetnek: köszönt titeket Arisztárkusz, az én fogolytársam, és Márk, a Barnabás unokatestvére, kifelől parancsolatokat vettetek, ha hozzátok megy, fogadjátok őt szívesen, és Jézus, kit Justusnak is hívnak, kik a zsidók közül valók. Csak ezek azok a munkatársaim az Isten országában, akik nékem vigasztalásomra voltak. Pál apostolnak hány ember volt a vigasztalására? Alig néhány ember. Azt olvassuk, hogy ugye itt volt Márk, akkor itt volt Jézus, kit Justusnak hívnak, és azt mondja, hogy csak ők voltak azok, akik vigasztalására voltak. Tehát valóban megváltozott a véleménye később Márkról, és felülbírálta a korábbi véleményét. De ez ebben az esetben, ebben az adott esetben azt eredményezte, hogy Pál és Barnabás, akik idáig együtt végezték a missziószolgálatot, most elváltak egymástól, mind a ketten más-más segítő társal indultak el erre az útra, a saját útjukra. Szeretnék azért itt megállni, és még egy gondolatot megjegyezni, hogy figyeljük meg, Pál nem azt mondta, hogy jó, akkor én megyek egyedül, Barnabás sem azt mondta, hogy én is megyek egyedül, hanem mind a ketten választottak maguk mellé még társat, segítő társat, akik mellettük vannak. Jézus is így küldte ki a tanítványait. Jézus is nem egyedül küldte ki, hanem kettessével. Miért? Óriási lelki teher volt mindannyiukon. Az evangéliumot ilyen területekre, ismeretlen területekre, még ahol nem ismerik az Isten igéjét, elvinni. Rengeteg támadás, ellenállással találkoztak. Szükségük volt egymás segítségére, támogatására, a közös imádságra. És figyeljük meg az életben, ha valakinek van egy olyan társa, van valaki mellette olyan, aki valóban hitben tudja erősíteni, milyen hatalmas támaszt tud jelenteni. Amikor az egyik elcsügged, a másik fel tudja emelni őt, mert imádkozni tud érte, tud neki segíteni. Igen, Jézus soha nem

akarta azt, hogy emberek ezt a lelki terhet egyedül hordják, hanem kettesével küldte ki az övéit. És így ment ezek után tovább Pál és Silás is, valamint Barnabás és Márk, így mentek el kettesével az útjukon. És nézzük meg ezek után Pál apostol második misszió útjának most az első szakaszáról fogunk szólni. Ez időszámításunk után 49 és 53 között volt ez a második misszió útja Pál apostolnak. És nézzük meg, hogy mi volt a célja ennek az útnak. Ennek az útnak az volt a célja, amint már az előbb olvastuk is, a 36. versben csak utalnék rá, hogy Pál azt javasolta Barnabásnak, hogy visszatérve látogassuk meg a mi atyánk fiait minden városban, melyben hirdettük az Úrnak igéjét, hogy hogyan vannak. Tehát megalapították a gyülekezeteket, hirdették az evangéliumot, de nem hagyták magukra az embereket, a megtért hívőket, hanem újból és újból visszamentek. És ez volt ugye az első ilyen visszalátogatás, visszamentek, hogy megnézzék, hogy vajon hogy állnak hitben, miben van hiányuk, lelkileg erősítésre szorulnak-e. És igen, így történt, hogy utána a 41. versben így olvassuk, a 41. versben, a 16. fejezet 41. versében, hogy és Pál és Silás eljárta Szíriát és Szilíciát, erősítve a gyülekezeteket, és a 16. fejezet első versében, jutott pedig Derbébe és Lisztrába. Igen, elmentek újra ezekre a helyekre, és a 16. fejezet 4. versében pedig azt olvassuk, a 16. fejezet 4. versében, hogy amint átalmentek a városokon, meghagyták nékik, hogy tartsák meg a rendeléseket, melyet végeztek a Jeruzsálemben levő apostolok és vének. A gyülekezetek azért erősödtek a hitben, és gyarapodtak számban naponként. Igen, ez volt ennek a második misszió útnak az elsődleges célja és feladata. És nézzük meg ezek után az elsőtől harmadikig terjedő verset, hogy amikor eljutottak Derbébe és Lisztrába, akkor egy újabb tanítvánnyal, egy újabb szolgálattevővel lettek gazdagabbak, egy újabb munkatársal, aki Pálnak munkatársa lett, és a munkát tudták együtt végezni, és nézzük meg, ki volt ez az újabb munkatárs, így olvassuk. És jutott pedig Derbébe és Lisztrába, és imé volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak, de görög atyának fia, kiről jó bizonyságot tettek a Lisztrában és Ikóniumban levő atyafiak. Ezt Pál magával akarva vinni, és vévén körülmetélte őt a zsidókért, kik azokon a helyeken vannak, mert ismerték mindnyájan az ő atyát, hogy görög volt. Ugye ismerjük Pálnak a Timóteushoz írott két levelét is, tehát Timóteus egy hűséges munkatárs volt, és itt ezen a második misszióúton, az első állomáson találták, szinte az első állomások egyikén találkoztak Timóteussal, és nézzük meg, mit tudunk Timóteusról. Ő egy hívő zsidó asszonynak, de görög atyának volt a fia. És ez a Timóteus, szeretném, hogyha egy másik igét is fellapoznánk a Timóteusi második levél első fejezetének 5. verséből, a Timóteusi második levél első fejezet 5. verséből, azt írja Pál apostol később Timóteusnak, hogy eszembe jutván a benned lévő képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban Loiszban és anyádban Eunikában. Meg vagyok azonban győződve, hogy benned is. Tehát azt olvassuk, hogy ennek a Timóteusnak a hívő édesanyja és nagymamája nevelte Timóteust Isten félelemben, és egy másik helyen Pál apostol azt írja Timóteusnak, hogy gyermekségettől fogva tudod az írásokat. Gyermekségettől fogva. Tehát egész kis gyermekkora óta őt hitben és Isten félelemben nevelték. És Pál apostol magához veszi Timóteust, hogy együtt menjenek és kiképezze őt erre a szolgálatra, az evangélium hirdetésének és terjesztésének szolgálatára. És azt olvassuk, hogy mielőtt elindultak volna ezen az úton, azt olvassuk, hogy Pál a zsidókért körülmetélte őt. Tehát ugye kérte Timóteust, figyelmét felhívta erre, hogy szükséges lenne a körülmetélkedés. De álljunk meg itt egy pillanatra, miért volt erre szükség? Pál miért javasolta Timóteusnak a körülmetélkedést? Ugye az új szövetség időszakában vagyunk,
És a körülmetélkedés az Ószövetségben volt a szövetségnek a jele Isten és az ő népe között. Most Pál, aki valóban eljutott már arra a világosságra, hogy az ószövetségi ceremoniális törvények érvényüket veszítették, akkor most miért kéri mégis Timóteust erre, hogy metélkedjen körül? Mit olvastunk az igében? A zsidókért. Azt mondja, hogy a zsidókért, mondja az apostolok cselekedete 16. fejezetének a 3. verse. Azt mondja, hogy a zsidókért kellett neki körülmetélkedni. Miért? Azért, mert a zsidók, ugye nagyon sokan nem jutottak még el a Krisztus megismerésére, elfogadására, és hogyha valaki olyan hirdette nekik a Krisztusról való evangéliumot, aki ráadásul körül sincs metélkedve, aki látszólag ugye minden ószövetségi ceremoniális dologgal szakított, eleve ellenszem volt bennük az ilyen emberek iránt, és elutasították volna Timóteust is, és nem fogadták volna be az evangéliumot az ő prédikálása nyomán, tehát éppen ezért Pálnak ez a körültekintő magatartása volt, hogy a zsidókért. Nem azért, mintha ennek bármi hitbeli haszna lett volna, hanem azért, hogy mindent megtegyenek azokért az emberekért, azokért a zsidókért, akik még nem fogadták el Krisztust. Hogy ne legyen semmi akadálya annak, ne legyen semmi kifogás, vagy olyan ok ne legyen, ami valóban gátat jelenthetne abban, hogy ők elfogadják Krisztust, elfogadják az evangéliumot. És ezek után Timóteus is csatlakozik hozzájuk, kíséri őket, és valóban később Timóteus egy olyan hatalmas szolgálatot és munkát végző munkatárs volt, akire feladatokat, terhet lehetett rábízni. Isten hatalmas eszköze is volt Timóteus. Itt kezdte a szolgálatát Pál apostol mellett. És nézzük meg ezek után a történetünk folytatását, nézzük meg, hogy ez a második missziót hogy folytatódik. A apostolok cselekedete 16. fejezetének a 6-tól 10-ig terjedő verseit olvassuk el a következőképpen. Eljárván pedig Frígiát és Galácia tartományát, mivel hogy eltiltatának a Szentlélektől, hogy az igét Ázsiában hirdessék, Mísia felé menvén igyekeznek Bitíniába jutni, de nem ereszté őket a lélek. Áthaladván azért Mísián lemenének Troásba. És azon az éjszakán látás jelenék meg Pálnak, egy macedón férfiú állt előtte kérve őt, és ezt mondva, gyer által Macedóniába, és légy segítségül nékünk. Mihelyt pedig a látást látta, azonnal igyekezének elmenni Macedóniába, megértvén, hogy oda hívott minket az Úr, hogy azoknak prédikáljuk az evangéliumot. Nézzük meg a történetnek ezt a részét. Azt olvassuk, hogy ők elindulnak nyilván, hogy nekik is voltak terveik, hogy merre akarnak menni, milyen munkát akarnak végezni, hol akarnak prédikálni. És nézzük meg, azt olvastuk itt a 6. versben, hogy eltiltattak a Szentlélektől, hogy az igét Ázsiában hirdessék. Megvolt a maguk elgondolása, nyilván az Isten elé vitték, az Isten elé tárták minden tervüket, és az Úr nyilvánvalóvá tette, hogy most nem ezen a területen kell tovább tevékenykedniük. Eltiltattak a lélektől. Tehát nem engedte a lélek ezen a területen tevékenykedni. Akkor azt olvastuk, hogy elindultak Mísia felé, de nem eresztette őket a lélek, ugye Bitíniába akartak menni. Arra sem mehettek. Mit látunk a történetnek ebben a néhány versében? Ki volt az, aki ezt a munkát irányította és végezte? Nem más, mint a Szentlélek. Ők eszközök voltak. Az Isten vezetésére bízták magukat. De ők csak eszközök voltak. Ők nem látták át, hogy hol van a legnagyobb szükség arra, hogy menjenek oda az egy-egy városba hirdetni az evangéliumot, prédikálni, de a lélek pontosan tudta, hogy merre és hova kell vezetni ezeket az embereket, az ő szolgáit, az ő követeit. És nézzük meg ezek után, a 9. versben pedig azt olvassuk, hogy és azon az éjszakán ugye egy látást is látott Pál, és egy macedón férfiú állt meg előtte, és azt mondta, hogy gyer által, és légy segítségül nekünk. Itt megint szeretnék megállni, és szeretném a saját életünkre vonatkoztatni a történetnek ezt a részét. Hogyha mi valóban Krisztus szolgálatába akarunk állni,
hogyha mi valóban azt szeretnénk, hogy az Isten evangéliuma terjedjen, mi valóban az ő kezében eszközök szeretnénk lenni, hogy rajtunk és általunk keresztül is sokan megismerjék az evangéliumot, akkor mi is sok ilyen egyértelmű útbaigazítást kaphatnánk, mint Pál kapott ettől az álombeli, látásbeli macedón férfitől, hogy jel által és légy segítségül nekünk. Gondoljunk abba bele, hogy ebben a világban mi mit látunk magunk körül, mit látunk? Azt látjuk, hogy embertömegek fordulnak el Istentől, nem is foglalkoznak vele. Romlottságot, züllöttséget látunk magunk körül, nem? A gonoszságnak az egyre jobban terjedő mértékét. Pál apostolék mit láthattak abban az időben? Hogy azokon a területeken nem is ismerik az evangéliumot. Ugye mindenhol a bűn mélységeit látták. De az Isten pontosan tudta, hogy hol vannak vágyakozó emberek. Hol vannak olyan emberek, akik, hogyha meghallják a tiszta üzenetet, megnyitják a szívüket az Úr előtt, és az Úr oda vezette őket. És ha mi szívünkben is ott van ez a vágy, hogy embereket megismertetni az evangéliummal, akkor mi is fogunk kapni útbaigazítást Istentől. Utak nyílnak előttünk is, hogy ezzel az emberrel beszélj, itt beszéljél Krisztusról, itt is lehetőség nyílik a szolgálatra. Igen, ha ugyanez a lelkület van bennünk, az Isten bennünket is vezet, és mutat nekünk is utat. És amikor Pál látta ezt a látást, azonnal igyekeztek elmenni Macedóniába, megértvén, hogy oda hívott minket az Úr, hogy azoknak prédikáljuk az evangéliumot. Ebből a Biblia versből is csak egyetlen egy gondolatot szeretnék újból kiemelni. Amikor látták a látást, azonnal igyekeztek elmenni oda. Megértették, hogy az Isten oda hívja őket. Ők nem kérdezősködtek, nem gondolkodtak azon, hogy most jó lesz ez, ha oda megyünk, nem lesz jó, ha oda megyünk. Azonnal készségesen az Úr lelke vezette őket, és mentek oda, ahova az Úr hívta, ahova az Úr vezette őket. Megint szeretnék itt megállni egyetlen egy pillanatra, és szeretnék csak arról egyetlen egy gondolatot megerősítésként mondani, mert a történetünk további részében ennek a mozzanatnak nagyon nagy szerepe és jelentősége lesz, hogy az Úr egyértelmű vezetése volt ez, hogy menjenek el ide Macedóniába, hogy menjenek át oda. Az Úr egyértelmű irányítása és vezetése volt, és Pál és Silás erről mélységesen meg voltak győződve. Majd vissza fogunk erre a mozzanatra térni még a történet további részeiben. És nézzük meg ezek után a történetet, és olvassuk a 11-től a 15-ig terjedő verseket. A 11-től a 15-ig terjedő versekben a következőt olvassuk. Elhajózván azért Troásból egyenesen Szamotrákéba mentünk, és másnap Neápolisba. Onnét pedig Filippibe, mely Macedónia azon részének első gyarmatvárosa, és ebben a városban töltöttünk néhány napot. És szombatnapon kimentünk a városon kívül egy folyóvíz mellé, hol az imádkozás szokott lenni, és leülvén beszélgettünk az egybegyűlt asszonyokkal. És egy Lídia nevű tiatírai városbeli bíborárus asszony, ki féli vala az Istent, hallgatott reánk. Ennek az Úr megnyitotta szívét, hogy figyelmezzen azokra, amiket Pál mond. Mikor pedig megkeresztelkedék, mind háza népével egybe, kért minket mondván, ha az Úr hívének ítéltetek engem, gyertek az én házamhoz, és maradjatok ott, és unszola minket. Troász kikötőváros. És ugye ide értek először, azt olvassuk elhajózván azért Troászból, ugye Macedóniával szemben levő kikötőváros, egyenesen Szamotrákéba mentünk, és másnap Neápolisba, onnan pedig Filippibe. Filippibe mentek, és azt olvassuk a Szentírásban, hogy ez a Filippi egy olyan város volt, egy olyan hely volt, ahol nem volt zsinagóga. Nem volt zsinagóga, ahol a zsidók szombatonként összetudtak volna gyűlni az imádkozásra, hanem a folyóvíz mellé
gyűltek össze rendszeresen, az a néhány zsidó asszony és prozelita asszony, ugye, akik áttértek a zsidó hitre, akik szombatonként összejöttek az imádkozásra, nem zsinagógában, hanem a folyóvíz mellé. És azt olvassuk a Szentírásban, hogy itt volt egy Lídia nevű tiatírai városbeli bíboráros asszony, ki félte az Istent és hallgatott reánk. Ennek az Úr megnyitotta szívét, hogy figyelmezzen azokra, amiket Pál mondott. És megint szeretnénk most visszatérni, amit az előbb mondtunk, de majd a történetünk vége felé is újra hangsúlyozni fogom ezt. Az Úr vezeti őket erre a helyre. Mit várnánk? Azt várnánk, hogy valami hatalmas megtérés fog ekkor történni, ugye? Az Úr egyértelmű vezetése volt. Ezzel szemben az eredmény mi volt? Egy asszony, egy Lídia nevű asszony, egy bíboráros asszony, és ő volt az, aki családjával, háza népével együtt elfogadta az evangéliumot. Nagy eredmény? Nagy eredmény, vagy nem nagy eredmény? Hát erre azt mondhatnánk, hogy is, ugye? Mert ugye mi általában tömegekben szeretünk gondolkodni. Hányszor olvastunk itt az apostolok cselekedetén ilyet, hogy megtért egy nap 3000 lélek, meg megtért egy nap 5000 lélek. És itt azt olvassuk, hogy elmentek ide az isteni egyértelmű vezetésre, és egy asszony a családjával elfogadta az evangéliumot. Ki kell, hogy mondjuk, hogy hatalmas eredmény. Én mindenképpen azt mondom, ez egy hatalmas eredmény. Egyetlen egy ember is óriási érték. Ezen a területen még egyáltalán nem voltak olyanok, akik elfogadták volna Krisztust, vagy ismerték volna. És ezen a területen ez a Lídia nevű asszony az ő családjával volt az első, aki elfogadta az evangéliumot. És Pál apostolék pontosan tudták, hogy ha az Isten vezeti őket valahova, akkor annak meg lesz a maga eredménye. Nem véletlenül vezet az Úr. Lehet, hogy egy valaki elfogadja, és utána majd az ő munkásságuk nyomán, majd még sokan elfogadják. De az is lehet, hogy csak egy valakiért küld oda bennünket az Úr. De az biztos, hogy ha az Isten küld, akkor menjünk, mert annak a munkának haszna, eredménye és értelme van. De nézzük meg még ezt a történetet, és itt a 14. verset még nézzük meg valamivel közelebbről. Nézzük meg, hogy ez a Lídia, azt olvassuk, hogy ő egy olyan asszony volt, aki Isten félő volt. Tehát ő az Istent ismerte. Ő komolyan vette a Bibliának a tanítását, az Isten szavát, ő egy Isten félő asszony volt, és azt olvassuk, hogy ennek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyelmezzen azokra, amiket Pál mond. Megint szeretnék itt megállni, és szeretném azt kérdezni, hogy vajon hogy van ez? Úgy tűnik ebből a versből, hogy ez mintha egy önkényesség lenne. Az egyik embernek a szívét megnyitja az Isten, és tömegek szívét pedig nem nyitja meg. Vagy hogy van ez? Kin múlik ez, hogy az Isten valakinek a szívét megnyitja? Magán az emberen múlik. Az ember, ha készséget tanúsít az Isten lelkének a késztetésére, akkor, de és itt jön a döntő dolog, az Isten nyitja meg egy embernek a szívét. Tőlem függ, hogy én akarom-e befogadni, hogy én válaszolok-e az ő késztetésére, de figyeljük meg, a Biblia egyértelművé teszi, hogy az Úr nyitja meg az emberi szíveket az evangélium befogadására. Mit mond Jézus? Senki sem jöhet hozzám, hanem ha az Atya vonza őt. Az Atyától van, az Istentől van az elhívás. Az Isten nyitja meg egy embernek a szívét. És milyen érdekes, vajon mit gondolunk, hogy miért nem ez a szó van itt ebben a Biblia versben, hogy az Úr megnyitotta Lídiának az értelmét. Mert ugye nem ez van, hanem megnyitotta a szívét. Miért nem azt mondja, hogy az értelmét? Nem az értelemmel kell nekünk felfognunk az evangéliumot? A Biblia arról beszél, hogy igen, az evangélium befogadása az ember szívétől függ. Szívünkbe fogadjuk be az evangéliumot. Mert minden átlagos ember, ugye persze vannak kivételesen beteg emberek, de egy átlag ember, mindenki rendelkezik annyi értelmi képességgel, hogy el tudja fogadni Krisztust, meg tudja érteni az ő szeretetét, meg tudja érteni a Biblia tanítását, amit Isten közölni akar az emberrel. És ez nem értelmi képességen múlik,
Ez egyszerűen a szíven múlik, az ember szívén múlik. Kinyitja meg a szívét az Isten üzenetének a befogadása előtt. Ki az, aki vágyódik Krisztust követni, elfogadja az Isten szeretetét? Igen, annak az Úr valóban megnyitja a szívét, és értelmével is be tudja fogadni mindazt, amit az Isten közöl az emberrel. Nézzük meg ezek után a 15. verset, azt olvassuk, mikor pedig megkeresztelkedék mind háza népével egybe, kért minket mondván, ha az Úr hívének ítéltetek engem, jertek az én házamhoz, és maradjatok ott, és unszolt minket. A megtérésének milyen szép bizonyítéka volt ez. Megtért, és ő azonnal tenni akart valamit, hogy ő is részese legyen ennek a műnek. És unszolta Pálékat, hogy jöjjenek, maradjanak nála. Legyen az egy kis támaszpont, ahonnan majd ki tud indulni az Isten beszéde. Igen, azonnal részestárs akart lenni ő is az evangélium terjesztésében. De itt ennél a Biblia versnél még egy pillanatra meg kell állnunk, és méghozzá azért, mert úgy tűnhet ez a Biblia vers, hogy a Biblia egy ilyen gyors keresztséget állít elénk, mint követendő példát. Itt van Pál és Silás, egy szombatnapon kimennek a folyóvíz mellé, hirdetik a Krisztusról szóló evangéliumot, és Lídia azonnal megkeresztelkedik az ő háza népével együtt. De ne feledjük el, hogy itt nem erről volt szó. Mert Lídia és az ő háza népe pontosan ismerte a Bibliának a tanításait, az ószövetségi tanításokat pontosan ismerte, a Biblia erkölcsét. Eszerint éltek, Istenfélő asszony volt. Az ő életükben egy láncszem hiányzott. Az, hogy Krisztust elfogadni messiásként. Krisztust elfogadni messiásként, akiről az ószövetségi proféciák, amiket ők is jól ismertek, szóltak. És amikor Pál nyilvánvalóvá tette ezt előttük, akkor valóban olyan megtérésre jutottak, ami valóban érett keresztséget eredményezett. Tehát megvolt az ismeretük, az előkészítettségük. Csak ez a láncszem hiányzott még ahhoz, hogy valóban ők Krisztus tanítványaivá tudjanak válni. És még egy gondolatot szeretnék itt a 15. versből megemlíteni, mert erre az ígére sokan hivatkoznak a gyermek keresztség kapcsán, amikor azt olvassuk, hogy mikor megkeresztelkedik mind háza népével egybe. Ugye erre szoktak hivatkozni, hogy lám-lám, hát az ő háza népe is megkeresztelkedett, tehát a gyermekek is megkeresztelkedtek. Szeretném azt mondani, hogy sem a zsidók között, sem az őskeresztény gyülekezetben az első században ilyenről nem is hallottak ilyenről, hogy gyermekkeresztség. Egyáltalán nem volt ez gyakorlat, tehát ez nem is feltételezhetjük, hogy itt gyermekekről van szó, hanem egyszerűen arról van szó, hogy az egész háza népével együtt minden felnőtt, értelmes ember, aki szintén befogadta szívével Krisztust, aki vágyakozott vele szövetséget kötni, az egész háza népe a hozzátartozókkal, rokonaikkal együtt elfogadták Krisztust, és szövetséget kötöttek, alámerítéses keresztséggel vállalták a vele való szövetséget. És menjünk ezek után tovább a történetünkben, nézzük meg, hogy hogyan folytatódik itt Filippiben az evangéliumnak a terjesztése. A 16-tól a 18-ig terjedő verseket a következőképpen olvasom. Lőn pedig, hogy mikor mentünk a könyörgésre, egy szolgáló leányka jött elünkbe, kiben jövendő mondásnak lelke volt, ki az ő urainak nagy hasznot hajtott jövendő mondásával. Ez követvén Pált és minket kiáltott vala mondván, ezek az emberek a magasságos Istennek szolgái, kik néktek az üdvösségnek útját hirdetik. Ezt pedig több napon át mívelte, Pál azonban megbosszankodván és hátrafordulván mondta a léleknek, parancsolom néked a Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle, és kiméne abban az órában. Nézzük meg ezt a történet részletet. Azt látjuk, hogy ez a szolgáló leányka, ugye, aki sok hasznot hajtott az ő urainak az ő jövendő mondásával, Pált és Silást elkezdte kísérni, ment ő utánuk, és mit mondott? Ezek az emberek a magasságos Istennek szolgái, kik néktek az üdvösség útját hirdetik. Jó dolgot mondott ez a szolgáló leány, vagy nem jó dolgot? Igazat mondott, vagy nem igazat mondott? Jó dolgot mondott, nem? Abszolút jó dolgot mondott. Pál apostol mégis miért dorgálta meg a benne levő lelket, hogy ezt ne tegye és ne mondogassa ezt? Miért?
Miért nem hagyta jóvá ezt Pál? Hát nem volt ez egy jó besegítés, hogy úgy mondjam. Ez a leányka mindenkinek ezt mondogatta róluk, és igazat mondott ez a leányka. Miért tette akkor ezt Pál, hogy ahogy olvassuk, megbosszankodván, és kiűzte belőle ezt a lelket? Azért, mert mindenki tudta erről a leánykáról, hogy milyen lélek befolyása alatt van. Ugye ismerték azt a befolyást, ami ezt a leányt hatalmában tartotta. És félő volt, hogy azonosítják Pál apostolék küldetését ezzel a lélekkel, ami ebben a leánykában volt. Éppen ezért lejáratta volna az igazságnak, az evangéliumnak az ügyét, és ezért Pál el akarta határolni magukat az ördögi léleknek a befolyásától, és ezért tiltotta meg ennek a leánynak, ezért űzte ki belőle ezt a lelket, az ördögi lelket, hogy ne cselekedje ezt, és ne mondja ezt, ne keverjék őket rossz hírbe, és ne azonosítsák a szolgáló leány tevékenységét az ő tevékenységükkel. És nézzük meg ezek után, vajon mit gondolunk, ennek mi lesz az eredménye? Mit olvasunk? Ez a leányka, ezzel az ő lelkével, ugye az ördögi megszálltsággal, a jövendőmondás lelkületével sok hasznot hajtott az ő urainak. És mi történik ezután, miután Pál kiűzi ebből a leánykából ezt a lelket? Azt olvassuk a 19. verstől. Látván pedig annak az urai, hogy keresetüknek a reménysége elveszett, megfogva Pált és Silást vonták a piacra a hatóságok elé. És oda vezetvén őket a bírákhoz mondának, ezek az emberek zsidó létükre megháborítják a mi városunkat, és olyan szertartásokat hirdetnek, melyeket nem szabad nékünk bevennünk sem cselekednünk, mivel hogy rómaiak vagyunk. És velük egyben feltámadta sokaság ő ellenük. Csak idáig, majd később mindjárt fogjuk olvasni a többi részét. Mit váltott ki ez az ő uraikból, a szolgáló leánykának a gazdáiból? Haragot, ellenszenvet, gyűlöletet Pál iránt. Az ő keresetüknek a reménysége elveszett. Nem tudtak hasznot húzni többet ebből a kislányból. És ezért fellázították a város lakóit Pál és Silás ellen. Megint szeretném azért ezt megjegyezni, hogy ahol az Isten lelke elkezd munkálkodni, minek vagyunk tanúi végig az apostolok cselekedete áttekintése kapcsán, Sátán azonnal ellentámadásba indul, bármilyen módon, de meg akarja akadályozni azt, hogy az evangélium terjedjen. Itt ezzel a módszerrel próbálkozott, ezzel a lánykával először, hogy azonosítsák Pál apostolék működését ezzel a lélekkel. Utána, amikor Pál apostol kiűzi az ördögi lelket belőle, akkor felindítja az embereket Pál apostolék ellen. És nézzük meg ezek után a 22-től a 24-ig terjedő verseket. A 22-től 24-ig terjedő versekben ezt olvassuk. A bírák pedig letépetvén ruháikat megvesszőzteték őket, és miután sok ütést mértek rájuk, tömlöcbe vetették őket, megparancsolva a tömlöc tartónak, hogy gondosan őrizze őket. Ki ilyen parancsolatot vévén veti őket a belső tömlöcbe, és a lábaikat kalodába szorította. És itt szeretnék visszatérni arra leginkább, amit az elején mondtam. Ki vezette őket ide, Filippibe? Egyértelmű volt, hogy a lélek vezette őket. És mi történik? Először egy ilyen szerény kezdett, csak egy asszony a családjával. Utána ez a szörnyű szenvedés, megalázó helyzet, megveszőztetik őket, letépik róla a ruháikat, sok ütést mérnek rájuk, lábaikat kalodába szorítják, börtönbe kerülnek. Az Isten vezetése, és ennek ez a jutalma, ez a következménye. Mi vajon hogy reagálnánk egy ilyen élethelyzetben a történésekre? Vajon mi mit cselekednénk? Szeretném mindjárt felolvasni azt, hogy Pál apostolék hogy cselekedtek. A 25. versben így olvassuk. Éjféltájban pedig Pál és Silás imádkozván énekkel dicsőítették az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. Nézzük meg ezt a csodálatosan szép Biblia verset. Éjféltájban nem azt olvassuk, hogy Pál és Silás
morgolódtak, zúgolódtak, panaszkodtak, szembefordultak az isteni vezetéssel, megkérdőjelezték az ő elhivatásukat, nem, hanem énekkel dicsőítették az Istent. Szeretném, hogyha megállnánk, és végig gondolnánk mindezt. Pál és Silás imádkozik, énekel a nyomorúság közepette, amelybe, most csak idézőjelbe szeretném megemlíteni, de az Isten vezette őket, ugye? Pontosabban az ő megengedése folytán volt ez. Ő vezette ide őket, az Isten pontosan tudta, hogy ez lesz az ő osztályrészük. Ide küldte őket, és ők nem szembefordulnak az Istennel, hanem imádkoznak, és énekben dicsőíték mindezért őt. Szeretném föltenni azt a kérdést, hogy miért dicsőítették énekkel és imával az Istent? Miért? Mi adott nekik ehhez erőt? És egyáltalán mit mondhatunk az ilyen szenvedésekről, a Krisztusról való szenvedésről? Hogy gondolkodott Pál és Silás? Szeretnék egy igét olvasni, most nem Pál apostol leveleiből, hanem Péter apostol első leveléből. Péter apostol első leveléből a második fejezet 19-től 21-ig terjedő verseiben. Nézzük meg, mit mond Péter, ami Pálnak is mélységes meggyőződése és hitvallása volt. A következőt olvassuk. Mert ez kedves dolog, ha valaki Istenről való meggyőződéséért tűr keserűségeket, méltatlanul szenvedvén. Mert micsoda dicsőség az, ha vétkezve és arcul veretve tűrtök, de ha jót cselekedve és mégis szenvedve tűrtök, ez kedves dolog Istennél. Mert arra hivattatok el, hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Mi volt Péternek is, Pálnak is, az összes tanítványnak, az összes apostolnak, minden őszinte hívőnek mi volt a mélységes meggyőződése? Hogy mi nem arra hivattattunk el, hogy békében, háborítatlanul, jólétben éljünk, hanem arra hivattattunk el, hogy vegyük ki a részünket a Krisztusért való szenvedésből. Ne akarjuk kikerülni a Krisztusért való szenvedést. Miért? Mert Krisztus is szenvedett mi érettünk. Ha Krisztus azt a mérhetetlen szenvedést vállalta értünk, akkor mi milyen alapon akarunk megmenekülni a szenvedésektől? Mi Krisztus fölé akarunk kerülni? Mi Krisztusnál kiválóbb körülményeket akarunk magunknak biztosítani? Mi jobb élethelyzetet, nagyobb megbecsülést kívánunk magunknak, mint amiben a mi Urunknak része volt? Pál, Péter, a többi tanítvány, a többi apostol pontosan átérezte mindezt. És azon kívül még gondoljunk arra, hogy Pál mit tett korábban a keresztényekkel, a hívőkkel? Milyen szenvedéseket okozott nekik? És Pálnak nyilván mindez az emlékezetében volt, hogy ő ezt tette a többiekkel, és azok hogy viselték? Egy István például a megkövezést hogy viselte el? Ugye békével, imádkozva, igen, ők sem, szóba sem jött, nem tartották azt egy elfogadható magatartásnak, hogy a nehézségek, a próbák a rossz helyzet miatt zúgolódjanak, vagy elcsüggedjenek. Pál apostol azt mondja, mi ilyen szolgálatban vagyunk, és nem csüggedünk el. Semmilyen életkörülmények között nem adták át magukat a csüggedésnek, hanem valóban azt vallották, hogyha Krisztus is szenvedett érettük, nekik is osztozni kell ebben a szenvedésben. És nézzük meg, azt olvassuk a harmadik fejezet 14. versében, a Péteri első levél harmadik fejezet 14. versében. De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok, azoktól való félelemből pedig ne féljetek se, zavarban essetek. Teljesedett ez Pál és Silás életében? Azt mondja, ha szenvedtek az igazságért, boldogok vagytok. Mikor tud valaki dicsőítő éneket énekelni és imádkozni szívből? Ugye akkor, hogyha boldog. Különben nem tud, különben csak zúgolódás, panasz jön az ember szájára. Ők pedig boldogok voltak. Boldogok voltak, és miért?
A következőt olvasom a negyedik fejezetből, ugyancsak a Péteri első levél negyedik fejezet 13-14-16. Verséből. Sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek lelke, amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt. Ha pedig, mint keresztény szenved, ne szégyelje, sőt, dicsőítse azért az Istent. Mit mond Péter? Ha valaki Krisztusért szenved, akkor megnyugszik rajta a dicsőségnek és az Istennek lelke. Tehát az Istenhez a legközelebb ekkor vagyunk, amikor mi érte nehézségeket tűrünk, amikor szenvedünk érte. Ez nem csak feltétlenül olyan szenvedés jelent, hogy megvesszőznek, a ruhánkat letépik és a lábunkat kalodába szorítják. Akármilyen szenvedés Krisztusért. Azt mondja, hogy akkor vagyunk a legközelebb hozzá. Az Isten lelke közvetlenül mellettünk van, Krisztushoz emel bennünket, hiszen osztozunk az ő szenvedéseiben, és ez örömet, boldogságot és Isten dicsőítést várt ki az emberből, a hívő emberből. És ezt tapasztaljuk Pál és Silás életében. És azt kell, hogy mondjuk, hogy ennek van egy Istent nem ismerő ember életében a legnagyobb hatása és befolyása. Mit várnánk? Valakit megveszőznek, börtönbe zárnak, szenvedés okoznak neki. Mit várnánk? Hogy fog az viselkedni? Ugye, ha legalábbis nem hangosan szitkozódik vagy zúgolódik, de legalábbis mogorva lesz, csüggert lesz, magába fordult lesz, a saját fájdalmával fog foglalkozni, és ezzel szemben pedig nem ezt látjuk. Ezzel szemben az ellenkezőjét látjuk, és még egyszer lapozunk vissza az apostolok cselekedetéhez, és olvassuk el a 16. fejezet 25. versét még egyszer, a következőképpen: éjféltájban pedig Pál és Silás imádkozván énekkel dicsőítették az Istent, és most figyeljük, a foglyok pedig hallgatják őket. Nyilván ez a kifejezés nem azt jelenti, hogy hát persze, hát mit tehettek volna, egy cellában vagy egy börtönben voltak, hát nem tudták a füleiket bedugni. Nyilván nem ezt jelenti, hanem az, hogy odafigyeltek rájuk, hallgatták őket. Ez egy olyan különleges esemény volt, amilyet ők még nem tapasztaltak, mert egy elítéltől mindent vár az ember, de nem imádkozást, nem énekkel való Isten dicsőítést. És itt szeretnék megállni, és szeretném elmondani azt, hogy mi a legnagyobb hatást az emberekre, a környezetünkre nem a prédikációnkkal tesszük. Pál és Silás egy szót nem prédikált a többi fogolynak, hanem a szenvedésekben, a megpróbáltatásokban tanúsított magatartásunkkal tudjuk a legnagyobb eredményt elérni, a legnagyobb hatást tenni a körülöttünk élő emberekre. Ahogy mi egy nehézséget, egy megpróbáltatást, egy szenvedést elviselünk, az mindennél ékesebben mutatja, hogy milyen kapcsolatban vagyunk Krisztussal, mert emberileg ez lehetetlen, hogy ilyen helyzetben valaki ilyen lelkületet tanúsítson. Ez az Isten lelkének nyilvánvaló munkája, és igen, ezt érezték, látták ezek a foglyok, akik össze voltak zárva Pállal és Silással. És azon túlmenően nem csak az éneket hallották, nem csak az imádságot hallották, hanem mit éreztek meg? Megérezték azt a légkört, azt a lelkületet, ami Pálban és Silásban volt. Mit mondtunk? Ha valaki Krisztusért szenved, az Isten lelke ott van mellette egész közel, hatalmas erővel árad ki, hogy erősítse. És ennek a befolyása érezhető. Azok, akik nem akarják, azok sem tudják ezt szinte semmibe venni. Érzik azt a befolyást. Azt hiszem, mindannyian így vagyunk az életben, találkozunk egy emberrel, és abból valami befolyás árad. Találkoztunk már olyan emberrel az életben, akiből valami hatalmas béke, nyugalom áradt. Ugye, ritkán, de van ilyen. Megérezzük, ugye? És gondoljunk bele, ez a béke, öröm, nyugalom, ami ezekből az emberekből áradt, mélységes hatást tett azokra, akik körülöttük voltak, az összes többi fogolyra.
És nézzük meg, az Úr mit cselekszik, hogy lép közbe. A 26. versben ezt olvassuk. És hirtelen nagy földindulás lőn úgy annyira, hogy megrendülének a tömlöc fundamentumai. És azonnal megnyíltak az ajtók mind, és mindnyájuknak a bilincsei feloldódtak. Tehát az Isten hatalmas csodát cselekedett, hatalmas földindulás, földrengés, a tömlöc fundamentumai megrendültek, az ajtók kinyíltak, a bilincsek leoldódtak. Igen, egyértelmű isteni csoda, isteni közbeavatkozás következett be. És nézzük meg ezek után a 27-től terjedő verseket. Fölserkenvén pedig a tömlöc tartó, és látván, hogy nyitva vannak a tömlöcnek ajtai, kivonva fegyverét, meg akarta magát ölni, azt gondolván, hogy elszöktek a foglyok. Pál azonban nagy fennszóval kiáltott, mondván, semmi kárt ne tégy magadban, mert mindnyájan itt vagyunk. Az pedig világot kérve beugrott, és remegve borult Pál és Silás elé. És kihozván őket mondta, uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek? Egyelőre csak idáig olvassuk a történetet. Nézzük meg ezt az ige szakaszt. A tömlöztartó fölserken, ő is látta, tudta, hallotta, hogy ezek az emberek, Pál és Silás, hogy viselkedik a börtönben. És azt olvassuk, hogy amikor a földindulás lett, akkor fölserkent a tömlöc tartó, és mit látott? Azt látta, hogy a tömlöc nyitva vannak, tehát ugye, hogy a tömlöcnek az ajtai megnyíltak, és mit akart tenni? Öngyilkos akart lenni. Kivonta a fegyverét, öngyilkos akart lenni, azt gondolta, megöli magát, mert hogy a foglyok mind elszöktek. És olyan érdekes, nem tudom, ebből a következő versből mit látunk, a 28. versből, azt olvassuk, hogy Pál azonban nagy fennszóval kiáltott, mondván, semmi kárt ne tégy magadban, mert mi mindnyájan itt vagyunk. Szinte magunk előtt van a jelenet, hogy látja, hogy ez az ember meg akarja ölni magát, ő pedig oda kiabál neki, hogy megállj, ne tedd, hát mindannyian itt vagyunk, nehogy valami kárt tegyél magadba. Kinek mondja ezt? Annak a tömlöztartónak, aki kalodába szarította az ő lábaikat, akiktől szintén szenvedést és nyomorúságot kellett nekik elviselni. És utána azt mondja a Biblia, hogy azonnal beugrott ugye a tömlöcbe, és remegve borult Pál és Silás elé, és kihozván őket mondta, uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek. Ez az ember szintén nem hallott egy prédikációt sem Páltól és Silástól, de látta az ő magatartásukat. Látta az ő lelkületüket, és ez mindennél ékesebben szóló prédikáció volt az ő életében. Megint szeretnék itt megállni, és szeretném a saját életünkre vonatkoztatni, mert gyönyörű történetek, de mit kezdünk mi most itt ezzel a történettel? Valaki tesz velünk valami rosszat. Jelen esetben ugye a tömlött tartó is kalodába szorította a lábaikat, jó, hogy neki ez volt a parancsa, de hát ő ugye mindezt megcselekedte, szenvedést okozott Pálnak és Silásnak. Mi lett volna akkor, hogyha Pál és Silás haragosan, indulatosan, durván bánt, vagy beszélt volna ezzel a tömlött tartóval, úgy oda mondogatott volna neki. Na, majd te is megtudod, mert az Isten büntetése utolért téged, vagy ki tudja bármit, ingerülten, nem a teljes szelítség lelkületével szóltak volna. Mi történt volna ekkor? Szeretném, mondom, a mai életünkre a figyelmet ráirányítani. Például csak egy egész hétköznapi példát mondunk, ismerünk embereket, mondjuk például a közértben, vagy a boltost ismerjük, az elárusítót, becsap minket, vagy valami kellemetlenséget okoz nekünk, és mi elkezdünk vele perlekedni, elkezdünk indulatosan beszélni, eléggé csúnyán. Ezek után hadd kérdezzem meg, hogy egy adandó alkalommal tudunk neki bizonyságot tenni, a Bibliáról, a Krisztus evangéliumáról? Ugye lehetetlen. Hogy fogok neki bizonyságot tenni, amikor előtte jól összevesztem vele? Igaz, hogy ő csapott be engem, ő bántott engem, de elvágom az utat ahhoz, hogy én bizonyságot tudjak neki tenni az evangéliumról. Hogyha Pál és Silás is ingerülten, vagy emberi felháborodás hangján szólt volna ehhez a börtönőrhöz, nem ezt a lelkületet tanúsítva, később nem lett volna lehetőségük arra, hogy valóban megközelítsék ezt az embert, és valóban ezt a lelkületet, amit látott náluk, ez volt az, ami meggyőző volt, és ez volt az, ami az ő megtérését elősegítette. És mit mondott? Uraim, mit kell nékem cselekednem,
hogy üdvözüljek. Igen, hiteles, ki kell, hogy mondjuk Pál és Silás. Hiteles volt a tömlöc tartó szemében, nem a beszédük, hanem a magatartásuk által. És ezért a magatartásuk utat nyitott az ő prédikálásuk elfogadásához. És így kell nekünk is az életben élni. Olyan magatartást tanúsítani a munkahelyen, a barátokat, ismerősök mindenki előtt, hogy a mi életünk útnyitó legyen ahhoz, hogy utána a szavainkat is elfogadják, hitelesek legyünk az emberek szemében. És nézzük meg ezek után a 31-től 34-ig terjedő verseket, a következőképpen olvasom. Azok pedig mondának, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. És hirdetik néki az Úrnak igéjét, és mindazoknak, akik az ő házánál voltak, és az magához vévén őket az éjszakának azon órájában megmosá az ütésektől, tehát a vérnyomoktól, mindattól, ugye, amit okoztak nekik, és megkeresztelkedének azonnal ő és az övéi mindnyájan, és bevivén őket házába asztalt terítenékik, és egész háza népével egyben örvendezett, hogy hitt az Istennek. Igen, ez a második hatalmas eredmény ezen az úton. Igen, megtér Lídia az ő háza népével, megtér a filippibeli börtöntartó az egész háza népével. Igen, hatalmas esemény. Ezekért az emberekért küldte őket az Úr oda, ebbe a helységbe, hogy itt végezzék a szolgálatot szenvedés árán, de annál nagyobb bizonyságképpen. De itt szeretnék még a 31. versre kitérni, mert erre a kérdésére a börtöntartónak, hogy uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek, Pál a következőt mondja, és Silás, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Szeretnék erre az egy igére azért kitérni, mert nagyon sokan szokták ezt mondani a Bibliából, ezt az igét, és hasonló igéket, amik valóban így vannak megörökítve az igében, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. De ezt nagyon sokan félreértik. Nagyon sokan félreértik. Azt mondván, hogy semmi dolga nincs az embernek, ugye? Csak egyszerűen elméletben elhinni, elfogadni, hogy Krisztus a Messiás, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. De szeretnék egyetlen egy igét ezzel kapcsolatban felolvasni, János evangélium a 3. fejezetének a 36. verséből. János evangélium a 3. fejezetének 36. verse a következőt mondja. János evangélium a 3. fejezet, 36. verse. Aki hisz a fiúban, örök élete van. Aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragjára marad rajta. Tehát a hitet és a neki való engedést azonos fogalmakként említi a Szentírás. Azt mondja, aki hisz a fiúban, és aki nem enged a fiúnak. Ugyanazok a fogalmak. Tehát hinni a fiúban, hinni Jézus Krisztusban, mivel egyenlő, engedelmeskedni neki, őt követni. Igen, higgy a Jézus Krisztusban, ami magába foglalja az ő útjain való járást, és üdvözülsz. És ezt mondja Pál apostol, és Silás is ezt mondják ennek a börtöntartónak, higgy és üdvözülsz a Krisztusban. Járj az ő útján, azokat a cselekedeteket cseleked, amelyeket Jézus mutatott be, és üdvözülsz mind te, és mind a te egész házad népe. És azt olvassuk utána a 34. vers végén, hogy egész háza népével egyben örvendezett, hogy hit az Istenben. Itt is megkeresztelkedtek a háznép, a család felnőtt tagjai, akik elfogadták Krisztust, és örvendeztek, hatalmas öröm volt a szívükben, hogy hittek, hogy befogadták szívükbe az evangéliumot, elfogadták Krisztust megváltónak. És utána nézzük meg befejezésül a történetnek a lezárását, és utána még egy tanulságot majd le fogunk vonni. Így olvassuk a 35. verstől, mikor pedig megvirradt, a bírák elküldték a poroszlókat mondván, bocsásd el azokat az embereket. A tömlöctartó pedig tudtára adá el szavakat Pálnak. A bírák ide küldöttek, hogy bocsássalak el titeket, most azért kimenvén menjetek el békességgel. Pál pedig mondanékik, megvesszőztek minket nyilvánosan, ítélet nélkül, holott római emberek vagyunk, és tömlöcbe vetettek, és most alattomban akarnak bennünket kiküldeni. Nem úgy, hanem jöjjenek ők maguk, és vezessenek ki minket.
a poroszlók pedig megmondák a bíráknak a beszédeket, és azok megfélemlének, mikor meghallották, hogy rómaiak. És odamenvén megkérlelék őket, és kivezetvén őket kérték, hogy menjenek ki a városból. Mit olvastunk ebben a történet részletben? Megvesztőzték őket, börtönbe csukták őket, aztán titokban el akarták őket bocsátani. Azt mondják, hogy nem úgy. Nem. Hanem jöjjenek ide, vezessenek ki bennünket. Ugye a munkájuknak a híre, ugye a munkájuknak az eredményességét is akarták ezzel többek között biztosítani. Jogtalanul bántak velük, és ezért követelték, hogy kérték, hogy igen, akkor vezessék ki őket, és kövessék meg ilyen értelemben. Tehát ismerjék el, hogy az ő büntetésük, ugye az helytelen volt, és ők utána, amikor mindez történt, akkor eljöttek, és kimentek a tömlöcből és a városból. De nézzük meg befejezésül még itt ebben a szakaszban a 40. verset. Kijövén pedig a tömlöcből, bemenének Lídiához, és mikor látták az atyafiakat, vígasztalták őket, és eltávozának. Ez a történetnek a lezárása számomra egy különösen kedves bibliavers, mert én azt hiszem, hogy mindannyian, legalábbis nem vagyok benne biztos, de nagyon sokan, hogyha nekünk kellett volna ezt leírni, akkor valami olyasmit írtunk volna, hogy elmegy Lídiához, meg az atyafiakhoz, és akkor ők vígasztalják őket ezekért a szenvedésekért, ugye, amiket el kellett szenvedni. De nem ezt olvassuk, hanem azt olvassuk, hogy Pál és Silás vígasztalja az atyafiakat, vígasztalja a hívőket. Nem ők szorultak vígasztalásra, ők vígasztalták a többieket. Micsoda hatalmas lelki erő ez. Nem panaszolták az ő szenvedéseiket, hanem vígasztalták a többieket, bátorították őket. Igen, hatalmas erő volt, lelki erő volt az Istennel való kapcsolatuk révén bennük, és valóban így alapították meg ezt a kis gyülekezetet Filippiben. És amit említettem befejezésül, összegzésül, két gondolatot szeretnék megjegyezni. Én szeretném azt a gondolatot kiragadni, és ez a kettő, amit szeretnék megjegyezni, hogy miért volt erre szükség? Miért volt szükség erre a szenvedésre? Miért volt szükség arra, hogy az Úr ilyen csoda módjára vezeti őket Filippibe? Látszólag kevés ember tér meg, és ilyen szenvedéseket kell nekik ott elszenvedni, azok előtt, akik előtt hirdetik az evangéliumot. Hát nem azt gondolnánk, hogy azok az emberek hogy megrémülnek, hogyha ezekkel ezt csinálják, hát akkor velünk is ezt fogják csinálni. Hát el is bátortalanodhattak volna. Nem. Mi volt ezzel a célja az Istennek? Kettős célja. Az egyik az, hogy ennek a csodának a híre nagyon sok felé eljutott. És ez jobban ráirányította a figyelmet az ő munkásságukra, mintha ez a csoda nem történt volna meg. Tehát Isten ezzel a csodálatos szabadítással az evangélium előmenetelét szolgálta. Figyeljük meg végig, idáig ezt láttuk apostolok történetében. Sátán támadja az evangélium hirdetést mindenféle eszközzel, rafináltan, kísértéseivel, csapdáival, de brutális módon is. És az Isten mindig mit tesz? A rosszat jóra fordítja. Az igazság előmenetelévé válik minden rossz körülmény, amit Sátán az igazság feltartóztatásáért eszel ki. És a második szempont, amit szeretnék megjegyezni, azt a Filippi levélből szeretném felolvasni, mert tudnélik később Pál apostol az ő római fogságából sok-sok évvel később, több mint egy évtizeddel később ír ennek a gyülekezetnek, amelyet ekkor így ilyen körülmények között alapított meg. És nézzük meg, hogy mit ír a Filippi belieknek az első fejezet 29 és 30. versében. Mert néktek adatot az a kegyelem a Krisztusért, nem csak, hogy higgyetek ő benne, hanem, hogy szenvedjetek is ő érette. Ugyanolyan tusakodástok lévén, amilyent láttatok én nálam, és most hallotok én felőlem. Mit mond ez a Biblia vers? Azt mondja a Filippi belieknek, a Filippi beliek milyen helyzetben voltak? Sokat kellett nekik szenvedni az evangéliumért. Az Úr pontosan tudta, hogy ők ebben részesek lesznek. És ezért így indított el ezt a gyülekezetet, hogy látták Pálnak a szenvedéseit,
és látták Pál és Silás magatartását a szenvedésben. Élő tanúbizonyság volt nekik, hogy hogy kell a Krisztusról való meggyőződésért hitben szenvedni. Mit olvastunk? Mert néktek adatott az a kegyelem a Krisztusért, nem csak, hogy higgyetek ő benne, hanem hogy szenvedjetek is ő érte. És mit mond? Ugyanolyan tusakodásotok lévén, amilyet láttatok én nálam. Igen, ezt látták Páléknál. És tanulhattak belőle, látták ezt a lelkületet, mindazt látták, ahogy ők viselkedtek. Ez élő példaadás volt a gyülekezetnek a későbbi szenvedések elviseléséhez. És mit mond? Ugyanolyan tusakodásotok lévén, amilyet láttatok én nálam, és most hallotok én felőlem. Ugye, mert ekkor is börtönben volt Pál apostol, ahonnan ezt a levelet írja. De szeretném azért megjegyezni, hogy ezek az élethelyzetek, az ilyen negatív élethelyzetek az evangéliumot soha nem tudják föltartóztatni. Pál apostol azt írja a Filippi belieknek, hogy tudtotokra akarom adni atyám fiai, hogy az én dolgaim előmenetelére lettek az evangéliumnak, az én fogságom is előmenetelére lett. Igen, Isten minden üldözést, minden negatív életkörülményt, ha az ő szolgái hitben és szeretetben tűrik el, az igazság előmenetelére tud fordítani. És ebből olyan gyümölcsök teremnek, amik máskülönben meg sem teremtek volna. És azok az emberek, akik pedig átélik a szenvedéseknek tartják,

0: Szeretettel köszöntelek benneteket, és azok kedvéért mondom, akik nem voltatok itt, amikor legutóbb szolgálatban voltam. Szeretnék összefüggésben beszélni több szombaton keresztül egy ének kapcsán, a 200-as számú ének kapcsán, amit majd a végén fogunk énekelni. Elmondtam a múlt alkalommal, akkor megismétlem, hogy a 200-as számú éneknek nagyon szeretem a zenei anyagát is, de főleg azt szeretem benne, hogy a tartalma az egy teljes teológiai rendszer, mondhatnánk így, vagyis mondom másképp, benne van az örömhír. Benne van az örömhírnek az a négy lépése, az a négy lépés, ami minket a menny felé vezet. És a múlt alkalommal arról beszéltünk a második korintusi levélben, mint a római levél alapján, és idézem újra a római levél 5. fejezetét, hogy amikor még ellenségei voltunk az Istennek, megbékéltünk Istennel, az ő fiának halála által. Pál itt egy különös görög szót alkalmaz, ami egy olyan fajta békesség, ami nem kétoldalú, hanem egyoldalú. Isten a maga részéről megbékült velünk. Nem akkor békült meg velünk, amikor feltekintettünk rá, nem akkor békült meg velünk, amikor végre engedtünk neki, hanem akkor, amikor még ellenségei voltunk. Engem megrendít az Istennek ez a szeretete. Ki billent a kis világomból, ugye? Nem akkor kezd el szeretni, és nem akkor nyújtja ki felém a jobb kezét, amikor már látja, hogy van remény felőlem, hanem a legreménytelenebb állapotomban. És az ige felszólítása az, ugye a második korintusi levélben, hogy Krisztusért kérünk, ha ő így kinyújtotta felétek a jobb kezét, akkor ti is béküljetek meg az Istennel. Ugye Ézsaiás könyvében azt olvastuk, hogy fogja meg erősségemet, és kössön békét velem. Az Isten kinyújtotta az ő erősségét, az ő jobb kezét Krisztusban. Azzal, hogy elküldte őt a földre, jelezte azt, hogy ő kinyújtja a kezét, neked csak egy dolgod van megragadni azt. És most szeretném folytatni, mert nyilván nem akarunk ezen az állapoton megállni, hogy az Isten ellenségei vagyunk, és milyen jó, hogy ki van nyújtva az a kéz, igaz? Nem ez az ideál, ugye? Az Isten úgy szeret, köszi, és te csak tartsd a kezed. Nem, szeretném megragadni ezt a kezet, szeretnék, mondom másképp, szeretnék igaz ember lenni. Szeretnétek igaz emberek lenni? Ja, akkor emeljétek fel a kezet, szeretnétek igaz emberek lenni? Hogyan kell igaz embernek lenni? Hogyan lehet az ember igaz Isten előtt? Onnan indulunk, hogy bűnösök vagyunk. Onnan indulunk, hogy az Isten ellenségei vagyunk. Hogyan lehet az ember igaz Isten előtt? És egy különös alapigét választottam. Bevallom, nem tőlem jön a gondolat. Elolvastam egy nagyon jó cikket ezzel kapcsolatban. A szerzőtől majd idézni is fogok. Nem Ellen White, de kortárs. Keressétek meg velem Máté evangéliumát, és ott az 5. fejezet 20. versét. És a szövegkörnyezet az, hogy Jézus elkezdi a szolgálatát, elmondja a boldog mondásokat, elmondja a szülőtő egyház küldetését, hogy mi az, aminek szánja az ő egyházát. Fénylő gyertya, ízes só, hegyen épített város, amit nem lehet elrejteni. Elmondja a törvényhez való viszonyát, és elmondja azt, hogy félreértés ne essék, bármit láttok tőlem, szombati gyógyítások meg ilyenek, nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt. Tehát Jézus előre leszögezi. Nem azért jöttem, hogy eltöröljem, azért jöttem, hogy betöltsem. És ebben a kontextusban egyszer csak megszól ez az ige, amivel kicsit meg is előztetek, nem baj. Megszól a 20. vers. És szeretném, ha egy kicsit velem együtt, meg a korabeli hallgatókkal együtt sokkot kapnánk. Azt mondja Jézus, mert mondom nektek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyek országában. Ezt az alapigét választottam. Kellemes, ugye? Nyilván nem ennyi a történet, de nézzétek meg még egyszer. Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok nem több az írástudók és a farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyek országában. Képzeljük magunkat a korabeliek helyébe. Azok az emberek is szerettek volna igazak lenni. Azért követték Jézust, azért gyűltek oda köré. Azért mentek annyian a hegyi beszédet meghallgatni, és egyszer csak Jézus eléjük tárja azt, hogy amúgy nagyobbat szeretnék, mint amit a farizeusoknál láttok. Ha korabeli zsidó ember vagy, akkor ezen a ponton elkezded vakarni a fejed. Ugyanúgy, ahogy egyébként a gazdagokról szóló mondatoknál is vakarhatta a zsidó ember a fejét. Miért? Mert az korabeli ember, izraeliták fejében az volt, hogy a csúcs, a non plus ultra azok a... Kik? Kik a csúcs? Már tovább gondolod, talált, igen. A csúcsa farizeusok, ugye vegyük a posztmodern párhuzamos szót, igen, mondhatjuk a non plus ultra az adventisták, ugye? És Jézus azt mondja a tömegnek, hogy nem léptek be, ha csak ennyi az igazságotok, mint a farizeusoknak. Ugyanez a hatása Jézusnak, amikor azt mondja, hogy milyen nehéz a gazdagoknak bejutni a mennyek országába. Tudnélik, amit ma már úgy hívunk idegen kifejezése, hogy prosperitás evangélium, prosperity gospel, ott volt a zsidó nép tudatában, hogy aki gazdag, azt áldotta meg az Isten, aki szegény, az el van átkozva. Aki egészséges, azt megáldja az Isten, aki beteg, azt kérdezik róla, hogy ez vétkezett, vagy a szülei? Ugye, hogy betegen született. Itt volt ez a fajta kegyetlen gondolkodásmód, hogy aki szerencsés, akinek jól megy, azt szereti az Isten, aki szerencsétlen, azt nem szereti az Isten. És Jézus azt mondja, hogy egyébként a gazdagoknak nehéz bejutni. Egyébként a farizeusoknak nem lehet bejutni. Jézus teljesen kiforgatja a korabeliek világképét. Várjunk, hát nem úgy volt, hogy azok mennek az Isten országába, akiken látod, hogy ott van az áldás rajtuk, sőt, alamizsnát is osztanak, ugye? És hangosan kiabálnak előttük, amikor mennek az utcán, hogy most jön XY farizeus. Mit jelent a farizeus szó? Az Ószövetségben is benne van, csak nem szoktuk észrevenni. Elkülönült. És hol szerepel az Ószövetségben? Így. Mene, tekel. Ufárszín, elosztatott. Ugye? Ugyanaz a szó. Teljesen ugyanaz a héber szójuk. Azt jelenti elkülönült. A farizeus mindig egyen jobb, mint te vagy. Oké? Nem tudsz olyan lenni. Ő mindig egyen jobb. És Jézus azt mondja, ha nem leszel én az egyen jobbnál még egyen jobb, akkor nem lész be az Isten országába. És itt egyébként nem árulok zsákba macskát, Wagonernek egy cikkét olvastam ezzel kapcsolatban, és itt így folytatja. Itt van egy rossz következtetés. Itt vagyunk már keresztények, és azt mondjuk, hogy oké, Jézus azt mondta, hogy a farizeusok igazsága nem sokat ér. Wagoner így fejti ki, így tesz helyre egy gondolatot. Néhányan tévesen arra következtetnek ezekből a szavakból, hogy Jézus a törvény szigorú megtartása miatt hibáztatta őket, tőlünk pedig azt várja, hogy hagyjuk azt teljesen figyelmen kívül. Ellenkezőleg azt mondja, hogy a mi igazságunknak meg kell haladnia az övékét. Tehát nem azt mondja, hogy menj az ellenkező irányba, és akkor ezen túl legyél gyilkos, meg stb., hanem azt mondja, hogy nem, ez egyszerűen lehet, hogy azt látod, hogy betartja. És egyébként a meselt sírok egyébként jól néznek ki. Így is mondja, hogy szép meselt sír. Nem azzal van probléma, hogy kívül szép. Azzal van probléma, hogy belül tele van romlással. Azt mondja Jézus, ha a ti igazságotok nem haladja meg az övékét, akkor nem mehettek be. Nem arról van szó, hogy eltörli a törvényt, hanem azt mondja, hogy ennél többre van szükség. Különben nem mondana ilyeneket például Máté 23. fejezetében, hogy az írástudók és farizeusok Mózes székében ülnek, amit parancsolnak nektek, azt megtartsátok. Miért nem az ellenkezőt kell csinálni? Nem, azt mondja, amit parancsolnak, azt tartsátok meg, Mózes székében ülnek, de nehogy az ő életmódjukat kövessétek. Vagy ott van a 23. vers. Azt mondja, hogy megtizedeltek mindent, de elhagyjátok a nagy dolgokat a törvényből. Azt mondja, ezt nem kéne, ezt kell elcselekedni, a nagy dolgokat, de azokat sem elhagyni. A farizeusnak a legnagyobb problémája micsoda? Nézzétek, a római levélben azt olvasom, hogy Izrael, aki megpróbálta követni az igazság törvényét, végül hova nem jut el? A törvényre nem jut el. Értitek? Ha ránézel a farizeusra, azt látod, hogy ő aztán megtartja a törvényt. És az Isten ránéz, és azt mondja, nem, ez egy törvényszegő. Nem, az én törvényem nem így néz ki. Nézd már rá. Lehet, hogy a te szemed nem látja. De az Isten szeme lát. Belelát mindenkinek a szívébe, minden motivációt ismer, mindent jól megért. Aztán Jézus folytatja. Tudtok ennél erősebb mondatot Jézustól, mint az, hogy ha nem lesz nagyobb az igazságod, mint a farizeusoké, akkor nem léphetsz be. Van még egy mondat, ezt még nevetítsük ki. Jézus mond valamit a farizeusoknak, hogy kik fognak győzni a versenyben. A? És a? Igen, megint. Azt mondja, a vámszedők és a paráznák fognak titeket megelőzni. De nem csak azt mondja, hogy itt vagy te, ugye a kisember, leadod a tizedet, meg azért szolgálsz, stb., de van a farizeus, a tuti. Hanem, és azt mondja, hogy a farizeus igazsága kevés, és egyébként a paráznák fognak előbb bejutni. Látjátok, hogy mennyire fejreállítja a közgondolkodást Jézus? Mi ez? Miért mond ilyeneket? Miért mond ilyeneket Jézus? És tényleg egy kicsit elgondolkodom rajta, hogy akkor nem kell nekem is életmódot váltani és elmenni. Hát nem paráznának, de mondjuk vámszedőnek. Hát meg lenne oldva egy csomó probléma az életemben, nem? Ha új autóval láttok, akkor nem ezt sugallja Jézus, ugye? Nem ezt sugallja. Nem azt mondja, hogy válts életmódot, és ezen túl légy parázna. Nem azt mondja. De figyeljetek, itt jön a kulcs. Hasonlítsuk össze a farizeust és a vámszedőt, és ezt Jézus megteszi a kedvünkért. Emlékeztek a történetre? Az egyik azt mondja, mit adhatnék néked, Uram? Hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, stb. Kvázi, Isten, azért látsz, ugye? Köszönd meg, hogy ilyen jó vagyok. Én jó vagyok. Én azt adom neked, hogy nagyon jó vagyok. Nézd meg! És jön az a bűnös ember, ugye? Az a vámszedő, és mit ad az Istennek? Emlékeztek az ígére, ugye? Légy irgalmas, nékem bűnösnek. Mit ajánl fel ez a publikánus, ez a vámszedő? Mit ajánl fel? Jaj, akkor emlékezzetek a mottó énekre, második versszak. Bűn, terhes, szívemet nyújtom neked. Nincs mit felajánlania. És tudjátok, ez a nagyon nagy különbség. Amíg van mit felajánlanod, többet, valami jobbat, mint a bűnterhes szíved, akkor lehetsz a legjobb farizeus. Beelőznek a paráznák. Azt írja Luther Márton, ilyen formán a törvény által megigazulni vágyók mérhetetlenül távolabb vannak az igaz élettől, mint a vámszedők, bűnösök és paráznák. Mert ezek nem bízhatnak a saját cselekedeteikben, mivel azok olyanok, hogy ezekből nem remélhetik, hogy kegyelmet, bocsánatot, üdvösséget nyernek általuk. Érzitek? Mire támaszkodsz? Mi az, ami, hogy is mondjam, amire az üdvösségben való bizalmadat, az üdvbizonyosságodat épített? Azt mondja nekünk Pál a Galata levélben, hogy a törvény cselekedet, akik a törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak. Miért vannak? Akik a törvény cselekedeteiből vannak, miért vannak átok alatt? Miért? Mert ki van vetítve, úgyhogy már tudtok puskázni. De ezen szeretném, ha gondolkodnánk. Miért vannak átok alatt azok, akik a törvény cselekedeteiből vannak, abból élnek, abból táplálkozik a vallásos gyakorlatuk? Figyeljetek, a törvénnyel van egy nagyon nagy baj. Az, hogy nézzétek, azt mondja, átkozott minden, aki nem marad meg mindazokban. Megmaradni, azt mondja, kitartani, ott maradni. Az angolban úgy írja, hogy continue, azt hiszem a King James verzió. Vagyis, lehet, hogy te vagy a világ legjobb farizeusa, soha nem követtél el semmit, de egyszer a feleségedre így néztél. Vagy egyszer így éreztél. Nem a feleséged, a szomszédra. Felment a pumpa. De csak egy pillanatra. 50 éve járok az Úrral, és életemben egy pillanat volt. Tudjátok, mi történik? Az átok azonnal életbe lép. És Istennél a mérleg nem egészen úgy néz ki, mint az embernél. Nem egészen úgy néz ki, mint a 2 milliárd keresztényből 1 milliárd 500 millió kereszténynél. Hogy van a jó cselekedetek és rossz cselekedetek mérlege. Ez jelenleg a nagy kereszténységnek az általános nézete a bűnökről és az igazságról. Ha letettél ide egy bűnt, és hogyha az nem halálos bűn, stb., akkor ide teszel egy csomó jó cselekedetet, és akkor kiegyensúlyozódik. Az Istené nem így működik. Azt mondja, hogy itt van az igaz életed, soha nem követtél el bűnt, puf. Rátettél ide valamit, az átok életbe lép. És a törvénynek nincs olyan tulajdonsága, nincs olyan képessége, hogy kinullázhassa ki semmissé tehesse azt a bizonyos elkövetett bűnt. Nincs meg ez a képesség a törvényben. Azt mondja, akik a törvény cselekedeteiből vannak, erre építenek, hogy én megcselekedtem, azok átok alatt vannak. Talán emlékeztek, amikor az egyik Wesley haldoklott, vagy hát nem halt meg, csak elég súlyos betegsége volt. És odajött hozzá a barátja, nagy küzdelem írja le talán ezt a jelenetet, odajött hozzá a barátja, és megkérdezte tőle, hogy mire építed a hitedet. Nyugalmad van-e a felől, hogyha itt most vége, akkor mi lesz? És azt hiszem, Charles volt, de nem vagyok benne biztos, és azt válaszolta, hogy hát egész életemben az Urat szolgáltam, ebből csak lehet valami nyugalmam. És az a helyzet, hogy a kérdező nem nyugodott meg a választól. Ez nem jó válasz. Ez nem jó válasz. Nagyapám is egyszer belefutott ebbe. Elég jó kapcsolat volt egy ilyen 50-60 évvel ezelőtt, ahol éppen lelkész volt a helyi baptista gyülekezettel, és így összejártak néha. És hát nagyapám megbeszélt nekik a szombatról, és ezt sokszor elmesélte, azt mondta, hogy ez a baptista testvér, anyád dőlt a széken, és azt mondta, hogy ide figyelj, Erdődi testvér, én 50 éve járok az Úrral, nehogy már ne üdvözüljek. Yeah. Ha a törvényre építesz, vagy arra, hogy 50 éve jársz az Úrral, egy csomó mindent ide tehetnék. Ha a bázis rossz, akkor átok alatt vagy. Azt mondja, hogy egyetlen bűn elég ahhoz, hogy az átok életbe lépjen, és a törvény nem mondja, hogy jó cselekedetek feloldják az átkot. És akkor felvetődik a kérdés, nem csak én vetem fel, hanem szerintem, hogy bocsánat, Pál is felveti, hogy jó, akkor mit csináljunk? Ha a bűn szüli a kegyelmet, akkor maradjunk-e bűnben? Ugye ezzel kezdi a 6. fejezetet a római levélben. És aztán azt mondja, távol legyen, akik meghaltunk a bűnnek, nem élhetünk abban. Akkor hogyan tovább? Nézzétek, azt mondja, hogy a paráznák megelőznek, a vámszedők megelőznek, de ha ránéztek egy paráznára meg egy vámszedőre, mondjuk egy Mária Magdaléna, vagy mondjuk egy Máté, vagy egy Zákeus, megmaradtak a vámszedő állásukban? Meg legalábbis a korrupciójukban? Nem. Sőt, még jóváltételt is akarnak fizetni. Azt mondja Pál apostol, folytatja ezt az átok gondolatot, hogy a Galata levélnél idéztük azt, hogy akik a törvényre akarnak építeni, átok alatt vannak, így folytatja, hogy pedig a törvény által senki nem igazul meg Isten előtt, mit jelent? A törvény cselekedetei alapján Isten senkiről nem mondja ki azt, hogy mivel látom az életedet, megcselekedted, ezért nyilvánítalak igaznak. Mivel a törvény cselekedeteiből senki nem igazul meg Isten előtt, nyilvánvaló, mert az igaz ember hitből él. Ó, milyen új szövetségi gondolat, ugye? Honnan is van ez a gondolat? Hogy az igaz ember hitből él? Én úgy emlékszem, hogy Habakkuk, én úgy emlékszem, hogy ez vastagon ószövetség. Sőt, az is vastagon ószövetség, amikor azt olvasom, hogy hitt Ábrahám az Úrnak, és ez lett neki beszámítva igazságul. Mi a kulcs? Hogy nem a saját igazságodra, hanem valaki másnak az igazságára támaszkodsz. Nem tudsz felmutatni az életedből semmit, csak ezt az átkot. És testvéreim, ez az, amiről, ezt nem a saját szavaimmal mondom, inkább idézem. Azt írja Ellen White, nincs olyan pont, amelyet komolyabban kellene hangsúlyozni, gyakrabban ismételgetni, vagy szilárdabban rögzíteni mindenki elméjében, mint azt, hogy a bukott ember a legjobb, jó cselekedeteivel sem érdemelhet ki semmit. Az üdvösség egyedül a Krisztusba vetett hit által nyerhető el. Hogyha van valami, amit szeretnék tudatosítani bennetek önmagamban, amit fogtok tőlem még sokszor hallani, és eddig is hallottatok sokszor, az az, hogy hiába próbálsz rámutatni bármire az életedben. Ez az, amit rögzítenünk kell. És figyeljetek, lehet, hogy innen a szószékről ez olyan egyszerű. Persze, hát nem támaszkodunk a saját igazságunkra. Volt már gyülekezeti vitánk valaha? Vitatkoztál már testvéreddel? Figyelitek, hogy mindenkinek igaza van? Mármint önmaga szerint. Testvéreim, ez egy nagyon gyakorlatilag, ez nem csak arról szól, hogy megtanultuk a teológia elméletét, hogy igen, az ember hitből igazul meg, önmagát nem tudja még igazítani. Képzeljetek el egy teljesen gyakorlati helyzetet, bármit. Ha vitás helyzet van, mindig igaza van annak, aki épp beszél. Ugye? És én is mindig úgy érzem, hogy de hát itt nekem van igazam. Ez legyűrűzik, ez a tanítása a gyakorlatainkra, a hétköznapjainkra, az egymással való kapcsolatunkra. Nincs igazságunk, csak a Krisztusba vetett hit által. És itt jön az egyik kedvenc ószövetségi jelképem. Ezt még nevetést kiléci. Emlékeztek, amikor valaki bűnáldozattal megy a sátorhoz? Mit kellett tennie? Itt vagy családfőként, szeretnéd, hogy a családod rendben legyen az Istennel. Fogsz egy bárányt, egy kecskét, egy tulkot, attól függ, mennyire vagy vagyonos, lehet, hogy csak egy galambot. De mondjuk vegyünk egy bárányt. Oda mész a szentélyhez. Ott vár a pap. Látod, hogy egyébként a dicsőség felhője ott van a sátor fölött, ugye? Ég a tűz az oltáron, te is odalépsz, mit kell tenned? Mit kellett tenni? Na, emlékszünk, hogy sietek most már, jó? Csak egy kicsit legyetek aktívak. Mit kellett tenni? Odaadni a bárányt a papnak és hazamenni? Nem. Hangosan. Megvallani a bűnöket. Hogyan? Kezét a bárány fejére tenni. Igen. Így is rá lehet tenni valakire a kezet. Így. Csak hogy ott egy olyan héber szó van, ami a rá támaszkodást jelenti. Szamag. Azt jelenti, támassza rá a kezét az állat fejére, így vallja meg a bűneit. Aztán ölje meg azt az állatot, a pap vegye, hintsen a vérből az oltár köré, stb. Ha az egész nép vétkezett, akkor a templomba is bevitték, és a függöny felé hintettek. Rá kellett támaszkodni a fejére. Mit jelképez ez az állat? Ez az áldozat. Mit jelképez? Jézust, Jézus áldozatát. Vagyis amikor jössz, és azt mondod, szeretném rendezni a dolgaimat az Istennel, nem arra támaszkodsz, hogy mekkora igazságom van, 50 éve itt vagyok, és az Urat szolgálom, 21 éve keresztelkedtem júliusban, ez tényleg így van. Nem tudok erre támaszkodni. Egy dologra tudok támaszkodni. Krisztusra. Azt mondani, az ő áldozata elég értem. Elég a családomért, elég minden bűnömért. És azért szeretem nagyon ezt a szót, mert ezt a szót megtaláljuk Ézsaiás könyve 26. fejezetében. Ne, nevet is ki. Ézsaiás 26. Támaszkodás. Valaki fel tudja idézni fejben? Hangosan. Nagyon jó. Nagyon jó, nyomtatod nyugodtan, ettől nem jutsz a mennybe, most vettük, de azért örülök, hogy mondod. Kinek szíve rád támaszkodik, megőrzöd az teljes békességben. Ugye? Mert benned vízik. Annyira szeretem ezt az igét, mert ez az, ami ez az az ige, amibe akkor akadtam bele, amikor már azt hittem, hogy tudok héberül, és megpróbáltam lefordítani. És ezt tudnotok kell, hogy zsoltárokat lehet fordítani, Mózes első könyvét lehet fordítani egy ilyen pár hónapos héber tudással is, Ézsaiás könyvét több éves héber tudással is, olyan, hogy falnak állít. Ha nem lett volna ez a károli fordítás, én nem értem meg ezt az igét. Ézsaiásnak ilyen a szókincse. Úgyhogy nekem konkrét tapasztalatom van azzal, hogy milyen az, amikor nem tudsz mit felmutatni, mert vagy az Isten lelke jön és megsugja, hogy itt mit akar mondani. Kinek szíve, nem a szív szó van itt. Egy másik szó van itt. Egy különleges héber szó, ami azt jelenti, hogy a formálás. Tudnélik, amit belül magadban formálgatsz. A teljes valód, a teljes gondolkodásmódod, amit magadban kiformálsz, bármi, ami feljön belőled, azt támaszd rá az Istenre. Kinek szíve rád támaszkodik, kinek gondolatvilága, minden, amit belül formál, rád támaszkodik, Krisztusra támaszkodik, azt találja meg a békességet. És akkor most nézzük a példát. Ábrahámról olvassuk azt, hogy hitt Ábrahám az Úrnak, és tulajdonítatott neki igazságul. Azaz, Ábrahám csak annyit tett, hogy hiszek neked, ennyi az összes cselekedete. Hiszek neked. Ugye? És az Isten igaznak nyilvánítja. Figyeljétek meg, ha Ábrahám nem hitt volna az Úrnak, akkor tudta volna az Isten őt igaznak nyilvánítani? Hát van az a kaland Egyiptomban, ugye? Amit aztán, emlékeztek, Boris miről beszélt múlt héten, ugye? Az, amit megismétel, még egyszer a Gérár királyával, hát ő a húgom, hazudozik, elvesz egy másik nőt feleségül, ugye? Ez azért, hát tudom, abban a kultúrában megengedett volt, de most már tudjuk utólag, hogy nagyon nem szép, ugye? Lett belőle némi baj. Mindenféle olyan dolgokat követel, amire azt tudom mondani, hogy figyeljetek már, ez az ember nem igaz ember. De jön az Isten, és azt mondja, Ábrahám, hiszel nekem? Hiszel nekem, hogy gyermeked lesz? És azt mondja, hiszek, Uram. Így olvasom a Római Levél 4. fejezetében. Hitében erős volt. Ez már a 25 év várakozás után történik. A sok bukás után. Hitében erős volt. És nem gondolt az ő már elhalt testét. Figyeljétek, alkalmazza Ézsaiás 26:3-at. Kinek gondolkodása rád támaszkodik? Nem a maga testére gondolt, hogy bocsánat, én már egy öreg ember vagyok, én már száraz fa vagyok, terméketlen. Nem gondolt a maga testére, nem gondolt az ő már elhalt testére, mint egy 100 esztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére, aki meg egyébként 90 éves volt. Az Isten ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt hitben, dicsőséget adván az Istennek. Miután megszületett Izsák? Nem. Dicsőséget adván az Istennek, és teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, azt majd a jövőbeli ponton meg is cselekedheti. És ezért Isten azt mondta, na itt egy igaz ember. Nem a múltadat számolom, nem azt nézem, hogy mi volt az a kaland Egyiptomban, nem azt nézem, hogy mi a helyzet Hágárral, nem azt nézem, hogy nem tudtál határozott lenni a feleségeddel szemben, vagy bármi. Nem hazug embernek látlak. Nem egy vén embert látok, aki már úgyse képes semmire. Ábrahám, hiszel nekem? Azt mondja Ábrahám, igen. Akkor te egy igaz ember vagy. A múlt eltörölve, a múlt elfelejtve. És Ábrahám igaz emberként áll az Isten előtt. Mintha soha, soha nem követett volna semmi bűnt. Van egy amerikai lelkész, aki azt mondja, hogy megigazítani azt jelenti, hogy justify. Ugye? Angolul. Angolosoknak mondom, just if I. Mintha nem követtem volna. Justify did not. Így magyarázta a fiataloknak. És ez engem nagyon megragadott. Igazolni azt jelenti, hogy olyan, mintha soha nem követtem volna. Mit jelent a hit általi megazulás? Teszi fel Ellen White a kérdést. Isten műve az emberben, amely az ember dicsőségét porba fekteti. Hagyjálljak meg még egy pillanatra ezen a ponton. Egy néhány héttel ezelőtt, meg évekkel ezelőtt, meg sokszor hallottátok már ezt tőlem, de hagyj álljak meg újra az ember dicsőségénél. Amíg van dicsőséged, addig a mérlegen ott állsz egyedül. A Bibliában a dicsőség szó az egyik és a legtöbbet ismételgetett szó. Emlékeztek? Ezt mondtam többeteknek, meg innen is mondtam szószékről. A súly. Oké? Most már egy életre megjegyeztük. Oké? A Bibliában az egyik legtöbbször használt szó a dicsőségre a súly, kabod. Azt jelenti súly. Azt mondja, odállok a mérlegre, elkövettem egy bűnt. Ha elkövettem egy bűnt, a mérleg azonnal kileng, és nem tudok olyan súlyokat helyezni, nem tudom a saját dicsőségemet ide ráhelyezni, hogy a mérleg újra egyenesbe álljon, sőt, elforduljon. Ott van Belsacár király a saját igazságával. Mit csinál? Megvéretik és könnyűnek találtatik, mert a bűnök ott nyomnak a túloldalon. De te, ha ráállsz a mérlegre, mi a mérleg? Az ítélet. Hogyan állsz az ítéletben? Akik velem tanultak keresztségre, azoknak ezt tudni kell. Álmokból felkeltve is. Ezt mindig elmondjuk. Amikor Isten elkezdi a mennyben az ítéletet, Dániel könyve 7. fejezetében, egy pillanatra sem hagy téged egyedül állni a bírói szék előtt. Hanem Jézus azonnal felkel az atya jobbjáról, és Dániel 7.13-14-ben azt olvassuk, hogy elé áll az Istennek. ekkor kezdődik az ítélet. Nem egyedül állsz a mérlegen, hanem egy olyan súly áll melletted, egy olyan dicsőség, ami páratlan módon és utánozhatatlan módon minden bűnt semmissé tesz. A mérleg kileng. És Jézussal állva a mérlegen senki nem vádolhat téged semmilyen bűnnel. Mi a hitáltali megigazulás? Az ember dicsőségét porba fekteti, és elvégzi az emberért azt, amit önmagáért nem tehet meg. Másik helyen azt mondja, a megigazulás megbocsátást jelent. Azt jelenti, hogy a szív megtisztulva a holtcselekedetekből felkészült arra, hogy elnyerje a megszentelődés áldását. A megigazulás, következő idézet, a Krisztus igazságába vetett hit jutalma. Azért tekint téged Isten igaznak, mert egyszerűen csak elhitted neki, amit mond. És tudjátok, van ebben egy fájdalmas rész, amit nem szeretünk hallani, az, amit az előző idézetben olvastam, hogy az ember dicsőségét porba fekteti. Igen, ott kezdődik, de egy záráshoz közeledve adjak nektek egy illusztrációt, ezt az ifjak jobban fogják érteni. Sanyu, itt vagy? Itt. Mikor gyorsul legjobban az autó? Mikor érzed legjobban a gyorsulást? Mikor van az, hogy beletapaszt a székbe? De többiek is válaszolhatnak. Amikor 150-ről 200-ra gyorsítasz? Igen, vannak olyan autók is. De mikor érzed, őszintén, mikor érzik a legjobban? Vagy Tesla. Mikor érzed legjobban, hogy tapaszt a székbe? Hát, az lenne jó. Igen. Mikor? Amikor nulláról indulsz. Még egyszer, mikor érzed? Amikor nulláról indulsz. Mikor látod meg az irántad tanúsított kegyelem nagyságát, és az illusztrációnak ez a vége? Mikor látod meg az irántad tanúsított kegyelem nagyságát? Ha hagyod, hogy az Isten elvegye a súlyodat, elvegye a dicsőségedet, kijelenti felőled, hogy figyelj, nélkülem semmi vagy, ezzel szembesülnöd kell, de velem nincsenek határok. A kérdés az, testvéreim, hogy kire támaszkodunk, kire támaszkodsz? Miben találod a hitednek azt a bizonyos kapaszkodóját? Abban, hogy jó adventista vagy, abban, hogy nagy a tudásod, nagy a vagyonod, nagyok az elveid, jó a múltad, vagy aktív misszionárius vagy. Mire építed a hitedet? Mire építed azt a bizonyosságot, hogy Isten téged elfogad? Hogyha belépnél a mennybe, akkor nem az lenne, hogy ez mit keres itt. Hanem úgy fogadnának, hogy gyertek, gyere be, én atyámnak áldotta. Ki féli közületek az Urat, teszi fel Ézsaiás a kérdést, és ki hallgat az ő szolgája szavára. Aki sötétségben jár, és nincs fényesség neki, bízzék az Úr nevében, és támaszkodjék az ő Istenéhez. Jézus azt ígéri nekünk Jelenések könyvében, hogy egy új nevet kapunk. Egy fehér kövecskét, amin új név lesz, egy új éneket tanulunk, stb. De ez a név, ez valójában már benne van az Ószövetségben is. Jeremiás könyvében találjátok a 33. fejezet 16. versében. Testvérem, tudod, mi a neved? Sokan úgy tekintik ezt az igét, ugye, nem 23-16, 33-16. Úgy fogják hívni, ez lesz a neve, az Úr, a mi igazságunk. Úgy fogják hívni őt, az Úr, a mi igazságunk. És én mindig abból indultam ki, hogy ez Jézus neve, az Úr, a mi igazságunk. És ránézek a héberre, és nő nem van ott. Úgy fogják hívni őt, azt a lányt, azt a mennyasszonyt, azt a gyönyörű fehér ruhába öltözött mennyasszonyt, hogy az én igazságom az Úrban van. Testvéreim, ezt a tapasztalatot kívánom mindannyiunknak. Amen. Mennyei Atyánk, Teremtő Istenünk, szeretnénk a mi testhelyzetünkkel is azt kifejezni, hogy mi kicsik vagyunk, és Te vagy a hatalmas Isten. Azért hajtottuk meg magunkat előtted, mert szeretnénk, hogyha a mi dicsőségünket porba fektetnéd, és elvégeznéd értünk azt, amit magunkért nem tehetünk meg. Szeretnénk igaz emberek lenni. Szeretnénk, hogyha ezt az igazságot adnád nekünk ma, most, amit megígértél. És atyánk, hogyha ennek nincsenek égi jelei, és nem nyílik meg az ég felettünk, és nem írod tűzes betűkkel az égre, hogy elfogadtál minket. Éppen azért szeretnénk, mint nem látott dologban hinni, hogy te akkor is megteszed. Hogy a mennyben öröm van most egyetlen megtérő bűnös felett is. Atyánk, nem a látásunkra, a szemeinkre, a nagy jelekre akarunk alapozni, hanem hiszünk benned, hogy te, ha mondasz valamit, akkor te igazat mondasz. És te azt mondtad, hogy úgy szerettél minket, hogy elküldted értünk az egyszülöttet. Nincs ennél nagyobb érv, és nem is keresünk ennél nagyobb dolgot. Köszönjük, atyánk, hogy beteg, bűnös emberek létére a mi igazságunk nagyobb lehet, bármilyen földi igazságnál. Mert a mi igazságunk most már a te igazságod. Fiad, az Úr Jézus nevében. Amen.
1: Zárásként a 200-as számú Ének minden 4 versét énekeljük.

akkor kezdenénk is. Ez a mai témánk címe: hit vagy hagyomány. A cím első hallásra azt hiszem nem teszi nyilvánvalóvá, hogy mi a mai előadás témája, ezért tisztáznunk kell ezt a vagy-vagyként egymással szembeállított két fogalmat, ezeknek a jelentését. Kezdeném talán először praktikusabb így a hagyomány fogalmával. Az értelmező szótár szerint a hagyomány közösségben továbbélő szokás, ízlés, felfogás, szellemi örökség. Tehát a hagyományhoz való igazodás egy ember részéről megnyilatkozhat cselekedetben, ugye egy magatartásmódban, bár különböző típusú cselekvésben, valamilyen szokáshoz igazodik az eljárásaiban, de megnyilatkozhat felfogásban, gondolkodásmódban is. Azt mondhatjuk, hogy a hagyományhoz való igazodás alapvetően jellemezhet egy embert a bölcsőtől a koporsóig. Ugye most gondolom nyilvánvaló, hogy először nem vallásos értelmében beszélek erről a két fogalomról, hanem tágabb, általános értelemben. Azt értem ezen, hogy a bölcsőtől a koporsóig jellemezhet vagy meghatározhat egy embert a hagyomány, hogy mindig a körülötte lévő közösséghez igazodik alapvetően. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehetnek bizonyos dolgokban egyéni véleményei vagy fenntartásai, de nagy általánosságban azért, hogy így mondjam, az iránytűje vagy az alapvető hozzáállása mindig a körülötte lévő közösséghez való igazodás. Ami adott esetben lehet jó, de adott esetben nem biztos, hogy ennek a közösségnek a normái tökéletesek vagy jók. Tehát ez lehet a család, lehet esetleg egy szűkebb közösség, a falu, lehet a nemzeti népi társadalom, vagy lehet éppen a kor, de ez egy tipikus emberi magatartás, és nagyon sok ember magatartását határozza meg, hogy születésétől haláláig, hogy így mondjam, ez az elemi ösztöne, hogy igazodik a hagyományhoz, a körülötte lévő szűkebb vagy tágabb hagyományhoz. Most mi áll emögött, a magatartás mögött? Azt mondhatjuk, hogy lehet öntudatos ragaszkodás a hagyományhoz. Akár így is mondhatnánk, hogy büszke ragaszkodás a hagyományhoz. Emögött igazából az a felfogás áll, amit a görög Protagorasz így fogalmazott meg, hogy mindennek mértéke az ember. Tehát az a gondolkozásmód, hogy amit sok ember csinál, az végül is valahol jó. Vagy amit tekintélyes emberek tesznek, az valahol jó, mert végül is mindennek a mértéke az ember. Megfigyelhetjük azt, hogy emberek sokszor hagyományokhoz nagyon harciasan tudnak ragaszkodni, és nagyon súlyos előítéleteket táplálnak a hagyományhoz való ragaszkodásuk miatt. Egy másik oka viszont a hagyományhoz való igazodásnak lehet az ember életében az, hogy alkalmazkodik. Tehát nem öntudatos hagyományhoz igazodásról van szó, hanem alkalmazkodásról. Az alkalmazkodás mögött is kétféle magatartás lehet. Az egyik embertípusnál ez egy félénkség, egy szorongás. Soha sem mer önállóan gondolkodni, vagy önmáróan határozni, hanem, hogy így mondjam, mindig lesi, mert egy eleve egy szorongásos ember, hogy mások hogyan gondolkodnak, milyen irányt vesznek, és ő is követi azt. Egy ismét másik embertípusnál pedig az indítékot, hogy alkalmazkodik a mindenkori hagyományhoz, pedig egyszerűen a gondolkodásbeli resség, a belső resség határozza meg, vagy más szóval így is mondhatnám, egy nagyfokú kényelem szeretet. Ugye az az embertípus, akinek hát megvan az életprogramja, hogy eszik, iszik, alszik, jól érzi magát, tehát nem strapálja magát mással, ugye ezekre rendezkedik be, tehát ezért ő alkalmazkodik készséggel a hagyományhoz, mivel hogy ez a legkényelmesebb. Érdekes, hogy Pascal a sok figyelemre méltó és magvas megjegyzése között egy ilyet is tett, a 497-es számú töredékben található a gondolatokban. Azt mondja, bűneink két forrása a kevésség és a rest. Érdekes elgondolkodni rajta azt.

úgy is mondhatnám, hogy nagyon-nagyon hatunk mi emberek egymásra, vagy így is fogalmazhatnám, hogy a legtöbb ember nagyon fogékony arra, hogy mások hogyan hatnak rá, és ez őt meg is határozza. Vagy ha le akarom egyszerűsíteni, vagy egy ilyen nagyon pórias kifejezést akarok használni, akkor azt mondom, hogy a divat hatalma ugye uralkodik, van korok divatja, és van divat nagyobb és kisebb dolgokban, ugye nem csak ilyen kis alacsony rendű dolgokban, mint az öltözködés, hanem ennél sokkal nagyobb jelentőségű dolgokban is. De most, ha megpróbáljuk még mindig nem vallásos alapon, hanem általános értelemben meghatározni a hitet, akkor itt a következőket mondhatjuk. Megint csak az értelmező szótárt idézném. Az értelmező szótár is azzal kezdi, hogy először nem vallásos értelemben igyekszik meghatározni a hitet, és rögtön kimondja azt, ami vallásos hitre is vonatkoztatnak nagyon sokan, és ez a hitnek a legtévesebb fogalma. Tudnélik azt mondja, olyas valamibe vetett hit, amit nem tudunk igazolni. Ugye valószínűleg valamelyik előadáson emlegettük, hogy erre szokták azt mondani, hogy a hit az észvész kiárata, vagy a gyengéknek a menedéke. Mégis azt kell mondanom, hogy nem kifogásolható, hogy az értelmező szótár ezt a jelentést megemlíti, mert tény az, hogy vannak emberek, akik a hitet így módon élik meg. Csak valamilyen érzelmi, vagy babonás, vagy fanatikus alapja van a hitüknek, tényleg hisznek abban, amit nem tudnak igazolni. És ezt nem csak vallásos hitre értem, sok minden másra is, sokkal tágabb értelemben. A továbbiakban azonban az értelmező szótár is azt fejtegeti, hogy a hit fogalma mögött két alapvető másik fogalmat kell megemlíteni, mint pilléreket, ez pedig a meggyőződés és a bizalom. Tehát a hit mögött minden esetre nem a környezethez való igazodás van, tehát nem a körülötte lévő közösség határozza meg, hanem minden esetre van benne egy meggyőződés elem, egy személyes meggyőződés elem, ami mindenképpen pozitívum, és van benne egyfajta bizalom. A bizalom pedig, ha megalapozott, akkor mindig egy bátorsághoz vezet, egy reményteljes előretöréshez. Tehát azt mondhatjuk, hogy a hitnek a legértékesebb formája nem csak vallási vonatkozásban, hanem a vallástól függetlenül is, amikor a hit mögött egy komoly értelmi, erkölcsi, lelkismereti meggyőződés áll, és jellemzi azt a felismert értékbe vetett bizalomnak a bátorsága és az előretörése. Úgy is mondhatom tehát, hogy a hit mögött, tehát a hit meggyőződése is bizalma mögött, ha itt valóban értékes hitről van szó, akkor mindig valamilyen igazságfelismerés vagy igazságszeretet van. Az ember az önérdekeit is kockáztatja, vagy önfeláldozásra is képes, vagy kisebbségben is vállalja a hitet, ha amögött egy személyes meggyőződés van, egy komoly értékfelismerés és egy komoly bizalom abban. A történelem tanúsítja azt, hogy a vallásos hit is egy hatalmas erő, illetve egyáltalán a hit, nem a kifejezetten vallásos hit, hanem az általános értelemben vett hit is, ha valaki például hisz egy eszmében, vagy hisz egy ügyben, mert ennek az igazságába, vagy az értékébe vett hit által is emberek cselekedtek nagy és bátor dolgokat. Tehát összegezve azt mondhatjuk, hogy ha még nem vallásos értelemben néznénk ezeket a fogalmakat, akkor is azt mondhatjuk, hogy az emberek életét hatalmas mértékben határozza meg a hagyomány és a hit. És az ember válaszút elé kerül mindenképpen, hogy a magatartását alapvetően, ha nem is mindenben, de alapvetően fő irányában a hagyományokhoz való igazodás határozza meg, vagy pedig valami hitet keres, és a igazságkeresés jellemzi őt, és hit valamilyen értékben, amit önmagának felfedezett. Ugye megemlíteném, hogy például van egy ilyen szóhasználat, azt mondjuk valakiről, hogy nem hisz semmiben sem. Ezen nem feltétlenül azt értjük, hogy vallásos dolgokban nem hisz, vagy Istenben nem hisz, hanem azt értjük, hogy egy olyan ember, akinek nincsenek igazán belső értékei, amelyekhez ragaszkodik, vagy amelyekben bízik, vagy amelyekért valamiféle önfeláldozásra, vagy önérdekei alárendelésére is képes, hanem őt egyszerűen csak a kényelem és az érdek vezeti, nem hisz semmiben. Tehát ez a mindennapi szóhasználat is mutatja, hogy az ember valahol érzi, hogy bár emberek sokszor nagyon felmagasztosítják a hagyományhoz való

ragaszkodást, és vannak bizonyos pozitív hagyományok is, amelyekhez érdemes ragaszkodni, de az ember valahol mégis érzi, hogy a hit, ha az valóban nemes és értékes hit, akkor az embernek egy nagyon fontos és egy nagyra becsülendő tulajdonsága. Most ezek után rögtön menjünk át a vallási fogalomra. Mit jelent vallási fogalomként a hagyomány? Tulajdonképpen egy az egyben alkalmazhatjuk rá, amit általános érvénnyel mondtunk, tehát vallási értelemben is azt jelenti, hogy egy vallási közösségnek a szokása, az ízlése, a felfogása határozza meg a gondolkodásmódunkat és a cselekvésünket. Ezt is lehet képviselni öntudatos módon, és úgy, hogy hát ez bizonyos, mert ezt képviseli a legtöbb ember, vagy a legtekintélyesebb emberek, és ebben az ember feltételül bízik, és harciasan kiáll mellette. Lehet ezt is alkalmazkodási jelleggel követni, mert valaki nem mer függetlenül gondolkodni, vagy egyszerűen kényelmes is ahhoz, hogy önállóan gondolkodjék, vagy utána járjon dolgoknak. Itt el kell mondanunk azt rögtön, hogy talán az összes létező vallás között, azt hiszem, ezt nyugodtan kimondhatjuk, és itt nem csak a kereszténységre gondolunk, hanem a többi világvallásra is, a hagyománynak a legerőteljesebb fogalma az a római katolikus egyházban létezik a kereszténységen belül. A római katolikus egyházban a hagyomány szó a sohasem valamilyen restelkedve kiejtett szó, vagy sohasincs pejoratív értelme a hagyomány szónak, hanem az mindig egy nagyon pozitív fogalom és egy nagyon pozitív értékrendet fejez ki. Szeretném, ha rövid néhány szóban meg tudnám mutatni, hogy ennek az egész kereszténységen belüli irányzatnak miért tényleg a veleje a hagyomány felől való gondolkodás, és hogy gondolkodik a hagyomány felől. Ugye a II. Vatikáni zsinat egyik nevezetes dokumentuma volt a Dei Verbum, az Isten igéjéről szóló konstitúció. És ebben kimondja, ezt meg lehet találni abban a kötetben, aminek ugye ez a címe, hogy a II. Vatikáni zsinat tanítása, röviden a zsinat után kiadták ugye az összes zsinati dokumentumokat. Tehát így hangzik, hogy a katolikus egyház a hit igazságokra való bizonyosságát nem csak a Szentírásból, hanem a Szentírásból és a Szent Hagyományból meríti, amelyet a tanító hivatal magyaráz hitelesen. Figyeljük meg azt, hogy még ez a szó is hozzákerül egybeírva a hagyományhoz, hogy szent, és így jelenik meg egybeírva, hogy szent hagyomány. Tehát azért mondom, ebben a vallási irányzatban van a hagyománynak a legnagyobb felmagasztosulása. Na most tulajdonképpen mire épül az, hogy a hagyományt ennyire pozitívan értékeli? Arra a végső axiómára, hogy így mondjam, hogy filozófiai fogalmat alkalmazzak, hogy az egyház, ugye a római katolikus egyház, amely a keresztény egyháznak a teljessége, az azonos lényegében Krisztussal. Ugye azt a bibliai ígét, amit a Szentírás mond, hogy ti Krisztus teste vagytok rész szerint, ugye mondja a keresztény egyház tagjainak, mivel hogy a Krisztus annyira együtt érez velük, és hogyha valóban személyes szövetségben vannak Krisztussal, akkor ugye úgy tartoznak hozzá, mint a fejhez a test tagjai, és a fej irányítja őket. Nos, ezt a hasonlatot, ezt a bibliai hasonlatot a katolikus egyház úgy alkalmazza, hogy az egyház maga megtestesült Krisztus a földön. Krisztus teste a földön, ugye, és a fejében, a római pápában megtestesülve tulajdonképpen Krisztus tekintélyét képviseli a földön. Tehát akkor most ebből következik, hogy amit az egyház hisz, ami bizonyos idő múlva az egyház felfogásában kialakul, és amit az egyház nagy tömegei egyetemlegesen elfogadnak és hisznek, az szent hagyomány. Mert ha az egyház Krisztus teste, akkor ami az egyházon belül beérlelődik, mint közmeggyőződés, és egy idő múlva egyetemes és általánossá válik, vagy kialakul egy egyetemes szokás, akkor a szent hagyomány, mert a szent egyházban alakult ki. Nem tudom, hogy értjük ez, ilyen egyszerű végül is, erre a néhány mondatra épül. Egy néhány sort szeretnék olvasni csak, és pedig a legújabb KT-ből, ugye az új katolikus katekizmusból, a modern katekizmus a következőket mondja.
A hit cselekedete feltételezi az egyházat. Tulajdonképpen hit nincsen egyház nélkül a római katolikus felfogásban. Az egyház hite megelőzi, nemzi, hordozza és táplálja a mi hitünket. Az egyház minden hívő anyja, és idéz egy egyházatját, senki sem szólíthatja Istent atyának, ha nem tekinti az egyházat anyjának. Mi hisszük mindazt, amit Isten szava akár írott, akár áthagyományozott formában tartalmaz, és amit az egyház elénk tár, hogy higgyük, mint isteni kinyilatkoztatást. Tehát amit az egyház elénk tár, az isteni kinyilatkoztatás szükségszerűen, mivel az egyház Krisztust képviseli a földön. Az egyház is szent, és ami az egyházban beérik, akár szokás, akár közmeggyőződés, az is szent, a szent hagyomány és az isteni kinyilatkoztatás. Ugye ezen az alapon áll végső fokon a pápai csalatkozhatatlanságnak a dogmája is. Még egy néhány sort szeretnék olvasni a II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium című dokumentumából, ugye azt jelenti népek világossága, ez volt az egyházról szóló dokumentum a II. Vatikáni zsinaton. Ezt írja, a Szentírás és a hagyomány alapján azt tanítja, mármint az egyház, hogy ez a földön vándorló egyház szükséges az üdvösségre, mert egyedül Krisztus a közvetítő és az üdvösség útja, ő pedig számunkra jelenvalóvá az ő testében lesz, ami az egyház. Ezt az utolsó mondatot még egyszer szeretném elolvasni. Azt mondja, mert egyedül Krisztus a közvetítő és az üdvösség útja, tehát a római egyház nem tagadja ezt, mint sok protestáns gondolja, hanem a következőképpen értelmezi. Azt mondja, ő pedig számunkra jelenvalóvá az ő testében lesz, ami az egyház. Tehát nyugodtan lehet vallani azt, hogy egyedül Krisztus üdvözít, de a Krisztus jelen van az egyházban. Krisztus és az egyház azonos, és ezért az egyház nélkülözhetetlen a hithez és az üdvösséghez. Idéznék egy néhány sort az Egyházi Tanítóhivatal megnyilatkozásai című kötetből, aminek a bevezetésében a következőt olvashatjuk. Tulajdonképpen ez a kötet, ugye ez nemzetközi gyűjtemény alapján készült, hogy így mondjam, ez egy normatív kiadvány az egész világon. Tulajdonképpen ez tartalmazza azt, ebben a kötetben van benne, ami a szent hagyomány a Biblián kívül. Tehát ugye így felemelhetném a Bibliát, itt van az egyik oldalon, ez is ugye szép, tekintélyes vastagság, ugye ebben vannak a zsinatok határozatai, ugye pápai megnyilatkozások, ami a tanítóhivatalhoz tartozik, ez pedig a szent hagyomány. A kettő egyenértékűen isteni kinyilatkoztatás. Nos, ennek a bevezetéséből olvasom a következőt, ezt mondja. Egyedülálló és páratlan jelenség az emberiség szellemi és erkölcsi életében az egyházi tanítóhivatal. Az önmagát kinyilatkoztató Isten elvi jellegű és sajátos tekintéllyel ajándékozta meg Jézus Krisztus egyházát, tisztségviselőit, a püspökök kollégiumait, Szent Péter utódait, a római pápákat. Tehát ugye a végső hittétel az, hogy az önmagát kinyilatkoztató Isten elvi jellegű és sajátos tekintéllyel ajándékozta meg. Úgy is szokták mondani, hogy karizma, a tévedhetetlenség karizmáját adta az egyháznak, azon belül pedig különösképpen a római pápáknak. Tehát ez az a végső hittétel, amire épül a szent hagyomány és a szent hagyomány tisztelete. Tehát ezért mondom, hogy a római egyházban soha nincs negatív értelme a hagyománynak, hanem szent hagyomány a neve, és szinte felmagasztosul ez a fogalom, és ugyanúgy isteni kinyilatkoztatásnak minősítették, mint a Szentírás. Önmagában igaza van ugye ennek a bevezetésnek, amikor azt mondja, hogy az emberiség történetében páratlan és egyedülálló jelenség a tanítóhivatal, mert teljességgel szent isteni kinyilatkoztatásnak hallja magát meggyőződéses hittel az előbbiek alapján. Tehát ennyit a vallási hagyományról. Térjünk át a hitre. A vallási értelemben mit jelent a hit? Ja, a vallási értelemben sok mindent mondhatnánk el a hitről, ugye ez egy önmagában egy előadás lenne, a hit fogalmát részleteiben boncolgatnánk, de én most csak néhány szorosan a témánkhoz tartozó döntő vonásra utalnék. Először is arra, hogy a hit a Szentírás szerint az mindig személyes meggyőződés. Tehát most már a bibliai fogalomról beszélek, tehát az bibliai értelemben értékes valóságos hitről.
Tehát az sohasem egy közösségnek a követi, közösség felfogásának a követése, vagy ahhoz igazodás, hanem feltétlenül személyes meggyőződés van mögötte. Idéznék egy bibliai igét, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. fejezetének a 11. versét, ahol Pál apostol elismerően szól egy keresztény gyülekezetről, a béreai gyülekezetről, és ezt mondja róluk. Ezek nemesebb lelkűek voltak a Tesszalonika belieknél, úgy, mint akik bevették az ígét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, ha úgy vannak-e ezek. Tehát úgy vannak-e ezek? Ezt naponként tudakozták. Igényük volt, hogy személyes meggyőződésre jussanak. Tehát próbáljuk ezt az emlékezetünkbe vésni, hogy a Biblia ezt egy nagyon pozitív magatartásnak tartja, ha valaki nem egyszerűen csak teljes készséggel beveszi, amit hall, akár kitől hallja, számára legtiszteletre méltóbb egyháztól, vagy embertől, vagy közösségtől, hanem naponta tudakozódik, és utána jár ezek a dolgok, valóban úgy vannak-e, mert személyes meggyőződésre akar jutni. János evangélium a 4. fejezetéből idézem a 42. verset, ami ugyancsak egy mozzanat Jézus életéből, de mégis jól mutatja az igazi hitnek a természetét, a tulajdonságát. A Samária beliek, ugye ez a félpogány, vagy inkább pogány nép, akik ugye egy asszonynak a tanúságtevésére Jézushoz mentek, egy egész város lakói, a következőt mondták az asszonynak, aki őket Jézushoz hívta. Nem a te beszédedért hiszünk immár, mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy bizonnyal ez a világ üdvözítője a Krisztus. Tehát a valódi hit az mindig elmondhatja, nem a te beszédedért, nem a te tekintélyedért, nem XY közösség, hanem most már mi magunk tudjuk és meggyőződtünk róla, hogy ez bizonnyal így van és ez igaz. Tehát az egészen személyes meggyőződés, utánajárás és meggyőződés mindig hozzátartozik. A másik dolog, amit említhetnénk, hogy még a hagyománynál, ugye idéztem Protagórászt, hogy mindennek mértéke az ember. Tulajdonképpen, amikor beszéltünk a római katolikus szent hagyományról, végső fokon itt is így van, nem? Mert végül is ugye embereknek a döntései, embereknek a megnyilatkozásai, emberi összejöveteleknek, emberi fórumoknak ugye a fogalmazványai, ezek válnak mértékké. Csak azért mondtam azt, hogy a római katolikus egyházban felmagasztalódott a hagyomány, mert ennek isteni tekintét, isteni kinyilatkoztatást jelleget tulajdonít. De általános értelemben, alapvetően mindig így van, hogy a hagyományban, ugye tényszerűen, megfoghatóan a hagyományban mindig az ember a mérték. A hitnél viszont az a jellemző, hogy az Isten igényére épít teljességgel az isteni kinyilatkoztatásra. Mostanán nem sorolnám föl, nem olvasnám fel mind az igéket, amelyeket a táblára fölírtunk, talán az elsőt idézném közülük, a Római Levél 10. fejezete 17. versét, ahol azt mondja Pál apostol, a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Tehát a hit az mindig az Isten igéjére, az Isten igéje hallására, olvasására, megértésére, személyes meggyőződéssel való elfogadására épül. Más szóval így is mondhatjuk, röviden Istenre épül. Itt mindennek a mértéke az Isten. Míg a hagyományban mindennek a mértéke az ember, a vallásos hitnél, vagy hogy így mondjam, a keresztény hit fogalomnál, vagy a bibliai hit fogalomnál, mindennek a mértéke az Isten, és az ember teljesen az Istenre, illetve az isteni kinyilatkoztatásra épít. Pál apostol azt mondja a Korintusiakhoz írt 1. levél 2. fejezet 5. versében, hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék. Tehát mennyire kifejezi azt, hogy nem az ember a mérték, ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék. Vagy az utolsó ige, amit fölírtunk, Ézsaiás könyve 26. fejezet 3. verse, ebben ugyan nincs benne a hit szó, de mégis a hit lényegét nagyon jól kifejezi. Ezt mondja, kinek szíve reát támaszkodik, megőrzöd az teljes békében, mivel hogy te benned bízik. Tehát kinek szíve reát támaszkodik. Tehát itt az Istenre támaszkodás jellemző. Mindennek a mértéke az Isten, az isteni kinyilatkoztatás. A bibliai értelemben vett hitnek egy döntő vonása az is, hogy elismeri alázattal az emberi tévedhetőséget.
nem mer az emberre támaszkodni, nem meri elfogadni ezt az elvet, hogy mindennek mértéke az ember, mert van egy meggyőződése arról, hogy az ember a bűneset óta egy megromlott állapotban van, mind gondolkodásában, mind magatartásában. Az ember ítéletei elfogultak, önmaga felé hajlóak, tehát nem bízik az emberiben, és nem fogadja el ezt az elvet, hogy mindennek a mértéke az ember. Ezt idézném ezeket az igéket is. Példabeszédek könyve 30. fejezetében egy nagyon érdekes ige van, amit, hogy így mondjam, úgy elbújik valahol az Ószövetségben, és nem annyira ismert ige, de egy nagyon tartalmas és fontos megállapítás. Tehát idézném Példabeszédek könyve 30. fejezetéből. A következőképpen olvasom a 4. verstől, talán még a 3. is. Én nem tanultam a bölcsességet, hogy a szentnek ismeretét tudnám. Kicsoda ment fel az égbe, hogy onnan leszállott volna? Kicsoda fogta össze a szelet az ő markába? Kicsoda kötötte a vizet az ő köntösébe? Ki állapította meg a földnek minden határait? Kicsoda ennek a neve? Avagy kicsoda ennek fiának neve, ha tudod? Istennek teljes beszéde igen tiszta. Pajzs az ahhoz folyamodóknak. Ne tégy az ő beszédéhez, hogy meg ne fedjen téged, és hazug ne légy. Nagyon érdekes, ugye, tehát, mintha azt mondaná, hogy az beszéljen itt igazságról, bölcsességről, bizonyos dolgokról, aki tud választ adni erre a kérdésre, hogy kicsoda ment fel az égbe, hogy onnan leszállott volna. Aki bejárta az egész világ mindenséget, minden felülnézetből megnézett, aki a markába tudja fogni a szelet, ugye ilyen képiesen mondja, vagy köntösébe a vizeket, aki megállapította a föld határait. Na hát, hogyha ezt a valakit ismered, ha tőle veszed a bölcsességedet, akkor mondhatsz valamit. Egyébként jobb, ha az ember beismeri, hogy én nem tanultam, nem tudom az igazi végső bölcsességed, hogy a szentnek ismeretét tudnám. Ugye ez az Istenre utal nyilván. És utána, mint egy alternatívát mondja, hogy az emberi bölcsesség rendkívül hiányos és rendkívül törékeny, de azt mondja, Istennek teljes beszéde igen tiszta. Tehát ez az a bizonyos isteni kinyilatkoztatás, amire építeni lehet. Pajzs az ahhoz folyamodóknak. Ugye milyen erőteljes kifejezések, igen tiszta. Pajzs az ahhoz folyamodóknak. Ne tégy az ő beszédéhez, hogy meg ne fegyed és hazug ne légy. Majd idézünk még más igéket is, megfigyeljük, hogy milyen hangsúlyt tesz a Biblia erre, hogy ne tégy hozzá. Szinte jobban hangsúlyozza annál, még többször hangsúlyozza, hogy ne tégy hozzá, mint azt, hogy el ne védj. Elvenni is veszedelmes, azt is hangsúlyozza, de ha az ember hozzátesz valamit, de ettől különösképpen óv, mert az egyedülálló, és semmivel össze nem vegyíthető az a bizonyos igen tiszta beszéd. Azután idézném Prédikátor könyve 4. fejezetének az 5. versét, ugye itt most bölcs Salamontól idézünk, hát ugye a Salamon bölcsessége ugye legendás, na hát ő így látta a dolgot. Most idézzük tőle Prédikátor könyvéből a 4. fejezet 5. verséből, hogy hogy látta ő az embert, hogy lehetne mindennek a mértéke az ember a protagórászi elv szerint. Olvasom a 19. verset. Tehát Prédikátor könyve 9. fejezet 5. vers, tehát helyesbítem, ha rosszul írtam a táblára, helyesbítsük, tehát Prédikátor könyve 9. fejezet 5. vers. Ezt írja, csak a 2. részét olvasom a versnek, az emberek fiainak szíve teljes gonoszsággal, és elméjükben minden bolondság van, amíg élnek, azután pedig a halottak közé mennek. Nem túlságosan hízelgő megállapítás rólunk emberekről, ugye tisztelet a kivételnek, de hogy így mondjam, az emberi massza, az emberi tömeg egészében azt így látta Salamon, és ezt a jellemzést mondta róla, még egyszer hadd olvassam, az emberek fiainak szíve teljes gonoszsággal, és elméjükben minden bolondság van, amíg élnek, azután pedig a halottak közé mennek. Tehát eleve rövid az idejük a bölcsesség megszerzésére is. Tehát ez az oka annak, hogy az igazi hit az sohasem bízza magát az emberi bölcsességre, nem mer bízni az emberben, és nem tudja elfogadni, hogy mindennek mértéke az ember. Idézhetném még a Korintusiakhoz írt első levél 3. fejezetének a 19. versét is, ahol
Azt mondja Pál apostol, hogy a világnak a bölcsessége, a bolondság az Isten előtt. Persze hozzátetnénk, a világnak nem minden bölcsessége, van, ami valóban igazságkeresésből és igazságszeretetből származik, de bizony nem véletlenül írta meg Erasmus is a Balgaság dicsérete című művét, ugye, ami még a 16. század legelején, ami egy ironikus mű, és arra épül az egész, hogy a Balgaság istennője eldicsekszik, hogy ebben a világban ki mindenki hódol neki, és mennyi minden területen ő az Úr. Egy cseppet sem idejét múlt írásmű, nagy élvezettel és szimpátiával lehet olvasni ma is, és az jócskán kinyitja az ember szemét, hogy ne botránkozzék meg azon, amit a Biblia mond, hogy a világ bölcsessége nagyrészt bizony bolondság az Isten előtt, aki, hogy így mondjam, felülnézetből, az összefüggések teljes ismeretében nézi az emberi bölcselkedést. Hozzátennénk még ehhez azt is, hogy a hitet, a nemes, értékes, vallásos hitet mindig jellemzi a szabadság és a bátorság. Tehát az a szabadság, az a független szellem, hogy ő személyes meggyőződést akar szerezni, és ha meggyőződik, hogy valami érték, akkor erre is érvényes, ami az általános értelemben vett hitre, hogy kisebbségben is hajlandó vallani és vállalni, és képes önérdekeit is feladni érte, van bátorsága ráépíteni, és van bátorsága képviselni ezt a meggyőződést. Szeretnék egy néhány sort idézni Comeniustól, ugye a nagy cseh biblia tudóstól és pedagógustól, aki a világ útvesztője és a szív paradicsoma című művében nagyon szépen ír a hitnek a bátorságáról, hogy a hit az nem, ha erkölcsi értéket ragad meg, és azok az erkölcsi értéknek a valóságáról, a tisztaságáról meg van győződve, akkor ha nem is tud mindent bizonyítani, ő neki ez elég, és bátran lép erre az útra, és nagyon szilárd belső bizonyossága van. Ezt írja. A világ látó kezet akar, hogy amit a markában tart, annak hihessen. Míg a keresztény bátran bizakodik a láthatatlan, nem jelen való, eljövendő dolgokban is. A világ bizonyítékokat akar. A keresztény beéri Isten puszta igéjével. De arról viszont nagyon meg van győződve, hogy ez igaz. Tehát mer az Isten igéjére építeni. A világ a legkülönfélébb módon gyanakszik, vizslat kutat, a kereszténynek mindenben Isten igaz mondása a mérce. Ezért, hát míg a világnak mindig van miért visszariadnia, kételkednie, kérdezősködnie, haboznia, addig a kereszténynek mindig megvan rá az oka, hogy teljességgel higgyen, engedelmeskedjék, alávesse magát. Mert neki a hit fénye világít, hogy lássa és tudja, hogy megmásíthatatlanul így van, és másként nem lehet. Ugye az Isten ígéje felől való meggyőződésen alapszik a hitnek ez a bizonyossága. Most ezek után térjünk rá arra az újabb pontra, hogy a Bibliában milyen kritikáját olvashatjuk a hagyománynak, tehát a más szóval a vallási hagyománynak a veszélyeiről, amikor az ember válik mértéki a vallás vagy a hit dolgában, milyen kijelentéseket találunk a Bibliában. Hát elsőként írtam föl magát a 10 parancsolat egyik parancsolatát, mégpedig a második parancsolatot, amely ugye úgy hangzik, hogy ne csinálj magadnak faragott képet, ne imádd és ne tiszteld azokat. Mert én az Úr, a te Istened féltőn szerető Isten vagyok, és nem is sorolnám tovább, csak talán az utolsó mondatát idézem még, de irgalmasságot cselekszem ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják. Ugye ezt a parancsolatot sokan úgy gondolják, hogy erről a parancsolatról azt gondolják, hogy csak a régi pogány időkre vonatkozik, amikor hát mi már nagyon nehezen tudjuk beleélni magunkat abba a világba, de hát szóval az embereknek ez volt a természetes, hogy mindent istenítenek, és tele van, ugye az istenséget jelképező, vagy az istenséget megtestesítő különböző képies, és főleg pedig szoborban ugye ábrázolt hát Isten szimbólumokkal a világ. Ez azonban tévedés, mert ennek a parancsolatnak a veleje az, hogy ne csinálj magadnak önkényes elképzelést az Istenről, hogy azután azt imádjad és azt tiszteljed. Ugye sokan úgy is vélekednek, hogy az első és a második parancsolat az tulajdonképpen egy, azt nincs is miért szétválasztani, és egybe olvasztják a kettőt.
Azonban ez sem jogosult, mert az első parancsolat csak azt mondja ki, hogy ne legyen néked idegen istened, tehát a sok isten hit és az egyetlen teremtő istenhez képest az idegen isten tilalmát tartalmazza. A második parancsolat viszont az isten tisztelet módjára vonatkozik. Akár az igaz istent is tisztelheti az ember önkényes módon, úgy, ahogy magának elképzel, és aztán a maga elképzelését imádja és tiszteli. Ezt tiltja a második parancsolat. És az utolsó mondatában kimondja, hogy tulajdonképpen mi az Isten előtt helyes álláspont. Azt mondja, irgalmasságot cselekszik Isten ezerízig azokkal, akik őt szeretik, és az ő parancsolatait megtartják. Tehát pontosan ez szabja meg helyes magatartásként, aki az Istent úgy tiszteli, ahogy az Isten megszabta. Aki az Isten kinyilatkoztatásához tartja magát, és nem alkot önkényes elképzeléseket sem az Istenről, sem az Isten tiszteletben nem állít fel önkényes emberi elgondolásokat. Tehát ha úgy tetszik, a 10 parancsolaton belül a második parancsolat képviseli a hozzá ne tégy elvét, tehát emberileg valamit hozzá ne tégy az Isten parancsolataihoz, még oly kegyes indítékból sem, hogy aztán ezzel valósítsd meg az Isten tiszteletedet, ne csinálj magadnak, és ne imádd és ne tiszteld azt, amit magad alkottál. Ugye ez a parancsolatnak a veleje, mert az Isten azokkal cselekszik irgalmasságot, akik az ő parancsolatait megtartják, az ő beszédét, és ahhoz tartják magukat. Azután a következő ige, amit a táblára fölírtunk, egy rendkívül érdekes ige Ézsaiás könyvében. Ugye ne felejtsük el, hogy az Ószövetség népe is bőven rálépett a vallásos hagyomány kialakításának és a vallásos hagyomány tiszteletének az útjára. Tehát fölé nőtt az emberi az Isten beszédének, Izrael különböző korszakaiban, legjobban az utolsó, végső szakaszában. De már Ézsaiás próféta is ír ilyet, tehát Ézsaiás próféta könyve 29. fejezetéből idézem a 13. verset. Mivel a nép szájjal közelget hozzám, és csak ajkaival tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem, úgyhogy irántam való félelmük betanított emberi parancsolat lőn. Tehát ugye itt a személyes meggyőződés hiánya. Milyen fogalom ez, próbáljuk megjegyezni. Irántam való félelmük betanított emberi parancsolat lőn. Mindenki gondolkodjék el azon, hogy mennyi vallásosság van ezen a világon, amit ma is ezzel lehet meghatározni, az Isten félelmük betanított emberi parancsolat. Erről nagyon kritikusan szól, ugye, Ézsaiás próféta, és Jézus ugyanezt az igét idézi Máté evangélium 15. fejezetében, mégpedig nagyon érdekes, hogy éppen akkor, amikor a hagyományról beszél, ugye ez az a jelenet, amikor megrólják őt, hogy nem mosott kezet a vének rendelése szerint. Tehát nem egészségügyi vagy tisztasági kézmosásról van szó, hanem egy ilyen hát szertartásos kézmosásról, mondjuk hogy próbáljam jellemezni, mondjuk valaki elmenne egy börtön látogatásra, ilyen elítélt emberek közé, és akkor mondjuk hazamenne és véghez visz egy szertartásos kézmosást, hogy most eltávolítsa, ami ott ráragadhatott kívülről materiálisan. Tehát ilyenfajta kézmosásról volt itt szó. És Jézus ezt abszolút nem tartotta meg, és a tanítványait is hát úgy olyan példát adott, hogy ezektől függetlenítsék magukat, és ezen megütköztek a farizeusok és az írástudók, hogy nem tartja meg a vének rendelését. Mert lám ebben a korban is a vallási hagyomány teljesen egyenrangúnak és egyenértékűnek tekintették az isteni kinyilatkoztatással, vagy az Isten parancsolataival. És ekkor idézte be Jézus Ézsaiás próféta könyvéből ezt az ígét, hogy szájukkal tisztelnek engem, a szívük pedig távol van, és az irántam való félelmük betanított emberi parancsolat. Ha úgy látnánk a dolgokat, ahogy az Isten mindent látó szeme látja, akkor félelmetes statisztika jöhet neki, hogy a keresztény tömegekből hány ember érvényes ez, hogy a szájával tisztel, de a szíve távol van tőlem, és a többi, amit már az előbbiekben idéztem. Na most idéznék még ugyanebből a fejezetből, tehát ez az említett alkalommal hangzottak el Jézus további kijelentései is. Így olvasom a 15. fejezetben a 3., a 6. és a 9. verset. Ő pedig felelvé mondta nékik, ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által? Ugye a vallásos hagyomány esetében sohasem az a szándék, szóval egyáltalán nem ez a szándék, hogy áthágni az Isten parancsolatát,
hanem mindig ez az indokolás, hogy pont az Isten parancsolatát akarjuk megtámogatni, megerősíteni, védelmezni ezekkel a rendelésekkel. De Jézus azt mondta, hogy ha az ember hozzátesz emberi rendeléseket az Isten beszédéhez, akkor ezekkel biztos, hogy áthágja. Mert nem tudja megérteni azoknak az indítékát, a kizárólagosságát, és ha már hozzátesz valamit, akkor biztos, hogy nem érti azoknak a lényegét, és át fogja hágni vele a tényleges isteni rendeléseket. A 6. vers. És erőtlenné tettétek az Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által. Tehát a hagyomány, hogyha az Isten tiszteletéért buzgolkodik is, mert az indíték a kétségtelenül ez, mindig ebből születik a hagyomány, hogy buzgolkodni az Isten tiszteletéért, de emberi módon, emberi hozzátételekkel. A gyakorlati eredmény mindig az lesz, hogy áthágása, az Isten beszéde áthágásához, és az Isten beszéde elerőtlenítéséhez vezet. A kilányokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Ugye mindez teljesen világos beszéd. Szeretném ezután Mózes 5. könyve 4. fejezetéből idézni a 2. verset, ahol a következőt találjuk. Tehát Mózes 5. könyve 4. fejezetéből a 2. verset idézem. Semmit se tegyetek az igéhez, amelyet én parancsolok néktek, se el ne vegyetek abból, hogy megtarthassátok az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsolatait, amelyeket én parancsolok néktek. De itt is elsőként említi, hogy ne tegyetek hozzá, de el se vegyetek. Hogy megtarthassátok, mert nem lehet megtartani, ha az ember hozzátesz, vagy elvesz. Jelenések könyvében, a Biblia végén újra ugyanezt mondja, Jelenések könyve 22. fejezet 18.-19. versét idézem. A következőképpen hangzik. Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki e könyv profétálásának beszédeit hallja. Ha valaki ezekhez hozzátesz, e könyvben megír csapásokat, veti Isten arra. És ha valaki elvesz profétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből és a szent városból, és azokból, amiket könyvben megírattam. Ugye rendkívül komoly intelem, ugye, hogy eltörli annak részét az Isten üdvösségének a javaiból, az ígéreteiből. Tehát azt hiszem, hogy a hagyománynak a kritikája, a hozzátételnek a veszélye, az teljesen egyértelműen kifejezett a Szentírásban, mindezekből az igékből kitűnik. És most végezetül abban foglalhatjuk össze a témánkat, hogy ha hit vagy hagyomány, így állítjuk fel a kérdést, akkor tulajdonképpen ez az egész szembeállítás arra akar minket buzdítani, hogy a független és igazságos gondolkodásra törekedjünk. Tehát óvakodjunk az úgynevezett konvencionális, akár öntudatosan, de vakon és magabiztosan, vagy akár pedig alkalmazkodóan, egyszerűen egy közösségnek, bármilyen hitéhez. Tehát szeretném mondani, hogy a Biblia nem csak arra késztet, hogy a vallásos hit vonatkozásában ne kövessünk hagyományokat, másban se kövessünk hagyományokat. A Biblia egyértelműen erre bíztat. Hagyományokat semmiben nem, hanem mindenkor őrizzük meg, és műveljük a független és igazságos gondolkodást. Szeretnék ismét ezzel kapcsolatban néhány bibliai igét idézni. Pál apostol a Tesszalonika beliekhez írt 2. levél 10. és 11. versében azt mondja, hogy akik nem fogadják be az igazság szeretetét, azokat helyes fordítás szerint Isten kiszolgáltatja a tévejgés erejének. Tehát, mint ha azt mondaná, itt is vagy-vagy. Tehát az embert vagy jellemzi az igazság szeretete, és mindig a független és igazságos gondolkodásra törekszik. Az igazság szeretete van mindig a vizsgálódásai, a felfogása kialakítása, a cselekvése mögött. Vagy pedig menthetetlenül az ember képet fest nekünk, hogy ez a világ a téveigés tengere. Ebből az ember csak akkor találhat kiutat, és akkor lehet biztonságban, ha befogadja az igazság szeretetét az ő üdvösségére, amit egyedül az Isten kinyilatkoztatása képvisel tisztán és teljességében ezen a földön. Noha töredékekben, felvillanásokban, az emberek gondolataiban, vagy az emberek bölcsességében is megtalálható. Ugye így mondja a Jelenések könyve 12. fejezetének a 9. verse,
Sátánról, akit a Biblia másút, ugye a világ fejedelmének nevez, ugye a neve is azt jelenti, hogy ellenség. Ugye az ember nagy ellensége a világ fejedelme pillanatnyilag, akit így jellemez, hogy mind az egész föld kerekségét elhiteti. Tehát a Biblia szerint a hazugság hálójában van a téveigés erejének a hatalma alatt az egész emberiség, és csak azok, még egyszer mondom, csak azok vannak biztonságban, akik befogadják az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. A Biblia rendkívül komolyan óv attól is, hogy az ember, ha meg van győződve az igazságról, és ez egy új szempont az eddigiekhez képest, ha az embernek van meggyőződése a kinyilatkoztatott Isten igazságról, hogy így mondjam, van hite, személyes hite, és megalapozott és erőteljes hite, akkor is fenyegeti az embert a veszély, hogy gyávaságból, megalkuvásból mégis a hagyományhoz pártol a lelkiismereti meggyőződés ellenére. Tehát, hogy így mondjam, hit és hagyomány között van átmenet, lehet, hogy egy ember alapvetően a hitnek az álláspontján van, de gyávaságból, megalkuvásból az élet adott helyzetében mégis a hagyományhoz igazodik. Nagyon is gyakori ez az emberi magatartás. És nem csak ilyen generális áttálások léteznek, hanem az élet aprócska helyzeteiben. Például van valakinek hite, van független és igazságos meggyőződése, olykor feláldozza a családért. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a családban nem kell a békességre, a szeretetre, az összhangra törekedni maximálisan. De az igazság felül való lelkiismereti meggyőződést még a családért sem szabad feladni, mert az a családnak is kárára válik. Tehát az ember kisebb dolgokban, nagyobb dolgokban, részletekben és egészében hajlamos arra, hogyha hite van is, átpártoljon a hagyományhoz, a többséghez, és mert elfogja a gyávaság, vagy elfogja a megalkuvás. Szeretnék két bibliai igét olvasni ezzel kapcsolatban, amelyek nagyon, hogy így mondjam, ilyen frappáns megfogalmazásúak, és nagyon melbevágóak, és megragadják az embert, és ha jól megértjük őket, megóvhatnak minket az ilyenfajta megalkuvásoktól. De csak gyakorlati példaként említeném Pétert, neki igazán volt hite Jézusban, és mégis egy adott pillanatban, amikor nehéz volt, hogy így mondjam, a kisebbségi helyzetét fenntartania, ráadásul egy indulatos hangulatban lévő tömeggel szemben, akkor ugye egy szolgáló lánytól is megriadt, és annak a megjegyzésétől, és elment addig, hogy átkozodva és esküdözve árult el a mesterét. Tehát aki úgy gondolja, hogy ő hisz, és ő soha nem tagadná meg a hitét, és őt semmiféle hagyomány, és embereknek a hagyományhoz való nagy ragaszkodása, és annak a szugesztív hatása őt soha meg nem zavarhatja, vagy soha meg nem gyengítheti. Ha valakik legbuzgóbb és legszeretőbb tanítványtól van megírva, hogy egy pillanat hatása alatt nem tudta elviselni azt, hogy az ő személyes meggyőződéséhez ragaszkodjék, és azt a tömegnek a heves, indulatos, hagyományos felfogásával, ugye, amit egymástól vettek, és egymás véleménye határozta meg őket, ettől nem tudta magát függetleníteni, hanem gyávaságból, megalkuvásból megtagadta Jézust. Tehát ezért jelentőség teljesek azok az igék, amelyeket olvasunk. Idézem Lukács evangéliuma 8. fejezetéből a 38. verset, ahol Jézus a következőt mondja. Márk evangéliuma. Márk evangéliuma 8. fejezetéből idézem a 38. verset. Ezt mondja. Valaki szégyel engem és az én beszédeimet a parázna és bűnös nemzetség között, az emberfia is szégyelni fogja azt, mikor eljön az ő atya dicsőségében a szent angyalokkal. Nem tudom, érezzük-e azt a hallatlan feszültséget, vagy ami ebben az igében van, mintha Jézus azt mondaná, hogy kik előtt szégyeltek ti engem, kik azoknak a véleménye, amit olyan rettenetesen nagyra tartatok. Ez a bűn miatt megromlott ember tömegekét, akik az Isten szemével azt mondja, hogy parázna és bűnös nemzetség. Azt mondja, szégyeltek engem ezek előtt, az ő véleményük számotokra annyira meghatározó, hogy nem meritek a ti személyes hitbeli meggyőződéseteket képviselni, fenntartani. És akkor egy szomorú mondatot tesz hozzá. Az ember fia is szégyelni fogja, teszem hozzá ezt a tanítványt,
szégyelli fogja tanítványának megvallani az ilyen tanítványt, és most figyeljük meg, amikor eljön az ő atya dicsőségében a szent angyalokkal. Tehát erre mondtam azt, hogy nagy ellentét feszül a versben, illetve a Jézus kijelentésében, mert egyik oldalon mondja a parázna és bűnös nemzetség, akinek a véleményétől az ember olyannyira függhet, vagy annyira a hatása alá kerülhet, a másik oldalon pedig az ő atya dicsősége is a szent angyalok, mikor velük megjelenik. Mintha azt mondaná Jézus, melyik a fontosabb? De sajnos ő szégyelni fogja azt a tanítványt, szégyelnie kell azt a tanítványt, aki szégyelli őt e parázna és bűnös nemzetség előtt. János evangélium a 12. fejezetéből pedig idézném a 42. és a 43. verset. Tehát János evangélium a 12. fejezetéből a 42. és 43. verset idézem, ezt mondja. Mindazonáltal a főemberek közül is sokan hittek ő benne. Nagyon meglepő, nem? Hogy ha elolvassuk az evangéliumokat, akkor egyáltalán nem tűnik ki, hogy a főemberek közül sokan hittek benne. Tudunk egy Nikodémusról, meg tudunk egy Arimatia Józsefről, és hol a többi? Ez a Biblia vers megmagyarázza. Mindazonáltal a főemberek közül is sokan hittek ő benne, de a farizeusok miatt nem vallották be, hogy ki ne rekesztessenek a gyülekezetekből. És egy kis minősítő megjegyzés, mert inkább szerették az emberek dicséretét, hogy nem az Istennek dicséretét. Ugye emlékszünk erre a kis szóra, hogy inkább, ez már eddig is előfordult az előadásokon, milyen veszélyes kis szó, ahogy mondtam, mindig olyan, mint a mérleg nyelve. Ugye, tehát ezek az emberek hittek, azt olvassuk, hittek Jézusban sokan Izrael főemberei közül, de inkább szerették az emberek dicséretét, sem mint az Istennek dicséretét. Tehát ez volt számukra, ami többet nyomott a latban. Tehát ezek az igék nagyon komolyan intenek minket arra, hogy a független és igazságos gondolkozást mindenképpen őrizze meg az ember, és tegyük magunkat belül erkölcsi mérlegre, ha megkísértene a gyávaság, vagy a megalkuvás, vagy netán a tagadás, hiszen az embernek különbséget kell tenni, hogy ki előtt szégyel, és az embernek mindenképpen meg kell gondolni, hogy kinek a dicsérete, vagy kinek az elismerése, vagy a jóváhagyása fontosabb számára, amennyiben Istenben valóban hisz. És befejezném a mi témánkat azzal, hogy még Pascaltól olvasni két gondolattöredéket, amelyek szintén nagyon-nagyon bölcs és megszívlelendő megjegyzések. Ezt mondja, elbújnak a sokaságban, 260. töredék, elbújnak a sokaságban, és a tömeget hívják segítségül. Hitetek szabályozója annyira nem lehet az, vajon hallottatok-e már valamiről, hogy semmit sem szabad elhinnetek, amíg nem úgy kezdetek gondolkozni rajta, mintha sohasem hallottátok volna. A magatokkal való egyetértés, értelmetek kétségtelen ítélete, ne pedig mások szava indítson benneteket hitre. Tudom, hogy egyszerre nem lehet megfigyelni, hadd olvassam el még egyszer, hogy a személyes meggyőződés megtalálására való buzdítás ez. Elbújnak a sokaságban, a tömeget hívják segítségül, mondja kritikai észrevételként. Hitetek szabályozója annyira nem lehet az, vajon hallottatok-e már valamiről, hogy semmit sem szabad elhinnetek, amíg nem úgy kezdetek gondolkozni rajta, mintha sohasem hallottatok volna róla. Tehát ne befolyásoljon az, hogy kitől, mitől hallottuk, hanem igaz-e ez a kérdés. A magatokkal való egyetértés, értelmetek kétségtelen ítélete, ne pedig mások szava indítson benneteket hitre. Érezzük, hogy itt a lelkiismereti, erkölcsi ítélet, meggyőződés is benne van Pascal szavaiban. És végül a 269. töredék csak egyetlen mondat, ezt mondja, megalázkodás és eszünk használata. Ebben áll az igazi kereszténység. Lehet, hogy első pillanatra fel sem fogjuk, hogy mit mond ezzel Pascal, és még talán kételkedünk is, hogy minden benne van ebben a meghatározásban, mert ezt mondja, megalázkodás és eszünk használata. Ebben áll az igazi kereszténység. Pedig mégis minden benne van. Megalázkodás, hogy elismerjük a saját tévedhetőségünket, az emberiség tévedhetőségét, a téveigés ereje hatalmát, a bűnben megromlott emberiség felett, és használjuk az eszünket. Ezt a legtágabb értelmet, az egész értelmünket és lelkiismeretünket együtt. Tehát az embernek a belső ítélőképességét, a független és igazságos gondolkodásra törekszünk. Ha az emberben megvan a megalázkodás készsége,
De hát az emberi tévedésekre vonatkoztatva is, és az isteni igazságra vonatkozóan is. Megalázva magunkat el tudjuk ismerni az emberi tévedéseket, a magunkét, mindenek előtt a magunkét, és a tévedhetőségünket. És meg tudunk alázkodni a kétségtelen igazság előtt. És használjuk az eszünket, hogy személyes meggyőződésre jussunk, és független és igazságos módon és szabadságban mindent megvizsgáljunk, és bátran kövessünk. Akkor tényleg kialakul ebből az igazi kereszténység. Mert akkor az Isten igazságáról, a kinyilatkoztatott igazságáról fogunk meggyőződni. Tehát még egyszer mondom, Pascal így foglalta össze, megalázkodás és eszünk használata. Ebben áll az igazi kereszténység. Tehát az igazi kereszténységhez nem valami érzelmesség, vagy nem valami misztikus élmények vezetnek, hanem tulajdonképpen a legtisztább, legbecsületesebb magatartás, a megalázkodás és az eszünk használata elvezet az igazi kereszténységhez feltétlenül. Hát ezzel fejezném be a mai alkalmat, és néhány perc múlva akkor kezdenénk a beszélgetést azokkal, akik visszamaradnak és kérdéseik vannak. A viszontlátásra 2 hét múlva mások gondolatainak a befogadása a hagyományhoz tartozik-e? Jó kérdés, igen, mehetünk tovább. Tessék? Ezekkel végzünk. Tessék, vagy még valaki jelentkezett? Hol? Nem láttam? Nem, akkor nem. Tehát akkor vegyük sorra. Akkor a legelső kérdés az volt, hogy a különböző keleti vallások, ugye, a tanításainak a befogadását is lehet-e hagyománynak tekinteni. Létezik egy ilyen, a kereszténységnek a mai, éppen az ökumenikus filozófiájában létezik egy ilyen felfogás, hogy tulajdonképpen minden hagyomány szent. Tehát egy ilyen bizonyos értelemben egy kitágítás a hagyomány fogalmának, majd mindjárt kicsit össze fogom ezzel kapcsolni az egyház fogalmát, előre veszem azt a kérdést, mert a kettő jól összetartozik. Tudnék olyan kitágítása a hagyomány fogalmának, hogy a szent hagyomány, a kiváltképpen való szent hagyomány, a mértékadó szent hagyomány, a tévedhetetlen hagyomány az a katolikus egyházban van. De mindazonáltal hagyományok léteznek, értékes hagyományok a különböző világvallásokban is. És ezeket a hagyományokat is meg kell becsülni. Ugyanez a felfogás a Bibliát viszont igyekszik szintén a hagyományba besorolni, mondván, hogy végül is a Biblia is hagyomány. Ugye? Tehát nem azt érti ezen, hogy keletkezett, ugye maguk az iratok keletkeztek az Izrael körében, illetve keletkeztek az ősegyházban. Tehát azt a szempontot mellőzi, hogy Istentől ihletett, tehát különleges isteni segítséggel vették át a proféták és az apostolok, és továbbították, hanem csak azt ragadja meg, hogy végül is ez is az egyházban keletkezett a Szentírás, Izraelben, illetve az őskeresztény egyházban, tehát Szentírás is hagyomány. Tehát ez a felfogás azt mondja, hogy léteznek különböző hagyományok, amelyek békességben, vallási hagyományok, amelyek között békességet kell teremteni, amelyek békességben megférnek egymás mellett, és a Biblia is ennek a vallási hagyomány tömegnek a része. Például a 1993-ban hívták össze a világvallások második parlamentjét Chicagóban, és ott az egyik fő szónok például ezt mondta, hogy vallások és vallási hagyományok, rátok van szüksége a világnak. Vagy például Hans Küng, ez a neves római katolikus teológus, és egy József Kusel nevű másik teológus társa, ők dolgoznak például azon, hogy egy egységes világetoszt létrehozni, egy világerkölcsöt, tehát összegyűrni a legkülönbözőbb vallásoknak a hagyományából. Tehát ma nagyon is népszerű ez az eszme, hogy igen, létezik a szent hagyomány, a tévedhetetlen hagyomány a katolikus egyházban, de léteznek ezen kívül más vallások hagyományai is, azoknak a hagyomány anyaga is értékes, és ezek között egy békességet kell teremteni, illetve végül is a római katolikus felfogás szerint egy hierarchikus rendbe kell ezeket is rendezni, ugye a katolikus szent hagyomány van a csúcsán, de a különböző hagyományokat is tolerálja, illetve hát kialakítja velük a maga kapcsolatát, viszont a Bibliát is, hogy így mondjam, leteszi egy polccal lejjebb a hagyomány sorában, mondván, hogy ez is az egyház körében keletkezett. Na most ide utalnék, hogy a modern egyház fogalom, hogy tehát feladásra került-e a modernizálódó római egyházban az a
felfogás, hogy amit itt olvastam, hogy az egyházon kívül tulajdonképpen nincs üdvösség. Ugye ezt a középkorban mondták ki. Ma semmit nem változott ez a tétel, tulajdonképpen nem is változhat. A római egyházban soha semmi nem változhat a tévedhetetlenség karizmája miatt. Csak átértelmezések és átfogalmazások léteznek. De a lényeg soha-soha nem változhat. Tehát ez a tétel is megmaradt, és megmondom, hogy milyen átfogalmazásban. 6. Pál pápa volt az, aki a modern egyház fogalmat tulajdonképpen, hát az alapokat ehhez lerakta, és pedig azzal és amit aztán meg is lehet találni, a II. Vatikáni zsinatnak a Nostra Aetate, tehát a nyilatkozat más vallásokról című dokumentumában. Nos, ebben azt fejtik ki, hogy az egyháznak a teljessége az a katolikus egyház. És mellette, illetve körülötte koncentrikus körökben helyezkednek el a különböző más egyházak és vallások. Ugye a koncentrikus kör, mintha egy kavicsot a folyóba dobunk, és ugye különböző átmérőjű körök keletkeznek a középpont körül. Tehát a középpont a római egyház, az egyház teljessége. Hozzá legközelebb vannak azok az egyházak, a legtöbb elevet lehet megtalálni a teljes egyházból, a római katolikus egyházból, ugye elsősorban az ortodoxok. Azután utána jönnek ugye azok, amelyekben bizonyos egyházi jegyek vannak, ugye a katolikus egyházból valamikor kivált protestáns egyházak, és azután következnek következik az egyisten hívő iszlám, azután következnek az erkölcsi és vallási értékeket tisztelő pogányvallások, és a legszélső körben pedig az ateista humanizmus. Tehát, és így ezek a kifejezések, hogy ezek mind a megváltás hatósugarában vannak, és emberek üdvözülhetnek ezekben a külső körökben is, de csak azért, mert tudtukon kívül is a középponthoz vannak rendelve. És ez a megfogalmazás megszületett, hogy hogy vannak tematikus keresztények, ugye ezek azok, akik kifejezetten az egyház teljességéhez tartoznak, és vannak úgynevezett anonim keresztények, ez pedig a Karrán nemnek, ennek a szintén nagyon neves katolikus, századunkbeli katolikus teológusnak a meghatározása. Tehát a névtelen keresztények ezek, akik akár a más vallásokban, vagy ateista humanizmusban vannak, de a koncentrikus kör valamelyik külső körében vannak, és tudtukunk kívül is hozzátartoznak a középponthoz. Tehát ha mondjuk hasonlatot akarnék mondani, akkor azt mondanám, hogy nem változott az a tétel, hogy az egyházon kívül nincs üdvösség, csak az egyház fogalmát, mint az amőbát úgy kitágították, hogy sokkal szélesebb a valóságban az egyháznak a köre. Tehát még hát sok minden érdekesebb lehetne ezekből a dokumentumokból idézni, csak hát nem akarom nagyon az időt húzni vele. Ugye itt is például azt mondja, az egyház révén kapjuk a hitet, és a Krisztusban lévő új életet a keresztség által. Tehát az egyházról ki is mondja a Lumen Gentium konstitúcióban, hogy az egyház az üdvösség közvetítő. Itt például azt mondja, az egyház szent az új KT-ban. A nagyon szent Isten a szerzője. Bár bűnösöket foglal magában, ő a bűnösökből álló bűn nélküli. A szentekben ragyog szentsége, Máriában már ő az egészen szent. De tehát így magyarázza az egyháznak az abszolút szentségét. Azt mondja, a Krisztus tekintélyében való részvétel, tehát a Krisztus tekintélyében való részvétel, ugye ez tipikus fogalom szintén, legfelsőbb fokát a tévedhetetlenség karizmája biztosítja. Itt az egyházon kívül nincs üdvösség. Az új katolikus KT-ban is benne van ez a címszó. Azt írja, hogyan kell érteni ezt az egyház atyák által gyakran ismételt állítást? Tehát bárki, akinek megvan az új katolikus KT, vagy megveszi, fölütheti, és megtalálja benne ezt a fejezetet, hogy az egyházon kívül nincs üdvösség. Azt mondja, hogyan kell érteni ezt az egyházatyák által gyakran ismételt állítást? Pozitív módon megfogalmazva azt jelenti, hogy minden üdvösség a főtől, Krisztustól jön, az egyház által, ami az ő teste. A Szentírás és a hagyomány alapján azt tanítja a zsinat, hogy ez a földön vándorló egyház szükséges az üdvösségre.
Mert egyedül Krisztus a közvetítő és az üdvösség útja, ő pedig számunkra jelenvalóvá az ő testében lesz, ami az egyház. Nem üdvözülhetnek tehát azok, akik nem akarnak belépni az egyházba, vagy nem akarnak megmaradni benne, noha jól tudják, hogy Isten Jézus Krisztus által az üdvösség szükséges intézménynek alapította meg a katolikus egyházat. Tehát ugye nagyon, figyelj, mert nagyon árnyaltan, tehát éppen azért, mert létezik ez a tágabb egyház fogalom, nem mondja azt, hogy akik nem tartozhatnák, azok nem, de nem üdvözülhetnek azok, akik nem akarnak, vagy nem akarnak,

bátyját mondotta az utódairól, és ugye Kám és Kánaán esetében, a fia Kánaán esetében ugye kiütközött az a negatív jellem, és tulajdonképpen ennek a következményeiről szólt Isten, hogy az eljövendő történelemben, ahogy így mondjam, a szolgák szolgája legyen Kánaán, ugye mondta, tehát ez egy profétikus jelentés volt arról, hogy Sém és Jáfet, tehát ennek az utódai, hogy így mondjam, pozitívabb civilizációt fognak kiépíteni, még mélyebbre süllyednek, szolgai státuszba süllyednek Kámnak az utódai, éppen az erkölcsi magatartás következtében, amely rögződik ezen az ágon. Persze ez nem azt jelenti, hogy egyéni kivételek ugye nincsenek, az egy pillanatig sem jelenti azt, hanem tudjuk azt, hogy van ilyen, hogy egész népcsoportokat meghatároz a sajátos kultúrája vagy hagyománya. Vannak egyéni kivételek, mindig vannak és mindig léteznek, de a többséget meghatározza. Na most azt hiszem nem is igazából az a döntő kérdés itt, hanem hogy van az, hogy az atyák vétke a fiakban, ugye? Tehát az a döntő kérdés, ami benne van a második parancsolatban is, csak mivel most nem tartozik szorosan a témához, én ezt a részét nem idéztem. Ez semmiképpen sem azt jelenti, hogy... Bocsánat, csak a Bibliámat keresem közben. Köszönöm szépen. Hogy az atyák személyes vétkét azt a fiakban, ugye... kellene megbüntetni. Ezt egy pillanatig sem idézném, hogy a Szentírás hogyan szól erről félreérthetetlenül. Mózes 5. könyvében, a mózesi törvényben is megtaláljuk ezt. Mózes 5. könyve 21. fejezet, úgy emlékszem, de majd mindjárt megtalálom a Ezékiel 18 alapján, hogy a fiak ne ölettessenek meg az atyákért. Tehát a bírói törvénykezésben is benne van, hogy 24. fejezet lesz. Igen, 24. Igen, megvan. 24. fejezet, 16. vers. Meg ne ölettessenek az atyák a fiakért, se a fiak meg ne ölettessenek az atyáért. Ki az ő bűnéért halljon meg. Tehát ugye ez nagyon szilárdan benne volt a törvényben, és ugyanígy, ezt már nem is keresem ki, Ezékiel könyve 18. fejezetében ismét és ismét elhangzik, hogy ne, ezt így mondja, ne legyen ez a közmondás köztetek, hogy az atyák ették meg az egrest, és a fiak fogavásod vele. Így mondja az Isten, kivesztem ezt a közmondást közületek, hanem így mondja, hogy a fiú ne viselje az apa vétkét, és az apa se viselje a fiú vétkét, az igazol legyen az ő igazsága, gonoszol legyen az ő gonossága, amely vétkezik, annak kell meghalnia. És ezt többféle variációban részletezi Ezékiel könyve 18. fejezetében. Tehát akkor a második parancsolatban például mire vonatkozik ez, hogy megbüntetem az atyák vétkét a fiakban? Ez nem a személyes bűnnek a következményeire vonatkozik, hanem a Jóisten itt tulajdonképpen azt mondja ki, hogy ne várja el tőle azt senki, amit egyébként emberek szeretnének elvárni, hogy az ember él gonoszul így, úgy, amúgy. És akkor a Jóisten mindig jöjjön és tüntesse el a következményeket. Nem azt mondja, az ő elsődleges büntetése a bűnre az, hogy amit vet az ember, azt aratja is, vagyis hagyja az emberi bűn következményeit érvényesülni. Tehát arról a büntetésről van szó, hogyha a fiak Isten gyűlölők, mert ugye azt nagyon fontos, hogy hozzáteszi, megbüntetem harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek. Tehát csak abban az esetben, ha gyűlölik az Isten, ugye? Tehát megvetik. Akkor azt mondja, ami genetikailag rossz örökség van, ami pedig rossz példaadás által hat rájuk, azok nem fognak elhárulni. Tehát, hogy így mondjam, a bűnnek a legsúlyosabb büntetése a bűn maga. De hát Isten nem fog jönni, hogy rendre egyenként elhárítsa az emberi bűn következményeit. Ő azt az ítéletet érvényesíti a bűn feled, hogy engedi, hogy a bűn beérjen, és megmutassa maga igazi arcát. Tehát nem a személyes bűnöket bünteti meg, hanem a természetesen továbbható következményekről van szó. Jellemző is, hogy azt mondja, harmad és negyed ízig. Ugye körülbelül eddig van az, hogy a genetikai örökség, vagy a rossz példaadás öröksége hat. Ugye szokták mondani, aztán már megtörik az átok, aztán már jön új vonal, de ugye a közvetlen hatások az apáknak és anyáknak a rossz magatartása és rossz lelkülete és rossz példaadása és rossz nevelése a legközvetlenül ugye hat.

majd negyedízik hat tovább. Tehát ez a, erre vonatkozik a bibliai kijelentés. Tehát egy pillanatra lehet ezzel még mozognom egy kicsit, ugye enged ez a madzag egy picit. Azt hiszem, itt van a... Köszönöm szépen. Itt van benne a táskámban, véletlenül nálam van, úgy emlékszem, megnézem, a Herz kommentár. Nem tudom, ki ismeri ezt a Herz kommentárt. Sajnos nincs itt, a másik táskámban van. Tehát aki esetleg hozzájut, nem olyan nehéz hozzájutni, létezik ez a Herz, a brit birodalom főrabbia kommentálja Mózes 5 könyvéhez. Ugye nagyon érdekes, hogy maguk a zsidók hogy értették. Ugye hát a saját nyelvükön, ugye a saját hát évszázadokon át követett vallásuk szöveg összefüggésében hogy értették ezeket az ígéket. De a második parancsolatnál, amit én elmondtam, lényegében ugyanezt elmondja Herz is, hogy különbséget kell tenni, ami a személyes bűnnek a közvetlen isteni megbüntetése, az soha nem teszi Isten, hogy az apa vétkét a fián büntesse meg. Igen, amely lélek vétkezik, mondja, annak kell meghalni. Viszont a természetes következmények az a bűnnek a másik büntetése, és azt Isten nem hárítja el. De ha viszont a fiak nem Isten gyűlölik, hanem rögtön folytatja, de irgalmasságot cselekszem ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek, tehát hogyha viszont Isten szeretővé válnak az utódok, akkor az első, a második, a harmadik, a negyedik, bármelyik generációban megtörik ez az átok. Ez csak akkor érvényesül, ha a fiak ugyanúgy elvetik az Istent, és nem hívják őt segítségül. Lehet valakinek akármilyen rossz genetikai öröksége, lehet akármilyen rossz nevelés, akármilyen rossz példa, hogyha az Istent szereti, mindezek a természetes rossz következmények eltűnnek. És helyébe az isteni áldás lép, az Isten mindent meg tud változtatni. Nem tudom, hogy így érthető-e, vagy van kérdés még. Akkor segítsünk most egy kicsit, hogy mi volt a következő kérdés, mert nem pont... Igen. Hogy van-e isteni hagyomány. Na most, hát ha a hagyomány szót a legszorosabb értelművel vesszük, ugye, hogy valakire ráhagyni valamit, ugye jogi értelemben is használják, hogy hagyomány, hagyaték. Ott nevezik régiesen a jogban hagyománynak. Tehát ha ilyen értelemben vesszük, hát ugye Isten meghagyta az ő beszédeit, meghagyta az ő parancsolatait, vagy ahogy elhangzott, meghagyta az úrvacsora, vagy a keresztség rendtartását. De ezt a szót erre azért nem használjuk, inkább az isteni elrendelés, közveti isteni elrendelés, mert ugye létezik az emberi hagyomány fogalma, ugye vannak ilyen rögzült kifejezések. Tehát abszolút szó szerinti értelemben persze, hogy van isteni hagyomány, mert Isten emberre hagyta az ő beszédeit, vagy meghagyott rendelkezéseket, de mivel a hagyomány szó le van foglalva, ugye az Isten beszédéhez hozzátett emberi rendelésekre, azért hát megkülönböztetjük, és azt mondjuk, van az isteni kinyilatkoztatás, és van a hagyomány. Igen, melyik volt a következő kérdés? Igen. Igen, ez az apostoli hitvallásra vonatkozott. Ugye az apostoli hitvallás a harmadik századból való, minden valószínűség szerint egész pontos keletkezés idejét nem tudjuk, és önmagában biblikusan nagyon nem kifogásolható a szövege. Mondjuk már egy kicsit mutatkoznak benne ilyen árnyalatbeli problémák a Bibliához képest. Például olyasmi, hogy ugye van a három hitágazat, ugye így szokták mondani. Ugye a teremtést az teljesen az atyának tulajdonítja, a megváltást a fiúnak. Ugye a Biblia szerint a teremtés közvetlen megvalósítója is a fiú, a megváltási tervnek a szerzője meg maga az atya. Tehát a Biblia szerint mindhárom isteni szemében de van, mind a teremtésben, mind a megváltásban. Tehát ilyen árnyalatbeli problémák vannak az apostoli hitvallásban, de alapvetően helyes. Na most viszont ugye vannak ilyen kis eltérések itt-ott különböző egyházak gyakorlatában a harmadik hitágazatnál. Ugye ez a harmadik hitágazat, amely a Szentlélek is az egyházra vonatkozik, és ugye itt hangzik el, hogy hiszem ugye az egy szent katolikus anyaszent egyházat. Itt hadd mondjam azt, hogy még az anyaszent egyház kifejezés sincs a bibliai szövegben, mert ezt jó is, ha mindenki tudja, meg azt is jó, ha tudjuk, hogy az egyház szó sincs így benne, ahol magyarul, mert azt halljuk, hogy egyház, mi teszünk be egy ház, meg ráadásul egyház. Szóval valami intézmény, vagy épület, vagy szervezet, ez jut eszünk be róla. A görög szövegben, az új szövetségben egyetlen egy szó van az egyházra, az eklészia.
Ezt is halljuk, ugye eklézsia, ugye így emlegetni. Ugye magyarosan ez viszont azt jelenti, hogy kihívottak, kihívottak, elhívottak közössége. Tehát tulajdonképpen benne van a szóban az, hogy, hogy itt az egyházat nem hát valamilyen papi hierarchia alkotja, és nem egy intézmény, és nem egy szervezet, hanem a hívő nép alkotja az egyházat. Az egyszerűen a kihívottak közössége. Ilyen pedig, hogy anyaszent egyház nincs. Ez már csak olyan, ugye a Károly Gáspár fordításába is bekerült, ugye annyira hát berögződött a tudatba, hogy egyház, anyaszent egyház, de ha szó szerint fordítanánk, akkor csak a kihívottak közössége. Ugye hát most már magyarban nem lehet megváltoztatni ezt a szót, ugye rögzül, de vigyázzunk, mert szóval az eredeti fogalomban nincsen benne sem a háznak, sem az egynek, sem az anyának a fogalma, még kevésbé a katolikusé. Ugye az sincs benne, az apostoli hitvallás eredeti szövegében nincs benne a katolikus. Ugye azt a római egyház teszi bele. A katolikus ugye tulajdonképpen azt jelenti, hogy egyetemes. Na most viszont így már ugye a katolikus elnevezéssel, ugye ez rögzült a római katolikus egyházra. Tulajdonképpen így, ha nagyon szigorúak akarunk lenni, akkor azt mondjuk, hogy egy kis ellentmondás is rejlik a névben, hogy római katolikus, mert benne van az, hogy római, és a katolikus meg egyetemes. Ugye? Tehát egy kicsit így magában hordozza ezt az ellentmondást, mert alapvetően ugye a római irányításra, a római hagyományokra épülő, de amely azonban azt az igényt tartja, támasztja, hogy egyetemes. Egyébként a katolikus elnevezés legelőször a 380-ban kibocsátott törvényben jelenik meg, amikor ugye a Konstantin utódcsászárai, Nagy Theodosius és a társai, ők rendelték el, hogy minden római állampolgár köteles felvenni a keresztény hitet, amelyet, és akkor sorolja, hogy Róma püspöke, Alexandria püspöke, stb. Képviselnek, és ezek az apostoli szentségű férfiak, és utána azt mondja, akik így hisznek, azok a katolikus keresztények nevet viselhetik, a többiek, akik elég kemény szavakat használják, hát eretnekeknek és őrülteknek tekintünk, ugye nem viselhetik az eklézsia, az egyház nevet, hanem és nem nevezhetik úgy gyülekezeteik magukat ennek. Tehát itt először jelenik meg a katolikus név, úgyhogy tulajdonképpen akik a birodalmi egyházhoz tartoztak, ugye tehát az állammal egyesült birodalmi egyházhoz, azok viselhetik a katolikus keresztények nevet, a többiek viszont eklézsiának, egyháznak sem nevezhetik magukat. Igen. Még kinek volna kérdése? Ja, igen. Az apostoli hitvallásnak nem is úgy van, hogy hiszek egy szent katolikus egyházban, hanem úgy van, hogy hiszek egy szent keresztény egyházat. Ez nagyon érdekes, hogy ezt Calvin külön hangsúlyozza az institúciónak, ugye a keresztény tanítás rendszere című híres művének az egyik utolsó kiadásában, külön hangsúlyozza és azt mondja, hogy nem így helyes, hogy hiszek az egyházban, mert azt mondja, egyedül csak Krisztusban szabad hinni, hanem így helyes, hogy egyházat hiszem. Hiszem az egyházat, de nem hiszek az egyházban. Ugye ott ugye latinul hát idézték többnyire az apostoli hitvallást, az is ő mondta, az in prepozíció nem helyes, mert nem az egyházban hiszek, hanem az egyházat hisszük. De hinni csak Jézus Krisztusban, Isten fiában szabad. Tehát az ön értelmezését Calvin csak maximálisan megerősítette. Még az is benne volt, hogy egyeztethető ez össze azzal, hogy ha ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Természetesen az egyháznak megvan a helye és megvan a maga jelentősége. Tehát amikor ugye hangsúlyoztuk, hogy személyesítés, független és igazságos gondolkozás, az nem azt jelenti, hogy a keresztény közösségnek nincs szerepe vagy helye. Csak hogy akkor pontosan ezt mondja a Biblia, hogy kihívott a közössége, és ez az ige is, hogy ketten-hárman összejönnek, én ott vagyok közöttük, tehát a tekintély Krisztus. Egyébként ez éppen a következő, ahhoz két hétre következő témát érinti, hogy tulajdonképpen, ugye én nem tudom, most én kaptam ezeket a címeket, és hát nincs is annyi időm Reisinger Jánossal konzultálni, hogy ő pontosan mire gondolt. Eddig még azt mondta, hogy mindig szorgalmasan meghallgatja a kazettákat, és akkor mindig visszajelzi nekem, hogy körülbelül azt értettem, amit ő akart mondani. Hát most éppen Gyulán van gyógykezelésed még, úgyhogy hogy telefonon elérhetetlen, úgyhogy nem fogok tudni addig rákérdezni, hogy ő mit értett. Hát én minden este úgy értelmezem ezt a témát, hogy ez arra vonatkozik, hogy tulajdonképpen hogyan értelmezzük magának az egyháznak a fogalmát. Szóval az új és új szövetségi egyház fogalma is.
és a másik a római típusú egyház értelmezés. Ugye nem ugyanaz, amiről ma beszéltünk, hanem igazából az egyház főségnek a kérdése az, ami úgy gondolom itt kidomborodik ennél a témánál. Hát persze létezett, ugye, olyan értelemben, hogy a testi leszármazás szerint, ugye, az Isten, ugye, de az viszont nem egy, az tényleg népegyház volt, tehát nem a hitben önkéntes választás szerint népegyház volt. De hát nem akarok elébe vágni a következő témának, jó? Van-e valami kérdés, amiről elfeledkeztem, ami elhangzott, és nem válaszoltunk rá? Tehát az volt a kérdés, hogy az Ószövetségben volt nagyon sok rendelés, és ezek vonatkoznak-e ránk, vagy nem? De most amiket Isten Mózes által adott, ugye, ami a tíz parancsolaton kívül is egy sereg rendelkezés volt, azok Istentől adott rendelkezések voltak. De nagy részük jellegénél fogva időleges volt. Ezt például így mondja a zsidókhoz írt levélben, szó szerint így kimondja, hogy Izraelnek adott Isten olyan törvényeket, amelyek testi rendszabályok voltak, amelyek a megjobbulás idejéig kötelezőek. Ugye a Jóisten az Ószövetség átmeneti, nem végleges jellegét eleve kijelentette azzal, amikor például Jeremiás által azt mondta, hogy eljönnek a napok, amikor új szövetséget kötök Izrael házával, nem a ma szövetség szerint, amelyet kötöttem velük a Sínai hegynél. Tehát Isten eleve érzékeltette azt, hogy ez egy átmeneti, egy előkészítő jellegű szövetség, amelyben vannak nem örök érvényű isteni, de nem örök érvényű rendelések, hanem amelyek csak Izrael sajátos, nevelő célzatúak, így is mondja a Biblia, pedagógus törvények. És itt mindjárt utalnék is rá, hogy milyen természetűek voltak ezek még röviden. A zsidókhoz írt levélben mondja, hogy amelyek testi rendszabályok, amelyek a megjobbulás idejéig kötelezőek. Pillanat. Azt hiszem a 10. vagy a 9. fejezetben van, csak most itt nem esik rá a szemem. Mindegy, hát majd valaki utána nézi, megtalálja. Ez a lényeg, hogy testi rendszabályok, amelyek a megjobbulás idejéig kötelezőek. Ja, meg is van. Nem, 9. fejezet, 10. vers, benne van a 10, csak az a vers. Tehát azt mondja, csak is ételekkel, meg italokkal, és különböző mosakodásokkal, amelyek testi rendszabályok a megjobbulás idejéig kötelezőek. Na most például mit tartoztak ide? Ebből kiderül az úgynevezett tisztasági törvények Izraelben. Nagyon sokfélék voltak ezek a tisztasági rendszabályok. Például volt ilyen közöttük, hogyha valaki halottal érintkezik, mosódjék meg, mert tisztátalan. Na, például ennek mi volt az értelme? Az volt az értelme, hogy a Izrael körül az összes nép, ugye a különböző pogány vallásokat követte, amelyekben mind óriási magas fokon volt a halott kultusz. És hogy a Jóisten távol tartsa őket, ugye ne felejtsük el, itt nem egy személyes megtérés alapján álló nép volt, hanem egy testi leszármazás szerinti nép, amelyek ott voltak a pogányság tengerében, és ugye örökké kísértette is őket, örökké bele is csúsztak ezekbe a dolgokba, és Istennek nél ez egy ilyen kulcsszó volt, hogy tisztátalan, ugye, hogy valami nagyon erőteljesen távol tartsa őket. Tehát például egy izraelita az nem csinált halott kultusz, mert ő azt tanulta, hogy a halál, mint a bűn következménye önmagában tisztátalan. De nem azért, mintha tényleg tisztátalan lenne, ugye, hanem a Jóisten ezzel a radikális testi rendszabállyal, vagy pedagógus törvényel, vagy nevelő célzatú törvényel akarta az izraelitákat távol tartani a pogányoknak a halott kultuszától. Akkor voltak ilyen nemi élettel kapcsolatos tisztásági törvények, amelyek megint, ha valaki jól meggondolja, rájön tulajdonképpen, hogy nagyon bölcs isteni rendelkezések voltak, mert körülöttük telő volt minden ilyen termékenységi kultuszokkal is, ugye, amelyekkel ilyen kultikus paráznaság is létezett a különböző pogány vallásokban. És a Jóisten ezektől is távol akarta őket tartani, és azt is meg akarta nekik mutatni, hogy az embernek az élet ezen a területén is az önzését le kell vetkőzni, és tisztaságra is, és az isteni törvény megvalósítására kell törekednie. Tehát sok egyebet mondhatnánk, vagy például a leprásoknál, ugye szintén, hogy a Jóisten ezzel szűrte ki mondjuk a lepra terjedését, ugye, hogy tehát ezek isteni rendelkezések voltak, de időlegesek, és eleve nyilvánvaló volt, és eleve megmondatott, hogy időlegesek. Amit viszont aztán később ugye a rabbik kiépítettek, a rengeteg rabbinikus rendszabály, azok már nem isteni rendszabályok.

Szeretettel köszöntelek benneteket, és csak megerősíteni tudom, amit Zoli mondott, hogy tényleg nagyon jó ezt a gyülekezetet újra egyben látni, és nem csak üres székeket bámulok, vagy épp a kamerában nézek. A legutóbbi alkalmakon, amikor itt szolgáltam, nagyon kevés kivétellel általában az üres soroknak beszéltem. Tudtam, hogy a Zoom másik oldalán, vagy a YouTube másik oldalán ott vagytok, de azért így mégis más. Nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy mi együtt lehetünk. És az az igazság, hogy semmilyen extra, izgalmas, újszerű dologgal nem készültem. Egy régi-régi dologgal készültem, egy régi kérdéssel. Egy régi témával, azzal a kérdéssel, ami a mai napig nagy küzdelmet jelent sokunknak. Ugye gyakorlatban, hogy lehet megélni. Ez pedig a Biblia olvasás lesz. Rendben? Annyira nem új, hogy szinte fejből fogjátok tudni úgyis az igéket, úgyhogy külön megkértem a fiúkat, hogy ne vetítsenek ki semmit, jó? Viszont, hogyha valaki mégis úgy érzi, hogy szeretné kinyitni ezt a szép nagy fekete könyvet, és nem hozott magával csak ilyen nem szép nagy fekete könyvet, akkor most mondom, ez nem érvényes, ez érvényes, tehát tudunk adni Bibliát. Ki az, akinél nincs rendes, nem elektronikusan működő Biblia, amit nem érintéssel kell lapozni, hanem lapozással? Mert akkor a fiúk azok nagyon szívesen segítenek és osztanak. Kendinek adjatok egyet, légy szíves ott hátul, mert ő már emeli a kezét. És azt szeretném kérni, hogy mindenkinél legyen Szentírás. Végtelen egyszerű dolgokról fogok beszélni. Úgy gondolom, hogy olyan dolgokról fogok beszélni, amelyek a ti tapasztalataitok is. És szeretném, hogyha mindent együtt néznénk az igében. Köszönöm. És megkeresnénk együtt azokat az igéket, amikre hivatkozok. És mivel a témát már elmondtam, hogyha most felolvasok három igét, és megkérdezem, hogy mi a közös ebben a három igében, akkor szeretném, hogyha nem azt mondanátok, hogy mind a három a Bibliáról szól. Mert van egy dolog ebben a következő három igében, mind a három a Bibliáról szól, de nem ez a közös pont, amire most szeretnék rákérdezni. Az első ige, amit felolvasok, Péter második levele, első fejezet, 19. verse. Péter második levele, ugye a páli levelek után található. Ki az, aki már megtalálta? Hanna megtalálta. Még várunk egy kicsit. Úgy érzem, hogy ez a hang kezdett kiveszni már a gyülekezetből, amióta a kivetítés van. Nem? Szeretem hallgatni a lapozás hangját. Tudom, hogy így lassúbb. Szeretném, hogyha szokná a szemünk. Visszaszokná a szemünk a papírhoz. Péter apostol második levele első fejezet 19. versének az elejét olvasom csak. Azt mondja, igen biztos, hogy a görög szerint még megerősítettebb nálunk a prófétai beszéd, amelyre jól teszitek, ha figyeltek. Még megerősítettebb a prófétai beszéd, amelyre jól teszitek, ha figyeltek. Ezt látjátok? Oda van írva? Ugye? Az ist kiadtam, az nincs benne. Pál apostol valami nagyon hasonlót mond a második Timóteusi levélben. Timóteushoz írt két levelet Pál, és a másodikban azt mondja a harmadik fejezet 16. versében. Lapozunk egy kicsit. Harmadik fejezet 16. verse. Tehát második Timóteusi levél, harmadik fejezet 16. verse. Nekem meg lett, mindenkinek megvan, ugye? A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, megjobbításra, igazságban való nevelésre. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos. És végül egyetlen fél mondatot szeretnék idézni Jézustól. János evangélium a 17. fejezetéből. Nem lehet lejteni ám a dolgokat, mert hamar eláznak. János evangélium a 17. fejezete. Jézus búcsúimádsága, amit a tanítványai is hallanak, úgy is szoktuk hívni, hogy főpapa imádság. És ott a 17. vers, könnyű megjegyezni, 17-17 azt mondja, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Igen, hasznos a prófétai beszéd, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek. Mindennél, egészen pontosan mindennél megerősítettebb a prófétai beszéd, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek. Másik azt mondja, a teljes írás Istentől ihletett és hasznos.
A harmadik ige azt mondta, hogy szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Mi a három igében a közös? Azon kívül, hogy mind az igéről beszél. Nincs rajtatok maszk, jól hallak titeket, nem a YouTube előtt ültök, nem kommenteket kérek a videó alá, hanem most megszólalhattok. Most együtt vagyunk, hála az Úrnak. Mi a közös a három igében? Az igazság. Na, ez egy nagyon jó válasz. Tényleg így van. Igen, ez is közös benne. Köszönöm. Mi még? Ki az, akinél még a Timóteusi ige nyitva van? Olvasnád egy kicsit tovább hangosan, jó? Mondom, hogy melyik verset. A 16. vers után jön a 17. és utána a 4. fejezet 7. verse, ugye folyamatában beszél Pál, a 7. vers, a 7. verset szeretném, ha hangosan elolvasnád, kérlek. Bocsánat, a 7. vers, 4. fejezet 7. versét kértem, elnézést, én mondtam rosszul. Így van. Mikor írja Pál ezt a levelet? A halála előtt. Mikor mondja Jézus ezt az imádságot? A halála előtt. Mikor írja Péter a második levelét? Könnyű kitalálni, a halála előtt. Igen. Igen. Beszél a haláláról benne. Jézus a halála előtt azért imádkozik, hogy a tanítványok megértsék az igét. Az Úr szentelje meg őket, az Atya szentelje meg őket az igazsággal, és ez az igazság az igében található. Péter azt mondja a halál előtt, hogy emlékeztetlek benneteket. Szeretném, ha emlékeznétek egy dologra, hogy még a személyes tapasztalatodnál, még annál is nagyobb a prófétai beszéd, ez ott a szövegkörnyezet. Azt mondja, hallottuk az Isten szavát a saját fülünkkel, de még ennél is nagyobb, a fülemnél is nagyobb a prófétai beszéd, még annál is biztosabb. Pál, mielőtt meghal, azt mondja, a teljes írás Istentől ihletett. Zárójel, milyen írásról beszél Pál apostol? Itt még az Ószövetségről, igen. Pál már hivatkozik Lukács evangéliumára is, mint Szentírásra. Tehát az Új Szövetség már ott kezdett összeállni. Ezt tudjuk, erre van bizonyíték, de akkor is, ha megnézitek, a 15. vers egyel korábban azt mondja, gyermekségettől fogva tudod a Szentírásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hit által. Nem kevesebbet mond Pál, mint azt, hogyha olvasod az Ószövetséget és hiszel Jézusban, a kettőt össze tudod rakni, akkor bölcs leszel az üdvösségre. Akkor megérted, hogy hol az örök élet. Felteszek nektek egy kérdést. Volt-e már az életben úgy, hogy úgy éreztétek, hogy lassan itt a vég? Volt-e már olyan tapasztalatotok az életben, hogy nem tudom, mennyi időm van hátra, de el kell rendeznem a házamat, a dolgaimat. Ki az, akinek volt már ilyen tapasztalata? Bátran, bátran emeljétek a kezeteket, bátran. Tudom, hogy egy néhányatoknak volt. Hogyha az utolsó lehetőséged van beszélgetni a családoddal, és Pálnak nem volt családja, neki a családja Timóteus volt, a legjobb barátaival, a gyülekezetével, mit mond az ember? Elmondanád nekik, hogy szereted őket. Sőt, úgy gondolom, hogy mivel szereted őket, elmondanál nekik olyan dolgokat, amelyekkel az életüket megőrizhetik, ugye? Ami a jövőjükre nézve valami igazán fontos dolog. Hagy legyek egészen profán, amikor az utolsó szavaidat mondod, és az utolsó leveledet írod, nem az aktuális sorozatot fogod megbeszélni. Nem azt fogod megbeszélni, hogy kin milyen ruha volt. Nem azt fogod megbeszélni, hogy hány lóerős az autód. Nem azt fogod megbeszélni, hogy mit csinált a szomszéd. Jézus a halál előtt azt mondja, a te igéd igazság. A tanítványok füle hallatára, hogy megjegyezzék, és meg is jegyezték egy életre. Péter a halál előtt azt mondja, jól teszitek, ha figyelmeztek a prófétai szóra. Pál a halál előtt azt mondja, mielőtt azt mondaná, nemes harcot megharcoltam. A teljes írás Istentől ihletett, tőle lehet. És hasznos. Miért van ekkora súlya a Bibliának? Miért van ekkora súlya a Bibliának? Mitől olyan különleges könyv ez? Tudjátok,
Nekem nagyon tetszik ez a mondat, amit Jézus szintén a halál előtt mond, egy három fejezettel korábban János evangéliumában. Azt mondja, nem sokáig vagyok már veletek. Tehát egyszerűen érződik a feszültség a tanítványokban, hogy Jézus hamarosan elköszönt tőlük. Nem tudjuk, hogy mikor látjuk őt. Ők még nem is fogják fel, hogy ő fel fog távadni, és Jézus azt mondja, nem sokáig vagyok már veletek. De jön a világ fejedelme is. Én bennem nincs semmi. Így van, János 14:30, ez megy fejből is. Én bennem nincs semmije. Miért mondhatta Jézus, hogy a világ fejedelmének nincs benne semmije? Először is, ki az a világ fejedelme? Sátán. Azt olvassuk Jelenések könyvében a 12. fejezetben, hogy gyönyörűen elmondja nekünk a definíciót. Azt mondja, ama régi kígyó. Az az ősi kígyó. Aki, magyarul, aki becsapta Ádámot és Évát. Aki neveztetik Sátánnak. Héberül a Sátán azt jelenti ellenség, ellenfél. Aki szembe megy. És ördögnek. Aki az egész föld kerekségét elhiteti. Sátánnak soha nem volt hozzáférése Jézus lelkéhez. Nem sikerült bejutni. Megpróbálta? Nem azt mondta, hogy hát ez az Isten fiát ellene nincs esélyem, én majd a megromlott embereket fogom ott manipulálni. Nem próbálkozott Jézusnál, ugye? Dehogy nem. Hol olvassuk azt, hogy Sátán keményen próbálkozott Jézust leteríteni? Bejutni a lelkébe, megkísérteni őt, legyőzni őt. Hol olvasunk erről? Hol van az első ilyen nagy történet? Pusztai megkísértés, jól mondjátok. A pusztai megkísértés alkalmával. Milyen helyzetet használt ki? Azt, hogy Jézus éhes, fáradt, 40 napja nem eszik. És akkor odajön, és patás ördögként jelenik meg? Nem, világosság angyalaként. Ugye? Gyere, vége a küzdelemnek. Nézd, milyen szépek a világosság. Nézd, teremts kenyereket, te vagy az Isten fia. Ugolj le! Ugye? Mi volt Jézus fegyvere, ami miatt végül azt mondhatta, hogy semmilyen nincs bennem a gonosznak? Jó, emeled, ott van. Jézus fegyvere a két élő éles kard volt, amiről a zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy élesebb, ugye, az Isten beszéde élesebb minden két élő fegyvernél. Minden két élő fegyvernél élesebb. Jézus három lövéssel visszalő, és leteríti a gonoszt. Mi volt ez a három? Megvan írva, utána a második mi volt? Megvan írva, és a harmadik a változatosság kedvéért. Megvan írva. Mit idéz Jézus, az nem tudom, rémlik-e. Nem muszáj az igét idéznetek, de emlékezzetek erre. Pál azt mondja Timóteusnak, ismered a szentírásokat, amelyek bölcsét tesznek az üdvösségbe. Pál az Ószövetségről beszél elsősorban. Jézus pedig ugyanabból az egyetlen egy ószövetségi könyvvel idéz mind a háromszor. Mózes 5. könyvéből. Ha az evangélium elemeit keressük, mindig Mózes 5. könyvéhez jutunk. Én legalábbis mindig ott lyukatok ki Mózes 5. könyvénél. Jézus idézi nem egyszer. Jézus visszaidéz más kontextusban is ebből az 5. könyvből. Az 5. könyvben találunk meg olyan nagy mondatokat, amelyeket aztán utána az evangélium vesz előre újra. Még csak nem is Zsoltárok könyve, mert az olyan szép, ugye? Még csak nem is, nem tudom, énekek éneke, az még szebb. Vagy példabeszédek, az olyan tanulságos. Nem, visszamegy a törvényhez, Mózeshez. Megvan írva. Tudjátok, mi a következő mondat? Szeretném, hogyha kinyitnánk most ezt is. Máté evangélium a 4. fejezet, 11. vers. Máté evangélium a 4. fejezet, 11. vers. És Jézus már háromszor elmondta, három karcsapás, három nyillövés, mind célba talál. És a következő jelenet micsoda? A következő jelenet az egyik kedvenc igém a Bibliából. Mindenkinek ezt kívánom, magamnak is ezt kívánom. Figyeljétek ezt a mondatot, és ízlelgessétek. Ekkor elhagyta őt az ördög. És angyalok jöttek hozzá, és szolgáltak neki. Nem kérem, hogy emelje fel a kezét, aki szeretné ezt megélni. Tudjátok, milyen az, amikor Sátán békén hagy egy időre, mert nem tud veled mit kezdeni? Jézus tapasztalata a te tapasztalatod lehet.
Tudjátok, sokszor a kísértés ellen úgy védekezünk, hogy hát most egy nagyon rossz példa jut eszembe. Voltunk egy helyen, ahol osztogattak nekünk mindenféle ilyen kis összetekert papírait, bölcsességeket. És akkor kinyitod, és akkor van rajta valami olyan bölcsesség, hogy kitépem minden hajamat rajta. Tényleg. Az volt ráírva, hogy a kísértés ellen

Mi kell hozzá? Tudni, hogy mi van meg. Köszönöm, ott a jó válasz. Tudni, hogy mi van megírva. Figyeljetek, hogyan tudott volna Jézus szembeszállni az ördöggel? Hogyan tudott volna Pál ilyeneket mondani, hogy az írás hasznos? Hogyan tudott volna Péter ilyet mondani, hogy az írás hasznos? Ha nem ismerték volna mindhárman az írást. Tudjátok, Jézus nem egyszerűen csak az isteni intelligenciájánál fogva ismerte az írást. Tanult. Az anyukája tanította. Azokat a szavakat, amiket ő maga jelentett ki az Ószövetség lapjain. Mária, ugye milyen fontos az anya szerepe? Mária megtanította neki újra. És amikor 12 éves lett, akkor a teológia professzorok vakarták a fejüket, hogy honnan tud ilyeneket ez a fiú? Hova járt? Milyen iskolába? Kedves anyák, tudjátok, hogy ezt az iskolát ti is biztosíthatjátok? Kedves lányok, akik még nem vagytok anyák, tudjátok, hogyha anya szerepre készültök, ilyen nemes feladat vár rátok. Jézus képzettsége magasabb volt a legnagyobb egyetemeknél, a PhD-nél, mindennél. Mert az anyukája olvasta neki az írást. Ennyi? Semmi trükk. Semmi extra. Tudjátok, feltennénk a kérdést, feltehetjük a kérdést, hogy jó, hát hogyha ez ennyire egyszerű, megtanom az írást, jön a kísértés, puff, visszavágok, akkor miért van bibliai ismerő emberek, keresztény, gyakorló, bibliaolvasó emberek életében ennyi keserves kudarc? És felvetődik egy másik kérdés is, hogyha a Biblia ennyire egyszerű, akkor miért van annyiféle nézet, annyiféle egyéni nézet, meg egymással szemben álló vallás, keresztény vallás, akik szapulják egymást, bántják egymást, és vitatkoznak. Tudjátok, lehet, hogy hiányzik belőlünk valami. Ami Jézusban megvolt, és ezért tudott 12 évesen olyan válaszokat. Van itt 12 éves? Van köztünk 12? Oké, 11 és 13. Senki? Van. Nincs. Jó. Olyan válaszai voltak, hogy zavarba ejtett mindenki. Tudjátok, miért tudott ilyen válaszokat adni? Ez a kulcs 12 volt. Mit mond Jézus felnőttként? Mit mond Jézus, amikor hozzá jöttek a gyerekek? És az anyukák, megint az anyukák, ugye? Viszik Jézushoz a gyereket. Tudjátok, mit mondott? Emlékeztek erre? Ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek. Tudjátok, hogy a Szentírás mennyire egyszerű? A kisgyermekek fő jellemzője, hogy általában nem beszélnek görögül, héberül és arámul, de még latinul sem. Kisgyermekek fő jellemzője, hogy nem tudják, mi az a Gesenius lexikon, meg a Brown River Briggs, meg mondhatnám ezeket a héber szakirodalmakat. Nem tudják, hogy Dániel könyve hol vált héberről arámra, és hol vált vissza. Ugye? Nem tudják, mi az a... Majdnem mondtam görög szavakat. Nem kell. A kisgyermek csak hallgat, és mit csinál? Elhiszi, amit olvas. Ó, hát ő még kis naív. A kis naív még elhiszi, amit olvas. Nem látja olyan kritikusan, hogy hányféle kéziratból és lexikonból, vagy bocsánat, hányféle kéziratból és kódexből kellett azt összerakni, még végül kialakul egy olyan törzsszöveg, ami talán megbízható, és a Stuttgarti Biblia Társulata rendelkezésünkre bocsájtotta, stb. A kisgyerekek nem gondolkodnak azon, hogy most a bizánci vagy alexandriai görög szöveg a jó. Azt szeretném ezzel mondani, hogy hogy legyünk egy kicsit naívak, amikor a Biblia jön. Mert a naivitásban, ami kívülről naivitásban, naivitásnak tűnik, olyan mély bölcsesség van, amit maga Jézus ismer el, azt mondja, legyetek olyanok, mint a kisgyermekek, de folytatódik a mondat. Hogy folytatódik? Ha nem lesztek olyanok, nem léphettek be. Sokszor említettem nektek itt szombatiskolán meg itt ott ezt a történetet, ez nagyon megmaradt bennem. És az én gyerekemről van szó, de szeretném, hogyha jól értenétek, mert ebben semmi munkám, meg semmi érdemem nincs. Egyszerűen csak Bálinttal 2-3 évvel ezelőtt, amikor utaztunk mindig Ráczkevére, akkor mindig Bibliát hallgattunk. Csak bekapcsoltam a hangos Bibliát, és csak hallgattuk. Néha megállítottuk, néha kérdezett, de nem tartottam neki Biblia órát. Csak hallgattuk Dánielt,

Eltelt egy pár hónap. Jelenéseket eltelt egy pár hónap. És Jelenések könyve 13. fejezeténél Bálint azt mondja, állítsd meg. Többeteknek meséltem ezt a történetet. Azt mondja, állítsd meg. Megállítom. Apa, ez nem a kis szarv. Mondom, de az. Indítom tovább. Aztán megint megállítom. Na, milyen kis szarv? Hát, mondom, itt nem volt kis szarvról szó. Hát nem, az egy másik könyve volt. Mondom, melyikbe, Bálint, melyikbe? Hát Dániel könyvébe. Egy nem egészen 6 éves gyerek. 5 és fél körül volt. Egy pár hét különbséggel hallgattuk Dánielt és Jelenéseket. Összerakja Dániel 7-et és Jelenések 13-at, amit egyébként a reformátorok is megtettek. Megtalálja bennük az összefüggést. Miért? Mert az apja úgy nevelte. Nem. Egyszerűen csak hallgatta az igét. És csak elhitte. Tudjátok, sokszor azért nem tud a Szentlélek nagyobb erővel működni bennünk, mert a Bibliának nem kérdéseket teszünk fel, figyeljétek a szót, nem kérdezünk, hanem megkérdőjelezünk. Tudjátok, hogy hányszor megyek át ezen a küzdelmen? Tudjátok, hogy hányszor kell nekem is azt mondanom hangosan, hogy de megvan írva, hogy ez a beszéd megbízható. Igen, biztos a prófétai beszéd. Tudjátok, hányszor kísért engem? És szerintem ezzel nem vagyok egyedül. Hát lehet, hogy ez nem úgy van, meg az a régiek tapasztalata, stb. Amikor a Szentírás kezdett összeállni az Új Szövetség idején, az apostolok, meg maga Jézus is olyan bizalommal beszélt. Azt mondja, Dániel könyvéről például Jézus ezt mondja, aki olvassa, értse meg. Ez azt jelentette, hogy olvasni fogják és érteni fogják. Az apostolok azt mondják az első jeruzsálemi nagy összejövetel alkalmával, hogy nem kell nagyon foglalkoznunk, meg leveleket írnunk a pogányoknak Mózes törvényeiről, mert szombatonként úgyis a zsinagógában mindig olvassák. Városonként megvannak a hirdető, és itt a görög városokról beszéltek. Arra számítottak, hogy a görög városokban is majd elhangzik az Ószövetség tanítása. Nem gond, csak illesszük be ezt az egészet, hogy ott Krisztusról van szó. Ennyi. És ugrunk 1000 évet a történelemben, és mi történik Európában, a világ központjában? 1000 évvel később azt találom, ha szeretnétek tudni, hogy mi van 1000 évvel később, akkor nyissátok ki a Pallas nagy lexikonát, és van benne egy bejegyzés, az a címe, hogy Biblia tilalom. Keresétek meg, fent van az interneten is, az országos, vagy hívják, a Magyar Elektronikus Könyvtáron is. Azt olvasom, hogy inkább idézem. Azt mondja ez a Pallas nagy lexikon a Biblia tilalomnál, hogy a Biblia tilalom ugyan elsősorban a Bibliának anyanyelvekre való lefordítására vonatkozott, de a tilalom hatását illetőleg egyértékű a Biblia olvasásának abszolút eltiltásával. De várjunk csak, az ezres években járunk. Itt már nem a római birodalomról beszélek, és nem keresztényüldözésről. Ki tiltotta be a Bibliát? Maga a keresztény egyház. 1080-ban 7. Gergely. Hírhet volt egyébként ez az egyházfő. Az 1200-as években 3 zsinatot is tartottak, ahol betiltották, a harmadikon meg azt mondták, hogy püspöki engedéllyel lehet. Bárkinél egy-egy másolat. Aztán jön az 1300-as évek Anglia, és ne haragudjatok a történelmi óráért, tényleg csak 3 mondat, vagy 4 mondat erejéig nem tudom megtagadni magamat. És Wycliffe lefordítja a Bibliát. Tudjátok, mi történt Wycliffe-fel, miután lefordította a Bibliát? Megbetegedett. És jöttek hozzá, és azt mondták, hogy eretnek bánd meg a bűnödet, mert meghalsz, és a pokolra kerülsz. Wycliffe meggyógyult. Évekkel később halt meg. És annyira gyűlölték őt, hogy a Canterbury érsek így nyilatkozott róla, így méltatja a munkáját. A halála után évtizedekkel azt mondja, az a dögvészes, nyomorult és rossz emlékű John Wycliffe. Az ördög gyermeke, az antikrisztus tanítványa. Hát ugye ezek a szép római jelzők. Figyeljétek, aki romlottságát megkoronázva még a Szentírást is lefordította anyanyelvére. Wycliffe-et gyűlölték. A konstanci zsinat döntése értelmében kiásták a csontjait. Elégették. És fogták a hamvait, és bedobták ott egy közeli patakba. Amit úgy hívnak, hogy Swift. A Swift patak viszont úgy folydogált, és belefolyt az Avon folyóba. Az Avon folyó meg tovább folydogált, és belement a Severn nevű folyóba. És tudjátok, hova megy a Severn nevű folyó? Az Atlanti óceánba.
És 300 évvel Wycliffe után azt írja az egyik későbbi reformátor, meg egyháztörténész, hogy maguk sem tudták, mit tesznek. Mert ahogyan Wycliffe-nek a pora, ugye, a hanvai belefolytak az Atlanti-óceánba, mint hogyha előre, nem is tudom, mintha egy ilyen prófétai tett lett volna, hogy így fog a befolyása majd terjedni. És tényleg jött a huszita mozgalom. A lollardok mozgalmát nem tudták elnyomni, amit Wycliffe indított. Husz nyomán aztán jöttek a többi reformációs mozgalmak, és végül megjelenik Luther és Calvin. Őket is ugyanilyen szavakkal méltatják, főleg a Biblia fordítások miatt. Égnek a mágiák Európa szerte. Nem csak a boszorkányokat égetik. Azokat égetik, akiknél Biblia részlet van, Biblia fordítás van, hogy Biblia részleteket adnak az embereknek, ekkora kis papíron, egy-egy evangélium részlet. Valdensek belevarták a ruhájukba ezeket a részleteket, és vitték le a városokba, és akinél úgy érezték, hogy megbízható, annak adtak egyet. De aztán lehet, hogy a következő sarkon feljelentették ezt a valdenst is, és már égett is a mágia. És nem állt meg. Nem állt meg a Biblia terjedése. Olyannyira, hogy eljutunk 1800-ig, és megalakul az első Biblia társulat, akikről úgy szeretek beszélni. Most nem részletezem, de tudjátok, az volt a céljuk, hogy az emberek, a szegény emberek, az egyszerű emberek kezébe adni a Szentírást. És figyeljetek, ugrunk még egyet, és itt vagyunk 2021. Kinél van Szentírás? Oké, kinek van otthon Szentírás? Kinek van a telefonján Szentírás? Ki az, aki szerint el lehet tüntetni a Bibliát manapság? Google Play-ről bárhonnan. De mert ha nincs Google Play, akkor van más. El lehet tüntetni a Bibliát? Ki lehet írtani a Bibliát? Nem lett túl olcsó a Biblia? Hány mágiát láttatok az elmúlt héten? Hogy kivégeztek volna bárkit azért, mert a telefonján megtalálták az Ant Bible nevű alkalmazást. Vagy bármi hasonló. Ki az, akit láttatok lángsírban, mert ez a fekete könyv ott van a polcán? Vagy éppen itt van az íróasztalán? Gazdagok lettünk, meggazdagodtunk, semmire nincs szükségünk. A Biblia annyira egyszerűen elérhetővé vált, hogy néha úgy érzem, hogy az értékét elvesztettem. Most már inkább kritizáljuk. Most már inkább, ahogy mondtam, nem kérdezünk tőle, hanem megkérdőjelezzük. Tudjátok, hogy mi a gond a megkérdőjelezett Bibliával? Ha a Bibliától nem kérdezel, hanem megkérdőjelezed? Ugyanaz, mint a karddal, hogyha kitompul. Azt mondja a Szentírás, két élő és éles kard, de csak azok kezében, akik élesen tartják. A Szentírás két élő éles kard, és Sátánt is legyőzöd vele. Miért? Egyébként miért? Tényleg a Bibliával győzzük le Sátánt? Miért éppen a Bibliával? Mi az a kulcsige, ami úgy eszetekbe jutna? Bárhonnan. Hogy miért éppen a Bibliával lehet legyőzni Sátánt? Tudjátok, hogy miért? Mert leleplezi őt. Így van, ez is benne van. Ki győzheti le Sátánt? Egy tárgy, egy könyv le tudja győzni? Nem. Te le tudod győzni? Ki tudja legyőzni egyedül? Mondjátok nekem annak a személynek a nevét, aki miatt itt vagyunk, és aki le tudja győzni, és legyőzte őt. Kende, mondjad? Jézus. Így van. Jézus az Isten fia. Így van. Így van. Mikor fogja Jézus legyőzni Sátánt? Legyőzte, 2000 éve legyőzte. Sőt, a világ megalapítása előtt legyőzte, mert azt olvasom, hogy megöletett a világ megalapítása előtt. Igen, ő tudta, hogy meg fogja hozni ezt az áldozatot. És tudjátok, Jézus 2000 éve legyőzte Sátánt, és én meg itt arról beszélek, hogy a Biblia győzi le Sátánt. Mit mond nekünk a Biblia? Azt mondja, kezdetben volt az ige, és az ige volt Istennél, és Isten volt az ige. Jézus Krisztus maga az ige. Figyelj, ha olvasod, és jól figyeljétek a szavamat, ha olvasod a Bibliát, nem Máté, Márk, Lukács, János beszél hozzád. Jézus maga beszél hozzád. És nem a szemednek meg a fülednek beszél, hanem a szívednek.
A kérdés az, hogy hogy fogadod. A kérdés az, hogy hogy fogadod. Azt mondja nekünk az Új Szövetség, hogy szelídséggel fogadjátok a beoltott igét. Amikor jön Jézus és szeretne mondani neked valamit, akkor mondd azt, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Akkor mondd azt, hogy beszélj, mert megerősítettél engem, majd Dániel mondja. Akkor ne mondd azt, hogy jaj, ne beszélj hozzám, majd valaki más. Ugye ezt mondta a nép a Sínai hegy alatt, erről tanulunk most a szombatiskolákon. Testvéreim, Jézus szeretne szólni hozzánk. És mi keressük az ilyen-olyan élettapasztalatokban, a jelekben, a nem is tudom hányféle dolgot felsorolhatnék, ha ott nyílik ki, vagy hogyha majd felhív az a valaki, vagy ha Facebookon bejelöl, és ezt egy jelnek vettem, azt, hogy tudjátok, hány ilyen történetet hallok? És Jézus ott áll, és szeretne hozzá szólni, érthetően emberi nyelven, a Biblia által. És te mást keresel, ne keress mást. Ne keress mást, itt van. Ne kérdőjelezd meg, hanem kérdezz. És válaszolni fog. Hogyha kritikával állunk a Bibliához, akkor egy életlen kard van a kezünkben, és ott állunk Sátánnal szemben. Mert hogy Sátánnal szemben ott állunk, ez biztos. Ki az, aki ne tapasztalta volna azt, hogy kísértések és háború van itt a Földön, az életünkben, a lelkünkért. Azt mondja nekünk az ige. Azt mondja nekünk az ige, hogy az Isten beszéde élő és ható. És élesebb minden két élő fegyvernél. És elhat a szívnek, az ízeknek, a velőnek megoszlásáig. És megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Nem tudom, észreveszitek-e, de a Biblia itt nem arról beszél, hogy beledöftet Sátánba azt a tört. Azt mondja, megítéli a gondolatokat és a szív indulatait. Várjatok, kit szúrt meg ez a kard? Ki beszúrt bele ez a kard? Azt mondja, az Isten beszéde élő és ható, és elhat a szív és lélek megoszlásáig, megítéli a gondolatokat. Kiben látjátok beleállva ezt a kardot? Nem arról beszél, hogy Sátánba beleszúrtad. Az ő gondolatait már nem kell megítélni, már megvan az ítélet. Ugye? Azt mondja, maga Jézus mondja, e világ fejedelme megítéltetett. Akkor kinek a gondolatait ítéli meg? Kinek a szívéig akar eljutni? Vagyis a bibliaolvasás az kardomba dőlés. Igen. Fáj. És tudjátok, hogyha úgy szeretnénk Bibliát olvasni, hogy inkább csak azokat a részeket, ami úgy politikailag korrekt, nem találsz olyat. Olyat, ami olyan kedvesebb, nem találsz olyat, a Biblia először megéget. Amikor Ézsaiás találkozik az Istennel, előbb megég. Amikor Dániel először találkozik az Istennel, összeesik. Ugye? Látjátok ezeket a jeleneteket az igében? Igen, a Biblia feladata az, hogy ellent mondjon annak, amit te eddig gondoltál. Igen, megítéli a gondolataidat. Igen. És ne mondd azt a prófétai szóra, mint az egyik király, hogy hát én gyűlölöm őt, mert sosem prófétál nekem jót. Néven nevezi a bűnt. Tudjátok, mekkora ajándék ez, nem fog neked hazudni. Nem fog neked hízelegni. A Biblia azt fogja mondani, ez bűn. És azt mondja, akarom, hogy megszabadulj. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, feddésre, megjobbításra, igazságban való nevelésre, hogy tökéletes, teljes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Szeretnénk helyes életet élni? Minden jó cselekedetre felkészítettnek lenni? Pál azt mondja, itt van a Szentírás. A helyes tetteket a Szentírásból tanulod meg. Azt mondja, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Jézus azt mondja, hogy az ige megszentel, elválaszt, elkülönít Istennek. Az övé vagy. Azt mondja, ha befogadtátok az Istennek általunk hirdetett beszédét, ez az első tesszalonikai levélben van. Nem úgy fogadtátok, mint ember beszédét, hanem mint Isten beszédét. Ha úgy fogadod a Szentírást, mint Isten beszéde, azt mondod, hogy ellentmondásokat látok, nem értem, de ez akkor is az Isten beszéde. Tudjátok, mi következik? Így folytatja. Mint ahogy valósággal az is, az Isten beszéde, amely munkálkodik ti bennetek, akik hisztek. Jézus Krisztus szavainak átalakító hatalma van, teremtő hatalma van. Ha úgy fogadod a Szentírást, hogy abban tényleg az Isten hatalma nyilvánul meg, akkor átalakítja az életedet, átalakítja a jellemedet. Azt mondja Péter,
hogy igen biztos nálunk a prófétai beszéd. Mert ez egy sötét helyen. Itt van a sötét hely. Ez a föld a sötét hely. A sötét helyen világító lámpás. És elkezd világítani az életedben, és nem csak kívül világít, azt mondja, a hajnalcsillag, maga Jézus felkél a szívedben. Az ige által Jézus a szívedben fog lakni. Mondtam nektek, hogy nagyon egyszerű dolgokról fogok beszélni, és mondtam nektek, hogy semmi újat nem fogok mondani. És a felhívás, amit most szeretnék tenni felétek, abban sem lesz semmi új. De tényleg semmi új. Kérlek benneteket. Tényleg tiszta szívből kérlek benneteket. Keljetek fel reggel. Menjetek ki a mezőre. Harmadszállás előtt. Nézzétek meg, hogy van-e manna a mezőn. Lehet, hogy apró pici lesz, és sokat kell vele szenvedni, míg összegyűjtöd. De gyűjts egy ómernyit. Ne tartogasd holnapra, edd meg aznap. Ne azt várd, hogy majd szombaton megtöltöd. Itt. Mert szombaton nem fog hullani. Szombaton a papok teszik ki az új kenyeret. Jó? Ez egy másik történet. Ne várd, hogy majd holnapig megmarad, mert meg fog férgesedni. Ne várj vele délelőttig, mikor fel kell a nap, mert el fog tűnni a mezőn. Ismeritek ezt a történetet, ugye? A manna szállásról beszélek. Ahogy a manna aláhult az égből. Jézus azt mondja, én vagyok az élő kenyér. Én vagyok a kenyér, aki a mennyből szálltam alá. A manna Jézust jelképezi. A manna a Szentírást jelképezi. Jézus az ige. Kedves háziasszonyok, pénteken Jézus dupla adagot ígért. Ezt tudjátok, mit jelent? Azt jelenti, hogy nem azt akarja, hogy megszakadjatok pénteken szombatra való készülésben, hanem kicsit még többet olvas. Hogy a fogaskerekek ne bepörögjenek naplementére, hanem lelassuljanak. Jézus annyira szeretné, hogyha szólhatna hozzánk. Annyira szeretné, hogy meghalt azért, hogy szólhasson hozzánk. Annyira szeretné, hogy nem iszik addig mustot, amíg nem ihatja velünk az ő országában, ahol már nem lesz romlás, meg fermentáció, meg semmi. Jézus vár, nagyon-nagyon várja. Jobban várja a második eljövetelt, mint azok az emberek, akik adventistának mondják magukat, hogy is második eljövetelvárók. Jézus még jobban vár, mint én meg te. Vajon nem találkozhatnánk vele minden reggel? Vajon nem kérdezhetnénk őt minden reggel? Azt mondja, és ez az utolsó gondolatom, nem kell félnünk, hogy nem értjük a Bibliát, mert azt mondja, mindenkinek egy ómer jut. Aki kevesebbet szedett, annak is elég volt. Aki többet szedett, annak is elég volt. Ha egy reggel csak egy igét olvasol el, de az a szívedig hat, az ízek és velők megoszlásáig, hogyha az világosságot gyújt a szívedben, hogyha érzed, hogy igen, az Isten magának szentelt téged, és az övé vagy, ha az az ige hozzád beszélt, akkor megvan az egy ómernyű manna, akkor jól laktál, akkor ott van Jézus. Ha ott hagyod az olvasást, mielőtt ő hozzád szólhatott volna, akkor az egy nehéz nap lesz. Én azt kívánom, és arra kérlek benneteket, és erre hívlak titeket. Olvassuk az igét, csak úgy, ahogy van. És hagyd mutassa meg Jézus az ő hatalmát az életünkben. Amen. Mennyei Atyánk, Teremtő Istenünk, hálát adunk neked a te egyszülött fiadért, akit elküldtél a földre, aki meghalt értünk, hogy új életünk legyen, és akiről bizonyságot tesz a Szentírás. Atyánk, köszönjük, hogy évezredeken át megőrizted számunkra a te ígédet, és szeretnénk alázattal a te bocsánatodat kérni, mert megvalljuk, hogy nem értékeltük azt úgy, mint az elődeink. Azok, akik hajlandóak voltak az életüket is adni a te beszédedért, mert felfedezték benne Jézus Krisztust, a megváltót. Atyánk, taníts minket az igéből, taníts megismernünk Krisztust. Taníts olyan győzelmeket aratni, amilyenek neki voltak. Taníts arra, hogy amikor a kísértés jön, nem más módszereket keressünk, hanem azt mondjuk, megvan írva, megvan írva, megvan írva.
Atyánk, szeretnénk mi is azt az élményt, hogy az ördög békén hagy minket. Ha csak egy időre is, de békességünk van az újabb küzdelemig, az újabb győztes küzdelemig, és angyalok vesznek körül minket, ahogy Jézust. Köszönjük neked, Atyánk, hogy ma erről gondolkodhattunk, és most szeretnénk kérni a jövőre nézve. Ébreszt fel minket hamar, ébreszt fel minket időben, reggelente, hogy mindig veled kezdjük a napot. Szólj hozzánk minden nap, adj minden nap egy igét, csak egyet, amelyből még jobban megismerhetünk téged, és akit elküldtél, Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy te megteszed értünk. Köszönjük, hogy pontosan ez a terved, és ezért biztosak lehetünk abban, hogy meghallgattad az imánkat. A te fiad Jézus nevében. Amen.

Köszönöm szépen. Köszöntök én is mindenkit szeretettel. Az első művészeti téma a Bibliához kapcsolódva, mert ezután majd lesz a Biblia és az irodalom és a Biblia és a zene. Hát gondoltam, hogy néhány szót megemlítenék a művészetről és a Biblia viszonyáról. Sokak szemében talán furcsa ez a kapcsolat, hogy miért beszélünk erről, de ha a Bibliához fordulunk, akkor egyáltalán nem idegen a művészet, hiszen maga a Biblia is irodalmi alkotás, könyv. Számos könyve versformában íródott, például a Zsoltárok könyve, Énekek éneke és más egyéb részletek is. Van benne szó a zenéről, egészen az ősi időkig visszanyúlik a zene, és olyan kórus művekről benne, ami a mai napig is meghaladhatatlan. Ugye, amit Salamon, illetve Dávid készítettek, hogy az Urat dicsőítsék. A képzőművészetről is van benne szó, bár nem túl sok helyen, de mégis a Szent Sátor építésénél és a második parancsolatban is, méghozzá tiltó formában. Így óhatatlanul a mai alkalommal néhány szót szeretnék majd szólni erről, hogy hogy is van ez. Ne csinálj faragott képet. Vajon mit jelent ez? Vajon akkor nem tilalom alá esik-e az, hogy én most vetítek? Ugye, nagy kérdések ezek, és érdemes erről beszélni. Megszámlálhatatlan mennyiségű műalkotás született, legyen az irodalom, képzőművészet, zene vagy tánc alkotás, a Bibliával kapcsolatban azt illusztrálva felmérhetetlen. Ha valaki szeretne képzőművészeti úton tájékozódni, akkor beírja az interneten a Google keresőprogramba a Biblical Art szót, és végtelen mennyiség igehelye lebontva ott vannak az alkotások. Tehát ajánlom mindenki figyelmébe, aki szeretne ebben fejlődni vagy kutatni. Nagyon nagy zavarban voltam én is, hiszen 50-100 előadást is tartunk úgy, hogy vetítünk, és mindig bibliai témákat illusztrálunk, és én most olyan mit mutassak be egy órában, ugye? Nagyon nehéz volt a válogatás, hogy mit válogassak, de azért valahogy összeállt egy anyag, ami remélem, hogy önök tetszését elnyeri, mert arra gondoltam, hogy én végigvetítek, és közben bibliai gondolatokat, bibliai megfogalmazásokat és kérdéseket felvetünk, illetve esztétikai kérdéseket is. A Biblia szerint a legnagyobb művész maga az Isten. Ő alkotta ezt a világot, ő teremtette a mindenséget, és hát van-e nála nagyobb képzőművész? Hiszen ha a növényekre, állatokra nézünk, az Orion ködre, ugye, a csillagokra, a galaxisok milliárdjaira, akkor elámulunk. És valóban a Bibliában esztétikai kategóriák is megjelennek, például a szépség, fenség, tragikum. A szépséggel kapcsolatban körülbelül 95 igehely van a Bibliában. Én magam is írtam erről egy jegyzetet a főiskolánkon, a Szolaszkitől a Teológiai Főiskolán, és a fenségről is. Több mint 200 igehely. A szépségnek megfelelő régies ékesség szóban szintén van 200 igehely, és azért említem, hogy van itt kutatásra méltó terület, és olyan szomorúan láttam, amikor a szakirodalmat néztem át, hogy alig van, pontosabban szinte nincs ezzel kapcsolatban feldolgozás. Tehát igencsak várat magára, hogy elgondolkodjunk azon, hogy a teremtő milyen formában alkot, hogy miért szépek a művei, mert azt állítja a Biblia, hogy Isten szép. Például a 27. Zsoltárban Dávid azt mondja, egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy nézhessem az Úrnak szépségét. Vajon mi az Isten szépsége? Azt mondja a műveiről is, hogy szép. Bölcsen alkottad meg azokat, és betelt a föld a te gazdagságodból, olvashatjuk a 104. Zsoltárban. Tehát az Istenről, a műveiről, az egyházáról is olvassuk azt, hogy szép. Az 50. Zsoltárban így olvashatjuk, a Sionról, melynek szépsége tökéletes, fényeskedik Isten. Tehát az egyházról is mondja, Timóteusnak azt írja a Pál apostol, hogy harcold meg a hitnek szép harcát, a nemes harcot. Mi az a szép harc? Ugye, tehát ilyen kérdések vetődnek elénk, és nagyon érdekes, hogy a végidő egyházát, ugye a Biblia beszél egy hatalmas történelmi ívben az egész történelemről, és különösképpen a végidő egyházát szépnek nevezi, makulátlanul tisztának és szépnek, olyan hívők seregének, akiknek szájukban nem találtatik álnokság, és Isten királyi széke előtt fethetetlenek, olvashatjuk Jelenések könyve 14. fejezetében. Ő nem csak megteremtette ezt a világot, hanem fenn is tartja lenyűgöző szépségeivel, fenséges méltóságával bennünket alázatraink, tanítja a Biblia. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában nyugszik az, nézhetjük a virágokat, amely a szépségének a tükröződése,
Platón így fejezi ki, hogy a természet Istennek az emberhez intézett levele. Jó magam is ez irányú kutatásaimat és a szépségről, fenségről írt megfogalmazott gondolataimat, mint egy 10-15 fejezetben ebben a képes almóban összefoglaltam, akit érdekel esetleg, hoztunk néhány példát, meg lehet belőle vásárolni, ahol a természetben elmerülve megkérdezhetjük a Teremtőt, hogy mit üzen számunkra a természet. Maga Jézus Krisztus a természeten keresztül tanította az embereket az ő lelki igazságaira, egészen kézzelfogható egyszerű dolgok által a mennyei igazságoknak a világát mutatta be. Tehát ez a néhány bevezető kép arra szolgálna, hogy a Teremtőről is egy kicsit gondolkodjunk el, mert nem akármilyen művész ő. Nézzük meg ezt a gyönyörű sirályt csendes óceán partján. Hát igen, arányos, egységes, harmonikus formákat teremt, végtelen változatosságban, soha nem ismétli önmagát. Bár a megadott faji határokon belül azonosak az élőlények, de nincs két egyforma tojás, nincs két egyforma falevél, fűszál, és sorolhatnám tovább. Ez lenyűgöző. Valamit elárul a Teremtőről, azt mondja a Római Levél első fejezetében Pál apostol, mert ami Istenben láthatatlan, tudnik az ő örökkévaló hatalma és istensége az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik. Tehát valami olyasmit közel a természet a Teremtőről, amit különben nem tudunk megfogalmazni. Azt mondjuk, hogy vagy elméleti fogalom, azt mondjuk, hogy szabadság. Ugye ez a megfoghatatlan dolog, de hogyha kinézünk a tér távlatába, és érezzük az égnek a határtalan mesdjéjét és a csillagos eget, akkor el tudjuk képzelni, mi az a szabadság. Honnan veszik az őszi lombok egy csodálatos színeket? Kell egy raktárnak lenni rejtve, hogy még a forró nyár ragyog, meg legyenek az ősznek mentve a színek és a bánatok. A szép őszi ágat szemlélve is gondolkodhatunk, hogy vajon ki őrzi meg ezeket a gyönyörűségeket, és a tüzet például a Biblia jelképként használja az Isten szeretetére. Énekek éneke azt mondja, hogy az Úrnak lángjai, a tűznek lángjai, amit sok vizek sem oldhatnának el, és semmi nem tudja kioltani ezt a szeretetet, amivel szeret bennünket a Teremtő. No, hát a néhány bevezető gondolat után akkor térjünk rá a képzőművészeti részre. Azt olvashatjuk Mózes második könyvében, ugye az Exodusban, hogy Isten elrendelte Mózesen keresztül a népnek, hogy építsenek szent sátrat, ahol ő lakozzon, mert ő szeretne az emberek között lakozni, az ő népe között. És megépítették ezt a sátrat pontos leírás szerint, így mondja a Biblia, hogy mennyei minta szerint, mert a Biblia szerint van egy mennyei szentély, ami persze csak töredékesen jelenhet meg a földi szinten, de mégis benne van, hogy a bűnért való áldozat ott folyik, az Isten és ember találkozásának a színhelye. És azért említem ezt meg, mert pontosan leírta a Teremtő, hogy hogy készítsék el, az arányokat megmondta, a rendjét, hogy milyen berendezési tárgyak legyenek, azokat hogy készítsék el, hogy milyen kárpitok legyenek rajta, az oszlopok hogyan faragják ki, és mintákat is faragjanak rá, például kerubokat a frigyládára. És a kárpitra is, kerubokkal szőjék ki a kárpitot. Tehát a Teremtő utasítást adott, hogy alakokat, formákat hozzanak létre, miközben azt is mondja ott, hogy ne csinálj faragott képet, és nem láttatok semmiféle alakot, amikor beszéltem veletek, ködben és füstoszlopban és tűzoszlopban jelentem meg előttetek. Tehát érdekes ez a kettősség, hogy is kell ezt értelmeznünk. Ugye megdöbbentő elképzelések születtek, hogy vajon hogyan nézhetett ez ki, hogy éjjel tűzoszlop formájában a szentek szentje fölött lakozott az Úr dicsősége, nappal pedig, mint ahogy láttuk, ugye, köd formájában, illetve ilyen tűzoszlop formájában. Aztán az is nagyon érdekes itt a leírásban, hogy erről is külön tanulmányt szenteltem ennek, hogy milyen színekkel kellett kiszőni a kárpitot. Mindegyiknek jelentősége van. A kéknek, a vörösnek, a bíbornak, a fehérnek. A szentély maga jelképezi a mennyei szentét, jelképezi az Isten jellemét, Krisztus szolgálatát, az egyházat és a szegélyes embernek a testét is, hiszen azt mondja Pál apostol, a Korintusi első levél 6. fejezetében, hogy testetek a Szentlélek temploma. Tehát óriási tanulmány ez, érdemes megvizsgálni, hogy is van ez. De itt ez a Bechaliel ábrázolás, ami Tissot James ábrázolása, tehát itt álljunk meg egy pillanatra, hiszen azt mondja 2. Mózes 31. fejezetében az Úr,
hogy név szerint elhívtam Bésalielt és Aholiábot, ezt a két mesterembert, hogy tudjon elkészíteni mindenféle szépet, ami kell ott a mesterségbeli munkákhoz, szövés, hímzés, fémmunka, stb. Vagy 15 féle mesterséget leírott a Biblia. Tehát Isten a lelkével töltötte be őket, íme a művész elhívása. Tehát ilyen is van a Bibliában, hogy Isten elhív valakit, a lelkével tölti be, hogy tudjon szépet alkotni. Olyat, ami az ő akarata szerint való. De az is igaz, hogy ezek az alkotások nem öncélú, önmagukban álló vagy gyönyörködtető alkotások voltak, hanem valamilyen haszonhoz, valamilyen gyakorlati elvhez kötődtek. Tehát a Biblia nem ismeri ezt az öncélú alkotást, hanem a valamiféle cél érdekében, leginkább az Isten dicsőítése érdekében létrehozott alkotásokat ismeri el. És ez az Aholiáb is egy rendkívüli ember lehetett, és a Bésaliel, akik ennyiféle mesterséghez értettek, és az Isten elhívta őket. Tehát íme egy művészi elhívásnak a képe. Hát azt a másik nagy téma, amit szeretnék megemlíteni, hogy a második parancsolat így szól, Mózes második könyve 20. fejezetében, ne csinálj faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn a mennyben, vagy a földön alatt a tengerekben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntettem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek, de irgalmasságot cselekszem azokkal, akik engem szeretnek ezer íziglen. Nagy téma. Mit értsünk ezen? Hatalmas nagy vonulata a Bibliának egészen Káintól kezdve a végidőig, Jelenések könyve 13. 19. fejezetéig ott van a bálvány kérdése, hogy vajon mi az a faragott kép. És hát itt Mózes könyvében és a második könyvben olvassuk, Nikolász Pusszennek látjuk a festményét, amikor ugye az aranyból őt felállítják, miután az Úr kihirdeti, hogy mi az ő akarata, és a nép vele szövetséget köt, és a 10 parancsolat két kőtábláját adja. A nép körbe táncol, és akkor Áronnal megcsináltatják ezt a bizonyos aranyborjút, és azt mondják, hogy íme a te Istened, aki kihozott téged Egyiptomból. No persze, ők nem azt gondolták, hogy a bika maga, vagy a borjú maga az Isten, hanem a jelképe, az ereje, a szilárdsága. Ugye az állatban nagyon nagy ereje van, és ezzel gondolták, hogy az Istennek az erejét próbálják szimbolizálni, de Isten azt mondta, hogy ne csinálj faragott képet. És aztán ott hátul, nem tudom mennyire látják, talán a... nincsen mutogató pálcán, mindegy, hát itt a bal felső sarokban nem annyira jól látszik, de talán az éjesebb szemek látják, hogy Mózes jön le Józsuéval a hegyről, és vágja a kő a sziklához a kőtáblát, és törik el. És aztán utána jön a büntetés. És aztán újra felmegy Mózes a hegyre, és az Úr újra felírja a kőtáblára a parancsolatokat. Tehát mit is jelent a faragott kép? Mi az, ami ilyen nagy kérdés egész Ószövetség történetében? Michelangelónak a híres II. Gyulas emléksírjára készített emlékművének az egyik darabja, ugye Mózes látjuk, amikor épp a népre tekint, jobb kezében a vonalat ott van a kőtábla, és mélységes megdöbbenésen látja, hogy megszegte a törvényt a nép, és készül széttörni a kőtáblát. Ezt a drámai pillanatot ragadja meg a művész nagy erővel, de hát érdemes felvetni ezeket a kérdéseket, hogy is van ez, mikor lesz valami faragott kép, hiszen hogyha Isten is elrendel alkotásokat, akkor vajon hogyan bánjunk ezekkel, vagy mikor lesz imádat és tisztelet tárgya valami, és sérti az Istennel való kapcsolatot. Itt látjuk Rembrandt festményén, amikor Mózes lejöve a hegyről eltöri a kőtáblát, és hát nagy kérdés ez, hogy miért kéri ezt az Isten, és az rajzolódik ki a Bibliából, hogy azért, mert hogyha az ember a maga elképzelése szerint alkot Istenről képet, akkor leszállítja az Istennek azt a végtelen, határtalan nagyságát, fenségét, méltóságát, jóságát emberi szintre, vagy állati szintre, vagy tárgyi szintre, mert vannak kőimádók, vannak állatimádók, vannak emberimádók, tekintélyt imádók, vannak, mit mondjak, ugye, eszmét imádók. Dante azt mondja, hogy nincs az a vattan, bolond üdvigélet, amely próbanélkül hívét ne találná. Az emberek annyi mindent kitalálnak, és mindenféle bolondságban képesek hinni, még például olyanban is, hogyha alulról kopottatom meg háromszor, akkor biztosan szerencsém lesz. Ez a fekete macska.
hogyha előttem átmegy, akkor a fekete macska meghatározza a sorsomat. Ugye milyen ritka dolgot említettem? Ugye az emberek képesek ilyenekben is hinni. Calvin mondja, hogy az ember lelke báványkészítő műhely. Az ember szeretne eszmékből, emberi gondolatokból olyan faragott képet csinálni, ami helyettesíti vagy felülírja az Isten szavát. Hát röviden talán így lehetne megfogalmazni, hogy mi is az a bálvány, mi is az a faragott kép, és nagyon érdekes ez a bizonyos történet, amit a Mózes 4. könyvében olvashatjuk, hogy a népe vétkezett, és Gustave Doré rajzán látjuk, hogy az Úr parancsára a Mózes egy részkígyót állítatott fel, egy póznára tűzött jelet, ami különben a megváltó jelképe, Jézus vissza is idézi a Nikodémussal való beszélgetésben, János evangélium elején. És azt mondta az Úr, aki feltekint hittel erre a póznára tűzött jelre, az megmenekül. Semmi más nem kell tenni, csak hittel felnézni rá. Ugye akiket megmart a kígyó, mert rengeteg embert megmart a kígyó, azok már menni se tudtak. Azok sokan már bénultságban voltak, de csak egy pillantás elég volt. És aki hittel felnézett, az meggyógyult. Aki nem hitt ebben, hogy jön ilyen bolondságban, miért higgyek, az mind meghalt. De miért említem ezt a történetet? Hát egyrészt azért, mert íme itt van megint egy képzőművészeti alkotás. Mózes ezt elkészítette. Láthatjuk itt Carolsfeldnek az ábrázolását 19. századból, hogy tekerednek az emberekre a kígyók, ahogy megmarják őket, és Mózes készíti a kígyót, és rámutat, hogy rátekintsetek, ez a menekülés forrása. Jézus azt mondta Nikodémusnak, ha látjátok majd az ember fiát felemeltetni, amiképpen Mózes felemelte a kígyót a pusztában, aképpen fog ő is felemeltetni, ugye a keresztre tűzöm hozzá, és úgy lehet csak megmenekülni, hogyha hittel rátekintünk, és az ő megváltó szeretetében hiszünk. Ez a Bibliának egy központi üzenete. És miért hangsúlyozom ezt annyira? Azért, mert ahogy a népnél elnyerték ezt a hatalmas nagy ajándékot, sokan, hogy meggyógyultak, elkezdték ezt az alkotást tisztelni. Először csak eltették és vitték magukkal folyamatosan, aztán később elkezdték tisztelni, és Ezékiás király idejében, ugye már jó messze vagyunk Mózes korától, azt olvas, hogy második királykönyve második könyvében, 18. fejezetben, hogy Ezékiás, ez a reform király elpusztította, ledöntötte, széttörte, darabokra zúzta ezt a bizonyos érckígyót, amit Mózes csinált, és kedves dolgot cselekedett az Úr szemei előtt, olvashatjuk a Bibliában, és összetörte az érckígyót, amelyet Mózes csinált, mert mindez ideig az Izrael fiai jó igazat tettek annak, és nevezték azt Nékustánnak, annyit jelent, hogy érc, szilárd, kemény, az erő jelképe. Elkezdték tisztelni, és emlékezzenek a parancsolatra, ne imádd és ne tiszteld. De az imádat is és a tisztelet is olyan hódolat, amely Isten és ember közé ékelődik, és tőle várnak olyasmit, attól a közbeékelődött valamitől, ez esetben egy tártól, aztán ne gondoljuk azt, hogy ez idegen dolog a mai világtól, ma is ugyanúgy az emberek várnak valamitől. Érdekességként hagyd mondjak egy esetet. Általános iskolában tanítottam, megkérdeztem a diákjaimat, minden diákot kíváncsiságból végigkérdeztem, hogy gyerekek, kinek van valami kabalája, vagy szerencsét hozó tolla, vagy valami kis eszköz, amiben ő bízik és hisz. Hát egyet se találtam, akinek ne lett volna. De a felnőtteknél sem jobb a helyzet, ahogy észrevettem. Majdnem mindenki hisz valami babonában. Mi a faragott kép? Egy tolltól, egy fekete macskától függhet a sorsunk, vagy épp a csillagoktól? A Biblia ezteket határozottan leleplezi, hogy nem. Nem ezek határozzák meg az ember sorsát, hanem a cselekedetei, a döntései, a szabad választása. Isten újra és újra az ember elé állítja a döntést, azt mondja Mózes könyveiben, elétártam az életet és a halált. Válaszd azért az életet. Ez a választás a döntő. Na hát itt látjuk ezt a 17. századi ábrázoláson, ahogy a művész ábrázolja Luyken Gaspar, hogy letörik az érckígyót, és emellett még egy csomó más báványt is, és ezáltal Isten megdicséri
Ezékiás királyt. Salamon is beleesett a bálványimádásba. Az Úr hegyén állított fel különféle idegen isteneknek szobrokat és jó illatot tett előtte. Láthatjuk ezeken az ábrázolásokon. Salamon a legbölcsebb ember, aki a példabeszédek könyvét és prédikátor könyvét írta, bizonyítva azt, hogy ha valaki eltér az Úr törvényétől, ugye azt mondta neki Dávid, hogy ha az Urat követed és az ő törvényét megtartod, akkor meg fog áldani téged, de elhagyod ő is elhagy téged. Nem azért, mert el akar hagyni, hanem mert te magad Isten közé ékelsz valamit, ez esetben bálványokat. Salamon úgy megkeseredett, és úgy olyan letargiába esett, hogy majdnem az öngyilkosságig jutott. Mindent hiába valónak látott. Ennek a szakaszának, életének a szakaszának egy dokumentum része, prédikátor könyve, és aztán persze a megoldást is megmutatja, vissza kell térni az Úrhoz. Merián ábrázolását látjuk 17. századból, ahol szintén törik le ezt a bizonyos érckígyót, és hát Jeroboám az első izraeli király, amikor az ország ketté válik, akkor Dánban és Bételben aranyborjút állítatott fel, hogy a jeruzsálemi istentiszteletnek a helyét valamivel kiváltsa. És aztán jön itt a próféta, és megfedi őt ezért, aztán a keze elszárad, ezt a mozzanatot ábrázolja Fragonard, hogy nagyon szimpadias alkotásban bemutatja, hogy milyen bűn volt ez Isten szemében. Az egész nép tulajdonképpen beleesett a bálványimádásba, megsértve a második parancsolatot, Izrael népének asszíriai fogsága és pusztulásának. Ez volt az egyik oka. Az egyik legfőbb oka. Itt pedig Józsiásnak látjuk a reformját, aki Királyok második könyvében, 23. fejezetben jelenik meg a Bibliában, és leírja a Biblia azt, hogy hihetetlen, miben hittek az emberek, pont azokban, amikben ma hisznek általában, és mindent meg kellett neki semmisíteni és pusztítani, ahogy visszatérjenek az Úrhoz. Azt olvashatjuk itt a Bibliában, csak néhány mozzanat, a Baálnak, az Aserának, így ezek bálvány istenek, termékenység istenek voltak. Az egész mennyei seregnek csináltak, nekik hódoltak, minden edényt szét kellett törni. A mennyei seregek a csillagokban való hit. Nem tudom, alig van már olyan folyóirat vagy napilap, hogy ne legyen benne asztrológiai rovat. Érdekességét megemlíteni. A bálványpapokat el kellett készíteni. A magaslatokon tömjéneztek. A holdnak, napnak, csillagoknak, egész mennyei seregnek. A férfi paráznák házait le kellett rombolni. Ma van ilyen esetleg? Nem tudnak valami? Homoszexualitás és egyebek? A kapuk mellett lévő magaslatokat, a tófetet, molokot, a lovakat, napszekereket, oltárokat, kámosnak emelt oszlopokat, és más egyéb csontokat, sírokat, mert itt az ábrázoláson is talán látjuk, hogy koponyákat, csontokat tiszteltek, halottak, testrészeit imádták, hódoltak előttük, saját gyerekeiket elégették tűzön, és nem is akarom sorolni, mert ezeket még elmondani is borzalom, hogy az ember mire képes, amikor kezdi leszállítani az Isten képét a maga szintjére, és olyan bálványokat állít fel, akik ilyen vérszomjas, vérengző Isten képé alakulnak, és elhiteti az emberekkel, hogy ezt tetszik Istennek, hogyha így gondolkodnak róla. Szóval elképesztő, de vannak azért mai bálványok is, szelidebb, de sokszor hatásosabb bálványok, például a tévé, ugye? Ayn Wares, modern művész, szinte csak bibliai illusztrációkat ábrázol, ott van az elére, nem tudom, nem jól látszik, ainwaresart.com, megkereshető az interneten, rendkívül érdekes alkotások vannak. Ő például a tévét és a mai életformát állítja bálványként, mint egy szent oltárként mutatja előttünk, hogy mennyi időt elvesz, és mennyi szennyel fertőzi be az ember lelkét, az a töménytelen mennyiségű erőszak, bántás, ami abból árad. És kedves hallgatók, e gondolatmenet lezárásaként, hogy említsem meg, hogy Jelenések könyve 13. fejezete azt jelzi, hogy Sátán egy olyan csalást készít elő Jézus második eljövetele előtt az egész földre nézve, hogy egy imádot készít elő, hogy az egész föld imádja őt, megnyeri a legnagyobb hatalmakat magának, azt mondja ott, hogy az egész föld kerekségét szinte elhiteti, és azok, akik nem fogadják el ezt az imádatot, azok megölettessenek,
ne adhassanak, ne vehessenek, és mi is a harmadik, amit meglettessenek, ne adhassanak, akik nem imádják a fenevadnak a bélyegét és képét. És ez azért döbbenetes, mert egyben, hogy ölethessen, az politikai hatalom kell, hogy legyen, hogy a gazdasági ügyekbe beleszóljon, gazdasági hatalom is kell legyen, és hogy imádat kérdésében döntsön, vallási hatalom is kell, hogy legyen. Ez eléggé döbbenetes. Azt írja ott, hogy Jézus eljövetele előtt szinte az egész föld csodával követni fogja őt. Tehát ez a második parancsolat kérdése még nincs lezárva, még előttünk áll egy hatalmas küzdelem, de aki erről szeretne esetleg többet tudni, itt Tatán tartottam a második parancsolatról egyszer egy hosszabb előadást, az internetről letölthető, nem tudom, www.etata.hu honlapon ez a bizonyos előadás, aki szeretne ebben elmélyedni ebben a témában. Rohír van Leiden festményét látjuk, hogy Krisztus ül, mint ítélő, a szájából jön ki a kétélű éles kard, az Isten beszédének a tisztasága, ez lesz a mérték az ítéletben. Vagy emberi eszmékben hiszünk, vagy az Isten szavában. És a tisztasága ott a lilium, ami másik oldalról jön ki, az pedig a jellem tisztaságára utal, és mérlegre kerül minden emberi élet. És a mérlegben a döntő, a szeretetből, isteni szeretetből fakadó cselekedetek. Néhány mozdulatot szeretnék felvillantani önöknek a Bibliából, amivel egy picit végigfutunk a Biblia egészén, persze csak mondom, csak néhány villanás erejéig, és néhány gondolatot szeretnénk megemlíteni, ábrázolásokkal fűszerezve, illusztrálva. Ez a 12. századi Ramsay ábrázolás, egy nagyon szép illusztráció a Teremtő Istenről. És mellette az ige Jeremiás könyvéből való, ő teremtette a földet az ő erejével, ő alkotta a világot az ő bölcsességével, és ő terjesztette ki az egeket az ő értelmével. Bölcsesség, értelem, erő. Itt ment Tatán is egy előadássorozatunk a Teremtés vagy Evolúció címmel. Ez is meghallgatható, hogy mennyire kiolvasható mindez a teremtett világ szépségéből és valóságából. És a művész nagyon szépen ábrázolja körzővel, egy egyszerű jelkép, de világos. Precizitás és rend. A csillagok és a bolygók mozgása. És nem tudom, észreveszik-e érdekességként, hogy annak a glóriában vajon milyen jel van. Kire utal? Melyik isteni személy lehet ez a teremtő? Jézus Krisztus. János Evangélium a prológusában azt olvassuk, minden ő által lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Nagyon érdekes, majd más ábrázolásban is láthatják, hogy egészen a 16. századig szinte egyértelműen Jézust ábrázolják teremtőnek, mint hogy a Biblia szerint ő is az. Tetszett az atyának, hogy ő benne lakozik az egész teljesség, olvashatjuk Kolosszai levélben, és minden ő általa lett. És mindenek őre nézve lettek. Ugye, amikor karácsony környékén a Jézuskának szólítjuk meg őt, akkor ilyenkor érdemes elgondolkodni, hogy ez a 100 milliárd galaxis, az ő műve. A Monreáli Székesegyház mozaikján látjuk, amint szavával teremt. Ő szólt és meglett, parancsolt és előállt. Rendkívül egyszerű, az igazi nagy műalkotás mindig egyszerű. Stendhal mondta, ha valaki nagyot akar mondani, akkor az egyszerű beszéd és a keresetlen szó a legnagyobb erő. A nagy dolgok mindig egyszerűek és kézzelfoghatóak. Hát ilyen azért. Teljes nyugalommal, nem erőfeszítése, azt mondja a példabeszédeknél a 8. fejezete, hogy játszva teremtett. Örömét leállva a teremtésbe. Teremtette, látjuk a Szent Márk Székesegyház, Szerencei Szent Márk Székesegyház mozaikján az urat, érdekes, hogy szakáll nélküli fiatal emberként ábrázolja, ott a kereszt a glóriában, Jézust, és hozza elő Ádámot. Olyan egyszerű, természetes keresetlenséggel Évát is megteremti, és oda vezeti Ádámhoz, és örülnek egymásnak. Testemből való test, csontomból való csont, asszony embernek neveztessék, ugye is az férfi, és issá a nő, tehát egységüket mutatja be a Biblia. És a 7. napon az Úr megpihent, és megáldotta a 7. napot, a szombat napját, a teremtéstől kezdve,
egészen Ézsaiás könyve mondja a 66. fejezetében az örökké valóságon át, ez egy ünnepnap, Isten teremtésének az emlékünnepe. Bertrand mester a 14. században készítette ezt a nagyon szép oltár képet, nagyon sok részből áll, és mint az egész teremtés történetnek a apró mozdulatait kimutatja, érdemes megnézni, ahogy a nagyon jól ábrázolja, hogy a napnak, a holdnak és a csillagoknak a teremtésekor mi már messze előtte, megvolt egy mennyei lázadás, amit John Milton az Elveszett Paradicsomban olyan zseniálisan megfogalmazott, amiről Madács sajnos nem sokat tudott, ugye az ember tragédiájában ezt ő nem tudta megragadni, de a Biblia valóban leírja, hogy a Föld teremtése előtt léteztek világok, például a zsidókhoz írt levél első fejezet, második verse azt mondja, hogy Jézus Krisztus teremtett világokat. Ott a Károlyi Gáspár úgy fordítja, hogy világot, aionos a görögben, de az eredeti görög szó aionos, tehát világokat, a többes szám jele ott van, és a Föld és a Nap és a Hold és a csillagok teremtését is látjuk. Itt a mennyei lázadást, a sátani lázadásnak az előábrázolása is itt van. Aztán teremtette a növényeket, az állatokat és az ember. Adamah neve földből való, ahogy a földből emelkedik ki az ember. Az oldalából Éva, jelképezve az, hogy nem a lábából, nem a fejéből, nem alárendelt és nem fölé rendelt, hanem egyenrangú társa, a szívéhez közel álló részből segítőtársak legyenek egymásnak. És figyeljük meg, ott középen látjuk, hogy az Úr kioktatta Ádámot és Évát, hogy a szabad választásukat, a legmagasabbrendű emberi képességüket gyakorolják, hogy vajon akarnak-e az ő képmására elváltozni, vagy pedig a bűn útját választják. És sajnos látjuk a történést, azt választották. Látjuk kinagyítva a jeleneteket, nagyon egyszerű és mégis szemléletes ábrázolás, aztán a bűnesetet, az Úr felelősségre vonását, a kiüzetést és a női és a férfi munkának a kezdetét. De egy mozdulatra hagy hívjam fel a kedves figyelmüket, nézzék meg, amikor az állatokat teremti. Nem látnak valami érdekeset itt a keze környékén? Mindjárt kinagyítom. Azt írja a Biblia, hogy Isten, amikor teremtett, minden jó volt. Nem volt ölés. Az állatok nem állatot ettek, hanem az állatok is növényeket ettek, és az ember is növényt fogyasztott. Ez is egy nagy kérdés, ugye? Életmód előadásokat is szoktunk tartani itt Tatán is, ami nagyon fontos kérdés. Ennél jobb életmódot nem találhatunk, mint a Biblia ott az Édenben leírja, hogy növényi táplálkozás. Érdekes. Gyümölcs, zöldség, gabona, olajos magvak. Na de most nem is ezért említem ezt, csak azért, mert ugye ellentmondás van akkor a bibliai leírás és a ábrázolás között, akkor mit jelképezhet az a bárány és a farkas, hogy beleharap a torkába? Nem tudom, rájönnek? Kire utalhat ez a bizonyos bárány? Jézus Krisztusra, ő az a bárány, és a 22. Zsoltárban, amikor azt mondja, hogy ebek vettek körül a sátánra, amikor elpusztítja, akinek a jelképe a tulkok, a bikák, a oroszlán, az ebek, stb. És utal, majd később még rátérek a megváltás, a Michelangelo híres nagy kápolnája, a Sixtus kápolna, rendkívül egyszerűen mutatja be az Úr teremtését, amint a sötétséget elválasztja a világosságtól. Nagy művész, egyszerűség. Milyen egyszerű mozdulat. De benne van a lényeg. Az emberi életnek ez a legnagyobb eseménye, a sötétséget elválasztani a világosságtól. És ugye már a barokk művészetre jellemző dinamizmusra mutatja be az urat, figyeljük meg itt, ki a teremtő.

született meg, de Jézus Krisztus volt a kivitelező, és a lélek Isten lelke lebegett a vizek felett, ahogy olvashatjuk az első versekben a Bibliában. Hatalmas, nagy lendülettel suhan át az égen, és mondja, hogy a nap és a hold legyen, és lett, és távozik az Úr. Ugye? A szárazföldet és a vizeket ketté választotta, ezek a leplek suhanása jelzi a sebességet, és az ember. És az ember teremtése az ő képére és hasonlatosságára teremtette, és ott van a másik keze alatt Éva, az elgondolásban létező személy, ugye ott látjuk a keze alatt Évát, amint már Ádámra tekint, a vágyakozás és a tekintetük is valahol találkoznak, és ez a rendkívül egyszerű mozdulat, a szikra, az élet szikrának az átadása, ami olyan beszédes, és az ember. Igen, a mesztelenség ábrázolása az, ha nem erotikát, öncélű erotikát és érzékiség felkorbácsolását sugallja, akkor jogos. Sajnos a mai világban ez már teljesen elfelejtődött, és szinte még a fogkefe reklámot is már mesztelen hölgyekkel reklámozzák. Tehát a bibliai ábrázolásokon az ember teljes fedetlenségét és szépségét fejezi ki. Íme itt van Éva, és tekint Ádámra. Az emberi élet célja, hogy az Isten képmására és hasonlatosságára elváltozzunk, hogy Krisztus ábrázatához hasonlatosak legyünk jellemben, szeretetben, szolgálatban, másik ember iránti részvédben, irgalomban, segítő szándékban. És ezt nagyon jól megragadta Michelangelo, hogy az Isten jellemét próbálta megragadni és bemutatni. És itt rögtön szeretném megemlíteni, hogy vajon mitől lesz valami faragott kép, vagy kultikus tárgy, vagy pedig szabad műalkotás, azra zajlódik ki a Bibliából, és hogy végignézzük az egész egyháztörténetet, végignézzük a 8. században lévő képrombolásokat és képháborút, embereket öltek meg ezen való vitatkozásokban. Látjuk a reformációnál a nagy szakadást, és a helvét hitvallást, és a trienti zsinatnak a határozatait, egymásnak ellentmondó határozatok. Nem kívánok ebbe belemenni, csak jelzem, hogy a kérdés nagyon elelem és éles. De a Biblia azt jelzi, hogy Isten tisztelet helyén és céljára imádat vagy tisztelet nem illetheti meg képet, mert itt lépi át azt a határt. Mit értünk tisztelet és imádat alatt? A görög és a héber szavak arra utalnak, hogy, és lexikonokban is megnéztem, ahogy utána néztem, mit is ért ezzel alatt a Biblia, hódolat, tisztelet, csókolás, öltözködés, leborulás és teljes érzelmi átadás, és Isten megillető tisztelet és imádat. Körülbelül ezt jelenti. És épp ezért az rajzolódott ki így a hatalmas nagy küzdelemből, bár mondom, mindegyik szemléletnek megvan a maga híve, hogy az Isten tisztelet céljára és helyén a képábrázolás a Biblia szerint nem megengedett. A legősibb források is erre utalnak, például az elvirai zsinatnak a határozata, ami 300 és 303 között írtak, megtiltották a képek ábrázolását. Vagy érdekes, hogy Cézáreai Eusébius 263 környékén írt egy levelet, Nagy Konstantin nővérét arról értesíti, hogy nem küldheti el neki Krisztus kért képmását, mint hogy a Szentírás tiltja a képek készítését. És így tovább. Tehát a kérdés még mindig nyitva van, és mindannyiunknak valahol a szívünk mélyén állást kell foglalni, és nem is kis hordereje van ennek a döntésünknek. De menjünk tovább a témánkban. Lukács Kranak ábrázolását látjuk, amikor Ádámot és Évát az Úr kioktatja arra, hogy mire ügyeljenek. Hogy ne menjenek közel a fához. Ott háttérben láthatjuk az egész teremtés történetet, a bűnesetet, és itt pedig előtérben ezt a bizonyos figyelmeztetést. Tehát mert láttuk Bertram mesternél, hogy az Úr ezt megtette, de Éva közelébe ment a fának. Elhagyta a férjét. És evett a fáról. A kígyó elhámította.

0: Hogyan ámította el? Ez a prototípusa a bűnbeesésnek, amikor azt mondta, hogy olyan kérdést tett fel, amire az asszony pontosan tudta a választ. Azt mondta az úr csak, ugye, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? Éva felmondta a választ, nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy csak egy fáról ne együnk, a többiről ehetünk, mert különben meghalunk. És akkor azt mondta a kígyó, nem haltok meg. Meghazudtolta Isten szavát, és itt volt a választás. Kinek higgyel? Istennek? Vagy annak a furcsa lénynek? És Éva elkezdett fajulni, és amikor látta a kígyó, hogy már szóba áll a gondolattal, még rákontrázott, hanem tudja az Isten, amely napon esztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten jónak és gonosznak tudói, vagyis az Isten rosszat akar, jót rejt el tőletek, és az Isten rossz, hazug, hamis. Nekem van igaza. A mai napig is így történik a bűnese. Egy kis édesgetés, álljunk vele szóba, menjünk a közelébe, utána olyan kérdéseket tesz fel, hogy tudjuk rá a választ. Például, nem tudom, a cigaretta dobozára tudják, mi van felírva? Nem, biztosan tudják. Ugye, tudjuk a választ, és mégis jön a kísértés, ne értsenek fél, nem cigarettáról akarok beszélni, csak a maga a jelenség mennyire érdekes, de más pontokon is, hogy bizony ez így történik. Elkövette. Adott Ádámnak is. Ádám is eve. Megnyilatkoztak a szemeik. Innen ered a probléma. És azt látjuk, amikor az Úr megkeresi Ádámot. Ádám, hol vagy? Elrejtőztem, mert félek. Én és íme itt a tévedés, hogy csak a nemi szervüket takarják el. A Biblia szerint nem nemi bűn történt az Édenben, hanem Isten iránti bizalmatlanság volt itt. És akkor azt mondja Ádám, az asszony ámított el, akit mellém adtál. Tulajdonképpen te vagy a hibás. Miért adtál mellém ilyen asszonyt, ugye? Az asszony pedig kire mutat? A kígyó ámított el engem. Az önigazolás, a másikra mutogatás megjelent, a házasság megromlása. Innen kezdődött. Nem ismerős a téma, ugye? A hétköznapokból, hogyha valaki megfed bennünket, vagy valami bűnkövetünk el, akkor rögtön elkezdjük a másikra mutogatni. Hányszor láttam diákjaimnál, és természet szerint mi emberek ilyenek vagyunk. Ezzel szembe kell átgondolnunk, hogy vajon hogyan kellene viselkedni. A kígyóra mutat Éva, a kígyó pedig neve, sikerült. Legyőztem. Átvette az uralmat. Az ember felett a sátán, és az ember megromlott. Raffaello így ábrázolja a kígyót nőnek. A francia mondást, ugye cherche la femme, próbálja megtestesíteni, hogy minden probléma gyökere a nő. Na de nagyon sok más művész nem nőnek ábrázolja, például Rembrandt, hanem egy sárkánynak a kígyót jobbra, de nálnál csúnyább, Ádám és Évát még nem láttam, ezzel azt fejezi ki a művész, hogy az embert a bűn elcsúnyítja. És ott még Ádám még tiltakozik, és még próbálja Évát rábírni, itt már nem, itt viszont Raffaellónál kéri szinte az almát, ugye nem alma volt, nem tudjuk milyen gyümölcs volt, a Biblia ezt nem írja. Van a fügeábrázolás, körte, szilva, datója, mindegy, nem, az a, nem a gyümölcs a lényeg, hanem az, hogy mi történt. De nem haltak meg. Pedig azt mondta az úr, hogy amely napon esztek, meghaltok. Miért nem haltak meg? Hazudott az úr talán? Igaz-e volt sátánnak? Hát azért nem haltak meg, mert Isten a világ megalapítás előtt elhatározta, hogyha az ember bűnt követ el, vagy egy lény, vállalja helyette a bűnének a büntetését, hogy megváltott lehessen, hogy élhessen. És figyeljék meg, milyen jól ábrázolja Fra Angelico, a művész, hogy amikor Jézusnak a születését jelenti be az angyal Máriának, a háttérben a paradicsomai jelenetre utal, és bőrruhába van öltözve Ádám és Éva, így írja a Biblia, bőrruhába öltözve. Honnan lett a bőrruha? Mit gondolnak? Le kellett ölni egy állatot. Na vajon milyen állatot? Gondoljunk a farkasra. Egy bárány. Onnan tudjuk ezt, mert Ábelnek megtanították, mert ő bárány áldozatot vitt. Bűn elrendező áldozatot. Úgy kellett ezt tenni, hogy rá kellett tenni a bárány fejére a kezét az embernek, ezt tudjuk a mózesi törvényekben, amikor már leírják részletesen, ráolvasta a saját bűnét, és a másik kezével el kellett vágni az ártatlan állatnak a torkát. Nem véletlenül a torkába harapott a farkas. Ez kegyetlennek tűnik, de ez a bárány Jézus Krisztust elképesztette. Minden bűn zsoldja a halál. És ha nem lenne megváltónk, mindannyian kivétel nélkül elvesnénk. És olyan jól ábrázolja a művész, hogy nem csak a nemi szervüket takarták el, hanem az egész testük. Az Isten báránya, látjuk Matthias Grünewald festményén, az, aki magára véve elveszi a mi bűneinket, akinek a sebeivel gyógyulunk meg, akiben valami váltságunk, tanítja a Biblia. Ez a központi gondolata. Az egész Ószövetségen végigvonul, majd látni fogunk néhány mozzanatot ebből, hogy ő az, akinek a sebeivel gyógyultunk meg. Aki szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Ezért élhetett Ádám és Éva, mert ők igényelték ezt az áldozatot, és bőrruhába öltöztek. Robert Gresham mondja, lábad mell járni mennyei javunkért, annyiszor szokott bénán csűk, sós ár szennyezi, szent véred hosszan rácsorog. Magad szétosztó két kezed nem mozdul, mégis folytonad, ó, adjon is, mert bár szegek ütötték át, mégis szabad. És jön Káin és Ábel története. A paradicsom kapuja, Firenze, a híres keresztelő kápolna, és ott van Giberti bronz kapuján. Káin és Ábel, amint áldozatot mutatnak be, Ábel füstje felszáll, Isten elfogadja, Káiné elhajlik. Ott látjuk a kicsi gyermekkorukban, amikor Ádám és Éva bal oldalt nevelik őket. És íme itt látjuk, hogy Káin földművelő, Ábel pedig juhok pásztora volt, és jobbra már ott az agyonütést. Nagy László mondja, az emberiség egy véres csillag Káin csillaga alatt született. Káinban bűn volt, és nem rendezte el, ezért nem fogadta el az Úr az áldozatát. Nem azért, mert a zöldségben vagy a gyümölcsben volt valami probléma. Olyan sokan ezt nem értik, pedig ennek másokan nem lehet. Mert az Úr megszólítja, és azt mondja, hogy miért horgasztod le a fejed, és miért haragszol? Ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz, de ha rosszat cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása. De te uralkodjál rajta, íme, lehet uralkodni a bűn fölött, a döntésünkkel, a választásunkkal. De Káin nem uralkodott. Azonosult a haragjával, és megölte Ábelt. És olyan érdekes, Jézus visszautal a történetre, és azt mondja, az igaz Ábel vére az égre kiállt. Tehát a megigazulás volt a kérdés, bár Ábel meghalt fiatalon, de elnyerte az örök üdvösséget. Káin hosszú ideig él, de elvesztette az üdvösséget. Itt a Bertram mester ábrázolásai közül én most csak a Káint emelném ki, nézzék meg. Megindul a gyilkolás. És attól kezdve, mondja Petőfi, a mai napig szakadatlan áramban folyik a vérfolyam, és nincs vége a megerett árnak. Szörnyű. A 20. században annyian haltak meg, mint az előtte lévő két évezredben. Gyilkolás hátán, középkor, kivégzése. Ennek aztán van ábrázolása. Amikor előtartunk előadást, akkor aztán tömegével mutatom be az ábrázolásokat. Ami Egri Józsefünk is úgy mutatja be, hogy amikor Káin üti a botot, ugye Ábel felé, az egész természet, figyeljünk, a sötétséget hozza be a világba. És a fény távolít. Lovis Corinth 1917-ben készítette az expresszionista festő ezt a döbbenetes erejű képet. Megkövezi Káin Ábelt. Ott a háttérben látjuk a füst, nem tudom mennyire... Látjuk itt az oltár, és a két oltár az elhajló füst, és a kővel megkövezi Ábelt, és még utoljára, mintha a lelkiismeret szólítaná, hogy mit teszel, ember? Az ég felé tekint, de a felhők mozgása, a madarak suhanása jelzi, hogy kérlelhetetlen kegyetlenséggel kivégzi a testvérét. Ilyen az ember. Ilyen lett az ember. A modern Káin és Ábelek. Az interneten bejöttem, hogy Káin és Ábel. És ezek jöttek ki. Ez a mai variáció. Magyari Márton. Figyeljük meg, ahogy fölé magasodik, kicsit nehéz kivenni az alakot. Fölé magasodik a Káin, és teljes dühhel és erővel tapos a szét Ábelt. És ott van mögötte az angyal, a karddal a kezében, a lelkiismeret figyelmeztetése. Kővel, bottal, álkapocssal, kímeíthetetlen fantáziával gyilkol az ember. Ez is egy Káin ábrázolás, Sergio Di Paoli ábrázolása. Épp így megfojtja, illetve kitöri a nyakát az Ábelnek ez az ábrázolás. Hát ugye nézzük meg, mivé válik az ember. William Blake azt mondja, ugye próbálja elrejteni Ábelt, ez persze nincs a Bibliában benne. Ugye nagyon sokszor a művészek a fantáziájukkal kiegészítik a történetet, de ez például épp tévedés, mert Káinnak nem volt lelkiismeret furdalása, mert amikor az Úr megszólította őt is, mint Ádámot, akkor mit mondott Káin? Azt kérdezte az Úr, hol van Ábel a te atyád fia? Vagy ismerője vagyok én? Hát mi közöm hozzá? És azt mondja, az ő vére az égre kiállt, és akkor azt mondja az Úr, hogy mi lesz az ő büntetése, és akkor azt mondja, nem azt mondja, hogy nagyobb az én bűnöm, hogy sem elviselhetném, hanem azt mondja, hogy nagyobb az én büntetésem, hogy sem elviselhetném. Tehát semmi bánat nem volt benne. Tehát ez tévedés. Képzeljük, mit érezhetett Ádám és Éva, amikor látták a gyereküket, hallottak. Következő nagy téma az özönvíz. Raffaello metszetén látjuk, amint készítik a bárkát. A bécsi genezis 6. századi ábrázolása, amikor az emberek meghalnak, mert bűnbe süllyedt a világ. És miért idézem ezt a történetet? Mert Jézus Krisztus azt mondta, az ő második eljövetel előtt hasonló állapotok lesznek, mint az özönvíznél. Az emberek esznek, isznak, házasodnak, férjhez mennek, adnak, vesznek. Tökélet, egy mondatban a teljes leírás. Pénz, adásvétel, reklám, fogyasztói társadalom, a házasság totális válsága, vállások tömkelege, homoszexualitás, és nem vesznek észre semmit. Az emberek nem a lelki dolgokkal foglalkoznak, hanem a modernkori bálványa a tévével és más egyebekkel. Mi lesz ebből? Özönvíz ítélet. Nagyon szép a Szent Márk Székesegyház ábrázolás, hogy van bárka, van hova menekülni. Akkor is volt, és most is van. Ez a bárka jelkép. Ide menekülhetnek azok, akik Istenhez menekülnek, elfogadják a szavát és a törvényét, őket megmenti az Úr. És amikor kihozta, ugye látjuk a Szent Márk Székesegyház ábrázolásán, Velence, 12. század, hogy jönnek ki az állatok, akkor Noének első dolga volt, hogy áldozott az Úrnak. Na vajon mit áldozott az Úrnak? Most már tudják, bárányt, ugye? És Jézusra gondolt, elfogadta a megváltást, és ezért volt Noé igaz ember, mert ő mindig rendezte a bűneit. És mi is csak úgy lehetünk igaz emberek, hogyha rendezzük a bűneinket. És áldozott, hála áldozatot az Úrnak. A bábeli torony is hatalmas nagy téma, a nyelvek eredete kérdésköre. A tudomány a mai napig nem tudja megállapítani, hogy honnan erednek a nyelvek. Elmélet van bőségesen, írja Mário Pelly a Szabálytalan Nyelvtörténet című könyvében, de ezek csak arról tanúskodnak, hogy a nyelvészek is szabadjára tudják ereszteni fantáziájukat, de egy bizonyított elmélet sincs. Peter Bruegel festményén látjuk ezt a hatalmas bábeli tornyot, Babilon tornyát, végigvonul a Bibliában a Bábel-Babilon kérdése, Jelenések könyvében is, a végidőben is lesz egy ilyen Babilon. Mindenkor megépíti a maga Bábelét, ugye mondja Vörös Marti, a mikorunk is megépíti. Ez az a Bábel lesz, az a Babilon lesz, amiről már kezdtem beszélni a bizonyos faragott kép kapcsán. Ábrahám története elhívja az Úr úrvárosából, bécsi genezis 6. század, és a hatalmas nagy történet, a hit embere, aki Istent helyezte mindenek előtt, miután sok próbán és kudarcon is keresztül ment, és látjuk azt, hogy győzött a próbában. És itt magyarázza el nagyon szépen a fiának, hogy fiam, te vagy az áldozat, az Úr azt kérte, hogy téged áldozzalak fel. De ez a fiú, írja Pinszki János, Krisztus jelképezte, Ábrahám pedig az atyát, és így avatta be Isten, az atya és a fiú szeretetének a titkába, hogy milyen lehet az atyának azt megéreznie, hogy a fiát feláldozza, és senki se fogja mondani azt, hogy ne tedd, mint ahogy neki mondta az Úr. Lót története is a végidőre utal, amikor kimenekülnek Szodomából és Gomorából, mert a homoszexualitás terjed. Érdekes, amikor az amerikai elnök néhány évvel ezelőtt kihirdette azt, hogy legalitásban van a homoszexualitás, akik ismerik a Bibliát, felsziszentek, mert tudták, hogy ezt ígérte a Biblia. Majd ha ezt halljátok, hogy Lót napjai jönnek el, akkor tudjátok, hogy közel a vég. Jákob a győzelemről ír, egy avinyai mesternek látjuk ott a festményét, és jobbra pedig Dolákroának, amit harcol az Úr Jákobbal, mind a kettő hatalmas jelkép a Bibliában, csak futok tovább, most erről nem beszélek, a létra jelkép, visszaidézte Jézus Fülöpnek, Nátánaelnek, amikor azt mondta, hogy amint a létra összeköti az eget és a földet, és rajta áll a tetején az Úr, Nagyon sokan ábrázolták ezt a létralátomást. Maga az Úr a létra, mondta Jézus, ő az az összekötő kapocs az Isten és emberi világ között, és nincs más közvetítő Isten és ember között, egyedül Jézus Krisztus. Ez megint érinti a képábrázolás témáját, hogy olyan van-e faragott képünk, vagy nincs. Luca Giordani festményén látjuk a 18. századból való, hogy az égbe kígyózik fel ez a bizonyos létre, és angyalok fölé és alá járnak, és a tetején ott van az Úr, ő küldi a szolgáit, hogy segítsék a hívőket, és támogassák az igaz élet útján járókat. Ezt most átlépjük, talán itt ennél a képnél állok meg egy pillanatra. Jákob harcol az angyallal. A nagyon sok kudarc után, amikor 20 évi csalás és megcsalatatás után vissza hazafelé megy, miután ugye a Ézsauval összeveszett, ismerjük a történetet, és ott a jabók révénél szembeszállt az angyallal, és küzdött, és győzött. Ez az angyal pedig nem más volt, mint maga az Úr. Mert leborulhatott előtte úgy, hogy nem vétkezik a második parancsolat ellen. És azt mondta neki az Úr, eddig Jákob volt a neved, ezentúl legyen Izrael, mert harcoltál az Istennel és győztél. Isten harcosa és győztese legyen a neved. Így győzhetünk mi is Isten felett, mert amikor a Hozsiás könyvében elmondja a Biblia, hogy Jákob itt vallotta be a csalásának a bűnét. És amikor a bűnét lerendezte, akkor tudott megszabadulni a lelki terhétől. Ez is jelkép a Bibliában, az egész földre kiterjedő küzdelemnek a jelképe, és figyeljék meg itt a Jeremiás könyvében, a 30. fejezetben, ez a kiemelt rész mutatja, hogy ama napon, a végidőben egy hatalmas háborúság lesz Jákobon, aki az Izraelnek, pontosan a hívő egyháznak a jelképe. Hát kérdi, ezt mondja ugyanis az Úr, a félelemnek és rettentésnek szavát hallottuk, és nincs békesség. Kérdjétek meg csak, és lássátok, hát szülé a férfi. Miért látom minden férfi kezét az ágyékán, mint egy gyermekszülőjét, és miért változtak el orcáig fakolsárgává? Jaj, mert nagy az a nap annyira, hogy nincs hozzá hasonló, és háborúság ideje az Jákobon, de megszabadul abból. A Bibliának egy hatalmas tanítása, hogy Isten a végidőben szeretne minden ember életéből kitisztítani minden bűnt. És ahhoz, hogy ez felszínre jöjjön, hasonló küzdelem lesz, mint Jákobnak. Tudjuk szembesülni a bűneinkkel, bevallani és lerendezni. Ez hatalmas nagy küzdelem. József történetén átlépünk, itt is sok mindent mondhatnék, pillanatra álljunk meg Dávidnál, tűnik a Biblia Dávidról azt mondja, hogy szép volt. Asszonyokról is mondja, például Ráhelről, mondja Rebekáról is, de vajon mi a szépség titka, amikor azt mondja a Biblia, hogy ne nézd a külsejét, se termetének nagyságát, mert én megvetettem őt, mondta Dávid egyik legnagyobb testvérére az Úr, mert azt hitte Sámuel prófét, hogy ő az Úr kiválasztotja, de nem ő volt, a legkisebb volt Dávid. Mert az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de Isten azt nézi, ami a szívben van. És azt olvashatjuk a Bibliában, hogy azért volt Dávid a kiválasztott, mert tudott hárfázni, az Úr vele volt, bölcs és értelmes ember és hadakozó férfiú. Szerette a művészetet, volt érzékenysége, lelki harcot vívott a gonosszal szemben, és az Úr vele lehetett. A lelke nyitott volt arra, hogy az Úr lelkével összekapcsolódjon. Rembrandt híres festményét látjuk, amikor Saul, miután megöli Dávid Góliátot, és hárfáztat vele, hogy a lelke megnyugodjon, mélységes irítség fakad fel benne, és düh, és meg akarja ölni, ott van a kezében a fákja, hogy átszúrja. Figyeljük meg ezt az arcot. A visszafojtott indulat és gyűlölet, ami ki akar háradni. Háromszor le akarja szúrni Dávidot, de az Úr vele volt, és elhajott. És akkor megértette, menekülnie kell, mert ez az ember meg fogja őt ölni. De Dávid, ahogy hárfázik, látjuk Rembrandt festményén, nézzük meg, nincs benne semmi békétlenség. Nincs benne semmi háborgás, bár életveszélyben van, 100%-osan bízik az Úrban. Ez a győzelmes élettitka. Ha le tudjuk tenni a terheinket, a félelmeinket, ő meg tud bennünket szabadítani. És amikor a bűnével szembesítették, Nátán próféta elment hozzá, és elmondta, hogy miben vétkezett, ugye Betszabé ügye, akkor Dávid beismerte a bűnét, megírta az 51. Zsoltárt, a híres Mizerére Zsoltárt, és leborult a földre, és megbánta a bűnét, és Isten megbocsátott neki. Térjünk át az előadás vége felé. Jézus életén néhány ábrázolásig. Mária és Erzsébet találkozása, MS Mester, híres ábrázolása. Rendkívül szép az ábrázolása, a 16. század elején készült. És nézzük meg a természetnek, az alakoknak az egysége, a harmóniája, a tiszta, áttekinthető világa nagyon nagy harmóniát tükröz. Rembrandt mutatja be, hogy Jézus megszületik. Figyeljük meg, koncentrikus körökbe helyezi a kis Jézus alakját, és a fény csóva az, ami megvilágítja az arcokat. Rendkívül érdekes a felületkezelése, a faktúra kezelése, amikor szinte átvilágítja a fény az arcokat. Az igazi fény, a világosság az nem belőlünk fakad, hanem valakitől ránk árad, és ez Krisztus világossága. Rohír van Fejnel festményét látjuk, aki a királyok látogatását, pontosabban a bölcsek látogatását mutatja be, és háttérben ott van az ökör és a szamár, akik utalnak Izrael népének a közönyére, mert messzi földről eljöttek meglátogatni a megváltót, de Betlehem lakosai és Jeruzsálem lakosai érdektelnek voltak. Az ökör ismeri gazdáját, és a szamár is az ő urának jászlát, csak az én népem nem ismer engem, csak Izrael nem figyel rám. Olvashatjuk Ézsaiás könyve első fejezetében. A messiás felnő, Keresztelő János bizonyságot tesz róla, Ecce Agnus Dei qui tollis peccata mundi, jön ki a szájából a beszéd, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Dirk Bautz festményén látjuk egy gyönyörű tájba ágyazva azt, amikor Keresztelő János rámutat Jézusra. Figyeljük meg a tanítványok tekintetének az irányát, őt kell követni, ő a megváltó. Ő az, aki magára véve elveszi a világ bűneit. Rendkívül szép ábrázolás, a táj is, az alakok is, a mély lelkiséget, nyugalmat, békét és erőt sugároznak. Ilyen az igazi művészi alkotás. Rembrandt híres 100 forintos lapjából egy részlet, Jézus gyógyít és tanít, irgalomra ébredt az emberek iránt, és gyógyító kegyelmével meglátogatta. Philip Galle metszetén látjuk azt, hogy ő a jó pásztor, aki egy elveszettet is megkeres. A Biblia szerint olyan kapcsolat van Isten és ember között, mintha csak egy ember lenne ezen a világon, és ez az egy valaki mi lennénk. Tudjuk, egy valakiért, értünk is meghalt volna Jézus a kereszten, ezt mondja János 3.16-ban a Biblia. Személyesen megkeresett embereket, reménytelennek tűnő szint parázna nőket megszólított, ugye Samáriai asszony, 5 férje volt, és a mostani se férje mondta neki Jézus. Ennek ellenére szeretettel megszólította. Áttörte a vallási, nemzeti, fai határokat. Mindent, amit ember felépített, ugye a lelke felépített bálványként letörte, hogy az embert megmentse. Jánio ezt festményét látjuk. Amikor az ember kétségbeesésbe kerül, Péter ugye el akar süllyedni a vízbe, mert a saját maga aggodalmai kezdik foglalkoztatni, akkor Jézus megmenti őt, kiemeli. Rembrandt híres rajza, amikor az atyához megy a tékozló fiú, hazatér, és az atya feltétel nélküli szeretettel visszafogadja. Gyönyörű ez a részkarc, ilyen kis pici tenyőnyi nagyságú, és mégis annyira kifejező, az atya lehajló szeretete, elfogadása és kegyelme, és hogy felfogja a fiút, akinek az arca eltorzult, a bűn eltorzítja az ember útját. Nem glóriás Istent látunk, hanem érző Isten, aki minden szenvedésünket szenvedi. Egy másik rajz Rembrandttól, figyeljék meg ezt a kéztartást, mennyire kifejező és mennyire emberi és érző. És a híres festménye a halála évében készítette, amikor a fiút hátulról mutatja be, lerongyolódva, és az idősebbik fiú pedig nézzük meg, micsoda közönösséggel néz rá, nincs benne semmi részvét, ő haragszik az apjára, és haragszik a fiúra is. Visszajött, mi lesz a vagyonnal? Őt nem érdekli, hogy egy ember megtér. Pedig a mennyben örvendezés van egy megtérő bűnösen is. És nagyon érdekes, Ayn Vares úgy ábrázolja a történetet, hogy az ünneplő ruhát hozzák az angyalok, és a szennyes ruhát pedig, ami a bűnös embert jelképezi, leveszik róla, és újjá teremti Isten. Mindenki, aki Krisztusban van, és lerendezte a bűneit, új teremtést tanítja a Biblia. Jézus keresztútjáról néhány kép, a Gecsemánéket, Tilman Riemenschneider szobra, domborműve, amint Krisztus az atyához fordul, mert annyira megriadt a hatalmas áldozattól, hogy az őtőle elhagyatottságban kell elhordozni az emberiség bűnének büntetését. Júdás árulását, Hans Brüggemann Bordesholmi oltárán látjuk ezt a döbbenetes képet. Jézus Júdás helyett szégyeli magát. A saját tanítványa árulja el. Hieronymus Bosch úgy mutatja be Jézust a kegyetlen arca közelett, mint aki teljes nyugalmát megőrzi, bár nagyon szenved. Mint bárány, mely megnémül az őt nyírók előtt, és száját nem nyitotta meg, nem védekezett, mert minket képvisel, a mi bűneinket hordozta. Péter megtagadta, látjuk Rembrandt festményén, a szolgáló lány szavára megtagadta az urat. És a másik ábrázoláson talán ott látják jobbra fenn, amikor harmadszor is megtagadta Jézust, Rembrandt olyan zseniálisan ábrázolja, hogy Jézus megfordul, Péter felé fordul, és a Biblia azt írja, és Péter is odafordult. Tudni, ott volt a kihallgatáson. És abban a pillanatban eszébe jutott Péternek, hogy mit tett. És az Úr ezt előre megmondta. És mélységesen elszégyelte magát. És keserve sírása fakadva elfutott onnan. Az emberi fogadkozás is lehet faragott kép. Jörg Rádger mutatja, hogy kegyetlenül megkínozzák, megostorozzák, leköpdösik, öklözik. Hieronymus Bosch az emberek lelki világát szinte kifordítja, döbbenetes erejükért. Nézzék meg ezeket az arcokat, félelmetesek. Ugye itt Veronikának látjuk a kendőjét, ami a 13. századig sehol nem fordul elő, tehát egy középkori történet ez, ez nem történt meg a Bibliában, nincs benne. De ez az arc, Jézus arca a figyelemre méltó. Végtelen nyugod, a fájdalom. Igen. De hordozza a mi bűneinket. Az ő sebeivel gyógyulunk meg. A híres festmény, Matthias Grünewald festménye az Izenheimi oltáron, Keresztelő János rámutat Jézusra, ő a bárány. Itt van Mária, János támogatja, és Mária Magdaléna ott a keresztnél térdel. És a híres festmény... Egész művészettörténetben én személy szerint nem ismerek jobb festményt arra illusztrációként, hogy Jézus az arcára helyezi a mi szenvedésünket és bűneinket. Nézzék meg ezt a döbbenetes arcot! Jézus halála elsősorban a szíve megszakadása miatt történt. Tudjuk, a mi bűneink. Ezt tudjuk képzelni, ezért kellett Istennek lennie a megváltónak, mert annak a sok milliárd embernek az összes bűnének, a Hitlereké és a Saddam Husseinnek és a Stalinoknak a bűnét, hogy tudja magára venni valakit, egy ember erre képtelen, és ő magára vette. És a százados, amikor látta ezt a fenséges királyi magatartást, hogy amikor kínozzák és gyötrik, értük imádkozik. Bocsáss meg nénik, atyám, mert nem tudják, hogy mit cselekednek. Ha tudnák, hogy mit tesznek, nem mernék megtenni. De az ember tudatlan. Ez az ember valóban Isten fia volt, ugye, török alakban mutatja be a mester. És figyeljék meg, ahogy János támogatja Máriát, senki se értette igazán. Ez annyira felfoghatatlan titok volt, de aztán mégis lassan megértették, leesett, ugye, hogy mondjam a tantusz. De ott a koponya és a csontok arra utalnak, a művészek azt szokták ezzel kifejezni, hogy Jézus vére rácsorgott az emberiség Ádám koponyájára, és ahogy elhatott mindenkire a kárhozat Ádám bűne miatt, mindenkire elhatott az életnek megigazolása Jézus igazzáválása miatt. Nem véletlenül, hogy annyian ábrázolják. Ez az a téma, amit nem lehet kimeríteni, és amíg él az ember, kell, hogy foglalkoztassa. Hans Memmler festményén látjuk, hogy Jézus sírba teszi, pihen a nyugalomnapon, a feltámadás Caravaggio ábrázolása, amikor Tamás olyan kegyetlenül behatol Jézus sebeibe, mert nem hiszi el, mert sértődött, hogy neki nem jelent meg. És Jézus azt mondja, hogy ne légy hitetlen, hanem hívő, és megengedi, hogy belenyúljon a sebeibe. És a mennybe megy, és elhívja az egyházat, a szent lelket elküldi. A tanítványok elindulnak, a félő gyáva tanítványok, Péter, János, Jakab és a többiek. Az Úr elhívja Pált is. Péter és Pál régi ábrázolását látjuk, nagyon szép ábrázolások, hogy együtt testvéri szeretetben összeforva végzik az Úr művét és tevékenykednek, bátran hirdetik az evangéliumot. És mi az evangélium? Mi az örömhír ennek a világnak? Hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogyha valaki, ha csak egy valaki hisz is ő benne, el ne vesse, hanem örök élete legyen, mondja János evangéliumában az apostol. Ezzel a híres Tilman Rémes Schneider szobron látjuk, hogy az atya felkínálja a fiát mindenkinek, és aki elfogadja, az megmenekül. Aki elveti, saját magának kell a bűneinek a büntetését elhordoznia, ami a szenvedés útja, és az elveszés, a megsemmisülés útja. Fra Angelico úgy ábrázolja az aratást, hogy egy hatalmas nagy kaszával jön az angyal, és lekaszálja a búzát, az igazakat. És ott van a szőlő, akik viszont az elveszendőknek a préselésére utal, ugye a szőlő nedvét, ami kipréselik, a taposás. Az utolsó festményünket látjuk. Rohír van Weyden ábrázolja Jézust, mint ítélőt és az angyalt, aki mérlegre tesz minden emberi életet, és oly világosan megállapítja a Biblia azt, hogy mi ez a tett, a szeretetből fakadó, önzetlen cselekedet. Ez isteni ellenvonás. Erre ember magától képtelen, és aki így él, aki elfogadja az Úr szavát, és nem faragott képek előtt hajbókol, és fogad el idegen eszméket, ami Isten szavával ellentétes, az üdvözülhet. Láthatjuk balra az üdvözültek serege, amint feltekint a megváltóra, és jobbra pedig, akik menekülnek a tekintetre elől. Jelenések könyve 6. fejezetben olvashatjuk ezt. Kedves hallgatók, köszönöm a figyelmüket és a türelmüket. És hogyha van kérdés vagy gondolat, ami felvetődött, akkor van még talán néhány percünk, akkor szívesen válaszolok, illetve ha elmondanak a gondolatokat, a témával kapcsolatban nagyon örülnék. Nem tudom, hogy van-e esetleg kérdésünk, vagy pár percet várjunk, vagy nem tudom, hogy tetszik, hogy hogy
1: szokt. Kicsit várjunk, mert mindjárt utána
0: szeretném még megemlíteni, bocsánat, hogyha valakit érdekel, hoztam a Művészettörténet Vázlatok című könyvemből néhány példány, amiben az egész művészettörténetnek az útját mutatom be rövid vázlatos formában, de a többi társművészetet is hozzákapcsolva, és akik az erkölcsi kérdések iránt érdeklődnek, a Létkérdések emberi kapcsolatok című könyv, amelyben a barátság, szerelem, házasság, szeretet, életmód kérdésköréről, boldogságról vannak fejezetek. Ezt is ajánlom kedves figyelmükbe, akit érdekel, meg lehet ezeket vásárolni. Hát nem tudom, milyen kérdésünk vetődött esetleg fel.
1: Nincsen, úgy látom. Akkor én tanárnak hadd köszönjem meg ezt a csodálatos délután. Az előadóink egyrészt díjazást szokott kérni, tanár úr azok közé tartozik, aki teljesen indítalanul tette nekünk meg ezt a szívességet, hogy eljött közibénk. És a szervezők szeretnék őt megajándékozni, csekély kicsi kis ajándékkal egy ilyen tatakönyvvel.
0: Nem olyan csekélyet, nagyon szépen köszönöm.
1: És egy ilyen tatai cserékkel. Fogadjunk.

Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, és természetesen szeretném külön köszönteni az itt megjelent kedves vendégeinket, akik esetleg most vannak itt először, és külön köszöntöm azokat a testvéreinket is, akik más helyekről jöttek el a mai alkalommal ide közénk. Néhány héttel ezelőtt olvastam egy nagyon érdekes könyvet, ennek a könyvnek a címe az Élet fájdalom története. Ugye már a könyvnek a címe is nagyon érdekes, hogy mit is foglal magában egy olyan könyv, ami arról szól, hogy az élet fájdalmát az emberek miként élték át, és ez a könyv az emberiség legkorábbi időszakától kezdve egészen napjainkig kíséri figyelemmel az élet fájdalomnak a történetét, vagyis felsorolja, hogy különböző korszakokon keresztül milyen mély nyomot hagyott bennünk Ádám és Éva bukása, amit mind a mai napig a családi kapcsolatainkban, közösségi kapcsolatainkban és az egész életünkben átérzünk. Most ennek a könyvnek a szerzője, aki megírta ezt a könyvet, amiről beszéltem, idézi Blaise Pascal, ennek a nagy gondolkodónak az egyik sorát, és az így szól, hogy semmi sem szomorúbb az ember számára, mint egyedül találni magukat önmagukkal, és beletekinteni saját tulajdon lelkünkbe. Szóval ez is egy nagyon megdöbbentő gondolat, hogy milyen szomorú dolog az, amikor az ember már eljut odáig, hogy bele tud tekinteni saját tulajdon lelkébe. És én szeretném rögtön feltenni itt Isten tiszteletünk elején a kérdést, hogy amikor bátorságot nyerünk arra, hogy belemerünk-e tekinteni saját tulajdon lelki világunkba, önmagunkba merünk-e nézni, akkor szerintetek mit látunk ott? Amikor az ember kendőzetlenül, fedetlenül belenéz saját lelki világába, akkor vajon a saját lelki világunk mit mutat, mit lát ilyenkor az ember? Hát én természetesen két bibliai igeverset szeretnék ezzel kapcsolatosan felolvasni, mint Isten tiszteletünk alapigéjeként, hogy mind Mózes és mind Jób, amikor beletekintett a saját lelki világába, akkor milyen szomorú eseményt fogalmazott meg ezzel kapcsolatosan. Tehát akinél van Szentírás, a 90. Zsoltár 12. versét szeretném felolvasni, és utána pedig Jób könyve 14. fejezetének első versét. Tehát a 90. Zsoltárnak a 10. verse, bocsánat, a 90. Zsoltárnak a 10. verse a következőképpen szól. Ami esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Nem tudom, hogy vagytok ezzel a Biblia verssel, de én mindig úgy megdöbbenek, amikor a Szentírás megfogalmazza azt, hogy mi néhány rövid évtizedet élünk ezen a földön. És az a néhány rövid évtized, az nagyon-nagyon gyorsan tova tűnik, és ennek nagy része fájdalom és nyomorúság. Szóval ez olyan félelmetes dolog, hogy amikor az ember fiatal, benne van a 10 éves, 20 éves időszakban, akkor talán még bele sem gondol ennyire, hogy milyen gyorsan el fog majd telni az élete, milyen gyorsan eltelnek az évtizedek, és amikor az ember már úgy igazán kezd felnőtté válni, és már van élettapasztalata visszagondolni arra, hogy milyen volt az addigi élete, akkor megfogalmazza ezt a szomorúságot, hogy nagy része fájdalom és nyomorúság, és ez az élet tova tűnik. És amikor Mózes azt fogalmazza meg, hogy legfeljebb 70 vagy 80 esztendő, ami életünknek a száma, tudjátok, ez az én szubjektív magánvéleményem, de szerintem már annyi sem. Aki ezen a földön megél 70 vagy 80 évet, az már egy ünnep. És a kérdés az, hogy az a 70 és a 80 év minőségileg milyen. Ma már olyan gyorsan elhalnak az emberek, hogy elég, ha 50-60 évet, ha meg tudnak élni, és már az emberek meghalnak, és annak a nagy része fájdalom és nyomorúság. És ugyanezt a gondolatot fogalmazza meg Jób a 14. fejezetének első versében, ami talán még egyértelműbbé teszi ezt a pascáli gondolatot, hogy amikor az ember őszintén beletekint saját tulajdonképpen,
tulajdon lelki világába, akkor milyen gondolatok fogalmazódnak meg benne. Jobb könyve 14. fejezetének az első versét is szeretném felolvasni, és ez pedig a következőképpen szól. Az asszonytól született ember rövid életű és háborúságokkal bővelkedő. Szintén, amikor én elgondolkodtam ezen a két Biblia versen, akkor természetesen, hogyha mondjuk én nem ismerném a Szentírásnak a reményekkel teli kijelentéseit, akkor nagyon elszomorodnék. Emlékszem, amikor én olyan 20 éves voltam, akkor a nálamnál idősebb emberek mindig azt mondták nekem, hogy jó, most 20 éves vagy, de majd meg fogod látni, amikor már beérsz a 30. évedbe, akkor olyan gyorsan el fog telni minden. Hát igen, így 40-en felül már tényleg én is azt tudom mondani, hogy ha most kicsit visszatekintek, akkor egy ilyen szempillantás alatt eltelt az eddig életem. És akkor mit tudok megfogalmazni? Háborúságokkal bővelkedő, nagy részük fájdalom és nyomorúság. Szóval nagyon megdöbbentő a Szentírásnak ez a kijelentése, hogy amikor az ember igazából beletekint a saját életébe, az gyorsan tova tűnik, és vannak-e szép emlékeink. Ellen Gould White a Krisztus példázatai című könyvnek a 236. oldalán Mózes és Jobhoz hasonlóan megfogalmaz egy olyan gondolatot, amit én nagyon-nagyon sokszor elolvastam már az eddig életem során, miután én ezt megismertem, és ez az Ellen White-i mondat így szól, hogy egy ember alig, hogy megszületik, elkezdődik a haldoklása. Szóval gondoljatok bele ennek a mondatnak a komolyságába és a szomorúságába, hogy egy ember abban a pillanatban, ahogy a világra jön, elkezdődik a haldoklása. És az egészen tart ez alatt a 70-80 év alatt, amiről a Biblia fogalmaz, de lehet, hogy nagyon-nagyon sok ember már ezt sem éli meg. Föltettem önmagam számára ezt a kérdést, hogy amikor mit jelent az, hogy az ember rövid élet, az asszonytól született ember rövid életű, mit jelent az, hogy fájdalom és nyomorúság, hogy tényleg megállja a helyét, tényleg ennyire szomorú az emberi élet, nincs az emberi életben vidámság, csak ezeket a negatívumokat kell nekünk meglátni? Vagy amikor Ellen White azt írja, hogy azonnal elkezdődik egy ember haldoklás, ahogy megszületik, és ez a haldoklás csak mélyül a elkövetkezendő évtizedekben? Most én, amikor föltettem önmagam számára azt a kérdést, hogy miből is áll az ember haldoklása? Mert nyilván nem csak arra kell nekünk gondolni, hogy fizikailag öregszik az ember. Mert ugye az egy olyan, kicsit olyan vicces mondatnak vagy gondolatnak tűnik, hogy egy csecsemő, ahogy megszületik, már elkezd öregedni. Nem? Tehát ez olyan igazából, hogyha ebbe belegondolunk. De most miből is áll az ember haldoklása? Hát tudjátok, én úgy fogalmaztam meg, hogy amikor az ember az évek alatt sokszor átérzi a legközelebbi hozzátartozói részéről mondjuk a hálátlanságnak az érzését. Amikor azt érzi, hogy nem hálásak hozzá. Amikor azt érzi, hogy a másikért kitette a lelki világát, ahogy szoktuk fogalmazni, kitette a szívét és a lelkét, és egy csepp hálát sem kapott emiatt. Amikor azt érzi, hogy ott van a férjem, ott van a feleségem, akitől én valamikor összekötöttem az életem, és egyszerűen nem érzem át a szeretet érzését a másiktól. Eltelt néhány év, vagy néhány évtized, és ott van kialakult a szeretetlenség. Amikor a házas társban való csalódás, ez igazából nagyon-nagyon meg tudja nehezíteni az ember lelki világát, de amikor az anyuka átéli azt, hogy ő a gyerekeiben csalódott. Vagy az édesapa átéli azt, hogy azokat a gyerekeket, akiket ő szeretettel felnevelt egykoron, azok ellene fordultak, azok szinte úgy semmibe veszik, azok talán egy hónapban egyszer, ha megkeresik őket. Szóval ezek ilyen nagyon hétköznapi dolgok, de nagyon meg tudják terhelni az embernek a lelki világát. Aztán beszélhetnék olyan dologról, amit nagyon sokan átélnek, és talán ez kortól független, ez a szerelmi csalódás.
A szerelmi csalódás is egy olyan dolog az ember életében, aki ezt igazán mélyen átélte. És mondom, kortól függetlenül beszélek erről. Ismerek olyan embereket, akik egész életükbe hordozzák ennek a fájdalmát, és nem tudtak átlépni rajta. És már egy másik házasságban vannak, de az előző kapcsolatokat nem tudják elfelejteni. És az egész szívük belefájdul ebbe a dologba. Aztán van olyan probléma, amikor az emberek folyamatosan átérzik az élet untságát. Érzését. Tehát azzal a gondolattal kelnek, azzal a gondolattal fekszenek, hogy unalmas számukra az élet. Nem tudnak ebben az életben kibontakozni, nem tudnak ebben az életben önmagukkal mit tenni. 21. század hozott egy olyan problémát, ezt így nevezik az orvosok, szorongás. Az emberek mindentől szoronganak. Az egész életükben, az egész napjuk azzal telik el, hogy folyamatosan a szorongás érzése ott van az életükben. Az állandó levertség. És akkor hozok egy fizikai problémát, az álmatlanság. Én is ismerek olyan embereket, álmatlanságban szenvednek. Nem tudnak aludni, mert olyan nagyfokú idegrendszeri problémáik vannak, amitől ők nem tudnak elaludni. És mivel nem tudnak elaludni, ezért az állandó ingerlékenység ott van az életükben. Sokszor ezzel az ingerlékenységgel nem csak önmagukat, hanem a környezetüket is megkeserítik. Aztán ott van az aggodalmaskodás. Én emlékszem, itt a miskolci gyülekezetben egy alkalommal beszéltem az aggodalmaskodás problémájáról, de és akkor is szinte olyan költői kérdésként föltettem számotokra, hogy szoktatok-e aggodalmaskodni. És hát az esetek nagy többségében azt láttam, hogy igen, hogy az egész életünk szinte megint csak azzal telik el, hogy aggodalmaskodunk, hogy nincs az a nagyon erős, mély hit bennünk a Jóisten gondviselése irányába, ami az aggodalmaskodást el tudná az életünkből tüntetni. Szinte nem tudunk mit kezdeni azzal a gondolattal, hogy ne aggodalmaskodjatok a ma miatt, ne aggodalmaskodjatok a holnap miatt, ne aggodalmaskodjatok a gyerekeitek miatt, ne aggodalmaskodjatok a családotok miatt. Mert ha van Isten, és ti azt az Istent szeretitek, és tisztelitek, és tudjátok, hogy van, akkor miért nem teszitek le a terheiteket az ő lábához? De sokszor úgy gondoljuk, hogy ezzel nem tudunk mit kezdeni. Ez a Biblia vers sokszor csak egy elméleti jelenség a mi életünkben, de nincs meg az igazi gyakorlati része. Mi keseríti még meg az életünket? Ne vegyétek rossz néven, hogy néhány dolgot felsorolok, csak a tapasztalat azt mutatja számomra, hogy az adventista gyülekezeteinkben is megvannak ezek az emberi problémák. A megbocsátani nem tudás. Amikor én hordozok magamban terheket emiatt, amikor én nem tudok megbocsátani azoknak, akikről én úgy gondoltam, vagy úgy érzem, hogy valamikor, bocsát a kifejezését, de beletapostak a lelki világomba. És én nem tudok megbocsátani, és lehet, hogy már bocsánatot kértek tőlem, de én akkor sem tudok megbocsátani, és ennek a terhét hordozom. Aztán, amikor különböző szenvedélyeknek a rabságában sínlédik az életünk, érezzük, hogy ezek a szenvedélyeink megkötöznek bennünket. Ott vannak az életünkben a anyagi kilátástalanság problémája. És amikor Mózes azt mondja, hogy az embernek az élete nagy része fájdalom és nyomorúság, az asszonytól született ember rövid életű, hogy fogalmaz jobb. Hát körülbelül, csak körülbelül ezek azok a problémák, amelyek nagyon sokszor a hétköznapokban ránk nehezednek. És tudjátok, én magam is szenvedtem, és néha szenvedek is ezektől a dolgoktól. És nem is akarom eltitkolni előttetek. Csak számomra önmagam számára is ez olyan fájdalmas, amikor az agyammal felfogom, na de hát a Biblia azt mondja, hogy az Istenettől meg tudna téged szabadítani, hogy ő a remény Istenet, tedd le a lábaihoz ezeket a terheket, és valahogy azt érzem az én életemben is, hogy még mindig ragaszkodok ezekhez a terhekhez, még mindig a saját kezemben van, még mindig valamiért azt akarom, hogy ezek a terhek az enyémek legyenek, és nem tudom letenni őket. És akkor mi marad? Csak a probléma. Kedves testvéreim, Luther Márton a középkorban egy megdöbbentő gondolatot fogalmazott meg ebben a témakörben. Azt mondta Luther, hogy a melankolikus hangulat az ördög által készített fürdő.
Milyen mély? Igaz, hogy a melankolikus hangulat az ördög által készített fürdő. Vagyis, hogy az ördög belevisz bennünket ezekbe az élethelyzetekbe, mert jól tudja, hogy amíg ezekben a problémákban benne vagyunk, semmi energiánk nem lesz arra, hogy az Isten dolgaival foglalkozzunk. Tehát én nem azt mondja, hogy ne gyere el az Isten tiszteletre, nem azt mondja kizárólagosan, hogy ne ünnepeld meg a szombatnapot, nem azt mondja, hogy ne olvasd a Bibliát, azt mondja, ember, tudod, mit csináld? De amíg én sikerül téged benne tartani ebbe a fürdőbe, addig az enyém vagy. Addig a gondolatvilágod, az érzéseid, az egész valód, az az enyém. És tudjátok, talán mondjátok meg, hogyha rosszul látom, hogy ebben a bizonyos jelképes értelemben vett fürdőben, idézőjelben mondom természetesen, de azért szeretünk fürödni. Azért szeretünk lubickolni. Azért ugye mindegyikünk életében, és lehet, hogy van kivétel, akkor természetesen azt mondom, hogy tisztelt a kivételnek, de azért az önsajnálat, sokszor azt gondoljuk, az egy olyan jó dolog, hogy azért sajnáljuk magunkat, vagy sajnáltatjuk magunkat, közben pedig nem gondolunk rá, hogy ez milyen mértékben tönkreteszi az életünket. És akkor, amikor belekerülünk egy ilyen élethelyzetbe, akkor záporoznak belőlünk elő a kérdések. És olyan kérdések jönnek elő, mintha nem is lennénk hívők. Néhány testvérrel beszélgettem, természetesen cím és név nélkül összegyűjtöttem, hogy

mosolyogva jár be a gyülekezetbe, mert az ő életében nem jöttek elő ezek a problémák. Ha az ő útján járok, és már megkeresztelkedtem, és mindent az Isten dolga szerint csinálok, akkor miért vannak az én életemben ezek a problémák? Akkor én ezeket miért nem tudom letenni? És akkor csak ott ültem, és azt mondtam, hogy hát bizony volt azért az én életemben is ilyen, amikor előjöttek ezek a kérdések. Milyen helyén való lenne, és helyén való magatartás lenne részünkről, hogyha belemernénk tekinteni önmagunkban, és elkezdenénk gondolkodni, hogy a fájdalmas problémáinknak akkor tulajdonképpen most mi a gyökere? Az, hogy van Isten. Ez a problémánk. Ezért vagyunk ilyenek. Az Istenre próbálunk hárítani minden. Mert testvéreim, sokszor ezt tesszük. Sokszor talán nem mondjuk ki, de önmagunkban is föltesszük azt a kérdést, ha van Isten, akkor ezt miért engedte meg az én életembe? És próbálunk különböző dolgokat kivetíteni a jó Isten irányába. Csak néhány kérdést szeretnék feltenni. Biztos, hogy az Úr idézte elő az életünkbe a problémáinkat? Vajon az Isten hibás azért, hogy az életünkbe hozzunk rossz döntéseket, és ezek a döntéseinknek a következményei visszahatnak ránk? Úgyhogy most nagyon fiatalok ülnének, ilyen 10 éves, 20 éves ültök egy páran, akkor úgy persze föltenném a kérdést, hogy amikor hozunk egy döntést, akkor hányszor gondoljuk át azoknak a döntéseinknek a következményét? Hogy azoknak a döntéseinknek milyen következménye lesz? Vagy belemegyünk minden átgondolás nélkül? Hányszor szoktunk egy-egy döntésünknél kikérni az Istennek a véleményét? Vagy megfogalmazzuk, hát felnőtt ember vagyok, tudok én dönteni Isten nélkül is. El tudom dönteni az én életemnek a sorsát. Csak amikor a döntésem következménye visszahullik rám, akkor kedves testvéreim, mit szoktunk csinálni, amikor a problémák egyik pillanatról a másikra ránk szakadnak? Akkor mi lesz? Akkor az ember mit talál önmagában? Igazából mi van szerintetek a lelkünk helyén, ha kicsit költőien fejezem ki magam, amikor belekerülünk mondjuk egy csalódásba, belekerülünk egy szeretetlenség érzésébe, belekerülök egy magányosság érzésébe, és a családomba kerülök be. Belekerülök abba, hogy a gyerekeim már nem néznek apának meg anyának, és átnéznek rajtam. Akkor mi van a lelkünk helyén? Egy gondolkodó ezt így fogalmazta meg, hogy az ember ilyenkor, amit önmagában talál, az a feneketlen mélység, és nem a jó Isten. Ez egy félelmetes gondolat, igaz, hogy az ember egy nagy mélységet talál magában, de nem az Istennek a kegyelmét. Engedjétek meg, hogy most hadd olvassak fel nektek egy idézetet erre. Néhány nappal ezelőtt találtam rá, nagyon 21. századi idézet lesz, nagyon. És én úgy gondolom, ez nagyon érint bennünket is, még egyszer függetlenül attól, hogy most hívők vagyunk, vagy nem. Ez az idézet egy lengyel gondolkodótól származik, és a következőképpen szól. Az öregedés, az elhízás, az elcsúnyulás, az alvás, a gyermeknevelés, a nyári szabadság nekünk már csak problémát jelent. Úgyhogy minden, de minden, ami ebben az életben van, szinte már problémát jelent számunkra. Azt mondja, hogy Isten talán halott, a kutya se törődik velünk, az értelem eltűnt, és csak a pesszimizmus és a reménytelenség lett úrrá rajtunk. Ez egy félelmetes gondolat, igaz? Hogy ma már minden problémát jelent számunkra. Mindenhez úgy tekintünk, mint egy áthidalhatatlan szakadékra. És azt mondja, hogy Isten talán halott. És akkor a kutya se törődik velünk, nem gondolkodunk, és marad a rossz életkedv. Remélem nem veszitek rossz érzésnek, vagy rossz kijelentésnek, ha ezt mondom, néhány gyülekezetben el szoktam mondani, de azért magamnak is persze, tudom, talán olyan megdöbbentő lesz. De testvéreim, szóval én sokszor kinézek innen a szószékről az adventista testvéreimre, és mindig ilyen mély szomorúságot látok rajtatok. Szóval olyan, mintha nem is a jó Isten házában lennénk, vagy olyan, mintha az Isten nem

tudna rajtunk segíteni. Sokszor olyan az érzésem, mintha azért gyűltünk volna össze, mintha az Isten halott lenne. És úgy éreznénk, hogy már senki sem tud törődni velünk. Hoztam magammal egy könyvet, ezt tegnap előtt vásároltuk, Daniel Goldman Társas Intelligencia című könyve, és ennek a könyvnek a 151. oldalán nagyon érdekes történet van, hogy az ember mennyire magára maradt. Egy orvosi esetet dolgoz fel a szerző, és a következőt írja le. Mary Duffy számára az igazság pillanata akkor jött el, amikor melműtétjét követő reggelen rádöbbent, hogy ő már többé nem egy személy, hanem egy karcinóma beteg a B2-es szobában. Duffy még félálomban volt, amikor minden előzetes figyelmeztetés nélkül fehér köppenyes idegenek serege vette körül az ágyát, egy orvos és egy csapat orvos tanhallgató. Az orvos szó nélkül lehozta róla a takarót, leszette a hálóingét, mint egy manökkenről, ő pedig ott feküdt mesztelenül. Ahhoz túl gyenge volt, hogy tiltakozzon, ezért megpróbált ironizálni. Jó reggelt kívánok, mondta a doktornak, aki rá se hederített. Ehelyett belefogott a karcinomáról szóló kis előadásba, ami Duffy ágyát körülálló medikusok okulására szánt. Kötelességtudóan bámulták csupasz testét teljesen szemtelenül. Végre a doktor nagykegyesen Duffy felé fordult, és szórakozottan megkérdezte, sikerült már felkelnie? Mikor a nő ismét egy kis emberi huncutsággal próbálta elütni, nem szoktam felkelni, csak a harmadik randevú után. Az orvos sértődöttnek tűnt, mintha a beteg cserben hagyta volna. Duffynak abban a pillanatban leginkább arra lett volna szüksége, hogy az orvos megerősítse emberi méltóságában, legalább egy apró gesztus erejéig, jól jött volna egy énte pillanat, ehelyett kapott egy nagy adag azt. Duffyhoz hasonlóan minket is felkavar, ha valamilyen okból kapcsolódni szeretnénk valakihez, a másik pedig nem veszi észre a kapcsolódásunkat, és nem veszi észre azt a fáradtságot, hogy szóba álljon velünk. Ennek eredményeként úgy érezzük, cserben hagytak bennünket, mint a kisbaba, akire nem figyel az anyja. És amiért igazából ezt felolvastam, hogy az emberi agyban van egy nagyon érdekes rész, kedves testvéreim, és itt jöttem rá arra, hogy miért fáj nekünk a lelki fájdalom. Miért tud a lelkünk nagyon-nagyon fájni? Azt írják az orvosok, hogy ennek a fájdalomérzésnek az alapja az idegrendszerben keresendő, agyunk ugyanabban a térségben regisztrálja a társas elutasítást, mint azt, ami fizikai bántással jár. Vagyis, hogy az agyunk nem tud különbséget tenni fájdalom és fájdalom között, a lelki fájdalmat is ugyanúgy dolgozza fel, mint hogyha valamilyen fizikai fájdalom lett volna újra a szervezetünkben, vagyis ezért fáj nekünk nagyon-nagyon az, amikor nem tudunk mit kezdeni az életünkkel, és folyamatosan az elutasítottság érzését érezzük. Hogy mondja ezt példabeszédek könyv, vagy a szívnek bánatja miatt a lélek megkeseredik. Most szeretnék elmondani nektek egy történetet. Igazán őszintén bevallom, nem tudom, hogy pedig felszoktam írni, hogy ezt a történetet én valamikor elmeséltem-e itt nektek, vagy sem. De ha igen, akkor legyetek szívesek még egyszer véghallgatni, mert nagyon tanulságos, és azért itt szeretnék rátérni arra, hogy nem kell nekünk reménytelenülni, mert van egy jó Istenünk, aki minden, de minden dolgunkat meg tudja oldani. Ezt a történetet Jim Homberger Lásd meg az ember című könyvében olvastam. És az arról szól ez a történet, hogy volt egy fiatal pár, akik szintén egy gyülekezetbe tartoztak, egy idő után összeházasodtak, de a fiatal ember igazi hazafi volt, és ő azt mondta, hogy ő szeretné, hogyha őt besorolnák az amerikai hadseregbe, mert szeretne háborúba menni, de nem harcolni, hanem a társain segíteni, a sebesülteken segíteni. És el is vitték Vietnámba, és egy idő után eltévedtek az őserdőbe, és egy rettenetes nagy bomba támadásnak a kellős közepén találták magukat, és ennek az lett a következménye, hogy a fiatalember mindegyik végtagját elveszítette, és az arca pedig úgy megsérült, hogy az felismerhetetlen volt. Ugye azonnal a kórházba szállították, több életmentő műtétet hajtottak végre rajta, és amikor már valami szállítható állapotban volt, akkor visszavitték az Egyesült Államokba egy baptista kórházba. És az orvosok megfigyeltek ilyenkor valamit.
hogy amikor egy ilyen súlyos sebesült bekerül a kórházba, akkor egy idő után természetesen a családtagokat értesítik, és amikor megjönnek a menyasszonyok, vagy a már feleségek, akkor a következőt vették észre az orvosok szinte kivétel nélkül. Megnézték, hogy az állapot, hogy néz ki a vőlegényük vagy a férjük, és azzal a mozdulattal, amivel beléptek a korterembe, azzal a mozdulattal ki is léptek onnan. És két nap múlva jött a válókereset, hogy egy ilyen eltorzult, beteg valakivel nem kívánnak tovább élni. Na most értesítették ennek a fiatalembernek a feleségét. Jött, és már az orvosok fogadásokat kötöttek a nővérekkel, hogy figyeljétek meg, ugyanez lesz a következménye. És amikor elmondták, hogy mi történt, és fölkészítették arra, hogy már nem azt a férfit fogja visszakapni, akitől elvált, akkor azt gondolták, hogy azonnal el fog menni. És nem ment el. Leült oda az ágyhoz, nyilván nagyon-nagyon megdöbbent, és azt mondta a férfinek, hogy én így is elfogadlak téged, amilyen vagy. Ha én valamikor házasságot kötöttem veled, és valamikor azt mondtam neked, hogy nagyon szeretlek, és valamikor azt mondta, azt az elhatározást tettem, hogy veled kívánom leélni az életem jóban, rosszban, most a rossz van. De én így is nagyon szeretlek, és bár nagyon meg fog most változni az életünk, nagyon meg fog változni az életünk, de én így is egész életemben segíteni foglak téged, hordozni foglak téged, és éreztetni fogom veled azt, hogy én vagyok a te feleséged szó szerint. És ezt a történetet miért meséltem el nektek? Mint említettem, az élet fájdalom történetében éljük az életünket. A Jóisten azt mondja, hogy mi sokkal súlyosabban megsérültünk, mint ez a fiatalember. Sokkal súlyosabban megsérültünk. Sokkal nagyobb problémák vannak a mi életünkben. Fizikai vagy lelki értelemben mi sem tudunk járni, semmit nem tudunk csinálni. És el is csúnyultunk a bűn következtében. És tudjátok, mit mond a Jóisten? Hogy én így is elfogadlak titeket. Én így is nagyon szeretlek titeket, és így is hordozlak titeket, bármilyen állapotban vagytok. Csak szeretném megkérdezni tőletek, hogy mit jelent nekünk ez a hétköznapokban, hogy van egy ilyen Istenünk, aki azt mondja, hogy elfogadlak és szeretlek téged. Bármilyen problémád van, akkor is nyugodtan jöhetsz hozzá. Én nem foglak elhagyni. Nem fogom benyújtani a válókeresetet. Soha nem foglak elhagyni. Úgy fogadlak el téged, ahogy vagy. Szeretném megkérdezni tőletek, talán olyan költőinek tűnik ez a kérdésem, hogy érdemes ezzel az Istennel egy nagyon komoly kapcsolatot kialakítani. Érdemes az ilyen Istent félvárról venni, érdemes az ilyen Istentől elfordulni a hétköznapokban. Amikor azt írja Ézsaiás 63:9, hogy minden szenvedésünket ő is szenvedi. Milyen jól esik nekünk az, amikor valakinek elmondom a problémámat, és látom azt, hogy empátiával viseltetik irányomba, hogy odafigyel rám. Nem nézi a földet, nem kapcsolgatja a televíziót, nem olvassa közbe az újságot, hanem néz a szemembe és figyel rám. És ez jól esik az emberi léleknek. A Jóisten azt mondja, minden rezdülésetekre odafigyelek. Tudom, mit jelent a hétköznapokban az a sok-sok probléma, amit elmondtam nektek. És így Isten tiszteletünk végén szeretnék elmondani nektek röviden egy történetet. Ez a történet nagyon közel áll hozzám, bibliai történet, amiről ezen a héten beszéltem egy előadás alkalmával, ez Mózes születésének a története. Most nem olvasom fel a idevaló Biblia verseket, Mózes második könyve első és a második fejezetében el tudjátok olvasni, csak ez igazi életfájdalom története volt, amilyen körülmények között Mózes megszületett, és amikor a szülők nem engedték, hogy ez a fájdalom sokszor a padlóra küldje őket, amikor nem fordultak el a Jóistentől, nem unottan tekintettek az Isten dolgaira, akkor az Isten egy olyan csodát tett az életükben, ami emberileg megvalósíthatatlan lett volna. Ugye a zsidók ott vannak Egyiptomban, nagyon-nagyon szaporodnak, az egyiptomi fáraó ezt észreveszi, megkeseríti a zsidóknak az életét, hogy jó sokat dolgozzanak ezek a zsidók, legalább akkor nem lesz idejük szaporodni, nem tud velük mit csinálni.
Aztán a héber bábáknak azt mondja, hogy minden elsőszülött fiúgyereket azonnal öljetek meg. Ti, akik sokan édesanyák vagytok, azt pontosan át tudjátok érezni, hogy milyen lehetett ez a zsidó édesanyáknak a lelki világában, amikor ez a rendelet kijött. De a zsidó héber bábák azt mondják, ők félik az Istent, ők nem követnek egy gyilkosságot, és nem teszik meg ezt. Aztán a fáraó kiad még egy rendeletet, az igazi életfájdalom rendelete. Minden egyiptominak azt mondja, hogy büntetés nélkül gyilkoljátok le az elsőszülött fiúkat. Semmi bajotok nem lesz, mert államérdeket hajtotok végre. És ilyen körülmények között van két ember, egy férfi és egy nő, aki azt mondja, hogy gyermeket fog vállalni. Aki azt mondja, hogy nem félek. És azért nem félek, és azért nem keseredem el, mert tudom, hogy van egy Istenem. És ez az Isten mindenben fog nekünk segíteni, és nincs mitől félnem. Mert ha van egy Istenem, akkor miért féljek? Akkor miért féljek emberektől? És vállalnak egy gyereket, és megszületik egy kisfiú. És azt mondja a Biblia, hogy amikor megszületik ez a kisgyerek, akkor ő arra a sorsra jutott volna, hogy kiszakítják az anyja mellől, és meggyilkolják. És 3 hónapon át a kis Mózest rejtegetik. Az előadás alkalmával föltettem egy kérdést, és nektek is föl szeretnék tenni, költői lesz a kérdésem. Egy kis csecsemő, amikor kijön az édesanyja méhéből, és eltelik 3 hónap, az a gyerek sír sokat, igaz? Tudni lehet annak a gyereknek a létezéséről, igaz? Azt a gyereket táplálni kell, igaz? Arra a gyerekre ügyelni kell. Annak a gyereknek nem mondhatod, hogy kisfiam, ne sírj, mert ő még ezt nem tudja felfogni. 3 hónapon át mit élhetett át Mózes édesanyja? És mit élhetett át a család? És mit mond a Szentírás? Hogy belebetegedtek ebbe? Nem ezt mondja, miért? Mert egy igazi gyötrelmes időszak volt. De tud, azzal a gondolattal éltek, testvéreim, hogy van egy Isten, aki a körülmények Istene, aki megoldja a problémákat, aki nem fogja engedni, hogy egy kisgyereket elvegyenek az édesanyja mellől. Mert tudták, hogy van egy Isten, és amikor már a gyereket nem lehetett tovább rejtegetni, akkor mi történt? Akkor fogja az édesanyja a kisfiút, vesz egy gyékény kosarat, bekeni alul ilyen aszfalttal, ha jól mondom, és ráteszi a vízre, és kiengedi a gyereket a folyóvízre. Egyszer nekem valaki azt mondta, hogy hát ez a Nílus folyója volt, és mi van a krokodilokkal? Hát mondom, nem tudom, az nincs benne a Bibliában, de valószínű, hogy voltak. Testvéreim, mi alapján merte megcsinálni egy édesanya, hogy vesz egy gyékény kosarat, és kilöki a vízre? Persze ott van Mózes nővére, aki ügyeli. Ti megmertétek volna csinálni a gyereketekkel? Hogy kiengeditek a Nílus folyóra, és mondjuk ott vannak a krokodilok. Miért merte ezt megcsinálni? Mert a gyötrelmek közepette tudta, hogy van egy Isten, akire rá tudja bízni azt a 3 hónapos gyerekét. Rá tudja bízni. Nincs mitől félnie, nem fog aggodalmaskodni, meg nem fog belebetegedni abba, mert ha van Isten, akkor miért aggodalmaskodna? Akkor miért? Mert ha nincs Isten, akkor aggodalmaskodjunk. De ha van Isten, miért? És akkor a történetben van egy csodálatos fordulat, amire én magam azt szoktam mondani, hogy sok mindent el tudok képzelni. Szokták nekem mondani a szűkebb környezetemben, hogy elég nagy a képzelőerőm, meg a fantáziám, de valamit nem tudok elképzelni, hogy lenne véletlen. Mert valaki megtalálja ezt a kisgyereket. De nem az egyiptomi katonák találják meg, mert azok megölték volna. Nem valami egyiptomi lakos találta meg a kisgyereket, mert az is megölte volna. Ki találja meg? A fáraónak a lánya. És testvérem, abba belegondoltatok, hogy miért pont akkor megy ki a fáraó lánya fürödni? Miért nem 1 órával később? Vagy miért nem 1 órával előbb? Miért pont akkor? Hisztek a gondviselésbe, mely nagyon. Észreveszi a gyereket, aztán itt van egy gyerek, aki sír. Biztos a zsidók közül való.
És akkor azonnal oda megy Mózes nővére, és azt mondja neki, hogy tudok egy embert, aki szívesen fölneveli ezt a gyereket. És mit mond a fáraó lánya, hogy nem azt mondja, hogy nagyon gyorsan menj innen, és ezt a gyereket már most visszük, és ki fogjuk végezni. Rendben van, hívd el ide azt az embert. Vidd el a gyereket hozzá, és még fizetek is érte. Belegondoltatok ebbe? Mózesre a halál várt volna. És a szülei bíznak Istenben, és a Jóisten úgy rendezi a körülményeket, hogy még a fáraó lánya még fizet is Mózes édesanyjának, hogy ezt a gyereket fölnevelje. És ez az Isten ma is él. Soha ne úgy gondoljatok arra, hogy ez az Isten az ókor Istene. Ez az Isten ma is él. Erről az Istenről azt mondja a Biblia, hogyha ketten vagy hárman egy akaraton vagytok, és összejöttök, ez az Isten itt van közöttetek. Erről az Istenről azt mondja a zsidókhoz írt levél 13. fejezetében a Szentírás, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz. Erről az Istenről azt mondja egy nagyon kedves barátom, évekkel ezelőtt olvasott egy könyvet, és azt mondta, képzeld el, olvastam a Jóistentől egy csodálatos gondolatot. Mondom, mi az? Azt mondja, azt olvastam, hogy az Isten csak lehetetlen eseteket vállal. Hát mondom, ez egy lehetetlen eset volt, igen. Hogy amikor mi valamire azt mondjuk, hogy nincs tovább, akkor a Jóisten azt mondja, hogy szerinted nincs tovább. Szerinted, de nem én szerintem. Mert lehet, hogy benne vagy az élet fájdalmában, lehet, hogy belenézel magadban, és azt állapítod meg, hogy rövid életű vagy, de én ott vagyok melletted. Testvérem, ismeritek Ellen White-nak azt a gondolatát, amiben én nagyon sokszor belekapaszkodtam eddigi életem során, amióta én foglalkozom a Szentírás gondolataival. Krisztus példázatai című könyv 287. oldal, remélem jól idézem. Ez a mondat így szól, hogy ahol ti egyetlen egy megoldást nem láttok. Mert nagyon nagy a probléma, és nem láttok egy megoldást sem. Ott Isten ezret is tud mutatni. Persze már csak ezt én teszem hozzá. Tízezret is, meg százezret is, meg egymilliót is tud mutatni. Mert ő az Isten. Hogy nincs, egyszerűen nincs okunk nekünk elkeseredni. Mikortól kezd megnyilvánulni az én életembe és a ti életetekben? Mikor kezdett megnyilvánulni az Isten gondviselése? És ez független attól, hogy valaki hívő vagy nem hívő. Mert vannak, akik nem hívő emberek. Vannak, akik csak most kezdenek el az Úr dolgaival foglalkozni vagy ismerkedni. Teljesen mindegy. Mit mond Jeremiás könyvében az írás? Hogy én már akkor ismertelek, és attól fogva a gondodat viselem, amikor megszülettél, és az anyád méhében formálódtál. Én már azóta ott vagyok veled. Lehet, hogy nem is ismersz, és nem is vagy hívő, de gondodat viselem. Vagy azt mondja a 22. Zsoltárban Dávid, hogy Uram, a te szemeid már előre látták az én alaktalan testemet az édesanyám méhében, amik én még azt se tudtam, hogy ki vagy. Lehet, hogy már eltelt 2 évtized is az életemben, és még mindig nem tudom, ki vagy, de akkor is a gondunkat viseli a Szentírás, akkor is ott van, fogja a kezünket. Néhány hónappal ezelőtt olvastam egy kedves, hát egy ilyen idézet halmaz, nagyon rövid, de szeretném megosztani veletek így Isten tiszteletünk vége fele járva. Ez így szól, hogy itt vagyok, ha egyedül élsz. Veled vagyok, ha valami bánt. Akkor is veled vagyok, ha nagyon megbántottak. Akkor is veled vagyok, ha úgy gondoltad, hogy az életed így már nem mehet tovább. Akkor is veled vagyok, ha kétségbe esett vagy. Akkor is veled vagyok, ha úgy érzed, hogy téged már senki sem szeret. Én akkor is veled vagyok, amikor a fájdalomtól már aludni sem tudsz. Akkor is veled vagyok, és fogom a kezed, és vigasztallak téged, ha a gyerekeid nagy bánatot okoztak neked. Akkor is veled vagyok, ha úgy érzed, hogy az életed veszélybe kerülsz, ha úgy érzed, hogy egy világ omlott össze benned valami miatt, akkor is veled vagyok. Akkor is veled vagyok, ha szeretetre vágysz. Testvéreim, Jézus Krisztus, hogy búcsúzott el tőlünk? Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Érzitek ezt? Mert ő ezt nem a levegőbe mondta,
nem azért mondott, csak mondjon nekünk valami kegyes dolgot, amit néha mi szoktunk egymásnak mondani, egy-két kegyes mondatot. Minden napon a felkelésettől a lefekvésegig ott vagyok, vigyázzok rátok. Szeretnék elmondani nektek egy tapasztalatot, és majd ezzel zárni az Isten tiszteletet, hogy múlt héten, pénteken a Pannával nem akármilyen élethelyzetbe kerültünk. Én még soha nem kerültem egy ilyen élethelyzetbe, de nem érezt, igazából fizikailag nem éreztük át ennek súlyát, de lelkileg nagyon. Mit jelent az Isten gondviselése az életünk minden pillanatában? Mentünk Hajdú-Szoboszlóra az autópályán, sok-sok éve vezetek, és ilyen nem történt még velem sem. Jött egy kamiont, kielőztünk 130-al, és a jobb első kerekem, bal első kerekem gyakorlatilag szétszakadt, ezt durdefektnek nevezik. A durdefektnél az autó olyat csinál 130-nál, hogy vagy balra, vagy jobbra, de lerepül az autópályáról, vagy neki repülünk a kamionnak. Most tudjátok, hogy mi történt? Annyit vettünk észre, hogy nagyon kellett tartanom a kormányt, hogy így elkezdett remegni az autó, de én nagyon szépen lelassítottam, és megálltunk. És mögöttünk senki nem jött. És amikor ez a tapasztalat, akkor egymásra néztünk, és azt mondtuk, most az angyalok megőriztek bennünket. És akkor kiszálltam az autóból, akkor azt hittem, hogy nem látok jól, hogy el van szakadva a kerekem. Tehát szétszakadt a gumi. Képzeljétek el, 130-nál durdefektet kapni, és akkor ott a kocsiba azt mondtuk, hogy köszönjük neked, jó Isten, mert most igazán átéreztük, hogy mit jelentett az a te gondviselő kegyelmet. Mit jelent az, hogy az Isten minden pillanatban ott van velünk, és véd bennünket, és ezért sokáig nem értettem Ellen White-nak egy mondatát. Azt írja Ellen White, hogy az is egy hívő ember életében a csüggedés bűn és indokolatlan. Néha lázadtam is ez ellen a mondat ellen. Mi az, hogy a csüggedés bűn? És mi az, hogy indokolatlan? Mikor az embernek annyi oka lenne elcsüggedni, az miért bűn? Hát most már megértettem, hogy miért bűn. Mert ha van Isten, és mégis csüggedek, akkor ez annyit teszek, mint hogyha azt mondanám az Istennek, hogy neked nincs hatalmad arra, hogy megőrizzél engem. És kétségbe vonnám az ő gondviselésének a szeretetét. Egy rövid versorral szeretném lezárni az Isten tiszteletemet, ami így szól. Lát téged ott, ahol tartózkodsz. Lát ott, ahol vagy, ott neveden szólít téged. Olvas az arckifejezésedben, hallja a lélegzetvételedet, hallja a szívdobbanásodat, karjába hordoz, és felemel, és letesz, és minden egyes pillanatban gondodat viseli, még akkor is, amikor te erről nem tudsz. Még akkor is megőrzi az életed, amikor te azt gondolod, hogy nem vagy veszélybe. Ott van veled, és fogja a kezed, és védelmez téged. Ézsaiás könyve 49. fejezetének a 6. versében azt mondja a Szentírás, hogy a markaimba metszettelek fel téged, itt vagy fent, és ennyire fontos vagy számomra, ember, ennyire. Én csak annyit szeretnék kérni tőled, bár az életfájdalom történetében éled az életed, csak egy dolgot kérek tőled, nem olyan sok, bízzál bennem. Minden körülmények között bízzál bennem, és ne szégyenítsd meg az én nevem az ördög előtt, hogy te hívőnek tartod magad, és mégsem bízol én bennem. Én megmentem az életed, foglalkozom a te ügyeddel, soha nem leszel kenyérkéregető, mondja a Szentírás, csak egy dolgot kérek tőled, hogy ne csüggedj, mert az bűnös indokolatlan. Amikor bármi problémád van, akkor hozzám gyere. Nálam keresd a megoldást, és én egy olyan Isten vagyok, aki már akkor gondot viseltem rólad, amikor még az alaktalan tested az édesanyád méhében formálódott. Akkor azt gondolod, hogy utána elengedem a te kezed. Hát kedves gyülekezet, én a mai alkalommal ennyit szerettem volna szólni, és kívánom,
hogy a Jóisten kegyelmében naponta részesüljünk, és olyan, hogy szorongás, félelem, aggodalmaskodás, hitetlenség, ez ne legyenek ott a mi életünkben, mert nekünk egy olyan Istenünk van, aki az életünk minden pillanatában fogja a kezünket, és segítségünkre van. Amen. Kegyelmes mennyei atyánk, köszönjük szépen, hogy Jézus Krisztus nevében megszólíthatunk. Köszönjük szépen, mennyei atyánk, amiről a Szentíráson keresztül a mai alkalommal tanítottál bennünket, hogy igazán semmilyen okunk nincs a félelemre, az aggodalmaskodásra, a szorongásra, a gyötrődésre, mert egy olyan Isten vagy, aki folyamatosan gondot viselsz rólunk. Köszönjük szépen, mennyei atyánk, hogy a Biblián keresztül mindig úgy meg tudsz nyugtatni bennünket. Soha nem kárhoztatsz, hanem mindig szeretettel felemeled a mi tekintetünket irányodba, és bátorítasz, hogy bármilyen dologban, ami az életünkben nagyon-nagyon fáj, mind testi, mind lelki értelemben, ezt nem magunkba hordozzuk, nem más embereknek panaszkodjunk, hanem menjünk el te hozzád, aki ugyanolyan testben volt állít, mint mi, ezért tudod azt, hogy mit jelent a fájdalom, és tudod is a megoldást rá. Segíts, mennyei atyánk, hogy sokkal nagyobb bizalmunk és hitünk legyen te benned. Ne önmagunkra tekintsünk, ne a körülményekre nézzünk, hanem merítsünk példát Mózes szüleinek a viselkedéséből, hogy ők a legreménytelenebb élethelyzetben is merték vállalni a kisbabának a megszületését, azért, mert nagyon-nagyon bíztak te benned, és te megmutattad nekik, hogy akik te benned bíznak, azoknak az életében a körülményeket úgy tudod irányítani, hogy még álmukba se gondolnák azt, hogy te egy ilyen csodálatos befejezést tudsz hozni. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy ez a mi életünkre is érvényes, hisz te, aki ott segítettél Mózesnek, te ma ugyanolyan élő Isten vagy. Te nevedet ugyanígy segítségül tudjuk hívni. Segíts, mennyei atyánk, hogy bár tényleg 70-80 esztendő az életünk szám, annak fájdalom és nyomorúság, tényleg az asszonytól született ember rövid életű, de ha megfogjuk a te kezedet, akkor minőségi változást tudsz hozni a mi életünkben ez alatt a néhány évtized alatt is. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy te mindig bátorítasz bennünket, mindig reménységet adsz számunkra, hogy te ott vagy velünk, fogod a mi kezünket, mint egy kisgyereknek. Köszönjük, hogy minden lélegzetvételünkben, minden szívdobbanásunkban ott vagy. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy ezt akkor is tapasztaljuk, ha mondjuk még nem ismerünk téged. Mert vannak olyan emberek, akik még nem tudnak rólad, akik még nem járnak a te utadon, de az ő életüket is fenntartod. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy ezt is olyan csodálatosan olvashatjuk a Szentíráson keresztül. Köszönjük, hogy megszólíthattunk, köszönjük, hogy ilyen szép, nyugodt, békességes alkalmat adtál, hogy mindannyian hallgathassuk a te szent ígéreteidet, a reménykeltő beszédeidet Jézus Krisztus áldozatáért. Amen.

Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Mielőtt az Isten tiszteleti gondolatomat elkezdeném, szeretnék valamit mondani nektek, mert nagyon hát így nyomoz belülről. Múlt héten csütörtökön fogorvosnál voltam, és a fogorvos nem állt a helyzet magaslatán, aminek az lett a következménye, hogy 2 napra rá egy nagyon súlyos műtétet kellett elvégezni a számban. Különböző csontokat kellett onnan kivenni. Ezt azért mondom el, mert beszédtechnikailag valószínűleg nem állok a helyzet magaslatán. Remélem, hogy ez fog gyógyulni, még egy műtét vár rám. Úgyhogy ha esetleg bármilyen probléma van, hogy nem tudok úgy artikulálni, akkor ez kizárólagosan ennek a következménye. A mai alkalommal egy olyan igeszakaszról szeretnék szólni, ami az utóbbi időben talán a legtöbbet jelenti számomra, már csak azért is, mert tapasztalva, amikor erről beszéltem néhány gyülekezetben, akkor a testvérek megfogalmazták, hogy ők ezt nem is tudták, hogy ez benne van a Bibliában. Tűnik egy Biblia olvasásom során ráakadtam egy olyan szakaszra Krónikák könyvében, ami azért érdekes, mert Krónikák első könyve, 4. fejezete, az felsorol egy nemzetség táblázatot. És itt 600 név van felsorolva, és amikor Krónikáknak az írója sorolja nemzetség táblázatot, akkor egyszer csak megáll a 9. és a 10. versnél, és ott egy szeméről beszél. És ez azért nagyon érdekes, mert miután elmond erről a szeméről néhány gondolatot, viszi tovább a gondolatmenetet, és ugyanúgy fogalmazza meg, hogy ez nemzette ezt, ez nemzette ezt. Tehát azért nagyon érdekes ez a dolog, mert hogy eddig erről a szeméről nem olvastam. Most, amiután én elolvastam ezt a 2 bibliaverset, azonnal megfogalmazódott bennem a gondolat, hogy ez egy kincs. És ez el van rejtve, és azok számára, akik ténylegesen olvassák a Szentírást, azok számára ez a kincs előtérbe kerül, mert olyan lelki gondolatokat fogalmaz meg, egy imádságról van szó, miután én ezt megismertem, az a gondolat jött elő bennem, hogy ha Jézus Krisztusnak van minta imádsága az Új Szövetségben, akkor ez az Ószövetségnek tulajdonképpen a minta imádsága. Én nagyon remélem, hogy úgy tudom ezeket a gondolatokat megfogalmazni számotokra, hogy amikor majd elmentek innen haza, akkor megerősödtök abban, hogy mennyire fontos a Jóistent imádságban is keresni, mert mint említettem, ez egy igazi imádság. A szerzője tökéletesen tisztában volt azzal a gondolattal, amit később Jézus Krisztus így fogalmazott meg Máté Evangélium a 7. fejezetének a 7. versében, hogy mindazok az emberek, akik mernek kérni a Jóistentől, azok fognak kapni. Akik imádságban megkeresik a Jóistent, azok nem fognak onnan majd üresen eltávozni. Tökéletesen tisztában volt a szerző azzal a gondolattal, amit jó néhány évszázaddal később Ellen Goldwhite így fogalmazott meg a Jézushoz vezető lépések című könyvében, hogy egy hívő ember számára a menny összes tárháza rendelkezésre áll. Ugyanakkor ott van benne az a negatív gondolat is, hogy az Isten angyalai pedig szétteszik a kezüket, és nem értik, hogyha a Jóisten a menny összes tárházát odaadja számunkra, akkor ezt mi miért nem kérjük el, és miért búslakodunk az életben. Aztán itt van az a fő gondolat, amit szintén Ellen Goldwhite fogalmazott meg az imádsággal kapcsolatosan, és ez az a gondolat, ami naponta ott van a fejemben. Mondjuk Ellen White ezt így fogalmazza meg a Korszakok nyomában című könyvében, hogy az Úr tervének részét képezi, hogy a hittel elmondott imádságokra válaszként adja meg azt, amit hit és ima nélkül nem bocsátana ránk. Vagyis, kedves testvéreim, hogyha mi nem imádkozunk a Jóistenhez naponta, akkor ő neki van egy terve, és ennek a tervének az a része, hogy ima és hit nélkül nem tud rajtunk segíteni. És legfőképpen ezt a gondolatot szeretném a mai alkalommal megfogalmazni. Tehát Krónikák első könyve, 4. fejezetében a 9. és a 10. vers a következőképpen szól. Jábes pedig testvéreinél tiszteletre méltóbb volt, és azért nevezte őt az ő anyja Jábesnek, és mondta, mivel hogy fájdalommal szültem őt. És Jábes az Izrael Istenét hívta segítségül, és mondta, ha engem megáldanál,
és az én határomat megszélesítenéd, és a te kezed én velem lenne, és engem minden veszedelemtől megoltalmaznál, hogy bút ne lássak. És megadta Isten néki, amit kért. Én amikor elolvastam ezt az imádságot, akkor rögtön négy gondolat jutott eszembe, és ezt a négy gondolatot tulajdonképpen sorrendbe állítottam. Erről szeretnék szólni. Mit jelent az, amikor Jábes azt kéri a Jóistentől, hogy őt áldja meg? A második gondolat mit jelent az, hogy Uram, szélesíts ki az én határaimat? A harmadik gondolat egy nagyon 21. századi, amikor is Jábes azt kéri a Jóistentől, hogy Uram, oltalmazd meg az életem minden napján, minden bajtól. És a negyedik, egy csodálatos kérés, tulajdonképpen a harmadikból jön egyenesen, hogy ne érjen ebben az életben elhordozhatatlan fájdalom. Tehát Jábes nem azt kéri a Jóistentől, hogy ne érje őt fájdalom, hanem azt kéri, hogy ha ér is engem ebben az életben fájdalom, akkor Uram, az ne elhordozhatatlan legyen, én azt fel tudjam dolgozni. Nézzetek, már ebben a négy kérésben, pedig ez több ezer évvel ezelőtt hangzott el, mennyire benne van az egész életünk. Engedjétek meg, hogy akkor sorba hadd menjek, és hadd fogalmazzam meg egy-egy mondatot, ahogy Jábes ezt a Jóisten elé tárta. Kedves testvéreim, hány alkalommal az évek során, vagy az évtizedek során elhangzott már a szánkból az a gondolat, hogy Uram, áldjál meg engem. Ez nagyon fontos. Áld meg a családomat, áld meg a gyerekeimet, áld meg az életemet, áld meg a munkámat, áld meg a házasságomat, áld meg a kapcsolataimat. Ezek mind nagyon-nagyon fontos és helyén való dolgok. Csak az a gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy vajon ténylegesen ez az, amikor a Biblia az áldásról beszél? Soha nem felejtem el, hogy milyen sokat jelentett számomra, amikor én ide kerültem a közösségbe immáron 24 évvel ezelőtt, és az első történetek egyike Ábrahám története volt. Ugye Mózes első könyve 12. fejezetének az első három versében olvashatunk erről, és ott elhangzik egy csodálatos mondat, amikor is a Jóisten a következőt mondja Ábrahámnak, és itt értettem meg az igazi áldásnak a lényegét. Ábrahám, megáldalak téged azért, hogy mások számára áldás legyél. Milyen csodálatos, egy nem egy öncélú áldásról van szó. Ábrahám, azért áldalak meg, hogy ott, ahol élsz, ott, ahol megfordulsz, legfőképpen a családod körében, a gyülekezeti testvéreid körében, és mindamerre jársz majd, a te személyed áldás sugározzon majd ki. Megáldalak, azért áldalak meg, hogy áldás legyél mások számára. Engedjétek meg, hogy néhány elgondolkodtató kérdést hadd tegyek fel számotokra. Hogy vajon mi nekünk, a hívő életünknek mi kell, hogy jelentse az alapot? Tudunk-e krisztusi módon élni a nem krisztusi gondolkodású emberek között? Vagy mondjuk báránybőrbe bújtatott farkasok vagyunk csupán? A krisztusiasság az minden nap egy valóság az életünkbe, vagy mondjuk csak egy színlelt jelenség? Mit jelent az, hogy mi áldásként szolgáljunk ott, ahol élünk? Kedves testvéreim, most egy nagyon gyakorlati kérdést hadd tegyek fel számotokra. Amikor egy konfliktus helyzetbe kerülök, mondjuk a családtagjaimmal szemben, a gyerekeimmel szemben, férjemmel, feleségemmel szemben, ott, ahol megfordulok, akkor én ezt a konfliktus helyzetet hogyan kezelem? Jézus második eljövetelét váró adventistaként. Hogyan kezelem a konfliktus helyzeteket? Vajon ugyanolyan vehemenciával, ugyanolyan indulattal, ugyanúgy ki tudok vetközni magamból egy-egy konfliktus helyzetbe, mint azok az emberek, akik soha az életükbe nem ismerték Jézus Krisztus személyét? Ugyanolyan türelmetlen vagyok egy-egy konfliktus helyzetben?
hány másodperc alatt, a másodperc hány tized része alatt vetkőzök ki magamból, és mondok esetleg olyan mondatokat, vagy olyan szavakat, vagy látják az arcomon azt a fajta eltorzulást, mint azok esetében, akik nem is ismerik Jézus Krisztus személyét. Egy konfliktus helyzetben mit látnak a környezetemben élő emberek rajtam? Meg tud-e bennünket áldani a Jóisten azért, hogy mondjuk egy konfliktus helyzetben áldást tudjak maradni a környezetemben élők számára? Nemrégiben olvastam egy könyvet, nagyon sokat jelentett számomra, világi a szerzője, Daniel Goldmannek hívják, és a könyvének az a címe, hogy az érzelmi intelligencia. Nagyon sokat jelentett számomra, bár nem bibliai oldalról közelíti meg ezt a kérdést, de arról beszél, hogy mit jelent a hétköznapi kapcsolatainkban érzelmileg intelligensnek maradni. Tehát itt nem a tárgyi tudás szempontjait vezeti le, hanem hogy egy-egy helyzetbe belekerülök, akkor ezt hogy kell ott megállnom. És miután én elolvastam ezt a könyvet, az a gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy én nagyon szeretnék úgy imádkozni a Jóistenhez, hogy Uram, taníts meg engem, hogy érzelmileg mindenfajta élethelyzetben intelligens tudjak maradni. Ne veszítsem el a türelmemet. Ne jöjjek indulatba. Daniel Goldman a könyvében a 75. oldalon azt már-már a közösségünkben szálló igévé vált mondatot írta le. Nagyon örülök, mert nagyon sokan ismerjük ezt a mondatot, és ez a mondat így szól, hogy az eluralkodott érzelem mellett az értelem nem rúg labdába. Döbbenetes mondat. Az eluralkodott érzelem mellett az értelem nem rúg labdába. Szerintem, ha őszinték vagyunk önmagunkkal szemben, ezt mindannyian tapasztaltuk már az életünk során. Tudjátok, van az a nagyon-nagyon, hát nem szép magyar közmondás, amikor azt szokták emberek megfogalmazni, hogy elöntötte a vér az agyamat. Hát az azt jelenti, hogy nem gondolkodtam, hanem csak az érzelmeim vezettek, és mondtam olyan dolgokat, vagy tettem olyan dolgokat, amiért később nagyon szégyellem magam. Igen, az eluralkodott érzelem, kedves gyülekezet, bármilyen gonoszságra képes, mert nem képzi le az értelem. Ezért kellene nagyon sokat így imádkoznunk, ahogy Jábes imádkozott, hogy Uram, áldjál meg, de ne öncélúan, azért áldjál meg, hogy bizonyos élethelyzetekben intelligens tudjak maradni. Bizonyos élethelyzetekben Jézus Krisztus szelíd lelkűsége ismert legyen rajtam. Hogy a Biblia fogalmaz, hogy a ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Hát sokszor beszéltem már a szelíd lelkűségről, és néhányan megfogalmazták számomra, hogy ezek nagyon szép és helyén való gondolatok, de egy ilyen farkas törvényekkel eluralkodott világban, hát a szelíd lelkűség, az gyengeséget jelent. Én utána néztem, ahogy nagyon sok esetben, hogy a szelíd lelkűség az eredeti görög szövegben vajon mit jelent? Gyengeséget jelent? Vagy egy ilyen gyenge érzelmi szálat jelent? Nem. Amikor azt mondja a Biblia, hogy ugyanolyan szelíd lelkűek legyetek, mint Jézus Krisztus, akkor egészen pontosan úgy fogalmaz, hogy az egy erőtöblet. A szelíd lelkűség egy erőtöblet egy konfliktus helyzetben. A szelíd lelkűség egy belső nyugalmat ad, egy lelki békességet ad egy olyan élethelyzetben, amikor bizony az énünk az felszínre törne. És hogy nem, hogy nem áldás vagyunk ilyenkor a környezetünk számára, hanem valami nagyon, de nagyon rossz dolog. Néhány hónappal ezelőtt egy keresztény lelkésztől olvastam egy gondolatot, amit szó szerint szeretnék felolvasni számotokra. Ő is erről az áldásról beszél, ami egy konfliktus helyzetben kellene, hogy egy Jézus Krisztus lelkületű embert uraljon. Ez a lelkész a következőt írta, a szelídség megakadályozza, hogy felmenjen bennem a pumpa, amikor mindenki engem piszkál, és minden okom meg lenne arra, hogy ideges legyek.
de nem leszek. Mert van nekem egy Jézus Krisztusom. Mert egy keresztény ember ilyenkor a következőt mondja, élek többé nem én, de él bennem a Jézus Krisztus. És akkor egy konfliktus helyzetben áldást tudok maradni. Egy konfliktus helyzetben nem veszítem el a türelmemet. Egy konfliktus helyzetben nem fogok olyan szavakat megfogalmazni, vagy nem fognak olyan mondatok kijönni a számból, amelyre a környezetem ilyenkor jogosan azt mondaná, nem szégyeled magad. Te beszélsz, hogy egyáltalán, hogy mondhattál ilyet, amikor úgy tudjuk, hogy te egy gyülekezeti tag vagy. Te egy keresztény gondolatokkal foglalkozol. Egyáltalán ilyen hogy jöhetett ki a szádból? De Istenünk megakadályozna bennünket, mert amikor Jábes azt kéri több ezer évvel ezelőtt az Úrtól, hogy Uram, áldjál meg engem, akkor az Isten azt mondja, megáldalak, hogy mások számára áldást tudjál lenni. De jön a második kérés, mert nem csak ezt kérte Jábes. És ez egy nagyon érdekes kérés lesz. Azt mondja Jábes, hogy Uram, szélesíts ki az én határaimat. Hát amikor én először elolvastam, akkor őszintén megmondom nektek, nem értettem teljesen. Mit jelent ez? Most anyagi értelemben? Ha Jábes eddig lelki értelemben kéri az Úrtól, akkor anyagi értelemre vált azonnal? Mert nyilvánvaló, hogyha én oda megyek a Jóisten elé, nyugodtan, Uram, rossz anyagi helyzetben vagyok, áldjál meg, ebből a rossz anyagi helyzetből áldjál meg, szélesíts ki a határaimat, ilyen értelemben is. De nem erről beszél Jábes, hanem ennél sokkal mélyebb gondolatot fogalmaz meg. Mit jelent lelki értelemben kérni a Jóistentől azt, hogy szélesíts ki az én határaimat? Uram, szélesíts ki az én bennem lévő bizalmadat irányomba nagyon nagy mértékben. Mert sokszor az életben érnek bennünket olyan csapások, olyan fájdalmak, ami miatt a Jóisten felé lévő bizalmunk, elnézést, hogy így fogalmazok, összezsugarodik. Nagyon sok olyan testvérrel találkoztam, nem tudok bízni most a Jóistenbe, nem tudom most szeretni a Jóistent, olyan dolgok értek az életben, nem tudok most eljönni a gyülekezetbe, összezsugarodott a bizalmuk, összezsugarodott a hitük. És Jábes mit kér a Jóistentől? Uram, szélesíts ki az én hitemnek a határait. Ha ilyen pici valami miatt összezsugarodott, akkor Uram, ezt szélesíts ki. Vagyis, hogy Uram, tudjalak téged szeretni, és tudjak bízni benned akkor is, ha az életemben jelen pillanatban nagyon rosszul alakulnak a dolgok. Akkor is tudjalak szeretni. Akkor is tudjak bízni benned. Szélesíts ki az én hitemnek a határait. Uram, ha betegséggel küzdök ebben az életben, lelki vagy fizikai értelemben, ha naponta küzdök a félelemmel, ha naponta gyötör a szomorúság, ha már abban a legmélyebb lelki állapotban vagyok, amit depressziónak hívnak, stressznek hívnak, ha a házastársammal nagyon nehezen tudok kijönni, ha a gyerekeimmel való kapcsolatomban komoly problémák vannak, akkor Uram, és ha úgy érzem, hogy senki nem szeret engem, és én sem tudok szeretni a rossz lelki állapotom miatt, akkor Uram, én már csak hozzá tudok fordulni, és ha emiatt összezsugorodott a hitem, ha már nem tudok benned sem bízni, akkor kérlek, szélesíts ki. Adj egy végtelenségbe menő bizalmat, és hitet te benned. Testvérem, gondoljatok ebbe bele, több ezer évvel ezelőtt odaáll egy ember az Isten elé, és ezt kéri tőle, hogy szélesíts ki az én határaimat, szélesíts ki az én hitemnek a határait. Uram, adj egy minden értelmet felülhaladó bizalmat te benned. Adj egy olyan bizalmat, Uram, te benned, amit a körülmények nem fognak kikezdeni. Hányszor tapasztaljuk, én is tapasztaltam sajnos sokszor a saját életemben, hogy belekerültem olyan körülményekbe, ami bizony kikezdte az Istenben lévő bizalmat, és ezt nem szabad.
Ezt nem szabad megengedni. Igen, imádkozzunk a Jóistenhez, hogy ne legyen az a körülmény, ne legyen az a fizikai állapot, ne legyen az a lelki állapot, ami kikezdi és összezsugarítja a Jóisten irányába a hitünket. Igen, odaáll Jábes, és azt mondja, hogy Uram, áldjál meg, azért, hogy más emberek számára áldást tudjak lenni. Uram, szélesíts ki az én hitemnek a határait te benned, és adj nekem egy olyan bizalmat, és egy olyan hitet. És most megállnék egy pillanatra. Szintén nem több hónappal, hanem több évvel ezelőtt olvastam Kierkegaardtól, ettől a nagy gondolkodótól, egy olyan mondatot, ez a mondat szerintem végig fogja kísérni az életemet, mert sokat jelent számomra. Kierkegaard megfogalmazta, hogy számára mit jelent a bizalom, meg mit jelent a hit, és Kierkegaard azt fogalmazta meg, hogy Uram, adj nekem egy olyan hitet, és egy olyan bizalmat te benned, amiből hiányzik a kétségbeesés érzése. Nagyon mély gondolat. Adj egy olyan hitet, amiben nincs meg a kétségbeesés érzése. Adj egy olyan bizalmat, Uram, irányodba, amiben nincs meg a kétségbeesés érzése. Adj egy olyan életet nekem, Uram, amiben nem ismerem meg a kétségbeesés érzését. Annál rosszabb nincs, amikor egy ember kétségbe esik. A kétségbeesés az tulajdonképpen radírozza az elménkből a bizalmat, a hitet, a nyugalmat, a lelki békességet. A kétségbeesés az nagyon mélyre visz bennünket. A kétségbeesés azt sugallja, hogy a te életedben már nincs segítség. És Kierkegaard azt mondja, dehogy is nem. Uram, adj egy olyan hitet, amiben nincs meg a kétségbeesés érzése. Uram, szélesíts ki az én határaimat. Ha az életben az én határaim összezsugorodtak, akkor egy minden értelmet felülhaladó bizalmat, hitet, szeretetet adj nekem te benned, te irányodba. Ez segít minden problémát leküzdeni majd. Ezáltal tényleg ez az a hit, amiről János első levelében így fogalmaz, hogy ez az a hit, ami legyőzi az egész világot. Nincs az a fizikai, nincs az a lelki probléma, ami le tud győzni bennünket. Nincs az a körülmény, ami le tud győzni bennünket, ha én odaállok a Teremtő Isten elé, és őszintén bevallom. És én ezt sokszor szoktam mondani, őszintén álljak oda az Isten elé. Nem másoknak panaszkodjak, Isten elé. Uram, nincs hitem te benned. Uram, most nem tudlak szeretni valami miatt. Uram, nem tudok most bízni benned. Jóisten ilyenkor nem megsértődik, hanem akkor azt mondja, akkor gyere, akkor most együtt építsük fel, ami benned összeomlott. Nézd, rávezetlek téged, és megmutatom, hogy mi miatt omlott össze a hited irányomba, de építsük fel újra ezt a hitet. Álljunk oda őszintén a Jóisten elé. Ő nem egy ember, aki meg fog sértődni ránk. És ilyen esetben nem megsértődni fog, hanem szánakozni fog, és azt mondja, meg segítek, veled együtt felépítjük. Jön a harmadik. Ezek egymásból következnek. Ez a harmadik kérés áll hozzám. Mindegyik kérése nagyon közel áll hozzám, de ez a harmadik az, amire azt fogalmazta meg igazán egy 21. századi gondolat. Jábes itt azt mondja, hogy Uram, oltalmazd meg a bajtól. Testvéreim, engedjétek meg, hogy egy költői kérdést hadd fogalmazzak meg számotokra. Egyszerű költői kérdés lesz, hogy vajon a bajok, a problémák, a szívet tépő fájdalmak, az aggodalmaskodásra okot adó élethelyzetek, vajon az ajtó előtt állnak és leselkednek ránk? Szerintem mindegyikünk életében. Ugye ezt megfogalmazta a Biblia, hogy Sátán szerte jár, mint egy ordító oroszlán lesvén, hogy kit nyeljen el. Tehát itt vagyunk benne. És ezt fogalmazza meg Jábes. Gondoljatok abba bele. Megint csak hadd mondjam, hogy több ezer évvel ezelőtt azt mondja, hogy Uram, oltalmazd meg minden bajtól. Akkor most mit kérne az Istentől, ha Jábes itt a 21. század elején élne? Két bizonyságtételi idézetet szeretnék említeni nektek.
A másodiknál, amikor elmondom, akkor mindig felhívom a figyelmet a kedves gyülekezetnek, volt arra, amikor előadások alatt is említettem, hogy én, amikor a másodikat elolvastam, akkor először megijedtem. De aztán mélyebben elkezdtem gondolkodni, akkor mondta, hogy semmi ok nincs itt a félelemre. Hogyha az Istenhez valaki közel áll, akkor nincs ok, miért félelni. Ellen White leplezetlenül megfogalmaz valamit az egyéni életünkre vonatkozóan. Az első idézete így szól, hogy Sátán az élet problémáin keresztül örül, ha felzaklathat bennünket. Szerintem azért ezt is úgy tapasztaltuk már az életünk során, igaz? Tehát Sátánnak nem az az elsődleges része életünkre vonatkozóan, hogy fizikailag pusztítson el, nyilván tudjuk ez is. Ő sokkal jobban szereti azt látni, hogyha mondjuk egy szombat ünneplő adventista, aki komolyan veszi a hitelveket, és eszerint szeretné élni az életét, lelkileg föl van zaklatva. Ennek ő nagyon örül. De jön a második idézet, és én arra kérnél benneteket, hogy naponta kellene erre gondolnunk, mert ez valóság. Ez az idézet így szól, a gonosz angyalok minden pillanatban ezer tervet szőnek ellened, hogyan tudjanak az őrületbe kergetni és elpusztítani. A gonosz angyalok minden pillanatban személyre szabottan ezer tervet szőnek ellenünk, hogy hogyan tudjanak az őrületbe kergetni, és utána elpusztítani. És amikor én elolvastam ezt az idézetet, akkor nyilván megfogalmazódott bennem, amit tudtam, hogy egy hívő ember Sátán célpontja. A nem hívő emberek nem annyira, de egy hívő emberek, főként egy Jézus második eljövetelét váró emberek, Sátán célpontja. János 14:30 mit mond, hogy e világ fejedelme Sátán, és azok, akik Jézus Krisztus szent áldozatát komolyan veszik, és ez szerint élnek, nyíltan fellázadnak az ő birodalmában Sátán ellen. Éppen ezért, kedves testvéreim, hogyha Sátán és az ő angyalai minden pillanatban ezer tervet szőnek ellenünk, hát bekergetni.

élete, a gyülekezeti testvéreid élete, akkor az én tervemnek részét az képez, hogy hogy segítsek rajtad. Az Úr tervének részét képezi. Amikor ezt megnyugodtam, ennél a második mondatnál már megnyugodtam. Igen, szőjenek Sátán és az ő angyalai ezer tervet ellenünk. Nem érdekes, ha én az Istenben vagyok, mert mit mond a Biblia, hogy pánc és pajzs az ő hűsége. Akkor hiába lövi jelképesen Sátán felém a nyilait, Jézus Krisztus személye ezt felfogja. De testvéreim, megengedhetjük-e magunknak azt, hogy ne imádsággal kezdjük a napot? Megengedhetjük-e magunknak ezt? Megengedhetjük-e magunknak azt, hogy félvárról vegyük az imádságot? Megengedhetjük-e magunknak azt, amikor egy ilyen korba lépett az emberiség, és ilyen csodálatos felhívásokat ad nekünk a Jóisten, hogy én a napot ne azzal kezdjem, hogy Uram, oltalmazd meg a gyerekeimet. Mint ahogy Jób imádkozott gyerekeiért. Oltalmazd meg a feleségemet, oltalmazd meg a férjemet, oltalmazd meg mindazokat, akik közel állnak hozzám. Nem tudom, hogy belegondoltatok már abba, én nagyon sokat szoktam ezen gondolkodni. És ez egy dráma, hogy hány ember elmegy otthonról, és nem megy haza többet. Nem megy haza többet, de hazavárják, de nem megy haza többet. Egy ilyen világban élünk. Erre a Jóisten azt mondja nekünk, az a szerető Isten, az a gondoskodó Isten, hogy nekem van egy tervem felétek, hogy én megoltalmazlak titeket. De ti ezt komolyan veszitek el, vagy sem? Én bennem, amikor erről a prédikációról beszélek, de már más bibliai gondolatoknál is megfogalmazom a testvérek előtt. Én bennem mindig egy hatalmas félelem van. Egy hatalmas félelem, ha mondjuk megengedem magamnak azt, hogy ne imádsággal kezdjem a napot. Ha esetleg az fogalmazódik meg bennem, jaj, nekem most nagyon sietnem kell. Most ezt is el kell végeznem, most azt is elfelejtettem imádkozni. Hát ez hogy lehet? Tehát hogy követhetek el ekkora felelőtlenséget? Hogy tehetek ilyet hívő ember létemre, ha mondjuk nem imádsággal kezdem a napot? Egyre inkább ott van bennem az a gondolat, hogyha az Úr tervének részét képezi, hogy csak az imádsággal elmondott gondolatokat hallgatja meg, akkor hogy tehetek ilyet? Kedves testvéreim, nagyon-nagyon fontos ez. Odaálljál be az Isten elé, és azt mondja, Uram, oltalmazd meg minden bajtól. Mit jelent ez? Uram, magamat nem tudom megoltalmazni. Nem tudom megoltalmazni a családtagjaimat, gyenge vagyok ahhoz. Nem tudom megoltalmazni a gyerekeimet, az unokáimat, gyenge vagyok ehhez. Nem tudok semmit tenni nélküled ebben az életben. Uram, odaállok eléd, és bevallom a gyengeségemet. Én nem tudok magamtól, semmit nem tudok tenni. Én csak veled tudom ezt megtenni. Áldjál meg, hogy áldás legyek. Szélesíts ki az én hitem határait, mert nagyon gyengék, és az életbeli problémák mindig összezsugorítják feléd a bizalmamat. Szélesíts ki, Uram, hogy nehogy az őrületbe kergessen az Sátán, és adj egy olyan hitet, amiből hiányzik a kétségbeesés érzése, és Uram, oltalmazd meg minden bajtól. És én ezt tudom, akkor vagyok nyugodt, ha ezt minden nap elmondom neked. Kedves testvéreim, azért lenne nagyon fontos, hogy ez elmélyüljön bennünk ez a gondolat, mert az Isten annyira szerető lény, hogy ő azt mondja, hogy én, ha kértek, akkor kaptok. A menny összes tárháza rendelkezésetekre áll. Gondoljátok, hogy kiszolgáltatnálak benneteket, de ha ti nektek ez nem fontos, ha felelőtlenek vagytok, akkor én most mit tudok tenni értetek? Hoztam magammal egy nagyon kedves történetet. Azért szeretném ezt felolvasni nektek, mert ez a történet egy abszolút igaz történet, és nagyon hűen leírja azt, hogy mi is történik akkor, amikor egy férj mondjuk nagyon távol van az otthonától, nagyon távol van, de a felesége nem azt mondja, hát jön majd, amikor jön,
hanem ő letérdel és imádkozik a férjével.

férjért. És ki tudja, hogy a férje esetleg abban a pillanatban éppen az életveszély küszöbén van, és ez az imádság menti meg az életét. Egy olyan történetet szeretnék olvasni, amit, hát ezt a történetet még nem olvastam nektek, de hát ugye sokszor szoktam elmondani, főként tavaly beszéltem erről nagyon sokat, hogy Titanicon milyen dolgok történtek ott a hajón. Ez nem közvetlenül kapcsolódik, mert az asszony, aki imádkozott, nem volt ott a hajón. Arról szól, hogy egy asszony reggel felébredt és elkezdett imádkozni. Nem volt honnan tudnia a Titanic jéghegyel való ütközéséről, férje átugrott a hajó korlátján az Atlanti-óceán hideg vizébe, és a túlélésért harcolt. Az ima után Grace asszony különleges békét érzett, később ezt mondta. Az volt az érzésem, hogy Isten átkarolt engem, visszafeküdtem az ágyba, és elaludtam. Abban az órában Grace ezredes ezt gondolta magában, vége az életemnek. De abban a pillanatban, amikor úgy érezte, hogy nem bírja tovább, hirtelen, mint derült égből megjelent előtte egy mentőcsónak. Kétségbeesve ragadta meg kezeivel a csónak szélét, majd erős kezek a csónakba húzták. Isten válaszol mindig az imára. Milyen jó egy férjnek, ha tudja, hogy felesége imádkozik érte. Boldog az a férfi, akinek a felesége ismeri Istent, és imádkozik a férjéért. Boldog az az asszony, akinek a férje ismeri Istent, és imádkozik a feleségéért. Boldogok azok a gyermekek, akiknek a szülei ismerik Istent, és imádkoznak értük. A közbenjárói ma mindig nagyon-nagyon biblikus. Ellen Gouldnak is ez volt a meggyőződése. Arra buzdította Isten gyermekét, hogy sokkal többet imádkozzanak. Nem értékeljük az ima erejét és hatékonyságát úgy, ahogy kellene. Az ima és a hit megvalósítja azt, amire a Földön semmilyen hatalom nem képes. Ha még nincs imalistát, készíts még ma egyet. Jegyezz fel az imakéréseket. Említs nevükön azokat az embereket, akiért imádkozol. Keresd Istent és kérd őt, hogy válaszoljon őszinte és hittelteli imádra. Figyeld majd meg az ő közbenlépését, és el fogsz csodálkozni azon, amit tenni fog érted. De ez csak akkor, ha én komolyan veszem az imádságot. Csak akkor, ha odaállok az Isten elé, és azt mondom, Uram, oltalmazd meg minden bajtól. Sokszor szoktam említeni szintén Ellen Gouldnak azt a gondolatát, ami a Nagyorvos lábnyomán című könyv 347. oldalán szerepel, és az így szól, hogy amikor a problémáinkban mi egyetlen egy kiútat nem látunk, ott Isten ezret is tud mutatni. Gondoljatok abba bele, micsoda csodálatos gondolat, hogy mennyire beszűkül az emberi értelem egy-egy kétségbeesésben, mennyire a hitünk határai egy-egy kétségbeejtő élethelyzetben összezsugorodnak. Erre Isten azt mondja, hogy nem probléma, ha te nem látsz kiutat. Nem is a te dolgod, hogy láss kiutat. Csak mondd el nekem. És én majd megmutatom neked, ahol te egyetlen egyet nem látsz az életedben, ahol te azt gondolod, hogy nincs az életedben megoldás, semmilyen téren, hozd el hozzám a problémádat. Hozd el hozzám hittel és bizalommal és szeretettel, és megmutatom együtt, meg fogom neked mutatni, hogy nem egyet, nem tizet, nem százat, nem ötszázat, ezret, tízezret, egymilliót is tudok mutatni, mert én Isten vagyok, és te ember vagy. Mert az én gondolataim nem a te gondolataid. Mert én átlátom a te életedet, de te a sajátodat nem tudod átlátni. Csak bízzál bennem, csak gyere el én hozzám. Igen, Jábes ezt imádkozza a jó Istentől, az Uram minden bajtól óvjál meg, mert te meg tudsz óvni engem. Néhány évvel ezelőtt egy értekezleten vettem részt, és ott az egyik prédikátor testvér mond, nem tudom, kitől származik ez az idézet, de ez is sokat jelent nekem. Ez az idézet így szól, hogy Isten csak lehetetlen eseteket vállal. Tehát amire én azt mondom, hogy nincs tovább, amire én azt mondom, hogy lehetetlen, ő azt mondja, hogy nem, velem együtt lehetséges minden a hívőnek. Tehát mindig így gondoljuk a jó Istenre. És jön a negyedik, utolsó kérés, hát ez sem akármilyen. Tehát erre a kérésre szoktam megfogalmazni, hogy azok az emberek,
akik igazán közel vannak a Jóistenhez, akik igazán bíznak a Jóistenbe, azok leplezetlenül, kitárulkozva oda tudnak állni Isten elé. Nincs szégyelni valójuk. Mert mondják, hogy Isten előtt nem kell szégyelni magunkat. Isten előtt pont ez a lényeg, hogy amit másnak nem merek elmondani, azt neki úgy, ahogy van, mondjam ki. És Jábes azt kéri az utolsó kérésében, Uram, bút ne lássak. Hát ezen is gondolkodtam, hogy akkor most azt kéri Jábes, hogy Uram, megpróbáltatások ne legyenek az én életembe. Ez nem egyeztethető össze egy hívő ember életében. Egy hívő ember ilyet nem kér, hogy megpróbáltatások ne legyenek, mert máshol Jézus meg pont azt mondja, hogy akiket szeretek, azokat megfedem és megfenyítem. Mit jelenthet ez, hogy Uram, bút ne lássak az életemben, hogy ne legyen bú? Nyilván azt, Uram, hogyha te jóságodból, a te egyéni, én életemre vonatkozó nevelési eszközödből úgy látod, hogy az én életemben meg kell engedned egy megpróbáltatást. Mert sokszor van így, akiket szeretek, azokat megfedem és megfenyítem. Nem azt mondja, hogy akiket gyűlölök, meg akiket utálok. Mint szombatiskolán is beszéltünk erről, hogy sokszor van, hogy végre kell hajtani egy műtétet. Ugye én most egyébként ezt pont tapasztaltam, hogy másodszor, tehát amikor elmentem először, én nem is értettem, hogy ezt mindegy, nem akarom elmondani, egyáltalán egy fogorvos ilyet hogy csinálhatott, mindegy, másodszor elmentem természetesen egy teljesen más fogorvoshoz, és nézte ő is, hogy ez mi, amit ott lát bent. És mondta nekem, hogy nézze, ez egy műtét. Tehát itt nincs, itt fájni fog. Itt most csontokat onnan ki kell venni, amit a kollégám volt olyan kedves, elszúrt. De azt mondja, ha nem, akkor nem fog meggyógyulni. Mondtam, doktor úr, kezdjünk bele. Jó Isten, ugyanez, hogy tudom, hogy most ez neked fájni fog, de később megköszönöd nekem. Jábes azt mondja az úrnak, Uram, ha fájni fog, akkor csak arra kérlek, hogy ez ne elhordozhatatlan fájdalom legyen. Fájjon. Ha te adsz fájdalmat, az fájjon. Más ne hagyjon, azt nehezen viseljük. De ha te adsz, azt tudom, hogy abból jó fog jönni. Nagyon sokszor a szolgálatom során találkoztam olyan férfiakkal és nőkkel, nagypapákkal, nagymamákkal, minden korosztályban lévő emberrel, akik évtizedeken keresztül, vagy a korukhoz mérten éveken keresztül hordoztak egy csalódást az életükbe, hordoztak egy lelki fájdalmat, vagy egy fizikait, és ez megkeserítette az életüket. És mondjuk, én most hadd fogalmazzam inkább a lelki fájdalmat. Nagyon sok ember azt mondja, hogy engem az életben ért egy lelki fájdalom évekkel, évtizedekkel ezelőtt, és még mindig hordozom, még mindig nem tudtam letenni. Ez a hétköznapokban megkeseríti az életemet. A hétköznapokban ez rátelepszik az idegrendszeremre. Van, amikor háttérbe tudom hordozni, de van, amikor előtör bennem. Reggel arra kellek, hogy előtör bennem. Ez ördögi dolog. Odaáll egy ember Isten elé, megint azt mondom, több ezer évvel ezelőtt, és azt mondja, hogy bút ne lássak. Elhordozhatatlan fájdalmat ne engedj meg, Uram. Mert az elhordozhatatlan fájdalom, az tönkreteszi a bizalmamat irányodba. Az elhordozhatatlan fájdalom, az megkeseríti az emberi kapcsolataimat. Az elhordozhatatlan fájdalomban nem tudok áldás lenni, mert az elhordozhatatlan fájdalomban tüskéket fogok magamból kibocsátani, és megközelíthetetlen leszek. Ha van is, akkor az tompis, és a javamra használt fel, Uram. Olyan elgondolkodtató, olvasni Ézsaiás könyve 38. fejezetének 17. versét, amikor az ott a történetben szereplő ember azt mondja, Uram, hogy köszönöm, mert áldásul lett nekem ez a nagy keserűség, amit megengedtél, de utána nincs. Ott akkor megengedted. Vagy hogyha
Említhetem mondjuk a 119. Zsoltárnak a 71. versét, akkor Dávid odaáll Isten elé, és azt mondja, hogy köszönöm néked, hogy megaláztál, mert így kerültem közelebb te hozzád. De ezek a fájdalmak, ezek nem egy egész életen át tartanak, hanem ott, abban a pillanatban, és ha Isten elérte a célját, akkor nincs. Ti tudjátok, hogy van-e az életetekben olyan, amit hordoztok. Mert nem mondta az Isten azt, hogy nekünk bármit hordozni kéne. Jöjjetek én hozzám mindannyian, akik megvagytok fáradva, és megvagytok terhelve, és rakjátok rám. Ne hordozd, mert az tönkretesz. Uram, bút, ne lássak ebben az életben. És amikor Jábes elmondja ezt az imádságát, ezt a négy dolgot, áldjál meg, hogy áldás legyek. Szélesíts ki az én hitem határait, oltalmazd meg minden bajtól, és bút ne lássak. De ekkor jön tulajdonképpen az imádságnak a koronája. Mert hogyha ez a következő mondat nem lenne a Bibliában a 10. versben, akkor azt mondanám, hogy Jábes elmondott egy imádságot, na de Isten hogyan reagált erre az imádságra? És ott van ez a csodálatos mondat, tehát Krónikák első könyve 4. fejezetének 10. versében, és megadta Isten néki, amit kért. Mondjátok el, hogy érezhette magát ez az ember? Megadta Isten néki, amit kért. Ha valaki igen így odaáll Isten elé, és bocsánat a kifejezésért, nem mismásol, odaáll, és azt mondja, hogy nem tudok áldás lenni, mert indulatos vagyok. És olyan mondatokat teszek, és olyan szavakat mondok, és azt látják rajtam, Uram, hogy szégyent hozok a te nevedre. Nem tudok áldás lenni, szenvedek emiatt, Uram. Most is tudod, hogy hallottad, hogy én mit mondtam a férjemnek, feleségemnek meggondolatlanul, vagy bárkinek, egy forgalomba mondjuk. Uram, gyakorlatilag a hitem irányodban nullával egyenlő. Ezt is szégyellem, de kimondom, neked kimondom. Tudod ezt rólam, de akarod hallani az én számból, kimondom. Egyáltalán nem szoktam imádkozni hozzá, de ugyanakkor rettegek, hogy nehogy valami baj érjen engem vagy bárkit, de sokszor az van, hogy felelőtlen vagyok családtagjaim irányába, meg magam irányába is. És egyáltalán nem szeretem a fájdalmat, Uram. Álljunk oda így, ha ez a mi életünkben, ha magatokra ismertetek, nem tudom, ha ebben magatokra ismertetek, álljunk oda a Jóisten elé. Nem másnak kell, elé. Nem azt fogja mondani, hogy szégyeljétek magatokat és menjetek innen. Hanem drága gyermekem, ha emiatt így összehullott az életed, akkor most együtt fölépítjük. Ha én azt mondtam Jábesnek, hogy megadom, amit ő kért, akkor neked is meg fogom adni. Mert hogy én nem vagyok személyválogató. Ha valaki így oda jön elém, és ilyen őszintén elmondja, amit én amúgy is tudok, mert hogy születésetek óta mindent tudok rólatok, akkor egy új dimenzióba fogtok kerülni, egy új kapcsolatot alakítunk ki egymással. Én megteszek mindent, te is megteszel mindent, és a Jábes imádság, az egy mérföld, nekem egy mérföldkő az életemben. Tehát azért mondtam, hogy amikor én elkezdtem olvasni, és azt mondtam, hogy ja, hát ilyen van a Bibliában. Mert nézzétek majd meg, amikor a 9. és a 10. vers befejeződik, akkor folytatódik tovább a nemzetségtáblázat. Tehát megáll, szó szerint a Biblia megáll, és azt mondja, hogy akik engem keresnek, szorgalmasan keresnek, bibliaolvasás során, azok megtalálnak. Azoknak elmondok két biblia versben, ami egy egész életre használni fog, és aztán folytatja tovább. Tehát vannak olyanok is, nemzetségtáblázat, már lapoznak tovább, de akkor ezektől a kincsektől el fognak esni. Úgyhogy kedves testvéreim, én a mai alkalommal ezt szerettem volna bemutatni számotokra, hogy mit jelent az Ószövetségben a mintaimádság. Ugye az egész, tulajdonképpen, ha most úgy fogalmazom, az egész Biblia egy imádság, de hogy lássuk, hogy vannak emberek, akik odaállnak a Jóisten elé, és ezeket a idézőjelbe egyszerű kéréseket fogalmazzák meg. De azért azt, hogy áldjál meg egy konfliktus helyzetben, szélesíts ki az én hitem határait, oltalmazd meg minden bajtól,
és elhordozhatatlan fájdalom ne érjen az életben. Én azt gondolom, azért ez az élet, nem? Azért ebben a négy kérésben benne van az élet. Egy hívő embernek ez a plusz, hogy egy hívő ember odaáll az ő Isten elé, és az ő Istene azt mondja, mivel ilyen őszintén elmondtad, ahogy Jábesnek segítettem, ugyanúgy fogok neked is segíteni. Amen.

Isten tiszteltünket pedig a 285-ös számú énekkel fejezzük be. Az első, második számú verszak imádság előtt énekeljük, a negyediket pedig utána.

Kegyelmes mennyei atyánk, köszönjük szépen, hogy a te csodálatos tervednek a részét azt képezi, hogy a hittel elmondott őszinte imákra te mindig választ adsz. Köszönjük mennyei atyánk ugyanakkor azt a gondolatot is, amit megfogalmaztál szolgádon keresztül, hogyha nem imádkozunk és nem megyünk te hozzád, ha elhanyagoljuk az imádságnak ezt a nagyszerű ajándékát, akkor nem tudsz rajtunk segíteni. Köszönjük, hogy az egész Biblia egy imádság, és bennünket itt az utolsó időben arra tanít, hogy mennyire vegyük komolyan, és mennyire legyen példaértékű számunkra mindazoknak az embereknek az imádsága, akik ezt komolyan vették, hogy az imádság nem más, mint a lelki életünknek a lélegzetvétele. Köszönjük, hogy megismerhettük Jábes imádságát. Köszönjük, hogy megismerhettük ennek az embernek a hívő életét. Köszönjük, hogy bemutattad az íráson keresztül, hogy mit jelent őszintén odaállni te eléd, és leplezetlenül megfogalmazni ezeket a kéréseket, hogy mit jelent áldást kérni, hogy az az áldás a magatartásunkon mutatkozzék meg egy-egy olyan élethelyzetben, amit önmagunktól fogva nem tudnánk kezelni. Hogyan is kell értelmeznünk azt a gondolatot, hogy szélesíts ki a mi hitünknek a határait irányodba, hogy oltalmazd meg a hétköznapokban bennünket minden bajtól, és hogy bút ne lássunk az életben, vagyis hogy elhordozhatatlan lelki és fizikai fájdalom ne tegye tönkre az életünket. Köszönjük szépen, mennyei atyánk, hogy az életben ezekre a dolgokra is nagyon odafigyelsz az egyéni életünkben és a közösségi életünkben is. És hisszük azt, mennyei atyánk, hogy ezeket a gondolatokat te küldted most hozzánk a te jó lelked által. Ezt nagyon köszönjük neked, mennyei atyánk, és arra segíts, hogy Sátán ezt ne tudja ellopni az elménkből, hanem a hétköznapokban erre a jábesi imádságra nagyon sokat gondoljunk, és legfőképpen gyakoroljuk. Köszönjük, hogy megáldottál bennünket, mennyei atyánk, Jézus Krisztus szent áldozatára való tekintettel. Amen.

Kedves gyülekezet, a mai alkalommal szeretném fölvetni azt a nagyon egyszerű kérdést, amit itt vallástételnél is hallottunk kérdésként elhangozni, hogy honnan tudjuk mi emberek, hogy milyen korban élünk. Az emberiség történelme több évezredes időszak. Honnan tudjuk mi azt, hogy most mi milyen korban élünk? Elevenen él emlékezetemben, hogy néhány évtizeddel ezelőtt Baján voltam egy ilyen kerességi meghallgatás előtt, idősebb, nem ilyen fiatal ember állt a keresség előtt, idősebb lendő testvéreink, és föltettem nekik a kérdést, hogy honnan tudjuk, hogy mi milyen korban élünk. És a kérdés azért is fontos számunkra, hogy magunknak is bizonyosságunk legyen, de másoknak is el tudjuk mondani, hogy Isten a történelem során mindig ellátott bennünket idői kijelentésekkel. Csak úgy gondoljunk végig, hogy például az özönvíz előtt, ami egy hatalmas nagy határvonal az emberiség történelmében, Isten hány évvel azelőtt hirdette meg, hogy az emberiség történelmében, ha nem változik az emberiség, akkor eljön egy ilyen esemény? Ja, tudjuk, hogy 120 évvel. Tehát Isten 120 évvel az özönvíz előtt kijelentést tett arról Noén keresztül, hogy az emberek változzanak meg a gondolkodásukban, az erkölcseikben, mert ha ez nem következik be, akkor 120 év után Istennek közbe kell lépni az élet érdekében és a kisebbség érdekében. Aztán gondoljunk csak arra is, hogy például Ábrahámnak Isten előre adott kinyilatkoztatást, hogy hány év múlva léphetnek be az utódai az ígéret földjére. Ott nem 120 év, ott 430 évről tett Isten kijelentést. Óriási időszakasz. De minden Ábrahám leszármazottja, tehát minden zsidó ember tudhatta, hogy milyen időben mozog. 430 év. Háromszor van benne a Bibliában. Aztán hadd tegyem fel a kérdést, hogy amikor a zsidó nép elfoglalta a hazáját, és olyan szégyenletesen eltorzult a történelmük, akkor volt próféta, aki azt mondta, hogy 70 év lesz majd a fogság. Jeremiás könyve 25. fejezetében olvassuk el, Isten előre kijelentést tett, hogy elvisznek titeket Babilóniába, és csak 70 év múlva tértek vissza, és ez akkor is így lesz, hogyha a hamis proféták közül most egy némelyik azt mondja, hogy 2 év múlva haza fogtok térni. Isten kimondta, hogy 70 év múlva. És hadd tegyem fel a kérdést, hogy amikor Dániel prófétának jövendőléseket adott Isten, hogy majd egy új korszak, a kereszténység korszaka hogy fog beköszönteni, és ott is milyen eltorzulások lesznek, csak úgy, mint Izrael életében, hát beszélt Isten előre, hogy egy 1260 éves nyomorúság lesz a kereszténység történelmében, és ez 7-szer benne van a Bibliában, és a középkort előre az Isten kijelentett, hogy 13 évszázadig a kereszténység leple alatt meghazudtolásával egy ilyen korszak fog bekövetkezni. Beszélt erről Dániel könyve 7. fejezet 25. versétől fogva. Idői kijelentések végig szegélyezik a Szentírást. Csak nem 20 idői kijelentés van a történelmünkre nézve, és a két legünnepélyesebb idői kijelentést Isten egybe is kötötte. Melyik a két legünnepélyesebb idői kijelentés a mi történelmünkről? Egyrészt a 490 évről szóló profécia Jézus első eljöveteléről, Dániel könyve 9. fejezetében, és a második idői kijelentés Dániel könyve 8. fejezet 14. versében, már a mikorunkat érintő idői profécia, ez a 2300 évről szóló kijelentés. Isten nem hagyott bennünket tudatlanságban. Az első eljövetelt a zsidók kiszámolhatták a saját ujjaikon. Pontosan tudhatta mindenki, hogy mi a messiási korszak, ez mikor köszön be, és a megváltót mikorra várják. De a 2300 éves jövendőlés, ami ugyanakkor kezdődik, mint a 490 éves jövendőlés, és amely a múlt század, illetve most már nem így mondom, hogy múlt század a 20. század, hanem a 19. század első felében ért véget, 1843-44-ben ért véget ez az idői kijelentés, amiből pontosan tudjuk, hogy a történelmünk az utolsó szakaszába érkezett, és Jézus erre nézve meg is esküszik, hogy több idő nincs. Nem tudom, hogy aki a Bibliát olvassa, vagy komolyan veszi,
az maradhat-e tanácstalanságban, hogy a mikorunk a végső időszak. Nem maradhat tanácstalanságban. Ezt mint a napnál világosabb dolgot kell látnunk, hogy a mikorunk a történelem utolsó időszaka. De ezzel még csak egy ismeretet és egy bizonyosságot nyertünk. A nagyobb kérdés az, hogy a mai életre hogyan tekintsünk, mire vigyázzunk, és a mai élő embereknek, ha Krisztus követői akarnak lenni, mi a feladatuk? Mi a feladata egy Balázsnak, aki holnap fog megkeresztelkedni néhány társával együtt? Mi a feladata azoknak, akik egyre inkább komolyan veszik a Szentírást? És Jézus Krisztus nem csak idői kijelentéseket adott, hanem azt is adta, hogy a világ most hogyan tekint a mai történelemre. Az egyik csoport nem foglalkozik semmivel, az emberek házasodnak, adnak, vesznek, esznek, isznak, nem vesznek észre semmit, ez az egyik csoport. És az emberiség nagy része egy ilyen önfelejtkezésben él, egy ilyen túléljük a mát és a holnapot önfelejtkezésben él, és sajnos számtalan ember így éli le az életét. Az emberiség egy másik részéről is beszélt Jézus, akikről azt mondta, hogy szoronganak a kétség miatt, és elhalnak a félelem miatt, amik a földkerekségére következnek. Lukács evangélium a 21. fejezetéből idéztük a másikat, Máté 24. fejezetéből, és az emberiségnek valóban van egy másik része, ami rendkívüli módon fél a jövőtől. És erre van is oka, mert a világon egyre inkább sokasodnak azok a jelek, amelyek az emberek szívét szorongóvá teszik. Családjaikkal kapcsolatban, gyermekeikkel, unokáikkal kapcsolatosan. És említettük, hogy van egy harmadik csoport, az önfelejtkezők és a félők után egy harmadik csoport, akiket Jézus így szólít fel, hogy ébredjetek fel. Akiket a követőinek tart, de a követői is alszanak. Ma Jézus követői világszerte alszanak. És nálunk is a keresztények között, vagy a Krisztushoz vonzódó, a Bibliát mértéknek elismerő emberek között is az alvás a legáltalánosabb jellegzetesség. Az emberek alszanak. Említettem a sokat idézett példát, olyan alvás ez, mint Jónás alvása. Mindenki kiáltozott már, hogy mi lesz, a hajósok már különböző áldozatokat is hoztak, és bedobálták a tengerbe a málhájukat, hogy a hajó el ne süllyedjen. Ma is a világ ilyen. A világ hajója recseg, ropog, az emberek fölteszik a kérdést, hogy mi lesz, vagy mi nem lesz, hova fog fajulni mindez, amit magunk előtt látunk. Sok ember már áldozatot is hozna, sok ember megszabadulna a terhektől is, de a nagy probléma az, hogy a hajón ott volt egy próféta, és a próféta lement a hajó aljába, megágyazott magának, hogy ő majd végigalussza ezt a világrengést. És ma is így vannak a keresztények, hogy alszanak, és miért alszanak? Mert a világ álomkórja őrájuk is rájuk ragadt. Ezért a legfontosabb az, hogy Jézus Krisztus hogyan fordul hozzánk. Jézus Krisztus kimondja azt, ami most a szívünkben van, és ami miatt alszunk. És Jézus Krisztus fölajánlja a gyógyszert, fölajánlja a megoldást, amit ő tud adni a mostani bajunkra nézve. Jelenések könyve 3. fejezetét lapozzuk fel, és Jelenések könyve 3. fejezetéből sokatszor olvasom, én magam is ezen a helyen is sokatszor olvasom Jézus utolsó üzenetét, a Laodicea üzenetnek egy részét, de most a keresztség előtti istentiszteletünkön különös nyomatékot szeretnék adni ennek a jézusi kijelentésnek, illetve néhány összefüggésének. Jelenések könyve 3. fejezet 14. versétől így olvassuk Jézus utolsó, legutolsó levelét, a Laodiceai levelet, ami a mi korunk keresztényeinek szól, és hogyha alvók vagyunk is, de keresztények szeretnénk lenni, jó, hogyha minden szavára, minden porcikájára odafigyelnénk ennek az üzenetnek, amit Jézus elénk tár. Így olvasom. A Laodicea beli gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének fejedelme, helyes fordítás szerint nem kezdet, hanem fejedelme, Jézus az Isten teremtésének fejedelme, aki által és akire nézve teremtett Isten mindent, és Jézus így szól hozzánk,
tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév. Vaj, ha hideg volnál, vagy hév, de mivel langymeleg vagy, sem hideg, sem hév, ki foglak vetni téged az én számból, megint helyes fordítás szerint olvasom, jövő időben van, ki foglak vetni téged az én számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavajás és szegény és vak és mezítelen. Azt tanácslom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne látassék ki a te mezítelenségednek rútsága, és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és térj meg. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Kedves gyülekezet, a laodíciai levelet, hogy ez a mikorunk kereszténységére milyen lesújtó módon vonatkozik, először 1857-ben tárta fel Ellen White a mi közösségünk előtt. A mi közösségünk 1844 után jött létre, és alig telt el egy évtized, és valakinek szembesíteni kellett a mi mozgalmunkat, hogy már is riasztó jelei vannak a hanyatlásnak a mi mozgalmunkban. A laodíciai üzenet már vonatkozik ránk, és az elmúlt 150 évben nagyon sokszor föltárták ezt a közösségünk előtt, és nem csak a közösségünk, az egész kereszténység és az egész világ előtt fel lehet és fel is kell tárni ezt az üzenetet. Volt olyan időszak az elmúlt 20 évben, amikor egész sorozatot folytattunk erről az üzenetről, fél éven át csak ezt az üzenetet tanulmányoztuk, mert mondom, minden szava lényeget láttat, és mindenre szükségünk van. Természetesen most én egy igehirdetés keretében csak nagyon röviden néhány összefüggésével szeretnék foglalkozni. Először is Jézus Krisztus elmondja, hogy mi van bennünk. Elmondja, hogy mi hogyan gondolkozunk. Elmondja, hogy mi hogyan akarunk az emberek előtt állni. Ezért nagyon fontos a 17. vers. Mivel ezt mondod? Jézus azt mondja, hogy most figyeljetek rám, mai keresztények, a végidő keresztények, akik vártok engem, én elmondom, hogy mi van a szívetekben. A ti szívetekben ez van, gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. Döbbenetes dolog, hogy háromszor mondja el ugyanazt. Miért? Figyeljük meg az egyes kifejezéseket. Azt mondja Jézus, hogy a mai keresztényekre is ráragadt az, ami ma általánosan van a világban. Ma a világunk egy rendkívül büszke világ. Rendkívül büszke arra, hogy mit ért el, hogy milyen szédületesen halad a tudomány, a technika, mi mindent adnak az emberek hétköznapi életébe, ami az életet megkönnyíti, és a mai világ el van telve önmagával. Gazdag vagyok. Miért tesz éhez Jézus hozzá, hogy és meggazdagodtam? Hát nem elég ez, hogy a mai világ, igen, a mai világ egy büszke világ. Azt mondja önmagáról, hogy gazdag vagyok, ez ráragadt a kereszténységre is, ez ráragadt az Isten népére is. Az emberek gazdagnak érzik magukat. Miért tesz éhez hozzá, és meggazdagodtam? Ennek a kifejezésnek az az értelme, és Jézus egyáltalán nem a szót fecsérli, hanem valamibe bele akar vezetni bennünket. Jézus azt mondja, hogy bizonyos értelemben igen, nagy gazdagságok vannak a mai világban. Soha nem látott jelenségek vannak a mai történelemben. Ha egy 500 évvel ezelőtti ember feltámadhatna, vagy pláne egy 1000-2000 évvel ezelőtti ember, hogy visszanyerhetné az életet, és látná azt, hogy az emberiség repülőgépen utazik, vagy nem kell a patakpartján mosni a ruhákat, hanem beteszik egy automata mosógépbe, de már a tányérokat se kell elmosni, azt meg egy mosogatógépbe, de már ezt se kell csinálni, mert a gépek megcsinálják. Szóval mondom, hogyha egy régi ember föltámad, azt mondja, hogy ez az a világ, amiben én éltem. Hát én nem így éltem. Ez egy más emberiség.
Bizonyos értelemben gazdag a mai világ. De hogy Jézus hozzáteszi ezt a második szót, és meggazdagodtam. Mire utal ez? Hogy a mai emberiség szőröstül, bőröstül magának tulajdonítja mindazt, amit elért. És a mai emberiség büszkesége onnan táplálkozik, hogy az emberek érdemekben gondolkoznak. Az érdemekben való gondolkozás pedig egy valamit biztos, hogy kizár, azt, hogy higgyünk abban a valakiben, aki hozzásegített bennünket, mert hisszük azt, hogy igen, az Isten segítette hozzá az orvosokat, a tervezőmérnököket, és más egyéb embereket, hogy ennek a világnak tudjanak adni, hogy a világ nyomorúságát, fáradalmait könnyebbíteni tudják. Hát itt nyilván, hogy Isten segítette hozzá. De ezt a világ nem így tekinti. A világ úgy tekinti, hogy az emberben olyan korlátlan lehetőségek vannak, és a tudomány és az ember annyi mindenre képes, hogy az ember érdeme az, amire eljutottunk. És ebben nem az a szörnyűséges, hogy a világ így gondolkozik, hanem az a szörnyűséges, hogy a hívő emberek életében és a hívő közösség életében is mindig felüti a fejét az, hogy ez az én érdemem. Ezt én hoztam létre. Ez az én munkám eredménye. És nagyon kevés ember mondja azt, amit Jakab apostol levele 4. fejezetében olvasunk, hogy az lenne a helyes gondolkozás, hogyha az Isten akarja és élünk, akkor ezt és ezt megcsinálhatjuk. Hogyha az Isten ehhez erőt ad, és én azt az erőt jóra fordítom, akkor én ezt megcsinálhatom. És figyeljük meg, hogy Jézus azt mondja, hogy ti mai emberek így gondolkoztok, hogy gazdagok vagytok. Ezt magatoknak köszönhetitek, meggazdagodtam, és még hozzátesz egy harmadik kifejezést. Semmire nincs szükségem. Ez meg mit jelent? Hogy a mai világ a látszattal ellentétben rendkívül elzárkózó világ. A mai világban az emberek nem nyitott emberek. Mindenki, amit megszerez, ahhoz görcsösen ragaszkodik, azaz ő saját érdeme, az ő kezének munkája, és annál többre nincs is szüksége, ő mástól nem fogad el, semmire nincs szükségem. Nem az, hogy valamire, semmire nincs szükségem. Ez is egy félelmetes dolog, hogy a mai világ embere zárt ember. Ragaszkodik ahhoz, amit elért, büszke arra, hogy ő többet elért, mint a másik ember, és neki ennél többre már nincs is szüksége. Bizonyos anyagi dolgok ugye előtérbe kerülve az élen járnak, de neki arra, hogy gondolkozzék, hogy utána járjon a dolgoknak, hogy hitről, hivatásról beszéljen, erre nincs szükség, mert hát a mai világban a pénz beszél, az anyagiak beszélnek, ezen túl mit tudunk még adni valamit az életet. Nincs szükségem, nekem bizonyos kényelem kell, bizonyos komfort kell, ezen kívül a többi az már csak lelkizés és félrebeszélés. Kedves gyülekezet, mondom, szörnyűséges, hogy ilyen világba érkeztünk, de ennél csak egy szörnyűségesebb van, hogy a keresztények körében is átható, elterjedt ez a fajta gondolkozásmód. Észre se vesszük. Észre se vesszük, hogy loholunk bizonyos dolgok után, hogy akarunk megszerezni bizonyos dolgokat, hogy tölt el a kielégültség, hogy bizonyos dolgokat megszerzünk, és ugyanúgy örülünk ennek, mint a világ fiai, és bizonyos más dolgokra nem is vágyakozunk. Mintha Jézus nem is ezen a világon mondta volna, hogy keressétek először Isten országát és annak igazságát, és minden más megadatik néktek. Mi nekünk az kell, amit a világ is értéknek tart, egy hosszú felsorolás, ez mindenki tudja és ismeri, bizonyos anyagi javak, pozícióhoz kötött javak, és az emberek ezért rendkívül atomizáltak, zártak, mindenki a maga külön kis házát és várát építi, és a maga világát védi köröm szakadtái, nem csak anyagi értelemben, lelki értelemben is, hogy tudnék, én így élek, ne szóljanak bele az életembe, nekem igazam van, egy életem van, és azt csinálok vele, amit akarok. Kedves gyülekezet, Jézus, ahogy elmondja, hogy mi van a mai világban. És elmondja, hogy mi van a sok keresztény ember lelke mélyén is. És elmondja azt, hogy a mai világnak a legfontosabb problémája, a legsúlyosabb problémája egy borzalmas, rettenetes elvakultság.
Rögtön hozzáteszi, hogy mivel azt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, a szegény, és a vak, és a mezítelen. Jézus érre állít egy problémát, az első helyre állítja ezt a problémát. A mai világ egy borzalmas hiányosságban szenved. Az önismeret hiánya, az önismeret hiányából következik az emberismeret hiánya, az emberismeret hiányából következik az életismeret hiánya. Minden megvan, csak azt nem tudjuk, hogy minek élünk, miért van a többi ember, vagy hogy a 20. századi filozófus mondja, hogy tudom, hogy miért van a többi ember az a pokol, bár csak ne lenne. Jobb lenne, hogyha én egyedül lennék, és én egyedül élvezhetném ennek a világnak a javait, így mondta Sartre, ugye a francia filozófus, a többi ember, a másik ember az a pokol. És ha nem ismerjük önmagunkat, nem ismerjük az embert, akkor nem ismerjük az életet sem. Tehát ott vagyunk, hogy az emberek könnyen eldobják maguktól az életet, könnyen mennek bele szórakozásokba, narkotikumokba, mert azt mondják, hogy ennek semmi értelme nincs, nagyon könnyű ez az élet, bárcsak meg se születtem volna annyira értéktelen. De közben azért mindenki lohol az életből, 101%-osan kicsiholja azt, amit ő jónak lát. Kedves gyülekezet, ne felejtsük el, a laodicei levelet Isten hívő népe kapta elsősorban. Másodsorban a kereszténység, harmadsorban az egész világ is. De az Isten hívő népére is ezt mondja Jézus Krisztus. Ez lesújtó. Itt az a kérdés, hogy ezt elfogadjuk vagy sem. Én amikor elkezdtem 21 néhány évvel ezelőtt az országjárásomat, Békés megyében föltettem a kérdést az egyik közösségünkben, ez ugye volt a 80-as évek elején, hogy a laodicei üzenethez mit szóltatok volna, hogyha valaki az 50-es években szembesített volna ezzel az üzenettel benneteket. Azt mondták ott a testvéreink, hogy meg se hallgattuk volna ilyen üzenetet föltárni, hogy ilyenek vagyunk, hát ez nem igaz. Hát mondom, ezt Jézus mondja, akkor se igaz. De most már a 80-as években mondták a testvérek, most már kezdjük látni, hogy igaz. A 80-as évek után eltelt még egy 20 év. És megint ott vagyunk, azt gondolom, hogy most igaz ez? Ezt Jézus mondja, a mi korunk keresztényeinek mondja, de most az én életemre lefordítva ez igaz? És itt szeretnék a második nagy jellegzetességre rámutatni, a 18. versre, hogy Jézus rögtön ezután azt mondja, hogy azt tanácsolom néked, hogy védj te tőlem tűzben megpróbált aranyat. Figyeljük meg, hogy Jézus nem többes számba beszél. Nem azt mondja, hogy azt tanácsolom néktek. Nem azt mondja, hogy vegyetek tőlem. Miért nem többes szám második szemébe beszél? Hát közösséghez beszél. Ha közösséghez beszélünk, akkor többes szám második személy. Miért egyes szám második szemében beszél? Van Jézusnak közössége. Miért nem többes szám második személybe beszél? Csak egy megoldás van. Annyira súlyos a probléma, hogy Jézus előre látta, hogy egy egész közösség nem fogadja el se az 50-es években, se a 80-as években. Ma sem fogadja el az egész közösség. Ma is úgy élnek, mintha ez nem lenne igaz. A mi közösségünkben is sokan úgy élnek, hogy azt mondják, hogy hívők, de ez nem igaz. Én nem ilyen vagyok, én ennyire rossz nem vagyok. Jézus ezért az egyesekhez fordul. Megszólít személyesen bennünket. Azt mondja, azt tanácsolom néked. Kinek lehet ezt mondani, hogy azt tanácsolom néked? Az, aki odafordul a tanácsadóhoz, aki elfogadja majd a tanácsot. Tehát Jézus személyesen mindannyiunkat fölkeres, és ezért húzódik ennyit ez a világtörténelem, mert Jézus személyesen mindenkit fölkeres, és ha majd mindenki tudatához elérkezett a szava, és majd mindenki döntött az Isten hívő népében, utána fogja az eseményeket elindítani a világban is. Ez az idő nagyon közel van, mert Jézus azt mondja, hogy azt tanácsolom néked, és te személyesen vegyél tőlem. Ki tud venni személyesen? Az, aki elfogadja azt, hogy bajba van, aki elfogadja a tanácsot, elfogadja az intést, és aki azt mondja, hogy Istenem, tényleg ilyen vagyok. Hányszor van ilyen tapasztalatunk az életben, hogy nem látjuk, hogy milyenek vagyunk. 10 évvel később ismerjük el, hogy ilyenek voltunk.
Hányszor van így egy családokban is, hányszor van így bármely közösségben, hogy azt mondjuk, hogy jé, hát 10 év, 20 évnek kellett eltelni, hogy elismerjem azt, ami akkor kézenfekvő lett volna. Jézus azt mondja, hogy nem lesz sok 10 év, meg 20 év, az idő vészesen halad előre, és most én 3 dolgot ajánlok fel nektek, és próbáljatok ezzel megbarátkozni ezzel a 3 dologgal. Betegek vagytok, nagyon súlyosan betegek vagytok. Mindannyian betegek vagyunk, alszunk és betegek vagyunk. Elfogadjuk, hogy nem fogadjuk el. És Jézus azt mondja, hogy 3 dolog ment meg benneteket, nem több és nem kevesebb, de ezt a 3 dolgot ajánlom fel, és ez a 3 dolog a tűzben megpróbált arany, a fehér ruha és a szemgyógyító ír. Kedves gyülekezet, nem tudom, hogy személyesen, akik elismerjük, hogy alszunk, hogy az emberek a mi hibánk miatt nem tudnak Istenről. Hogy van Istennek ugyan népe, meg vannak keresztények is, de hogy lehet az? Hogy lehet az, hogy én is éltem egy kisvárosban, Mosonmagyaróváron, soha az életemben nem hallottam a Biblia tanítását. Amikor én először ezzel a közösséggel kapcsolatba kerültem, önkéntelenül ez volt az első szavam, hol voltatok eddig? Ma is ezt mondom, de most már magamnak, meg a többiek, hol voltatok eddig? Hány és hány ember van a világon, aki szeretné az Istent megismerni, hány és hány ember szomjúhozik arra, hogy emberhez méltó életet éljen? Mindig szombatnapon, nekem is különleges nap a szombatnap, mert visszatekintek az elmúlt hetemre. Az elmúlt héten újonnan kezdett sorozat, ott voltak az emberek, és láttam az embereket, hogy az álomban levő embereknek kell beszélni. Soha nem hallottak a Biblia összefüggéseiről tisztességes módon. Tegnap este voltam, ahol régen sorozatot tartottam, most már csak egy évben egyszer szoktak hívni, de azért rendre visszahívnak, és el akarom kezdeni az előadást, csak jönnek az emberek, jönnek, kevés a hely. Régen volt 40-50 ember, most volt 100 ember, és az emberek figyelnek, figyelnek. Látom, hogy alvó embereknek beszél egy másik alvó, aki egy kicsit már kezd fölébredni, és szégyellem magam, hogy hol voltatok eddig. A 12 tanítványt meg tudott áldani úgy az Isten, hogy az egész római birodalmat beharsogta a szavuk. Hát csak azért nem tudjuk megtenni, amit meg kell tenni, mert alszunk. Mert vagy az Isten nem tudja közvetíteni azt, hogy Jézus Krisztus fölajánlja a gyógyszert. 3 gyógymód van. A 3 gyógymódot, ha elfogadjuk, felébredünk, keresztények leszünk, a világot is fel tudjuk készíteni Jézus eljövetelére, de mennyit gondolkozzunk mi ezen módon?

Ez a magatartás is lelepezi azt, hogy miért nem fogadtuk el még ezt a három gyógyszert. Jézus azt mondja, az első gyógyszer a tűzben megpróbált arany. Ezzel lehetünk gazdaggá. Tudjuk jól, hogy a tűzben megpróbált arany minek a jelképe a Bibliában. Péter első levele első fejezete azonosítja az arany jelképét, a hit jelképe. A mai világnak amire leginkább szüksége van, és amiről Jézus maga mondta, hogy amikor az emberfia eljön, avagy talál-e hitet ezen a földön. Nincs hit. Az emberekben nincs meggyőződés. Az emberek a hétköznap életben is meggyőződés, hit, hivatás, tudat nélkül élnek. Ez borzalmas. Jézus azt mondja, hogy védj tőlem, tőlem vegyél, nem mástól. Nemrég mondja nekem valaki, tartok való előadást, azt mondja, nézd János, én hiszek, én hinni akarok, nem tudom még, hogy kiben, de azért nem vagyok ateista, hinni akarok. Mondom, nézd, ez nagyon szép ez az elhatározás, de nem érné meg a fáradtságot, hogy megismernéd a hitet tárgyát is? Nagyon sok ember eljutott már oda, hogy a hitnek a viszonylatát értékesnek tartja, hogy hinni kell valamiben, hogyha nem hiszünk, hát akkor milyen az életünk. De abból nem csinál problémát, hogy kiben hiszünk. Hát nem mindegy, hogy kiben hiszünk. Hát a mai világ azt mondja, hogy kiben hiszünk. Hát van egy Isten, és abban hinni kell. Amikor először találkoztam az anonim alkoholistákkal, akiknek az egyik vezető eszméjük ez, hogy higgyünk egy Istenben. Mindenki higgyen a maga választotta Istenben. És így összegyűlnek, és azt mondja, az Isten segít, az az Isten, akit te elgondolsz, most ne vitatkozzunk azon, hogy ez a Biblia istene, vagy nem a Biblia istene, és higgyünk. Hát körülbelül a mai világ ezt csinálja a hitből. Én hiszek. Elnézést kérek, de még élt a Zambó Jimmy is ezt mondta. Mindenki elképet, kérem, én hiszek. Én hiszek az Istenben. Mindenki csak nézett. Tényleg, ez az ember is hisz az Istenben. Milyen jó. Hát csak ennyiből áll az egész, hogy hinni az Istenben. Hát hadd tegyem föl a kérdést, hogy a hit az miből van. Kiben lehet úgy hinni, hogy holnap nem fog csalódni benne? Kiben lehet úgy hinni, hogy nem fogsz elcsüggedni? Hát csak abban a valakiben lehet hinni, aki önmagát kinyilatkoztatta, akit ellenőrizhetsz, aki mindenütt ott van, és a szavában mindenre lehetőséget adott. Hát nem mindegy, hogy kiben hiszünk. Hinni valakiben, akit én találok ki, hinni egy eszmében, hinni egy emberben. Olyan sokan mondják, hogy én hiszek ebben, hiszek abban. Hát ez milyen hit? Ebből csak csömör, csüggedés, csalódás következik. Tehát azt mondja Jézus, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Jézusban milyen hit volt? Mert erről van szó. Nekünk jézusi hitre van szükségünk. Nem csak Istenben és Jézusban való hitre, hanem ugyanarra a hitre, ami Jézusban is volt. Nem az a hit, hogy én hiszek Istenben, vagy hiszek Krisztusban, hogy ő létezik, hanem az az igazi tűzben megpróbált arany, ha én arra törekszem, ami Jézusban volt, az a hit, az kell nekem. Jézusnak hány akadály volt az életében, hányszor támadták, de mindig tudott előre menni, mert ő hit abban az Istenben, aki kinyilatkoztatást adott, hit abban az Istenben, akinek az ígéreteibe belekapaszkodhatott. Hát a hit élete ma is annyit jelent, hogy én hiszek az Isten kijelentéseiben. Belekerülök az életnek egy helyzetébe, nem látom a megoldást. A magam rutinszerű megoldásai szerint próbálok cselekedni, de hát ez rossz. De hogyha én keresem Isten közelségét, kérem az Isten tanácsát, olvasom a Szentírás, és látom, hogy az Isten az élet ilyen meg olyan kérdéseire milyen kijelentéseket tesz, én ebben hiszek. Az igaz ember hitből él. A hit hallásból van, a hallás pedig az Isten igéje által. Tehát Jézus rámutat arra, hogy nem hisznek a Bibliának. Nem hisznek az Isten szavának, de az Isten választott népe sem. Hogy a világ nem hisz a Bibliában, nem is hihet, mert nem ismeri. Hogy a kereszténység nem hisz a Bibliában, szintén azt mondhatom, hogy nagyon kevés az olyan keresztény, aki a Bibliából él. De hogy az Isten választott népét, amit a Biblia hozott létre, bibliai ígéretek hoztak létre, bibliai proféciák kutatása hozta létre. Hogy lehet az, hogy mi nem erősítjük egymást zsoltárokkal, kijelentésekkel, tapasztalatokkal, mert hát mi ebből élünk,
azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy.

nem tudok többet beszélni, csak megérintettem a kérdést, hogy itt nem arra van szükség, hogy Istenben higgyünk, vagy Krisztusban higgyünk a magunk felfogása szerint, és aztán jól bemeséljük magunknak, hogy mi milyen hívő emberek vagyunk, mi nekünk arra a hitre van szükségünk, ami Jézus győzelemre vezette. Jézus hitáltal győzött. Jézus hitáltal vitte véghez az életében azt a sok csodálatos dolgot, Isten hitáltal segítette hozzá. És ide csatlakozik a második gyógymód. Védj tőlem fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne látassék ki a te mezítelenségednek rutsága. Minek a jelképe a fehér ruha? A megváltozott jellem jelképe. Megváltozott jellem jelképe. Mire utal Jézus? Hogy csak az az ő követője, akinek a lelkülete megváltozik. Akinek a jelleme megváltozik. Nem mindenki keresztény, aki azt mondja magáról, hogy ő hívő és keresztény, ott találod a keresztényeket, ahol a jellem megváltozott. Megváltozott a gondolkodás is, megváltozott a beszéd is, de főleg megváltoztak az emberi tulajdonságok. A koszos ruhát kicserélte Isten egy tiszta ruhára, ami alól nem látszik ki a mezítelenség rútsága. Csak annak higgyünk, hogy a Szentlélek ott van jelen, ahol megváltozott emberi jellemvonásokkal találkozunk. A Szentlélek most nagyon sok helyen ott van. A Szentlélek most nagyon sok nem hívő embert, vagy más felekezetekhez tartozó embereket is késztet arra, hogy változtassanak az életükön, és ott is van az élet megváltoztatásnak számtalan nyoma az életükben. Csak azzal elégedjünk meg, ami magatartás és életmód és jellem megváltozással jár együtt. Az mutatja a kereszténység erejét. Az mutatja, hogy elfogadtuk-e Krisztusnak a fölajánlott gyógyszerét. És a harmadik dolog hogy kapcsolódik ide, hogy szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss, hogy említettem, ezt már a 17. vers végén is elénk tárta Jézus, a legnagyobb problémánk a vakság. De nem csak addig legnagyobb problémánk, amíg nem hiszünk, miután hiszünk, miután az életünk megváltozik, a jellemünk megváltozik, azután is még tele vagyunk, hogy úgy mondjam, részleges vakságokkal. Mert az életünk döntő módon más irányba állt be, más utat választott. De hányszor kapjuk magunkat azon, hogy hát én ezt így láttam, hát ez nem így van. Én hívő ember vagyok, és így viselkedem, de hát ez sem helyes. Hát vak vagyok. A vakságból egy élet munkája által lehet kigyógyulni, a szemgyógyító írral állandóan meg kell kedni a szemünket, hogy lássunk. Ez másképpen nem megy, mert mi azt gondoljuk, hogy gazdagok vagyunk, meggazdagodtunk, semmire nincs szükségünk, de mi vagyunk a nyomorultak, nyavajások, a szegények, a vakok és mezítelenek. Hadd tegyem fel a kérdés a gyakorlatban, mit jelent ez, hogy szemgyógyító írral kedd meg a szemeidet, hogy láss? Hogy lehet ezt a gyakorlatban elképzelni? Naponta kell megkenni szemgyógyítóirral a szemünket, de hogy tudjuk ezt megtenni? Csak úgy tudjuk megtenni, ha forgatjuk szívünkben az Isten beszédeit. Csak úgy tudjuk megkenni, hogyha foglalkozunk azzal a tükörrel, amit az Isten elénk állít. Ha nem foglalkozunk, akkor azt hiszük, hogy látunk. Mit mondott Jézus a vallási vezetőkre? Hogyha vakok volnátok, nem volna bűnötök. De mivel azt mondjátok, hogy látunk, ezért a ti bűnötök megmarad. Lesújtó kijelentés. Mi ránk is alkalmazható kijelentés sajnos. Mi azt hisszük, hogy látunk, és közben a bűnünk megmarad. Miért? Mert szemgyógyító írral nem kenjük meg a szemünket. Minden nap nem csinálunk problémát a rossz dolgainkból. Nem fáj nekünk, pedig a lelkiismeret is jelez, ehhez nem kell hit, a lelkiismeret is belesajdulva jelez, hogy most a mai napon megint hogy ment el, mit csináltam én a mai nap, hogy volt értelme, hogy ezen a földön éltem, és mit tettem én azért, hogy az élet más legyen, és nem olyan, ami eddig volt. Szemgyógyító írral kend meg a szemeidet, hogy lásd. És kedves gyülekezet, befejezésül a 19. verse is hadd hivatkozzam, mert ebben a 19. versben ott van a gyógyszer után egy záradék, amiben Jézus azt mondja, akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Ezt miért mondja? Mert Jézus előre látta, hogy ezt az üzenetet sok ember nem fogja elfogadni.
Még akik azt mondják, hogy elfogadjuk, még azok se fogják elfogadni. Még akik azt mondják, hogy értjük, még azok sem gyakorolják. Nagyon súlyos a probléma, nagyon súlyos a baj. Ezért Jézus azt mondja, hogy akiket én szeretek, megfeddem és megfegyítem. Mi az általános emberi tapasztalat? Hogy amire nem jövünk rá gondolkodás útján, hogyan szoktunk rájönni az életben? Szenvedés útján. Amire az ember nem jön rá, mert nem gondolja végig, nem foglalkozik vele, nem kér Istentől tanácsot, segítséget, a Jóisten mit tesz? Elengedi az embert, az ember neki megy a falnak, és amikor a falaknak beüti a fejét, már kék, zöld az ember, akkor se rögtön jövünk rá. Már kék, zöld az ember. Már nem csak egyszerűen fáj, már huzamosan fáj. Már nem csak itt fáj, már mindenütt sajog a fájdalom. Hát akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és térj meg. Kedves gyülekezet, Jézusnak ez a legfontosabb üzenete mi hozzánk. Én ennek az üzenetnek most csak a hám rétegét tudtam. Éppen csak megkarcolni. Ezzel az üzenettel személyesen kell foglalkozni. Nem abban látom én a megoldást, hogy beszéljük szét ezt az üzenetet, aki a maga szempontjából nem fordítja le ezt a maga életére. Aki nem úgy veszi, hogy Jézus Krisztus engem most így keres meg személyesen, hogy néked tanácsom, néked, X-nek és Y-nak. És hogy védj tőlem, te és tőlem. Csak azok az emberek fognak meggyógyulni, titokzatos módon nem tudjuk, hogy a Jóisten ilyen mély, súlyos betegségből hogy gyógyíthat meg embereket. A Jóistennek hatalmas eszközei vannak, sokszor nem látjuk ezeket, de valóban igaz a Zsoltár, hogy este még bánat van nálunk, reggelre már öröm. Egyszer még sajog a seb, máskor meg hálát adunk érte. Egyszer úgy érezzük, hogy sebet kaptunk, máskor meg azt mondjuk, hogy már heg van a seben, és milyen jó, hogy ez a heg a legerősebb, erősebb a bőrömnél is. Az Isten meg tud bennünket gyógyítani. Buzduljunk fel arra, hogy ebben az időben, amiben nem közönséges lelki mélységbe jutott az emberiség, és vele együtt mi magunk is, adjuk át magunkat annak, aki képes meggyógyítani bennünket. Ezt hangsúlyoznám befejezésül, hogy aki nagyon szeret bennünket, aki nagyon akarja a mi ott létünket az örök életben, aki semmi fáradtságot, semmi időt nem sajnál a mi meggyógyításunkért, fogadjuk el, működjünk vele együtt, és akkor majd valóban győzelmes és célba érkezett lesz az életünk. Én a mai alkalommal ezt szerettem volna hangsúlyozni, és mindenkit bátorítok egy olyan történelmi időszakban, amelyre nézve Jézus így búcsúzik el, hogy az ajtó előtt áll és zörget. Hát ennél jobban nem lehet érzékeltetni, hogy valaki már be akar lépni, de nem tud belépni. Mert ha belépne, akkor az a rendezetlenség, és ami az életünket most jellemzi, az nem tenne bennünket alkalmassá arra, hogy magához vegyen és magával vigyen bennünket. De Jézus Krisztus úgy akar belépni az életünkbe, hogy valóban mi készen várjuk őt, mi gyógyulásra várunk, és aki meg akar gyógyulni, azokat tudja Jézus Krisztus képesíteni arra, hogy másoknak is beszéljenek a gyógyulás útjáról. Azokat a Jónásokat tudja megerősíteni, akik el tudják mondani, hogy igen, én nem akartam idejönni Ninivébe, de hát szagoljátok ezt a halbűzt rajtam. Tudjátok, hogy én hol voltam? Hát oda jutottam. Nem ide akartam jönni, hogy az Isten eredetileg kérte tőlem, de az Isten onnan is ki tudott emelni, titeket is ki tud emelni. Fogadjátok el ezt a segítséget. Ez a szívünk vágya, hogy bárcsak mi elfogadnánk, hogy aztán egyre több ember maga is elfogadó legyen. Ehhez adjon Isten erőt és kegyelmet mindannyiunk számára. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei Atyánk, Jézus Krisztus nevében szólítunk meg téged, és köszönjük, hogy a mi nemzedékünknek, akik az idők végén élünk, ennyi sok tanítást, ennyi sok felszólítást adtál, amiben ott van az együttérzés, ott van a szánalom, ott van a szeretet. Hiszen egy leromlott emberiség tagjai vagyunk,
egy a történelem végső elnyengülésében élő világnak a képviselői vagyunk. Fölfoghatatlan Istenünk előttünk, hogy Te ennyire lehajolsz és ennyire szeretsz bennünket. Hiszen Te mondtad előre az igében, hogy azt pedig tudjuk meg és vegyük eszünkbe, hogy a végső időkben nehéz napok állanak be. Érezzük, hogy ezek a napok mennyire nehezek. Érezzük, hogy az emberi szív is hogy megnehezül. És ahogy Te mondtad, Istenünk, hogy a mai világban ott van a részegség, az önmagától való megittasodás, a büszkeség, ott van a topzódás, a mértéktelenség, a szenvedélyek, és ott van a gondterheltség, ott van az a nyomasztó, lehúzó erő, amiben mi is, akik a Te követőidnek akarjuk vallani magunkat, mi is olyan sok mindenben megterhelődünk, mi is olyan sok mindenben észre se vesszük, hogy a mi nagy ellenségünk távol tud tartani Te tőled. Köszönjük, Istenünk, hogy Te felajánlottad ezeket a gyógymódokat. Köszönjük, drága Urunk, hogy Te személyesen mindannyiunkat megszólítasz, hogy védj tőlem, hogy ez a Te tanácsod nekem, személyesen mindannyiunknak, akik elfogadunk tanácsokat. Köszönjük, hogy Te olyan hitet akarsz kialakítani az életünkben, ami Krisztusban is volt, amivel ő győzött. Köszönjük, hogy a győzelmes hit az mindig az igazi megváltozásban, a jellemünk kicserülésében ölt testet. És köszönjük, Istenünk, hogy még azután sem engedett, hogy elbízzuk magunkat, hiszen napról napra szükségünk van, ami hályoktól éppen csak megszabadult szemünket tovább gyógyítani, hogy szemgyógyító íra van szükségünk. Köszönjük, hogy Te ezt felajánlod, ezt meg akarod tenni az életünkben, hogy más emberré akarsz formálni, hogy mi legyőzhetjük ezt a világot, ami egészen más irányba akar vinni bennünket, és mi méltók lehetünk hozzád és a Te országodra. Segíts ehhez hozzá mindannyiunkat, akik itt állunk előtted, segítsd a mi személyes életünket, hogy a Te szavad szent legyen előttünk, hogy a Te szavadra figyelmezzünk, és elfogadjuk a Te jelenlétedet és munkádat az életünkben. Jézus Krisztus nevében kérjük és köszönjük ezt a néked. Amen.

A végén van ez a példázat, és a 25. fejezet, ha valaki kinyitotta már Máté evangélium a 24. és 25. fejezetét, a 25. fejezet pedig ezzel folytatódik, hogy akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa. Tehát folytatja tovább a 10 szűzről szóló példázat, ennek a példázatnak a folytatása. Majd erre kitérek, hogy a két példázat között milyen lényegi azonosság is felfedezhető. Olvasnám tehát a példázatot a Máté evangélium a 24. fejezetében, mondom a legtágabb szövegkörnyezetből kiindulva a 42. verstől. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jő a tolvaj, vigyázna és nem engedné, hogy házába törjön. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek fia. Kicsoda hát a hű és böl szolga, akit az ő ura gondviselővé tőn az ő háza népén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt. Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor hazajön, ilyen munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt. Ha pedig a ma gonosz szolga így szólna az ő szívében, halogatja még az én uram a hazajövetelt, és az ő szolgatársait verni kezdené, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene, megjön annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja. És ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott lesz sírás és fogcsikorgatás. Ugye ezt már tudjuk, hogy nem fogcsikorgatás, hanem fogak vacogása. Tehát ez lenne a példázat, és most vegyük sorra ennek a példázatnak az egyes lényeges motívumait. Először is, hát a példázat teljesen nyilvánvalóan szól arról, tehát itt már a példázatnak is a kerete Jézus második eljövetele, hogy van valaki, aki elment, és vissza fog jönni, haza fog jönni, és közben, miközben nincs otthon, a szolgákra bízta a házat, de ezt előre elmondta a szolgáknak, hogy haza fog jönni, és hogy vigyázzanak. Az első kérdésünk az, mert ezt nagyon gyorsan be tudjuk helyettesíteni a példázatból, hogy itt kiről van szó, tehát az, hogy Jézus a mennybe ment, és Jézus majd eljön vissza a földünkre, de vajon a Szentírás miért nem mondja meg azt, hogy Jézus mikor fog eljönni a földünkre? Miért tartja ezt, hogy úgy mondjam, titokban? Miért nem mondja ezt meg nyilvánvalóan az írás, hogy Jézus a történelemnek melyik szakaszában fog majd visszajönni, és egyáltalán honnan tudhatunk erről? Itt egy alapvető és nagyon lényeges jelkép használattal kell tisztába jönnünk, és ez a jelkép használat, ami ebben a példázatban is megvan, illetve az előzményeiben megvan, az alvásnak és az éberségnek a jelképe. Vagy így is mondhatnám, hogy a kábaságnak és a vigyázásnak az ellentét párja. Tehát alvás és éberség, kábaság és vigyázás. Mielőtt azonosítanám ezt a két jelképet, és aztán nagyon sok mindent rögtön megértenénk, szeretném fellapozni a legfontosabb igehelyet ezzel kapcsolatban, és ez a Tesszalonikai első levél 5. fejezet, amit fel is írtam itt az első pontunknál a táblára. Az első Tesszalonikai levél 5. fejezetében az első 10 vers, amit számításba kell vennünk. Itt a következőket mondja Pál apostol. Az időkről és időszakokról pedig, atyám fiai, nem szükség, hogy írjunk néktek. Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jön el, mint a tolvaj éjjel. Mert amikor azt mondják, békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekednek. De ti, atyám fiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajmódra lephetne meg titeket. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok, és nappal fiai, nem vagyunk az éjszakáé és sem a sötétségé. Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik részegek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek melvasába, és sisakgyanánt az üdvösségnek reménységébe. Mert nem haragra rendelt minket az Isten,
hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alusszunk, együtt éljünk ő vele. Azért híres és fontos bibliai szakasz ez, mert itt a felolvasott 10 versben azt látjuk, hogy Pál apostol végig egymással szembeállítja az alvó embereket és az éber embereket, vagy ő mondja az éjszaka embereit és a nappal embereit. Vagy másik szóhasználattal, mert nagyon sok hasonlattal írja le a józan embereket és a részeg embereket. Az egész felolvasott igeszakasz azzal kezdődött, ezt mondta a tesszalonikaiaknak, hogy az időkről és az időszakokról pedig atyámfiai nem szükség, hogy írjak néktek. De egy rendkívül fontos biblia vers, ami arra mutat rá, hogy az őskeresztények körében a profécia ismeret általánosan bevett tudás volt, szóval az őskeresztények ismerték a proféciákat. Erre mondja az Pál apostol, hogy időkről és időszakokról nem szükség, hogy írjak néktek. Itt minden bizonnyal Dániel könyve vázlat proféciáira hivatkozik az apostol, amely dánieli proféciákat egyébként a következő, a második tesszalonikai levelében fejtegeti is. Ugye Dániel könyve nagyívű látomásokat, álmokat tartalmaz az emberi történelemről, és itt bizonyos időszakoknak a pontos rajzát és egymás utánját láthatjuk. Ez az őskeresztények körében általánosan ismert volt, sajnos ma erről külön előadásokat kell tartani, mert a mai kereszténységben a profécia vagy jövendőlés ismeret a szinte, azt mondanám, hogy a nulla fokon van, szóval nem, általánosan nem ismerik. Ma ezt nem lehetne elmondani a nagy kereszténységen belül egy gyülekezetnek, hogy az időkről és az időszakokról nem szükség, hogy írjunk néktek. Ki fogok majd erre is térni, a hiányt egy kicsit pótolandó, de azért így is, hogy mondjam, így is értelmezhető ez a pár igevers. Azt mondja Pál apostol, hogy ahogy halad előre a világunk történelme, hogy mikor jön el majd Jézus, ezt nagyon világosan lehet tudni a proféciák nyomán. A napot és az órát nem lehet tudni. Azt maga Jézus is mondta, hogy a napot és az órát senki sem tudja. De hogy a világ halad előre, a világunknak az éjféli sötétségbe kell eljutnia, és a világunk éjféli sötétségének pontján jön majd el Jézus Krisztus. Tehát a világunk egyre nehezebb és nehezebb pályaszakaszokra érkezik. És akkor, amikor a világunk történelme egyre inkább elsötétül, az lesz a legnagyobb elsötétülés, amikor azt mondják szerte a világon, hogy békesség és biztonság, mondja Pál itt a 3. versben. Szóval a világunk történelmének a súlyosbodásával viszont óriási összefogás is tapasztalható lesz, hogy megmenteni ezt a világot, és 2 jelszó lesz majd általánosan ismert az egész világon, a békesség és a biztonság. Az emberiség szeretné megtalálni a politikai megoldást, ugye ennyi a békesség, és szeretné megtalálni a gazdasági megoldást, ennyi a biztonság. És amikor ez zászlóra tűzik, amikor ezt általánosan hangoztatják, akkor lehet látni majd, hogy itt nagyon nagy baj van, és ezen a nagyon nagy bajon erőt akar venni az emberiség, és úgy is tetszik neki, hogy erőt vesz, de ezt visszatartóztatni, a véget visszatartóztatni nem sikerül. Ebbe se szeretnék belemenni majd a kérdezés során, akit érdekelnek ezek a kérdések, visszakérdezhet. Én most azért olvastam fel ezt a bibliai szakaszt, hogy a példázatunkhoz nyerjünk kulcsot, és tulajdonképpen itt jön a döntő dolog ezek után. A 4. verstől azt mondja Pál apostol, hogy de ti atyám fiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajmódra lephetne meg titeket. Itt mondja ki az első döntő szót, amit talán első hallásra is mindenki megérthet, hogy Jézus maga is beszélt arról, hogy az Úrnak napja úgy jön el, mint a tolvaj, de itt Pál apostol világosan mondja, hogy kik számára jön el úgy Jézus második eljövetele, mint a tolvaj. Ugye itt világosan kimondja, hogy ti nem vagytok a sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket. Tehát azt mondhatjuk, hogy Jézus második eljövetelének óráját, percét és óráját az igazán hívők sem tudják, de az, hogy ez mindinkább közelít, ezt pontosan tudják, az ő számukra nem úgy fog eljönni Jézus, mint a tolvaj. A világ számára jön el úgy, mint a tolvaj éjjel.
És itt, hogy különbséget tesz ember és ember között Pál apostol, és azt mondja, hogy az igazán hívő emberek számára nem úgy fog eljönni Jézus, mint a tolva éjjel. Azok számára fog eljönni, akik nem gondolkoznak, akik nem törődnek az eseményekkel, akik nem keresik a megoldásokat, ezután még erősebb különbséget tesz, és azt mondja, hogy ti a világosság fiai vagytok, és a nappal fiai. Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Ne aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. Tehát itt világosan mondja Pál apostol, hogy a végső időkben az emberiség két nagy része oszlik jellem tekintetében, erkölcsi minőség tekintetében. Lesznek gondolkodás nélküli, könnyen élő emberek, akiket különösképpen nem foglalkoztat sem a saját maguk sorsa, sem a világnak a jövője, és ezek az emberek mindinkább egy ilyen mély álomba zuhannak, egy ilyen kábaságba, és amikor ők majd látni fogják Jézus eljövetelét, számukra ez olyan lesz, mint a tolvaj eljövetele éjjel. Az igazán Krisztus szerető emberek, az igazán keresztény emberek számára azonban Jézus eljövetele az nem olyan lesz, mint a tolvaj éjjel, mert ők éberek, ők a világosság fiai, ők nem részegedtek le a világgal együtt. Majd ezt is látjuk, hogy minden ilyen szónak tulajdonképpen jelképes értelme van, ezeket a jelképeket azonosítani fogjuk. Tehát ennyiből is teljesen világos az, hogy Isten miért nem mondja meg azt, hogy mikor jön el Jézus másodszor? Erre a kérdésre azzal válaszolhatnánk, hogy Isten azért nem mondja meg a Bibliában, hogy Jézus mikor jön el másodszor, mert Isten mindenkit éberségre akar elvezetni. Mindenkit gondolkodó, vigyázó és éber emberré szeretne formálni. Egyik nyári táborunkon, ahol erről a példázatról volt szó, és közösen beszéltük meg a példázatot, egy egyszerű lakatos mester emelkedett szólásra, amikor ezt a kérdést föltettem, hogy hát miért nem tudjuk Jézus eljövetelének az óráját, hát miért nem nyilatkoztatta ki ezt számunkra Isten, hiszen Isten ezt tudja, a mennyei atya ezt tudja. És az egyszerű mesterember azt mondta, hogy ha mi valamit tudunk előre, akkor mondjuk, ha tudjuk, hogy éjjel kettőkor történik meg valami, akkor felhúzzuk az órát éjjel kettőre, és vígan elszundítunk, hogy majd kettőkor fölkelünk. És azt mondja, hogy ha ezt meggondoljuk, hogy mi emberek erre vagyunk hajlamosak, akkor láthatjuk, hogy Isten nem mondhatja meg, hogy mikor jön el Jézus másodszor, mert jellem tekintetében nem igaz ez a dolog, hogy föl lehet kelni éjjel kettőkor, testileg fel lehet kelni. Ugye valaki lefekszik, és ha az óra felébreszti, fel kell, de jellem tekintetében ez már nem járható út. Jézus második eljövetelére el kell készülni az embernek, hiszen azok, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, azok Jézussal együtt a mennybe mennek, tehát nekik olyan jellem szintre kell eljutniuk, hogy Jézus a élő állapotukban el tudja őket vinni az örök életbe a mennybe. Ez viszont így nem lehet, hogy az ember alszik, aztán majd fölébred, mert a jellemfejlődés egy folyamatos fejlődés. A jellemfejlődés az nem tűr fölszínességet, az nem tűr kába és alvó állapotot. Aki jobb ember akar lenni, az úgy nem lesz soha jobb ember, hogyha kihagy egy-egy napot, vagy hetet, vagy hónapot lazításképp, majd aztán folytatja ott a jellemfejlődését, ahol abba hagyta. Hogy egy fának lehetetlen kihagyni egy évet, hogy majd két évgyűrűt fog hozni a következő évben, ugyanúgy a jellem növekedés is olyan organikus dolog, mint egy fának a növekedése. Mi emberek úgy tudunk az emberi minőségünkben fejlődni, és megtisztulni, és Istenhez hasonlóvá válni, ha minden nap törekszünk arra, hogy amit ma felismertem, annak megfelelően éljek. Ez a természetes, és ez az egyenes irányú fejlődés. Tehát ezért Isten bennünket nem egy kába és aluszékony életre akar szoktatni átvitt értelemben, hanem egy állandóan gondolkozó életre, önmagunkat korrigáló életre, és a jót felismerő és a jótnak engedelmeskedő, a jót követő életre. Tehát a jelen fejlődés az egy folyamat. És ebben a folyamatban nem lehetnek kihagyások. Ha nem tudjuk, hogy mikor jön el Jézus, akkor minden ember minden napját tényleg úgy veszi, hogy Luther Márton
híres mondása, mondta a 16. században, hogy minden napodat úgy tartsad számon, mint hogyha ez lenne az utolsó napod. De azért ültess egy fát is, mert ugyanakkor egy végtelenséget láss még magad előtt. Ez az ember életünknek egy alapvető szabálya, hogy nem tudjuk, hogy holnap élünk-e, vagy holnap után élünk-e, tehát aminek ma meg kell felelnem, amit ma meg kell tennem, azt meg kell tenni, mert lehet, hogy holnap már nem lesz holnap. Ugyanakkor mégsem bezárt és mégsem szorongó egy keresztény ember élete, mert ebben a folyamatban ugyanakkor mindig előre néz az ember, és az Isten kezére bízza, hogy még hány holnapot ad neki, és azokban a holnapokban milyen újabb magaslatokra akarja elvezetni. Tehát ezért kell a példázatnál is megbarátkoznunk azzal, hogy az Úr nem azért nem mondja el, hogy mikor jön meg, mert ő hát titkolódzik, vagy hát a szolgákat, akiket otthon hagy, azokat tönkre akarja tenni, hogy tele legyenek aggodalommal, meg félelemmel, hanem azért nem mondja meg, az ő érdekükben nem mondja meg. Hogy legyenek éberek, vigyázzanak, és hogy az életükben minden nap egy újabb fejlődési fokozatot nyújtson. Ennyit szeretnék tehát erről a dologról elmondani, ami viszont az emberi kábaságot és az emberi alvást illeti. Itt van egy jó hírszám, amiben erről lehet olvasni, az 1991/4-es szám, hogyha jól emlékezem, az Alvó keresztények című cikk, ami megjelent ebben a számban, arról beszél, hogy a Biblia mennyire általános fogalomként használja ezt az alvást vagy kábaságot. Tessenek csak gondolni, ha másra nem, akkor Jézus tanítványaira. Rendre elaludtak az élet legfontosabb helyzeteiben, fizikailag is, de lelkileg is. Jézus fölvitte őket a megdicsőülés hegyére, ahol ő elváltozott mennyei dicsőségre, megjelent neki Mózes és Illés. Hát ha volt csoda a tanítványok életében, ez már csak csoda volt, nem, hogy a menny leszállt a földre egy-két óra erejéig, és Jézust láthatták mennyei dicsőségben, és ott volt a feltámadott Mózes és az élőkép elváltozott Illés. Ugye elgondolhatjuk, hogy ha ennél nagyobb csoda, nincsen nagyon az evangéliumokban, és mit olvasunk, hogy a három tanítvány, a három legszeretettebb tanítvány elaludt. Ezért nem is tudták feljegyezni, hogy mi is történt, milyen beszélgetés, csak egy fosztányt ragadtak meg ebből, hogy Mózes és Illés erősítették Jézust, hogy hozza meg az áldozatát, tehát bátorították arra, hogy hozza meg az áldozatát, a többiről mind elfelejtkeztek, illetve nem is rögzítették, mert elaludtak. Aztán a Getsemáné kertbeli a második nagy elalvás, amikor Jézus csak egy óráig kérte őket vigyázni, és egy óráig nem tudtak vigyázni, elaludtak. Ez a testi elalvás, ez valahogy az embernek a lelki összeszedettségének a hiányát is jelzi, hogy mi emberek mennyire gyengék vagyunk. Ezért a cikk különben idézi egy ókori gondolkodónak egy nagyon mély mondását, Hérakleitosz mondta az időszámításunk előtti 6. században, hogy az emberek tulajdonképpen nem élnek, hanem alva élik végig az életüket. Ugye a Hérakleitosz az a görög filozófus, akinek a rövid töredékeiből kibontakozó gondolatrendszerében a középpontban ez a szó áll, hogy az emberek kábák. Szóval az ember a rossz következtében, a bűn következtében, mintha nem lenne magánál, nem lenne józan. Ja, a legtöbb ember az élete nagy döntéseit nem beszámítható állapotban hozza, hanem futólag, gyorsan, meggondolás nélkül. Szóval ez egy nagyon nagy fogalom, hogyha lenne erre időnk, akkor ma egész este erről beszélhetnénk, de hát erre nincs időnk, mert itt a példázatnak vannak még fontos összetevői. De erre felhívnám a figyelmet, hogy a Biblia egyáltalán nem kelt illúziókat a mi emberi állapotunkra nézve, és a mi emberi állapotunkat nagyon gyengének és nagyon esendőnek festi le. Testileg, lelkileg is az összeszedettség hiánya, a felszínesség, a könnyelműség, szóval ez jellemzi az emberi életet, és Isten ezért is nem mondja meg Jézus második eljövetelének az idejét, mert minden keresztény nemzedéknek úgy kellett élnie eddig is és ezután is, mintha ez az eljövetel holnap lenne. Minden nap készen kell lenni erre. Na most menjünk tovább a példázatnak a tanulmányozásában, és vessük fel a kérdést, hogy miért ilyen a gonosz szolga? Először is ennél a második kérdésnél több mozzanatot kell azonosítanunk, egyáltalán, hogy mit jelképez a szolga. Ez, hogy a példázatban Jézus beszélt egy gonosz szolgáról, meg egy hű szolgáról, mit jelképez a szolga?
Ugye a szolga a Bibliában általában Isten munkatársait jelképezi. Tehát Istennek a szolgái, tehát hívő emberek, akár az Ószövetségben, akár az Újszövetségben, általánosságban véve, ám de bizonyos helyeken, mint itt is érezzük, hogy nagyobb nyomatéka van ennek a szónak, hogy szolgatán, azt mondhatnánk, hogy itt nem csak annyira az Isten követőit, hanem az Isten népe vezetőit jelképezi ez, hogy szolga. És itt látjuk azt, hogy tulajdonképpen itt Jézus megrázó erővel beszélt arról, hogy a történelem végén az Isten népében, tehát az ő választott népében is egy óriási megoszlás lesz majd, a vezetők fogják ezt a megoszlást gerjeszteni. Tudnék, az Isten népe között lesznek olyan emberek, akik hűségesek Istenhez, és valóban isteni tanításokat képviselnek, de lesznek olyan emberek, akik nem hűségesek az Istenhez. A saját útjukon járnak, nagyon sok embert maguk után vonzanak és becsapnak, és ezek a vezetők a gonosz szolgák, akiket a példázat leír. Hogyan váltak ezek a szolgák gonoszokká? Hát valaki, ha megismerte az Istent, ha az Isten követőjévé vált, és nem csak egy, hogy úgy mondjam, egy egyszerű gyülekezeti tag, hanem még a gyülekezet maga megválasztotta tisztségviselőnek és vezetőnek. Hogy lehet az, hogy keresztény vezetők, most már hadd helyettesítsen be így a példázatnak ezt a jelképét, hogy ez a szolga, hogy lehet az, hogy keresztény vezetők annyira elromlanak, hogy gonosz szolgáknak mondja őket Jézus? Tulajdonképpen az elromlás a példázatból is lehet látni, hogy szinte olyan megfoghatatlan. Ez emberek tömegei számára nem szembeötlő. Nem tudom, hogy feltűnt-e mindannyiunknak, itt a Mátéi szövegben nagyon szemléletesen van ez leírva, hogy a gonosz szolga tulajdonképpen mit csinál? Hogy a gonosz szolga, aki nem várja az urat, hanem azt mondja magában, így olvastam a 48. versben, a gonosz szolga így szólna az ő szívében, halogatja még az én uram az ő hazajövetelét. Tehát a gonosz szolga az, aki nem várja az urát, nem várja Krisztust, de itt nagyon fontos a példázatban, és erre nagyon szeretném mindannyiunknak a figyelmét felhívni, hogy ezt ő nem nyilvánosan, nyíltan mondja. Ő nem áll ki oda mások elé, nem azt mondja, hogy ó, Jézus eljövetele még messze van, talán még évszázadok, még évezredek kérdése. Nem, ő ilyesmit nem mond. Hanem a példázatban rendkívül fontos a 48. vers első része, a gonosz szolga így szól az ő szívében. Tehát ő ezt belülről gondolja így, belülről a szívében érzi így, ő külsőleg ezt nem meri mondani, mert hiszen akkor gyorsan lelepleződne, tehát nagyon sok embert ő tévútra vezet, de az emberek nem veszik észre ezt, hiszen külsőleg azért ez a szolga megőrzi a kegyesség látszatát, ő nagyon kereszténynek látszik. Úgyhogy a dologban az a megdöbbentő, hogy ez a gonosz szolga szinte olyan megfoghatatlan és olyan leleplezhetetlen. Önkéntelenül tolul az ember szájára Júdásnak a neve és Júdás példája. Júdás is egy volt a 12 közül, mindannyian ismerünk ezt, azt, amazt az életéből az evangéliumok alapján. Hadd tegyem fel a kérdést, ki tudta azt, hogy Júdás áruló? A tanítványok közül ki tudta azt, hogy Júdás áruló? Nem tudták ezt sem akkor, amikor Jézus már először elmondta, hogy Júdás a galileai tengernél már megfogant benne az árulás, nem tudta senki a betániai vacsorán, még az utolsó vacsorán sem. Tulajdonképpen akkor, amikor Júdás jött az árulókkal a Getsemáné kertben, és ugye a csók jelére feladta Jézust, akkor kezdtek a tanítványok, hogy eszmélni, de igazában ugye a Péter pünkösdi prédikációjából lehet látni, hogy csak a Szentlélek kitöltetése után értették meg az egész Júdás sorsot és Júdás történetet. Ott éltek 3,5 évig Júdással. Tessenek elképzelni, 3,5 évig ott voltak egymáshoz rendkívüli módon közel, és mégse tudta senki, hogy Júdás áruló. Miért? Mert Júdás nyíltan
soha nem lépett fel Jézus ellen, és nyíltan soha nem hazudtolta meg Jézus, hanem mindig valami kerülőúton, mindig valami fonák módon, ami a tanítványok előtt nem lepleződött le. Szóval, ha valaki akarja tanulmányozni az emberi csalásnak a természetrajzát, és hogy itt az emberi világban micsoda csalás és micsoda hazugságok halmaza fordul elő, hogy az emberek előtt nem lepleződik le talán soha az életükben. És még évszázadok múltán se hiszik el az emberek. Szóval tele van a történelem ilyennel. Eszünkbe juthat Jelenések könyve 12. fejezete, amelyben azt olvashatjuk Sátánról, hogy ő az egész földkerekségét elhiteti. Tehát itt az ördög ad ezeknek az embereknek valahogy a lelkéből, mert az ördögnek az a tulajdonsága, hogy döbbenetes csalásokat és ámításokat tud produkálni, egészen befejezve addig, hogy még a saját létét is le tudja tagadni. Szóval ez nem akármi, tehát ez nem egy kis képesség. Most, hogyha a Sátán bele tudja vinni az embert a rosszba, és el tudja kendőzni előtte a jót, és a rosszat feltünteti jónak, a jót meg rossznak, és tetejében még a saját létét is le tudja tagadni, szóval erre mindannyian fel kellene, hogy kapjuk a fejünket, hogy ez nem akármilyen képesség. Sátán a maga lelkéből tud adni az embereknek, hogyha az emberek keresik őt, és ezért tud elvezetni embereket olyan lelki állapotba, hogy réges-rég távol vannak Istentől már ezek az emberek, de senki még a hozzájuk legközelebb állók közül sem sejti ezt. Ez egyszerűen ennek a példázatnak egyik legfélelmetesebb tanítása, halogatja az én Uram az ő hazajövetelét. Tegyük fel még itt azt a kérdést, hogy ha most belemennénk mondjuk egy ilyen ember lelkületébe, lelkébe, hogy lehet eltorzulni ennyire? Mert ugye most csak azt hangsúlyoztam, hogy el lehet torzulni, de külső képes szinte nem látja senki. Most menjünk még vissza, hogy lehet eltorzulni ennyire? Ennek a legrészletesebb bemutatását Jézus egy másik példázatában végezte el, és ez a tékozó fiúnak a példázata. A tékozó fiú példázatában, tehát Lukács evangélium a 15. fejezetében két verset kell megértenünk, amikor Jézus az idősebb fiút beszélteti, akiben a farizeusokat, tehát az eltorzult vallási vezetőket jellemezte Jézus. Tessenek megfigyelni, a farizeusokról se látták az emberek, hogy ők távol vannak Istentől, sőt, közmegbecsülésnek örventek. És Jézus ebben a példázatban két versben négy dolgot mondott el a farizeusokról, ami talán a legmélyebbre pillantat bele bennünket oda, hogy hogyan lehet egy vallásos embernek, sőt, egy vallási vezetőnek eltorzulni. Noha nem látja senki sem még a környezetében, de azért egy mélyen gondolkodó ember, egy Istent mindenben követő ember bizonyos értelemben gyanút kap. Mi ez a négy dolog, amiből gyanút lehet kapni? Ugye akkor, amikor itt beszélteti ezt az idősebb fiút, aki a farizeusokat jelképezi a példázatban Jézus, a következőt adja a szájába. Tetszenek emlékezni, ugye a történetre hazajön a kisebbik fiú, az apa visszafogadja, örömünnepet rendeztet a tiszteletére, de az idősebb fiú nem akar bemenni, és nem akar együtt örülni, hogy az öccse megkerült, és meghalt, és föltámadt, elveszett, és megtaláltatott. Amikor az apa kimegy az idősebb fiúhoz, és kérleli őt, hogy ő is jöjjön be ünnepelni, az első dolog, amit az idősebb fiú az apa szemére hány, amikor azt mondja neki, hogy íme annyi esztendőtől fogva szolgáltam néked, és soha parancsolatodat át nem hágtam. Ez az, hogy annyi esztendőtől fogva szolgáltam néked, ez az első dolog, ami úgy leleplezi az idősebb fiú és hát a farizeusok, vagy itt a gonosz szolga lelkületét, és ez az első dolog, ha egy embernél büszkeséget látunk. De a büszkeséget, hogy úgy mondjam, nem durva és kihívó módon, hanem csak a saját érdemeire hivatkoz, hogy annyi esztendőtől fogva szolgáltam néked. Ez már egy gyanús mondat kell, hogy legyen egy hívő ember előtt. Mert hogyha egy ember jót tud tenni az életben, az soha nem a saját erőfeszítéseinek az eredménye. Ha valaki jót tud tenni, arra az erőt, mindre az erőt az Istentől kapta. Tehát tulajdonképpen ez, hogy íme annyi esztendőtől fogva szolgáltam néked, ez már egy hívő ember előtt a büszkeségnek a megnyilvánulása. Mintha ma valaki azt mondaná, hogy én már évtizedek óta hívő ember vagyok.
vagy én már olyan nagy tapasztalattal rendelkezem, vagy én már annyi mindent láttam a hívő életemben, ez már, ha magunk mondjuk ki, a mások mondják ki, ez már gyanút kell, hogy eredményezzen a lelkünkben, mert ez nem hívő emberhez méltó szóhasználat és magatartás. A büszkeség az alapjaiban vágja el az útját az Isten hit fejlődésének. Ahol büszkeség van, ahol csak egy kicsit is a saját érdemeinkre való hivatkozás van, ott már egy kisiklás van a hívő életben. Íme annyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsolataidat át nem hágtam. A büszkeségből mindig következik törvényszerűen valami, és ez a vakság. Soha parancsolataidat át nem hágtam, ugyan kimondhatnál ezt az életben. Ki az az ember, aki azt mondhatná el, még a hitre jutása után is, hogy soha az Isten parancsolatát át nem hágta? Ez valami olyan vakság, hogy nem vesz észre a saját bűneit egy ember, de mikor nem vesszük észre a saját bűneinket? Amikor büszkék vagyunk. Hát amikor büszkék vagyunk és el vagyunk telve önmagunkkal, akkor a bűneink is úgy hátrébb húzódnak, szinte jelentéktelennek látszanak, vagy semmisnek tűnnek. Más emberek vétkét észreveszük, a magunkét nem. Ha valaki lelkileg vak akar lenni, mondhatnám ilyen szóval, a vaksághoz ez az út vezet. Ha valaki megengedi maga számára a büszkeséget, a következő lépés a vakság. Mi jön egy lelki vakságból? Íme annyi esztendőtől fogva szolgáltam néked, soha parancsolatodat át nem hágtam. És te nem adtál nekem egy kecskefiat sem, hogy a barátaimmal együtt vigadjak és örüljek, mondja az apjának. Tehát tulajdonképpen a büszkeségből és a vakságból jön egy harmadik lelki tulajdonság, és ez a követelődzés. Követelődzés, amikor az ember azt kezdi mérlegelni, hogy ő az életben mit kapott meg, mit nem kapott meg, amikor mindig hiányokat mutat ki az ember, hogy ő többre érdemes, ő neki több járna, de hát ő a sorstól vagy Istentől ezt nem kapta meg. Tehát a büszkeség, a vakság után jön a követelődzés, és utána pedig jön a befejező mozzanat, amikor azt mondja az idősebb fiú, hogy íme ennyi esztendőtől fogva szolgáltam néked, soha parancsolatodat át nem hágtam, nekem nem adtál egy kecskefiat sem, hogy a barátaimmal vigadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki a paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad neki a hízott tulkot. Ugye nem azt mondja, hogy az öcsém megjött, azt mondja az apának így durván, hogy a te fiad megjött. Tulajdonképpen ezt írhatnám ide, hogy szeretetlenség. Mert a büszkeség, a vakság, követelődzés negyedik mozzanata a szeretetlenség, de a szeretetlenség egyenlő a Bibliában ezzel, hogy hitetlenség. Hitetlenség, mert az igazi hit az mindig szeretettel párosul, és az igazi szeretet az mindig a hitnek a következménye, tehát mindegy, hogy mit írok ide, szeretetlenség vagy hitetlenség, ez egy és ugyanaz. Most, kedves hallgatók, én ezt azért rajzoltam fel a táblára, mert ez egy hívő emberről, sőt egy vallási vezető emberről szól ez a történet. Egy vallásban vezető ember is eljuthat oda, hogy hitetlen lesz. És a világ történelemben a vallási vezetők, most maradjunk csak a kereszténység portája előtt, nem megyek más vallásokhoz, csak a kereszténység portája előtt sepregetünk, azt mondhatjuk, hogy a kereszténység történelmében nagyon sok vezető kifejezetten hitetlen volt. Kifejezetten csak a maga emberi törekvéseit építgette, és azokat látta szem előtt, de az az igazi, mély istenfélelem és istenhit nem volt ott az életében. Ezt azért vezettem így le, egy kicsit időt szánva erre, mert ugye arra a kérdésre keressük a választ, hogy miért lett ilyen a gonosz szolga. Ha valaki eljutott a hitre, sőt még azt a megtiszteltetést is megkapta, hogy a hitben vezető ember lesz, mondjuk egy közösségen, egy vallási közösségen belül vezető ember lesz, de ha nem vigyáz a lelki életére, és ott felüti fejét a büszkeség, és az túl gyorsan nem győzi le, hanem hagyja azt ott kifejlődni, akkor jön a vakság, jön a követelőzés, jön a hitetlenség, és a hitetlenséget is nagyon jól lehet palástolni. Mert lehet palástolni szép szavakkal, kegyes kifejezésekkel, néha a Bibliából vett idézetekkel, lehet palástolni erkölcsös kiállással, szép öltözködéssel, mi egyébben millióféleképp lehet palástolni.
Júdásról sem tudta senki se, hogy áruló, és nagyon sok keresztény vezetőről sem tudták azt, hogy semmi közük nincs a kereszténységhez akkor, amikor szinte vakon követték őket az emberek. Most vessünk fel még egy kérdést ennél a pontnál. Mit is csinálnak akkor ezek az eltorzult keresztény vezetők? Mit is csinál ez a gonosz szolga? Két dolgot csinál. Az egyik az, hogy azt mondja a szívében, hogy halogatja az én uram az ő visszajövetelét, tehát nem hisz már igazán Jézus második eljövetele közelségében, és nincs benne az igazságnak és az Isten igéjének való engedelmeskedés, de van még egy második meg az életében, és

ez, hogy úgy mondjam, vörös posztó lobogtatása azok számára, akik megálltak a fejlődésben, és akiket elönti a büszkeség, jön belőle a vakság, követelőzés, hitetlenség, szóval ki nem állhatják, tehát ez egy közösségen belül van, ki nem állhatják azokat, akik jobbak akarnak lenni. Ez különben az egész világon is így van. Erre János apostol első levele, 3. fejezete adja meg a választ, amikor fölteszi a kérdést az apostol, hogy miért ölte meg Kain Ábelt. Azt mondja, csak egy dolog miatt ölte meg, mert Ábel cselekedetei igazak voltak, a Kainé pedig gonoszak. Tehát a rossznak csak ez az oka, hogy a rosszabb ember nem tudja elviselni a jobbat. Ez most az egész világban is törvény, de egy keresztény közösségben is törvény, hogy vannak emberek, akik tényleg komolyan veszik Isten tanításait és Krisztus tanításait, és hétről hétre lelkileg erősödni akarnak, és jellemükben meg akarnak változni, és Krisztushoz akarnak hasonlóvá válni. Mások, akik ezt nem veszik komolyan, előbb-utóbb szálka lesz a szemükben az igazaknak a léte. És ebből megint jön törvényszerűen egy másik magatartás, hogy kezdenek más felekezetekre tekinteni, akiknél a színvonal eleve nincs olyan magasra téve, mint a bibliai színvonal, és sokkal közelebb érzik magukhoz más felekezetbeli embereknek a magatartását, és ezt mondta Jézus azt, hogy a részegesekkel együtt eszik és iszik. Tudnék, a Bibliában ez, hogy paráznaság vagy részegség, mind a két jelkép, azt jelképezi, amikor a hitet megismert ember más tanításokkal, más lelkületbeli emberekkel köt szövetséget és kapcsolatot. Tehát tulajdonképpen, ha valaki mondjuk az Isten egyházában van, mert az Istennek mindig van igazi egyháza, de ott abban az egyházon belül nem fejlődik, sőt büszke arra, hogy ő ott van, és a büszkeségét dédelgeti magában, és így eltorzul, hogy ez fel van rajzolva így a táblán, törvényszerű, hogy ezután mi következik az életében, hogy egy idő után azok a hittestvérei, akik többet akarnak, és akik előre akarnak jutni az életben, azokat gyűlölni fogja. Szóval azok szálkák lesznek a szemében, és azok, akik esetleg máshol vannak, más felekezetekben, más vallásokban, és hasonló kényelmességgel élik az életüket, azok pedig közel kerülnek hozzá, azokkal szövetséget köt, ennyi a részegség, vagy ennyi a paráznaság. És ebből az következik, hogy ilyen súlyos megosztásig fajulhat el a dolog, hogy egy azon közösségen belül tulajdonképpen a régi barátokból a legáldázabb ellenségek lesznek. Ugye, ahogy a népi mondás is mondja, hogy a leggonoszabb vagy legáldázabb ellenségek kikből lesznek? A valahai barátokból. Szóval ez félelmetes, meg rettenetes dolog, de nem véletlenül mondta el Jézus ezt a példázatot, mert ez ismétlődik a történelemben, és a történelmünk végén különösen kihegyeződik ez a dolog. Szeretnék itt még rámutatni arra is, hogy a vezetőknek ez a magatartása, ez tovább gyűrűzik a közösségen belül, és Jézus ezután rögtön azért mondta el a 10 szűz példázatát, hogy Jézus azt akarta abban hangsúlyozni, hogy az egész közösség meg fog oszlani. Ki miatt fog megoszlani az egész vallási közösség? A vezetőknek a magatartása és eltorzult értékrendszere miatt. Ugye a 10 szűz példázatában nem egy bölcs szolga meg egy gonosz szolga van, hanem 5 okos és 5 balga szűz, akik várják Jézust. Tehát ott már lehet mondani, hogy ez már egy keresztény közösséget jelképez, ez nem csupán a vezetőket, hanem az egész közösséget jelképezi. Jézus második eljövetel előtt nagyon súlyos megoszlás lesz a népe sorai között. Úgy foglalhatnám össze ezt a második pontot, hogy Jézus második eljövetele előtt nagyon súlyos megoszlás lesz jellemző Isten választott népére. Ez a súlyos megoszlás a vezetőknek a magatartásából indul ki, és aztán tovább gyűrűzik az egész közösségre, az egész testvéri gyülekezetre, az egész tagságra nézve, és ebben a rendkívül nehéz helyzetben fog kialakulni az, hogy ki az, aki igazán várja Jézust, ki az, aki éber, ki az, aki józan, ki az, aki igazán szereti Krisztust és várja őt. Halad az időnk, és tovább kell, hogy menjünk, és hadd vessem fel most a jó szolga, vagy a hű szolga felé közelítve azt a kérdést,

0: hogy tulajdonképpen ez a hű szolga, ez hogyan tud hű szolga, hű és bölcs szolga lenni, hogy mondja itt Jézus. Hogy tud-e ő az Isten üzenetéről, tud-e ő milyen isteni üzenetet vesz komolyan, hogy ő tudja, hogy közel van az Úr, a gonosz szolga pedig azt mondja, hogy halogatja még az én Uram az ő visszajövetelét. Ha eltetszenek olvasni ezt a példázatot mind a három evangéliumban, Lukács evangéliuma 12. fejezet 38. versében azt mondta Jézus, hogy az Úr vagy a második, vagy a harmadik őrváltáskor jön el. A Márk evangéliuma 13.35-ben pedig négy szakaszra osztotta fel Jézus az éjszakát, azt mondta, hogy este, éjjel, kakasszókor vagy reggel jön el. Nagyon szemléletes a példázat, ugye elmondtam azt, hogy a történelmünk a világ éjféli sötétsége felé halad. De az éjféli sötétségben is vannak szakaszok. Ugye ilyen szakasz volt például a hétköznapi életben a zsidóknál, hogy volt este náluk, volt éjfél, volt kakasszó és volt reggel, az éjjelt négy részre osztották. A bölcs szolga tudja azt, hogy a világ hogyan halad előre, és látja azt, hogy mifelé mennek az események, és ő nagyon jól tudja, hogy most az első, második, vagy harmadik, vagy negyedik szakaszában ért már az éjfélen belül is a világ. Szeretnék itt néhány híres történetet felidézni erre vonatkozólag, hogy Isten azért annyira nem hagyta a követőit sötétségben, hogy egyáltalán ne tudják, hogy a világ az milyen folyamat szerint halad előre. Szóval ez nem így van, hogy ma Jézus eljöhet 5 év múlva is, vagy 500 év múlva is, vagy 5000 év múlva is, ilyet nem mondhatunk. Szóval annyira teljesen nyilvánvaló, hogy nagyon is meg lehet határozni, hogy hol járunk a történelemben, és ezért érdemes felidézni néhány bibliai példát. Például Mózes első könyve 7. fejezet első verse, ez az első példánk, hogy amikor eljött az emberi történelemnek egyik leghatalmasabb ítélete, ami előképe Jézus második eljövetelének, mi volt ez, ugye az özönvíz. Akkor az özönvíz előtt olvassuk ezt, Mózes első könyve 7. fejezet első versében, hogy ezt mondta Isten Noénak, hogy menj be a bárkába, te és a te házad népe, mert téged találtalak igaznak ebben a nemzedékben. Tehát Isten világosan megmondta, hogy az özönvíz pillanatokon belül eljön, egészen pontosan 7 nap múlva jött el az özönvíz, felszólította Noét, hogy menjen be a családjával együtt a bárkába, mert az özönvíz nagyon gyorsan el fog jönni. Tehát Isten nem hagyta sötétségben Noét és az igazakat, akik megváltoztak abban a nemzedékben. Olvasunk pár fejezettel ezután, Mózes első könyve 19. fejezet 17. versében, ugye a Lót történetéről. Ugye a Lót történetét talán ismerjük annyira, hogy nem kell felidéznem, Sodoma és Gomora elpusztításából hívja ki Isten Lótot. Ebben a versben így ezt olvassuk, hogy ezt mondta Isten neki, keljetek fel, menjetek ki a helyből, mert elveszti az Úr várost. És Lótnak menekülnie kellett Sodomából, mivel hallgatott az Isten szavára, és hitt az Isten jövendőlésének, ezért menekült meg ugye a két lányával együtt. A harmadik igéje a Máté 24.15, ami keresztények szívét nagyon meg kell, hogy dobogtassa, és mutattam is a térképen, hogy itt Jézus egy szavának kellett hinni, egy mondatába kellett hinni a keresztényeknek, mert Jézus azt mondta, hogy amikor látjátok Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve, akkor fussatok már a hegyekbe. Akkor a rómaiak először körbekerítették Jeruzsálemet, a keresztényeknek, akik komolyan vették Jézus proféciáját, rögtön el kellett hagyniuk a várost. Tudjuk Josephus Flaviustól, hogy 4 évig tartott az ostrom, de aki az első évben nem menekült az ostromgyűrű alól, az nem tudta megmenteni az életét. A keresztények annyira elmenekültek, hogy itt van a másik város, Pella, a Jordánnak a másik keleti oldalán, ahova ők elmenekültek, és ez volt az első keresztény város, amit megalapítottak. Időszámításunk szerint 66-67-ben történt ez. Tehát, hogyha ők nem hisznek Jézus szavának, Jézus proféciájának, akkor egyik sem menekült volna meg Jeruzsálemből. Tehát Isten mindig előre bejelentette, tehát a proféciákban azért hatalmas világosság és hatalmas pontosság van, és itt bejelöltem, hogy Jelenések könyve 14. fejezetében, ami utolsó, tehát az utolsó történelmi nemzedékeknek szóló üzenet is benne van a Szentírásban. Jelenések könyve 14. fejezetében, a 6-tól a 13-ig tartó versekben János apostol azt látta, hogy az ég közepén repül egy angyal, ennél az angyalnál az örökkévaló evangélium van, és miután az örökkévaló evangéliumot megismerteti a föld minden népével, akkor még három angyal jön, és három felhívást intéz az emberiséghez. Az első felhívás így kezdődik, hogy féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget, eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet és a vizet és a vizek forrásait. Tehát az első üzenet egy istenfélő életre, egy igazán Krisztus szerető életre hívja fel az embereket. A második üzenet Babilonról szól, egy nagy vallási szövetségből való kifutásról, mert a történelem végén ugye a vallások egyesülni fognak, és egy ilyen emberileg összetákolt és hamis vallásosság lesz általános a földkerekségen. Az ezzel való szakítása hív fel a második üzenet, és a harmadik üzenet felszólítása pedig ennek a vallási szövetségnek a vezető erejétől való elkülönülésre, az úgynevezett fenevattól való elkülönülésre szólít fel. Tehát erre sincs időnk, hogy most itt részletesen magán a Biblia körön belül ebbe belemenjek, csak itt a harmadik pontnál azt szeretném érzékeltetni, hogy Isten a történelemben a nagy ítéletek előtt, tehát a hatalmas istenítéletek előtt igenis mindenkinek a figyelmét felhívta arra, hogy ezek közeledni fognak. Tehát ez a hű és bölcs szolga, ez nem véletlenül hű és nem véletlenül bölcs. Mert hűséges annyiban, hogy az Isten szavának hisz, és nem a saját személynek, vagy a közvéleménynek, hanem az Isten szavának, és bölcs annyiban, hogy azt követni is akarja, tehát hogy ahhoz szabja az életét, amit az Isten mond neki. Tehát tulajdonképpen a hű és bölcs szolga nem a saját erejéből hű és bölcs. Ez nem úgy van, hogy a másik ember elromlik, ki tudja miért, és ez az ember ez meg az érdemeinek köszönheti, hanem onnan van, hogy komolyan veszi az Isten szavát, komolyan veszi az Isten kinyilatkoztatott szavát, a Szentírást. És innen adódik a negyedik következtetésünk, hogy tulajdonképpen ez a hű és bölcs szolga, ez miről ismerhető fel, illetve mi hogyan törekedhetünk arra, hogy mi magunk is ne gonosz szolgákká váljunk, ne balga szüzekké váljunk, hanem hű és bölcs szolgákká váljunk. Tulajdonképpen erről a hű és bölcs szolgáról is két alapvető dolgot kell csak megjegyeznünk, és akik forgatják az Ellen Gould White-nak a Jézus életet című könyvét, itt ennél a példázatnál van egy rövid ismertetés a magyar kiadás 538. és 539. lapjain, és itt a következőt írja a hű és bölcs szolgáról. Azok, akik vigyázva várakoznak az Úrra, megtisztítják lelküket az igazságnak való engedelmeskedésükkel. Ezek az éber vigyázást komoly munkálkodással kapcsolják össze. Tulajdonképpen ez a két dolog, éber vigyázás és komoly munkálkodás. Mit jelent ez a két dolog, ami bölcs szolgává tehet mindannyiunkat? Az éber vigyázás annyit jelent, hogy ugye a Bibliának ez is egy nagy jelképe. Jézus is ezt mondta a tanítványainak, hogy vigyázzatok és imádkozzatok. Ugye a Márk evangélium a 14. fejezetében. Az 50. Zsoltárban is azt olvassuk, hogy aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását. Tehát a Habakuk könyve 2. fejezetében olvassuk, hogy őrhelyemre állok és vigyázok a strázsán. Tehát a vigyázás az a Bibliában mindig azzal a lelki magatartással egyenlő, amikor az ember az Isten szavát fogadja el mértéknek, az Isten igéjét fogadja el tekintélynek. És azt kívánja megismerni, és mindent ahhoz viszonyít. Ahogy él az ember a világban, amit tapasztal, nem önmaga értékeli ki a saját feje szerint, hanem mindig ahhoz viszonyít, hogy Isten mit mond erről a kérdésről. A vigyázás, mondom, a Bibliának azért a leghatalmasabb fogalmai közé tartozó kifejezés, mert mindannyiunknak az élete ezen fordul meg, hogy milyen mértéket fogadunk el mértéknek. Mi a mértékünk az életben? Mihez viszonyítjuk a döntéseinket, az életvitelünket, az egész életünket? Milyen mérték szerint akarjuk élni? Engedjék meg, hogy elmondjak egy ilyen történetet. Nemrég a magyar Alföldön járván egy városban találkoztam egy karate edzővel. Manapság nagyon elterjedt ez a karate, hogy látom az országban, mert hát úgy látom, hogy az emberek ezért mennek ilyen karate tanfolyamokra, már a gyerekeiket is ezért küldik el, mert rendkívül erőszakossá vált a világ, és ez olyan jónak hangzik, hogy meg kell védenünk magunkat, tulajdonképpen ez nem támadás, ez csak védekezés. Igaz, hogy aki már belemegy ezekbe a tanfolyamokba, azt is meg kell majd, hogy tanulja, hogy hát azért van a védekezésnek olyan formája is, hogy akár a másik embert is meg lehet ölni, mert hát nem minket öljön meg, hát akkor inkább ő halljon meg. Szóval nagyon furcsa dolgok derülnek ki egy ilyen tanfolyamon, de a lényeg az, hogy beszélgetek egy karate edzővel, és azt mondja, hogy ő 15 éve már karate edző, és hát ő ebben látja a világnak a lényegét, hogy a rossztól meg kell védenünk magunkat, mégpedig kulturált módon, tehát nem gorombán, nem durván leszerelni a másik embert, ha nem sikerül leszerelni, akkor úgy védekezni, hogy ő többet kapjon a csapásaival, mint amit ránk mérjen. Szóval hogy elmondta nekem a karaténak a fortéjait, amit egyébként hát nem is nagyon ismertem, azért is érdeklődtem tőle. És ahogy belemelegettünk a beszélgetésbe, hogy lassanként föltettem a kérdést, hogy sokszor elhagyta ez a szó a száját, hogy ő hisz a Teremtőben, hisz az Istenben. Akkor megkérdeztem tőle, hogy szerinte Isten mondja ezt, hogy nekünk előre így fel kell készülnünk az életünk konfliktus helyzeteire, hogy védekezni kell, és ilyen technika szerint kell védekezni, hogy a karate tanítja. Mondjuk például Jézus is tanította erre a tanítványait, hogy így és így védekezzetek. Hát azt mondja, hogy ő erről persze erről nem tud, meg biztos, hogy Jézus nem így tanította, de ez annyira igaz. Ez biztos, hogy igaz. Ez magától az Istentől jön. Hát mondom, hogy mi áll e mögött? Tehát a végén kiderült, hogy e mögött a zen buddhizmus, végül is hát a buddhizmus áll. Hát mondom, akkor most már helyén vagyunk, mert akkor már látjuk, hogy mi van e mögött, és akkor kezdtem kérdezgetni, hogy mit gondol, hogy ha létezik az a Teremtő, akiben ő hisz. Akkor az a Teremtő a Bibliában ezt mondja, a buddhizmusban azt mondja, a más vallásban megint mást mond. És ez mind igazság egyszer s mindenkor és egyidejűleg. És próbáltam egy kicsit megingatni a hitében, hogy járjon utána annak, hogy milyen mértéket fogad el. Mert ha Isten mondaná ezt, hogy mondjuk a durvaságokkal, a konfliktusokkal szemben így kell felvérteznünk magunkat, akkor mondjuk el lehetne fogadni azt, hogy igen, ez a helyzet, de hát Isten nem véletlenül nem mondja ezt. Mert Isten az ő benne való hitre akar nevelni, Isten arra a bizonyosságra akar nevelni, hogy neki van módja és lehetősége bennünket megőrizni minden veszélytől. Isten nem azt kéri, hogy mi a magunk erejével, ügyességével, technikájával őrizzük meg a testi épségünket és egyáltalán az életünket, hanem hogy bízzunk ő benne, és ő el tud vezetni az életünkben úgy, hogy ha megenged is számunkra nem szeretem, vagy rossz dolgokat, azt mindig a javunkra fogja megengedni. Mondott egy ilyen példát, például, hogyha hogy bemegy egy kocsmába, és ott valaki beléköt, akkor egy jó karatés ember az elkezd humorizálni, azt mondja, fizetek egy fröccsöt az illetőnek, aki belém köt, és akkor már is leszereltem, és milyen jó, az az ember is egy kicsit leforrázódik, más ember lesz. Én erre azt tudtam neki válaszolni, hogy én a keresztény hitben azt látom, és én ezt így értettem meg, hogy először is jobb, hogyha nem megyünk kocsmába. Akkor eleve nem fogunk olyan emberekkel találkozni, akik belénk kötnek. De hogyha mondjuk én villanyszerelő vagyok, és be kell mennem egy kocsmába, mert kihívtak, hogy mondjuk valamit meg kell szereljek, és mondjuk valaki belém köt, nem biztos, hogy fizetni fogok neki azért egy fröccsöt, mert ezt is megtanultam, hogy ez sem jó. Tehát ez sem jó. Nem jó bemenni a kocsmába, nem jó fröccsöt se fizetni. Mondom, de hogyha nagyon belém köt az illető, akkor hát fohászkodom az Istenhez, és kérek tőle erőt, hogy ő segítsen megoldani ezt a körülményt, de mindenféleképpen én nem fogok azért tanfolyamra járni, hogy tudjam a kezemet, lábamat úgy helyezni, hogyha az illető üt, akkor őt magát érje jobban az ütés, mint engemet. Mondom, ez az Isten hitnek az alfája és omegája, hogyha hiszünk az Istenben, akkor azt is hiszük, hogy ő látta előre ezt azt a helyzetet, hogy nekem, mint villanyszerelőnek be kell mennem a kocsmába, amit meg kell csinálnom, és hogyha én hozzáfordulok, akkor meg fogja oldani ezt a kérdést. Itt az Istennel való kapcsolata fontos, nem pedig az, hogy emberileg megoldjuk a dolgokat. Ezt csak azért hoztam fel ezt a röpke példát, hogy érzékeltessem, hogy a mai világban olyan sok mindenkit elragadnak különböző mértékek, és az emberek úgy gondolják, hogy azok a mértékek helyesek. Mert én azt nem vonom kétségbe, hogy mindenben van valami igazság. Tehát, sőt, nem is kevés igazság. Nem vonom kétségbe, hogy a vallásokban, még a zen buddhizmusban, még a karatében, a jógában mindenben van igazság. Most már az előzményekből persze tudhatjuk, hogy ki csinálja úgy a dolgokat, hogy olyan pontosan tudja keverni az igazat és a hazug dolgokat, hogy az emberek előtt ez nem lepleződik le. Tehát emberek ezt a saját erejükből nem tudják leleplezni. Hogyha egy hívő közösségben nem lehetett Júdást leleplezni, mert nem lehetett látni rajta kívülről, hogy ő hamis. Az csak egyedül Krisztus tudta, és Krisztus küzdött Júdásért, de senki nem hitt neki a tanítványai közül, és Júdás végül is nem hitt Krisztusnak és elveszett. Ezért azt tudom erre mondani, hogy nagyon vigyázzunk, hogy milyen mértéket fogadunk el az életben, mert és ezt mondtam ennek az edzőnek, szerintem kétféle mérték van összesen. Az egyik mérték, amit az Isten ad, a másik mérték, amit az emberek adnak. Hogy ő mennyire becsületes és tényleg egy törekvő ember volt, ugye azt mondta, hogy ő elismeri, hogy ő emberi mértéket fogadott el, de ez olyan jónak látszik. Hát ez olyan szép, és ez egy olyan igaz. És én csak azt tudtam mondani befejezés, hogy én nem vonom kétségbe, hogy ebben nagyon sok igazság van, nagyon sok jó dolog van, de a világon nem is az a legveszedelmesebb, ami fekete, hanem az, ami a feketének és a fehérnek az összeegyítés. Ez a nagyon veszélyes. És csak arra tudom biztatni, és mindannyiunkat arra biztatnám, hogy nagyon nézzünk utána, hogy milyen mérték szerint élünk. Mert lám-lám, az a gonosz szolga is észrevétlenül lecsúszott az isteni mértékről. És a saját emberi mértékére csúszott át. És aztán el is torzult. Az az ember nem torzul el, akinek a gondolkodása mindig az, hogy mit mond az Isten. Hogy szól az Úr? A Bibliában ez a kifejezés fordul elő talán a legtöbbször. Így szól az Úr. Ezt mondja az Isten. Szóval mielőtt döntenénk, mielőtt választanánk, mielőtt rátennénk az életünket valamire, azért kérdezzük meg, hogy mit szól az Isten. Ezt mondja az első Péter levél első fejezet 22. vers, ez egy csodálatos bibliai megfogalmazás. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a lélek által, egymás tiszta szívből buzgón szeressétek. 1 Péter 1.22. Ebből ezt emelném ki, lelketeket az igazság iránt való engedelmességben. Szóval az az igazi ember, aki mindig az Isten igazságát akarja követni. Ugye azt mondta Jézus János 17.17-ben, hogy a te igéd igazság. Tehát, hogyha a Bibliában valaki felismerte már a megbízható isteni forrást, amikor látja már az ember, hogy ez csak Istentől jöhet ez a Biblia, mert annyira tökéletes, akkor szoktassuk a lelkünket az igazság iránt való engedelmességben. És a második dolog, ugye ez az, amit így mond itt az író, hogy éber vigyázás. És mi a második? Komoly munkálkodás. Ez a keresztény életnek a két alappillére. Éber vigyázás, tehát hogy csak az igazságot követni, és komoly munkálkodás, amit a Máté 28. fejezet 19. és 20. versében mondott Jézus a nagy missziós parancsolatában, hogy menjetek el széles e világra, tegyetek tanítványokká minden népet, és kereszteljétek meg őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek a nevében, akkor veletek leszek minden nap a világ végezetéig. Tehát Jézus nem csak azt kéri a követőitől, hogy engedelmeskedjenek az igazságnak, és akkor, hogy úgy mondjam, otthon üljenek, hanem azt is kéri Jézus a követőitől, hogy úgy engedelmeskedjenek az igazságnak, hogy az igazság ne csak igaz és jó legyen előttük, hanem szép és gyönyörű is, amit másokkal meg lehet osztani, tehát hogy vigyék az igazságot más embereknek. És hogyha befejezésül még ezt is hozzátehetném, még ide vigyeztettem, hogy a 11. Zsoltárral szeretném befejezni a mai elemzésünket, hogyha azt látjuk, amit a 11. Zsoltár szerzője, hogy a fundamentumok is elrontattak ebben a mai világban. Általában a világunkban a fundamentumig sikerül lerontani az igazságügyét. Nézzük meg, amikor Jézus először eljött, Keresztelő Jánosnak a nulla pontról kellett felépíteni a zsidó nép lelki életét, és Jézus is, amikor a tanítványait kiküldte, ugye szinte a semmiből kellett újra egy lelkiséget fölépíteni, és a mai világunkban is ez van. A mai világban is szinte mindenki más mértéket követ, és minden ember nagyon meg van győződve, hogy az ő mértéke jó és helyes. Mindenki lát bizonyos igazságot ezekben a mértékekben. Ugye a legcsattanósabb példám az, még ezt hadd mondjam el, hogy egyszer piros lámpát kapva állok egy útkereszteződésnél itt Budapesten, és jönnek Krisna tudatú hívők, akik gyűjtenek, ugye most Somogy Vámoson, ugye egy nagy településre, és hát nyújtanak ott könyvet, ezt, azt, nem azt, hogy vegyek, és hogy ennyi pénz, stb. És akkor, mivel olyan útkereszteződés volt, hogy hosszan tartott ugye a megálljelzés, azért föltettem ennek a kedves kis bájos kis hölgynek, lehetett vagy 20-21 néhány éves, mondom, honnan van meggyőződve abban, hogy jó mértéket választott? Honnan tudja azt, hogy ez a vallás, amiben van, ez a helyes vallás? Nem tetszene kitalálni, hogy erre mit felelt. Mert erre mondjuk gondoltam volna azt, hogy azt feleli, hogy hát én utána jártam. Hát elolvastam legalább mondjuk a Bibliát, vagy a Koránt, vagy ezt, vagy amazt, és én kikötöttem mondjuk a Krisna tudatnál. Nem. Vagy esetleg azt gondoltam volna, hogy meghallgattam előadásokat, gondolkoztam évekig, stb. Nem. Azt mondta, hogy ő nagyon gyorsan tudott választani. Azt mondja, ez a vallás azt mondja, hogy a lélek halhatatlan, és ez olyan igazság, amit egyik vallás sem cáfol meg, ez a vallás pedig ezt nyíltan hirdet, hogy a lélek halhatatlan, hát ez a legtökéletesebb igazság. Azt mondja, kell ezt még igazolni? Hát mondom, látja, ez a probléma, hogy mindenki hisz egy valamiben, és azt az egy valamit abszolutizálja, azt teszi teljessé, és úgy gondolja, hogy az igaz, hogy a lélek halhatatlan. Olyan szépen hangzik, ugye? Soha nem halunk meg lényegében. Hát nagyon, nagyon jó vigasztalás, és egy nagyon jó dolog ez, hogyha ezt mondogatjuk magunknak. Hát mondom, látja, ez a probléma, hogy ha a Bibliát komolyan vesszük, például a Biblia ezt nem tanúsítja, ezt az igazságot. Én például azért nem lettem Krisna tudatú, mert csak ezt az egy igazságot, ha kivesszük, erre a Biblia már azt mondja, hogy ez hamis, ez téves. De volt egy olyan fiatalember, aki beszerezte a keresztény felekezetek hitvallását, és a Biblia mellett elolvasta ezeket, és azt mondta, hogy amikor először hamis dologra talál egy hitvallásban, az bármilyen egyház legyen, azt mondja, akkor már leteszi azt a vallást, mert hogyha a Biblia igazság, akkor azt az igazságot tökéletesen kell képviselni, ha egy felekezetben valami Bibliával ellentétes dolog van, ott kiszámíthatóan több ellentétes dolog is lesz. És ő egy-két év alatt tulajdonképpen eljutott oda, hogy meglátta, hogy ez itt ér el a Bibliától, ez ott ér el, ez amott ér el. Én is mindenkit erre tudnék bátorítani, nem is kell ehhez sokat olvasni, vagy sokat kutatni, mert hogyha a Bibliát nagyon megismerjük, és valami megmutatkozik előttünk, vagy bemutatkozik nekünk, akár így, mint ez a hölgy ott odajött, és volt rá egy-két perc, hogyha az ember látja, hogy ez nem igaz, akkor az igaz vallás, vagy igaz felekezet nem lehet. Tehát ez a hű és bölcs szolga, ez azért maradt hű és bölcs szolga, mert mindenek fölött hitt az Isten szavának, nem a körülményeknek hitt, nem a gonosz szolga rábeszélésének hitt, pedig verte is a gonosz szolga, szóval kényszeríteni is akarta a saját útjára. Ez az ember hitt az Isten szavának, és munkálkodott másokért, és ezért talált elfogadásra Istennél. Mondom, súlyos nagy kérdések ezek, miként a következő előadásaink témái is, hiszen a végidőkre szóló példázatok sorában most Jézusnak azokat a jövendőléseit olvassuk, amelyeket közvetlenül a halál előtt mondott el. Ez a példázat nyitja meg ezeknek a sorát. Ezek után jön a 10 szűzről szóló példázat, a talentumok példázata, és a befejező a kecskék és juhok szétválasztásának példázata. Ezzel szeretném befejezni a mai bibliakörünket, és ahogy tenni szoktuk, egy 10 perc szünet után elkezdjük a beszélgetést, és most szándékosan csak kevés pontot írtam fel a táblára, mert gondolom, hogy a beszélgetésre elég sok téma és elég sok kérdés maradhat. Köszönöm szépen a figyelmet, tehát 10 perc szünet következik.
1: Mondjuk a vakságot sok minden kiválthatja, tehát itt most nem akarok ebbe belemenni, vakságot sok mindent kiválthat az életben. De most nem akarunk messze menni ettől a helyzettől, csak azt akartam itt bizonyítani, hogy a büszkeségből mindig vakság következik. Hogy más dologból is következik, vakság az nem érinti most ezt a témát, de a büszkeségből viszont mindig vakság következik.
2: Igen, de én azt akartam kérdezni, hogy amikor ugye a egyik a tékozó történetében ugye...
1: Én erre mondtam az Gábor, hogy aki büszke az életben, az nem tud helyesen mérlegelni. A büszkeség az egy belső egyensúly felborulás, mert a büszke ember magát mindig jobbnak látja, és másokat mindig kevesebbnek lát. Tehát ez már maga egy betegség, nem? Tehát sajnos ő ebbe megrögzült. Évek vagy évtizedek alatt ő ebbe megrögzült ebben a betegségben. Hát ebből ki is lehet jönni, ami a világon a legnehezebb dolog, mert ha valaki, mondjuk valaki nem tudja, hogy bűnös, és rádöbben a bűneire, az kijöhet a bűnből, de aki tudja, hogy bűnös, aki már bizonyos igazsággal rendelkezik, és mégis ennek az igazságnak a hátterén hazudja be magának azt, hogy nincs komolyabb baj az életében, annak a megmentése szinte azt lehet mondani, hogy lehetetlen. Ugye ezt Jézus így mondta ki a vakon születettel kapcsolatban, amikor a vakon születettnek nem akarták elismerni a farizeusok a gyógyulását, akkor János Evangélium a 9. fejezetében a 39. verstől Jézus ezt mondta: ítélet véget jöttem én a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek. És hallották ezeket némely farizeusok, akik vele szemben voltak, és mondták néki: avagy mi is vakok vagyunk-e? Mondta nékik Jézus: ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, ám de azt mondjátok, hogy látunk, ezért a ti bűnötök megmarad. Tehát nem tudom, hogy érthető ez a dolog. Hogyha valaki még nem rendelkezik ismeretekkel, vagy az igazság ismeretével, akkor még talán könnyebben rájöhet arra, hogy mennyire igaztalan az élete, meg mennyire bűnös volt az élete, de amikor valaki már rendelkezik igazsággal, és annak jegyében tudja ő, hogy milyen az élete, és mégis le akarja hazudni, hogy nem olyan az élete, és helyette a büszkeséggel belemegy ebbe a dologba, hogy ő neki azért nagyon jó és rendezett az élete, erre mondja Jézus azt, hogy ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Ám de azt mondjátok, hogy látunk, ezért a ti bűnötök megmarad. Tehát ugye ez tartja sajnos fogva az embereket, nagyon sok vallásos embert, meg vallási vezetőt is ez tartja fogva, a saját maga érdemeibe, meg a saját maga eredményeibe vetett hit, ami nem durván jelenik meg, tehát nem veri a mellét mások előtt, hanem egy olyan belső önlegyezgetés, egy olyan belső megelégedettség, egy olyan emberi megelégedettség, ami viszont nem az Isten szavához viszonyítja az életet, hanem a saját maga addigi eredményeihez, vagy mások megbecsüléséhez. Ez rendkívül nehéz állapotot szül. Ezután az ezutáni három témánk ez lesz majd, a 10 szűz, a talentumok, meg a kecskék és juhok. Na most ez, hogy a talentumokat kamatoztatni kell, ez tulajdonképpen itt a második kategóriába tartozik, tehát itt azt emeli ki a példázatban Jézus, hogy egyrészt az igazsághoz való ragaszkodás, másrészt pedig akit ilyen munkában talál. Tehát ugye egyrészt a hűség és a bölcsesség, másrészt meg a munkában találás. Ez a három kijelentés, ami vonatkozik erre a hű és bölcs szolgára. Tehát ez a másodikhoz tartozik, mert tulajdonképpen mi a keresztény munkavégzés? Mit ért ezen a szentírás, hogy egy keresztény ember munkálkodjék? Ezen azt érti, hogy embereknek megismertesse az evangéliumot, küzdjön emberekért, hogy azokban az emberekben a világosság fel tudjon ragyogni, és ők tudjanak dönteni az egész addig életük ellenében egy jobb életért, egy Istenben való életért. Hát ezért kell munkálkodni, ez mondjuk főleg lelki munkát jelent, szóval, de a lelki munka vagy szellemi lelki munka semmivel sem kisebb, mint a testi munka, és itt tudja az ember kamatoztatni a talentumait. Tehát ezért mondtam, hogy itt ebben a példázatban itt van a helye. Tehát akit boldog az a szolga, akit az ő ura így munkában talál. És aztán Jézus mondja, hogy ki az a hülyésből szolga, akit az ő ura gondviselővé tett az ő háza népén, hogy a maga népének adjon idejében eledelt. Ebből is lehet látni, hogy itt a szolgán a vezetőket érti, mert kik azok, akik eledelt adnak egy közösségnek. Azok, akik beszélnek az embereknek, tehát magyarul akik lelkészek, vagy prédikátorok, vagy bárhogy nevezzük őket, akik a Bibliát közvetítik az embereknek. Tehát az egy óriási dolog, hogy mindig a maga idejében adjon embereknek eledelt, mert sok mindenről lehet beszélni, de a legfontosabb beszéd mégis az, ami az éppen időszerű dolgokra hívja fel az emberek figyelmét. Tessék! Igen, hát a pozitív gondolkodás is egy olyan karate eset. Az is csak olyan jónak látszik, de aztán, hogyha megnézzük, hogy mi van mögötte, akkor azt mondjuk, hogy mentsen az Isten az ilyentől. Mert azt mondanám, hogy a gyereket nem nagyon jó dicsérni. Most tényleg nem szavakon akarok lovagolni, de inkább mondjuk így rögzüljön bennünk, hogy lehet elismerni, lehet méltányolni. De az elismerés, meg a méltánylás és a dicséret között azért van különbség. Mert hogyha egy gyerek látja, hogy én méltányolom, hogy elismerem, hogy a jóban támogatom, hogy én is egy vagyok vele a jóban, az nem okvetlenül kell, hogy átmenjen egy olyasfajta magatartásba, hogy minthogyha az ő személyes érdeme lenne az a jó. Ez a dicsérgetés. Ha én méltányolom és elismerem, ezzel nem azt mondom, hogy ez most ez az ő érdeme, hanem ezzel azt ismerem el, hogy amire ő késztetést kapott az Istentől, azt elfogadta. Mert ami jót tudunk tenni, azt az Isten késztetésére és az Isten erejéből tesszük. Ugye a Jakab levele első fejezete alapján, hogy minden jó és tökéletes ajándék felülről származik. Meg amit Jézus mondott, hogy nálam nélkül semmi jót nem tudtok cselekedni. Tehát a jót mindig észre kell venni, azt mindig méltányolni kell, de dicsérni az már egy olyan lépés, ami már a határátlépés. Mert a dicsérgetéssel tulajdonképpen annak az embernek tulajdonítom a jót, aki tulajdonképp csak erőt kapott és késztetést kapott hozzá. Tehát igazságtalan is a dicsérgetés voltaképpen. Se gyereket, se felnőtt embert nem jó dicsérgetni, mert a dicsérgetés sokszor rosszabb, mint a korholás és a kárhoztatás. Mind a kettő véglet. Mert a korholásban az ember azonosítja a rosszal a másikat, a dicsérgetésben meg neki tulajdonítjuk, mint érdemet a jót. Egyik se igaz. Az embert méltányolni és elismerni kell a jó döntéseiben. A jó döntés olyan, mint egy vitorla, de hogy a vitorla előre tud menni, az nem a vitorlának köszönhető, hanem a szélnek. És az Isten és az Isten szent lelke, a szél, az ad erőt. Az ember döntése az, hogy most a vitorlát leeresztve tartja, vagy a szél irányjal merőlegesen szembe, vagy a szél irányba. Tehát a mi részünk az életben a döntés. A jó döntéseket, azokat mindig méltányolni kell. Tehát ez a pozitív gondolkodásra is rendkívüli módon vigyázzunk, mert amit ma mértéknek akarnak bemutatni nekünk embereknek, én azt elismerem, hogy azokban sok igazság van. Tehát a pozitív gondolkodásban is sok igazság van. Akkor, hogyha megmutatnák az embereknek, hogy a pozitív gondolkodásnak mi a mértéke. De nem így mutatják be a pozitív gondolkodást. Nem azt mondják, hogy emberek, hát van Istenünk. Ismerjük meg az Istent, és amit az Isten jónak mond, és amit ő tesz, az jó, ahhoz szabjuk az életünket. Ugye ezt nem így mutatják be, hanem pozitív gondolkodást így tanítják, hogy nem mindig a rossz dologgal foglalkozzunk, ne legyünk lehangoltak, mindig a jóra figyeljünk, mindig vegyük hallatlanra a rosszat, és stb. Stb. Egy szó nem esik tulajdonképpen Istenről, vagy ha igen, csak másodlagosan, csak úgy mellékesen. A Biblia alapjában éve pozitív gondolkodást hirdet, hogyha ezt a szót jó értelemmel töltjük be, de ebben a pozitív gondolkodásban is benne van, hogy észre kell venni a rosszat is, mert hiszen a rossz ellen van küzdelmünk, és mondjuk ebben, ezzel együtt is azért pozitív gondolkodás a Biblia, mert arra tanít bennünket, hogy úgy vegyük észre a rosszat, hogy azt az Isten tanítja. Ne úgy, ahogy mi emberek látjuk, mert akkor csak belegabajodunk és ott veszünk, hanem fogadjuk el, hogy Isten beszél sátánról, beszél arról, hogy valaki beleviszi az embereket a rosszba, beszél arról, hogy az emberek felelősek is ezért, de áldozatok is. Szóval erre a Bibliánk bőségesen van tanítása. Ezt a pozitív gondolkodás ezt nem tanítja. Szóval erre nagyon-nagyon vigyázzunk, és akkor nem lesz meg ez a feszültség a gyerek meg a felnőtt között. Igen, keresztül kasul állnak a mértékek a mai világban, és a nevelésnek nem az egyetlen csődje ez, ami most van, hogy azt hiszik, hogy ha mondjuk a gyereket nem feddik meg, vagy nem ütnek a fenekére, az most nagyon jó nevelés. Vagy azt hiszik, hogy ha dicsérgetik a gyereket, az egy nagyon pozitív, meg jó nevelés. Ezzel tulajdonképpen a gyereket erre lehet rontani, és nem az a szeretet, amikor a gyerek egy ilyen felszínes dicsérgetés kap, hanem amikor a gyerek azt érzi, hogy ő minden jóban számíthat a szülőre. Mert a szülő azonosul a jóval. Tehát, hogyha a gyerek ezt érzi, hogy a szüleim, hogyha én jót teszek, akkor mindig számíthatok rájuk, ha igazságos vagyok, mindig számíthatok rájuk. Ez egy életre szóló szeretet és ajándék egy gyerek esetében. De azt egyszer dicsérgetni, egyszer lehordani, mert ugye a végletek vonzzák egymást, ugye? Vannak szülők, akik dicsérgetnek, de aztán, ha a kedvük úgy tartja, akkor meg korholnak, vagy túlságosan szigorúak. Szóval nekünk szülőknek, vagy felnőtteknek is ezt meg kell tanulnunk, hogy Jézus is mindig méltányolt, mindig el is, a legkisebb jót is elismerte, de hát tessenek mutatni nekem Jézustól egy olyan úgynevezett dicséretet, amit ma dicséretnek neveznek. De Jézus a másik véletet se gyakorolta soha se, soha nem kárhoztatott, soha nem vádolt embereket, soha nem ítélgetett meg embereket, szóval. Igen. Nagyon jó kérdés, ez a példázatnak egyik fontos kérdését húzza még egyszer alá. Azt hiszem, hogy nem túlzok, ha azt mondom, hogy mindannyian, ahogy például gyerekek voltunk, vagy még kamaszok voltunk, úgy fölnéztünk a vallásoknak a vezetőire, nem? Mert körülbelül ezt mondták is nekünk, de ez volt az érzésünk is, hogy aki az életét ilyenre adja, az csak igaz és szent ember lehet, nem? Hányszor hallottam én ezt, hogy hát a lelkészek meg a papok, akik hát az életüket erre ráfektették. Bizonyos felekezeteknél még azt is mondták, hogy ezért nem alapítanak családot, ezért nem vállalják a házasságot, tehát lemondanak. Micsoda hűséges dolog ez, hogy erre szentelik az életüket. Hát őket osztatlan elismerés vagy tisztelet kell, hogy övezze. Most egyébként erre a tiszteletre a Biblia is ad példát, mert Pál apostol mondja a levelében, hogy például presbiter ellen vádat ne fogadj el csak két tanú vallomására, meg mondja más helyütt is, hogy becsüljétek meg a ti előjáróitokat. Tehát én most nem azt akarom mondani, hogy embereket, akik lelki munkában vannak, és munkálkodnak másokért, és küzdenek másokért, hogy azokat most söpörjük le az asztalról, mint mondjuk Petőfi tette meg a Gyüldei ifjakhoz című versében, el lehet olvasni, vagy az apostolban, hogy ahol a pap szól, az igazság meghalott, mondja Petőfi a maga kunsági belemenésével. De én ezt nem akarom mondani, mert akik tényleg, ez Isten látja az emberek lelkét, egyedül a jó Isten látja, hogy mi van az emberek szívében. Én is találkozom különböző felekezetekben, különböző lelkészekkel, és bizony némelyik előtt az ember úgy magában úgy meghajol, illetve az Isten előtt hajol meg, hogy ezzel az emberrel mit el nem tudott érni a jó Isten, hogy igaz emberé formálta, és mások javára formálta az életét. De embereket soha nem választhatunk mértéknek. Tehát, hogy hogyan őrizzük meg magunkat az ilyen becsapástól, úgy tudjuk magunkat megőrizni, hogy soha nem emberekre nézünk, hanem mindig egy vallás és felekezet tanításaira nézünk. Tehát, ha mondjuk egy felekezet azt mondja, hogy ő megváltozott, ő nem olyan már, mint 500 éve, vagy mint a középkorban, és hogy hát most a papjai felvilágosultak, és tudnak a mai emberek nyelvén beszélni, meg milyen irodalmat hoznak létre, ez nem érv. Az érv az, hogy 500 éve mit tanított az a vallás, és most mit tanít. Mert ha ugyanazt tanítja, ha semmiben nem változott meg a hittétel rendszere, akkor lehet, hogy azt most nagyon jól adják elő, és nagyon alkalmazkodnak a mai szükségletekhez, de az ugyanolyan hamis dolog maradt, mint hogyha 500 évvel ezelőtt hamis volt az, akkor most miért lenne igaz ugyanaz? És ha 500 évvel ezelőtt Luther azt mondta, hogy az érdemekre nem lehet hivatkozni, és akkor az hamis volt, akkor most, hogyha valaki az érdemekre hivatkozik, meg a hagyományra hivatkozik, vagy a 2000 éves tradícióra hivatkozik, az most mitől lenne igaz? Tehát ezért meg kell szoknunk azt, hogy a vallásokat csak a tanrendszerük alapján szabad megítélni. A tanrendszerüket kell viszonyítani a Bibliához. Tehát mondok egy egyszerű hétköznapi példát, ne úgy legyen, hogy most nekem van egy jó lelkészem, mert én a református ifibe járok, nem tudom én, Kiskunmajsán, és ez olyan derék jó lelkész, hogy én azt mondom, hogy ez az igazság, mert olyan jól beszél a fiatalok nyelvén, és a többi, és a többi. Hanem azt kell, hogy mondjam, hogy itt van mondjuk ez a tanrendszer, és ezt viszonyítsam a Bibliához, hogy ez teljes egységben van-e a Bibliával, függetlenül a képviselőknek az életétől. Tehát mert emberekre nézve mindig lehet azt mondani, hogy vannak jó emberek, kevésbé jó, meg rossz emberek, hát ilyen szempontból soha nem tudunk igazságot találni, mert minden vallásban vannak rendes emberek, meg kevésbé rendes, meg kifejezetten hazug emberek. Másik oldal. Tehát ez most a dolognak a másik oldal, hogyha azt látom egy közösségnél, hogy ott a tanrendszer mondjuk a helyén van, de a képviselőinek az élete az viszont nem áll a csúcsponton, akkor nekem nyilvánvalóan Istent kell követnem, illetve az Isten kinyilatkoztatását kell követnem. Ugye Jézus mit mondott azoknak, ahogy az egyik leghíresebb mondása Jézusnak a Máté 23. fejezetében megörökített jajmondások. Hogyan kezdte Jézus ezeket a jajmondásokat? Olvasom a Máté 23.2-től. Azt mondta Jézus, az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek. Annak okáért, amit parancsolnak néktek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek, de az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek, mert ők mondják, de nem cselekszik. Tehát itt Jézus világosan mondta, hogy van olyan, mert ugye Jézus idejében a zsidó vallás volt az igaz vallás, ugye nem a kínai, meg nem az indiai, meg semmi más, hanem a zsidó nép volt a választott nép, és az Ótestamentum volt az a vallás, ami Istentől jövő hit volt. És amit mondtak például a farizeusok, az igaz volt. Amit cselekedtek, az nagyon távol állt attól. De Jézus nem azt mondta, hogy akkor hagyjátok itt ezt az egész vallást, mert ez az egész hazugság, hanem azt mondta, hogy amit mondanak, azban kövessétek, ha tudnék, a Bibliából mondanak valamit, ugye a Mózestől mondanak valamit, viszont a cselekedeteiket ne vegyétek példának. Tulajdonképpen a Bibliának ez a szava, hogy megbotránkozás, mert amit említettél, sokan ezt mondják, hogy én azért nem vagyok egy egyházban, vagy azért nem vagyok vallásos, mert megbotránkozom az ilyen gonosz szolgáknak a magatartásán. Most a megbotránkozás eredeti görög szaváról, a skandalon szóról, ugye, amit a magyar nyelvben is használunk, ugye azt mondjuk, hogy skandalum. Skandalum. Arról tudnunk kell, hogy eredetiben annyit jelent, hogy elesés. Ugye megbotránkozás az elesés. Tehát Isten nem akarja azt, hogy mi megbotránkozzunk, vagy elesünk. Nem szükséges elesnünk. Ha mi rossz képviselőivel találkozunk az igaz vallásnak, az nem szükségszerű nekünk elesnünk, mert nekünk nem emberekre kell néznünk. Ugye ez a példázat, nem erről szól a példázat, csak egyik függeléke lehet ez a kérdés, mert ugye Jézus nem ezt domborítja ki a példázatban, de az, hogy ha én látom, hogy a Biblia igazság, és látom, hogy ez képviseli egy közösség, de a képviselői nem tökéletesek az életükben, az nem hatalmaz fel engem arra, hogy az egész, akkor azt mondjam, hogy az egész hazugság. Most ez azért kell élesen elválasztani ezt a két dolgot, mert hogyha nem választjuk szét, akkor mindig átterjed a betegség a másik oldalra. Ez árkot kell ásnunk, ugye, mint régen a szántóföldek mellett árkot ásunk, hogy a tűz ne menjen tovább. Ugye, ha nem ásunk árkot, akkor mindent elborít a tűz. Olyan egyház csak Jézus második eljövetel előtt közvetlenül lesz, amely tökéletes lesz minden egyes tagjában. Minden egyes tagja nyitott könyv lesz Krisztusról és a Krisztus jelleméről. Addig ilyen tökéletes egyház nincs, csak az a küzdő egyház, ahol vannak jobban törekvő emberek, és vannak kevésbé törekvő emberek. De Jézus ugye érezzük, hogy a példázatban ennél sokkal súlyosabb dologról beszélt. Mert hogyha egy vallási közösségben vannak jobban törekvő emberek, abból még nem kell, hogy következzék, hogy a kevésbé törekvők őket ütlegeljék. Nem? Szóval itt azért egy súlyosabb dologról van már szó. Szóval egy olyan megoszlásról, ami ehhez vezet, hogy részegesekkel esznek, isznak, és közben a saját itt testvéreiket meg ütlegelik, ez már azért egy elég súlyos kérdés. És sajnos ma ebben a súlyos kérdésben vagyunk, legalábbis ezek a példázatok erre hívják fel a figyelmünket, hogy ezen ne csodálkozzunk, mert Jézus előre tanított, hogy ebben leszünk. Tessék? Tehát a büszkeségnek sok oka lehet, de soha nem megmagyarázható. Igen, ott arról beszéltünk a szőlőművesek példázatánál, hogy ott is ugye fölháborodva mennek a reggeli órába jött munkások, hogy miért kapnak ugyanannyit az utolsó órába jött munkások. A büszkeség, ha van valami, amit a Biblia nem igazol, az a büszkeség, tudnénk, maga az emberi önzés vagy bűn, ez is így foglalható össze, hogy büszkeség. A büszkeség az, amikor az ember többnek tartja magát annál, mint ami a valóságban. És ez egy általános felborulást eredményez. Az élet minden területére kihat.
2: Ez két
1: sokkal több kárt okozunk. Szóval dicsérgetéssel már sok embert elrontottak. Jobban elrontottak. Tulajdonképpen nézzük meg, a lelkészeket is ezzel rontják el sok esetben. Olyan szépen beszélt. Tegnap is hallgattam a rádiót, valaki mondta, hogy a férjem azt mondja, az nagy szónok volt. Az olyan prédikációkat tartott. Mondta most egy lelkész feleség. Szóval ezzel el lehet jobban rontani ezzel embereket? Nem lehetne azt mondani, oda menni, hogy igen, ebből tanultam, amit mondott, vagy igen, ezt meggondolom, de azt nem egészen értem, nem így kellene oda menni a lelkészekhez? Mert azt mondani, hogy jaj, de szépen beszélt meg, hát ez egy arany szava, minden szava arany, meg ilyeneket mondanak. Hát szóval, ha bárkinek ilyesmiket mondanak, ember legyen a talpán, hogy ezeket ne őrizze meg az emlékezetében. Nem? Mert a rosszat azért őrizzük meg, hogy felróhassuk, a jót meg azért őrizzük meg, mert hogy kenegessük a hájunkat vele. Tehát ezért rossz a két dolog, ezért rossz a korholás is rossz, meg a dicsérgetés is rossz. Van-e más kérdés, vagy hozzászólás? Igen, szóval ez itt a nagy probléma. A kereszténység is ma azért néz ki így, mert ugyanazt el lehetne mondani, amit Jézus mondott a farizeusoknak, talán a mai kereszténységre nézve, amikor Jézusnak ezeket a szavait olvasom, mindig az jut eszembe, hogyha Jézus most itt élne, ugyanezt mondaná ki a mai vallásos életre is. János evangéliuma 5. fejezetében azt olvassuk, Jézus a következőt mondta a farizeusoknak, János 5.37-től. Aki elküldött engem, maga az Atya is bizonyságot tett rólam. Sem hangját nem hallottátok soha, sem ábrázatát nem láttátok. Az ő igéje sincs maradandóan bennetek, mert akit ő elküldött, ti annak nem hisztek. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek én rólam. De nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Dicsőséget emberektől nem nyerek, de ismerlek benneteket, hogy az Istennek szeretete nincs meg bennetek. Én az én Atyám nevében jöttem, és nem fogadtatok be engem. Ha más jönne a maga nevében, azt befogadnátok. Mi módon hihettek ti, akik egymástól nyertek dicsőséget, és azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van,
3: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Római Levél előadás sorozatnak a folytatásán. A Római Levél 9. fejezetének az első versétől a 23. verséig terjedő szakaszt szeretnénk a mai estén átgondolni. És mondhatnánk azt, hogy itt egy újabb szakaszt kezdünk el a Római Levél tanulmányozásában. Az elmúlt alkalommal a predesztináció gondolatkörével foglalkoztunk, azaz az isteni előre rendelkezés, előre rendelés gondolatával foglalkoztunk, amely gondolatilag az üzenet szempontjából, a levél üzenete szempontjából inkább még az előző gondolathoz tartozott. Tudnélik azért, mert szólt Pál apostol arról az útról, amelyen keresztül az Isten megváltoztatja az ember életét, ahogyan hit által az ember megváltozhat és megszabadulhat a bűn uralma alól. És ezután azért sorolom ide ezt a szakaszt, mert ezután annak a biztosítékát adta meg, hogy mi a garancia arra, hogy ez a sok buktatóval járó folyamat, amely nem egyértelmű és nem evidens, hogy végig fog menni az ember életében, hogy megvalósul az ember életében, ennek mi a garanciája mégis? Ugye ezt nem szeretném megismételni, az elmúlt alkalommal végig gondolhattuk, hogy hány buktató van ezen az úton, kezdve azzal, hogy az ember egyáltalán szóba áll a maga helyzetével, szembesülni tud-e a valódi állapotával, de az Isten előre ismerve az ember szívét, előre ismerve az ember lelkületét, viszonyulását, ismerve azt, hogy milyen választ fog adni a szeretetre, az Isten ezt ismerve előre elrendelte, biztossá tette az utat azok számára, akik az Isten szeretetére szeretettel válaszolnak. Erről szól tulajdonképpen az előre rendelkezés, a predesztináció gondolata. Az Isten elrendelte, bizonyossá tette az utat, hogy hogyan ér célba egy ember, az az ember, aki nem keményíti meg a szívét az Istennel szemben, aki nem áll ellen az isteni szeretet hívásának, hanem befogadja az igazság szeretetét, befogadja az Isten szeretetét. Akik az Istent szeretik, azoknak minden együtt munkálkodik az életükben a jóra, arra a jóra, hogy kialakuljon Jézus Krisztus szerető jelleme, Jézus Krisztus jelleme az ember életében, és így alkalmassá váljon az ember az örök életre. Ez lényegében az isteni előre rendelésnek a gondolata, az üzenete. Itt a 9. fejezettől kezdődően úgy fogalmazhatnánk meg, hogy Pál apostol a 9. fejezettől a 11. fejezetig arról a kérdésről fog beszélni, hogy hogyan alakult Izrael sorsa a hitáltali megigazulás és a predesztináció fényében. Az Izrael kérdést fogja tisztázni az apostol, a kiválasztottság, elhívottságnak a kérdését, a zsidónép történelmi szerepét és sorsát fogja végig gondolni az apostol a hitáltali megigazulás és a predesztináció fényében. Természetesen ez azt jelenti, hogy mind a hitáltali megigazulás gondolatai szempontjából, mind pedig az isteni előre rendelés szempontjából újabb gondolatokkal fogunk találkozni, újabb szempontokkal fogunk találkozni. Azért szokták talán ezt a kérdést kifejezetten így megközelíteni, hogy az isteni predesztináció kérdése, és nem úgy, ahogy én megközelítettem most, hogy az Izrael kérdés a predesztináció és a hitáltali megigazulás fényében, mert például most a 9. fejezetben, éppen abban a szakaszban, amellyel foglalkozni fogunk, szól az Istennek arról a magatartásáról, arról a rendelkezéséről, amely azokra vonatkozik, akik felől nem azt ismerte előre, hogy őt szeretni fogják, hanem azt ismerte előre, hogy el fogják utasítani az ő szeretetét, és akár hogyan közelíti meg az ő életüket, akár mennyire hívogatja őket, megkeményítik végül a szívüket az isteni szeretet hívásával szemben. Tehát mondhatnánk így, hogy a 8. fejezet végén, amikor a hit útját, a hit általi megigazulásnak az útját végig gondolta, és szólt az isteni biztosítékról, akkor szólt az előre rendelésnek, a predesztinációnak, az úgynevezett pozitív ágáról, arról az ágról, amely azokra vonatkozik, azokról szól,
akik az Istent szeretik. Most pedig szól majd azokról, akik az Istent elutasítják, és akik felől ezt az Isten szintén előre ismerte, lévén, hogy neki megvan a képessége arra, hogy tudja, hogy mi születik meg egy ember életében, hogy egy-egy élethelyzetben az ember hogyan válaszol, sőt azt is meg tudja különböztetni, hogy az ember életében egy elutasítás végleges vagy átmeneti. Mégis azt mondom, hogy a 9. fejezettől gondolatilag már nem kizárólag a predesztináció kérdéséről szól, hanem sokkal inkább szól az Izrael kérdésről, az isteni elhívás kérdéséről, kiválasztás kérdéséről, az elhívott népről, és ennek a keretében ehhez kapcsolódva szól a predesztináció gondolatairól. A 9. fejezet első 5 verse egy új bevezetést ad, érzékelhető itt a témaváltás. Az apostol tudja, hogy nagyon súlyos és nehéz gondolatokat fog megfogalmazni, és ezért a 9. fejezet első 5 versében a saját népe iránti elkötelezettségét fogalmazza meg az apostol. Elolvassom az egész szakaszt, amit ma este venni fogunk, és utána részletezzük. Igazságot szólok Krisztusban, nem hazudok. Lelkiismeretem velem együtt tesz bizonyságot a Szentlélek által. Hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen való az én szívemnek fájdalma. Mert kívánnám, hogy én magam átok legyek elszakasztva a Krisztustól, az én atyám fiaiért, akik rokonaim test szerint. Akik izraeliták, akiké a fiúság és a dicsőség, és a szövetségek, meg a törvényadás, és az Isten tisztelet, és az ígéretek. Akiké az atyák, és akik közül való test szerint a Krisztus, aki mindenek felett örökké áldandó Isten. Amen. Nem lehet pedig, hogy meghiúsult legyen az Isten beszéde. Mert nem mindnyájan izraeliták azok, akik Izraeltől valók. Sem nem mindnyájan fiak, akik az Ábrahám magvából valók, hanem Izsákban neveztetik neked a te magod. Azaz nem a testnek fiai az Isten fiai, hanem az ígéret fiai tekinti magul. Mert az ígéret beszéde ez, ez időtájban eljövök, és Sárának fia lesz. Sőt, nem csak pedig, hanem Rebeka is, aki egytől fogant méhében Izsáktól, ami atyánktól. Mert amikor még meg sem születtek, sem semmi jót vagy gonoszt nem cselekedtek, hogy az Istennek kiválasztás szerint való végzése megmaradjon, nem cselekedetekből, hanem az elhívótól, megmondatott neki, hogy a nagyobbik fog szolgálni a kisebbiknek. Amiképpen megvan írva, Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Mit mondunk tehát? Vajon nem igazságtalanságé ez az Istentől? Távol legyen. Mert Mózesnek ezt mondja, könyörülök azon, akin könyörülök. És kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Annak okáért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Mert azt mondja az írás a fáraónak, hogy azért támasztottalak téged, hogy megmutassam benned az én hatalmamat, és hogy hirdessék az én nevemet az egész földön. Annak okáért, akin akar, könyörül, akit pedig akar, megkeményít. Mondod azért nekem, miért fed hát engem? Hiszen az ő akaratának kicsoda áll ellene. Sőt, inkább kicsoda vagy te, ó ember, hogy versengsz az Istennel? Avagy mondja-e a készítmény a készítőnek, miért csináltál engem így? Avagy nincs-e a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanazon gyuradékból némely edényt tisztességre, némelyt pedig becstelenségre csináljon? Ha pedig az Isten az ő haragját megmutatni, és hatalmát megismertetni kívánván nagy békességes tűréssel elszenvedte a harag edényeit, amelyek veszedelemre készítettek, és hogy megismertesse az ő dicsőségének gazdagságát az irgalom edényein, amelyeket előre elkészített a dicsőségre. Mit szólhatsz ellene? Az első 5 versben tehát az apostol
Mielőtt kimondaná ezt a megdöbbentő állítását, hogy nem minden izraelita izraelita. Azelőtt szeretné leszögezni, hogy amit ő mond, amit ő az ezt követő szakaszban egészen a 11. fejezet végéig kifejt, és ami nagyon sok szempontból negatív a zsidó népre nézve, azt ő nem zsidó gyűlöletből mondja. Ezért kezdi azzal, hogy a lelki ismeretére hivatkozik, és azt mondja, hogy én a valóságot mondom most, én nem hazudok, a lelki ismeretem a bizonyság erre a Szentlélek által megvizsgálva, a Szentlélek által tesz bizonyságot velem együtt a lelki ismeretem erről, hogy nagy az én szomorúságom és szüntelen való az én szívemnek fájdalma. Mert kívánnám, hogy én magam átok legyek elszakadva Krisztustól az én atyám fiaiért, akik rokonaim test szerint. Amit mond, nem azért mondja, mert nem vállal velük közösséget, nem azért mondja, mert megtagadja a saját származását, ő is zsidó származású, ő is az Izraelhez tartozik, és elkötelezett arra, hogy ő értük is szolgáljon. Pál apostol életveszélybe is került azért, mert szeretett volna segíteni saját honfitársainak. Szeretett volna segíteni nekik, hogy megértsék, megismerjék az Isten szerető hívását. Ezért hangsúlyozza azt, hogy a ő lelkiismerete bizonyítja azt, hogy amit mond az igazság, az úgy van, hogy ő nem szembefordult a népével, ő nem kárt akar okozni a népének, ő segíteni szeretne. Ő maga, ha lehetséges volna ilyen, vállalná a kárhozatot is, hogyha ezzel segíthetne. Természetesen ezt tudja jól, hogy ez nem lehetséges. Az ember nem hozhatja meg ezt a döntést, ezt egyedül Jézus Krisztus hozhatta meg. De hogy kifejezze a ragaszkodását, ezért mondja azt, hogy inkább lennék én magam átokká is, hogyha kell, hogyha ezzel segíthetnék az én atyám fiain, segíthetnék az én népemen. Ugyanez a lelkület mutatkozik meg itt Pál apostolban, mint ami Mózesben volt, aki amikor az Isten azt mondta neki, hogy eltörlöm ezt a népet, amely fellázadt ellenem, akkor Mózes könyörgött a népért, és azt mondta, hogy inkább engem törölj ki a te könyvedből, de őket vidd be, ővelük legyél kegyelmes. Az Isten neki is azt mondta, hogy amely lélek vétkezik, azt töröltetik ki az én könyvemből. Az élet könyvében nem maradhat benne senki más érdeméért, másnak a kedvéért. Nem helyettesíthet senki. Minden ember saját maga kell, hogy az Isten ítélő széke előtt megálljon, és számot adjon arról, hogy milyen életet élt, milyen döntéseket hozott. Ezért nem lehet, hogy Pál apostol maga átokká legyen az atya fiaiért, de az elkötelezettségét szeretné ezzel érzékeltetni. És itt tömören elmondja, hogy mi mindent gondol Izraelről, milyen kiváltságokban részesült Izrael. Akik izraeliták, akiké a fiúság. Ugye, akiket izraelitáknak neveznek, akik Izrael leszármazottai, akik örökölték Istentől a fiúvá fogadást. Tudnélik, hogy Isten magához fogadta a zsidó népet, kiválasztotta a népek közül a zsidó népet, és mint a maga gyermekeivel úgy bánt velük. Az izraeliták ebbe születtek bele. Ők örökség szerint az Isten fogadott gyermekeinek számítottak. Akiké a fiúság, a fiúvá fogadás kifejezés van ezen a helyen. Az adoptálásnak a gondolata van ezen a helyen. Akiket az Isten a maga fiaivá fogadott. Akiké a fiúság és a dicsőség, ugye az ezzel együtt járó dicsőség, a szövetségek, meg a törvényadás, és az Isten tisztelet, és az ígéretek. A zsidó nép elnyerte a fiúváfogadást, hogy az Isten gyermekei legyenek, és ez meglátszódjon az életükön, hogy azzal a dicsőségben részesüljenek, ahogyan az Isten megkülönbözteti és megáldja őket. Szövetséget kötött velük, ezt a szövetséget megkötötte Ábrahámmal, aztán megújította a maga szövetségét Isten az ősatyákkal, megkötötte az egész néppel,
Kánaánba való bevonulás után megújították ezt a szövetséget, az Isten többszörösen kötött szövetséget a zsidó néppel, a zsidó nép leszármazottaival, Ábrahám leszármazottaival is. Nekik nyilatkoztatta ki a törvényt, abban az egyedülálló kiváltságban volt része ennek a népnek, hogy a Teremtő Istennek a szavát hallhatták, hogy megrendítő körülmények között az egész nép tanúja volt a tíz parancsolat kinyilatkoztatásának. A tíz parancsolat ezért egy különleges szakasz a Biblián belül, mert az Isten nem pusztán prófétán keresztül nyilatkoztatta ki az ő törvényét, hanem a tíz parancsolat egyedülálló több szempontból is, egyedülálló azért, mert egy egész nép hallotta ennek a kinyilatkoztatását. Az a több milliós tömeg hallotta. Ők voltak a tanúi a földön annak, hogy van egy élő Isten, van egy teremtő Isten, és annak a teremtő Istennek van akarata, van törvénye az ember számára. És ők őrizték az Isten írott törvényét, amelyet az Isten saját kezével írt le. Ez is egyedülálló. A Bibliában nincs több ilyen szakasz, amit az Isten saját maga foglalt írásba. Ezt a népet az Isten elhívta, kiválasztotta, magához fogadta, hogy a világ számára bemutassa rajtuk azt, hogy mit szeretne minden néppel tenni. Azért hívta el, hogy bennük megmutassa azt, hogy mindenkit hív, és mindenkinek ugyanezeket az áldásokat szeretné átadni. Ők voltak azok, akik őrizték az Isten igazi tiszteletét ezen a földön. Az emberiség elindult, egy közös úton indult el, volt egy közös istenismeret, örökség. Ádám több évszázadon keresztül élt együtt az utódokkal, és átadta az istenismeretet. Azonban megjelent a bálványimádás, ahogy a római levél fogalmazott, azért, mert az Istent nem mint Istent tisztelték, sem nem emlékeztek meg a hálatartozásról. Ez törvényszerűen maga után vonta, hogy ez az istenismeret kezdett eltorzulni. A zsidó népet azért kellett elhívni, hogy az Isten gondoskodjon az ő megismerésének a lehetőségéről, és az ő igazi tiszteletének az ismeretéről. Akiké az atyák, és akik közül való test szerint a Krisztus. Közülük származott a messiás, a megváltó, test szerint Dávid leszármazottja volt, test szerint Jézus Krisztus, aki mindenek felett örökké áldandó Isten. Ez az egyik legnyilvánvalóbb hely, amely Jézusról, mint Istenről, mint áldandó Istenről beszél. Krisztus emberi lény és isteni lény, és az emberi oldalon a zsidó népből származott. Az Isten elhívta ezt a népet a tiszteletére, az ismeretére, hogy rajtuk keresztül másokat hívjon, és kiválasztotta ezt a népet azért, hogy az egész világ számára megváltásról gondoskodjon. Hatalmas nagy kiváltságban volt része a zsidó népnek. Pál apostol mindezeket elősorolja azért, hogy amikor utána megvizsgálja az ő elhívásuk kérdését, és felteszi azt a kérdést, hogy kik az izraeliták, és hogy vajon ez Isten elvetette Izraelt, hogyan gondolkozzunk erről a kérdésről, akkor nyilvánvalóvá tegye, hogy ami választ ad, az nem gyűlöletből fakad, az nem elutasításból fakad. Mindezek tudatában, mindezeket értékelve, mindezeknek a fényében szól erről a kérdésről. Az Isten tehát kiválasztotta Ábrahám leszármazottait, az izraelitákat, megajándékozta hatalmas ígéretekkel, abban a kiváltságban volt részük, hogy megismerhették az igaz Istent, az élő Istent, azon az úton tisztelhették, azon a módon tisztelhették, hogy azt az Isten elfogadta és megszentelte. Abban a kiváltságban volt részük, hogy az Isten fiaivá fogadta őket, és ezért vezette az ő életüket, prófétákat küldött hozzájuk, szövetségesként viselkedett velük. Abban a kiváltságban volt részük, hogy legelőször találkozhattak az isteni megoldással, a megváltással, közöttük lépett fel a messiás, közöttük hozta meg az áldozatot. Azonban a népnek a nagy része mégsem töltötte be azt a feladatát,
hogy rajtuk keresztül a világ megismerhesse az Isten üzenetét. Ezt a kérdést már érintette az apostol a 3. fejezetben is, ahol azt tette fel kérdésként, hogy vajon az Isten hűségét nem teszi hiába valóvá az emberi hűtlenség? Nem fáradozott hiába az Isten a történelemben, amikor annyi hűtlenség jellemzi ennek a népnek a történelmét? Pál apostol itt a 6. verstől erről a kérdésről fog szólni. Nem lehet pedig, hogy meghiúsult legyen az Isten beszéde. Mondhatnám így, hogy ez egy alaptétel, ez egy axióma. Az Isten beszédének az a jellemzője, hogy beteljesedik. Az Isten megvalósítja az ő beszédét. Amit ő megígért, amit ő kijelentett, az megvalósul. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az Isten módosított az ő beszédén, és nem valósult meg az ő beszéde mégsem. Akkor valami más következtetésre kell jutni. Ez az, amit itt megfogalmaz az apostol, hogyha nem lehet, hogy meghiúsult legyen az Isten beszéde, ha nem lehet azt mondani, hogy az Isten beszéde nem valósul meg, akkor arra a következtetésre kell jutnunk, hogy nem mindnyájan izraeliták azok, akik Izraeltől valók, sem nem mindnyájan fiak, akik az Ábrahám magvából valók. Hát, hogyha az Isten beszéde nem hiúsul meg, de látszólag mégsem valósult meg Izrael életében, akkor ebből azt mondja, arra a következtetésre kell jutni, hogy meg kell különböztetnünk testi leszármazottat és valóban elhívottat. Nem mindnyájan izraeliták azok, akik Izraeltől származnak. Elég megdöbbentő és elég felkavaró állítás ez, főleg egy zsidó hallgató számára. Megkérdőjelezni az Istenhez tartozásomat, az Isten népéhez tartozásomat, ez egy elég felkavaró dolog, egy elég felkavaró gondolat, állítás. Ezt valahogy igazolni is kell. Hogyan lehet igazolni azt az állítást, azt a gondolatot, hogy nem minden izraelita, nem minden zsidó ember valódi zsidó. Vannak nem zsidó zsidók is. Ábrahám példáját hozza fel, nem mindnyájan fiak, akik Ábrahám magvából valók, hanem Izsákban neveztetik neked a te magod. A hanem után idézőjelet lehet tenni, ószövetségi idézet következik. Izsákban neveztetik neked a te magod. Vagyis az Isten Izsákot ismerte el törvényes örökösnek. Az ígéretek az elhívásnak az örökösének. Az elhívás örökösének. Ábrahámnak két gyermeke született. Hosszú ideig várakozott Izsák megszületésére, és a várakozás közben volt egy olyan alkalom, amikor elcsüggedve a hosszú várakozásban emberileg cselekedett, a nép szokása szerint, a környező népek szokása szerint cselekedett felesége tanácsára, és a szolgáljától a szolgáló lányt vette feleségül, a felesége szolgáló lányát, és született egy gyermeke, Izmael. Ennek a gyermeknek a megszületése, nyugodtan kimondhatjuk, nem a hit eredménye volt, és nem az Isten akarata volt, emberi próbálkozás volt, hogy valami módon az ígéret teljesedjen, hogy Ábrahámnak lesz utóda, hogy lesz gyermeke. Megszületett Izmael, de az Isten nem ismerte el Izmael törökösnek. Ábrahám fel is sóhajt, vaj, ha élne előtted Izmael. És az Isten azt mondja, hogy minden bizonnyal Sárától fog születni az ígéret gyermeke. Ez az, amire utal az apostol, erre a történetre. Ábrahámnak tehát két gyermeke volt, az egyik gyermeke emberileg született meg, test szerint született meg. Mondhatnám így is, hogy csüggedésből, egyfajta hitehagyásból született meg. A másik gyermek pedig az ígéret gyermekeként, minden emberi realitás ellenében született meg hitáltal. Semmi realitása nem volt annak, hogy gyermekük szülessen, de erről a 4. fejezet kapcsán hosszasabban szó volt, úgyhogy most nem térünk ki. Itt tehát az első állítást, az állításnak az első igazolása. Már Ábrahámnál lehet látni, hogy nem minden leszármazott az ígéret örököse,
Csak a hitből való az ígéret örököse, így összegzi ezt a gondolatot az apostol, azaz nem a testnek fiai az Isten fiai, hanem az ígéret fiai tekinti magul, mert az ígéret beszéde ez időtájban eljövök, és Sárának fia lesz. Tehát nem a testi leszármazottak a gyermekek, hanem akik az ígéret szerint, az ígéret alapján kapcsolódnak az Istenhez, és öröklik az Isten ígéretét. Akik hitáltal születnek meg. Azt mondhatjuk tehát, hogy Pál apostol arra mutat rá, hogy nem elég a zsidó származás. Nem volt elég, hogy valaki beleszületett ebbe a népbe, ennek a népnek a közösségébe, nem lett automatikusan örököse az isteni ígéreteknek, csak akkor, hogyha hitre jutott, hogyha az Isten ígéreteit hittel megragadta, és így az ígéret gyermekévé vált. Azonban ebbe a példába bele is lehetne kötni, mert lehet azt mondani, hogy igaz, hogy Ábrahám gyermeke mind a kettő, de két anyától származik. Ezért Pál apostol most egy másik példát hoz, és abból egy más gondolatot is le fog vezetni. Sőt, Rebeka is, aki egytől fogant méhében Izsáktól, ami atyánktól. Nem csak Ábrahám példájából érthetjük meg azt, hogy nem minden izraelita valóban örököse az ígéretnek, és sorolható a lelki Izraelhez, sorolható az örökösök közé, hanem Rebeka példájából, Izsák és Rebeka történetéből is lehet ezt az állítást igazolni. És itt már ugyanaz az anya, ugyanaz az apa, és ráadásul egyszerre születnek meg a gyermekek, lévén, hogy ikrek. Ugyanabban a családban nőnek fel, ugyanazokon a tapasztalatokon mennek át, és még ha van is különbség a nevelésükben, mert elolvashatjuk azt Mózes első könyvében, hogy Izsák inkább szerette Ézsaut, Rebeka pedig inkább szerette Jákobot, de azért mégis azt mondhatjuk, hogy egyszerre nőttek fel. Ugyanazokat a kiváltságokat kapták tehát meg. Ezt mondja róluk, Rebeka példája is itt állhat előttünk, aki egytől fogant méhében, Izsáktól, ami atyánktól, mert mikor még meg sem születtek, sem semmi jót vagy gonoszt nem cselekedtek, hogy az Isten kiválasztás szerint való rendelete megmaradjon, nem cselekedetekből, hanem az elhívótól, megmondatott neki, hogy a nagyobbik szolgál a kisebbiknek. A történetet elolvashatjuk Mózes első könyvében, ahol azt olvassuk, hogy Rebeka méhében az ikrek tusakodtak egymással, háború volt már ott is. És Rebeka ezt érezve megkérdezte az urat, hogy miért van ő így. És az Isten azt válaszolta neki, hogy a méhében két nagy törzs, két nagy nemzet tusakodik egymással, két nagy nemzet fog származni tőle, és a kisebbik fog uralkodni a nagyobbikon. A később született lesz az első szülöttségi áldás örököse, ő lesz a nagyobb. Az Isten tehát már a születésük előtt kijelentette, hogy Jákob lesz az örökös, Ézsau pedig nem tartozik a lelki Izraelbe az örökösök közé. Ezt emeljük ki az apostol ezzel kapcsolatban, hogy ez azért történt, hogy megértsük, hogy az elhívás, a kiválasztás nem testi leszármazás alapján van, de nem is a cselekedetek alapján van. Az elhívás és a kiválasztás nem a cselekedetek alapján van, hanem az Isten rendelete szerint, az isteni előre rendelés alapján az elhívótól, az Istentől származik. Az Isten hívja tehát az embert, és nem azért, amit cselekszik az ember, hanem mondhatnánk így is, hogy annak ellenére, amit cselekszik az ember. Ez egy elég döbbenetes gondolat. Mindezt megtetézi az apostol azzal, hogy beidézi Malakiás próféta könyvéből, Malakiás könyve első fejezet második versét, azt az igét, amelyik azt mondja, hogy Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Nem elég, hogy az Isten a születésük előtt megkülönbözteti őket, és azt mondja, hogy Jákob a másodszülött lesz az első szülöttségi áldás örököse, ő lesz a nagyobb,
hanem még ráadásul azt is kimondja, hogy Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Hát ez így első hallásra enyhén szólva botrányos. Hát milyen Isten az ilyen Isten? Kicsoda akkor az Isten? Lehet az Isten a szeretet Istene? Lehet az Istenről úgy gondolkozni, hogy személyválogatás nélküli lény, személyválogatást elkerülő lény az ítéletben? Hát hogy van ez, hogy Jákobot szerettem és Ézsaut gyűlöltem? Nem igazságtalanság ez az Istentől? Hát ez így ebben a nézőpontban ez felháborító. Még semmit nem tett. Szerencsétlen gyerek még meg se született. És már akkor különbséget tett köztük az Isten? Hát nem igazságtalanság ez? Gondoljunk ennek egy kicsit a mögé ennek a történetnek. Mert Pál apostol azt mondja, hogy ez szó sincs igazságtalanságról. Távol legyen az, hogy az Istenről ezt feltételezzük. Megérthetjük-e vajon azt, hogy mit jelent ez a gondolat, hogy az Isten nem a cselekedetek alapján hív el, hanem az ő saját rendelete, a saját végzése alapján. Megérthetjük-e vajon azt, hogy miért mondja azt az Isten, hogy Jákobot szerettem és Ézsaut gyűlöltem, és miért tesz különbséget közöttük már a születésük előtt? Közelítsük meg onnan ezt a kérdést, hogy feltesszük azt a kérdést, hogy vajon a cselekedetek alapján el lehetette volna hívni akár Jákobot, akár Ézsaut. Ha elolvassuk Mózes első könyvéből az ő történetüket, akkor azt kell mondanunk, hogy nem. Hogy a cselekedetek alapján egyikőjüket sem lehetne kiválasztani, és az üdvösség örökösévé tenni. És nem csak róluk lehet ezt elmondani, hanem a római levél első három fejezetének a fényében minden emberről el lehet ezt mondani. Nincsen olyan ember közöttünk, akit az Isten a cselekedetei alapján kiválaszthatna az üdvösségre. Ez egy elég megrázó állítás, de ezt, hogyha az első három fejezetet végig gondoltuk a római levélben, akkor nem tudtuk kikerülni. Mindenki vétkezett, mindenkinek van felelőssége abban, hogy vétkes. Minden ember letért az Isten útjáról, ez alapján senki nem lehet az üdvösség részese. Sőt, hogyha egy kicsit tovább gondolkozunk, akkor a külső szemlélés alapján, pusztán a cselekedetek megvizsgálása alapján azt kell mondanunk, hogy Jákob kevésbé lehet elhívott, mint Ézsau. Mert mi történt az egyik fiúval, és mi történt a másik fiúval? Ézsauról azt olvashatjuk, hogy ő egy olyan ember volt, aki szerette a vadászatot, gyakran járt el vadászni, és az egyik alkalommal megérkezve, elfáradva a vadászatban, megérkezett, és Jákob pedig éppen valamit főzött. Ézsau egy vad, durva természetű ember volt természete szerint, Jákob pedig egy szelíd ember volt, aki inkább otthon szeretett lenni, állattenyésztéssel foglalkozott, és amit láttuk, főzött. És amikor megérkezett, akkor éhes volt Ézsau, ott volt előtte az étel, gőzölgött, érezte az illatát, ki volt fáradva, és enni kért természetesen a testvérétől. És egy nagyon érdekes dolog történik. Azt mondja Jákob, enged, add el hát nekem azonnal a te elsőszülöttségedet. Tehát megkéri Ézsau, hogy hadd egyek az ételből, amit főztél. Erre a testvére megszól, és azt mondja, add ide nekem az első szülöttségedet, add el nekem az első szülöttségedet, és adok neked enni. Egy szép kis testvér. Amikor azt mondja Ézsau, hogy íme én halni járok, mire való nekem az én első szülöttségem? Én veszélyek között élek, állandó veszélynek van kitéve az életem, ugyan mire való nekem az első szülöttségi áldás? Akkor Jákob azt mondja, esküdjél meg nekem! Ézsau megesküszik rá, és leül és megebédel. Persze nem akarom én Ézsau cselekedetét olyan nagyon mentegetni sem, mert azt tudnunk kell, hogy az első szülöttségi áldás annak két része volt, és egy nagyon jelentős áldás volt. Az első szülött örökölte a vagyonnak a nagyobb részét, de ezzel együtt örökölte azt a lelki elhívást, amit
Ábrahám megkapott, és amit örököltek tőle. Ő volt az, aki az Isten tiszteletét tovább gyakorolta, akinek képviselnie kellett az Isten tiszteletét a családban. Ezt vetette meg Ésau. Nem csak az anyagi javakat, hanem a lelki ígéretet, a messiásra vonatkozó ígéretet, az elhívást. De amint látjuk, Ésau ezt úgy tette, hogy volt egy helyzet, amelyben ott gőzölgött az orra előtt az étel, éhes volt, és ebben a hirtelen előállt helyzetben nem gondolkozott ő sokat, mint ahogy egyébként sem gondolkozott sokat. Hasonlítsuk össze ezt a magatartást Jákob magatartásával. Egyrészt azzal, ahogyan itt viselkedett. Ahogyan itt egy tál lencséért megkívánja szerezni az elsőszülöttségi áldást, kihasználva a testvérének a jellemgyengességeit, a testvérének azt a vonását, hogy most és azonnal kell kielégíteni az én vágyaimat. Amikor azonban eljön az a nap, amikor Izsák úgy dönt, hogy átadja az elsőszülöttségi áldást Ésaúnak, akkor még döbbenetesebb események történnek Jákob életében. Ugye elmondja Izsák Ésaúnak, hogy menj, fogjál vadat, készítsd el azt az én számíze szerint, hogy megáldjon téged az én lelkem, mert én rövidesen meg fogok halni. Ésaú elmegy, hogy vadásszon, de Rebeka meghallotta, hogy mit beszéltek egymással, és Rebeka nagyon szerette volna, hogy az első szülöttségi áldást Jákob örökölje, az ő kedves gyermeke örökölje. Egyrészt ott volt az Isten ígérete, nyilván ez is ott volt az ő gondolataiban, másrészt pedig azért a kedvenc gyermeke volt, a szeretett gyermeke volt a két gyermek közül. És Rebeka a következőt mondta Jákobnak. Elmondta, hogy menjen el, fogjon a nyájból egy kecskét, és ő azt elkészíti úgy, ahogyan azt az édesapja szereti, és menjen be, és nyerje el az első szülöttségi áldást. És most figyeljük meg, hogy hogyan jár, hogy mit tesz Jákob ekkor, mit mond Jákob ekkor. Jákob pedig ezt mondja Rebekának. Íme az én bátyám Ézsau szűrös ember, én pedig sima vagyok. Ne talán megtapogat engem az én atyám, s olyan leszek előtte, mint valami csaló. És akkor átkot és nem áldást hozok magamra. Hát kérdezem meg, tudja, hogy mi a helyes? Tudja, hogy helytelen az, amit tenni készülnek? Működik a lelki ismerete. Ézsaunál nem láttunk ilyen jelzést. Talán idő sem volt rá, meg gyakorlat sem volt benne. Jákobnak működik a lelki ismerete. Rögtön elmondja, hogy ne de édesanyám, hát ha kiderül, akkor én olyan leszek, mint egy csaló. Nem teljesen jól működik. Mert úgy gondolkozik, hogy az a bűn, ami kiderül. Hány ember éli így az életét? Az, ami nem látható, az nem bűn. Ami nem derül ki, az nem probléma. Hát, hogyha kiderül, mert hogy én sima ember vagyok, nincsen szőrzetem. Ézsau meg szőrös ember. Apánk ugyan nem lát, de mi van, hogyha megfog? És kiderül a csalás. Hát nem olyan leszek, mint egy Jákob, mert a neve azt jelenti, hogy csaló. Édesanyja megnyugtatja, azt mondja, hogy szálljon rám az átok. Tegyél csak úgy, ahogyan én mondom. Rábeszéli a fiát. És Jákob hagyja magát rábeszélni. Elkészül az étel, és Jákob bemegy Izsákhoz. Az első kérdés, amit elhangzik, a következő. Bemegy apjához, és ezt mondja, atyám. És azt mondta, im hol vagyok? Ki vagy te, fiam? Éljük meg bele magunkat egy kicsit ebbe a szituációba. Tudom, hogy amit tenni készülök, az helytelen. Megszólalt a lelkiismeretem, csak elnyomtuk. És belépek az ajtón, és az első kérdés, amit nekem szegeznek. Ki vagy te, fiam? Nem rogyik össze? Nem kap szívinfarktust? Mondta Jákob az ő atyának, én vagyok Ézsau, a te elsőszülötted. Aképpen cselekedtem, amint parancsoltad, kelj fel, kérlek, ülj le és egyél vadászatomból, hogy megáldjon engem a te lelked. Halad előre. Következő kérdés.
Hogy van az, hogy ilyen hamar találtál, fiam? Nem olyan egyszerű dolog csalónak lenni. Csupa olyan kérdés jön, amivel szemben elég nagy bátorság kell, hogy tovább menjen. Hogy van az, hogy ilyen hamar találtál, fiam? A hazug ember esete. A hazug ember meg a sánta kutya problémája. Jákob válasza, mert az Úr a te Istenet hozta előmbe. Itt már az Istent is belekeveri. Valahogy kell hazudni tovább, hogyha nem akarok szembefordulni magammal. Harmadik kérdés. Jár közelebb, kérlek, hadd tapogassalak meg, fiam, hogy vajon te vagy-e az én fiam Ézsau, vagy nem? Figyeljük meg, hogy Jákob nem csak azt mondja, hogy te vagy-e az én fiam Ézsau, vagy nem. Gyanakszik. Nem lát, de gyanakszik. Ugye Izsák mondta ezt. Jákob erre oda megy, Izsákhoz, az apjához, aki megtapogatja őt. Következő megszólalása. A szó Jákob szava, de a kezek Ézsau kezei. Felismertek. És nem ismerte meg őt, mivel kezei szőrösek voltak, mint Ézsaunak, az ő bátyjának kezei. Annak okáért megáldotta őt, és mondta. Te vagy, fiam Ézsau. Az utolsó kérdés. Te vagy, fiam Ézsau. Én vagyok. Most tegyük egymás mellé a két embert. Az egyik megjött éhesen, és evett. És megvetette az első szülöttségi áldást. A másik kezdettől fogva küzd a lelki ismeretével, de végig halad a lelkiismeretével szemben a rossz úton. Hagyja magát rábeszélni, és csupa olyan kérdést kap, ahol az Isten megállította volna őt. Ahol a lelkiismeret közepébe talált bele, arra mutatott rá, arra kérdezett rá, ami a legkínosabb kérdés volt. És megy tovább, és megy tovább, és lépésről lépésre megy tovább. Hát most akkor melyiket lehet elhívni? Melyik a súlyosabb? Ebben a szituációban én azért kimerem mondani, hogy ez a helyzet, ez egy sokkal súlyosabb helyzet Jákob életében, mint amit Ézsau tett. Mert a lelkiismerete megszólalt, nem meggondolatlanul cselekedett, nem hirtelenkedve cselekedett, hanem makacsul ment szembe a helyessel. Úgy, hogy tudta. Úgy, hogy tudatában volt annak, hogy amit ő csinál, az csalás. És akkor el lehet hívni? Cselekedetek alapján nem lehetett volna elhívni sem Ézsaut, sem Jákobot. Jákobot még kevésbé lehetett volna cselekedetek alapján elhívni, mint Ézsaut. De akkor mi volt az a különbség, amire az Isten azt mondta, hogy Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem? Hát, hogyha nem a cselekedetek szintjén van ez a különbség, akkor valahol mélyebben, az indítékok szintjén. Az Isten látta azt, hogy Ézsau hirtelenkedő, kívánságot kielégítő magatartása mögött egy olyan belső lelkület van, egy olyan belső indulat, gondolkozásmód, indíték van, amely lényegében az Istennel fordul szembe, amely az Istennel nem akar közösséget ápolni, és nem keresi az Istent. Jákobról pedig azt látta az Isten, hogy nem találja jó utat, nem találja jó megoldást, de látta a lelke mélyén a vágyódást az Isten után, az Isten áldása után, és ez a különbség a kettő között.

Tehát a mai témánk látszatra nagyon nyilvánvaló, hogy mire vonatkozik, mert ha valaki ezt a címet hallja, hogy politika vagy vallás, akkor valószínű ilyesmire gondol, hogy szabad-e az egyháznak, vagy egyáltalán vallásos közösségeknek politikába elegyedni, vagy politizálni, vagy pedig, hogy helyén való-e, ha egy vallásos ember politikával foglalkozik, vagy milyen mértékben, vagy milyen szinten kerülhet kapcsolatba a politikával. Ugye a vagy szó ezt érzékelteti, hogy a kettő között valami ellentét van, és ez egy választási alternatíva, hogy politika vagy vallás. Valóban így jelentkezik-e ez, mint a korunk egyik nagy vagy-vagya? Azt mondhatjuk, hogy a dolog ennél egy kicsit mélyebben, illetve a probléma ennél egy kicsit mélyebben fekszik. Nem mint ellentét jelenik meg korunkban ma, hogy politika vagy vallás, hanem sokkal inkább az a kérdés, hogy egyáltalán választási alternatívaja a kettő, és hogy helyes-e egyáltalán így feltennünk, hogy politika vagy vallás. Tulajdonképpen a vallás fogalmának a mélyreható átalakulásával találkozunk ma megint, és ez határozza meg a vallás és a politika egymáshoz való viszonyát is. Tehát azt kell mondanunk, hogy korunknak tényleg egy nagy kérdéséről van szó, ez azonban ténylegesen nem vagyként jelenik most, hanem inkább egy olyan átalakulási folyamatnak vagyunk a tanúi, hogy megszűnik az ellentét vallás és politika között. Tehát annyit már mindenki sejthet, hogy míg a múlt alkalommal az volt a témánk, hogy az egyházról mit tanít a Biblia, ugye végül is a Biblia egyházról szóló tanítása került homloktérbe. Ma az állam és az egyház egymáshoz való viszonya. Ha nagyon le akarom egyszerűsíteni a kérdést, akkor így is mondhatnám, hogy állam és egyház szétválasztása, vagy állam és egyház bizonyos mértékű összeolvadása. De azért mondom, ez nagyon leegyszerűsítő megfogalmazás, mert ma mindenki hát tiltakozik, hogy nem az állam és egyház szétválasztásának a megszüntetéséről van szó. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy nem magyarországi problémáról van szó egyszerűen, ha valaki esetleg a sajtó hírei alapján erre gondolna, abszolút nem világviszonylatú probléma. Rendkívül erős például ez a vita téma ma az Amerikai Egyesült Államokban is. Magyarországon van egy bizonyos sajátos színezete itt az adott történelmi helyzet miatt, de egyáltalán nem magyarországi jelenség, hogy ez most ilyen élesen előjön ez a kérdés. Másrészt pedig azt is hangsúlyozom mindenki, hogy nem az állam és egyház összeolvadásáról van szó. És igazából tényleg jó, hogy a cím így hangzott el, hogy vallás és politika, mert itt nem is egyszerűen csak az egyházról van szó, hanem ahogy említettem, a vallás fogalmának, a vallásról való gondolkozás átértékelődésének, és tulajdonképpen ez vezet oda, hogy megváltozik a vallás és a politika viszonya is. Na most, hogy milyen különbség van, azt hadd érzékeltessem, illetve hogy a vita kérdés hol húzódik, és hogy a közelmúlt és a jelen gondolkodása között már is mekkora ellentét feszül. Hadd érzékeltessem azzal, hogy olvasnék két protestáns szemléből. A protestáns szemle az megszűnt egy jó néhány esztendeig, azt hiszem talán két évtizedig is. Ugye az előző rendszerben, körebben a magyarországi protestantizmusnak egy rangos lapja volt, és most újra, a rendszerváltás után újra megjelenik a protestáns szemle. Na hát illusztrációként, hogy ez a probléma hogy jelenik meg, és hogy mutatkozik meg szinte egy rápillantásra is a nagy átalakulás, a nagy változás folyamata, idéznék egy 1935-ös protestáns szemléből, mégpedig idéznék egy cikkből a dr. Kovács J. István az állam és egyház viszonyának jellegzetes formái című cikkéből, aminek az utolsó sorai így hangzanak. Fejtegetéseink eredményeként megállapíthatjuk, hogy a fejlődés iránya szerte az egész világon a szabad egyház, szabad államban kálvini elvének teljes érvényesülése felé halad, ha a fejlődésnek ezt a sodrát időnként, miként napjainkban is, feltartóztatja is egy-egy visszatérő reakciós hullám.
Tehát ugye 1935-ben ugye mit ír a szerző, hogy a fejlődés sodra, szabad államban szabad egyház, ugye amit kevesen tudják, hogy Calvin fogalmazta meg eredetileg, és azután azt mondja, a reakciós hullám ehhez képest, ugye így nevezi, amikor hát nem ez az irányzat érvényesül, hanem még az állam és egyház nagyobb összefonódását próbálják érvényesíteni. Egy példaként mondja, hogy Magyarország is még csak részlegesen tartott ezen az úton, Magyarország még csak korlátozottan érvényesült a szabad államban, szabad egyház a cikk írásakor 1935-ben, mert például mindenkinek kötelező volt bejelenteni a megszületendő gyermeke vallását. Ha nem is tartozott ténylegesen valamelyik valláshoz, ugye ezt még be kellett jelentenie. Tehát ugye egy summázta, hogy Magyarország is a fejlődés sodrában van, az 1895-ös vallásügyi törvény már bizonyos előrehaladást jelentett, de még csak korlátozottan érvényesül a szabad államban, a szabad egyház megvalósításának az elve. Most, ami most a kezemben van, ez a protestáns szemre 1992. október-decemberi száma, ebben pedig egy Molnár Attila nevű szerző vallás és politika napjainkban, tehát ugyanaz a címe gyakorlatilag, mint a mi előadásunknak, ebből szeretnék olvasni egy kis részletet. Az utóbbi másfél évtizedben tapasztalható deszekularizáció, mit jelent az, hogy deszekularizáció? Ugye a szekularizáció fogalma az a felvilágosodás nagy francia forradalom után indult el, illetve akkor kezdett érvényesülni a maga a szekularizáció folyamata, ami azt jelenti, hogy elvilágiasodás, ugye? Tehát egyháztól, vallástól való függetlenedés, a civil társadalom függetlenülése is, egyes emberek függetlenülése, a vallás, az egyház ugye gondolkodási irányszabó befolyásától. És az gyakorlati életmódban is a függetlenülés a vallási befolyástól, a vallási normáktól. Tehát most viszont már nem a szekularizáció folyamatáról van szó, hanem a deszekularizáció folyamatáról. Tehát, hogy ez kezd megfordulni ez a folyamat. Azt mondja, az utóbbi másfél évtizedben tapasztalható deszekularizáció fordulópontot, de legalábbis töréspontot jelent. A politikai teológia, a felszabadítás teológiája, mit jelent ez, hogy politikai teológia, a felszabadítás teológiája, ugye olyan elsősorban protestáns 20. századi irányzatok, amelyek azt vallják, hogy az egyház szolgálatának a társadalmi felszabadítási harcban kell részt vennie, tehát hogy a Krisztus megváltását úgy kell értelmeznünk, hogy társadalmilag is felszabadítja az embert, és ez is egyházi és keresztény feladat küzdeni a társadalmi felszabadításért. Nem csak mondjuk egyes osztályok vagy elnyomott rétegek felszabadulásáért, hanem mit tudom, például a nők egyenjogúságáért, tehát egyáltalán az ember felszabadításáért minden vonatkozásban. Tehát erre utal itt, hogy a politikai teológia, a felszabadítás teológiája, a katolikus konzervativizmus megerősítése. Bocsánat, megint megállok. Mit jelent ez, hogy katolikus konzervativizmus? Ugye, amely az egyház által ellenőrzött társadalmat kívánja visszaállítani, röviden ez a lényegeit. Tehát ennek a megerősödése, az evangelikalizmus és a protestáns fundamentalizmus megerősödése jelzik-e változást? Mit jelent, hogy evangelikalizmus és protestáns fundamentalizmus, ezek amerikai protestantizmusra vonatkoznak. Az amerikai protestantizmusnak egy olyan ágára, amely látszatra ugyan a Bibliához való fundamentális ragaszkodást ugye harcosan képviseli, de éppen az egyház és a társadalom, az egyház és az állam viszonyában abszolút nem a biblikus szemléletet érvényesíti, hanem ez egy híres jelszavuk, hogy az erkölcsi többség, tehát az erkölcsi többségnek át kell venni a politikai hatalmat, és hogy így mondjam, jó erkölcsre és megfelelő vallásosságra kell hát végül is kényszeríteni a társadalmat, és így megmenteni a hazát. Körülbelül ez az értelme a megerősödő amerikai evangelikalizmus és protestáns fundamentalizmus. Na, annyit kellett magyaráznom, most elolvasom most már magyarázat nélkül az idézetet egészébe, jó? Tehát az utóbbi másfél évtizedben, figyeljünk, ez is egy időmeghatározás, tehát nem sok időről van szó, másfél évtizedről. Azt mondja, az utóbbi másfél évtizedben tapasztalható deszekularizáció fordulópontot, de legalábbis töréspontot jelent.
A politikai teológia, a felszabadítás teológiája, a katolikus konzervativizmus megerősödése, az evangélikalizmus és a protestáns fundamentalizmus megerősödése jelzik a változást. Eme új jelenségek jelzik a vallás szerepváltozását, amelyet közéleti vallás egyház fogalommal írhatunk le. Tehát próbáljuk ezt a fogalmat megjegyezni, hogy közéleti vallás egyház. Ez egy újonnan megjelenő fogalom, és azt mondja, itt a vallás szerepváltozásáról van szó, és ez valóban így is van. Most miután így csak utaltunk rá, hogy egy törésvonalon vagyunk, vagy egy fordulópontnál vagyunk, vagy egy nagy átalakulásban vagyunk éppen benne, mint egy másfél évtizede összesen, azért ez tényleg egy nagyon izgalmas kérdés, és korunknak nagy témája. Azt hiszem, hogy a két idézet 1935-ből és 1992-ből, ugye, hát egy durvád, egy fél évszázad van közöttük, de látszik, hogy mi volt akkor a fejlődés sodra, hogy szabad államban, szabad egyház, függetlenség, szétválasztás minél radikálisabban. Most viszont a vallás szerepváltozása következik ismét, és így olvastuk, közéleti vallás egyház. Ez az új fogalom, és megváltozik ezzel együtt a vallás és a politika egymáshoz való viszonya is. Na most nézzük meg a bibliai fogalmakat, mert hiszen bibliai előadásról lévén szó, természetesen minden kérdésben a Biblia segítségével próbálunk tájékozódni. Mi a vallás a Biblia szerint, mi az állam szerepe a Biblia szerint, mi a kettő egymáshoz való viszonya, és a kettőnek a Biblia szerinti, vagy Jézus tanítása szerint való egészséges viszony, amit eredményez. Nos, tehát a Biblia szerint, pontosabban még közelebbről magának Jézusnak a meghatározását idézzük, a vallás az az egyes embernek a legszemélyesebb belső ügye, egy lelkiismereti meggyőződés és egy bensőséges kapcsolat Isten között és közötte. Tehát az a két meghatározás, amit mindjárt olvasunk a Szentírásból, ha idézzük Jézus tanításaiból, rögtön mutatja, hogy Jézus tanításaiban és egyáltalán a Biblia fogalom világában ilyen közéleti vallás egyház, ez a fogalom abszolút nem létezik. Szóval a Biblia fogalom világától teljességgel idegen. Szeretném olvasni János evangéliuma 4. fejezetéből Jézus, gondolom, sokak számára jól ismert szavait, amikor ezzel a bizonyos samáriai asszonnyal beszélgetett, akkor, mikor az asszony látta, hogy Jézus olvas az ő személyes életének a titkaiban, akkor tisztelettel megállt, és azt mondta, Uram, látom, hogy proféta vagy. És akkor rögtön föl is tett neki egy nagy kérdést, részben, hogy elterelje ugye a kényesebb kérdésekről a szót, de azért is, mert őszintén tudni akarta, és hát úgy látta, hogy Jézus az a hivatott személy, akitől ezt megkérdezheti. És tulajdonképpen mi az igaz vallás? Ez volt a kérdésének a lényege, mert a következőt mondta. Ami atyáink ezen a hegyen imádkoztak, ugye közel volt a Garizim hegye, illetve annak a közvetlen közelében zajlott a beszélgetés, ahol a samaritánusok szentélye állt. Ami atyáink ezen a hegyen imádkoztak, és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell. Mondta néki Jézus, asszony, hidd el nékem, hogy eljön az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek, mi azt imádjuk, amit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támadt. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát. És az atya is ilyeneket keres az ő imádójul. Isten lélek, és akit őt imádják, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják. Nyilván mindnyájan sejtjük, hogy ez, hogy ezen a hegyen vagy azon a hegyen, itt nem egyszerűen hegyekről van szó, hanem akár mondhatnánk azt is, hogy ebben a megfogalmazásban megjelenik a felekezeti kérdés, vagy az intézményes vallás kérdés, hogy ahogy most itt vagy ott, ez a helyes, vagy amaz a nem helyes. És Jézus erre azt válaszolja, hogy sem itt, sem ott, hanem lélekben és igazságban. Most nagyon sokan félreértik, és úgy gondolják, hogy itt Jézus teljesen elrelativizálja azt a kérdést, hogy helyes vallás, vagy nem helyes vallás.
Figyeljük meg, hogy utána Jézus azért azt mondja a samaritános asszonynak, hogy ti azt imádjátok, amit nem ismertek, mi azt imádjuk, amit ismerünk. Tehát ilyen különbség, hogy a kinyilatkoztatott Isten ismeret szempontjából helyes, vagy a kinyilatkoztatott Isten ismeret szempontjából nem rendelkezik teljes ismerettel, ilyen különbség van. De a vallásosság az döntően az egyén, az Isten lelke és az egyén között valósul meg, nem pedig valamiféle vallásos keret biztosítja. Gondoljunk arra, amiről az előző előadáson beszélgettünk, hogy most az egyház teremti a hitéletet, tehát aki benne van egy keretben, az teremt bizonyos hitéletet a hozzátartozók számára, vagy akiknek van bizonyos hitéletük, van bizonyos személyes kapcsolatuk az Istennel, azok alkotnak egy közösséget egymással. A kettő között óriási a különbség. Tehát Jézus nem mondta azt, hogy felesleges egy vallási közösség, azt sem mondta, hogy minden vallási közösség mindegy, szóval nem az a hagyományos nézet, hogy ugye sok út vezet, de ugyanoda vezet, ugye, vagy sokféle oldalról lehet a hegyet megmászni, de ugyanoda jutunk meg, ehhez hasonlók. Jézus nem ilyet mondott, mert kategorikusan megmondta, hogy a helyes ismeret szempontjából, a kinyilatkoztatott igazság szempontjából a zsidó vallás a helyes. Mert azt mondta, ti azt imádjátok, amit nem ismertek. De erre is fölhívnám a figyelmet, hogy milyen finoman, szépen fogalmazott Jézus, nem ismeritek. Ugye ez nagy példaadás a vallási türelemre. Tehát nem tévelyektek, nem gonoszok vagytok, nem eretnekek vagytok, hanem nem ismeritek a helyes kinyilatkoztatott ismeretet. És a zsidókról nem azt mondta, hogy jobbak és különbek és igazabb hitűek és értékesebbek, hanem azt mondta, ismerik. Amiben tulajdonképpen nincsen érdem, hanem egy Istentől adott kiváltság, ami ugyanúgy kötelez is. Tehát ezt nagyon érdemes megjegyezni, hogy Jézus hogy tanított arra, hogy gondolkozzunk a felekezeti különbségekről. Van, ahol az ismeret tisztább, helyesebb, teljesebb, van, ahol nem ismeri úgy, de úgy azt mondani, hogy önmagában, ugye, az emberek különbek vagy jobbak, és a többiek megvetendők, ez nem elfogadható. Ugye Jézus tanítása ezt teljesen elhárítja. Ugye azt is, amikor Jézus mondja, hogy akik Istent imádják, szükséges, hogy lélekben imádják, sokan elfelejtik a másik szót, és igazságban. Pedig ez ugyanolyan fontos. Jézus szinte ikerpárként mondja, ugye, hogy lélekben és igazságban, tehát a kettő között nincsen semmilyen szétválasztási lehetőség. Amennyire fontos, hogy bensőséges viszonyban az Isten lelke és az ember között, tehát hogy a Szentlélek által is személyes belső kapcsolat jöjjön létre a hívő ember és Isten között, épp olyan fontos, hogy ez igazságban történik. Tehát az embernek kérdés, hogy mennyi lehetősége van megismerni a kinyilatkoztatott igazságot, de Jézus ezzel a kijelentésével elkötelez a kinyilatkoztatott igazság megismerésére való törekvésre. Tehát egyetlen ember sem felelős azért, hogy ő maga nem juthatott több helyes és tiszta kinyilatkoztatott ismerethez, de felelős azért, hogy keresi ezt, és mennyire komolyan keresi ezt. És a maga lehetősége szerint mindent megtesz-e, érte? Mert Jézus azt mondja, lélekben és igazságban, tehát Szentlélek által belsőséges viszonyban és igazságban. De látjuk nyilvánvalóan, hogy Jézusnak a szava nem azt a felfogást hitelesíti, hogy van egy egyházi keret, abba lépjenek be emberek, és ez hívővé teszi őket, és ez teremt valami hitéletet bennük, hanem fordítva, akik lélekben és igazságban imádják Istent, majd azok alkotnak egymás között egy természetes módon egy közösséget, mint hasonló gondolkozású, mint belsőleg összetartozó emberek. Szeretném idézni Jézus hegyi beszédéből, az imádságra vonatkozó tanításából is azt a pici jellegzetes részletet, amikor Jézus azt mondta, hogy te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és csukd be a te ajtódat utánad, és imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van és titkon néz. Ugye ez annyira nyilvánvaló, hogy itt abszolút nem közéleti vallásról van szó, hanem tényleg az egyén legbensőségesebb Istennel való viszonyáról. Még a kifejezés, hogy menj be a belső szobádba, csukd be utánad, a te atyád titkon néz, titkon van és titkon néz. Ugye a legtöbb ember ma is, ha ezt a szót hallja, hogy imádság, a templom jut eszébe. Nem véletlenül, mert ugye az emberek úgy gondolkoznak, hogy az Istennel való kapcsolat, azt valamilyen vallási kereten belül kell gyakorolni, és tulajdonképpen az inspirál engem, és az adja meg ehhez a késztetéseket. Jézus fordítva mondja,
az igazi vallásosság az az Isten és az ember közötti bensőséges kapcsolatban születik meg, és ahogy az előbb mondtam, ebből lesz magától értetődő módon az egyetértők minden belső kényszer nélküli szabad közössége. Nos, tehát a harmadik igét is említsük még. A harmadik igében Jézus megint végtelenül egyszerűen szól a keresztény közösségről, amikor azt mondja, ha ketten-hárman egybegyűlnek az én nevemben, én ott vagyok közöttük. Ugye az én nevemben, gondolom mindnyájan rájövünk, hogy sokkal többet jelent Jézus nevének a formai emlegetésénél. Az én nevemben az azt jelenti, hogy Jézus gondolatai szerint, Jézus tanítása szerint, Jézus lelkének a befolyása alatt, tehát igazából Jézus teszi egyé őket. Másik helyen ugyanennek az igének a másik feljegyzése azt is mondja, hogy egy akaraton lesznek. Tehát itt látjuk azt, hogy akiket az Istennel való kapcsolat egyétett, mert Jézus, mindjárt Jézus nevében jönnek össze, tehát Jézus neve kapcsolja őket össze is a Jézussal való kapcsolat, és Isten jelen van közöttük. És ilyen végtelenül egyszerűen beszél Jézus az egyházi közösségről. Megint csak azt mondom, hogy itt közéleti vallásnak nyomát nem látjuk, hogyha ketten-hárman, ugye teljesen mindegy a szám is, nincsen szó nagy társadalmi méretekről, Jézus kettőről, háromról beszél, előzőleg meg egyről, aki bemegy a belső szobájába, és beszélget az Istennel, aki titkon van és titkon néz, itt meg kettő-háromról, akik Jézus nevében jönnek, és ezért egy akaraton is vannak, és ezért az Isten jelen is van közöttük. Menjünk tovább, mit mond a Biblia az államról? Ugye a Római Levél 13. fejezete a klasszikus igehely, zárójelben aláírtam egy másik igét, mert ez az első nyom a Bibliában az államra vonatkozóan, és azt a fontos tanítást közvetíti, hogy tulajdonképpen Isten akaratából létezik az állam a bűneset utáni világban. Mert ott Mózes könyvében azt találjuk, hogy a vízözön után Isten rendelkezett, hogy aki embervért ont, annak vére ember által ontasség, és ezt közvetve feltételezi valamiféle társadalmi szervezet, valamiféle bírói igazságszolgáltatás felállítását. Nagyon olyan benyomásunk van, amikor a Bibliát olvassuk, hogy a vízözönig Isten a teljes benemavatkozás elvét érvényesítette. Az első gyilkost, Kaint is hagyta futni, sem maga nem érvényesített igazságszolgáltatás, sem a Földön nem létezett még ilyesmi, semmiféle társadalmi szervezet. És amikor az isteni beavatkozás nélkül megmutatkozott, hogy hova jut az emberi civilizáció nagyon gyorsan, akkor Isten megint egy más eszközt léptetett életbe. Talán az összes el nem bukott lények tanulságára is, és végül majd a megváltott emberek tanulságára is, Isten megmutatta, hogy mi lenne akkor, hogyha ő nem építené bele a megváltási tervét az emberi történelembe, ha a Szent Lelke fékező munkája nem érvényesülne az emberi társadalomban, és ha ilyen biztosító intézményeket nem léptetne életbe, mint az állam. Tehát ezt azért említem, mert vannak olyan vallási irányzatok, amit az államot eleve gonosz dolognak, vagy Isten ellenesnek gondolják, de a Bibliából az derül ki, hogy az első késztetést maga Isten adta, a valamiféle bíróság, igazságszolgáltatást, és ezáltal valamiféle társadalmi szervezet létrehozására. Most a Római Levél 13. fejezetében van a rövid klasszikus megfogalmazása annak, hogy az államnak tulajdonképpen mi az Istentől adott feladata, és a keresztény hogy tekintsen az államra. Így olvasom a Római Levél 13. fejezetéből. Az első verset olvasom. Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől, és amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. Félre ne értse valaki, nem arról van szó, hogy a konkrét hatalmasságok, meg gondoljuk meg, mi jön neki ebből, hogy nincsen egyetlen egy, ha az Hitler, ha az nem tudom én melyik újabb és korábbi vérengző, ezek az Istentől rendeltettek. Szó sincs róla, ugye a fordítás sem a legtökéletesebb, hanem tulajdonképpen azt mondja, hogy a egyáltalán felsőbb hatalmasság, tehát valamiféle állam, társadalmat igazgató, ellenőrző szerv Isten akaratából létezik, és az Istentől rendeltetett. Tehát ez elvileg vonatkozik, nem pedig a konkrét megnyilatkozásai az államhatalomnak. Egyébként a Biblia abszolút, hogy így mondjam, nem kíméletes az államhatalmakkal, de
gondoljunk arra, hogy vadállatok szimbólumában mutatják be a bibliai proféciák a különböző hatalmakat. Például ugye a római birodalom jelképéről beszélgettünk is az előző előadásokon, úgyhogy vasfogai voltak, falt zúzott és a maradékot összetaposta, ugye nem éppen hízelgő kép, ugye az erőszaknak az uralmát így mutatja be a Biblia. Vagy például, amikor Jézusnak egy alkalommal Herodessel kapcsolatban mondtak valamit, akkor Jézus azt mondta, mondjátok meg annak a rókának, ez sem volt éppen ugye, egy nagyon elismerő megjegyzés. Tehát igen, mert egy sötét, egy teljesen igazság nélküli ember volt, ugye annál vált ez a bizonyos Herodes Antipász Keresztelő János gyilkosa. Tehát nem erről van szó, hogy a Biblia azt akarja mondani, hogy minden államhatalom közvetlenül az Isten felkentje. Ugye erről szó nincs. Ugye ez a középkorban volt ilyesmi, hogy ugye mindentire úgy kell tekinteni, mint az Isten felkentjére. Az Ószövetségben is már világosan látjuk, hogy csak ha valóban az Isten rendelt királyt, és az Isten próbált azt átalakítani egy isteni eszmény szerint, hogy ne a föld népeinek a szokása szerinti királyság legyen, akkor lehetett beszélni Istentől felkent királyról. De egyébként már a Biblia kíméletlenül bemutatja Izrael történetében is, hogy bőven voltak olyan királyok, akiknek az isteni felkenetéshez semmi közük nem volt, és ilyen történetírás nincsen a világi történetírásban, amilyet a Bibliában találunk. Ugye gondoljunk arra, hogy az ókori keleten mindig az volt jellemző, hogy csak hízelgő dolgokat mondtak a királyokról és az uralkodókról. A Biblia pedig leírja, hogy gonosz volt, és vétekbe ejtette az Izraelt, és nem járt igazán, mint az ő atya Dávid, tehát teljesen igazságos ítéletet szolgáltat a királyokról is. Tehát még egyszer mondom, elvileg mondja, hogy egyáltalán a felsőbb hatalmasság az állam intézménye Istentől rendeltetett. Szeretném olvasni a harmadik verstől tovább, mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetnek rettegésére vannak. Akarod-e pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól? Cselekedjed a jót, és dicséreted lesz attól. Mert Isten szolgálja ő a te javadra. Ha pedig a gonosz cselekszed, félj, mert nem ok nélkül viseli a fegyvert. Mert Isten szolgálja, bosszúálló a haragra annak, aki gonosz cselekszik. Annak okáért szükség engedelmeskedni nem csak a haragért, hanem a lelkismertért is. Mert ezért fizettek adót is, mivel hogy Istennek szolgálja, akik ugyanabban foglalatoskodnak. Adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval az adót, akinek a vámmal a vámot, akinek a félelemmel a félelmet, akinek a tisztességgel a tisztességet. Ugye, tehát az apostol szavaiból nyilvánvaló, hogy egy bizonyos viszonylagos béke és jogrend, és mindenek előtt az igazságszolgáltatás fenntartása, ez az állam hatalom feladata, ugye a jók védelmezése és a gonoszok rettegtetése, mert a bűn világában igenis valamilyen hatalmi szervezetnek kell féken tartania a bűnnek az elhatalmasodását. Ezt is kimondja, hogy nem ok nélkül viseli a fegyvert, tehát még a fegyvert is Isten akaratából viseli, mert ugye az Isten reálisan ítéli meg a földi történelmet, és azt mondja, itt szükséges valamilyen hatalmi szervezetnek lenni a jók védelmezésére és a gonosz féken tartására. És erről beszél, hogy a keresztény ezért jó szívvel ugye, adja meg, amivel tartozik az államnak, úgy tekint az államra, mint amely Isten szolgálja egy bizonyos értelemben, mert mi lenne a világon, lásd a vízözön előtti időket, hogy betelt a föld, totálisan betelt erőszakkal, mert még semmiféle igazságszolgáltatás és semmiféle államszervezet nem létezett, és a bűn világában ez tragikus állapotokat szül. Akkor is hasznos, hogyha, és akkor is szükséges, hogyha nagyon tökéletlenül, sőt sokszor nagyon a hatalmával visszaélve tölti be a feladatát, azt lehet mondani, hogy ennélkül még tragikusabb. Tehát Isten bőven számon kéri mindegyiknek az ítéletkor a bűneit és a visszaéléseit és a hibáit, de ha nem egyáltalán nem léteznék valamiféle társadalmi szervezet és államhatalom, akkor ugyanaz lenne, mint a vízüzön előtt. A világ még általánosabban és még egyetemlegesebben betelik erőszakkal. Azután a következő kérdésünk az, hogy a kettő egymáshoz hogy viszonyul. Ugye erre vonatkozóan megint csak Jézus tanításait idézzük. Ugye a Pilátussal való beszélgetésében hangzott el,
amikor ugye azzal vádolták, hogy ő lázadás szít a római birodalom ellen, ugye rákérdezett Pilátus, hogy király vagy-e hát te, Jézus válasza az volt, az én országom nem innen való. Tehát közvetve elismerte, hogy ő valóban király, magasabb rendű értelemben, mint ahogy ember ezt a fogalmat értheti, de az ő országa nem innét való. Tehát ezzel Jézus, azt hiszem, ebben semmi belemagyarázás nincs, ezt mindenki félreérthetetlenül látja, hogy Jézus azt mondta, hogy az a közösség, amit ő hoz létre, és az a munka, amit ő végez, az nem a világban való, teljesen más a törvénye, teljesen más természetű, és az a földi országokkal össze nem vegyíthető, és össze nem keverhető, nem innét való. Tehát ezt a mércét nagyon jól jegyezzük meg, tehát az egyháznak soha se szabad e világi valóságá lenni. Amennyiben azonos akar lenni Isten országával. Ugye tudjuk, hogy Jézus mennyit használt a példázataiban és tanításaiban ezt a fogalmat, hogy Isten országa. Ugye is lényegében azt mondta, hogy az egyháznak az a feladata, hogy Isten országának a képviselete legyen a Földön. Akkor nem e világból való, teljesen mások a törvényei, teljesen mások az eszközei. Ha e világból valóvá lesz egy egyház, akkor rögtön megszűnt Krisztus országának a képviselete lenni. A következő kijelentése Jézusnak, ugye, ami az adópénzre vonatkozó kérdésnél hangzott el, hogy szabad-e a császárnak adót fizetni. Ugye most nem akarom itt részletezni, hogy a zsidók milyen fanatikus szemmel oldaláról kérdezték ezt, és nagyon meglepődtek Jézus válaszán, aki nem azt mondta ugyan, hogy feltétlen alárendelés és szolgai engedelmesség a császárnak, szó sincs róla, hanem azt mondta, adjátok meg az Istennek, ami az Isten, és a császárnak, ami a császári. Tehát Jézus azt mondta, hogy a kettőt lehet együtt érvényesíteni. De a császárnak meg kell adni, ami az övé. És ugye pontosan mire mutatott az adópénz, ugye? Tehát megkérdezte, hogy kinek a képmása van rajta, hát akkor adjátok meg a császárnak, ami a császár. Ez a császár ügye, az Istennek pedig azt, ami az Istené. Ugye ez megint csak nagyon világosan mutatja a szétválasztás elvét. Mert Jézus azt mondta, hogy van, ami az Istené, és van, ami a császári. És a kettő egymás mellett érvényesíthető, de semmiképpen össze nem keverhető. Ez Jézus szavaiból nagyon világosan kitűnik. Mi következik akkor, hogyha az állam és az egyház helyes viszonya érvényesül? Tulajdonképpen egyedül ebben az esetben lehet megőrizni sértetlenül egy nagyon értékes kincset, az egyének lelkiismereti szabadságát. Ugye ekkor tudja az állam betartani ezt a határt, hogyha semmilyen vallás nem befolyásolja az államot, illetve nem fonódik össze az államhatalommal. Mihelyt az állammal olyan kapcsolatban lép bármilyen vallási közösség, teljesen mindegy, hogy melyik, hogy ezáltal bizonyos hatalomhoz jut, ugye, akkor már eleve lelépett a Krisztus törvénye útjáról, ugye, mert a Krisztus vallásában a hatalom nem játszik szerepet, a világ értelemben vett hatalom, tehát ha egyáltalán igényt tart a hatalommal való szövetkezésre, akkor egész biztos, hogy a hatalom eszközével élni is fog. És a másként gondolkodók lelkiismereti szabadságát megszünteti. A kettő szétválasztása azonban biztosítja a lelkiismereti szabadság elvének a maradéktalan érvényesülését. Ugye itt idéztük, hogy a Bibliában hol találjuk a lelkiismereti szabadság elvének a legszebb megfogalmazásait. Az apostolok mondták a Sanhedrin előtt, ugye hozzátenném, hogy a Sanhedrin akkor vallási és politikai felsőbbség volt, ugye a zsidóság legmagasabb vallási és politikai testülete, noha alá volt rendelve a római hatalomnak. És mikor ők, a Sanhedrin megtiltotta az apostoloknak, hogy Jézus nevében ne szóljanak, azt mondták, ítéljétek meg ti magatok, rátok illő-e hallgatnunk, vagy az Istenre. És kimondták, Istennek kell inkább engedni, hogy nem embereknek. Tehát ebben benne van az, hogy lelkiismeret dolgában, lelkiismereti meggyőződés tekintetében az ember nem rendelheti alá magát embernek, mert a lelkiismereti meggyőződéséről és a lelkiismereti indítékairól és a cselekvéseiről, ennek megfelelő cselekvéseiről az Istennek fog számot adni. Zárójelbe írtam oda a Római Levél 13. fejezetéből azt az igét, hogy amikor Pál apostol azt mondja, hogy a világi hatalomnak adjátok meg, amivel tartoztok, az adót, a vámot, de egy szó nem esik erkölcsről vagy vallási kérdésekről. Ugye? Tehát Jézus ezt nem utalja a világi hatalom hatáskörébe.
És a Római Levél 14. fejezetében pedig kimondja, hogy mindenki a maga urának áll vagy esik, és mindegyikünk maga ad számot magának Istenről. És kicsoda vagy te, hogy kárhoztatod a más szolgáját. Tehát az elkölcs, a vallás kérdésében, a lelkiismereti döntések, az indítékok kérdésében Istennek felelős minden ember, és fenn is áll az elv, hogy Istennek kell inkább engedni, hogy nem embereknek. Ez fölött áll minden emberi intézménynek, akár egyháznak, akár államnak. Hát ennyit röviden a bibliai fogalmakról, és most egy rövid történeti áttekintést tegyünk még, hogy tulajdonképpen ezek a bibliai fogalmak hogy jelentek meg egyáltalán a történelemben, és hol érvényesültek, hol semmibe vették őket. Nem kell megjegyni, nagyon rövid lesz ez a történeti áttekintés, és remélem világos is, mert itt tényleg ennek van értelme, hogy szinte ilyen vázlatszerűen lássuk a fejünkbe, hogy ez hogy érvényesült a történelem folyamán. Az ókori nagy civilizációkról, az ókori nagy birodalmakról röviden csak annyit mondanék, hogy itt jellemző volt, hogy a vallás a társadalmi élet kerete volt, tényleg közéleti vallás volt, az ókori pogány vallások valamennyien közéleti vallások voltak, és államvallások voltak. Ugye tulajdonképpen megadták az egész társadalom szemléletét, megadták a társadalmi élet liturgiáját, ugye ezt a vallási ünnepek, vallási szokások határozták meg. Tehát ez volt jellemző az összes ókori civilizációkra. Tulajdonképpen az ideológiája minden államnak az adott pogány vallás volt, és az uralkodó, ugye egyben az államvallásnak a feje volt, vagy legalábbis nagyon szövetséges az ugyancsak nagyon hatalmas papságnak. Szeretném megemlíteni, hogy egy kivételes személyiség, nem egy birodalom, hanem igazából csak egyetlen személyiség teljes következetességgel, Círus a perzsa birodalomban, akit úgy emlegetnek, hogy a vallási és nemzetiségi türelmesség atya, az első személy a történelemben, aki ilyet ismert. Rendkívül érdekes összefüggés, hogy a Biblia azt mondja, hogy Isten lelke késztette őt. Így mondja Ézsaiás könyve 45. fejezetében, hogy így szól Isten szolgájához, Círushoz, felövesztelek, noha nem ismertél. Tehát noha nem a kinyilatkoztatott vallás, Izrael vallása követője és ismerője volt, mégis Isten azt mondja, hogy ő övezte fel őt, és a Szentlélek által ő befolyásolta gondolatait, és használta fel a történelemben a maga megváltási terve munkálására. Tehát nagyon érdekes, hogy az a személy, akiről a Biblia így beszél, hogy Isten felövezte, noha nem ismerte őt, és tehát, hogy Isten lelke adott késztetéseket, és Isten egyengedte előtte az utat a történelemben, ez a személy éppen a vallási türelmesség képviselője volt, egyedülálló és kiemelkedő példaként az ókori történelemben. Külön szeretnék említést tenni a görög-római civilizációról, ugye, amely a legközelebb van hozzánk az ókori birodalmak sorából, és közvetlen elődje a mai társadalmaknak, és hát mai napig is érvényesül a befolyása. Ugye itt is gondoljunk arra, hogy ugye például a római birodalomban a római császárok egyben Pontifex Maximusok is voltak, ugye az államvallás főpapjai voltak. Gondoljunk arra, hogy a római birodalom későbbi szakaszában teljesen általánossá vált a császár istenítése, ugye, tehát a császár személyének az isteni tiszteletben való részesítése, és gondoljunk arra, hogy átszőtte ez a liturgia az egész vallásos életet. Teljesen átszőtte ugye az államvallásnak a liturgiája. Egy Egon Fidler az Újkori gondolkodás története című művében egy nagyon érdekes gondolatot kockáztat meg. Azt mondja, a görögök vallásossága is például, akik szintén nagy hatással voltak a vallásosságukkal is a rómaiakra, azt mondja, nagyon jellegzetes valami volt, azt mondja, nem nagyon foglalkoztak ők azzal, hogy Istenek ténylegesen léteznek-e, és különösebben az erkölcsi elvek sem voltak súlyosak ugye a görögségnél, hanem egyszerűen a társadalmi élet kerete volt a vallásosság, és a társadalmi élet liturgiája. Tehát nem a személyes meggyőződés, vagy a személyes hit dominált egyáltalán, hanem egy közösségi életnek a kerete volt.
Na most, amikor megjelent a kereszténység, akkor tulajdonképpen ebben egy forradalmi újdonság volt, tehát a vallás fogalmának az átértékelődése. Tehát szeretném, ha ezt látnánk azzal, hogy megjelent Jézus vallása, Jézus tanítása az emberi történelemben, itt a vallás fogalmának egy radikális új értelmezése következett. Ugye az előbbiekben idéztük Jézus tanítását, tehát a vallás az az egyén belsőséges viszonya Istennel, egy mély értelmi és lelkiismereti meggyőződés, és ami nagyon lényeges, hogy ezzel együtt az egyénnek egy gondolkodásbeli függetlenséget biztosít, és ő ezt a, olyan erős ez a belső meggyőződés, ez a belső kötődése, hogy ez őt függetleníti a társadalmi és vallási konvencióktól, és ha kell, ha a kettő ütközik, akkor ezt az elvet követő, hogy Istennek kell inkább engedni, hogy nem embereknek. Tulajdonképpen a Római Birodalom ezért kezdte meg a keresztény üldözéseket. Mert a Római Birodalom totális hatalom volt, amely mindenestől uralni kívánta az embereket, és ez a független gondolkozás, és ez a független cselekvés, ez egy izgató és veszélyesnek ható új jelenség volt, és egyáltalán a vallásosságnak ez az értelmezése, ez elfogadhatatlan volt. Tudjuk jól, hogy a keresztény üldözések nem jártak eredménnyel, és 313-ban megszületett a milánói türelmi rendelet, vagyis nem sikerült a kereszténységet kiirtani. A milánói türelmi rendeletről csak annyit mondanék, hogy ha az embernek úgy volna ideje, vagy egyáltalán valami jóval kecsegtetne, szóval komoly irodalmat lehetne fölkutatni ezen a téren, ez mindenkinek ajánlatos kutatási terület lehetne, hogy ez a csodálatos rendelet, a milánói türelmi rendelet hogy született meg. Mert igazából, ha valaki elolvassa a milánói türelmi rendelet szövegét, hogy mindenki a maga választotta vallás szabadon követheti, gyakorolhatja. Szóval ez olyan modern, ez az ókorban egy olyan csoda, hogy az ember nem tud hova lenni, nem, hogy valahol itt is az Isten lelke működött, mint egykor Círusznál, hiszen Isten megmondta, hogy 10 esztendeig fognak tartani a keresztény üldözések. Ugye a Jelenések könyvében van egy ilyen profécia, tehát a Dioklécián császár által indított utolsó legszörnyűbb keresztény üldözés 10 esztendeig fog tartani, és nekem mindig az a sejtésem, hogy valahol megint az Isten befolyásolt gondolatokat, és az Isten avatkozott a történelembe, hogy egy ilyen szövegezésű, egy ilyen szemléletű rendelet, ami valami bámulatos dolog, hogy a 4. század legelején megszületett. De hamarosan további változás történt, ez a dátum valószínűleg szintén többeknek ismerős, ezeken az előadásokon is elhangzott. 380-ban már a kereszténység nem csak megengedett vallás lett, már nem csak a kereszténység szabad vallásgyakorlatát engedték meg, hanem államvallássá léptették elő. Ugye ez az a törvény, amelynek így kezdődik, hogy minden római állampolgár köteles felvenni a keresztény hitet. Ugye ez teljesen különbözik, ugye az ember füle rögtön hallja, hogy össze nem egyeztethető a bibliai szabadság elvével. Na most ennek a következménye lett ugye a népegyházi képződmény kialakulása is, vagyis hogy nem személyes lelkismereti döntés alapján, nem felnőtt keresztséggel lettek emberek a keresztény egyház tagjaivá, hanem hamarosan felváltotta a felnőtt keresztség gyakorlatát, a gyermek keresztség gyakorlata, és kialakult a népegyházi képződmény. Az ember csak elgondolkodik rajta, hogy mi lett volna, milyen más irányt vett volna az egész történelem, ha az a csoda megtörtént volna, hogy a kereszténység visszautasítja ezt a szövetséget. Ha a kereszténység hű marad a maga alapelveihez, és a milánói türelmi rendelet szellemét erősíti, és ha már akkor a kereszténység a maga eredeti elvei szerint a szabad államban szabad egyház, avagy pedig a jézusi tanítás szerint az állam és egyház szétválasztása és békés egymás mellett élése elvét képviseli, ha a kereszténység hű maradt volna önmagához és Jézus tanításához, és nem lett volna birodalmi egyházzá, az egész történelem teljesen másképpen alakult volna. Tehát 313 és 380 között valami sorsforduló volt, hogy Isten adta azt a csodálatos türelmi rendeletet, mint a tünemény megjelent a történelemben, és a keresztényeknek ez elég kellett volna, hogy legyen, és hálával kellett volna fogadniuk, hogy van szabad vallásgyakorlatuk. De ennél többet, a hatalom szövetségesévé válni, ezt nem lett volna szabad a keresztény egyháznak elfogadnia, ha hű maradt volna Jézus tanításaihoz.
Mi lett az eredmény? Újra létrejött az államegyház képlet, ugyanúgy, mint a görög-római birodalomban, ugye tehát, hogy így mondjam, helyre döccent a római birodalom stabilitása, megint pontifex maximusok voltak a császárok, csak hogy a vallás cserélődött ki, most már nem a görög-római vallás volt az uralkodó vallás, hanem a keresztény vallás. Ugye hamarosan aztán a pogányságot már nem is tűrték meg. Tehát kicserélődött a vallás, de az államegyház képlet ugyanaz maradt, ami volt a görög-római civilizáció, különösképpen a római birodalom idején. Szeretném megemlíteni, hogy az ortodox egyházban, tehát a keleti kereszténységben a mai napig is ez a képlet maradt meg. Ha valaki hallgat híreket, akkor tudja, hogy mi van. Ugye a nemzeti egyházaknak, a különböző ortodox nemzeti egyházaknál az államnak a feje, a vallásnak is feje, ugye? Tehát ez ugyanaz maradt, ami a kereszténység államvallása után kialakult a birodalmi egyház létrejöttével, és a mai napig is így van. Na most a nyugaton egy kicsit másképp alakult a fejlődés, ugyanis a nyugat-római birodalom viszont összeomlott. Ugye a kelet-római birodalom még 1000 évig fönnállt, de a nyugaton összeomlott a római birodalom szervezete a népvándorló törzsek hatására. Ugye keleten majd csak az iszlám tette tönkre, amíg az iszlám hódítások tönkre nem tették, addig még fennmaradt, és maradt ez, hogy a császár egyben az államvallás feje is. A nyugati területen viszont az történt, ugye ez már egy kicsit ugye ismerősebb számunkra, erről is sokszor esett szó, hogy mivel a császár egyáltalán nem tudta a hatalmát érvényesíteni sem a politikait, sem a vallásit a nyugati területen, a legnagyobb tekintélyt nyugaton, aki ott maradt, és miközben összeomlott a birodalom szerkezete, az egész birodalmi gépezet, aközben megmaradt az egyház. Megmaradt az egyház szervezete, működött az egyház. Tehát a legnagyobb tekintély volt nyugaton a Róma püspöke, tehát Róma püspökének először átadta a Pontifex Maximus címet. Ugye 533-ban Justinian császár ilyen törvényt hozott, hogy a nyugat összes egyháza is számára Róma püspöke a fellebezési fórum. Tehát Róma püspökének a hatalmát erősítette először vallási téren, azért, hogy valamiképpen óvja a római birodalom hatalmát, vagy annak a képviseletét megerősítse, ami még megmaradhatott a szétzilálódott nyugaton. Azután most azt ugye nem részletezném, hogy ezután következett az, hogy ugye ebben még belejátszott ez a bizonyos Álkonstantini adománylevél is, szóval némi csellel és egyházi közreműködéssel, de végül világi hatalmat is kapott, ugye, közvetve a kelet-római császártól, illetve a kelet-római császár által Róma tiszteletbeli konzulának kinevezett frank királytól a Róma püspöke. És belépett az államok sorába, létrejött a pápai állam. És ahogy a pápai állam létrejött, abban a pillanatban megkezdődött a versengés a császári hatalom és a pápai hatalom között. Ugye erre mindenki emlékszik, hogy a német-római császárok és a pápák hatalmi harca, amelyből a pápák kerültek ki győztesen. És akkor gondoljuk meg, hogy így lett, hogy keleten maradt az, hogy az állam feje az vallás feje is, nyugaton viszont az egyház, a legfőbb egyházi tekintély a római pápa, és egyáltalán az egyházi tekintély került a világi hatalom fölé. Tehát a birodalmi egyház, hogyha így ugye két szárát rakféle típusú

Fiáját biztosította az egyház, hiszen az egyház ünnepei voltak az ünnepek, és ez tökéletesen egybefonódott. Most ugye Luther Márton és a többi reformátorok, amikor azt mondták, hogy a vallás az Istennel való bensőséges viszony, és mi értelmi, lelkiismereti meggyőződés, akkor tulajdonképpen visszatértek a jézusi tanításhoz. Ez abszolút forradalmian új volt. És az is megjelent rögtön, hogy ez egy független gondolkozást és független cselekvést biztosít. Ugye ma már mi azt nem tudjuk megérteni, hogy amikor Luther az összes egyházi méltóságokkal is, és a főrendekkel és a császár jelenlétében, egy kis szerzetes, azt mondta, hogy igen, én hagyom magam meggyőzni, de bizonyítsák be a Szentírásból, hogy tévedek. Egyébként itt állok, másként nem tehetek, Isten engem úgy segíjen. Hogy ez milyen világforradalom volt, ezt már nem tudjuk megérteni, mert a kor gondolkozása háttérén az volt. Mert valakivel szemben lehettek ott a legnagyobb világi és egyházi méltóságok, ő lehetett hozzájuk képest egy homokszem, de azt mondta, a lelkiismeretemben Istenhez, illetve Isten igéjéhez vagyok kötve, és én másként nem tehetek, és független, és szabad, és bátor volt. Ugye ez olyan volt, hogy egy pillanat alatt az egész középkori rendszer omlott össze, mint a kártyavár, egyetlen embernek ettől a hallatlanul bátor, nyílegyenes és belső meggyőződésben fakadó kiállásától. Mi történt ezután ugye a reformáció egyházaival? A reformáció egyházainál egy sajátos helyzet alakult ki, hiszen ugye a áldáz ellenségek támadták a reformáció ügyét, és Luther Márton végül is, és a reformátorok nagy része is azt tették tulajdonképpen, hogy a püspökök helyébe, a korábbi püspöki felügyelet helyébe a fejedelmeket és a német városok kormányzatát tették, mert védelemre szorult a reformált egyházak védelemre szorultak. Igazából ez nem volt ténylegesen biblikus dolog, mert nem az állam és az egyház szétválasztása történt, hanem megint csak az állam és az egyház szövetségesi összefonódása. Mindazonáltal az adott történelmi körülmények között a most még hívő módon gondolkodó fejedelmek és városi önkormányzatok, amelyek nagy mértékben osztották ugyanazt a személyes hitbeli meggyőződést, segítséget jelentettek és védelmet jelentettek, de a későbbiekben, ahogy ez a hit kihalt, ugye visszamaradtak a protestáns államegyházi képletek. Az anglikán egyház esete is azt hiszem ugye ismerős, ugye ott tudjuk, hogy egészen más úton, nem, igazából nem biblikus reformációból fakadóan, de végül is ott is az történt, hogy a pápai fennhatóság alól kivonta magát az anglikán egyház, viszont az államvallás fejévé a király, illetve a királynő lett, attól függetlenül, hogy király vagy királynő van, tehát a királyi hatalom került az államvallás fölé. Na most drasztikus változás, teljesen radikális változást hozott a felvilágosodás és a nagy francia forradalom, amely azt az eszmét hozta, hogy teljesen független egymástól igazából az állam és az egyház, de hozzátenném, hogy ezt már a lehiggadása idején hozta. Eredetileg a francia forradalomnak volt egy kimondottan dekrisztianizációs irányzata, tehát egyenesen a vallás üldözés irányzata, és tulajdonképpen ez ment aztán tovább a harcos ateista államokban, ahol úgy tekinti a világi állam az egyházat, mint versenytársat, mint veszélyes, mint ami veszélyt jelent az állam függetlenségére, és az elnyomására és bizonyos mértékű üldözésére törekszik. Tehát ez a felvilágosodás nagy francia forradalom nyomán ment tovább, tehát egy bizonyos fajta félelem a középkori tapasztalatok alapján, és ezért inkább az elnyomás és az üldözés érvényesítése az egyházzal kapcsolatban. Létrejött teljesen más indítékból és más színezettel az amerikai Egyesült Államokban, ugye tehát az új földrészen kialakult új államban, megint csak az állam és az egyház szétválasztása, de itt egészségesebb alapon és más indítékból, ugyanis kimondottan a biblikus forrásból, a vallás személyes ügy, bensőséges ügy Isten és az ember között, és egyéni, személyes, lelkiismereti meggyőződés kérdése, és az Amerikai Egyesült Államoknak az a bizonyos híres kiegészítő, 1791-ből származó egyes számú kiegészítő pontja kimondja,
hogy az állam nem alapít

vallást, és tehát nem hoz törvényt vallás alapítása vagy vallás tiltása dolgában. Ez igazából többet jelent, mint hogy alapítás, tehát semmiféle állami támogatás. Tehát nem, állami törvényhozás vallásos ügyet nem érinthet, se pro, se kontra, se védve, se támogatva, se tiltva. Ugye, és ez itt igazából a Jézus tanítása megértéséből fakadt. Ugye tudjuk, hogy az Amerikai Egyesült Államok alapító atyái, noha nem mindenkinek volt egészen világos feje a bibliai tanítást illetően, de végül az az irányzat győzött, amelyik a biblikus elvet hallotta, hogy állam és egyház radikális szétválasztása a lelkismereti szabadság sérthetetlenségének a biztosítására. Na és most ma hol tartunk? Ma ott tartunk, bocsánat, még mielőtt említeném, hogy ma hol tartunk, feltenném a kérdést, hogy mi lett volna, az ember megint gondolkozik, hogy mi lett volna, ha akkor a 18. században, a 18. század végén a kiegyensúlyozott elv érvényesült volna. Szóval nem az, ami a nagy francia forradalomban született, amely egyrészt tehát elment odáig, hogy elnyomás, de ha nem is közvetlenül Franciaországban, mert ott aztán lehiggadt ez az irányzat, de másutt, ahogy átvették, üldözés és elnyomás, és másrészt pedig az egész társadalomnak olyan szekularizálása, hogy már átbillen a mérleg a túloldalra, tehát tulajdonképpen a vallás erkölcsnek is a teljes elvetése, a kiirtása, az abszolút szabadság eszméjének a meghirdetése. Mi lett volna, ha nem ez lett volna a meghatározó és uralkodó, ami kihat végül is közvetve vagy közvetlenül, a gyarmatiasítás révén közvetve még a harmadik világ országaira is. Tehát ha nem ez lett volna a meghatározó, ami az egész világra kihat, hanem az a protestáns eszméje, illetve biblikus eszméje az állam és egyház viszonyának, amely az Amerikai Egyesült Államokban először kialakult. Megint csak azt mondhatom, sorsforduló volt a 18. század vége, sok minden másképp lett volna, ha a kiegyensúlyozott egészséges eszme és gyakorlat alakul ki. Csak az emberiségre nem jellemző az egészséges, kiegyensúlyozott állapot. Ugye gyakran az jut az embernek eszébe, hogy szinte az egész emberi történelmet le lehet írni a hatás-ellenhatás törvényével, avagy ezzel az egyszerű jó paraszti közmondással, hogy az ember mindig átesik a ló túlsó oldalára. Ugye, és akkor, ha áttesett a ló túlsóra, ez megint elindítja az újabb ellenhatást, az újabb folyamatot, és ez így megy. Ilyen szempontból igaza van Prédikátor könyvének, hogy semmi sem új a nap alatt, hanem mindig visszatérnek a dolgok, és legalábbis a törvényszerűségek ugyanazok. Na most hova jutottunk ma? Ma pedig az a helyzet, hogy egyrészt, mivel a nagy francia forradalom volt a meghatározóbb, amely azért dekrisztianizáció, szekularizáció, az erkölcskiirtása és az abszolút szabadság eszméje hirdetése is az állam és egyház szétválasztásán túl. Ennek az lett az eredménye, hogy tényleg oly sikeresen függetlenült mindenféle erkölcsiségtől az emberi társadalom, hogy az abszolút szabadság civilizációja is csődbe ment, nagyon erős csődbe. És csak szeretném megállítani, hogy Magyarországon olyan sokan mondják, hogy az a 40 év, milyen az ifjúság, az a 40 év. Ilyenkor mindig csodálkozom emberek rövid látásán, mert hát Magyarországon volt ez a 40 év, de hát nyugaton nem volt ez a 40 év, és tessék megnézni az emberek erkölcseit, állapotát, ifjúság állapotát különösképpen. Hát vigyázat, hát ez itt egy nagy tévedés. Ugye itt ilyen ateista ideológiájú államok voltak, de a maguk módján még egyfajta szocialista erkölcsöt ugye kényszerítettek az emberekre. Nyugaton meg az abszolút szabadságnak, ugye? Tehát ez pepitával ugyanaz, mondjuk az egyik pöttyös, a másik pepita, de teljesen egytőről fakad. Az is szekularizáció, az is elvallástalanodás, ugye? Csak más formában, békén hagyja az egyházi intézményeket, de maga a társadalom, az emberek gondolkozása, életmódja teljesen az abszolút szabadságot követi, erkölcsi téren, vallásilag is. Tehát annélkül, a 40 év nélkül nyugaton is ugye bekövetkezett a szabadság kultusznak a nyomán egy válság, tehát hiányzanak az irányadó erkölcsi elvek, és ugye Amerikában ezért a protestantizmusnak egy másik ága, amely egyfajta teokráciát szeretne, az erősödött meg, ez a bizonyos erkölcsi többség, mondaná, hogy elzűlik, tönkre megy az ország, radikálisan kell az embereknek erkölcsöket és vallást adni, hogy újra Isten országa legyen Amerika. Ugye, tehát ott ez lett az ellenhatás, és Nyugat-Európában úgy tűnik, hogy lassabban
mert igen nagy itt a szabadság kultusza, és nagyon erős ennek a hagyománya, de Nyugat-Európának is állandóan megy a befolyásolása ebben az irányban, és egyre inkább a betörése is, hogy változásnak kell történnie ezen a téren. Na most itt viszont Kelet-Európában, itt még ezhez hozzájön az, hogy a kommunizmus utáni, ugye, ellenhatás törvénye, ugye, mivel itt egyenesen a vallásnak az elnyomása történt, most jön az óriási ellenhatás vissza a vallásokat a közéletbe. De összefoglalva még egyszer ezt szeretném mondani, hogy ez világviszonylatú tendencia. És megint megjelenik ez, hogy közéleti vallás. A vallás szerepének az átértékelődése történik meg. Kicsit szomorú ez a kijelentés, de szeretném elmondani, nem hiszem, hogy nagyot tévednék vele, ha azt mondom, hogy azért is értékelődik át a vallás szerepe, és megint társadalmi szemlélet, társadalmi erkölcs, és az állam ideológiáját biztosítsa, és azért jelenik meg ez, és azért tűnik el a vallásnak az a szerepe, hogy mély személyes meggyőződés, bensőséges viszony Istennel, mert a ma embere egyre jobban leszokik a gondolkozásról. Tehát, ugye gondoljuk meg, túl sokan vagyunk a világon, van gazdasági verseny, azonnal dönteni kell, írtó bonyolult igazgatni ezeket a tömegeket, mindenkit lefoglal a létért való harc, tehát ki gondolkodik itt igazságról? Szóval Istent lélekben is igazságban imádni, ezek ózsdi, időszerűtlen elveknek tűnnek, tehát itt gondolkodni, nincs is idő rá, hogy itt vitatkozni azon, hogy most ez így helyes, vagy úgy helyes. Tehát igazából most a vallásnak az a szerepe, hogy valamiféle összetartó erő legyen, egyfajta közéleti vallásosság kell, egy bizonyos erkölcsöt biztosítson, de a vallásnak ez a bensőséges, személyes meggyőződés, Istenhez való viszony szerepe tűnik el. És azon kívül az egyes embereknek is, hogy így például nincs idejük az Istennel való bensőséges viszonyra. Tehát, hogy így mondjam, ez egy sodró történelmi folyamat, hogy a vallás szerepe megint kezd olyanná válni, mint az ókori civilizációkban volt, hogy a vallás a társadalmi élet egyfajta szabályozójává válik, közéleti vallásossággá, de nem az, amiről Jézus beszélt, hogy menj be a te belső szobádba, meg lélekben is igazságban. És ehhez hozzájárul az, ugye, hogy a kereszténység történetében bekövetkezett az, amit mondtam, hogy felváltotta a gyermekkeresztség, a felnőtt keresztséget, a szabad választást, hogy szabad választásból lesz valaki keresztény, vagy nem lesz az. Ugye a reformáció idején is sajnos ez egy óriási dolog, szóval óriási törésvonal volt, vagy óriási esélynek az elmulasztása volt, hogy a reformáció nem hatolt addig, hogy visszaállítsa a szabad választás alapján lenni keresztényé és a felnőtt keresztséget a gyermekkeresztség helyére. Így tehát gondoljuk meg, ez az egész népegyházi jelleg is, hogy ugye a keresztény egyházak túlnyomó többsége népegyház. Ez is az ellen szól, hogy a vallás nem mély személyes meggyőződés, nem Istennel való bensőséges viszony, hanem bizonyos értelme egy hagyomány, egy családi és nemzeti tradíció, amely megszabja az élet kereteit, az egyéni, a családi életét és a társadalomét, de nem több annál. Tehát a vallásnak megint ez a szerepváltozása. Tehát ahhoz képest, ami az őskereszténység idején volt, ahogy Jézus tanított, ami volt a reformáció idején, ahhoz képest teljesen ez a szerepe jelenik meg a vallásosságnak ma ismét. Csak megemlítenék egy kis magyarországi példát, hogy a Magyarországon a Milleniumi Bizottságnak ugye az elnöke, a Nemeskürti professzor úr, és hát két ilyen kijelentést tett, az egyik, hogy a milleniumi ünnepségek idejére fel kell függeszteni az állam és az egyház szétválasztása elvét, a másik pedig, hogy kötelezővé kell tenni az ünnepségeken való részvételt. Ugye nagyon érdekes, hogy ezben egy sereg reakció jelent meg, hogy hát azért még a pártállam is óvatosabb volt egy kicsit, bizonyos értelemben iskolákban, meg közéleti helyeken voltak április 4. ünnepségek, de azért ilyen meredeken ez nem hangzott el. Tehát mindenki figyelje meg, hogy mit jelez ez. Ez egy jelzésrendszer, hogy kötelezővé kell tenni a részvételt, ami nem hiszem, hogy ez megvalósul, de a pusztán az eszme felröppentése is ugye jellegzetes, és ugye erre az időre fel kell függeszteni az állam és az egyház szétválasztása elvét. Tehát gondoljuk meg, egy közéleti vallásosság az ünnepségekben él, az liturgiában él.
az emberek konvencionális befolyásolásában van a szerepe, tehát más a vallásnak a fogalma, és más a vallásnak a szerepe, és ez a szemünk láttára alakul át. És végül utoljára befejezésül, sajnos ebből, hogy így mondjam, kényszerítően következik az, vagy logikailag következik, elkerülhetetlenül ez a következő állomás, hogy a lelkiismereti szabadság veszélybe kerül. Ugye megfigyelhető, hogy ma Magyarországon rengeteg újságcikket olvashatunk, meg rádióban, tévében, sok minden a vallásügyi törvény módosításáról, és az erről szóló cikkekben az a feltűnő, figyelje meg bárki, hogy a lelkiismereti szabadság szinte meg se jelenik. Szóval szinte eltűnőben van ez a fogalom, úgy tűnik, hogy már nem is nagyon értik sokan ezt a fogalmat, hogy egyáltalán létezik. Tehát nem egy feszültségmentes időszakban vagyunk, és a bibliai kijelentés, két bibliai kijelentést írtam még fel a táblára, hogy a Biblia profétikus kijelentései hogyan utalnak erre a változásra az emberi történelem végén. Külön ugye hát azt az időnk semmiképpen nem engedi meg, hogy arra kitérjünk, hogy a nagy francia forradalomról is milyen bámulatos jövendőlés van a Bibliában, Jelenések könyve 11. fejezetében. Tehát tulajdonképpen a Biblia profétikus kijelentéseiben egyértelműen ott volt, hogy minden ágazatra, népre, szóval a világ népeire ki fog hatni a francia forradalom szelleme, de az is ott van, hogy utána az emberi történelem végén megint megfordul a kocka, mert a Timóteushoz írt második levél 3. fejezetének az 5. versében például azt mondja a Pál apostol, hogy az utolsó időben sorolja, hogy milyenek lesznek az emberek, és a végén ezt írja, akiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak elejét. Sorsdöntő kijelentés. Tehát mivel ezt általában azt mondja, lesznek az emberek, tehát ez az általános, ez az általánosan jellemző, ehhez képest kivételek léteznek, az általánosan jellemző ez lesz, hogy megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. Na ez az a bizonyos közéleti vallásosság. Ereje csak annak a vallásosságnak van, amikor valaki lélekben is igazságban imádja az Istent. Ennek a vallásosságnak nincs igazán gondolkozásmódot, egymáshoz való viszonyt átalakító ereje, de megvan a látszata, és megvan a hatalmi támogatottsága. Jelenések könyve 13. fejezetében pedig, hogy félreérthetetlen szimbólumok utalnak erre megint csak nem térhetünk ki, tulajdonképpen az Amerikai Egyesült Államokról mondja, hogy mondani fogja a föld lakosainak, hogy kit imádjanak, és szankcionálni fogja, hogyha nem imádják. Ugye ez egy döbbenetes profécia, így van a Szentírásban, ez szó szerint jelképek nélkül is érthető, hogy mondja a föld lakosainak, hogy kit imádjanak. Aztán akik nem imádjanak, azokkal ez is ez történjék. Ez most hihetetlennek tűnik a szemünkben, ugye, de azt láthatjuk, ugye, hogy tényleg egypólusú világ lettünk, egy szuperhatalom létezik. Pillanatnyilag úgy látjuk, hogy az emberi jogoknak az abszolút védője ezen a világon, de gondoljuk meg egy szemléletváltozás az Amerikai Egyesült Államokon belül, az pedig ez a szemléletváltozás ez szinte döngeti a falat. Ugye ilyeneket lehet olvasni amerikai újságokban, hogy bizonyos jobboldali vallásos pártok, az úgynevezett vallási koalíció. A vallási koalíció azt mondja, hogy az állam és az egyház szétválasztása történelmi értelmetlenség volt. Noha ez nekik egy szinte szent nemzeti hagyományuk, ma már elmennek idáig, hogy történelmi értelmetlenség volt. És ma még az alapvető emberi jogokat is védik, a lelkiismereti szabadságot is védik, de ugyanakkor ez az irányzat is nagyon erős. Tehát ha Amerikában bekövetkezik egy radikális szemléletváltozás, vagy nem csak szemléletváltozás, hanem egyszerűen egy választási győzelem, a vallásos koalíció megnyeri a választásokat, a vallásos jobboldal. És tudjuk azt, hogy amikor hatalomba kerül rá, egy radikális gondolkozású új irányzat, bizony alakítja az emberek ideológiáját is. Ugye ne gondoljuk azt, hogy az emberek olyan nagyon szabadon és függetlenül gondolkoznak, főleg nem az érdekeiktől függetlenül gondolkoznak. Tehát akkor megy az emberek ideológiának az átalakítása. Tehát ha Amerikában ez a változás megtörténik, hogy közben ugye a szemléletváltozás is folyton halad előre, sokféle tényező erősíti is, megnyerik a választásokat, a vallásos jobboldal, akkor ugyanez a szuperhatalom nem az alapvető emberi jogokat fogja vallási téren, legalábbis vallási téren védeni, hanem válhat egyfajta vallási irányzatnak az abszolút támogatójává, ugyanezzel a hatalmi súllyal.
Ugye a bibliai proféciák tulajdonképpen erre utalnak, hogy mondja a föld lakosainak, kit imádj, akik nem imádják. De most mindez gyakorlatilag úgy jelenik meg, hogy az emberi társadalmak szétzilálódnak, ugye különösképpen II. János Pál pápa a különböző hát enciklikáiban, szociális enciklikáiban ezt nem győzi hangsúlyozni, hogy lement ugye a szocializmus, kommunizmus megdőlt, a kapitalizmus is válságban van, új társadalomra van szükség, mi pedig vallás-erkölcsi alapon álló új társadalomra. És éppen Hans Küng, egy nagyon neves római katolikus teológus neve fémjelzi ezt az irányzatot, hogy a különböző világvallások erkölcséből kell összegyúrni egy világetoszt, ezt a világetoszt kell megtenni a nemzetközi jogrend alapjául, tehát ehhez kell igazítani a nemzetközi jogrendet. Tehát gondoljuk meg, hogy micsoda forradalmi átalakulásban van a világ. Tehát még egyszer mondom, a vallás Jézusi fogalmától elmozdulunk oda, hogy közéleti vallásosság. És az állam és az egyház szoros szövetsége. Ezt különben finoman, a modern római katolikus teológiában úgy mondják, hogy a szubszidiaritás elve. Ez a szubszidiaritás elve, ez azt jelenti a kisegítés elve. Hogyha nem tudja hatékonyan ellátni feladatát az állam, akkor az egyház kisegíti. Tehát ma megbotránkoztató azt mondani, hogy állam és egyház összeolvadása vagy hatalmi szövetség, ezt mindenki tagadja. Van erre egy sokkal modernebb szó, hogy a szubszidiaritás elve, tehát a kisegítés elve, de a lényeg ugyanaz. A lényeg mégis ugyanaz, hatalmi szövetség van kialakulóban, de úgy tűnik, hogy a legnemesebb, leghumánusabb célok érdekében tudnélik az emberiség megmentése az erkölcsi szétszűléstől és egy világkatasztrófa veszélyével szemben az emberiség fennmaradásának és egységének a megmentése. Mindezekben tisztán látni kizárólag a Biblia segítségével lehet. Szóval nem szabad senkit és semmit megítélni, hogy milyen irányzatot követ, és milyen gondolkozásmódot, vagy mit képvisel éppen harcosan. Tisztánlátáshoz ezen a történelmi, ennek a szörnyű történelmi múltnak a hátterén, és ebben a nagyon bonyolult jelenben csak a Biblia egyedül, meggyőződésem egyedül tud tisztánlátáshoz segíteni. A Biblia alapján pedig azt értjük meg, hogy az én országom nem e világból való. A kereszténység akkor hűl magából, ha nem e világból való. És az igenis az egyén bensőséges viszonya Istennel, mély lelkismereti meggyőződés. És nincs védendőbb nincs védendőbb emberi érték ezen a földön, mint az egyénnek a lelkismereti meggyőződés tekintetében való szabadsága. Ha az ateizmus, ateizmus. Ha az valami nagyon furcsa vallásosság, akkor az. Amit még szintén nem lehet korlátozni addig, amíg mások alapvető szabadság jogait és érdekeit nem sérti, amikor így mondjam, büntető törvénykönyvben nem ütközik. De egyedül így működik valahogyan az emberi civilizáció. Itt el kell felejteni azt, hogy van ideális társadalom. Nincs. Bűnvilágában vagyunk. Erről mindig hajlamosak vagyunk elfeledkezni. Nem említettem még, hogy nem is akarok belebonyolódni, csak egész röviden említem, hogy Augustinus, ugye még őtőle pozitív eszmék épp úgy származtak, mint nagyon negatívak. Ő is nagyon belejátszott ebbe a folyamatba, mert többen ismerik ugye a két Civitasról írt könyvét, ugye a Civitas Terrana és a Civitas Dei. Ugye a Civitas az azt jelenti, hogy közület, város. Tehát ő azt mondta, hogy a világi hatalom ugye az a Civitas Terrana, tehát az is egy közület, egy város, egy testület, de az egyház is az. Ugye? És hogy az egyház feljebb való, mert azt mondta, ahogyan a lélek több, mint a test, úgy a Civitas Dei több, mint a Civitas Terrana. Tehát tulajdonképpen ő megszabta azt, hogy az egyház is egy testület, ugye, illetve hát intonációt adott ehhez, az egyház is egy testület, az egyház is egy közület, az is egy földi valóság, de fölötte van igazából az államnak. Tehát a középkori képletnek az ideológiáját akarva akaratlanul Ágoston szabta meg, hogy a Civitas Dei annak fölül kell lenni, és alul a Civitas Terranának. Tehát most ma megint ebben az időszakban vagyunk, hogy ilyen radikális átalakulások folynak körülöttünk. Még egyszer mondom, ne ítéljünk meg senkit, legyünk türelmesek a szenvedélyes nézetekkel, mert nagyon kevés ember tud ma tisztán gondolkozni. És csak türelemben lehet tiszta gondolkozáshoz segíteni embereket, amennyiben lehet, vagy lehet, vagy nem lehet. De a tiszta gondolkozásnak a forrása ma is egyedül a Biblia marad.
és ez ő tudja megőrizni az ember igazán tisztesség, az ember jogát, és ezt teszi az ember kötelességévé, a mélyreható, alapos, értelmes, tisztességes, igazságkereső, igazságszerető gondolkozást, és a ragaszkodást ahhoz a függetlenséghez és szabadsághoz, hogy az így kialakult meggyőződéséhez mindenképpen, meggyőződése mellett mindenképpen kitart az ember. Hát akkor befejeztük. Egy néhány perc szünet után kezdjük a beszélgetést, akiknek kérdéseik vannak, azok maradjanak vissza. Észre tetszett venni, hogy hogy fejeztem, hogy senkit ne ítéljünk el, meg legyünk türelmesek, mert itt tisztán látni nehéz. Én is pont ezért mondtam, mert sokan tényleg őszinte lelkesedéssel, ugye, próbálják azt mondani, hogy valami jobbat építünk azzal, hogy egy ilyen vallási, erkölcsi alapokra épített társadalom. Ezért mondom, hogy tényleg a tisztánlátás itt nagyon-nagyon nagy dolog, és az végül is a Biblia forrásából táplálkozhat. Tehát akkor válaszolnék is rá, hogy mihez nyúlhat. Ugye ez volt a kérdés, hogy mi segíthet. Hát tulajdonképpen az a kérdés, hogy hogyan segíthet a vallás. Mert segítsen a vallás, és nyújtson erkölcsöt az embereknek, na de hogyan? Akkor tud az embereken segíteni, ha ilyen hatalmi támogatásban részesül, és egyfajta szolidabb vagy erőteljesebb kényszerrel ráveszik az embereket? Vagy pedig a vallásnak úgy kéne érvényesülni teljesen szabadon, mint a só és a kovász. Tehát ahhoz nem kell hatalmi támogatottság, annál hatékonyabb. Tehát itt van sajnos a keresztények felelőssége, hogy arra volna szükség, hogy valódi kereszténység, ahogy Jézus mondta, ő azt mondta, hogy ti vagytok a világ világossága, vagy ti vagytok a föld sója. Tehát nem azt mondta, hogy a keresztények zárkozzanak el ettől a világtól, szó sincs róla. Azt mondta, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. És éppen, hogy világ világossága és föld sója. De nem úgy, hogy hatalmi támogatással, és nem úgy, hogy törvényhozással, még csak úgy sem, hogy oktatással valamilyen módon az emberekbe csöpögtetni, hanem úgy, hogy az egyes keresztények és a keresztény közösségek olyan eleven is valódi kereszténységet képviselnek, ami úgy hat, mint a kovász, mint a só, mint ami megízesít, mint ami megtartó erő, mint ami megkeleszt. Na most, hogy egészen gyakorlatiasra fordítsam a szót. Például most jön az, hogy Magyarországon most az oktatásban és mindenhol a vallások, ugye ők lépjenek előtérbe, és tőlünk várjuk a megjavulást. Szeretnék egy-két szomorú tényt mondani, hogy milyen illúzió ez. Először is gondoljunk arra, hogy az elmúlt rendszerben gyakorlatilag minden vallásban, minden egyházban létezett a beépítettség. Sajnos létezett. És mikor szó van rendszerváltásról, azt kell mondanom, hogy sehol nem maradt meg úgy a régi rendszer, mint az egyházban. Ott nem történt rendszerváltás. Mert ugye ott a hívő tömegek igazán nem feltételezik, hogy ez tényleg így volt. Radikális úton nem követelik, nem kényszerítik ki. Tehát elég súlyos kijelentés, de nyugodtan merem vállalni érte a felelősséget, mivel én nagyon jól beleláttam ebben, meg benne is voltam ebben a küzdelemben, csak ennyit említek, 11 évig nem volt útlevelem szocialista országokba se, az Állami Egyházi Hivatal elnöke letiltása alapján. Noha az égvilágon semmit nem csináltam, semmiféle forradalmi eszméim nem voltak, csak azért, mert a beépített rendszerbe nem voltam hajlandó belemenni, oktatási vonalon sem, csak ezért. Tehát, és nagyon jól ez aztán az évtizedes küzdelembe az ember teljesen belelátott, azt kell mondanom, hogy morális erőt várni az egyházaktól. A moralitás a legalacsonyabb szinten ma az egyházakban van Magyarországon. Nagyon szomorú kijelentés, vezetői szinten, vezetői szintről beszélek. Ott van a legalacsonyabb szinten, mert ott megmaradt a beépítettségi rendszernek minden maradványa, nem történt semmiféle megtisztulás, semmiféle rendezés a múltra nézve. Ugye, ha valaki hallott a Bulányi György nevét például a katolikus egyházban, mit küzdött ez az ember, és ugye, semmire nem jutott. Ez az egyik. A másik, hát az főleg ugye itt a nagy történelmi egyházakra ugye támaszkodnék ez a vallás erkölcsi megújítás, de gondoljunk arra, hogy az úgynevezett történetkritikai írásmagyarázat, hát az annyira elvalkodott, szóval éppen a felvilágosodás szelleme, ugye most küzdenénk a felvilágosodás negatív szellemisége ellen, ugye, amely az abszolút szabadságot hirdeti, és
és hát ugye a vallás erkölcsöt teljesen kiszorította, de mindenki elfeledkezik arról, hogy az egyházak ideológiájába mélyen belehatolt éppen a felvilágosodás utáni racionalizmus, és a mai napig is uralja a teológiai akadémiákat is, főleg a papképzést. Tehát csak példát mondanék, hogy én például evangélikus teológián végeztem is, és hát még mai napig is a fülemben van, hogy az egyik évfolyam társa mit mondott az úgynevezett nagy könyörgésen. Szóval, hogy kimondta azt, hogy hát miért mondjuk azt, hogy az ige szolgáit vagyunk, miért nem valljuk be becsületesen a Biblia számunkra, nem Isten igéje, ugye? És volt olyan, amelyik azt mondta, amíg sokáig járunk a teológiára, a hitet meg az imádságot, azt elfelejtjük, mert azt a teológia kiöli. Ugye van tudományos teológia, de nincs élő hit, nincs igazi személyes vallásosság. Ettől lehet elvárni azt, hogy egy ideológiai agymosást csinál, azt meg tudják csinálni, de valódi erkölcsi hatás azt nem. Aztán gondoljunk a hitoktatásra. Hát gondoljunk a régi nemzedék emberre. Van, aki azt mondja, hogy nyert valamit a hitoktatásból, és azért bizonyos alapokat jelentett, de bőven találkozunk megbotránkozott emberekkel is, ugye? Akiket éppen azt tett vallástalanná, amit ott és akkor tapasztalt. És gondoljunk arra, hogy ha meggyőződéses, erős kereszténységet talált volna a kommunista rendszer bejövetele, nem tudta volna úgy szétrombolni a vallásosságot. Hanem pont azért, mert az embereket tartották a falak, tartották az intézmények, de egyáltalán nem voltak olyan nagyon elragadtatva, ugye, azzal a vallásossággal. Hogy emlékszem, nekem is mesélte a nagybátyám, hogy kérdezett valamit a hitoktatótól, válaszként kapott egy nagy pofont, ugye, meg ehhez hasonlók. Ugye, hát sok ilyesmi történt, és sokakat éppen ez fordított el. Na most szeretném megkérdezni, milyen hitoktató gárdája van. Eleve már ugye ez egy fából vaskarika, hogy hitoktató, hitet nem lehet oktatni. Hitet lehet példaadással, és lehet olyan informatív tanítást továbbadni, valóban az Isten beszédét, ami másokban elindíthat valamit. Tehát ezt teljesen meg lehet érteni, most emberekben ez egy nagy illúzió. De a valóságban csak ha a kereszténység a maga belső erejével hat, az ige tanításaival és a keresztények példaadásával. Tehát még egyszer mondom, a tiszta igei tanításra és a keresztények példaadásával, akkor só, akkor kovász, akkor világosság. De ha belülről erkölcsileg és személyesítve jócskán meggyengült egyházak hatalmi támogatással, oktatás kézbeadással, ezzel akarjuk megreformálni a társadalmat, ez nem fog menni. Nem fog menni, hanem nagyon is sok vonatkozás. Ideológiai agymosást azt lehet elvégezni, emberek átalakulnak. A kegyesség látszatát el lehet érni. Azt el lehet érni. De hogy erkölcseikben megjobbulnának, gondolkodásmódjukban tisztábbak lennének, közösségi életre alkalmasabbak lennének, sajnos ez nem várható. Na most ugye szó volt, említettem, hogy arról, hogy hát ugye itt most vissza kéne fordítani az, amit a 40 év csinált. Ha Magyarországon nem lett volna ez a 40 év, mondjuk ugye éppen egy ilyen határvonalon vagyunk, ugye Kelet-Nyugat-Európa között, hát egy kicsit odébb lett volna mondjuk a keleti tömb határa is, és hát mi még a nyugati világhoz hasonlóan éltünk volna, akkor is erjesztettek volna ezek az emberek, ugyanúgy az emberek önzőeké, ugyanúgy a szabadossággá váltak volna az erkölcsök. Ugyanúgy, pontosan ugyanúgy. Tehát azt kell mondanom, hogy ideális állapot a bűnvilágában nincs, főleg az idők végén nincs. Itt csak rossz és rossz között lehet választani. Ugye azt mondta Churchill a polgári demokráciáról, hogy a legrosszabb társadalmi rendszer, de nem ismerünk jobbat. Na körülbelül azt lehetne mondani, hogy az állam és egyház ilyen teljes jogi szétválasztása, és hogy semmiféle beleavatkozás, ez sem önmagában a legtökéletesebb, persze jobb lenne, nagyobb teret, stb. De mégis a lehetséges legjobb. Nem tudunk ennél jobbat, mert még ez megvédi a lelkismereti szabadságot, és teret ad annak, hogy az igazi, szabadon érvényesülő kereszténység az viszont hasson, mint a só és a kovász. Azt abszolút nem akadályozza meg. Tehát nem tudom, hogy sikerült-e valamennyire világossá tennem, szóval itt látszik valahol, de mindenkit meg lehet érteni, aki most harcosan képviseli ezt, és álmokat szövöget, hogy jobb jön. Tehát ezért mondom, nem szabad türelmetlenséggel válaszolni. Noha megemlíteném, hogy azért borzasztó azért a gyűlölet szitása szörnyű. Szóval egy ilyen már majdnem keresztény kurzustól az ember legalább annyit elvárna, hogy annyit tudjon, hogy a gyűlölet az nem keresztény dolog.
Ugye, mert például, ha én a Napi Magyarország című lapot előveszem, abszolút nem politizálni akarok itt, nem a politikai irányzatokban nem foglalok állást, csak a hangnemben. De szóval annyi gyűlölködő, gúnyolódó, majdnem, hogy szóval olyan stílusú cikkek nem volna szabad, ha itt keresztény szellemiségről van szó, nem volna szabad megengedni. Szóval az indulatok, az agresszió, ugye, tehát a kereszténységet valahol gyakorlatba kellene látni. Ugye, ha valóban keresztény befolyásról van szó. Szóval értjük, nem, nincs ideális, nem vagyok egyik párt híve sem, úgyhogy félreértés, és egyiknek se, illetve halálra ellenre, hogy valaki félreértse. Én csupán csak arról beszélek, hogy ha valaki azt mondja, hogy ő keresztény szellemiséget képvisel, vagy keresztény hát színekben, vagy zászló alatt jelenik meg, legalább gyűlöletet neszítson, és legalább ilyen gúnyolódó, ilyen majdnem nyomdafestéket nem bíró, ellenségeskedő hangnemet ne üssön meg, mert hát ez lenne a kereszténység legelemibb kívánalma. De ezt sajnos sokszor nem lehet találni. Úgyhogy itt is már, ezt csak azért mondtam példaként, hogy szóval látszik, hogy mennyire nem az lesz belőle, aminek ígérkezik is, amivel sokan őszintén reménykednek. Nem tudom, van-e még valakinek kérdés az összeszólásra? Csak egy olyan fél mondattal, mintha utaltam volna, noha Calvin se valósította meg következetesen, vagy csak gondoltam, nem mondtam, mert úgy közben magamban gondoltam, hogy ezt meg kéne mindenkinek eszébe, hogy szervét mi állj, csak nem akartam kitérőt, még egy kitérőt, úgyis egy kicsit hosszúra nyúlt. Tehát valóban így van, és az amerikai protestánsoknál is úgy van, hogy ők is lelkismereti szabadságot akartak, de boszorkányokat égettek, meg persze, szóval ők se tudták következetesen érvényesíteni, meg ugye, hát ott aztán meg nem is beszélve a rabszolgaságról, ugye, szóval azért abban, na, szóval, tehát ilyen ez az emberi természetben gyökerezik, tehát óriási dolog és egy kés csoda, ha a kereszténység a maga igazi mi voltában a gyakorlatban megjelenik, és mert az emberi természet az mindig szemben áll vele. Nos, még annyit fűznék hozzá az elhangzottakhoz, ez a szeresd ellenséged, ezt nagyon köszönöm, hogy említette, mert valóban erről van szó, hogy erre mondtam én is azt, hogy hát ha az ellenséggel nem ellenségként bánnénk, hanem kicsit a kereszténység szerint, sok minden másképp festene. És ugye Jézus részéről ez nem tulajdonképpen nem azt jelenti, hogy valami lángoló érzelmekkel szeressük, nem ezt mondta Jézus. Jézusnál a szeretet egy erkölcsi elv. Az azt jelenti, hogy változatlanul, függetlenül attól, hogy ő hogy viszonyul hozzád, de a másokért élés, az igazság, a jó akarat, a szolgálatkészség, magatartás tanúsítás iránta. Tehát ugye, mert világos, hogy érzelme, sokan ezen ütköznek meg, hogy Jézus azt mondja, hogy én szeresem, hát hogy szeresem, nem érzelmi szeretetről van szó, az nyilván csak kölcsönösségben bontakozhat ki. De Jézus tanításában a szeretet alapvetően azt az erkölcsi elvet jelenti, hogy előbb a másik, aztán én is. Én a másik ilyen mindenben méltányos és szolgálatkész vagyok. Tehát ilyen erkölcsi elv értelemben a szeretetet az ellenség iránt is gyakorolni kell. Lehet, nem tudom érzelmileg lángolóan szeretni, nem is ezt akarja kicsiholni belőlem, de függetlenül attól, hogy ő ellenség, én nem leszek ellenség iránta, hanem a szeres felebarátodat, mint magadat elvet érvényesítem. Egyébként erre mondta Jefferson roppant szellemesen, azt mondta, hogy mikor Jézus megkérdezte egy írástudó, hogy kicsoda az én felebarátom, Jézus erre lényegében azt válaszolta, hogy az eretnek és az idegen is. Ugyanis az irgalmas samaritánus példázatára célzott erre, mert ugye az nemzeti szempontból idegen volt, és méghozzá ellenséges nemzethez tartozó, vallási szempontból eretnek volt, és Jézus mégis azt mondta, az is a te felebarátod. Na hát szóval, ha ilyen dolog lenne, hogy szeresd ellenségedet, és az idegen, és az ellenség is, és az eretnek is a felebarátod, sok minden egészen másképp lenne. Na most szó volt ugye vallásról, tehát a vallásnak nyilván lehet egy nemes értelme, de jól tükrözi az, amit ön mondott, hogy már a vallásokban annyi visszaélés történt, és annyi ellenszem, hogy sokszor már inkább a hit szóhoz ragaszkodna az ember. Például meg lehet figyelni a népies szóhasználatban, például ezt, hogy hívő, falun, azt nem egyik vagy másik felekezetre mondják, hanem aki úgy tűnik, hogy nem csak olyan átlagosan vallásos, hanem valóban hívő, azok mind hívő. Ugye, egy összefoglaló névvel ezt mondják sokszor. Tehát azonban azt mondanám, hogy nem mondjuk a vallásosságnak adhatunk egy nemes és pozitív jelentést is, noha a gyakorlatban nagyon sokszor negatív. Na most a hitről pedig annyit, hogy ugye hit és bibliai igazság, ugye, hogy ugye a protestánsok mind azt mondják, Biblián alapul, ki kell mondanom, hogy nem a Biblia a hibás ebben.
Szóval a Bibliában igenis van egy megismerhető, egyértelműen megismerhető egységes gondolatrendszer, vagy ez aztán ugye ki is ugrik, szóval azelől csak kitérni lehet, de félreértelmezni nem. Persze, hát ugye az értelmezéseknek a bravúrjai jönnek, amikor ki akarunk térni hát valami elől. És igazából azért mondanám, hogy nem mondhatnánk így, hogy a hitet az igazsággal szemben, mert tulajdonképpen a Biblia értelemben a hit az egy összefoglaló fogalom az ember Istenhez való helyes viszonyára, és az alapja mindig egy értelmes meggyőződés. Nem véletlenül mondta a Jézus, hogy szeresd az Urat, a te Istenet teljes elmédből, teljes lelkedből, minden erődből, mert szóval minden ott kezdődik, hogy teljes elmédből, teljes meggyőződésedből. Tehát igazából hit nincs, egy értelmi meggyőződés, egy igaz, értékes hit. Ugye egy ilyen érzelmi hit, egy kis szimpátia, egy kis vonzalom, ugye az lehetséges, de valódi stabil hit, bibliai értelemben hit, az értelmi meggyőződés nélkül nem létezik. Tehát ezért mondtam azt, hogy Jézusnak ez a meghatározás, hogy lélekben és igazságban imádják, az igazság keresésre mindenképpen elkötelez. Nem kéri számon rajtunk azt, ha rajtunk kívülállóból nem ismerhettük meg a teljesebb igazság, de elkötelez az igazság keresésére, és hogy hát ne mellőzzük ezt a szempontot. És hát arra pedig, hogy micsoda az igazság, és nagyon egyszerűen válaszolt, amikor a főpap imájában azt mondta, a te ígéd igazság. És annak azt mondta, hogy én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Ugye Jézus azt is világosan elmondta, hogy őt követni annyi, mint az ő igéjét követni. Ugye ezt mondta a juhok és a kecskék a jópásztor példázatában, hogy az én juhaim hallják az én szómat, és követnek engem, tehát a szava után. Ugye különben, hát Jézus követni, ez csak egy illúzió az ő szava nélkül, mert olyan önkényes Jézus képet alakítunk ki, amilyet akarunk. Ugye, tehát csak a... Igen, igen. És hát ugye ez a fájdalmas, hogy a Biblia tulajdonképpen egy nagy ismeretlen, és az hát csak úgy, hogy röviden említem meg, hogy én egész fiatalon nagyon másfelé akartam menni, szóval semmiféle vallásosság nem, és noha hát ugye a családom

arról szól Jézus, hogy valami valóságost akar adni az embereknek. Majd fel fogom olvasni az igeverset, de előtte, hogy mennyire Isten mennyire így gondolkodott mindig, hogy valami valóságost, valami legmegfelelőbbet adjon az embernek, de nem csak az embernek akarta a legmegfelelőbbet és a legvalóságosabbat adni, hanem az állatoknak, a növényeknek, és mindennek, amit teremtett. Én mindent szépen csinálta maga idejében az Isten, mondja el prédikátor is. És figyeljük meg az ige kijelentéseit, amikor a maga rendje módja szerint teremtette meg a világot, első nap megteremtette a sötétséget a világosságtól szétválasztva egyáltalán az életteret. A második nap a mennyezetvizeit a mélységvizeitől szétválasztotta. A harmadik nap szétválasztotta a szárazat a vizektől. Tehát elkészítette az élőlényeknek a lakásának a helyét. Aztán a harmadik nap második felében pedig azzal, hogy megteremtette a növényeket, aztán a negyedik nap megteremti a napot, holdat, a csillagokat, illetőleg hát működésbe hozza, inkább így mondhatnánk. Az ötödik nap megteremti a madarakat, a halakat. A hatodik nap pedig megteremti az emlős állatokat, és végül a teremtés koronáját, az embert. Ezzel az előzőleg berendezte a földet, majd végül is lakókkal népesítette be a földet. Tehát ezt a három lépést figyelhetjük meg. Gyerekek, ti jól ismeritek a teremtés történetét. És egy történetet hadd mondjak el nektek, hogy az Isten mennyire tökéletesen megalkotta ezt a világot, és az önző ember milyen durván és milyen csúnyán beleszól ebbe. De vannak olyan emberek, akik tudnak a lelkiismeretükre figyelni és hallgatni, és hogyan próbálta néhány ember ezt a durva beavatkozást helyrehozni. A rádióban hallottam véletlenül autózás közben egy nagyon jó riportot egy természetvédővel, aki biológus volt egyébként, de biológus jelenleg is, és elmondta az egyik történetet, hogy hogyan próbálnak erőfeszítéseket tenni, hogy az emberi önzés miatt tönkretett természetet helyreállítsák. Azt mondja, hogy kiderült, hogy egy magyarországi cég, amelyik nejlonharisnyákkal foglalkozott, nagyon nagy üzletet teremtett magának, nyugatról 100 darab farkaskölyköt szerzett be, hogy ezeket a szerencsétlen kis kölyköket levágja, kitömje és jó pénzért eladja. Kegyetlen dolog. Amikor megtudták és elkobozták tőlük ezeket a farkaskölyköket, iszonyatos ólakba tartották őket, ilyen lukakba, ketrecekbe, tehát teljesen tönkre voltak már menve, akkor elkobozták tőlük, de hát most 100 farkaskölyköt hova vigyenek állatkertbe? Hát hogyha kiengedik őket, csak úgy a természetbe el fognak pusztulni. Tehát nem tudtak mit csinálni vele. És hát egy állatkert nincs is talán a földön, hogy ennyi farkaskölyköt lehessen elhelyezni. És valahogy eljutott a hír egy híres régi francia, tehát régen híres francia színésznőhöz, Brigitte Bardothoz, akinek történetesen ugye állatvédő indítatásai vannak, és az ő szervezetének a vezetője az történetesen egy magyar ember volt, és így igen hamar sikerült megszervezni, hogy Franciaország és Spanyolország határán a hegyekben találtak egy területet, amit megvásároltak a farkaskölykök számára. És aztán ezután jön az érdekes dolog, hogy amikor ezeket a kölyköket elvitték három óriási kamionnal, és ez az asszony is ment velük, és ott egyenként engedték ki a ketrecből, hát szegény állatok, ugye hát egyszerűen nem is tudták ők még, hogy milyen az, hogy szabadság, meg természet, mert végig ilyen ketrecekben voltak. Farkukat így teljesen lábuk közé behúzva, fülük így lent, és úgy teljesen így lehetett látni, hogy reszket a lábuk, és hát olyan tétovák voltak. És aztán elkezdték szagolgatni a földet, és úgy óvatosan elkezdtek úgy mászkálni. Egyszer csak, ahogy már mind kint volt, mind a 100, de perceknek kellett eltelni, elkezdtek rohangálni. És élvezték a környéket, azt, amit az Isten nekik alkotott, ezt nekik adta. És ott rohangáltak azon a területen, az erdőbe, ki és be, és aztán nem bírta tovább ez a természetvédő hölgy, és a társával együtt oda ment a farkasok közé. Akkor kérdezte a riporter, nem fél tőlük? Mert akkor már nagyobbak voltak, hogy eltelt már vagy egy év majdnem. Nem fél tőlük? Azt mondja, nem, hát ezeknek nem kellett félni. És azt vették észre, hogy a farkasok először össze-vissza rohangáltak, egyszer csak elkezdtek zárt rendbe körülöttük futni. Így körbefutottak körülöttük. És a legnagyobb

Kim kivált a körből, és rohant oda a természetvédőnő felé, és akkor kérdezte a riport, és nem félt? Nem, még akkor se félt, és megnyalta az arcát. Azt mondja, hogy ilyen csókot ő még nem kapott senkitől, és azóta figyelik, osztálykirándulásokat szerveznek erre a vidékre, és figyelik ezeknek a farkasoknak az életét. Különböző helyekről szedték össze, gondolom, a 100 farkast, ezt egy falkából nem lehet ennyit összeszedni. És rögtön falkába alakultak, rögtön megvolt a vezérhím, rögtön kijelölték a maguk vadászterületét. Az Isten az állatoknak is örömet adott, amikor megteremtette őket, hogy életterük legyen. És az önző ember milyen csúnyán belenyúl ebbe. Ezért ti is gondolkodjatok erről, gyerekek, hogy az Isten teremtette az állatokat, a növényeket, és értelmetlenül, céltalanul, oktalanul ne pusztítsátok őket, sőt, segítsétek, tápláljátok, erősítsétek, hogy a maguk lakóhelyén jól érezzék magukat ezek a kis állatok. De most akkor lapozzuk fel Példabeszédek könyve 8. fejezetét. Tehát Példabeszédek könyve 8. fejezetében a 20. és 21. verset szeretném felolvasni. Ez a két igevers engem nagyon régóta foglalkoztat, és sokszor hivatkoztam rá nyilvános előadásokon úgy, mint Isten tiszteleten is, mert annyira érezni belőle az Isten megfogalmazásából, az Isten által ihletett megfogalmazásból, hogy az Isten annyira mindent nekünk akar adni. Szóval mindent, boldoggá akar tenni bennünket az Isten. És az, hogyha sokszor nem vagyunk boldogok, az nem az Isten miatt van, és nem az Isten hiányos teremtésének, vagy gondtalanságának köszönhető, hanem egyedül a mi önzésünknek, és mások önzésének is. Tehát ezt mondja, szeretném hozzátenni, hogy Jézus Krisztus, hiszen Példabeszédek 8. fejezetében a szövegből kiderül, ha valaki olvassa a többi a szöveg környezetét is ezeknek az igeverseknek, kiderül, hogy ott maga Jézus szólal meg a Példabeszédek könyve szerzőjén keresztül, és ezt mondja a 20. versben. Az igazságnak útján járok, és az igazság ösvényének közepén, hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket megtöltsem. Tehát annyira benne foglaltatik a Jézusi küldetésnek a lényege is, hiszen Jézus volt az, aki ezért hagyta ott a mennyet, mint teremtő isteni személy, hogy a mi bőrünkbe belebújjon, hogy a helyünkbe tudjon lépni, hogy velünk teljesen egyenrangú legyen, hogy bemutassa, hogy milyen lenne az, hogyha az Isten is ilyen gyenge, ilyen szüleitől, őseitől öröklött, rossz természettel született ember lenne, aki szegénységbe születik, akit a külső körülmények, mint egy löknének oda, hogy elkövesse a bűnt, a törvénytelenséget. Ő megszületett így, de soha nem tért le az igazság útjá ösvényének a közepéről. Soha. Egy tapottat se. Tehát bemutatta, hogy lehetséges az igazság útján járni, az igazság útjának az ösvényének a közepén. És mindezt azért cselekedte Jézus, hogy nekünk valami valóságos példát adjon. Egy olyan kézzelfogható példát, hogy nincs olyan ember, aki ne tudna engedelmesen élni az Isten törvényei szerint. Hiszen ha Jézus tudott élni a megromlott emberi természetben, akkor mi is tudunk hitáltal. Hiszen ő megígérte, ha benne hiszünk, ha őt hívjuk segítségül, akkor ő segít tökéletes összhangba kerülni az Isten törvényével, az Isten kívánalmával. És amikor azt mondja, hogy az engem szeretőknek valami valóságost adja örökségül, és erszényeiket megtöltsem, akkor nem csak arra kell gondolnunk, hogy az élet példájával valami gyakorlati, valóságos tanítást adott nekünk Jézus. Mert az még lehet, hogy csak addig vezetné el az embert az élet példája Jézusnak, hogy na akkor én is megpróbálom, és én is megpróbálok engedelmeskedni úgy, mint Jézus. Én is imádkozom, de valami igazi indítatás, tehát valami valóságos indítatás még mindig hiányozna az emberből. Ha csak Jézus nem halt volna meg emberként, ártatlanul,
helyettem. És helyetted, kedves testvérem. Mindnyájunk helyett. Ettől lett még csak igazán valóságos Jézus példája, hogy a bűn büntetésének szörnyűségét mutatta be, amit ő maga szenvedett el. Hogy bennünk felgyulladjon az az igazi szeretet a lelkünkben, amelyik ezután engedelmeskedni akar az Isten törvényének. Amelyik ezután már nem szeretné azt áthágni, és semmiképpen nem szeretné, hogy ez csak egy vallásos kifejezés legyen, hogy Jézus meghalt a kereszten, vagy egy olyan szólam legyen, amire rengetegen hivatkoznak, akik keresztények, de talán soha nem gondolják végig komolyan, hogy mit is jelentett Jézus áldozata. A Filippibeliekhez írt levélhez lapoztam ezután, tehát kérlek benneteket, hogy ti is nyissátok ki, hiszen ezt a kijelentését Jézusnak, hogy ő az igazság útjának közepén járt, mégpedig emberi természetben, és aztán emberi természetben a halált is felvállalta azért, hogy bennünk legyen indítatás, sőt, legyen lehetőségünk, hogy őt szeretni tudjuk, és így az igazi örökséget elnyerhessük, hogy valóságosan, gyakorlatilag megváltozzon az életünk, mert ha nem változik meg az életünk jó irányba valóságosan és gyakorlatilag, akkor teljesen mindegy, hogy vallásosak vagyunk, vagy nem. Akkor teljesen mindegy. Akkor lehetünk nyugodtan világi emberek is, sőt, még lehet, hogy akkor becsületesebbek vagyunk, sőt, biztos, mert akkor nem vagyunk képmutatók. Annál szörnyűbb nincs, amikor valaki csak a vallásosságára hivatkozik, meg az Isten nevét emlegeti, de ugyanakkor nem változik meg az élete a megfelelő irányba. Tehát a Filippi levél második fejezetében Pál apostol is kérleli a tanítványokat. Az 5. verstől olvasom. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is. Aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Amikor ezen a kijelentésen gondolkodunk, hogy hogyan is próbált az Isten, és most már nem próbált, hanem gyakorlatilag hogyan hajtotta végre, hogy valami kézzel fogható, valóságos lehessen az ő kívánalma is, amit elénk tárt, hogy nekünk ilyenné kell válni, és aztán, hogy ez valóban működjön is az emberben, azt mondja, hogy Jézusnak, az Istennek olyan indítatása volt, olyan gondolkodásmódja volt, hogy ő nem tekintette előnynek azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Semmiképpen nem ragaszkodott Jézus ahhoz, hogy ő az Isten fia. Szemlélhetjük az evangéliumokból. Valóban Jézus az Isten fia volt. Voltak olyan kijelentések még Jézus szájából is, amikor ezt egyértelművé tette. De minden jel arra mutatott, hiszen nem férfi indulatjából született Jézus, hanem a Szentlélek által fogant meg a gyermek Mária méhében, és így született meg, egyúttal örökölve Márián keresztül a megromlott emberi természetet. Tehát Jézus valóságosan emberré lett. Tegyünk fel 3 kérdést, amikor ezen gondolkodunk, ezen a kijelentésen, hogy ő nem tekintette zsákmánynak az isteni formát, hanem felvette az emberi formát. Akkor nézzük meg, hogy a formák közül mi az, amit letett Jézus, mi az, amit megőrzött, és mi az, amit felvett magára, amikor megszületett Betlehemben, és attól kezdve a 33 év alatt? Mit tett le? Azt mondja, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Istennel egyenlő. Milyen szempontból nem tekintette? Olyan szempontból nem tekintette zsákmánynak, ami nekünk nem lehet meg még akkor sem, hogyha a legtökéletesebb hitre jutunk. Ilyen előny az Istennek velünk szemben az, hogy örökké él, örökké létezik. Ilyen előny, hogy az Isten a szavával teremtett, ahogy ezt a bevezetőben is említettem, szólt és meglett, parancsolt és előállott, és ráadásul egy tökéletes világot teremtett, amit még most a pusztuló világunk is mennyire érzékeltet és mutat nekünk, hiszen pusztul a világunk, de még mindig mennyi szépség van benne. Az Isten a szavával teremtett a semmiből, az Isten mindenütt jelen van a Szentlélek által,
ezeket az előnyöket, ami egy embernek nincs meg. Ezekhez nem ragaszkodott Jézus. És ezeket soha, egyetlen egy pillanatra sem vette fel, amíg itt élt emberként, még a keresztfán sem. Még akkor sem nyúlt hozzá. Tudjátok, mennyivel könnyebb úgy letenni valamit, hogy valaki jól elzárja, és hozzá sem jutok, hogy visszaszerezzem azt. De Jézustól senki nem zárta el ezt a lehetőséget. Amikor ő ott függött a keresztfán, és valahol tudhatta, hogy az angyalok hogy gondolkodhatnak most felőle, de sokkal nyomasztóbb volt számára, hogy olyan szörnyű a bűn az Isten szemében, hogy lehet, hogy fel sem támaszthatja, mert ő neki a bűn büntetésének halálát kellett, hogy elszenvedje, hogy az embereket megmenthesse. De ő ekkor csak a gondolat erejével gondol arra, hogy szól az angyaloknak, hogy már nem bírja tovább ezt a gúnyolódást, már nem bírja tovább a szenvedést, az angyalok vessenek véget ennek az egész szörnyűségnek, akkor az angyalok végrehajtották volna a parancsát, mert még most is ő volt a menny parancsnoka. Ott a keresztfán is. Mennyivel nehezebb így nem tekinteni zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Hogy azért nem nyúlt vissza ehhez a hatalomhoz, és azért nem tekintette magát a menny fejedelmének, hogy mi ne mondjuk azt, hogy könnyű volt neki győzni. Hogy mi ne mentegessük a bűneinket, ne mentegessük és ne magyarázkodjunk, és hogyha az ember ezt megérti, akkor Krisztustól valóságos ajándékot, örökséget kap. Mert ez már az embert motiválni fogja az alázatra. Hogyha Krisztus így megalázkodott, hogy a menny fejedelemségét ott hagyta, és egészen a keresztfának haláláig megalázta magát, akkor mi nekünk mennyivel könnyebb lenne az önzésünket, az én központúságunkat, a fegyelmezetlenségünket, a lustaságunkat, az oda nem figyelésünket félretenni, letenni és kérni az Istent, hogy vegye el tőlünk. Már említettem, hogy mit őrzött meg. Az isteni személy azonosságát, az Isten tudatát végig megőrizte Jézus. Végig figyelt arra, és küzdött ezért naponta testének napjaiban esedezésekkel, kiáltásokkal, erős kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani a halálból. Ám bár fiú, mégis megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet. És így lett üdvösség szerzője mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Olvassuk Zsidókhoz írt levélben. Megőrizte a fiúságát, de úgy őrizte meg a fiúságát, hogy az isteni gondolkodása mindig épp maradjon. Igenis fegyelmezte Jézus a gondolatait. Jöttek neki is a csapongó gondolatok, de nem engedte szóhoz jutni őket. Nem engedte egyszer sem, hogy abból kívánság legyen, vagy abból bármiféle olyan dolog legyen, ami a bűn csírája lehetne. Ezért sírt, ezért könyörgött a mennyei atyánál. Megőrizte az Isten fiúságát, de így megőrizni az Isten fiúságát, hogy az isteni formát letette, ez megint sokkal nehezebb, mint hogyha egyébként őrizte volna meg. És megint csak ismétlem, így tudott valami valóságos adni nekünk az Isten. Eredetileg mit olvasunk a Szentírásban, a teremtés történetében? Az Isten azt mondja, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságára. Tehát az embernek is lenne Isten képűsége. Ha Jézus azt mondta, hogy én Isten fia vagyok, és azt mondja a tanítványainak is, hogy ti is az Isten fiai vagytok, becsüljük meg az Isten fiúságot. Akarjuk elnyerni az Isten fiúságot. Akarjunk Isten családjába tartozni, hogy Jézus lehessen a mi testvérünk. Ezt felkínálta Jézus. Azt mondta, hogy ha valaki leteszi az életét az Isten kezébe, az életében semmilyen területet nem akar saját maga fennhatóság alatt megtartani, hanem mindent rábíz az Istenre, hogy az ő életével az Isten rendelkezzék, akkor azt mondja az ige, mondjuk a római levélben, hogy ilyenkor a Szentlélek fog az emberben működni, élni valóságosan, és a lélek által már ez az ember, ez a megtért ember, aki felnőtt keresztséggel pecsételi meg ezt a megtérését,
a lélek által már így fog felkiáltani, hogy Abbá, Atyám. És mit vett fel magára? A megromlott emberi természetet. Olyan könnyű ezt így kimondanunk. De amikor úgy valóságosan éljük az életünket, és látjuk, hogy már megint belevitt a rosszba, hogy valakit megbántottam, azért, mert bár jó szándék volt bennem, de rosszul szóltam, és tapintatlan voltam. Az ember nem rögtön erre gondol. Olyan automatikus nálunk a jó szándékunk, és az Isten iránti hálánk, és a keresztény küzdelmeink közepette is, hogy tagjainkban ott van az a bűn, és rabulád engem. Hát milyen lehetett Jézusnak ez a küzdelem? Mert Jézus tudta, hogy amikor magára vette az emberi természetet, ha csak egyetlen egyszer, és ismétlem csak a gondolat szintjén is, elköveti a bűnt, abban a pillanatban nincs mentség az ember számára, az emberiséggel együtt maga Jézus is elveszett volna. Ez szörnyű. Akkora tétje volt ennek a dolognak Jézus életében, hogy ehhez képest, hogy mi bűnnel megkötözött emberek vagyunk, hogy a rossz szokásaink emléke ott él a tagjainkban, hogy nem tudunk olyan könnyen leszokni a dohányzásról, az italról, most csak durva dolgokat említek, amin gondolom ti már túl vagytok, de sok minden mással egyszerűen nem tudunk szakítani vele, hát ez ne félelemmel töltsön el minket, hanem sokkal inkább bátorításként, mert ezért cselekedte meg ezt Jézus. És ezért alázkodott meg egészen a keresztfának haláláig. És így lesz igazán valóságos az, amit adni akar nekünk örökségként, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Emberként kellett Jézusnak a keresztfán a bűn büntetését elszenvednie, egyfelől, hogy mi meggyőződjünk a bűn szörnyűségéről, és ne akarjuk az Isten törvényét alakítgatni jelen állapotunkhoz és helyzetünkhöz, másfelől pedig, hogy megszeressük az igazságot. Hogy megszeressük az igazságot, hiszen az igazságot nem elég megismerni. Az igazságnak életre kell kelnie bennünk. Az ember keresztény küzdelme eleve halálra van ítélve, ha az ember a kárhozattól való félelem miatt cselekszi az engedelmességet, vagy az üdvösség reményében cselekszi az engedelmességet. Nekünk azért kell engedelmeskednünk, mert egyetértünk azzal, hogy csak az Isten törvénye jó. Szeretetből. Viszont szeretetből. Mi semmit nem adhatunk Istennek. A viszont szeretetünk sem érvényes ilyen szempontból, de olyan szempontból magunkra nézve, igen. Ha Jézus ilyen áldozatot hozott ránk nézve, és nekünk, ezt az áldozatot adta a mi kezünkbe, akkor már csak ezért se alkudjunk meg jelen állapotunk szintjével, és ezért se elégedjünk meg, hogy mi fér bele mondjuk a szombatba, mi nem fér bele. Vagy mit tehetek meg, és mit nem tehetek meg. Tekintsem úgy az Isten minden törvényét, hogy az igenis betölthető hit által. Az 1888-as az üzenet, amit sokszor hallunk, hogy 1888-ban volt Minneapoliszon egy generálkonferencia, az Adventista Egyház generálkonferenciája, ahol két prédikátor, Jones és Wegener prédikálta Krisztus testté lételéről, állították Krisztust az emberek elé, és Ellen White két megfogalmazását hadd idézzem nektek, bemutatták a prédikátorok a hit általi megigazulást a kezesben, mely az Isten minden törvénye iránti engedelmességben gyümölcsözik. Tehát, ha mi valóban szemléljük a Bibliából, és Ellen Gould White Isten lelkétől ihletett írásaiból, például a Jézus életéből, hogy mit jelentett ez a hatalmas áldozat Jézus részéről, és mit jelent az ő példa élete, akkor ez azt fogja eredményezni a mi életünkben, hogy az engedelmesség egymás után jelenik meg, gyümölcsözik. Egymás után jelennek meg a helyes cselekedeteink, egyre inkább az Isten vezeti
a mi életünket. A másik megfogalmazás pedig így hangzik, mi is a hit általi megigazulás. Amikor az ember dicsősége porba omlik, és az Isten megcselekszi az emberben azt, amit az ember önmaga nem képes megcselekedni. Hogy micsoda különbség van hit és hit között. Ezt nagyon sokszor olvassuk Ellen White megfogalmazásaiban, hogy csak a szeretet által munkálkodó hit a hit. Vagy hát Jakab ezt mondjuk egyszerűen így fogalmazza meg, hogy hiszed, hogy van Isten, jól teszed, mert még az ördög is hiszi, sőt, még retteg is tőle. És ezzel kapcsolatban riasztó példaként hagy olvassak fel nektek ebben az Ellen White gondolatai a hitről című gyűjteményben a 26-os pontot, amelyik így szól. Van olyan hit, amelynek hatalma van ahhoz, hogy megtisztítsa az ember életét a bűntől. Az ördögök hiszik, hogy Krisztus eljött a földre, mint az emberiség üdvözítője. Hiszik, hogy hatalmas csodákat tett, hiszik, hogy egy volt az atyával, és azt is hiszik, hogy szégyenteljes halált halt, hogy megmentse a bukott emberiséget. Az ördögök hiszik, hogy Jézus feltámadt a halálból, felment a mennybe, és atyának jobbjára ült. Az ördögök hiszik, hogy ő hamarosan újra visszajön nagy hatalommal és dicsőséggel, hogy megbüntesse azokat, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek az evangéliumnak. Mindent hisznek, amit az Ószövetség és az Új Szövetség feljegyez. De megmenti-e ez a hit a sötétség démonait? Nem, mert nincs olyan hitük, ami szeretet által munkálkodik és megtisztítja a lelket. Csak az az őszinte hit, ami megtisztítja a lélek templomát. Mindent el kell vetnünk, ami beszennyez. A test és a lélek minden szennyét el kell távolítani önmagunkból, ha be akarunk lépni a kapukon a városba. Jézus ezt mondja, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Azt hiszem, komolyan kell gondolkodnunk ezekről a kérdésekről, hogy mit is jelent az igazi hit. És figyeljük meg, hogy amikor Pál példaként állítja Krisztust, az életét és a halálát a tanítványai elé, a filippi gyülekezet elé, akkor később így folytatja, hogy hogyan is lehet gyakorlativá tenni ezt az örökséget, hogy ez valóságos lehessen a mi életünkben. Ezt mondja a második fejezet 12. versétől. Annak okáért szerelmeseim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jókedvéből. Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek, hogy legyetek fedhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon, életnek beszédét tartván elébük. A végeredményt szeretném megismételni. Azért lesznek az igazi hívők, az Isten népe, azért lesznek tündöklő csillagok ebben az egyre inkább eltorzuló világban mások előtt, mert az ő életük beszél arról, hogy olvassák a Bibliát, és hisznek benne, és elfogadják Jézus személyes megváltójuknak, aki segíti őket arra, hogy engedelmes életet élnek. Nem úgy tartjuk az életnek beszédét más emberek elé, hogy oda tuszkoljuk az orruk alá a Bibliát, ami az élet beszéde, hanem amikor a reagálásainkból, a megnyilvánulásainkból, a gyakorlati életünkből látszik, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, hogy nekünk megváltozott az életünk, mi másképp élünk, mint az átlag. Itt persze megint a hatalmas csúcsokat látjuk, és azt mondjuk, hogy de hát ez lehetetlen. Hát hogy érhetjük el ezeket? Ugyanebben a levélben így kezdi a gondolatokat Pál apostol az első fejezet 6. versében. Meglévén győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a munkát, a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig. Aki elkezdte, elvégzi. Hiszen azt mondja a 13. vers, mert Isten az, aki munkálja bennetek, úgy az akarást, mint a véghezvitelt. És mit tegyünk gyakorlatilag?
hogy ez megvalósuljon a mi életünkben? Hogy az Isten tegye meg, mert én tehetetlen vagyok, és lehetetlen számomra, hogy az engedelmesség útján járjak? Konkrét kifejezéseket használ az apostol. Azt mondja, hogy szerelmeseim, mindenkor engedelmeskedjetek. Ne csak akkor, amikor én jelen vagyok. Ne csak akkor engedelmeskedjünk, amikor egy testvérünkkel tudom, hogy találkozunk, és nehogy meglássa, hogy én hogy élek egyébként. Hanem hétköznap is engedelmeskedjek. Minden területen és minden szinten. Mindenkor erre törekedjek. Nem úgy van, hogy a gyülekezetben így és úgy öltözök, aztán otthon úgy öltözök, az már senkinek semmi köze. És sok minden más, ami manapság apróságnak tűnik. Próbáljunk ezeken elgondolkodni, kinek a maga életében, ahogy megvannak a küzdelmei. Félelemmel vigyük véghez az üdvösségünket, és nem zúgolódva. Nem elégedetlenkedve. Nem úgy nézni, hogy félelemmel, persze hogyan félelemmel? Félni a jövőtől. Félni attól, hogy ilyen csúcsokat kellene elérnünk, holott zuhan az egész emberiség, és a gyülekezetünk sincs a legjobb állapotban, és megint nagyon udvarias szavakat használtam. Félni a jövőt eseményeitől. Ha csak olyan a hitünk, mint a démonoké, amit az imént olvastam fel, akkor félhetünk a jövőtől. Akkor van mit félni a jövőtől. De ha Krisztusban elrejtőzve akarunk élni, amikor mi látjuk, hogy jönnek a nehézségek, akkor nem azon törjük a fejünket, és nem azért, bocsánat, izzadunk, hogy jaj, hogy fogok megállni, meg lesz-e pénzünk, lesz-e állásom, meg mi lesz akkor, ha jön a járvány, hanem akkor olvassam még inkább a Bibliát. Akkor érjem el térdeimen azt, hogy mi lesz a jövőben. Így ne aggodalmaskodjunk a holnap felől, nem úgy, hogy nem foglalkozunk vele, hanem úgy, hogy ma kérjük a mai küzdelmünkhöz a mennyerejét, és bízunk benne, hogy a holnapi esetleges nagyobb próbához ugyanúgy meg fogja adni az Isten az erőt. Krisztusban elrejtőzve feladni a ragaszkodásunkat a világ dolgaihoz. Higgyétek el, ettől kell a legjobban félni, hogy nem tudunk elszakadni a világtól. Nem tudunk elszakadni a berögződött rossz szokásainktól, a rossz felfogásainktól. Ez az, ami a leginkább megkötöz bennünket. Emiatt nem tudunk előbbre jutni. Tegnap este, amikor egybegyűltünk szombatnyitásra, a szőlőtől szőlővesző példázatát tekintettük át János evangéliuma 15. fejezetéből, és ennek kapcsán olvastam egy idézetet a Jézus életéből, aminek a legfontosabb mondatait most kiírtam magamnak. Ugye arról van szó ebben a példázatban, hogy az atya azokat a vesszőket, amin nem jelenik meg a gyümölcs, lemetszi és elégeti, de amin látja a gyümölcs kezdeményezést, azt is megtisztítja. Tehát azt is közben leszedi majd, amik érés előtt a leveleket, meg lemosó permetezés, meg egyéb dolgok, amik fájdalmasak. A kacsokat el kell vágni, hogyha nem jó helyen kapaszkodik, és a többi. A vesszők megmetszése fájdalmat okoz, de a metszőkés az atya kezében van. Ő nem felelőtlen kézzel vagy közömbös szívvel munkálkodik. Vannak vesszők, amelyek lelógnak a talajra. Ezeket metszéssel szabaddá kell tenni földi támaszaiktól, amelyekbe kacsaikkal kapaszkodnak. A 677. angol számozású oldalon van ez az írás egyébként. Érdemes elolvasnotok, mert még sok más nagyon fontos gondolatot is olvashattok. A félelmet és a zúgolódást így lehet elkerülni. Hogy az ember, amikor megpróbálja az élet, amikor az Isten megenged az ő életében olyan próbatételt, amire azt mondja már a hívő ember is, hogy az azért ez már sok. Mi lett volna, ha nem így lett volna? Ez zúgolódás, még akkor is, hogyha nem hangosan teszem. Ha csak saját magamban zsörtölődök, zúgolódok, de akkor is az Isten ellen zúgolódok. Az Isten sokkal jobban tudja, hogy egy hívő embernek, akikben véghez akarja vinni ezt a munkát, mi az, ami igazán a javára válik. Félni, sőt, zúgolódni a jelen idő nyomorúságai miatt, ezzel kapcsolatban pedig egy másik reggeli dicséretes könyvből, ebből a Ne félj csak higgyből olvastam január 26-án a következőket. Hálát adok Istennek, hogy Krisztus értem is meghalt. Amikor rajtunk van a betegség meg a nyomorúság, ritkán jut eszünkbe a hála.
Pedig Ellen White egy bizonyos nyomorúságban az első gondolata ez volt. Hálát adok Istennek, hogy Krisztus értem is meghalt. Hálát adok néki, hogy átsegített egy szörnyű betegségen és lelki gyötrelmen. Olyan volt, mintha az ellenség sötét felhővel takarta volna el megváltómat előlem. 12 napig nem tudtam másra gondolni, mint csak a szenvedéseimre. Amikor Aucklandbe mentem, szívemet olyan erőtelennek éreztem, mintha egy kő feküdt volna rajta. Morzsányi örömöm sem volt bennem, a boldogságnak nyomát sem éreztem. Arra a következtetésre kellett volna jutnom ekkor, hogy a menny bezárult előttem? Egyáltalán nem. Ilyenkor elő kell venni a Bibliát, és én elő is vettem. Ezért tudott hálát adni. Ilyenkor, amikor az embernek a legkevesebb indítatása lenne a Biblia olvasásra, mert annyira nyomasztják a gondok, vagy annyira megterhelték az idegrendszerét ezek az események, annál inkább kell Bibliát olvasni. Hittel tanulmányozni kezdtem, s a lelki sötétség, amely körülvett, megszűnt. Jézus mondja, veled vagyok, melletted állok, nem vagy egyedül. Ezt az örömöt tapasztaltam, és ez minden kincsnél drágább volt nekem. Megtanultam bízni a megváltóban. Örömmel vallom, hogy élő, személyes megváltóm van, hogy ő biztosítja számomra az életet. Életünk el van rejtve Istenben, Krisztussal együtt. Amikor Krisztus a mi életünk megjelenik, mi is megjelenünk ővel együtt dicsőségben. Nincs okunk a csüggedésre, mert Krisztus eljött, hogy megszabadítsa népét bűneiből. A gonosz azonban kísérteni fog. Azt fogja állítani, hogy menthetetlen bűnös vagy. Jézus viszont azt mondja, hogy ő éppen a bűnösökért jött, hogy megmentse őket. Itt van a mindenkori válasz Sátán kísértésére. Krisztus meg tudja bocsátani bűneiteket, ő mondja, no, gyertek, törvénykezzünk. Ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek. Ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Kell-e ennél csodálatosabb ígéret? Amikor valakivel beszélgettem arról, hogy hát milyen esélyei vannak itt az emberiségnek a folytatásra, a jövőre, és fiatal emberrel beszélgettem, nehéz megmondani a szavakat, hogy egy fiatal ember hogy gondolkodjon, miért tanuljon, hogy tervezzen jövőt, mikor látni, hogy itt megy tönkre minden. De ha ilyenkor a Bibliához fordul valaki, az Istenhez fordul, akkor emberi válasznál sokkal többet kap. Mert ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. És ha jönnek a nyomorúságok, a katasztrófák, összeomlik minden, könnyebb lesz itt hagyni ezt a világot. Könnyebb elvágni Istennek azt a kacsot, ami még mindig ragaszkodik valamihez, amit nem akarunk feladni. A nagyon nagy veszély azokat az embereket fenyegeti, független attól, hogy már szövetséget kötöttek az Istennel, vagy még előtte állnak ennek a hatalmas döntésnek, hogyha halogatjuk, hogy Krisztus valami valóságost adjon nekünk. Amikor gyűjtögetjük magunknak az erőt, hogyha majd eljön a nagyobb nyomorúság, majd akkor megtérek, vagy ha majd konkrétabb dolgok lesznek, vagy netár majd, ha az egyház tisztább lesz, vagy igazabb lesz, és nem lesz ennyi rendetlenség, ennyi fegyelmezetlenség, vagy ennyi képmutatás, vagy hát nem tudom kinek mi a véleménye, kiről, meg miről, meg hogyan. Ha azt várjuk, hogy az egyház megújul, és majd akkor rendbehozzuk az életünket, azt várhatjuk. Akkor már késő lesz. Nem szabad halogatnunk a döntéseket. Megint egy reggeli dicséretes könyvet vennék elő, ebből csak néhány gondolatot olvasnék a január 27-i bizonságtételből. Miért engeditek meg magatoknak, hogy továbbra is a Sátán iskolájába járjatok, és olyan tevékenységeket folytassatok, melyek lehetetlenné teszik a megtérést? Miért álltok ellen a kegyelem közeledésének? Miért mondjátok, hogy hagy magamra? Hogy majd később kérjétek Istent, hogy adja néktek a vágyat, amit már addig is a tiétek volt? Akik ellenállnak Isten lelkének, úgy gondolják, hogy majd egyszer a jövőben meg fognak térni, amikor felkészültek arra, hogy határozott lépést tegyenek a megújulás felé. De a megtérés akkor már felül fogja múlni erejüket. A nekik adott világosság és előjogok szempontjából sötétségben lesznek azok, akik visszautasítják, hogy a birtokukban lévő világosságban járjanak. Isten valami valóságost akar adni az embereknek,
egyen-egyenként mindenkinek, felnőttnek, gyermeknek, az ő egyháza tagjainak, és azoknak, akik még nem csatlakoztak a közösséghez. Mindenkinek. Isten látja, hogy küzdő egyházról van szó. Ő sokkal jobban látja, hogy mennyi hiba van az egyházon belül is. De ő türelemmel hordozza a közösségét. Azt mondja Zakariás könyve 2. fejezet 8. versében, hogy aki az övéit bántja, az az ő szemefényét bántja. Mert az Isten az egyházat azért választotta ki, hogy az mint egy végvár legyen, mint egy bástya legyen ott ebben az eltorzult világban, ahogy a Filippi levélben olvastuk, hogy legyetek fedhetetlenek, tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette. Ha tapasztalunk képmutatást, akkor legyünk ennek az egyháznak tagjai azért, hogy bemutassuk, hogy lehet képmutatás nélkül is hit által élni. Ha tapasztalunk közömbösséget, akkor legyünk olyan tagjai ennek az egyháznak, hogy mi nem vagyunk közömbösek semmivel kapcsolatban, ami az Isten ügyét érinti. Ha tapasztaljuk a hitetlenséget, akkor bizonyítsuk be a hitünkkel, hogy igenis lehet hit által élni. Ha tapasztaljuk a szeretetlenséget, annál inkább szeressük még ellenségeinket is, nemhogy a testvéreinket. Befejező gondolatként hadd olvassam el nektek a Bizonyságtétel a Prédikátoroknak című gyűjteményből azt a néhány mondatot, illetve hát csak néhány mondatot, hogy hogyan is gondolkodik az Isten az ő egyházáról, és mire is való neki, hogy az utolsó időkben legyen egy egész nép, aki a Krisztus győzelmét mutatja fel a világnak, hogy minél többen csatlakozhassanak ehhez. Gondoljátok meg, kedves testvéreim, olvasom mindjárt az első bekezdésben, hogy népe van az Úrnak, választott népe, tulajdon egyháza, erős vár, amelyet fenntart ebben a bűnverte lázadó világban, tekintélye és törvényadója gyanánt, ez az egyháza, csak őt ismerje el. Sátán szövetségeseinek egyházainak se szeri, se száma. Krisztus nevezi őket Sátán zsinagógájának, mert tagjai a bűnfiai. Sátán egyházának tagjai állandóan azon dolgoznak, hogy lerázzák magukról Isten törvényét, s hogy elhomályosítsák, összekuszálják a különbséget a jó és a rossz között. Sátán erőteljesen dolgozik az engedetlenségben, hogy általuk az árulást és a hitehagyást igazságnak és hűségnek tüntesse fel. Döbbenetes. Az árulást és a hitehagyást igazságnak és hűségnek tüntesse fel. Az angyalok hogyan gondolkodnak az Isten népéről? Isten angyalai, a szerafimok és a kerubimok, az emberekkel való együttműködéssel megbízott erők, csodálkozó örömmel szemlélik, hogy bukott emberek egykor a haragnak fiai, Krisztus nevelésének eredményeképpen a mennyei minta szerint fejlesztik jellemüket, hogy Isten fiai és leányai legyenek, hogy a menny tevékenységeiben és örömeiben vehessék ki részüket. Később ezt mondja a következő bekezdés, az egyház Isten tulajdona. Isten állandóan megemlékezik róla, mi alatt itt a világban Sátán kísértéseinek célpontja. Krisztus nem felejtette el megaláztatásának napjait. Noha távozott megalázkodásának helyéről, és most figyeljetek, de emberi mi voltát teljesen megőrizte. Hát Jézus a megromlott emberi természetében van ott az Isten előtt, hogy közben járjon értünk, és ezt nem tagadja meg. Nyilván már a dicsőséges testben. Emberi mi voltát megőrizte Jézus. Ugyancsak megőrizte gyengét szánó szeretetét, a velünk való közösségét őrizte meg, ilyen értelemben őrizte meg az emberi mi voltát. És az emberek szenvedése szívéig hatol. Mindenkor megemlékezik arról, hogy ő volt a fájdalmak férfi, a betegségeink ismerője. Nem feledkezik meg képviselőiről, arról a népről, mely síkra száll lábbal tiport törvényéért. Tudja, hogy a világ gyűlölte őt, és gyűlöli őket. Noha Jézus Krisztus mennybe szállt, ám élő lánc köti szerető szívéhez az ő hívő gyermekeit. A legegyszerűbbeket, a leggyengébbeket is,
a részvétnek lánca köti össze szorosan az ő szívével. Soha sem feledkezik meg arról, hogy bennünket képvisel, hogy természetünkkel bír. Jézus látja igaz egyházát e földön, melynek legfőbb vágya, hogy vele együtt működjék a lélekmentés magasztos munkájában. Jézus mindörökké él, hogy esedezzék érettünk. Van-e olyan áldás, amelyet megváltunk útján, mint hívei, el ne nyerhetnénk? Az egyház, mely nem sokára megvívja a legnagyobb küzdelmét, Isten legdrágább kincse ezen a földön. Ebből az idézetből most már csak egyetlen gondolatot szeretnék ismételten kiemelni. Miért is tartja Isten az ő egyházát itt a földön az utolsó napokban? Hogy vele együttműködjék a lélekmentés magasztos munkájában. Én szívem mélyéből kívánom, hogy példabeszédek könyve megfogalmazása szerint bárcsak látnánk mindig magunk előtt Jézust személyes megváltónkként, amint ezt mondja, az igazságnak útján járok, és az igazság ösvényének közepén, hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket megtöltsem. Amen. Istenünk, édesatyánk, Luther Márton egyik legkedvesebb énekével szólítunk meg téged, hogy őrizd meg minket, hogy adj örök életet, hogy add, hogy Krisztus ott éljen a mi szívünkben, hogy Jézus minta élete és értünk vállalt hatalmas áldozata valami valóságosként tudjon hatni a mi nyomorult, bűnben vergődő, sokszor csüggedő, sokszor tehetetlen életünkben. Istenünk, könyörögve kérünk, segíts, hogy tudjuk fegyelmezni gondolatainkat. Segítsd, hogy a te kinyilatkoztatásaidat ne csak az Isten tiszteleten halljuk, ne csak másoktól gondoljuk végig, ahogy ők feldolgozzák, de add Istenünk, hogy napi olvasmányunk legyen az íge és a bizonyságtételek. Add Istenünk, hogy amikor a legcsüggesztőbb állapotban vagyunk, azonnal jusson eszünkbe, hogy bármennyire nincs ehhez sem idegzetünk, sem kedvünk, most kell leülni, imádkozni, és igét olvasni. Most kell leborulnunk a színed előtt, hogy tőled kérjük a kegyelmet. Segíts Istenünk, hogy az ördög ne tudjon rést ütni közénk és te közéd, de különösen abban segíts meg, hogy az egymás között levő feszültségek, rések is mind-mind egyen-egyenként eltűnnének közöttünk, hogy mindnyájan olyan szentnek látnánk a küzdő egyházat is, ami ennek a mennyei angyalok látják. Segíts meg ebben, Istenünk, hogy ez a szemlélet vezessen az igazi győzelemre, hogy a te szent lelked végre kiáradhatna ránk, és végre rengeteg embert tudnál megmenteni a mi életünk megváltozott volt amiatt, amikor az életnek beszéde az maga az életünk. Segíts meg ebben, Istenünk, hogy eszközök lehessünk a te kezedben. Megváltó Jézusunk nevében kérjük ezt. Amen.

Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. A mai délelőttünkön egy olyan témával foglalkozunk, amely a jövő heti úrvacsorával kapcsolatban merül fel, mégpedig az, hogy akik szövetségre léptetek már az Úrral, és most ezt az úrvacsorában majd megerősítitek, illetve azok, akik még ezelőtt állnak, azok számára egyaránt fontos kérdés az, hogy az Istennek a vezetése milyen módon valósul meg az életünkben, és hogyha egyszer már adott esetben oda tettük magunkat erre, hogy mi az Isten szeretnénk szolgálni, és szövetségre léptünk vele a keresztségben, akkor értelemszerűen egy úrvacsora előtt azt a kérdést ki kell értékelni magunkban, hogy mi is a helyzet az életünkben az Isten vezetésével. Ez mennyire tud érvényesülni, vagy éppen nem, mennyire tartósan vagy hézagosan van ez jelen nálunk. És most a Bibliának néhány igéjét fogjuk áttekinteni ezzel kapcsolatban, és javasolnám azt is, hogy ezeket az igéket azért még az elkövetkező héten vegyük elő, és gondolkozzunk el ezeken, hogy mit is jelent a Szentírásban az Isten vezetése. Római Levél 8. fejezete 14. verse ad egy kiinduló pontot a gondolatmenetünkben, ahol Pál apostol, ha úgy tetszik, egy definíciószerűen mondja meg azt, hogy Istennek a gyermekei kicsodák, és egy olyan meghatározást ad, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Itt a vezérel szó egy kicsit talán megtévesztő, mert ez a vezérlés szó, ez olyan, mintha ilyen joystickkal a mennyből irányítanának bennünket, és aztán mi pedig ilyen, hát ennek a sugallatnak engedelmeskedő bábok lennénk. Itt azt jó hangsúlyozni és jó tudatosítani magunkban, hogy az eredeti szövegben az a kifejezés van, hogy ágó, ami azt jelenti, hogy vezet, tehát nem vezérel, hanem vezet, hogy azokat, akiket az Isten vezet, akiket a Szentlélek vezetni tud, azok az Isten gyermekei. És itt egy nagyon fontos mozzanatát látjuk az Isten vezetésének, mégpedig azt, hogy azt látjuk, hogy az Isten a vezetését a Szent Lelke segítségével tudja az életünkben végigvinni, tehát ez már egy fontos adalék a további gondolatmenetünkben is. Lapozzunk a Galata levél 5. fejezete 18. verséhez, tehát Pál apostolnak a Galácia beliekhez írt levele 5. fejezete 18. versében azt mondja az apostol, hogy ha azonban a lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt. Itt is a lélek kifejezés jelenik meg az Isten vezetésével kapcsolatban, és a vezérlés szó mögött megint csak a vezetés kifejezés van, tehát úgy ezzel lehetne pontosítani a fordításunkat. Tehát azt mondja, hogy a lélektől vezet bennünket az Isten, és hogyha minket az Isten a lelke által vezetni tud, akkor nem vagyunk a törvény alatt, és itt, hogyha megnéznénk egyébként, hogy a Galata levél 5. fejezetében és a Római levél 8. fejezetében, amiből ugye az előző idézet származik, milyen összefüggésben jelenik meg az Isten vezetése, mint kifejezés, akkor azt láthatjuk, hogy mind a két esetben arról van szó, hogy az emberben van egy belső küzdelem, van egy rossz énünk és egy jó énünk, most kicsit leegyszerűsítve mondom nyilván a dolgokat, és ebben a küzdelemben az Isten hogyan tud bennünket segíteni, hogyan tudja a jót felépíteni bennünk, hogyan tudja a vezetését érvényesíteni az életünkben, akkor, amikor a jó és a rossz küzdelméről van szó. És most egy újabb adalékot láthatunk már rögtön a gondolatmenetünkben, abban a tekintetben, hogy mi az, amiben az Isten bennünket elsősorban vezetni szeretne. Mert az életünkben az Isten nagyon sok mindenben adhat vezetés, de az, amiben a leginkább adni kívánja, az a jellemünknek a fejlődése és az életszentségben való növekedésben való vezetés. Ez az, amit az Isten az életünkben elsősorban kíván munkálni a vezetése révén. Ez azért jó, hogyha ezt látjuk magunk előtt, hogy nehogy az Isten vezetését arra fókuszáljuk elsősorban, hogy hát az Isten vezetése az, hogy mondjuk jövünk adott esetben ide autóval a gyülekezetbe, és hogy akkor jó Isten segítsen nekünk abban, hogy
közel találjunk parkolóhelyet. Ez is nyilván lehet az Istennek egy segítsége, és az Isten ilyen módon is az életünkben jelen lehet. De ilyen dolgokra az Isten konkrét ígéreteket nem tett, hogy ilyen módon kívánna az életünket vezérelni, de olyanra igen, hogy bennünket az igazságban felépít, és elvezérel bennünket az örök életre, elvezet bennünket oda. Akkor, amikor az Isten vezetéséről van szó, akkor nagyon fontos, hogy ne abban gondolkodjunk, hogy tehát a mennyből valamilyen titokzatos ilyen sugallatok jönnek, és akkor úgy az ember azt úgy ráérez erre a hullámhozra, és akkor úgy, ahogyan ezt megérezzük, úgy szépen megyünk jobbra vagy balra, és akkor így éljük az életünket, hanem Istennek a vezetése ennél sokkal konkrétabb és messzebb nyúló, és sokkal jobban beleavatkozik a lelki életünkben, és nem a felszínes cselekvések, a napi események forgatagában merül ki, miközben ott is jelen lehet. Ez azért fontos látnunk, mert vannak olyan esetek, amikor az Isten vezetése érvényesül abban is, hogy az iménti példában, hogy megtaláljuk a parkolóhelyet, mert az Istennek akkor ez a vezetése. De aztán lehet az is az Isten vezetése, hogy aztán kerülünk 8 kört, és még mindig nem találjuk meg azt a parkolóhelyet, és akkor elkezdünk mérgelődni, hogy hát most mi is van itt, és hogy az Isten most elhagyott bennünket, vagy nem segít, holott lehetséges, hogy az Isten azzal vezet bennünket, hogy direkt oda rakatott az autótulajdonosokkal egy csomó autót, hogy mi keringjünk sokat, és türelmet tanuljunk, és egyáltalán nem biztos, hogy az Isten vezetése az, hogy mi arra a konkrét problémánkra megkapjuk a választ, mint ami számunkra ott ég, mert Isten lehet, hogy sokkal tovább lát ezeken, és sokkal komolyabb módon szeretne rajtunk segíteni és vezetni minket, mint amit mi gondolnánk, és lehetséges, hogy az, amiben mi az Isten vezetését keressük, és amiben az Istentől jövő megoldást véljük megtalálni, az teljesen ellentétes azzal, mint ahogyan az Isten a mi életünket ténylegesen vezetni kívánja. Ezért nagyon fontos az, hogy amikor abban gondolkodunk, hogy az Isten vezetése, akkor tényleg ezeken a napi problémákon felülemelkedve tudjuk látni azt, hogy az Istennek az életünkkel szándéka van. A szándéka az, hogy eljussunk az örökkévalóságra, és az Isten azért adta nekünk ezt a földi életet, hogy ez annak legyen egy előszobája, és ez a földi élet nem arra szolgál, hogy itt nem tudom mi legyen, hanem ennek a földi életnek az az egyetlen célja, hogy eldőlhessen az életünkben az, hogy mi az örökkévalóságra nyitottak vagyunk-e, szeretnénk-e abban élni, felkészültünk-e arra, vagy pedig ez nem tud az életünkben megvalósulni. És Isten pedig az örökkévalóságra szeretné tehát az életünket elvezetni, és az életünknek a sorsát, és kívülről talán úgy tűnhet, hogy sodrását pedig úgy vezeti, hogy a lehető legjobb körülményeket biztosítsa számunkra abban a tekintetben, hogy az örökké valóság a miénk lehessen, és ennek rendeli alá a mi életünket, és ebben Istennek nagyon sokszor olyan dolgokat is meg kell engedni az életünkben, és olyan dolgokba is bele kell, hogy vigyen bennünket, amiről első ránézésre azt gondolnánk, hogy az Isten vezetése mellett ezek a dolgok nem valósulnak meg. Nézzük tovább az igéket, hogy mit jelent az Isten vezetése. János evangélium a 10. fejezete 16. verse egy nagyon ismert bibliai rész. A jó pásztor példázatában Jézus a következőt mondja. Más juhaim is vannak nekem, mondja tehát a 10. fejezet 16. versében. Ő maga, mint jó pásztor, mondja ezt a juhokról, mint a gyermekeiről, az emberekről, akik őt keresik, hogy más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók, azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra. Most idáig olvasnám az igét, most nem az ilyen akol nyáj problémára szeretnék ebben az igében rámutatni, most azzal nem is foglalkoznánk, hanem most arra szeretnék itt utalni, hogy Jézus azt mondja, hogy neki vannak juhai, most mindegy, hogy konkrétan hol, most tehát nem az a lényeg, neki vannak juhai, vannak gyermekei, vannak emberek, akik nyitottak a
neki való engedelmességre, és azt mondja, hogy azokat ő előhozza, és itt ugyanez a vezetés szó szerepel az eredeti szövegben, mint az iménti felolvasott igékben, hogy azokat is ő elővezeti. Tehát az, hogy ő előhozza, az nem egy olyan titokzatos dolog, hogy most hogyan hoz, vezetni kívánja ezeket az embereket is. Isten tehát személyesen az egyes életeket vezeti, az egyes juhok életét is vezeti, nem csak ilyen nagy történelem formáló erő van, természetesen Isten munkálkodásában, hanem az egyéni életeket, sorsokat vezeti, és azt olvassuk itt, hogy előhozza, elővezeti ezeket az embereket, és az Istennek a vezetése, tehát az életünkben úgy érvényesül jó esetben, nyilván itt a jó eset az azt jelenti, hogy mi is nyitottak vagyunk arra, hogy ne csak vezessenek minket, hanem mi is hagyjuk, hogy vezessenek bennünket. Tehát ugye ez egy kétoldalú szándéknak az együttműködéséből következik, a vezetettség állapota. Tehát, hogy Isten az életünkben ezt a vezetést végül is el fogja végezni, és célba ér az életünk. Tehát azt is látnunk kell, hogy Istennek a vezetése az nem egy olyan dolog, hogy egyszer csak ilyen varázsveszővel úgy rámutat egy emberre, és akkor pakk, ő már is az Isten vezetése alatt van, és akkor ő az Isten megváltotja, hanem ez egy folyamatot jelent, és az életnek a célba érkezése ennek a gyümölcse. Tehát azt látjuk itt, hogy a különböző aklokból ugye Jézus kivezeti ki, előhozza a juhait. Ugye ezt a folyamatot látjuk itt leírva a jópásztor példázatában. Tehát Jézus vezetni szeretne bennünket. Ugye olvastuk a korábbi igékben, hogy ez a Szent Lelkén keresztül tud megvalósulni. Emlékezhetünk rá, hogy amikor ő elment a mennybe, akkor a tanítványok megmondták, hogy hát azért jó lenne, ha mégsem menne el, hanem velük maradna. És ő mondta, hogy nem, mert hogyha ő elmegy, akkor el tudja küldeni a Szent Lelket, és a Szent Lélek mindenhol velünk lesz, és sokkal hathatósabb segítséget tud adni, mint hogyha ő maradna fizikailag velünk itt, és neki amúgy is a közbenjárói szolgálatát kell a mennyben végeznie. Tehát Jézus vezetése a földi életünk során, a Szent Lelken keresztül tud érvényesülni, az egy egyéni életsors, amin keresztül az Isten végig vezet bennünket. És itt nagyon fontos, hogy Jézus nem azt mondja, hogy én úgy vezetlek benneteket, hogy ott, ahol vagytok, ott úgy valahogyan úgy az életeteket úgy kiigazítom, hanem azt mondja, hogy kivezet bennünket bizonyos helyzetekből, és olyan sorsfordulókat enged meg az életünkben, amiket mi nem biztos, hogy választanánk, nem biztos, hogy szeretnénk, nem biztos, hogy ezt úgy gondolnánk, hogy ez az Istennek a vezetése, de kérdés, és hogy ténylegesen rámerjük-e bízni magunkat Istenre, hogy ő a mi vezetőnk. János evangéliumában egy kicsit előrébb lapozzunk az első fejezet 41-es, 43-as verseihez. Ott is a vezetést látjuk, amikor valakit Jézushoz vezetnek. Az első fejezet 41-től 43. verseiben ezt olvassuk, hogy a Jézushoz csatlakoznak az első követői. Ezt olvassuk 41. verstől. A kettő közül, akik Jánostól ezt hallották és követték, András volt az egyik, a Simon Péter testvére. Találkozott ez először a maga testvérével, Simonnal, és mondta neki, megtaláltuk a Messiást, ami megmagyarázva azt teszi, hogy Krisztus, és vezette őt Jézushoz. Jézus pedig rátekintvén mondta, te Simon vagy a Jóna fia, te Kéfásnak fogsz hivatni, ami megmagyarázva kőszikla. Tehát a vezetés, látjuk, hogy itt egy konkrét példa van, hogy András, Péternek a testvére, szólt Péternek, hogy akkor megtaláltuk a Messiást, és akkor én most elvezetlek téged hozzá. Tehát ez a maga fizikai valóságában így megvalósult. Tehát látjuk, hogy a vezetés, ez konkrétan ezt jelenti, hogy az ember van valahol, és van valahol máshol egy cél, és itt jelen esetben ugye András Pétert oda vezette, és amiről az imént szóltak az igék, az pedig azt jelenti, hogy mi vagyunk jelenleg egy bizonyos helyzetben, egy bizonyos életfelfogásban, és az Isten egy más helyzetbe vezet bennünket. Éppen ezért, amikor arról van szó, hogy az Isten vezetése az életünkben érvényesül, akkor azt jó, ha látjuk, hogy ez nem azt jelenti, hogy a mi jelenlegi életünk úgy megmarad és valahogyan kipucolódik, hanem az nagyon sokszor azt jelenti, hogy az Isten máshova vezet bennünket, mint ahol vagyunk, nem okvetlenül fizikailag, hanem különböző új és váratlan élethelyzeteket ad, amiben aztán az ember megismeri az Istent, megismeri azt, hogy őt tulajdonképpen ki is vezeti, és
rá tud támaszkodni erre a valakire. Az Isten vezetése természetesen akkor tud az életben érvényesülni, hogyha az ember megismeri azt a valakit, aki őt vezeti. Erre majd az ige hirdetésnek egy későbbi pontjában szeretnék részletesebben kitérni, de nyilván már most az elején ez egy nagyon fontos mozzanat. Az lélek vezetését láthatjuk például Lukács evangélium a 4. fejezetében is, ahol Jézus Krisztus pusztai megkísértését olvassuk, és ott is ugyanez a vezetés kifejezés olvasható, amikor a 4. fejezet első versében azt olvassuk, hogy Jézus pedig a Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, ugye a keressége után vagyunk, és vitetett a lélektől a pusztába. Itt a vitetett szó mögött a vezettetett szó van, tehát ugyanaz, mint az iménti. Tehát, hogy ő ténylegesen a lélekre támaszkodva egy olyan meggyőződést érlelődött meg benne, hogy a pusztába kell mennie, és ott egy nagyon komoly böjtel előkészülnie az Isten szolgálatára, a megváltói szolgálatra. Tehát itt is látjuk, hogy a Szentlélekkel eltelt Jézus Krisztus, az Isten így őt oda vezette, és a pusztába ment, hogy a böjtöt, a 40 napos böjtöt elvégezze. Érdekességként mondanám, majd később látunk erre vonatkozóan is igéket, hogy bennünket azért nem csak a Szentlélek tud vezetni, hanem vannak olyan esetek, amikor más hatalom is vezetni tud bennünket. Érdekes módon Jézusról is ezt olvassuk. Tehát ő a saját döntésével alárendelte magát az Istennek, és az Isten vezetése tudott érvényesülni rajta, és aztán a pusztai megkísértés során pedig olvassuk az egyik kísértésben, a 9. versben, hogy azután ugye a sátán Jeruzsálembe vitte őt, és a templom ormára állította, és mondta neki, ha Isten fia vagy, vesd alá magadat innen. És amikor azt olvassuk, hogy Jeruzsálembe vitte őt, ugyanaz a Jeruzsálembe vezette őt kifejezés van, mint amikor azt olvassuk, hogy a lélek vezette őt a pusztába. És itt tehát azt látjuk, hogy az Isten megengedte azt, hogy az ördög, nek kiszolgáltatott legyen bizonyos mértékig Jézus, és ezt el tudja érni, hogy ő szépen oda vigye Jeruzsálembe, és ezt a kísértést rajta megtegye. Tehát vannak ilyen esetek, amikor az Isten lehetőséget ad, ugye lásd Jób könyve 1.-2. fejezete, lehetőséget ad az ördögnek, hogy bizonyos dolgokat megtegyen, de korlátot szab, hogy viszont mi az, amit nem tehet. Tehát az ördög nem kap korlátlan hatalmat sohasem az ember életében, azt az Isten lekorlátozza, lehetőséget ad bizonyos esetekben a sátánnak arra, hogy megkísértsen, elejtsen, rossz dolgokat idézzen elő az életünkben, de az Isten ezeket a helyzeteket képes uralni, annak ellenére, hogy itt bennünket a sátán vezet abban az értelemben, hogy az ördög ad bizonyos szituációkat az életünkben, és az nem Istentől származik, viszont azok között a körülmények között az Isten a személyes vezetését érvényesíteni tudja a saját életünkben. A vezetésnek egy újabb mozzanatát olvashatjuk, vagy újabb oldalát a Timóteushoz írt 2. levél 3. fejezetének a 9. versében, és aztán akkor már így az alapokon túl is leszünk. A 3. fejezet 6. versében olvassuk azt, hogy itt megint nem az igének a tényleges mély jelentésére kívánok ráfókuszálni, hanem itt is hogy milyen vezetések érvényesülnek az életünkben. Ezt szeretném, ha ebből meglátnánk. A 3. fejezet 6. versében olvassuk azt, hogy ezek közül valók azok, ugye itt nyilván az ámítókról beszél az apostol, ezek közül valók azok, akik betolakodnak a házakba, és foglyul ejtik a bűnökkel megterhelt és sokféle kívánságoktól űzött asszonykákat. És az űzött szó mögött ugyanez a vezetés kifejezés áll, ugyanez a görög szó, az ágó szó áll. Tehát az, hogy bennünket a kívánságaink is vezetni tudnak. És ez már az a vezetés, ami bűn. Ugye láttuk azt, hogy van olyan eset, amikor még Jézust is ugye vezette a sátán föl Jeruzsálembe, mert kiszolgáltatta őt az Atyaisten ennek a körülménynek. És ez olyan, amiből az Isten ad megoldást. De van olyan eset, amikor viszont bennünket a kívánságaink vezetnek, amikor egész egyszerűen megfogam bennünk a bűn,
és az úgy hajt minket, és úgy bennünk van a nagyon sok vágy, nagyon sok birtoklási vágy, nagyon sok feltűnési vágy, és a többi, és aztán az emberben ezek úgy keverednek, és sok mindennel összekapcsolódnak, és ezek hajtanak, vezetnek, vezérelnek bennünket. És ezek azok a problémák, amikről a Szentírás úgy beszél, hogy bűnökkel megterhelt és sokfajta kívánságoktól vezérelt emberekké válunk akkor, hogyha ezek uralják el az életünket, és aztán ennek rendeljük alá azt, hogy hogyan élünk, milyen életkörülményeink vannak, miért dolgozunk, mit csinálunk a pénzünkkel, és a többi, és ezek a vágyak, kívánságok sodornak, hajtanak, valójában vezetnek, vezérelnek, fogságban tartanak bennünket. Az Isten vezetése pedig ezzel szemben milyen? Az Isten vezetése pedig olyan, hogy az Isten az igényli azt, hogy mi kérjük az ő vezetését, igényli azt, hogy kövessük őt. Isten nem olyan, hogy belénk rejt valamit, mint az ördög a kívánsággal, és aztán ez űzhajt bennünket, hanem az Isten az énünket kéri. Azt mondja, hogy mi úgy folyamatosan döntsünk, és erkölcsileg vállaljunk fel bizonyos helyzeteket. És hogy ezekben helyesen járjunk el, és helyesen gondolkozzunk, és legyünk ott. És hogy ez legyen tudatos, és ne csak úgy sodorjanak bennünket a dolgok, hanem ezek mi legyünk ténylegesen. Márk evangéliuma első fejezete 38. versében olvassuk azt, hogy Istennek a vezetésének milyen feltétele van. Márk evangéliuma első fejezetében, a 38. versben azt olvassuk, hogy Jézus azt mondta, hogy menjünk a közelvaló városokba, hogy ott is prédikáljak, mert azért jöttem. Hogy menjünk, hogy, és itt is az az ágószvál, hogy én a vezetés alatt, az Isten vezetése alatt mondom ezeket. Hogy én ide vezéreltetek. És ezt hogyan tudta megvalósítani, hogyan tudott benne ez egyértelmű meggyőződésként kialakulni? Azt olvassuk, hogy a 35. versben, hogy kora reggel pedig még szürkületkor fölkelvén kiment, és elment egy puszta helyre, és ott imádkozott. Tehát az Istennek ez a fajta vezetése, ami az embernek a helyzetfelismerését igényli. Az, hogy az ember konkrétan döntsön, hogy váltson az életében. Ezekben a dolgokban az szükséges, hogy az ember nagyon szoros, mély, személyes közösségbe kerüljön az Istennel, és ezen a közösségen keresztül tudja az Isten a vezetését, a befolyását érvényesíteni, és hogy az embert olyan benyomások érjék, és olyan meggyőződés alakuljon ki benne, ami egyértelműen az Isten vezetése és az ember döntése. Tehát itt azt látjuk, hogy Jézusban beérett ez a döntés, és egyértelműen Isten vezetése alatt meghozta ezt a döntést, hogy most a továbbiakban máshol végezzék a szolgálatot, mint ahol korábban végezték. Ugye az életünkben sokszor mi úgy képzeljük el, hogy az Isten vezetése azt jelenti, hogy úgy leülünk, imádkozunk, és úgy várjuk, hogy körülöttünk az események történjenek, és az az Isten vezetése. Ez is lehet, erre is találunk példákat. Meg arra is, amit itt láttunk, hogy Jézus imádkozott, és az Isten egy meggyőződést érlelt be benne, hogy eddig ezt csináltad, eddig itt végezted a szolgálatodat, és ezután máshol kell azt tenni. Tehát az Isten vezetésére való hagyatkozás, az nem azt jelenti, hogy az ember kiszolgáltatja magát a külső körülményeknek, és hagyjuk, hogy a hullámok verdessenek bennünket ahova, hanem azt is jelenti, hogy az embernek fel kell ismernie a helyzeteket, döntenie kell, változtatnia kell, de az is egy döntés, hogyha azt mondjuk, hogy maradunk, mert az Istennek ez az akarata. Tehát figyeljük meg, hogy az Isten vezetése az nem azt jelenti, nem egyszerűen azt jelenti, hogy akkor így eldobom magamat, és akkor úgy leszek, mint mondjuk a holtengerben a fürdőzők, hogy szépen földobják magukat a vízszeteire, az úgyis megtartja, hanem arról van szó, hogy az ember az Istent követi, és ez egy aktív dolog, nem passzív,
Az Isten vezetése nagyon aktív lelki folyamatot jelent, nem azzal egyenlő, hogy engem aztán már nem érdekel semmi, történjen, aminek lennie kell, majd az Isten megoldja, ez nem az én problémám, hanem az Istené. Ugye ez nem az Isten vezetése, ez az ember kudarca. Mi eredményezi a vezetést? Római levél második fejezetének a negyedik versét keressük ki. Római levél második fejezetének a negyedik versében olvassuk azt, hogy mi az, ami a vezetést, az Isten vezetését, rátámaszkodást az életünkben kimunkálja. Sokat idézett, igen, így olvassuk, hogy ahogy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének gazdagságát, és nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít. Igen, az Isten jóságának a megismerése, az Isten személyének a megismerése. Tehát akkor, amikor arról van szó, hogy mi az Isten vezetése alá kívánjuk az életünket rendezni, akkor annak az első alapfeltétele az, hogy én tudjam, hogy ki az, aki vezet engem, és én személyesen rábízom magamat, és ahogy említettem, nem csak úgy a sorsra, meg a vakvéletlenre, meg a nem tudom mire, hanem az Istenre személyesen. És az Isten vezetése nem azt jelenti, hogy én ott lepjenek, és az Isten meg őrködik, hanem azt jelenti, hogy az Isten megy elől, és én megyek utána, mert ő vezet engem, és nem pedig őrzi az én pihenésemet. Az Isten vezetése azt jelenti, hogy én megismerem az ő jóságát, megismerem azt, hogy ő mit szeretne velem, és az ő vezetését elfogadom abban a tekintetben, hogy ő neki az életemmel nem más célja van, mint az, hogy az igazságra elvezessen, a megvalósított igazságra, az életszentségre elvezessen, és alkalmassá tegyen az örök életre, és ebben kíván engem vezetni, és hogy ennek rendeli alá a sorsomat, és nem pedig annak, hogy én mit tartok kényelmesnek, nyugodtnak, kiegyensúlyozottnak, stb., hanem másnak rendeli alá Isten az életemet. És ezt akkor tudom elfogadni Istentől, hogyha az ő jóságát megismerem. Hogyha megismerem az ő jóságát, ami a fia áldozati halálában nyilvánul meg elsősorban, hogy ő a saját fiát, a saját gyermekét odaadta értem, azért, mert amit én tettem, annak van egyfajta következménye, és aztán az nem úgy van, hogy ezt a következményt Isten úgy törli el, hogy hát annak meg se kell történnie, hanem annak úgy kell megtörténnie, hogy máson csattan az ostor, és az a más valaki odaáll, és hagyja, hogy rajta csattanjon, hagyja, hogy sőt, nem csak hagyja, hanem egyenesen aktívan felvállalja, hogy az a büntetés, ami engem méltán kell, hogy érjen, az a következménye, ami az Istentől való elszakítottság következménye, azt ő felvállalja, és a második halállal meghal helyettem, az nem úgy van, hogy az Isten fia részéről ez egy könnyen átvészelhető 31 néhány év, és abban is csak néhány óra, amíg ezt megküzdi a kereszten, hanem ő az egész életét odaadta, és az örökké valóságra vállalta fel az Isten emberi létet. És hogy Isten ebbe a sorsba küldte bele a fiát, és ezt vállalta fel Jézus Krisztus, azzal már akkor, amikor az embert megteremtette, mert tudta, hogy értünk, értem és értetek, ezt meg kell tennie. Isten tehát a vezetését kívánja az életünkben érvényesíteni, úgy, hogy először megmutatja magát, bemutatkozik, hogy én ki vagyok, mert hogy ő kicsoda, és akkor így látjuk, hogy ő tényleg a jót akarja nekünk, és így nyugodtan mehetünk vele, mert amerre ő vezet bennünket, az egyáltalán nem biztos, hogy olyan helyekre visz minket, ahol mi úgy a saját fejünkkel úgy mennénk oda szívesen. Hanem Jézus Krisztus nagyon sok olyan helyzeten átvezet bennünket, ahova mi a saját döntéseink szerint nem mennénk be, mert mi nem tudjuk, nem látjuk át az életünknek az egészét, nem látjuk át úgy a dolgokat, mint ahogyan azt az Isten látja, de akkor, hogyha megbízunk abban az emberben, bocsánat, megbízunk Istenben, akkor mi őt követjük, mert tudjuk, hogy ő jó helyre visz minket, és az útnak nem biztos, hogy a tartalma jó, de az, hogy a vége jó, és célba érünk, az biztos. És az, hogy mind vezet keresztül bennünket, az legyen az ő dolga, mert ő tudja, hogy a célba milyen úton lehet nekünk eljutni. Egy példát szeretnék mondani nektek, hogy mennyire fontos az, hogy tényleg a vezetést jól értsük az életünkben.
Talán tudjátok közületek többen, hogy szervezünk bibliatáborokat szép hegyi terepeken, és aztán ezeket a terepeket általában előre beszoktuk járni, hogy tudjuk a túrán a részvevőket vezetni. És például az idén nyáron volt egy olyan túránk, amikor fölmentünk felvonóval az egyik hegy tetejére, voltunk vagy 2000 méter magasságban, és elég nagy köd volt. Sokat nem láttunk sajnos a tájból, de önmagában maga a túra is nagyon szép volt ott fent. És aztán megérkeztünk rövidesen egy hegycsúcsra, ott volt egy csúcskereszt, ott egy kicsit megpihentünk, és aztán kérdezgették a túratársaink, hogy és most hogy, hova tovább, és én ott lemutattam a ködbe, hogy most hát oda megyünk le, és ott volt előttünk egy ilyen szakadék, és akkor mondták, hogy hát ez úgy érdekes. És mondtam, hogy igen, és meglátjátok, hogy szép lesz, végigjártuk, meg fogjuk tudni csinálni, nem lesz probléma. És mivel tudták azt, hogy megcsináltuk, tudjuk, hogy hova visszük az embereket, volt egy bizalmi kapcsolat, minden gond nélkül szépen lejöttünk, és ez nem azt jelentette, hogy úgy a résztvevők ne gondolták volna, hogy jó, hát azt se tudjuk, hova megyünk, mert akkora itt a köd, de úgy gondolták, hogy van egy olyan bizalmi kapcsolat, hogy ennek alapján lehet támaszkodni arra, aki vezeti a többieket. És aztán szépen átjutottunk persze a megfelelő helyre, fölmásztunk egy másik hegycsúcsra, úgyhogy az is nagyon szépen sikerült. És itt tehát azt látjuk, hogy akkor, amikor arról van szó, hogyha mi hagyjuk, hogy valaki vezessen bennünket, az feltételez egy bizalmi kapcsolatot, és hogyha az, aki vezet bennünket, arra mi támaszkodhatunk, akkor az jól tud működni. Egy másik példa, ami szintén a hitélet szempontjából is jól használható. Egy másik esetben fölmentünk szintén felvonóval egy hegynek a úgy viszonylag magas pontjára, és onnét pedig lefele túráztunk egy kb. 12 kilométeres túraúton, és mondtam a csapatnak, mikor elindultunk, hogy hát óránként körülbelül egy olyan 2,5 kilométert kell megtennünk, és mondták, hogy jó, hát az semmi gond, az mondom, jó, de azért majd meglátjuk. És akkor mentünk, és akkor egy óra után láttam, hogy körülbelül az első órán megtettünk 1 kilométert, és akkor összehívtuk a csapatot, és mondtuk, hogy na, hogyha most így haladunk, akkor hajnali 4 órára fogunk leérkezni a hegy aljára. Úgyhogy annak érdekében, hogy ezt elkerüljük, egy kicsit szaporázzunk kell a lépteinket. És akkor utána mentünk is, és minden gond nélkül délután 6-kor megérkeztünk. Tehát itt akkor, amikor valaki, aki vezet bennünket, elmondja azt, hogy ezen az úton hogyan lehet végigmenni, ott ugye arra oda kell figyelni, mert különben bajba jutunk az út során. És az Isten vezetése, tehát nem úgy érvényes, hogy itt van egy út, aztán azon járja, hogy gondolsz, meg úgy, ahogyan akarsz, meg olyan sebességgel, ahogy gondolod, hanem annak Isten eltervezett egy menetrendjét, és azon akkor tudok végigérni, hogyha az Isten irányítása és vezetése alatt megyek, és nem pedig elbóklászok, és minden kis kövecskét megnézek, és minden fűszálba gyönyörködök, ami szép dolog, csak nem érek célba. Tehát ilyen lehet az emberi élet is, amikor nagyon sok mindenen elbíbelődünk, nagyon sok problémával foglalkozunk, nagyon sok embernek próbálunk segíteni, és a lelki életünkben is foglalkozunk, de alapvető kérdések meg megoldatlanok, és akkor az egész teljesen fölösleges volt. És az Isten azt szeretné, hogy mi végigérjünk, és célba érjünk, és nem az a célja, hogy úgy éljük le az életünket, hogy elbíbelődjünk mindenféle Istennel kapcsolatos dologgal, hanem az a célja, hogy mi az üdvösségre eljussunk, bennünk az Isten képmása kiformálódjon, és mi megtaláljuk az Istent, és az ő vezetése alatt éljünk, hogy alkalmasakká váljunk a mennyországra. Az, hogy az életünket elszöszmötöljük az Istennel kapcsolatos dolgokkal, az nem ez az út, az egy másik történet. Zsidókhoz írt levél 2. fejezetének a 10. verséből szeretnék egy igét olvasni. Itt ezt írja a Pál apostol, ugye, hogy mi az Istennek a célja az életünkkel, hova kíván minket vezetni, hogy illendő volt, hogy akiért minden és aki által minden, sok fiakat vezérelvén dicsőségre az ő üdvösségük fejedelmét, szenvedések által tegye tökéletessé. Most a vers közepét emelném ki, hogy sok fiakat vezérelvén vagy vezetvén dicsőségre. Isten bennünket dicsőségre kíván vezetni, a dicsőség az az Isten jelleme, az Isten képűségre kíván minket az Isten vezetni, ez az ő célja
az életünkkel, sorsunkkal, hogy bennünk az ő képmása kiformálódjon. Mindez azért is fontos, mert mi egy nagyon különleges korszakban élünk, rengeteget hallottatok már ti is, ugye, a Laodicea üzenetről. Ugye a Jelenések könyve 3. fejezetében van ez az ominózus üzenet, ami a végidő népének szól, Szentírás tanúsága szerint, és ebben Isten nagyon konkrét problémákat nevesít. És aztán nagyon fontos, hogy ezeket a problémákat, amiket itt olvasunk, ezeket úgy tudjuk olvasni, hogy ezek úgy hassanak ránk. Tudnélik, az emberben automatikusan van egy olyan késztetés, hogyha lát valamilyen problémát nevesítve, mint például a Laodiceai üzenetben, most nem kívánok kitérni a konkrét üzenet tartalmára, csak ott van több probléma nevesítve, amikor ezt elolvassuk, akkor elgondolkozunk, hogy hát igen, ez úgy tényleg jellemző a közösségünkre, tényleg jellemző ugye a gyülekezetünkre, és akkor erre a dologra jó lenne felhívni olyan aktív élő módon a többieknek a figyelmét. És aztán akkor megtörténik az, hogy a Laodiceai üzenetnek megvalósul egyfajta hirdetése, és aztán, amikor

élete. És azt olvassuk a bizonyságtételekben, hogy azok az emberek fogják Isten utolsó egyházából a küldetést bevégezni, akik ezt az üzenetet magukra veszik. Nem hirdetik, nyilván annak is megvan egyfajta módja, de az, ami az üdvösség szempontjából érdekes és izgalmas, az a magunkra vétel. Az, hogy ennek a hirdetése, az egy más kérdés, az ehhez képest teljesen másodlagos. Az a lényeg, hogy ennek a magunkra vételével mi is a helyzet tulajdonképpen. Az emberben nagyon sok emberi dolog forog, és nagyon sok olyan dolog is történik, amikor minket valójában nem az Isten lelke vezérel, csak úgy az Istennel foglalkozunk, aztán vannak bennünk a le nem győzött belső kívánságok, ugye lásd a Timóteusi levélből olvasott ige, hogy tele vagyunk űzött-hajtott kívánságokkal, tehát ezek hajtanak, űznek bennünket, és nagyon sok minden ott van a szívünkben, ami legyőzetlen, mert nem a célra tekintünk, hanem ugye az Isten dolgaival foglalkozunk, és aztán ezért az Isten vezetése valójában nem tud az életünkben érvényesülni. És ilyenkor olyan dolgok történnek meg velünk, mint például Lukács evangélium a 9. fejezetében a nevezetes eset a tanítványokkal, amikor ugye mennek a samaritánus faluba, és aztán szállást akarnak kérni, de nem kapnak. És akkor jön az a kérés Jakab és János részéről, hogy Uram, akarod-e, hogy tűz szálljon alá, és megemészze ezeket, mint illés idejében? Hiszen ott is egy igazságtalanság történt, és az Isten rendet tett. És azt mondja Jézus nekik, hogy nem tudjátok, hogy mi nemű lélek van ti bennetek. Hogy nem tudják, tehát nem arról van szó, hogy János és Jakab kifejezetten gonosz szándékkal akarta volna Jézus és a tanítványi kört megkísérteni, és belevinni ilyen játékba, hogy az Istentől ilyet kérjenek. Nem erről van szó, hanem Jézus azt mondta, hogy nem tudjátok, nem ismeritek magatokat. Nem tudjátok, hogy mi van a lelketek mélyén, mert nem győztetek le nagyon sok mindent, és azt hiszitek, hogy ti az Isten szolgáljátok, és engem követtek, és aztán közben ilyen dolgok vannak. Ez bizony így nem működik. Példát szeretnék arra mondani, hogy az Isten mikor tud bennünket ténylegesen vezetni. Nem úgy, hogy az ember felismer hatalmas, nem tudom, küldetéseket, vagy nem tudom miket, amiket az életünkre megpróbálunk alkalmazni, és aztán ebbe belefordulunk, ahelyett, hogy az Istent ténylegesen megtalálnánk a sorsunkban. Én idén tavasszal elkezdtem egy olyan dolgot csinálni, eddig is szoktam futni hétvégenként, úgy vasárnaponként szoktam egy 3-4 órára kimenni futni, és aztán most, hogy áprilisban egyszer csak úgy jobban érdekelni kezdett ez a történet, hogy futás, hát mondom, ilyen alapvető emberi mozgásforma, nem egy bonyolult dolog, próbáljuk ki, hogy milyen az ténylegesen, és aztán elkezdtem egy kicsit jobban foglalkozni vele, utána nézni ennek, és aztán teljesen megdöbbentem azon, hogy az ember hogyan válik jobb teljesítményű futóvá. És most mindjárt majd látni fogjuk, hogy ez hogyan alkalmazható a lelki területre. Tudnék, azon lepődtem meg teljesen, hogy amikor a különböző edzésprogramokat olvastam, hogy milyen nagy szerepe van az alapozó edzésnek, ami azt jelenti, hogy a szervezetünket hozzászoktatjuk ahhoz, hogy minél tartósabb erőkifejtése legyen képes, nem a saját szervezetünkben meglévő energia segítségével, hanem a levegőben meglévő oxigén segítségével. És ez úgy lehetséges, hogyha az ember úgy fut, hogy nem gyorsan, hanem lassan fut. És nem szalad nagyon gyorsan, nem nagy erőkifejtés. Aztán egyre hosszabb ideig fut, de lassan. És így tudja megalapozni ezt a képességet a szervezetben. És aztán akkor, amikor pedig már jönnek az erőléti edzések, akkor pedig már lehet jobb erőt kifejteni, de akkor már egy sokkal komolyabb alapra tud ez felépülni. És én rájöttem arra, hogy amikor én úgy hetente egyszer lementem futni egy 3-4 órát, azzal teljesen tönkretettem azt, hogy jól tudjak futni, mert pontosan azt csináltam, amit nem lett volna szabad. És aztán írták azt, hogy az tud jól
az készül fel jól a futásra,

úgymond a versenyre, aki amikor edz, akkor őt gyakorlatilag mindenki lehagyja, és viszont, és mosolyognak rajta, és aztán akkor, amikor eljön úgymond a verseny ideje, akkor ugyanúgy fogja lehagyni a többieket, mert meg van alapozva az ő teljesítménye. Nyilván a dolog ennél egy kicsit komplexebb, most csak a lényegét emeltem ki ennek, és nézzük meg ezt lelki téren. Tehát akkor, amikor látjuk az Isten üzenetét, és az Isten megérint bennünket, megszólít bennünket, ugye milyen veszélyes az, hogy az ember ahelyett, hogy a saját lelki életét felépítené, és ténylegesen meggyökeresednénk Krisztusban, és fölépülnénk, és növekednénk Krisztusban, ehelyett elkezdünk minden mással foglalkozni, ami Istennel kapcsolatos, kivéve a saját lelki életünkkel, vagy arra legalábbis másod-harmadrangú jelentőséget tulajdonítva éljük az életünket a gyakorlatban. Emlékezzünk arra, hogy Jézus is azt mondta a tanítványoknak, a 70 tanítványnak, amikor jöttek vissza, hogy nagy sikerélményekkel, hogy ne annak örüljetek, hogy a lelkek engednek nektek, hanem annak örüljetek, hogy a ti nevetek fel van írva a mennyben. Bizony ahhoz, hogy mi ténylegesen képesek legyünk arra, hogy érdemi és valós erőkifejtéseket tudjunk tenni az Isten műve, az Isten országa épülése érdekében, annak érdekében, hogy más ember megismerje az Istent, és ténylegesen közössége legyen vele, és az üdvösségre eljusson, ahhoz nekünk olyan megalapozó dolgokat kell csinálni, ami sokszor elsősorban a saját lelki életünk megalapozását segíti, mert különben nem tudunk a másik embernek segíteni. És aztán lehet, hogy megfeszülünk, megrokkanunk, szinte tönkre megyünk abban a sok mindenben, amit csinálunk, és amiről úgy gondoljuk, hogy a mi dolgunk, és közben nem az. És aztán ez egész egy nagy kudarc, és semmit nem ér. Isten erről máshogy gondolkozik, ő szeretné megalapozni az életünket, és felépíteni azt. Isten mindig az egyetértésünkre, a szabadságunkra vár. Jézus élete című könyvből szeretnék egy idézetet olvasni, a 412-es, 413-as oldalról. Figyeljük meg azt, hogy Isten is hogyan vezet bennünket. Most itt arról szól majd ez az idézet, hogy mennyire, Isten mennyire igényli a mi, hogy tiszteletben tartja a mi szabadságunkat, és mennyire igényli a mi hozzájárulásunkat abban, hogy ő vezessen bennünket. Nézzük meg, hogy itt mit ír. Nem képezi Krisztus küldetésének részét, hogy arra kényszerítse az embereket, hogy fogadják el őt. Sátán és az általa indított emberek akarják a lelkiismeretet kényszeríteni. A gonosz angyalokkal szövetkező emberek az igazságért érzett buzgalom áruhájában zúdítanak szenvedést embertársaikra, hogy saját vallási felfogásukra térítsék őket. Figyeljük meg, hogy milyen kifejezések jelennek meg itt. Azt mondja, hogy az igazságért érzett buzgalom áruhájában szenvedéseket zúdíthatunk az emberekre. Azt mondja, hogy az igazságért érzett buzgalom áruhájában szenvedéseket zúdíthatunk, és gonosz angyalokkal szövetkezünk ekkor valójában. Nem az Isten küldetését látjuk el. Krisztus azonban mindig kegyelmes, mindig szeretetének bemutatásával akar győzni. Nem tűrhet meg versenytársat a lélekben, nem fogadhat el részleges szolgálatot. Csak önkéntes szolgálatot kíván, hogy a szív önként a szeretet kényszerének engedjen. Nincs következetesebb bizonyítéka, hogy Sátán lelkülete tölt el minket, mintha készek vagyunk megsebezni és elpusztítani mindazokat, akik nem értékelik munkánkat, vagy elgondolásainkkal ellentétesen cselekszenek. Figyeljük meg azt, hogy amikor mi is más emberekért végezzük a szolgálatunkat, hogy milyen lélek az, ami bennünk van. Azt mondja, hogy a legkövetkezetesebb bizonyítéka annak, hogy az ördög irányítása alatt vagyunk, ha készek vagyunk megsebezni, elpusztítani mindazokat, akik nem értékelnek bennünket, vagy máshogy csinálják a dolgokat, mint ahogyan azt mi jónak látjuk. Ugye ez az ördög jelenlétének egyértelmű ismertető jele. Minden emberi lény testileg, lelkileg, szellemileg Isten tulajdona. Krisztus mindenkinek a megmentéséért meghalt. Semmi sem bánthatja jobban Istent, mintha emberek vallási vakbuzgóságból olyanoknak okoznak szenvedést, akiket az üdvözítő vérén váltott meg. Ugye ezek nagyon fontos, hangsúlyos mondatok, hogy az üdvözítő a vérén váltotta meg az embertársainkat, és bennünk pedig vajon milyen buzgalom van, milyen
indítékok, milyen háttér van, amikor az Isten szolgálatáról van szó, amikor arról van szó, hogy vita helyzetbe kerülünk más meggyőződésű emberekkel, amikor arról van szó, hogy az Isten munkájának az előbrevitelét akadályozzák mások, amikor arról van szó, hogy azt látjuk, hogy rossz indulatú emberek vannak, akik keresztbe tesznek valamilyen igazán hitbeli missziós tevékenységünk megvalósítása érdekében. Nagyon fontos, hogy ezek az alapelvek ott legyenek a szívünkben, mert azt olvastuk itt, hogy kiderül, hogy ki vezet minket valójában. Tehát amikor Isten végigvezet bennünket a különböző élethelyzeteken, akkor, ahogy említettem, nem azért teszi ezt, hogy mi sikert sikerre halmozzunk, és aztán minden sarkon egy aranyérmet a nyakunkba akasszanak, hogy mi milyen nagy szolgái vagyunk az Istennek, hanem arról szól a hívő embernek az élete, hogy az Isten bennünket jelenfejlődésben kíván részesíteni, életszentségre hív el, és úgy vezeti a sorsunkat, hogy ez megvalósuljon. És a nehéz életkörülmények is ezért vannak az életünkben, nem azért, hogy tönkre tegyenek minket, hanem azért, hogy jobbá tegyenek bennünket. Egy igét idéznék zárásként, Jelenések könyve 7. fejezetéből a 17. verset. Itt a következőként szól ez az ige. Mert a bárány, aki a királyi szék közepén van, legelteti őket, és vizek élő forrásaira viszi őket, és eltöröl Isten az ő szemeikről minden könnyet. A bárány, tehát maga Jézus Krisztus a forráshoz vezet bennünket. Hát, ugye én azt tapasztalom, mert ugye én nagyon szeretek kirándulni, voltam már tengerparton is, meg hegyekben is láttam forrást, folyót, tengert, mint ahogyan nyilván sokan közületek, és azt tapasztalom, hogy az emberek nagy része az úgy a tengert szereti. Tehát, hogy sokkal több a turista. És hogy a bárány nem a tengerhez visz bennünket. Nem azt mondja, hogy nézd, hogy milyen nagy ez a dolog, hogy nézd, milyen nagy küldetéseid vannak, és nézd, milyen nagy, nem tudom, mik azok, amik itt várnak rád, hanem azt olvassuk, hogy a vizek élő forrásaira viszi őket. Felviszi őket rejtett helyekre, ahol forrástörelő erővel, buzgó forrásról van szó, és az Isten vezeti őket oda. Vezeti őket oda. Tehát itt az történik, hogy Istennek az a szándéka, és az életünkben ez az elsődleges dolog, amit Isten a vezetésével el kíván érni, hogy ahhoz a forráshoz vigyen bennünket, ahonnét az élet származik, önmagához. Ez az Isten elsődleges akarata a vezetésével az életünkben. Innét lehetséges csak nagy dolgokat csinálni. Nem helyes az, hogyha rögtön már ilyen grandiózus nem tudom mikben gondolkodunk, nekünk a forrásokhoz kell oda menni. Isten oda vezet bennünket. Lehet, hogy ez alázatot igényel. Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy jó, hát mi már folyókon tudunk hajózni, mit akarunk mi a forrásokkal. Isten bennünket a forráshoz szeretne vinni. És azt szeretné, hogy megértsük a legalapvetőbb dolgokat. Az imént említett Jelenések könyve 3. fejezete végén található üzenetben az van, hogy hát, mert ez nincs így. És azt olvassuk, hogy légy buzgóságos azért, és térj meg, és amikor azt olvassuk, ezt a tanácsot olvassuk, akkor jó, ha tudjuk, hogy amikor azt olvassuk, hogy légy buzgóságos, amögött a szó mögött az energeo görög szó van, tehát ami működést jelent, hogy működjél. Tehát működjél. Működjél. Hogy működjön benned a hit. Működjön benned a hit. Az úgy lehetséges, hogyha a vizek forrásaihoz megyünk, azt, amit még senki nem maszatolt össze. Azt megtapasztaljuk, és ebből a forrásból igyunk, mindig ide-vissza-vissza menjünk, és ez legyen az életünk elrejtett titka, ez a forrás, és ne a nagy folyók meg a tengerek kössék le a figyelmünket, hanem azok a csobogó források, ahonnét tényleg az életvize származik, és ne pedig más dolgok kössék le a figyelmünket, amelyek szép és jó dolgok lehetnek, de másodlagosak ahhoz képest, hogy mi ezt a forrást megtaláljuk.
Kedves gyülekezet, amikor így néhány gondolatban, néhány ige segítségével végig gondoltuk, hogy az életünkben mit is jelent az Isten vezetése. Ugye így egy héttel az úrvacsora előtt ezzel a kérdéssel nyilván jó, hogyha egy kicsit birkózunk. Azt arra szeretnélek benneteket megkérni, hogy ezen igéknél, hogyha felírtátok, hogyha nem, akkor meg pára úgy is emlékeztek, ezekkel az igékkel egy kicsit foglalkozzatok ezen a héten. És gondolkozzatok el ezeken az igéken. Isten azt szeretné, hogy mi a legalapvetőbb dolgokat tegyük rendbe az életünkben. Oda menjünk vissza, oda térjünk vissza, és onnét építsük fel az életünket. És az tényleg egy felépített jellem legyen, és az egy olyan élet legyen, amiben az Isten vezetése érvényesülni tud, aminek a végén mi célba érünk, nem tönkre menjünk, célba érünk, és Isten fölemel bennünket, és Isten megadja nekünk az életszentséget az ő kegyelmi ajándékából azért, mert mellette töltjük az életünket. Mindannyiunknak azt kívánom, hogy az életünkben érvényesülni tudjon az Istennek ez a vezetése, ugyan a kezdőigényben olvastuk, hogy azok, akiket a Szentlélek vezet vagy vezérel, azok az Isten gyermekei. Ilyenek legyünk mi is, és ez legyen a legfőbb célunk és vágyunk az életünkben. Amen. Mennyei jó atyánk, nagyon hálásak vagyunk azért, hogy te a mi személyes, egyéni életünket tartod a kezedben, és hogy te a markaidba metszettél fel minket, és hogy mi a te szemed fénye vagyunk, és hogy te egyénileg gondod viselsz rólunk, és nem csak embertömegekben gondolkodsz, hanem a saját egyéni személyes sorsunk ott van a kezedben. És bízhatunk abban, hogy te vezetni kívánsz bennünket, hisz te ezt megígérted. Tudhatjuk azt, hogy te nekünk az örök életet előkészítetted, kitapostad ennek az útját, és megadtad ennek minden feltételét az életünkben. Könyörgünk, segíts minket, hogy mi, akik itt élünk ebben a iszonyatos földi életben, hogy a figyelmünk ne terelődjön el rólad más dologra, legyen az akár világi dolog, vagy akár veled kapcsolatos, de nem a te lényedre irányuló dolog. Könyörgünk, segíts bennünket, hogy te légy a legfontosabb számunkra, és a te megismerésed, a veled való közösség, a te követésed legyen számunkra az elsődleges cél, és legyen az életünk olyan módon felépítve a te vezetésed alatt, hogy mi lássuk, hogy te merre mész, lássuk, hogy merre kell, hogy forduljon az életünk útja, hogy merjünk rád hagyatkozni, ha nem kell mit tennünk, és merjünk tenni és dönteni, hogyha a te vezetésedből ez következik. Könyörgünk, segíts minket, hogy ne sémákban gondolkodjunk, hanem a te vezetésedben, a te személyedben, a te lényedben ehhez ragaszkodjunk, és ez legyen az, ami az életünket áthatja, és ez legyen az a forrás, amiből mi rendszeresen fogyasztunk, ami az életünknek a hátterében áll, és ami az életünk titka. Add meg, Istenünk, hogy ezekről a kérdésekről ne csak beszélni tudjunk, ne csak buzdítani tudjunk erre másokat, hanem az életünkben ez így legyen, így megvalósuljon, és így az örök élet a miénk lehessen a te kegyelmedből. Amen. Amen.

De tegyük fel a következő kérdést, amit az apostol ezután tesz fel a 11. versben, hogy mindezzel mi volt az Istennek a célja. Azt már láttuk, hogy mi volt az oka annak, ami történt, mi történt egyáltalán, mi vezetett el ide, de mi a célja, mi az értelme ennek az elesésnek, ennek a megkeményedésnek, ami bekövetkezett. Mondhatnám így is, hogy a most következő hosszú szakaszban azt fogjuk szemlélni, hogy az Isten hogyan fordít mindent a műve javára. Hogyan használja fel még a negatív, önmagában negatív dolgokat is a jóra. Azt mondja a 11. verstől, és most nem olvasnám végig az egész szakaszt, a 11-től a 15. verseket olvasom először. Annak okáért mondom, avagy azért botlottak meg, hogy elessenek? Tehát az ő megbotlásuknak, hogy Krisztusban megbotlottak. Ugye Krisztus volt a kő, az előző alkalom szólt erről. Hogy Krisztusban, a próbakőben megbotlottak. Ezzel az volt az Isten célja, hogy ők elessenek, és nyilvánvalóvá váljon, hogy ők nem az Isten gyermekei? Csak ennyi lenne az Istennek a célja, hogy ezt nyilvánvalóvá tegye? Azt mondja, szó sincs erről, távol legyen. Hanem az ő elesésük folytán lett az üdvösség a pogányoké, azért, hogy ők pedig felingereltessenek. Ha pedig az ő elesésük világnak gazdagsága, és az ő vesztességük pogányok gazdagsága, mennyivel inkább az ő teljességük? Mert néktek mondom a pogányoknak, amennyiben hát én a pogányok apostola vagyok, a szolgálatomat dicsőítem, hogyha felingerelhetnék az én atyám fiai közül, és megtarthatnék közülük némelyeket. Mert ha az ő elvettetésük a világnak megbékélése, micsoda lesz a felvételük, hanem ha élet a halálból? Azt mondja Pál apostol, hogy nem az volt az Isten célja, hogy ők megbotoljanak, elessenek, és aztán ez nyilvánvalóvá legyen. Először is az Isten nem azért küldte Jézust, mert azt akarta, hogy benne megbotoljanak. Ő kijelentette, hogy ez fog történni. Mert a Krisztushoz való viszony eldönti, hogy ki fog megbotlani, és kinek lesz a hit alapjává az a kőszikla. De ha már egyszer megbotlottak, akkor az Isten ezt felhasználja arra, hogy az ő elesésük nyomán az üdvösséget eljuttassa a pogányokhoz. Itt az előző alkalommal már szóltam erről a jelenségről, hogyha emlékezetem nem csal. Arról ugyanis, amit apostolok cselekedete 13. fejezetében olvasunk, itt utalis a lábjegyzetben a szöveg rá, hogy az apostolok azért mentek a pogányok közé az evangéliumot hirdetni, mert a zsidók elutasították őket és üldözték őket. Az apostoloknak Jézus azt hagyta meg, hogy maradjatok Jeruzsálemben, és lesztek ti nékem tanúim Jeruzsálemtől fogva, Jeruzsálemből kiindulva a végig, a végső határokig. Az apostoloknak először Izrael házához szólt a küldetésük, 3,5 éven keresztül Krisztus halála után még Jeruzsálemben és a környékén kellett az igét hirdetni. Nem volt pogány misszió ebben az időben. Ott voltak, és Jeruzsálemben hirdették az evangéliumot. Igen ám, csak hogy elkezdték őket üldözni. István vértanú halálával elindult egy üldözési hullám, és az apostolok kénytelenek voltak elmenni Jeruzsálemből. Hogyha szerettek volna életben maradni, akkor nem volt más választásuk, el kellett menni máshova. És ha már mentek máshova, magukkal vitték a Krisztust, mert hogy ők Krisztus követői voltak. És az emberek megismerték, hogy Krisztus gyermekei, hogy Krisztus követői. Keresztény egyenlő Krisztus követő. Így indult el a pogány misszió. Kényszerből. Azért indult el, mert a zsidó közösségek, ahelyett, hogy elfogadták volna a kegyelem hívását, és felismerték volna a messiást az ige hirdetésén keresztül, amit az apostolok végeztek, ahelyett megkeményítették a szívüket. És ez a jelenség, ez nem csak Jeruzsálemben történt, hanem ha Pál apostol munkáját megfigyeljük, az apostolok cselekedeteiben azt látjuk, hogy az apostol minden egyes helyen, ahol voltak zsidók, először hozzájuk ment. Tehát bárhova ment el. Filippiben nem volt zsinagóga. Ott a folyóparton gyűltek össze szombatonként. De voltak, akik már összegyűltek szombatonként. Oda ment hozzájuk.
és körükben kezdte el hirdetni az igét, és közülük voltak, akik hallgattak az igére. És mindenhol ezt tette, Rómában is ezt tette. Először a zsidókhoz fordult, mert először az evangélium üzenete nekik kellett, hogy megszólaljon, mert őket hívta az Isten először. De minden helyen megismétlődött a jelenség. Többen vagy kevesebben hallgattak az evangéliumra, de voltak olyan emberek, akik nem hallgattak, és amikor azt látták, hogy nem tudják elhallgattatni az apostolokat, akkor elkezdték üldözni. Hogy ebben mekkora aktivitást tanúsítottak, ez különböző volt. Béreában azért kezdték el üldözni az apostolokat, mert az előző helyről, ha jól emlékszem, talán Tesszalonikából, utánuk mentek a feldühödött zsidók, és ott is perpatvart váltottak ki, nem csak a saját városukban. Az apostolok cselekedete 13. fejezet pedig azt jegyezte fel, hogy amikor ezzel a jelenséggel találkoztak az apostolok, akkor a következőt mondták a zsidóknak. Szükséges volt, hogy először nektek hirdettessék az Isten igéje. De mivel, hogy ti megvetitek azt, és nem tartjátok méltóknak magatokat az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk. Mert így parancsolta meg nekünk az Úr, rendeltelek téged világosságul a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a földnek széléig. A pogányok pedig, amikor ezeket hallották, örvendeztek, és magasztalták az Úrnak igéjét, és most figyeljünk, és akik csak az örök életre választottak, hittek. Tehát a pogányság sem egy homogén csoport volt, akik egy az egyben hittek, hanem a pogányok közül nagyon sokan örömmel ragadták meg az evangéliumot, és ők hitre jutottak. Tehát azt mondja az apostol, hogy nem azért történt mindez, hogy ők pusztán elessenek, hanem azért történt, hogy amikor ők elestek, akkor ezáltal az evangélium eljusson a pogányokhoz, de figyeljünk meg, hogy itt sem ér véget a gondolat, hanem azt mondja, hogy ők pedig feringereltessenek, tudnilik, hogy a zsidók pedig feringereltessenek. Hogy amikor a zsidók azt látják, ami önmagában egy farizeus számára botránkozás volt, és olyan szintig volt botránykő ez a zsidó gondolkozásban, hogy amikor Pál apostol Jeruzsálemben önmagáért védő beszédet mond, amikor meg akarják ölni, mert azt hiszik, hogy egy görögöt vitt be a templomba, amikor Pál apostol beszél a saját megtéréséről és beszél Krisztusról, egészen nyugodtan hallgatják őt, addig a pontig még nyilvánvalóvá nem teszi, hogy az Isten kegyelme a pogányoké is. Abban a pillanatban, mikor kimondja ezt a gondolatot, hogy az Isten a pogányok közé küldi az evangéliummal őt, vagyis hogy nem csak a zsidók kiváltsága az evangélium és az evangélium áldása, hanem az Isten a pogányoknak is adja ezt az áldást, hát akkor kitör a libillió. Akkor elkezdenek kiáltani, hogy töröld el, nem méltó, hogy éljen. Mert ez botrányos gondolat volt. De az Isten ezzel, hogy őket felingerli, arra szeretné ösztönözni őket, hogy vegyék elő az Ószövetséget, és figyeljenek fel azokra az igékre, amelyeket az apostol itt idézett már, hogy a pogányokhoz küldettem, hogy hívom a nem én népemet én népemnek, a nem szeretettet szeretetnek, és ezen elgondolkozva ismerjék fel a messiást, és fogadják el némelyek. Az apostol nagyon reális. Azt tudja, hogy ez első megközelítésben minden igazi zsidó számára ez botránkozás. Ez egy felingerlés, ez egy kutatásra ösztönzés lehet. A lehetősége benne van. Akik elkezdenek kutatni, azok csak a töredék lesz. És akik eljutnak oda, hogy felismerjék a messiást, hogy beteljesedtek a jövendülések, azok valószínűleg a töredéknek a töredéke lesznek. Azt mondja az apostol, de hát én azért, ha engem a pogányok apostolának hívnak, különben az Isten azt mondta Pálnak, hogy leszel nekem tanúm, nem csak a pogányok előtt, a saját népe előtt is. De azt mondja, hogy én ezt, amikor a pogányoknak hirdetem az evangéliumot, akkor is betöltöm a küldetésemet a zsidókhoz, mert így felingerlem őket, kutatásra ösztönzöm őket, de nagyon reális azt mondja, és megtarthatnék közülük némelyeket. Megtarthatnék közülük némelyeket. Tudja az apostol, hogy az az út, amin elindultak emberek, az az út,
az nagyon sok embernél már nem megváltoztatható. A főpap, aki Jézust halálra ítélte, valószínűleg már nem tartozott azok közé, akik valamikor fölismerhetik és megváltoztatja a döntését. Nyilván többen voltak, akik akkora világosságot nyertek, amivel szemben úgy keményítették meg magukat, hogy már nem képesek változtatni. De voltak sokan, akik még képesek voltak. Akiknek szükségük volt erre a felingerlésre, szükségük volt erre a meghökkentésre, hogy vigyázat, az Isten a kegyelmével most a pogányokhoz fordul, mert ti magatokat nem ítélitek az üdvösségre méltóknak. Tehát az Isten kezében eszköz a zsidók ellenállása, annak az eszköze, hogy a pogányoké legyen az evangélium. És ugyanez eszköz a zsidók javára, annak az eszköze, hogy felrázza őket, felingerelje őket, felkeltse a féltékenységüket és kutatásra ösztönözze őket, és így megint legyenek némelyek, akik elfogadják az evangéliumot. A folytatásban az apostol, illetve bocsánat, még annyit hadd emeljek ki, hogy azt mondja, hogy az igazi áldás az, amikor egy zsidó elfogadja az evangéliumot. Mert ha már abból áldás jött, abból megbékélés jött a világnak, hogy ők elutasították. Micsoda áldás származik akkor, amikor egy ember, aki nagyon sok világosságot nyert az Istentől, akit az Isten igéje fényében neveltek, az az ember megérti a megváltást, megérti a megváltás összefüggéseit. Az még nagyobb áldásul tud szolgálni utána, hiszen ő rendelkezik mindazokkal az ismeretekkel, rendelkezik olyan ismeretekkel, amelyekkel megsokszorozhatja az áldást. Előnyben van, hogy így mondjam, a pogányokkal szemben, mert ismeretei vannak az igéből. És valóban, amikor emberek ismerik az igét, csak a kulcsot nem találták meg. Amikor megtalálják a kulcsot, amikor megtalálják a rendező elvet, akkor hihetetlen nagy áldásul szolgál a korábban megszerzett ismeret. Pál apostol azért lehetett az Istennek egy hatalmas nagy eszköze, mert ő a korábbi életében nem voltak dolgok, amiket rosszul ismert, de hatalmas ismeretre tett szert. Nagyon nagy ismerete volt a megtérése előtt, az igéből. Komoly tanulmányokat folytatott. És amikor megalázta magát és a helyére került, akkor mindaz a korábbi ismeret az evangélium javára vált. Egy jól képzett ember lett az evangélium követője. Egy szolgálatra alkalmas ember lett az evangélium követőjévé. És mivel Pál igazán megalázta magát, mivel Pál tényleg megértette, hogy egyedül kegyelemből lehet üdvözülni, a legnagyobb hatású evangélium hirdetővé vált. Egymagában többet végzett el, mint a többi apostol együtt. Nagyobb munkát végzett. Mert együtt volt a kiképzés, az ismeret és a lelki alkalmasság az életében. Micsoda áldás a világ számára, hogyha az Isten ismeretével megajándékozott emberek életében megszületik az igazi ismeret, és kulcsot kapnak a meglevő ismereteikhez, és mindazt javára fordítják a népeknek. Amikor szolgálnak azzal a többlet ismerettel, amellyel rendelkeznek, mindazoknak, akik nem rendelkeznek ezzel a kiváltsággal. A következő szakaszban a 16. verstől a 22. versig, vagy mondhatnám így is, hogy 24. versig, ez most részletkérdés, Pál apostol a másik oldalhoz szólva szeretné egy óvást megfogalmazni. Tudnék, amikor emberek azzal találkoznak, hogy a zsidók megkeményítették magukat, hogy ellenálltak, akkor nagyon sok pogány büszkévé vált a zsidókkal szemben. És mondjuk ez a lelkület, ez a magatartás, a megvetés és elutasítás, a faji előítélet, ez sajnos mind a mai napig megvan. Az ilyen leegyszerűsítő és önmagában nem igaz dolgok, hogy megölték Krisztust.
Ugye zsidókat megölték Krisztust, őket terheli Krisztus megölésének a vágya. Ez az evangéliumnak a teljes félreértéséről tanúskodik. Nem tudok mást mondani. Itt Pál apostol szeretné megóvni ettől a helytelen lelkülettől a pogány keresztényeket, akik Rómában vannak, és szeretné világossá tenni számukra azt, hogy ne vessék meg a zsidókat, ne kevékedjenek a zsidókkal szemben, azt mondván, hogy ti visszaéltetek az Istentől kapott kiváltságotokkal, ti elutasítottátok az evangéliumot, megérdemlitek a sorsotokat. Ezt mondja itt. Ha pedig a zsenge szent, akkor a tészta is. És ha a gyökér szent, az ágak is azok. És ha némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának, ne kevékedj az ágak ellenében,

meg nem maradnak a hitetlenségben, beoltatnak, mert az Isten ismét beolthatja őket. Mert ha a természet szerint való vadolajfából te kivágattál, és természet ellenére beoltattál a olajfába, mennyivel inkább beoltatnak ők a természet szerint valók az ő saját olajfájukba. Tehát azt mondja az apostol, hogy vigyázat, hogyha a zsenge, amit bemutatnak az Isten előtt szent, akkor az abból készült tészta is szent lesz. Akkor a tészta is szent. Hogyha a gyökér szent, akkor az ágak is szentek. Vigyázat, nehogy a megkeményedésből, azért, mert voltak, akik ellenálltak, elvessük mindazt, amit az Isten eddig munkált a történelemben. Vannak emberek, akik nem akarnak tudomást venni az Isten munkájáról az új szövetség előtt. Akik úgy gondolják, hogy egyszer csak úgy lett az új szövetség. Nem. Az Istennél nincs törés. Az Istennél az első törés, hogy így mondjam, az volt, amikor az ember eltért az ő akaratától, és a bűn bejött a földre. Innentől kezdve az Isten elkezdett munkálkodni, és ez a munka végigmegy a történelmen, függetlenül attól, hogy van-e egy elhívott nép már, vagy nincsen még egy elhívott nép, az Istennek voltak gyermekei, akik képviselték őt. Amikor a sétiták ágán, ahol az Isten ismeret fennmaradt, a báványimádás kezdett elhatalmasodni. Amikor először a sétiták hűtlenekké váltak, és összeelegyedtek, összeházasodtak az Isten nem követő emberekkel, akkor eljött az özönvíz. Az özönvízzel, mint egy újra plántálta az Isten az emberiséget. Noé igaz, Istenfélő, az Istennel hűségesen járó ember volt. Elindult újra az emberi történelem, és elindult a hűségesek ága Noé leszármazottai között. Azonban, amikor ez az ág kezdte elveszíteni az Isten ismeretet, amikor kezdett a báványimádás teljesen eluralkodni, akkor az Isten elhívta Ábrahámot, kihozta a rokonságából, hogy nehogy a báványimádás rabjává váljon ő is, megismertette magát vele, hordozta őt, előkészítette a leszármazottait, hogy mint néppel szövetséget kössön, és legyen egy nép, amely az Isten nevét képviseli, hordozza. Ez a nép, ez hordozta, de mindig csak a maradékon keresztül tudta hordozni. Egészében nem hordozta soha, teljes egészében. Ha volt olyan uralkodó, például Salamon, aki, mint uralkodó, Dávid és Salamon hűséges volt, akkor a nép egésze jobban tükrözte mindazokat az áldásokat, amiket Isten adni akart. Amikor nem, akkor a nép nagy része elhajlott, és az Isten megmutatta, hogy milyen átok származik abból, ha valaki hűtlen, de a maradék még mindig volt hűséges. Ez a maradék, ez végigment, és amikor eljött Jézus, akkor ez a maradék készen állt az ő fogadására. Voltak a templomban nem csak olyan papok, akik fölemelték Krisztust, bemutatták és letették, aztán jött a következő gyermek, és azt is bemutatták, nem volt olyan, aki azért jött oda a templomba, mert az Isten kijelentette neki, hogy az a csecsemő, az a messiás, akit az Isten megígért. És ez a maradék megy tovább a történelemben. Nem most kezdődik el az Isten műve. Az Isten elkezdte a megváltás munkáját Ádámnál, és folytatja a megváltás munkáját Jézus második eljöveteléig. Töretlen, végigmegy a történelmen, csak egy döntő változás történt. Az Ószövetséget Isten egy néppel kötötte meg, és ennek a szövetségnek két rétege volt vitathatatlanul. Volt egy olyan rétege, amelybe a testi leszármazás alapján tartozott valaki. De a lehetőség a személyes megtérésre és odafordulásra mindig ott volt. Most viszont az Isten egy új szövetséget köt, más alapokra teszi a szövetséget. Eddig azon az alapon volt a szövetség, hogy egy hívő ember leszármazottaival szövetséget kötött, hogy ők képviseljék. Most viszont a megtérés az alapja a szövetségkötésnek. Az Istennel való személyes szeretet közösség az alapja a szövetségkötésnek. Ez az új szövetségnek a lényege. Az Isten törvénye a szívbe kerül, és bocsánatot nyer az ember, és így megismeri személyes tapasztalattal az Istent. Arról a kegyelemről, ahogyan megbocsátott neki. Tehát,

Nem lehet úgy gondolkozni, hogy nincs gyökér. Hogy ez az egész most jött létre. És nem akarunk tudni az előzményekről. Ha valaki csak az új szövetséget akarja ismerni, akkor nem fogja megérteni. Mert az Ószövetség nélkül nem érthető az új szövetség. Az Ószövetség pedig nem érthető az új szövetség nélkül. Még a Biblia szintjén is így van ez. Ezért mondja azt, hogy a gyökér szent, akkor az ágak is azok, és hoz egy képet, amit nem annyira a kertészetben gondoljunk végig a kertészet alapján, mert ott nem szoktak ilyet csinálni, tudtam már, hogy szelíd olajfába vadolajfát oltanak bele, hanem általában fordítva szoktak nemesíteni. De a képet érthetjük. A kép az arról szól, hogy van egy nemes olajfa, amelyből bizonyos ágakat ki kellett törni, azért kellett kitörni, mert nem teremtek gyümölcsöt. És ezeknek a kitört ágaknak a helyére beoltottak más olajfából, amit vadolajfának tekinthetünk a nemes olajfához viszonyítva, beoltattak a pogányok közül. Nem arról van szó, hogy kivágták a nemes olajfát. A megváltás munkája töretlen a történelem során. Az Isten népéhez tartoztak a történelem során a hívő emberek, és az Isten látható munkája és a hívő emberek az nem egy az egyben felelt meg. Többen vannak a meghívottak, mint ahányan a választottak. Többen vannak azok, akik meghívást kaptak. Látható tömegen belül volt az Isten népe, az Isten lelki Izraele. A látható ágakból a gyümölcstelenek közül eltávolított az Isten, és beoltotta helyére más fáról ágakat. Vigyázat, ne gondolkodjon úgy az ember, hogy én értem törettek ki. Azért törettek ki, hogy én nekem legyen helyem. Kitörettetnek, hogy én oltassam be. Azt mondja, nem. Hitetlenség miatt törettek ki. Te hit által oltattál be. És vigyázz, mert csak a hit alapján állhatsz. Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Ha valaki bármikor letér a kegyelemből való üdvösség útjáról, és helyette a cselekedeteire, akár csak a hitére lesz büszke, akkor az Isten ugyanúgy ki fogja vágni, ahogyan kivágta azokat az izraelitákat, akik cselekedetből keresték az üdvösséget, és nem a hit alapján, nem az Istennel való szeretet közösség alapján. A kép tehát nagyon világos és érthető. Pál apostol arra szeretné inteni az embert, hogy senki ne fuvalkodjon fel a másikkal szemben. Ne gondoljon magáról sokat, többet. Ne büszkélkedjen azzal, hogy engem az Isten elhívott, kiválasztott és beoltott az ő munkájába. Mert akiket ki kellett vágni, azokat a hitetlenség miatt kellett kivágni. Akik beoltattak, azok csak a hit alapján oltattak be. És az Isten kemény azokkal szemben, akik makacsul ellenállnak a hitnek, és kegyelmes az ő jóságát mutatja azoknak, akik hittel megragadják az ő kegyelméről szóló ígéreteket. De ebből az következik az ember számára, hogy az alázata növekedjen, és az Isten félelme növekedjen. Ahogy máshol fogalmaz az ige, hogy félelemmel és rettegéssel munkálja az ember az üdvösségét. Féljen attól, hogy önállósodik, függetlenedik az Istentől. Féljen attól, hogy büszkévé és magabiztossá válik. Féljen az emberi függetlenüléstől és büszkeségtől. Mert csak az Isten kegyelme alapján van üdvösség. Csak az Istennel való közösség alapján lehet üdvösségre jutni. És a képből az is következik, hogyha azok, akik nem a természet szerinti olajfához tartoznak, hanem a vadolajfához tartoznak természet szerint, ha azok beoltathatnak, mondhatnám így egy másik képpel, ha nem lökte ki a szervezetőket, vagy a transzplantációnak a képét lehetne ide idézni egy mostani világunkból. Általában olyan donort keresnek, aki ha lehet rokon. Létezik olyan, hogy nem rokoné, nem löködik ki. Akkor mennyivel inkább lehet valószínűsíteni azt, hogy aki rokon, annak a sejtjei, szövetei nem löködnek ki.
hogy nem kezd ellenreakcióba a szervezet. Ugyanez a kép ez. Hogyha természet ellenére a pogányok beoltathattak az Isten művébe, akkor azok, akik most per pillanat kivágattak, akiktől elvétetett az Isten országa a hitetlenség miatt, ha azok nem maradnak meg a hitetlenségben, mennyivel könnyebb visszaoltani őket? Mondom, ne a természeti képből induljunk ki, mert ha levágtak egy száraz ágat, hát az élővé nem fog válni. Olyan, hogy szelíd fába vadoncot beoltsanak, az sem egy gyakori jelenség. De az Isten képes ezt megtenni. És azt hiszem, hogy érthető, hogy mire hozza fel ezt példaként. Az ember fogadja el, hogy ő bekapcsolódik a megváltás művébe. Másnak a munkájába áll be, ahogy Jézus fogalmazott. Amit arattok, nem ti vetettetek, mondja ez más nézőpontból, de ugyanez a gondolat. És működjön együtt, és gondolja végig, hogy mit köszönhet annak, hogy a zsidó népet az Isten óvta, ápolta, hogy voltak köztük hűségesek, akik megőrizték az Isten beszédét. Gondolja el, hogy lenne ma Isten ismeret, hogyha ők nem őrizték volna, és nem küzdöttek volna, és nem küzdöttek volna létfenntartásért. Legyen hálás az Istennek, és legyen hálás azoknak a hűséges embereknek, az Istenfélő hitbeli elődöknek, akik lehetővé tették, hogy ma az evangélium eljusson az emberhez. Világos tehát, hogy a hitetlenség kizárja az embert az Isten munkájából, de ha az ember nem marad meg a hitetlenségben, akkor egyénenként az Isten visszaolthatja azokat a zsidókat, akik jelenleg a hitetlenség miatt kivágattak, mert az Isten nem személyválogató, és minden ember kedves ő előtte, aki bizalommal, hittel ragadja meg az ő beszédét. És Pál apostol itt a 25. verstől külön megfogalmazza még egyszer ezt a gondolatot. A 25. verstől a 32. versig egy végső összegzését olvashatjuk ennek a gondolatmenetnek. Mert nem akarom, hogy ne tudjátok, atyám fiai, ezt a titkot, hogy magatokat el ne bízzátok. Tehát azt mondja, most az Isten titkát szeretném világossá tenni, hogy fel ne fuvalkodjatok, el ne bízzátok magatokat. Hogy a megkeményedés Izraelre nézve csak részben történt, ameddig a pogányok teljessége bemegy. És így az egész Izrael megtartatik, amint megvan írva, eljön Sionból a szabadító, és elfordítja Jákobtól a gonoszságokat. És ez lesz az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket. Az evangéliumra nézve ugyan ellenségek, ti értetek, de a választásra nézve szerelmesek az atyákért. Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az ő elhívása. Mert miképpen ti egykor engedetlenkedtetek az Istennek, most pedig irgalmasságot nyertetek az ő engedetlenségük miatt, azonképpen ők is most engedetlenkedtek, hogy a ti irgalmasságba jutásatok folytán ők is irgalmasságot nyerjenek, mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön. Azt mondja, nem akarom, hogy elbízzátok magatokat, hogy ne tudjátok ezt a titkot, hogy Izraelre nézve a megkeményedés csak részben történt. Ez a szakasz mind időileg, mind mennyiségileg igaz, érthető. Gondoljuk végig. Mennyiségileg az azt jelenti, hogy nem minden izraelita felől kell feladni a reményt, akik elutasították Jézust, erre ugye egy nagyon jó példa maga Pál apostol. Ő kezdetben elutasította, az Isten mégis meg tudta őt szólítani. Vannak még az izraeliták között, akiket az Isten meg fog tudni szólítani, akik nem véglegesen keményítették meg a szívüket. Ez az elutasítás tehát időleges az ő részükről, és nem végleges. Lesz olyan pont, amikor megszólíthatóvá válnak, és az Isten megszólítja őket, és begyűjti őket. Miközben a pogányok teljessége bemegyen. Ugye teljesen világos a gondolat, hogy miközben ők megkeményítették magukat, és időlegesen elfordultak, némelyek véglegesen, némelyek részlegesen, időlegesen, közben az Isten a pogányokért munkálkodik, és a pogányok is begyűjtetnek. És eképpen az egész Izrael megtartatik. Az egész Izrael tehát a megtért pogányok, és a hitre jutott zsidók. És most hadd ábrázoljam ilyen kezdetleges módszerrel, mert nincsen tábla, és nem tudok rajzolni. Mondjuk ez így együtt, ez az egész az emberiség. Sematikus nagyon a rajz. Ez a pici lap,
ez a zsidókat jelképezi, ez a nagyobbik pedig a pogányokat jelképezi. Mi történt? A zsidó népnek egy maradéka, be kéne satíroznom, egy kis maradéka, amikor Krisztus eljött, akkor elfogadta Krisztust, és követőjévé vált, megkötötte az új szövetséget. A többiek közül voltak néhányan, akik végleg megkeményítették magukat, és már reménytelen az evangélium elfogadása az ő részükről. De voltak, akik csak időlegesen keményítették meg magukat, akik közül néhányan még meg fognak térni, vannak, akik pedig végleg meg fogják keményíteni a szívüket. Az Isten, mikor ez történt, akkor megszólított először néhányakat azok közül, akik Krisztus hívására nem engedtek, de az apostolok hívására engedtek, tehát most mondjuk, ha idáig volt befestve, akkor idáig festeném be, akiket megszólított. A többiek végleg, vagy nem végleg, bocsánat, még ez sem igaz, hogy közülük mindenki végleg, de még inkább megkeményítették magukat, kénytelenek voltak az apostolok a pogányokhoz fordulni, akiket megszólítottak, és közülük néhányan elfogadták az evangéliumot, és követték az Istent. Tehát mondjuk ebből a nagy labból itt egy kis csíkot most besatíroznék, akik elfogadták az evangéliumot. Az ő irgalmasságba jutásuk felingerelt néhányakat azok közül, a zsidók közül, akik még ellenálltak, és közülük néhányan hitre jutottak, tehát megint egy újabb szakaszt csatírozhatnék be, hogyha rajzolgathatnék, és ők elkezdenek munkálkodni újabb pogányokért, akik további pogányokat fognak tehát megszólítani, és újabb pogányok fognak megtérni. És amikor az evangélium munkája eljutott mindazokhoz, akikről az Isten előre látta, hogy nem fogják megkeményíteni a szívüket, hanem befogadják, akkor én most az arányt nem akarom mutatni, tehát innentől kezdve nem tudom, hogy mit mutassak, akkor azt mondja, hogy az egész Izrael megtartatik. Ez a rész az egész Izrael. A hívő pogányok és a hívő zsidók együtt. Az egész Izrael megtartatik, amint megvan írva, eljön Sionból a szabadító, és elfordítja Jákobtól a gonoszságokat. Ézsaiás próféta könyvéből van az idézet, és így is lehetne fordítanunk, eljön Sionnak a megtartó azoknak, akik, mint Jákob, megtérnek gonoszságokból. Akik Jákobban megtérnek hamisságokból. Tehát akik, mint Jákob, térnek meg. Az evangélium, a messiás eljövetele, Krisztus eljövetele nem mindenki számára lesz örömhír. Azok számára hoz kegyelmet, akik, mint Jákob, térnek meg. Jákob élettörténetét ebből a szempontból most nem térek ki, és nem tanulmányozzuk, de érdemes elgondolkozni rajta, akik úgy térnek meg, mint Jákob. Önmagukkal szembesülve, teljes szívből, teljesen az Isten kegyelmére bízva magukat. És ez lesz nékik az én szövetségem, ez pedig az új szövetségnek az igéje, Jeremiás könyve 31. fejezet 31-től 34. verseiből. Annak a végét idézi, ez lesz az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket. Itt tömören összegzi az új szövetséget. Ezután az apostol azt összegzi, hogy a jelenlegi helyzet az ő korában micsoda. Az evangéliumra nézve ellenségek. Tehát amikor megfogalmazzátok az evangéliumot, akkor ellenségesen fognak viselkedni. De ez nem jogosít fel arra, hogy te is ellenséges legyél vele, a zsidóval, mert az atyákra nézve szerelmesek. Úgy kell tekinteni rájuk, mint akiknek lehetőségük van a megtérésre, és akik az isteni elhívásnak részesei, akiket az Isten meg akart menteni, akiket az Isten el akar hívni. És hoz végül még egy utolsó gondolatot, hogy hogyan munkálkodott az Isten a történelemben. A pogányok megkeményítették a szívüket, ezért az Isten kénytelen volt egy népet elhívni, hogy fennmaradjon az ő ismerete. A népén keresztül mindenkit akart hívni, csak éppen a pogányok nem akartak menni. Vagy a nép nem hívta. Ez most részletkérdés. Amikor ez a nép, amelyet az Isten kihívott, elhívott, hogy megismertesse magát a pogányokkal, ez a nép engedetlenné vált, akkor a pogányok fogadták el az evangéliumot. Miért? Hogy a pogányok irgalmasságba jutása nyomán munkálkodjanak a pogányok a zsidókért. Mert az Isten minden ember üdvösségét akarja. És így teljesedik az,
amit a 32. vers mond, mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett. Az Isten úgy munkálkodik a történelem során, hogy világossá tegye azt, hogy senki nincs, aki érdem szerint üdvözülhetne. Az sem, aki azt mondta, Jézus példázatában élve, az a fiú sem, aki azt mondta az ő apjának, hogy én elmegyek, Uram, a szőlőbe munkálkodni. Meg az sem, aki azt mondja, én ugyan nem megyek el. Hát a zsidók azt mondták, hogy én elmegyek, aztán nem mentek el. A pogányok meg azt mondták, hogy én nem megyek el, aztán mégis elmentek. Melyik magatartása vonzó és pozitív? Egyik sem. Az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön. Hogy az az ember, aki üdvözülni fog, az az ember teljes szívből dicsérje és dicsőítse őt, és belássa azt, hogy én önmagamban elveszett voltam, és egyedül és kizárólag az Isten kegyelmének köszönhetem az üdvösséget. Ahhoz én hozzátenni nem tudtam semmit. Nincsen érdemem. Az Isten keresett meg, az Isten munkálkodott értem, az Isten bocsátotta meg, megelőlegezve adva a kegyelmet nekem, a bűneimet. Az Isten volt az, aki megszólított, aki hitre vezetett, aki végigvezetett a hit útján és megigazított. Mindezért az Istent illeti a dicséret. Nincsen nekünk részünk benne. Az Isten tehát így munkálkodik, hogy végül mindenki beláthassa azt, hogy egyedüli reménye a kegyelemben van, és hitből üdvözüljön. Mindezt az Isten előre látta, mindezt az Isten előre tudta. Megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és elhívásai, ami azt jelenti, hogy az Isten ugyan azt, hogy hogyan viszonyul hozzánk, és mi válik nekünk a javunkra, és hogyan munkálkodjon értünk, áldást vagy átkot adjon, fenyítéket vagy gazdagságot adjon, ezt ő szüntelenül felülvizsgálja. De egy dolgot nem. És erre vonatkozik ez a mondat. Soha nem fogja megbánni azt, hogy a megváltásunkért munkálkodik, és soha nem fog megváltozni abban, hogy menteni akarja az embert. A pogányt is, meg a zsidót is. Mert ő azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Itt hadd említsem meg, hogy mit is jelent a Bibliában ez, hogy megbán az Isten valamit. Ez egy nagyon érdekes téma. Hogy van az, hogy az Isten megbánta, hogy embert teremtett a földre? Hogy van az, hogy az Isten megbánta, hogy Sault királlyá tette? Hogy van az, hogy az Isten megbánta rosszat, amit Ninivével tenni gondolt, és nem pusztította el Ninivét, noha kijelentette már a prófétája által, hogy még 40 nap és elpusztul Ninive. Miről szól ez? Most erről nem tudok részletesen beszélni. Az Isten egy dolgot soha nem fog felülvizsgálni. Ő az ember javáért küzd, az ember megmentéséért küzd. És ebben a küzdelemben őt nem éri meglepetés. Ebben a küzdelemben ő mindent felhasznál a jóra, hogy az ember javára szolgáljon. Így összegzi ezt máshol az apostol a Korintusi második levél 13. fejezetében, hogy semmit nem tehetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért. Amikor egy ember megérti azt, hogy az Isten előre látta, előre tudta, előre döntéseket hozott, rendeleteket hozott, és a kellő időben ezeket életbe léptet, és mindezt úgy szerkeszti össze, hogy amikor az egyik negatív döntést hoz, az a másik számára javára forduljon. Amikor a másikhoz negatív döntést, akkor visszahasson. Amikor jó döntést hoz, akkor ne csak a saját életének legyen jó, hanem másoknak is jó legyen. Összeszövi az emberi életeket. Akkor kezd szédülni az ember. Hogy az Isten ezt képes megtenni, úgyhogy tiszteletben tartja az ember szabadságát, hogy minden ember szabadon hoz döntéseket, minden ember a saját döntései szerint élhet, és mégis megvalósulnak az Isten tervei. Nos, ekkor juthat el oda az ember, mikor mindezt megérti, hogy felkiált Pál apostollal együtt, ó Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége. Mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei, és kinyomozhatatlanok az ő útjai. Kicsoda ismerte meg az Úr értelmét? Kicsoda volt neki tanácsosa? Mondhatnám, hogy ez arra ösztönzi az embert, hogy egy kicsit legyen óvatosabb, amikor nyilatkozik arról, hogy mi jó és mi rossz. És legyen bizalommal az Isten munkája iránt, még akkor is, ha nem értem. Még akkor is, hogyha most nem értem, hogy miért történnek a dolgok az életemben. Őtőle
ő általa és ő ránézve vannak mindenek, övé a dicsőség mindörökké. Mikor az ember ezt megérti és hittel megragadja, akkor meg tud pihenni az isteni gondviselésben. Én kívánom minden kedves hallgatónak, hogy ezeket a gondolatokat egészen személyesen is értsük meg, és azt a békességet, azt a reménységet és azt az örömet, ami ebből származhat egy ember életére, hogy az Isten gondviselésében, az Isten kezében van a mi életünk, és bármi történik velünk, hogyha mi az Isten iránti bizalommal éljük az életünket, akkor az a javunkra fog szolgálni. Lehet, hogy fáj. Nem a szenvedést kikerülését ígéri az Isten, hanem azt, hogy minden szenvedés, minden nehézség és minden áldás valódi áldás lesz az életünk számára. Ezzel tulajdonképpen a Római Levél második nagy témáját, a predesztináció, az isteni előrerendelés témáját, a hit általi megigazulás és az előrerendelés témáját befejeztük.

Márk evangéliuma 10. fejezetében a 35. verstől a következőképpen olvashatjuk. És hozzájárultak Jakab és János, a Zebedeus fiai, ezt mondván: Mester, szeretnők, hogy amire kérünk, tedd meg nékünk. Ő pedig mondta nékik: Mit kívántok, hogy tegyek veletek? Azok pedig mondták néki: Add meg nékünk, hogy egyikünk jobb kezed felől, másikunk pedig bal kezed felől üljön a te dicsőségedben. Jézus pedig mondta nékik: Nem tudjátok, mit kértek. Megihatjátok-e a pohárt, amelyet én megiszom, és megkeresztelkedhettek-e azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Azok pedig mondták néki: Megtehetjük. Jézus pedig mondta nékik: A pohárt ugyan, amelyet én megiszom, megisszátok, és a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek. De az én jobb és bal kezem felől való ülést nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz az, akiknek elkészítetett. És halván ezt a 10 tanítvány haragudni kezdtek Jakabra és Jánosra. Jézus pedig magához szólítván őket mondta nékik: Tudjátok, hogy azok, akik a pogányok fölött fejedelmeknek tartatnak, uralkodnak felettük, és az ő nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk. De nem így lesz közöttetek, hanem aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok. És aki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgája legyen. Mert az embernek fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Kedves gyülekezet, Jézus utolsó útja során történt meg ez az eset. Jeruzsálembe ment Jézus tanítványaival együtt. Két evangélista mondja el ezt a történetet, Márkon kívül még Máté evangélium a 20. fejezetében olvashatunk erről a történetről. Ott a Máté evangélium a 20. fejezetében még azt is megtudhatjuk, hogy a két szeretett tanítvány, János és Jakab édesanyja is ott volt, és ennél a kérésnél ő is jelentékeny szerepet játszott. Ott Máté még részletezi, hogy először az édesanyja fordult Jézushoz, utána pedig a két testvér. Jézusnak voltak női tanítványai is, például az idézett gyermekek édesanyja is ilyen volt, és Lukács evangélium a 8. fejezet első 3 versében még további női tanítványokról olvashatunk, bizonyos Zsuzsánnáról is, Mária Magdolnáról is, akiket Jézus megszabadított, és akiket a 12-vel együtt ott tudhatott maga körül, és nagyon sokszor követték őt. János és Jakab a legrégebbi tanítványok voltak. Ugye tudjuk jól, hogy a tanítványok elhívásában bizonyos fokozatbeliség érvényesült. Például Mátét, a vámszedőt sokkal később hívta el Jézus, és a legkorábbi tanítványokról János evangéliuma első fejezete beszél, és a legkorábbi tanítványok között volt Jakab és János. Kedves gyülekezet, ez a történet mindig figyelemre méltó tanulságokat ad, és különösen a mai napokban is a számunkra. Azért is választottam ezt a történetet, mert túl ezen a történeten a mai napokra vonatkozó tanításait is szeretném részletezni. Mi rossz volt abban, hogy Jakab és János ezzel a kéréssel fordult Jézushoz? Hát ott akartak lenni a mennyek országában, és ők úgy is éltek. Ők mindent megtettek a földi életükben, ők Jézus hűséges követői voltak, ők valóban a tanítványok belső magjához tartoztak, és a kérésük, hogy ők ott lennének az örök életben is jobb és bal felől az Úr mellett, emögött ne csak versengést vagy vetekedést lássunk, hanem egy igazi elszánást, egy igazi odaadást, egy igazi lelkesedést. Már itt ennél a kérdésnél elgondolkozhatunk azon, hogy vajon az életben hát nem a lelkesedés az egyik legvonzóbb dolog, nem
az az oldhatatlan vágyakozás, az a szívből fakadó ösztönzés viszi előre a dolgokat. Hát mi rossz volt ebben, hogy a tanítványok ezt kérték, hogy, és az édesanyjukat is felhasználták erre, hogy ők majd az örök életben Jézushoz ott is a legközelebb akarnak állni. Itt a földi életben is a legbuzgóbb tanítványai voltak, tehát az örök életben is az ő dicsőségében a jobb és bal keze felől szerettek volna lenni. Olyan érdekes azért, hogy felvezették ezt a kérdést, hogy Mester, szeretnők, hogy amire kérünk, tedd meg nékünk. Hát van ilyen sokszor a mi életünkben is. Ne haragudjál, kérek valamit, de ne utasíts vissza. Vagy most szeretnék valamit kérni, nem nagy dolog, ugye igent mondasz rá. Vagy most ezt el szeretném mondani, de már most ígérd meg, hogy senkinek nem mondod el. Ugye hányszor van ilyen, mikor beszélünk így? Mikor beszélünk így? Amikor valamiről nagyon biztosan tudjuk, vagy tudni véljük, hogy ez jó és tökéletes. Azért előre meg akarjuk nyerni a másik embert, hogy ne is gondolkozz sokat, ez olyan helyén való tökéletes kérés, és annyira meg vagyok erről győződve, hogy ezt előre ígérd meg, hogy teljesíteni fogod. Jézus visszakérdezett, hogy mit kívántok, hogy tegyek veletek. És akkor vezették elő ezt a kérést, és azért Jézus azért egy lesújtó választ adott nekik először, nem tudjátok, mit kértek. Azért ez lesújtó válasz. Egy ilyen gyönyörű kérésre. Hogy azt mondani, hogy nem tudjátok, hogy mit kértek. Hát dehogy nem tudják. Hát pontosan tudták ők, hogy ez a legszentebb, legigazabb dolog. De kedves gyülekezet, itt is álljunk meg egy pillanatra, amiről mi annyira meg vagyunk győződve, és nem hitetlen emberek, sokszor hívő emberekként vagyunk meggyőződve, hogy ez a világ legtökéletesebb, legfedhetetlenebb dolga. De hát mondják ezt nem hívő emberek is, hogy hát én csak egészséget kérek. Hát én nem milliókat kérek, vagy nem tisztségeket kérek, én csak egészséget kérek. Hát az olyan alapvető dolog, én csak egy kis életet kérek még. Hát ez is olyan nagyon egyszerű dolog. De milyen megdöbbentő, hogy amit mi emberek kérünk, és amiről annyira meg vagyunk győződve, hogy ez jó, tökéletes, ez senkinek ártalmára nincsen, ez a mi és mások javát szolgálja, hogy az Isten ott is figyelmeztet bennünket, hogy nem tudjátok, mit kértek. Jézus, amikor tanította a tanítványait, hogy mit kérjenek, hat dolgot állított elég, és nem többet, nem hetet, nem nyolcat, csak hat dolgot. Ez a mi atyánk. A mi atyánkban az első kéréstől a hatodik kérésig minden benne van, amit kérnünk kell és lehet. És ott ez a kérés egy kicsit másképp van, amit a tanítványok olyan biztosan tudtak, hogy ez a világ legártatlanabb és legjobb kérése. Jézus ott is élre helyezte ezt a kérdést, hogy szenteltessék meg a te neved. De szenteltessék meg a te neved, ami mi tökéletes életünk által, szenteltessék meg a te neved úgy, hogy mi, amit kérünk, azt ne úgy kérjük, hogy mások azon felbosszantsák magukat, mert hiszen a történetben azt is olvastam, hogy ez nyílt színen zajlott le, a tanítványok szem és fültanúi voltak, és igen, felbosszantották magukat, mert úgy gondolták, hogy ezt miért Jakab meg János kéri? Hát ezt miért nem mi kérjük? Hát mi is kérhetünk ilyesmit. Hát ezt minden hívő ember kérheti, és miért ők kérik? Hát ők talán jobbak nálunk? Kedves gyülekezet, itt is álljunk meg egy pillanatra, mert ebből a szempontból, a történetünk szempontjából a világ valóban két részre osztható. Vannak emberek, akik a világon valamit akarnak, határozottan akarnak, sokszor meg is kapják, hogy konok makacs emberek, mert valamit akarnak, és nem tágítanak attól, amit akarnak. Mások meg nem annyira akarnak dolgokat, csak úgy élnek. Hát majd akarnak helyettünk mások, és majd mi az ő farvizeikkel megyünk előre. A világ valóban két részre osztható, gondolkozó, döntő, választó, és mélyen és őszintén jókat akaró emberekre, és ezekben is lehet bőségesen hiba természetesen. És a világ másik része, a nagy többség, sajnos, hogy így kell, hogy mondjam, hogy az emberek csak élnek, és várják, hogy majd mi lesz. Önmagában nyilván, ha csak így vezetem föl a kérdést, mindannyian azt szeretnénk mondani, hogy mi az első csoporthoz akarunk tartozni.
Hát mi gondolkozni szeretnénk. Mi dönteni, Isten mellett dönteni. Mi szeretnénk célokat kitűzni, egy célok jegyében tudatosan élni az életet. De ezt nagyon sok ember csak mondja, de nem teszi. És nagyon sok ember csak él, még hívő emberek itt csak élnek, várják, hogy majd mi lesz, majd a jó Isten mit fog tenni, meg a gyülekezet mit fog tenni, majd én minden jót követek, de hát én csak élek, én azért mélyebben nem gondolkozom, nem is vagyok olyan konok és makacs ember, hogy én mondjak valamit, vagy én álljak elő valamivel. Tehát mondom, ebből a szempontból a világ két részre osztható. És általában a két rész kölcsönösen haragszik egymásra. Mert az első részre azt mondják a többiek, hogy hát ők többek nálunk, hát ők ezt meg azt akarják, hát ők a kivételesek, ők az elit. A másik részt meg az előbbi rész sokszor lenézi, és azt mondja, hogy ezek csak élnek, mint a bárányok, és mennek a bégetések után. És állandó feszültség van azért ember és ember között, családokban, munkahelyeken, az országban is, mindenhol a világon, mert vannak emberek, akik el akarnak érni célokat, és most csak azokról az emberekről beszélek, akik jó célokat akarnak elérni, mert itt ez a cél, ne felejtsük el, hogy ott lenni a mennyek országában. Most nem az a cél, hogy hogy gazdagodjunk meg, vagy hogy szerezzünk hírt, nevet, most itt csak azokról beszélek, akik jó célokért akarnak élni. És azokról beszélek, akik szintén megegyeznek ezekkel a jó célokkal, de ezekért úgy különösebben tenni, elszánni, a bőrüket vására vinni nem akarják. Itt van a két csoport között a különbség, és az itt a kérdés, hogy Jézus hogyan viszonyult a két csoporthoz. Mert kedves gyülekezet, sokszor úgy vagyunk mi az életben, hogy látjuk, hogy mi mit akarunk, azt is látjuk, hogy mások talán ezt nem értik, és ők meg nem akarnak ilyesmiket, és sokszor csak egymásra tekintünk. Azok, akik határozottabb gondolkodású emberek, azok rátekintenek a többire, hogy a többi olyan nehezen húzható előre, a többiek meg azt mondják, hogy az a baja van a világnak, hogy néhány ember olyan nagyon határozottan gondolkozik, és még a gyülekezetben is ilyen elgondolások, pártoskodásokat, szakadásokat hoznak létre, és a gyülekezetben is sokan, ha nem mondják is ki, de ugye a hátsó gondolkodás szintjén így vannak, hogy ők viszik, vagy akarják vinni a gyülekezetet, pedig mi is ebben részt vehetnénk, de hát mi nem vagyunk olyan erős személyiségek, és nem veszünk részt, és itt a legnagyobb probléma az, és Jézus ezért mondta, hogy nem tudjátok, mit kértek. Mert a legnagyobb probléma az életben az, hogy mindenki meg van győződve, hogy neki igaza van, ő jó helyen van, és ő képviseli a helyes megoldást. És mivel ennyire meg van győződve mind a két csoport, a Jakab és János által jelképezett Zebedeus fiai és a többi 10 tanítvány is, mivel mindenki ennyire meg van győződve a dologról, becsúszik egy hiba, de ez a hiba olyan nagy, hogy ki se lehet mondani. És mi ez a hiba? Hogy nem tekintünk Jézusra. Nem tekintünk Jézusra. Pedig figyeljük meg, hogy Jézus itt a történetben is milyen tökéletesen megmutatta, hogy mit a helyes emberi magatartás. Először is Jézus kárhoztatta a Jakabot és Jánost. Azt mondta, hogy ti egy törtető, akaratos, konok, kemény emberek vagytok, akik tűzön, vízen keresztül a magatok elgondolásait célhoz akarjátok vezetni, még a saját édesanyátokat is megkéritek ennek az elérésére. Jézus ilyeneket nem mondott. Jézus csak azt mondta, hogy nem tudjátok, hogy mit kértek. De Jézus nem károsztatta őket. Jézus előtt világos volt, amit egyébként a Jézus életet című könyv ebben a fejezetben, ajánlom mindenkinek ezt a 60. fejezet ebben a könyvben, ennek a történetnek a leírása. Maga Ellen Gould White is nagyon szépen hivatkozik rá, hogy Jézus tudta, hogy ezek a testvérek nem törtetésből, nem egyszerűen csak emberi dicsőség szomjból kérték azt, amit kértek. Tudta Jézus, hogy szeretik őt, tudta, hogy értelmes emberek, tudta jól, hogy ragaszkodnak hozzá, de azt is tudta jól, hogy az a kérésük mégis szerencsétlen. Nem jó a kérés.
De Jézus nem bírálta őket, hanem elkezdi őket vezetni, hogy még inkább ragaszkodjanak hozzá, még inkább ő rá tekintsenek föl. És Jézus magatartása ilyen szempontból tökéletes, hogy a két testvért, hogy vezetés, amit majd mindjárt meg fogunk látni, hogy hogyan, ez mindannyiunk számára példamutató. De ugyanakkor, amikor Jézus látta, hogy a másik tíz erre megharagszik, akkor miután a két testvérrel beszél Jézus, a többi tíz tanítványhoz és ezáltal az egész tanítványi köréhez fordul, és elmondja az életének a legnagyobb szavait, mert például a 44. versben, amit olvasunk, azt hiszem, hogy Jézus egyik legfontosabb tanítása, és aki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgálja legyen. Nem egyszerűen csak szolga, mindenkinek szolgálja legyen. És erre is majd szeretnék rátérni. Nézzük jól meg, hogy az a Jézus, akihez kéréssel fordultak, de akit egy kicsit szem elől tévesztettek, most Jézus hogyan mutatja meg, hogy az életben csak egy dolog a fontos? Akár azok számára, akik tenni akarnak az ő ügyért, akár azok számára, akik nem akarnak annyira tenni, de azért ott vannak az ő tanítványi körében, az életben egy dolog a legeslegfontosabb, hogy mindig Jézusra tekintsük. Mit szól erre Jézus? Vessük fel a kérdést, a két tanítványnak mit szólt Jézus. Olvassuk újra a 38. versben. Nem tudjátok, mit kértek. Megihatjátok-e a pohárt, amelyet én megiszom, és megkeresztelkedhettek-e azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Azok pedig mondták neki, megtehetjük. Jézus váratlan feleletet ad, pohárról beszél és keresztről. Pohárról és keresztről. Nem tudom, hogy elmélyítettük-e magunkban a bibliai jelképek jelentését. Minek a jelképe a pohár? A pohár nem csak annak a jelképe, amit mi meg szoktunk jegyezni. Általában egy keresztény ember a Getsemáné kertbeli küzdelemről jegyzi meg a poharat. Hogy atyám, neked minden lehetséges, ha lehetséges, múljék el ez a keserű pohár. Igen, itt is a keserű pohárra céloz Jézus, de a pohár nem csak a keserűség jelképe a Bibliában. Ha valaki elolvassa az Ószövetségnek sok-sok ilyen kijelentését, például az egyik leghíresebb Zsoltár, a 23. Zsoltár, az Úr az én pásztorom. Csordultig van a poharam, mondja. Nem a keserűséggel van csordultig a pohara. Csordultig van a hálával, az örömmel. A pohár nem egyszerűen a keserűség jelképe, az csak egyik vonatkozása. A pohár a teljességnek a jelképe. Ugye rosszul esik, amikor adnak nekünk egy pohár, nem tudom én, egy italt, és csak félig öntik a poharat. Hát nem is színültik, de úgy elvárjuk, hogy egy kicsit teletöltsék a poharat. A Bibliában a pohár annak a jelképe, hogy valaki például a hálával, az örömmel mennyire van csordultig tele. A köszönettel mennyire van csordultig tele. Nagyon sok pozitív dolgokat, például beszél az Ószövetség a vigasztalás poharáról. Mennyire vagy tele a vigasztalással? Beszél a reménység poharáról. Mennyire vagy tele a reménységgel? És kétségkívül beszél a Biblia a keserűség poharáról. És beszél a Biblia arról, hogy mindannyiunknak az életben a keserűség poharát is Isten a kezünkbe adja. Ebben nem is az a megdöbbentő, hogy volt reménység pohara, vigasztalás pohara, háladás pohara, ugye van a háladás pohara, háladás kelje az úrvacsorára, mondja. Hanem a keserűségnél is az a megdöbbentő ezekben a tanításokban, hogy a keserűségből nem csak egy-egy kortyot kell innunk. Sokszor mi így gondoljuk el? Hogy Uram, egy kis korty a keserűségből, mert hát azért az ürömből elég egy kis korty, még abba is belehalok. És Isten ezt a poharat is nyújtja nekünk, és tele nyújtja. Jézusnak is tele nyújtotta. Jézusnak is el kellett szenvedni a kárhoztatást, a vádolást, a fizikai szenvedést, a lelki szenvedést, az Istentől való elhagyatottságot, mindent el kell. A keserűség pohára, most ne azt mondjuk, hogy a pohára keserűség jelképe, mondom, a pohára teljesség jelképe. Az életben sok mindent olyan formában kell elviselnünk, elszenvednünk, amit mi mondjuk nem gondolunk el, és mi azt mondjuk, hogy legyen egy pohár, ami az öröm,
a vigasztalás, a remény, ez legyen tele. A keserűség pohara, hát igen, az Jézusnak el kellett szenvedni, de nekem abból csak pár csepp, ez kellene. És erre teszi fel Jézus a kérdést. Most lefordítom akkor a jelképet. Megihatjátok azt a pohárt, amelyet én megiszom? Én teljesen ki kell, hogy ürítsem a keserűségek poharát. Ti így gondolkoztok? Ott lehettek a mennyek országában. Igen, az Isten egész megváltó műve azon épül, hogy ott lehetsz a mennyek országában. De mit gondolsz, hogy a mennyek országa felé vezető úton, ahol folyadékra van szükséged, te kész vagy arra, hogy azt a pohárt, a keserűség poharát is kiígyad? Megaláztak egyszer gyerekkorodban. Felnőttként félreszorítottak. A saját családodban is ilyen és ilyen problémák vannak. További keserűség. És akkor még a gyülekezetben sem ért meg mindenki, és ott is valaki úgy néz rád, hogy. És akkor még az életben hozok neked egy-két szerencsétlenség, egy-két baleset, egy-két baj, egy-két gyermekeiddel való dolog, ami sokkal jobban fáj, mint hogyha téged ért volna a sértés vagy a baj, és mindezt az én kezemből elfogadod? Elfogadod ezeket is? Hiszed, hogy én csak annyit adok, amennyit fel is tudsz hörpinteni, és hiszel az ígéretemben, amit így mond ki Pál a Filippi levél második fejezetében, hogy az Isten arra ügyel, hogy szomorúság ne jöjjön szomorúságunkra. Isten nem állandóan az üröm poharát adja a kezünkbe. Fölváltva ad poharakat, de teljességgel ki kell inni a poharakat, át kell élni bizonyos dolgokat. Nem mondhatom azt, hogy ebbe belesek, gondolok, most majd én megyek és más poharakat veszek a kezembe fizikailag, hogy elfelejtsem ezt a bánatot és ezt a bajt. Ezt neked ki kell innod, hogy a jellemet csiszolódjék, hogy alkalmas legyél a mennyek országára. Sok keserűség, hogy mondta Pál apostol, hogy a mennyek országáig, amíg eljutunk, sok nyomorúságon kell átmennünk. De te ezt elfogadod? Ezt vállalod? Mert én, Jézus Krisztus, én, ahova megyek előre, engem most, itt az utolsó úton mondom nektek, már kétszer-háromszor mondtam, hogy nekem meg kell feszítetnem, elárultatnom főpapoktól, vallási vezetőktől elítéltetnem, és nem hisztek ebben. Azt hiszitek, hogy én sem hajítom fel a poharat, mert hát én csak tanítsak, gyógyítsak, csak jót tegyek, rám ilyen nem várhat, veled ilyen soha be nem következhet, hogy mondja Péter. Én ezt a poharat kész vagyok kiinni, a keserűségeket is fenékig, nem csak beleízlelni egy kicsit, nem csak megnézni, hogy milyen a szomorúság, a keserűség, a bánat, fenékig az egészet. És az Isten ezért tesz engem alkalmassá, hogy megváltó legyek. Ezért tudlak benneteket megváltani, itt tudlak segíteni. De ti készek vagytok ebben követni? És megkeresztelkedhettek azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? A keserűség pohara a legsúlyosabb akkor lesz majd, amikor ott függök a kereszten. És ti vállaljátok az életben, hogy titeket is keresztre feszítenek? Ti vállaljátok az életbe, hogy meg kell adni magatokat. Meg kell adni magatokat. Le kell mondani arról, hogy a saját akaratodból valamit visszaszóljál a másik embernek, vagy valamit cselekednél. Hangtalanul meg kell adnod magad. Látod, hogy a másik ember tajtékzik, nem felelhetsz vissza. Vállalnod kell a verességet. Vállalod? Ott leszel a mennyek országában. Milyen érdekes, hogy Jézusnak erre a hangsúlyos kérdésére, tehát a pohárra, a keresztre vonatkozó kérdésére, azok pedig mondták néki, hogy megtehetjük. És nagyon érdekes, hogy Jézus miért mondta ezt, és főleg azt, hogy ezután miért mondja Jézus, hogy Jézus pedig mondta nékik, a pohárt ugyan, amelyet én megiszom, megisszátok, és a keresztséggel, amelyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek. Az ember itten gondolkozik, akkor Jézus miért kérdezte ezt? Mert először úgy gondoljuk, hogy Jézus ezt azért kérdezte, mert azért tette föl ezt a kérdést, mert ők nem fognak akkora poharat fölhörpinteni, nem fognak olyan keresztre fölszegeződni, mint ő, mintha Jézus ezért kérdezte volna. De most kiderül, hogy Jézus nem. Jézus elismeri,
hogy igen, ti szerettek engem, készek vagytok, készek lesztek majd a poharat is a kezetekbe menni és fölhajítani, és ezért azt mondja, hogy igen, a pohárt ugyan, amelyet én megiszom, megisszátok, a kerességgel, melyel megkereszem, megkereszelgetek, és kedves gyülekezet, ez beteljesült ez a profécia, mert szinte minden apostolról tudjuk, hogy az egyiket, ugye Jakabot éppen az első üldözések során megölték, tudjuk jól, hogy Pált és Pétert, ugye egyiket lefejezték, keresztre feszítették, tudjuk jól, hogy Jánost forró olajjal teli üstbe vetették, az apostolokkal nem bántak kesztyűs kézzel, az apostolok bizony kellett, hogy kövessék Jézust, de én azt gondolom, hogy minden tanítvány kell, hogy kövesse Jézust, és Jézus ezt előre felhívja a figyelmünket, arra is felhívja a figyelmünket, hogy ne féljünk ettől. Jelenések könyve második fejezetében olvassuk Jézusnak a legcsodálatosabb ígéretét, hogy semmit ne félj attól, amit szenvedned kell. Ennél nagyobb Jézus ígéretet kevéssé tudunk találni. Szenvednünk kell, itt is itt van, hogy a poharat ki kell hajítani, a keresztre föl kell szegeződni, szenvednünk kell, de milyen csodálatos az igevers elsülése, hogy semmit ne félj attól. Szóval Jézus, aki kilátásba helyezi a nehézségeket, ugyanakkor mindig biztosít arról, hogy ott lesz velünk a nehézségekben. Ott lesz velünk, és ő fog majd erőt adni, mert őt, ami mi üdvösségünk fejedelmét is szenvedések által tette tökéletessé az Isten, ahogy olvassuk a zsidókhoz írt levélben. És Jézus elismeri a tanítványoknak az elszánását, bátorítja, jövendőt mond, igen, ti is majd méltókká tétettek arra, hogy értem szenvedjetek, és biztos vagyok benne, hogy ti ki fogjátok inni, de nem csak pár cseppként, az egész poharat, amit az Isten elébetek helyez, és a keresztre föl fogtok feszülni jelképes értelemben. De az én jobb és bal kezem felől való ürést nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz az, akiknek elkészítetett. Hát itt is egy kis csodálatba esünk, mert hát még nem is keresztények, még akik nem is keresztények, azok is tudják, hogy Jézus az ítélő bíró. Jézus lesz a bíró, ő az ügyvéd is, ő a bíró is. Hát miért mondja azt Jézus, az én jobb és bal kezem felől való ülést nem az én dolgom megadni? Ebben a kijelentésben is nagyon sok tanítás van. Egyrészt azt sokan így tudják, hogy Jézus lesz a bíró, de azt már kevesebben tudják, hogy Jézus olyan bíró lesz, aki az ítéletet egészen az atyának adja vissza. Az atya adja a fiúnak az ítéletet, mert hiszen ő járt itt közöttünk, de Jézus olyan tökéletes fiú, hogy az atyának visszaadja az ítéletet, és azt mondja, én vállalom őket, én képviselem őket, én együtt voltam velük a keserű pohár megívásában, úgy látom, hogy ők elfogadták, csiszolódtak, elfogadták a jellem átalakulásnak ezt az útját, és méltók az örök életre, de én, atyám, ezt te rád bízom. Én vállalom őket, de az utolsó szó az atyáé. Dániel könyve 7. fejezetében is így olvashatjuk az ítéletről az első csodálatos látomást a Bibliában. Mit is látott Dániel? Látta a mennyei atyát a maga fölségében, a mennyben, és aztán valakit vezettek elébe, valakit vezettek.

az, akiknek elkészítetett. Ez mit jelent? Azoké lesz az, akiknek elkészítetett. Isten mindenkinek elkészíti az örök életre a helyet, nem? Hát ezt olvassuk a Bibliában. Hogy Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön. Jézus is így búcsúzott tőlünk, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és az én atyám házában bőségesen elegendő hely van, ha nem lenne, megmondtam volna nektek. Tehát Jézus biztosít arról, hogy az ő szándéka, hogy mindenki ott legyen az örök életben. De ki lesz akkor ott? Kedves gyülekezet, az lesz ott, aki az élet hétköznapjaiban a fájdalom, a szenvedés, a gyász, a nehézség, minden rossz poharát Istentől elfogadva felhörpinti. Istentől elfogadva ezekben a nehéz helyzetekben és ezekben a nehéz körülményekben sem felejtkezik meg arról, amiről egyébként a jó körülmények között megszoktunk felejtkezni, és Isten ezért beszél nekünk poháról, keserűség poháráról és keresztről, hogy ne felejtkezzünk el valamiről. Ha már a jólétben, az egészségben, a fiatalkorban sokszor hajlamosak voltunk, és sokszor állandóan is elfelejtkeztünk, de Isten megenged számunkra ilyen megpróbáltatásokat, hogy belevésse a mi lelkünkbe, hogy szokásunká legyen az, amit a Mikás könyve 7. fejezete így mond. De én az Úrra nézek. De én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét, meghallgat engem az én Istenem. Isten erre vágyakozik, hogy mindenben ővele együtt éljünk, mindenben ővele együtt járjunk, és a jó Isten, ha máshogy nem, akkor ezekkel a poharakkal és a színültig teli poharakkal akar önmagához közel vonni, és megtanítani bennünket erre az igazságra. Akiknek elkészítetett, én elkészítem mindenki számára, aki fölveszi ezt, aki elfogadja ezt, az oda fog eljutni az örök életbe. És kedves gyülekezet, amikor itt Jézus befejezte Jakabbal és Jánossal a beszédét, itt olvassuk, hogy ezt halván, ezt a 10 tanítvány haragudni kezdtek Jakabra és Jánosra, Jézus pedig magához szólítván őket mondta nékik. És most jön az előbbi két tanításnak egy harmadikkal való megkoronázása, hogy Jézus most beszél azokhoz is, akiket az istentisztelet elén én úgy jellemeztem, hogy ugyan oda tartoznak Jézushoz, de túlságosan markány szerepet nem szeretnének vállalni az Isten országa képviseletében. Sajnos a gyülekezetnek is a nagy része erre a kényelmesebb álláspontra helyezkedik be. A gyülekezet is sokszor elvárja azt, hogy dolgozzanak azok, akik dolgoznak. A gyülekezet eljár hétről hétre istentiszteletre. Vannak élményei, tapasztalatai, de igazában odaállni, ahol húzzák a szekeret, nem akar. Én amikor ismerkedtem a hittel, mondta nekem egy idős ember, hogy mondok neked egy keresztény viccet. Hát mondom, ilyet még nem hallottam, mi legyen ez a vicc. Azt mondja, a gyülekezetben valaki azt mondja, sokat dolgozol testvérem, túlhajtod magadat. Ez nem Isten szándéka szerint való dolog, hogy te állandóan mész, meg csinálod. Ez nem szép dolog. Ez nem hitből való dolog, te túlhajtod magadat. Azt mondja, a keresztény vicc most jön, mit felel erre a túlhajtott ember? Tudod, azért hajtom túl magamat, mert mások semmit se csinálnak. Lehet mondani, hogy ez erős túlzás, lehet mondani, hogy ez a Jakab és a János lelkülete, hogy azt hiszik, hogy csak ők csinálnak valamit, de mindenki gondolkozzék el ezen, kedves gyülekezet, hogy ki mit csinál az Isten művében. Félreértés ne essék, nem arról van szó, hogy mindenkinek prédikálni kell, nem arról van szó, hogy mindenkinek nyüzsögni kell. Még arról sincs szó, hogy az igazi szeretet hiányát a ténykedéssel palástoljuk és pótoljuk. Nem ezekről van szó. Ezért mondom, hogy tényszerűen gondolkozzunk most. Én nem védem a Jakabot és Jánost, nem védem a 10 tanítványt, én azt mondom, hogy nézzünk Jézusra. Jézus most megkoronázza a tanítását ezzel a harmadik kijelentéssel, és azt mondja, tudjátok, én azért jöttem a földre, hogy országot alapítsak. És az országomba azok jutnak el már itt a földön, és majd a mennyek országában jobb és bal kezem felől azok állnak. És
És itt a Jézus életében van egy csodálatos mondat, amit érdemes megjegyezni. Kik fognak

majd jobb és bal keze felől állni Jézusnak. Akik a legtöbb áldozatot hozták azért, hogy itt az emberek megismerjék az evangéliumot. Ez nem biztos, hogy prédikátornak kell lenni, nem biztos, hogy előadónak kell lenni, keresztény embernek kell lenni. Keresztény embernek, aki az életében az első helyre nem azt állítja, hogy hol dolgozom, nem azt állítja, hogy mennyit keresek, nem azt állítja, hogy a gyerekemnek most a 5. ruhát kell megvennem, vagy kocsit kell vennem. Az első helyre azt állítja, hogy keressétek először Isten országát és annak igazságát, és minden más megadatik néktek. Jézus szava ez, a hegyi beszédben elmondott szava, és én ezt elfogadom, első helyén én ezt állítom, és jobb és bal keze felől majd Jézusnak ott áll egy egyszerű háziasszony, ott áll majd egy egyszerű hajléktalan, vagy ott áll most egy egyszerű munkás, vagy paraszt, vagy nem tudom én kicsoda, de aki az életben az első helyre ezt állította. Mert mit mond itt Jézus ebben a tanításban? Tudjátok, hogy azok, akik a pogányok köz fejedelmeknek tartatnak, uralkodnak felettük, és az ő nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk, de nem így lesz közöttetek, hanem aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok, és aki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgája legyen. Vagyis Jézus mit hozott el erre a világra? Mi ez a másik ország? Mi a mi döntő választásunk az életben? Az, hogy mi Krisztusra tekintve készek vagyunk-e minden áldozatot vállalni azért, amihez egyébként az Isten adja az erőt, tehát most nem mi vagyunk a hősök, hogy most nagy áldozatról beszélek, az Isten adja ez az erőt, nekünk a döntés a mi osztályrészünk. Hogy képes vagyok-e eldönteni azt, hogy én hitben azt választom, hogy Krisztus szerint éljek, első helyre azt állítsam, amit Krisztus állít, és én az emberektől mindent kész vagyok elviselni, eltűrni, csak hogy megnyerjem őket. Én nem parancsolgatni akarok, nem kioktatni akarok, nem tündökölni akarok, hogy mennyit tudok Istenről vagy a Bibliából, hanem én szeretni akarom az embereket, olyan szeretettel, hogy Jézus is szerette őket, eközben minden ütést, kopást elviselek az emberektől, zokszó nélkül, mert én is ilyen voltam, míg meg nem ismertem az Istent, hogy ott ütöttem a másikat, ahol nem akartam. És én ezt vállalom. Ez napi keserűség. Hát nem visszaszólni, nem vitába legyedni, nem kioktatni. Hát ez akkora keserű pohár. Minden nap vereséget szenvedni, de én ezt vállalom. És nem azért, mert megőrültem, nem azért, mert elment az eszem, hanem rájöttem arra, hogy ez az értelme az életnek. Hogy a rossz világából csak így lehet menteni az embereket. Be kell menni az égő házba. Lángok között kell járni. Füstszagot fog átvenni a ruhám. Tehát ezt vállalni kell. Most menteni akarok, vagy kívül nézni, és mondok, hogy jaj, hogy ég ez a ház, borzalmas ez a világ, tele van gonoszsággal. Én kint vagyok, és a páholyból nézem, egy filmvetítésen, hogy nekem bemutatja az Isten a Biblián keresztül, hogy na ilyen a világ. Nem lehet a páholyból nézni, menjél be az emberek házaiba, vedd át a füstöt, a kormot, vedd át a piszkot, a szennyet, a bűzt, embereket ki kell menteni abból a helyzetből, és Jézus azt mondja, hogy két ország van, hát ez a választás. Ha itt a földön akarsz te az emberek országában nagy lenni, akkor sorakozzál be olyanok közé, akik fejedelmek, hatalmas emberek, akik pénzt, hatalmat gyűjtenek, és meg akarják mondani, hogy mi legyen, választhatod ezt. Gondold végig, értelmesen gondold végig. De az én országon nem ezen alapul, hanem aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok, és aki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgája legyen. Kedves gyülekezet, mindenkinek. Mert sokszor ott van az a kísértés is, hogy bizonyos embereket szolgálok. Bizonyos emberekkel jó, mert megértenek, vagy hallgatnak a szómra, de a nehéz emberek, akik nem hallgatnak, gúnyolódnak, csúfolódnak. Sokszor a hívő közösségben is vannak azért olyan emberi kapcsolatok, hogy azért jobbak is lehetnének. De én ott is szolga szeretnék lenni, mert az embernek fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Miért nem értékelik az emberek ezt? Miért nem értékelik Jézust? Miért nem Jézusra tekintenek?
Azért, kedves gyülekezet, mert Jézus ezt olyan csendben tette, olyan természetes egyszerűséggel tette. Nem járt előtte se kikiáltó, nem járt utána se krónikás. Ő tette ezt, és ezért mondom az életünk legeslegnagyobb kérdése, hogy soha ne veszítsük el a mi tekintetünket Jézusra emelni. A gyülekezetbe se azon kell rágódni, hogy ki mit akar, vagy mások nem azt akarják, vagy ez így akarja előre vinni, a többi meg mindig utólag okos, az egyik az tenni akar és sokat hibázik, a másik nem akar annyit tenni, és természetesen nem hibázik annyit, hát milyen jó ember. Jézus nem mondta azt, hogy itt van a Jakab és János, meg ott van a 10 tanítvány, de a magatartásával érzékeltette, hogy igen, mindig két csoport van. A gyülekezeten belül is, meg a világon belül is. De Jézusnak mind a két csoporthoz volt szava, és Jézus szavát, hogy valaki megfogadja, csak ezen múlik, hogy tekint-e Jézusra. Hogy komolyan veszi el, amit Jézus mondott. És Jézus végül is itt azt mondta, hogy nem ennek van igaza, és nem annak, hanem annak van igaza, aki utánam jön, és velem együtt élve éri azt el, ami már nem az ő saját akarata, meg nem is csupán egy emberi közösség akarata, hanem az én akaratom. És így teljesedik be a szenteltessék meg a te neved után a következő kérés is, hogy jöjjön el a te országod, mert így eljön az Isten országa, meg a harmadik kérés is, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Itt az a kérdés, hogy a legnemesebb célokat is magunk akarjuk elérni, vagy a legnemesebb célokkal is Jézus mögé sorakozunk be, nem törődve azzal, hogy ki mit mond rá, de akik azt mondják rá, hogy azok is, ha Jézusra tekintenek, megkapják ugyanazt, mint amit Jézus az előző két tanítványának mondott. Pohár, kereszt és szolgálat. Ez a három szó, ami elszavunk. Pohár, kereszt és szolgálat. Bár csak megértenénk azt, hogy Jézus miért jött el, bár csak megértenénk azt, hogy Jézus most azt kívánja tőlünk, hogy szorosan ragaszkodva hozzá ő rátekintsünk, és bár csak megértenénk azt, hogy Jézus egy valamitől óvott bennünket, hogy soha ne higgyük azt, hogy nekünk úgy van igazunk, hogy Istenem, ezt csak add meg, mert ez annyira igaz, hogy ez nem is gondol, nem is feltételez meggondolást, add meg ezt, hanem mi ezzel a magatartással leszámolunk, és mindent, a legnemesebb célokat, vagy a lanymelegséget is, amiben fürdünk, ebből kiemelkedve a tekintetünket Jézusra vetjük. Akkor Jézusnak alkalmat adunk majd, hogy csodát tegyen az életünkben. Akkor alkalmat adunk arra, hogy bevonjon az ő szolgálatába. És akkor majd áldjuk a poharakért, a keserű poharakért, a kereszthordozásért is. És akkor Jézussal együtt majd az Isten országa is könnyedén jön el, és nem azt a kínkeservet érezzük, amit sokszor a mi emberi erőlködéseinkkel, erőfeszítéseinkkel érzünk. Bár csak megmaradna bennünk ez a történet, és bár csak személyesen hozzánk szóló igék lennének, amiket Jézus a két tanítványnak és a többi tíznek is mondott, ezt kívánom mindannyiunk számára. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei Atyánk, Jézus Krisztus nevében fordulunk most hozzád. Megköszönjük a Szentírásnak ezt a feljegyzett szakaszát, amit tanulmányoztunk. Megköszönjük, Istenünk, hogy ilyen világosságot adsz a mi helyzetünkre nézve, mint gyülekezet helyzetére nézve is, hogy mi is Jakabokból, Jánosokból és a többi 10 tanítványból állunk, és sokszor az egyik rész megbosszankodik a másikra, vagy sokszor a másik rész akaratlanul is lekezeli, vagy fölébe helyezi magát a másiknak. Istenünk, látjuk, ami hitünk mellett is megmaradt gyarlóságunkat, emberi gyengeségeinket, de köszönjük a vigasztalást, hogy itt is van megoldás. Itt sem hagysz bennünket tanács és evangélium nélkül, hogy föltekinthetünk a te szent fiadra és az ő magatartására, hogy Jézus a maga életében ezt a kérdést hogyan kezelte. Köszönjük, Istenünk, hogy elébünk állítod a poharat, amit mindannyiunknak teljességgel kell kérdezni.
hinnunk. Olyan sokszor mondjuk azt magunkban, hogy néhány nehézségben kérjük a te erődet, és elszenvedjük azokat veled, de berzenkedünk, vonakodunk, még a gondolatától is, hogy mások is jöhetnek. Félünk szenvedésektől, bántalmazásoktól, az élet különböző nehézségeitől, és emberi ösztöneinket akarjuk követni, a könnyebb utat választani sokszor emberileg. De köszönjük Istenünk, hogy te megkeresel bennünket nagyon sokszor ezzel a keserű pohárral, hogy elénk állítod a keresztet, hogy figyelmeztetsz arra, hogy mi nem a lehető világok legjobbikában élünk, hogy a mi földünk egy föllázadt bolygó, egy égő ház, és a leghelyesebben azt cselekszik, aki a te segítségeddel a mentés munkálataira vállalkozik. Segíts Istenünk átvenni más emberek terheit, nehézségeit, hisz így tudunk a magunkéitól is megszabadulni. Segíts másokért élni, segíts, hogy ez az ige bennünk maradjon, hogy mindenki szolgája legyünk, hogy ezt te is tetted, és amire te adtad a legnagyobb példát. Légy kegyelmes mindannyiunkhoz, akik itt állunk előtted. Segíts, hogy megértsük a te magatartásodat, megértsük az evangéliumot, és a te igazi követőiddé válhassunk. Jézusunk kegyelméből. Amen.

0: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu.
1: No, hát akkor elkezdjük a szabad fórum részét ennek az alkalomnak. Igen, hogy másfél óra, tehát az a három órás befejezés az már a múlté, tehát nyilván erre nincsen esélyünk, mert nagyon jó érdemi kérdések és éles kérdések érkeztek itt ebbe a kis ládába. Fél négykor szeretnénk lezárni ezt az alkalmat. Nyilván, hogyha picit tudtok tovább maradni, akkor az csak jó, mert azt gondolom, hogy sok mindent kell átbeszélni. Akkor kérném, hogy foglaljunk helyet, tehát aki részt vesz, aki nem, attól természetesen elköszönünk. Szervusztok! Vidékre is mennek néhányan. És úgy nézne ez ki, hogy gondolkodtunk azon, milyen legyen a formája. Végül is a négy előadónk nem akarta vállalni azt, hogy ide kiülnek, de talán ez kevésbé természetes is lett volna. Úgyhogy arra jutottunk, hogy elhangzik majd egy kérdés, és akkor aki jelentkezik az előadóink közül, az fog rá válaszolni. Kérdezném közben, hogy ki az, akinek kérdése lenne. Tehát nyílt kérdés, nem ilyen papíros, mert itt van 9 nagyon jó, éles, érdemi kérdés, ez már bőven ki is tölti a másfél órát, de ki az, akinek lenne még kérdezni valója, tehát készfelelme is jelezzük. Gábor, látom. Más valaki? Jani, neked is? Jó. Tibor, neked is? Jó. Rendben. Evelyn? Köszi, igen, csak félve mert jelentkezni, de most már így jó. Rendben. Én azt hiszem, megpróbáljuk valamiképpen ilyen szendvics rendszerben csinálni, oly módon, hogy egy kérdés felolvasok innen a papírról, aztán egy valaki lesz közületek, aztán megint a papírról, megint valaki közületek, jó. Itt nagyon kérném, hogy aki válaszadó lesz, az nagyon fogja össze a mondandóját, mert rendkívül jók a kérdések, és rendkívül szerteágazóak, tehát picit túl fogjuk feszíteni valószínűleg ezt a másfél órát. Na de, akkor jöjjön a lényeg. Az első kérdés itt ezen a papíron. Ludeser, Zürher, majd Wilson megzsarolt lehetette az állam részéről. Ha nem válnak megalkuvóvá, az állam szétszúzhatta volna az egyház szervezetét Magyarországon? Tehát így hangzik a kérdés. Tehát ha nem válnak megalkuvóvá, az állam szétszúzhatta volna-e az egyház szervezetét Magyarországon? Mi lett volna, ha? Ugye picit történelmietlen a kérdés, de azt gondolom, hogy teljesen jogos. Ki szeretne erre válaszolni? Zsuzsika? Gábor lesz a mikrofonhordozó, tehát akkor kérlek, hogy Zsuzsának vidd oda a mikrofont.
2: Igen. Tehát azt válaszolom erre, hogy ez nekünk is rejtély, egy bizonyos szempontból mind a mai napig, hogy nyugati, szabad embereket, akik ide bejöttek, hogy mivel lehetett zsarolni. Az tény, hogy már mindjárt kormányváróteremben fogadták őket. Valakitől hallottuk, hogy Kádár János székébe ültették, valahol végigvitték a parlamentbe. Na de hát, ha ettől meghatódik egy egyházi képviselő, ez elég szomorú. Tehát részben volt ilyen nagy hízelgések, részben nyilván fenyegetések. Egy konkrétumot tudok mondani, hogy amikor Ludeser testvér azután a bizonyos 77-es beszélgetés után, ahol ott volt ő Lóna testvérrel, amit az előbb mondtam, újra bejött januárban. Lóna testvér nem jöhetett, mert neki nem adtak többet vízumot. Nem utazhatott be Magyarországra. Én szerintem ott követett el a világközösség egy nagy hibát, mert nem kellett volna Ludeser testvérnek se bejönni ezek után, hogy nem kapott Lóna testvér újra vízumot. És ha már bejött, végképpen nem részt venni az uniónál egy új választáson. Bocsánat, közben valaki kérdezte tőlem, mi az, hogy unió, hát ha másoknak is gond. Tehát az egész világközösségben uniónak hívják az egy országban lévő hetednapi adventista közösséget. Tehát most még lerövidítve unió, az a hivatalos adventista egyház, az az unió. És tehát itt említeném meg, hogy akkor ugye ezt végképp nem lett volna szabad a rendezetlenségben egy unió választáson részt venni. De a választás után, tehát bejött Lóna testvér nélkül egyedül, végig legalizálta, asszisztálta az unió választást, és utána hivatott minket. És azt mondta, hogy most fogadjuk el ezt az újonnan választott egyháztanácsot, ami persze kis variációval ugyanazokból az emberekből állt, és a problémák totál rendezetlenek, de mi most ezt fogadjuk el, mert ha nem, akkor neki megmondták, hogy itt vér és könny, és nem tudom, mi fog folyni. nem emlékszem a harmadik dologra, mit mondta, de azt mondta, vér és könny, és még valamit mondott, hogy ez fog folyni. És akkor mi mondtuk neki, hogy Ludeser testvér, ha ilyesmi van, az minket ér, nem titeket. Nektek egy feladatotok van, de nem hisszük, rögtön mondtuk, nem hisszük, hogy ez lesz. De hogyha akármi történne is, a ti feladatotok az, hogy foglaljatok állást az igazság mellett, azt meg hagyjatok minket a Jóistenre, hogy utána itt mi lesz velünk, azt nekünk kell viselni, és mi hisszük, hogy a Jóisten megsegít, és viselni fogjuk. Ti csak egyet tegyetek, hogy ne legyen megzavarva, megtévesztve ez a közösség, mondjátok ki a helyeset, az igazat. Nem hallgattak ránk. Ők valahogy szerintem félreértette a divízió. Sajnos az ottani lelki romlásnak a következménye ez. Ezt is kérdezték, hogy mi a divízió valaki. Tehát azért ezt is mondom, hogy mert látjátok, mi nem tudjuk, hogy ezek az alapfogalmak sem mindenkinek ismertek, hogy ez ugye a generál konferenciának az egy-egy területért felelős bizottsága. Az a divízió bizottság, annak is van elnöke, titkára, stb. Több országot fog át egy divízió. És ők úgy félreértelmezték a szerepüket, hogy nekik nem a lelki tanítás és arra való ügyelés a feladatuk, meg a bátorítás, meg a segítés, hanem mintha ők lennének az utazó diplomaták, akinek mindenütt a hatóságokkal a kapcsolatot tartani kell, és kívülről biztosítani a közösséget. Szerintem ez a feladatuknak a totál félreértelmezése, és azon kívül nem is végezhetik jól, mert nem ismerhetik a szituációt az egyes országokban. Tehát ez mindig a helyieknek a dolga. Nekik a lelki iránymutatás kellene, hogy legyen a feladatuk, és a bátorítás és a segítés a jó úton. Tehát szerintem itt egy ilyen nagy eltévejedés volt ezen a téren. És tehát itt mondhattak neki valami vad dolgokat, de hogy egy nyugati ember miért kell, hogy olyan naív legyen, ugye, azt nem tudom fölfogni. És mi látták közben, hogy mi ránk hogy haragszanak, és még börtönbe se kerültünk. Igaz, hogy nagyon nagy zaklatásokban volt részünk, hosszú lenne sorolni, de még addig se fajult a dolog, hogy börtönbe kerüljünk. És ha addig fajult volna, az elődeink mi mindent vállaltak az igazságért. Tehát láthatták tulajdonképpen, előttük volt a példa, hogy mi itt vagyunk kiszolgáltatva, abszolút kiszolgáltatva, és még minket se nyakaznak le. És mi meg megmondtuk nekik, hogy nem kell félni ezektől a dolgoktól, de hiába mondtuk, nem segített. Utoljára csak egy kis rövid viccel fejezem be a dolgot, ez akkoriban született, és ez jól mutatja, hogy volt ez az államhatóságokkal kapcsolatban, és ezt higgyétek el, mi is először féltünk, hát x-szer voltunk raporton az Állami Egyházügyi Hivatalba, volt olyan, hogy úgy üvöltött velünk, szó szerint üvöltött velünk Miklós Imre, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke, hogy na jó, ha mi nem fogadjuk el a kompromisszumot, amit ő kínál, akkor ő kiül a nézőtérre, és megnézi, hogy mi lesz velünk az arénában. De a Jóisten megtanított bennünket, annyi tapasztalatot adott, hogy végül mondhatom, hogy abszolút nem féltünk. Mosolyogva mentünk, bejöttünk ki. Szerintem idegesítette is őket a nyugalmunk, mert mindenki reszkető lábbal szokott bejönni. De annyira tapasztaltuk a Jóisten segítségét, hogy eltűnt a félelem. Na és akkor ezt a viccet én már nem tudom, hogy Juhász Gyuri bácsitól származott, vagy mert ő egy ilyen nagyon, az egyik kisbizottsági tag, ilyen nagyon ilyen gondolkodású valaki volt, vagy ő is hallotta valahol, de azt hiszem ő mesélte a bizottságban, hogy egy katona mindig pisztolyt fog a kocsmárosra, hogy adjon neki ingyen inni. És a kocsmáros megijed és ad inni. De aztán megunja a dolgot, elmegy a parancsnokhoz, és panaszt tesz a katona ellen. És azt mondja erre neki a parancsnok, hogy na, most mikor újra jön és fogja magára a pisztolyt, és azt mondja, adj innom vagy lövök, akkor maga mondja azt, hogy és mi van, ha nem adok. De hát ezt nem merte megcsinálni a kocsmáros. Azt mondta, na jó, akkor biztosítéknak én elbújok a pult alatt. És mondja azt, amit mondtam. Elbújt a parancsnok a pult alá, jön a katona, fogja a pisztolyt, a kocsmáros azt mondja, adj inni vagy lövök. A kocsmáros azt mondja, és mi van, ha nem adok. Azt mondja a katona, akkor nem iszom. Úgyhogy, szóval értjük, így ez a vicc fejezi ki azt, hogy ha valakinek volt hite és bátorsága, akkor a hivatal hátrált. És ezt mi x-szer tapasztaltuk, akkor a hivatal hátrált.
1: Köszönjük szépen, Gábornak kérlek, hogy add vissza a mikrofon. Egy valamit tennék csak hozzá itt történelmi szempontból. Így szól ez a második kérdés, hogy ha nem válnak megalkuvóvá, az állam szétzúzhatta volna az egyház szervezetét Magyarországon. Történelem szempontjából azt tudom elmondani, hogy nem. Tehát ekkor ilyennek, hogy az egyház szervezetének szétzúzása, ekkor ennek egész egyszerűen már nem volt esélye. Tehát egészen más világ volt az 1950-es évek, mint az 1970-es évek. Tehát a rendszer folyamatosan puhult, igaz, hogy fokozatosan, igaz, hogy lassan, de egyértelműen puhult, és mindennél fontosabb volt Kádárnak az, hogy a társadalmi békét megőrizze, mert nem akart még egy 56-ot, és nagyon jól tudta ő is, hogy mi történt 1956-ban. Nyilván sok ágaboga van ennek a kérdésnek, röviden ezt tudom erre válaszolni. Akkor most jönne a közönség sorai, vagy résztvevők sorai közül egy kérdés. Gábor, kérlek, akkor te voltál Cselik Gábor, hogy tedd fel a kérdésedet.
3: Nekem szegezték a kérdést, így hát én is tovább szegezem, illetve nekünk szegezték a kérdést, és mivel nem kaptam rá választ, ezért szeretném megkérdezni, egyenlőre még, és ezért járnánk utána. Tehát, hogy abban az időben, amikor ez a úgynevezett szakadás történt, akkor, és itt is elhangzott az a név, hogy reformadventizmus, vagy reformadventista, létezett ez az egyház. És ezt kérdezték tőlem, miután megtudták, hogy a kerakhoz járunk, hogy miért nem oda csatlakoztak be. Az akkor kiváltak.
1: Nagyon jó. Hát akkor megint csak köszönjük szépen. Gábor, te légy résen, te közben ne beszélgess, mert a mikrofont közben vinni kell. Horváth Gábor, igen. Tehát most Zsuzsa jelentkezik, és kérlek, vidd oda neki a mikrofont. Köszönjük szépen. Semmi baj. Igen. Jó, ezekre a kérdésekre leginkább Zsuzsika tud válaszolni, úgyhogy megint neki adjuk
2: a szót. Elnézést kérek, én nem szerepelni akarok itt, de a kérdésekből sokra nem tudok más tenni, mint válaszolni. Tehát erre azt tudom mondani, hogy igen, a reformadventista közösség keresett minket elég hamar, ahogy a válság kialakult, azt remélve, hogy mi hozzájuk fogunk csatlakozni. Pontosabban ez úgy is történt, hogy először egy-kettőt, a közénk Horváth Pannit, Mráz Gusztit, őket környékezték meg. Háló Sándor volt az egyik, ő eredetileg a reformadventistáknál volt prédikátor, és hát mi féltettük őket, és akkor mondtuk, hogy beszélgessünk úgy, hogy együtt mi is részt veszünk ebben a beszélgetésben. Akkor történt a mi meglepetésünkre is, hogy Háló Sándor kezdett rájönni arra, sőt teljesen rájött, hogy a reformadventista tanításokban mi a probléma, és ő csatlakozott hozzánk. Tehát nem tőlünk vitték el Pannit és Gusztit, hanem Háló Sándor csatlakozott akkor hozzánk. És ennek kapcsán aztán tovább beszélgetések folytak, és akkor nagyon becsületesen és nagyon őszintén mondta Háló Sándor, hogy ő nem tudja, hogy nem látta korábban ezeket a problémákat is. Akkor mi össze is állítottunk egy anyagot, ez a mai napig megvan, és ezt odaadtuk a reformadventista vezetőknek is, már ha jól emlékszem, Bokor Sándornak, vagy nem is tudom pontosan kitnek, amiben mi pontosan lefektettük, hogy mi miért határolódunk el tőlük. Nem a személyektől, mert reformadventisták közé is kerülhetnek, és biztos is vannak, pláne már nem tudom hány generációsak, akiket mi hívőknek tartunk, meg szívesen ápolunk testvéri kapcsolatot, de a reformadventista mozgalmat úgy, ahogy van, téves mozgalomnak tartjuk. És ezt pontosan kifejtettük, röviden elmondom, azok a tételek, amiket, de egészen röviden, ha valakit érdekel ez a tanulmány, nálam éppen festés van és hatalmas iratrámolás, hiszem, hogy a kezembe kerül, és nagyon szívesen odaadom bárkinek. Ez van vagy 10 oldal. Tehát egész pontosan részletesen kifejtve, tehát mi lelkismeretesen válaszoltunk nekik, és ebben a döntő tétel, hogy ők az advent közösséget Babilonnak nevezik és elesetnek, hogy 1914-ben, amikor abban a fegyverfogás kérdésben nem jutottak egységre, attól kezdve ők elbukottnak nyilvánították az adventista közösséget. Mi ezt végigérveltük, és azt mondtuk, mi ezt soha nem mondtuk, és soha nem fogjuk mondani, mert itt csak a Biblia lehet az iránymutató. Izrael is volt rettenetes mélyponton, mondjuk egy Jeremiás idején, de még mindig nem volt elvetett egyház. Ebben csak az Isten illetékes, hogy nyilatkozzon, és a Bibliában azt találjuk, hogy nagy lelki hanyatlás lesz, nagyon megrostáltatik, de mindenestől nem veti el az Úr. Erre már nem kerül sor. Jézus eljövetel előtt, és a Babilon más. Az nem az adventista egyház, akár mekkora lelki hanyatlás van. Tehát ez volt az egyik dolog, a másik a legalizmus. Ők azt vallották, hogy ők képviselik a hitáltali megigazulás üzenetét, amit az Advent közösség nem fogadott el igazán 1888-ban. Mi viszont éppen arra mutattunk rá, hogy a valóságban pont ezt az üzenetet nem értik és nem közvetítik, hanem egy rendkívül legalista közösség. Ez azt jelenti, hogy a törvény külsőségeihez való ragaszkodás és egy szigorú behajtása a törvénynek, amit emberi erővel kéne megtartani. De ennek elkerülhetetlen következménye egy farizeuzmus, egy szűkebbrűség, egy szeretetlenség, és ebből nincsen misszió sem. Hát most nagyon röviden csak ennyit mondok, mert az idő nem enged többet, de akit jobban érdekel, abban sok-sok rész, fegyverfogás kérdés, öltözködés kérdés, szóval sok-sok minden, ami kulcskérdés, azokról mind szó van ebben az anyagban.
1: Igen, köszönjük szépen. Érdemes egyébként tudni a reformadventistákról is, ugye azt lehet mondani, hogy ez a harmadik fajta adventista egyház itt Magyarországon, tehát ugye a Hána, a keresztény advent közösség, illetve a reformadventisták létszámban így jönnek. Tudomásom szerint olyan néhány száz fő lehet a taglétszámuk, tehát viszonylag kevesen vannak itt Magyarországon. Jó, lépünk tovább, a papírról olvasnék egy kérdést. Így hangzik. Amennyiben mi joggal elvárnánk az unió régi beépítettjeitől, hogy vallják meg nyilvánosan a közösség elleni bűneiket, nem lenne illendő a mi közösségünk beépítettjeinek is nyilvánosan vallomásokat tenni? Azt gondolom, hogy megint Zsuzsika az illetékes, kizárásos alapon. Aztán majd én is szeretném hozzátenni.
2: Megkérlek, hogy add a kezembe egy pillanatra Rajki Zoltán könyvét, mert annak a utolsó oldalán. Ez gondolom, hogy ugyanabból a forrásból ered, ugyanis a Rajki Zoltán könyvének az utolsó oldalán is van egy ilyen megjegyzés. Ezt szeretném olvasni. Igen. Tehát itt egy ilyen kiértékelést mond a könyve végén, és azt írja, a vezetés politikáját, mármint itt ugye az unióról van szó, amely részint az állam követelményeinek végrehajtása, részint karriervágyból azoknak túlteljesítése miatt következett be, számosan bírálták. Hát egyébként ez is jó kritika, ugye, hogy karriervágyból még túl is teljesítették az állami követelményeket. Mindegyik mozgalom hátterében elsősorban egyházpolitikai okokat találhatunk, mármint az unió és mi. A másik félhez hasonlóan ők is törekedtek az állami szervezetek támogatásának megszerzésére. Némelyek a konfliktus kirobbanása előtt hivatali esetleg belügyi és pártkapcsolatokkal is rendelkeztek. A belső konfliktus kitörése után a hivatal a lojális egyházvezetés mellé állt. A szakadár mozgalmak vezetőit hatósági zaklatások érték, zárójelben útlevél megtagadása, szabálysértési eljárás, stb. Egzisztenciális problémákkal azonban nem küzdöttek, mert híveik az adományaikkal és tizedükkel ellátták őket. Bár az általuk hangoztatott felvetések jogosnak mondhatóak, tevékenységükkel legalább annyit ártottak, mint a másik oldal állami akaratot túlteljesítő vezetői, mert megbontották az egyház egységét. A tiltakozók egy része egzisztenciálisan is nehéz anyagi helyzetbe kerülhetett, mert az AEH munkahelyeket is felhasználta a céljainak elérésére. Na hát tudjátok, egy ilyen helyzet, mint ami itt kialakult, azt a legkönnyebb egy ilyen felszínes tolvonással elindézni, 50-50%, mindegyik hibás, és egy egyenlőség jelet tenni. Ugye így szokta a polgár lerázni magáról a bonyolult problémáknak való utánajárást vagy kibogozást. És akkor itt ugye azt írta Rajki Zoltán, hogy hát mindegyiknek voltak belügyi kapcsolatai, mindegyiknél egyházügyi politikai szempontok voltak a döntőek. Hát itt nagyon egyenesen mondanám nektek, ez egyrészt egy ostobaság, mert ugyanakkor leír, hogy állandóan zaklattak bennünket, meg üldöztek, ugye, hát ha beépítettség, akkor ez nincs. Ugye, most ezt megkérdezem, ugyanaz, az egyik mindenféle magas pozíciókat foglalnak el, mit tudom, hazafias népfront elnöksége, meg mit tudom én, mi minden, kapják az állami kitüntetéseket, a másik oldalon pedig állandóan zaklatják őket, és azt mondják, mind a kettő rendelkezett belügyi kapcsolatokkal. Hát én ezt logikailag nem tudnám nagyon bevenni, és annyit mondanék, hogy ez közénk nem is jött az, aki ilyet akart, és utólag mi is megtudtuk, hogy de nem a prédikátorok között, nem a vezetésben, hanem hogy a tagok között egy valakiről sejtettük, mai napig nem tudjuk bizonyítani, de sejtettük és sejtjük, és még egy valakiről tudtuk, hogy beépített volt, utólag tudtuk meg. De olyan, hogy mi ezt sejtjük, vagy megtűrjük. Tehát ez annyira rejtetten történt, ezek a tagok között voltak, hát persze, hogy igyekeztek információkat szerezni rólunk, és sajnos találtak egy-két embert a tagok között, de hogy mi a prédikátor között egy lett volna, vagy hogy mi erről tudtunk volna, megtűrtük volna, vagy ezzel kiegyeztünk volna, hát szóval értitek, ezt egybemosni, ez abszurdum. Ez abszurdum, ez totális abszurdum. Tehát nyugodtan kimondhatom, hogy pont az ellenkezője volt, mi üldözött státuszban voltunk, nem hogy belügyi kapcsolataink lettek volna. Nekem nem volt 11 esztendeig útlevelem még szocialista országokban sem. Ezzel a jelszó, hogy az önkiutazás a közérdeket sért. Utána így az önkiutazás a különleges közérdeket sért. Nem volt Oszi bácsinak, nem volt Kovács Palinak, és sorolhatom tovább. És aztán az nagyon hosszú lenne, ha elmondanám, hogy milyen egyéb zaklatásokban volt részünk. Tehát itt szó nem volt ilyesmiről, hogy közöttünk a beépítettség. Egy-két embert, az csoda lett volna, ha nem találnak, akiről információkat akarnak szerezni rólunk. Sőt, még egyetlen egy esetet elmondok nektek, hogy mennyire nem voltak belügyi kapcsolataink. Majdnem néven is nevezhetném, de mivel jelenleg nincs, nem akarom mondani. Tehát volt egy testvér, egy házaspár, akik hozzánk tartoztak, és a 17 éves fiúkat munkahelyen megkeresték, nyomozók, mondván, hogy a volt osztálytársa felül akarnak érdeklődni. Aztán végül megmondták, hogy azt tanácsolják, hogy ne barátkozzék kirúgott prédikátorokkal, felajánlották neki, hogy katonaságnál kedvezményeket kap, illetve nem is kell katonának bevonulni, és hogy előre fog haladni, és hogy nem kell abba hagyni a szett lelkészképzőt, és megígérik neki, hogy előre fog haladni a ranglistán, és szóval jó helye lesz, de adjon jelentéseket az összejövetelekről. És a gyerek nem vállalta. Ugye naivitásában nyíltan megmondta, azt akarják, hogy a spicliük legyek. És én ezt nem vállalom. De utána megint megkeresték, akkor már beültették az autóba, és elvitték a rendőrkapitányságra. És akkor pszichikailag már annyira megviselte a gyereket, hogy a szülők megdöbbentek. És akkor eljöttek hozzám. És akkor én azt mondtam nekik, hogy nézzétek, ennek a kígyónak a fejére kell lépni. A rendőrkapitányság épületében történt, írjatok a rendőrkapitánynak egy levelet. Írjátok meg egy az egybe úgy, ahogy történt, semmit ne hallgassatok el, és mondjátok meg, hogy tiltakoztok az ellen, hogy a ti kiskorú gyereketeket ilyennel lazaklassák, és hogyha még egyszer ez megtörténik, még egyszer keresik, ti a divíziónak fogjátok ezt jelenteni, a külföldi egyházvezetésnek, hogy mi történik itt. Tudtam, hogy ez a mumus nekik ettől. Ezt nem szeretik, ha külföldre kimegy. A testvéreink karakán emberek voltak, nem féltek, vállalták, kiment hozzájuk, a levél elment, másnap ott volt egy százados. Először ilyen nagy hangon kezdte, de mivel ők nem ijedtek meg, és fenntartották az álláspontjukat, azt mondta, na akkor felejtsük el az egészet, és kérem, hogy ne beszéljenek erről senkinek, és vége volt. Tehát mi így viszonyultunk a belügyeső dolgokhoz.
1: Igen, még egy dolgot szeretnék hozzátenni, szintén itt történelmi vagy történészi szempontból. Ugye azt írja itt, hogy a mi közösségünk beépítettjei. Na most én beépített emberekkel, illetve az általuk közzétett jelentésekkel, mármint amit a tartótiszteknek tettek, én ilyenekkel találkoztam. Nem egyel és nem kettővel. Viszont ha lenne ilyen ebből a csoportból, tehát az egervári csoportból, akinek lettek volna belügyi kapcsolatai, akkor én arra várhatóan rábukkantam volna, vagy más, aki előttem kutatta ezt a kérdést. Nem történt meg. Az unió részéről viszont sorolni tudnám azokat az embereket, akik egyértelműen 3/3-asok voltak. Tehát ügynökök, akik jelentettek, és nem egy, meg nem 10, meg nem 100 jelentést írtak, hanem éveken, évtizedeken keresztül. Úgyhogy a tények is azt mutatják, hogy valóban ez egy tiszta dolog volt. Nyilván az állam próbálkozott, tehát ezt lehetetlenség letagadni, de az biztos, hogy számottevő eredményeket itt nem tudott elérni. Ennyit egyelőre. Evelyn jelentkezett. Gábor, kérlek, hogy neki vidd oda.
4: Hát én igazából végére próbáltam volna tartogatni a kérdésemet. Azzal kapcsolatban szerettem volna kérdezni, hogy arról tudok, hogy 1990-ben volt egy békülési próbálkozás, és nem tudom ennek a részleteit, csak annyit tudok, hogy kijött a generál konferenciától, az nem... Tehát nem volt egy egyenes ember, tehát így nem lehetett vele tárgyalni, és hogy akkor nem lehetett volna esetleg tovább menni, hogy még feljebb. És hogyha nem, akkor pedig a jövőre nézve mi lenne a megoldás, mert engem igazából ez érdekelne a legjobban.
1: Uh-huh. Azt elhisszük, köszönjük szépen. Egy valamit szeretnék mondani, illetve kettőt ehhez. Az elsőt erre az utolsó kérdésedre, hogy mi lesz a jövő, erről is beszélnünk kell. De azt gondolom, hogy ezt tényleg hagyjuk a végére. A másik, amit említettél, azt hiszem, hogy két dolog itt összekeveredik a fejedben, lehet, hogy mások fejében is. Ugye van egy 1984-es rendezési kísérlet, amikor a generálkonferencia avatkozik be, úgymond, ugye a Wilson elnök, amikor itt járt Magyarországon, és van az 1989-90-es. Viszont erről Zsuzsika viszonylag részletesen beszélt a hozzászólásában. Tehát én azt mondom, hogy érdemes esetleg újra meghallgatni, mert talán ne hangozzon el még egyszer ugyanaz, mert ez már megtörtént, hogy ott mi történt, miért nem valósult meg ez a megegyezés. De az biztos, tehát ezt mondjuk mások elmondása alapján mondom, hogy a 34 év alatt, tehát 75-től 2009-ig itt volt a legközelebb ahhoz az ügy, hogy ez tényleg rendezést nyerjen 1989-90-ben. De ez nem történt meg. Érthető okok miatt. Tehát erről itt vannak a dokumentumok, igazságot köves, hogy éhes című könyv, illetve amit Zsuzsika elmondott. Ha valamit szeretnél, akkor nyugodtan.
2: Csak egy nagyon rövid kiegészítés, hogy mi történt, amikor az Unió nem teljesítette a 89. szeptemberi közös nyilatkozatot, mert ez egy nagyon fontos kérdés. És mi történt, amikor 90-ben ez a közös prédikátor és gyülekezetvezető értekezlet nem vezetett eredményre? Hát itt volt, sajnos azt kell mondanom, hogy a magyarországi advent közösség szenvedésének az egyik fő vétkes fele tényleg a világközösség képviselői, kivéve azokat, akiket pozitívan említettem, mert akkor nekik fekete-fehéren azt kellett volna mondani, hát itt van 4 pont, mindegyiknek az uniót kellett volna teljesíteni, egyiket se teljesítette, hát akkor most ennek legyen valami következménye. De ehelyett az történt, hogy minket hibáztattak, hogy ennek egyesültünk.

0: És akkor Szigeti Jenő testvér mikorra jött, készített egy ilyen elhatároló nyilatkozatot, de az minden volt, csak elhatároló nyilatkozat nem. És mikor felolvasta, akkor azt mondta Polzán testvér, hát alkalmat adunk Szigeti testvérnek, hogy még egyszer készítse el, mert még ő is látta, hogy ez nem megfelelő. És akkor Szigeti Jenő kitört, és azt mondta, hogy de miért kell nekem elismerni a porcelánból, hogy betörtem a porcelánboltba, ha nem törtem be. És akkor én mondtam a Polzán testvér, mondom, Polzán testvér, most miért erőlteted, hogy mégis tegyen egy nyilatkozatot, ha lelkismertében nem érzi így, ennek semmi értelme, hogy valakire rákényszeríteni ezt. És akkor ugye mindezeknek ott volt tanúja Polzán testvér, ott látta, ugye akkor ő volt a divízió elnöke, és mit kellett volna mondani? Szerintetek mit kellett volna mondani? Hát akkor azt kell mondani, hogy testvér, én most már fekete-fehér, hogy ki nem akarja itt az egységet, vagy ki nem hajlandó megtenni. Ugye? Ehelyett nem ezt tették, hanem ebből a szemléletből, hogy mindenek felett az egység mindennél fontosabb, azt várták volna, hogy mi legyünk kifizetve egy papírral, semmi probléma rendezve, és egyesüljünk ennek el, és ha nem egyesülünk, akkor mi vagyunk a hibásak. Tehát itt volt a hiba a világközösség részéről, mert itt másképp kellett volna eljárni, mikor fekete-fehér volt, hogy nem teljesítik. Ennyit tudok mondani.
1: Igen.
0: A végét pedig hagyjuk a más kérdésed második részét szerintem a legvégére, befejezésnek.
1: Igen, én is hasonlóképpen mondtam, hogy tehát a jövő felvázolása, vagy hát lehetséges utak, azok későbbre maradnának. Megint papírról olvasnék kérdés. Van egy másik papír, tehát az egyiken hat, a másikon három kérdés van, úgyhogy most a másik papírról olvasok. Azt írja, Ellen White mit ír arról, hogy mi a teendő, ha bibliai visszásságot látunk a gyülekezetünkben? Én azt gondolom, hogy a második kérdés is felolvasom, mert talán ebből következik. Mit lehet arra az érvre válaszolni, hogy csak egy nép létezik, nem szabad elszakadni tőlük, mert csak ezt ismeri el az Úr? Itt idézőjelben megjegyzi, hogy zászlós hajó. Ellen White-ra hivatkoznak ezzel kapcsolatban mindig. Így hangzik a kérdés, miután névtelen azért nem kérdezünk vissza, hogy most akkor hogy is értette pontosan a kérdező. Mit tudnánk tehát erre válaszolni? Magyarán, nagyon tömören megfogalmazva, jogosult volt-e, illetve volt-e létjogosultsága ennek a szakadásnak? Tehát nem kellett volna mondjuk a végsőkig kitartani ott a hetednapi adventista egyháznál. Gábor Zsuzsának kérlek. De ha van más jelentkező, szóljatok. Jenő, Márti, bárki. Igen.
0: Igen. Na tehát azt szeretném mondani, hogy ha biztos megvan nektek ez az Unió adta ki a szemmelvények ellen vált írásaiból, az igazából a Selected Messages-nek az első két kötete, most már talán a harmadik is jelenik meg. Na hát most én nem tudok fejből nektek lapszámot mondani, de ott az első kötetben olvashattok arról, hogy milyen határozottan ír ellen vált arról, de majd megnézem, lehet, hogy itt a nálam lévő irodalomban is megtalálom, hogy nem szabad a helytelenségeket elfogadni. Egyébként, amit olvastam a Pátriárkák és Prófétákból, a szigorú megrovás fejezetből, az is elég világos. Azt mondja, hogy így ír például egy esetben a Butler Creek-i kórház orvosainak, hogy arra nevelték őket, hogy hallgassanak, de hogy ez mennyire helytelen, emeljétek fel a szavatokat és álljatok ellene a helytelenségnek. Egyértelmű a felhívás. A másik része a kérdésnek, hogy egy nép, itt azt kell nézni, hogy mi az, hogy egy ház. Mindig itt van a zavar. Megint csak Ellen White szavait idézem, azt írja Ellen White, kezdettől fogva a hívő lelkek alkották az egyházat. Ugyanez a biblikus egyházfogalom, akik is az Isten beszédét hallgatják, megtartják, azok nekem fitestvérem, nőtestvérem, apám, anyám, mondta Jézus. Tehát nem a szervezet, tehát itt van mindig a hiba, hogy az egyház, még a magyar szó is azt sugallja, hogy az egyház, tehát az a szervezet, az a generálkonferencia, az a divízió, nem az egyház, a hívő nép. Tehát mi úgy gondolkodunk, hogy mi adventisták vagyunk, mi hisszük, hogy a hetednapi adventista egyház tagjai vagyunk a mai napig, attól függetlenül, hogy nem vagyunk a hivatalos tagnépsorban. Mert engem mondjuk négyszer zártak ki összesen, ha én mindegyik esetet el tudom mondani, olyan kirívó szabálytalansággal történt, hogy én azt mondtam, de mások is ugyanezt mondani, ezeket aztán a mennyben biztos nem hitelesítették, meg ezeket nem követik. Tehát egyszerűen, mint nem létezőt kezeljük, mi azt mondjuk, hogy nem szakadtunk el a közösségünktől, az egyház a hívő

0: Épp, tehát én akkor is az adventista egyházhoz tartozom, hogyha én annak a hitelveit töretlenül vallom is, és szívből igyekszem megtartani, ha engem szervezeti papírforma szerint nem ismernek el annak. Tehát egy nép van, ez igaz, hogy egy nép van, de egy nép van. És az, hogy egy szervezet van, az már nem igaz. Ugye ezt így mondták nekünk sajnos Wilson testvér is, és előzőleg is többször a divízió képviselő, hogy egy egyházat ismerünk el Magyarországon, amelyiket az állam elismer. Hát én nem tudom, ki tudja a Bibliából, vagy a bizonyságtételekből igazolni ezt az elvet. Hogy egy egyházat, szervezet ismerünk, amelyiket az állam elismer. Tehát egy nép van. Mindazok, akik az advent üzenetet hiszik, vallják, képviselik, az mind adventista. Hogy itt a lelki hanyatlás miatt ilyen szervezeti nyomorúságok vannak, meg vannak ilyen teljesen szabálytalan, alaptalan kizárások, meg ilyen komikus oda-vissza vételek, meg újraeltörlések, hát ennek a mennyben semmiféle érvénye nincs, erről én meg vagyok győződve. Tehát mi ma is azt valljuk, elolvashatjátok a legfrissebb alapszabályban, hogy mi csak gyülekezetek szövetségének értelmezzük magunkat, minden adventistát testvérgyülekezetünknek tekintünk, és minden adventistát testvérünknek. Tehát mi az egy néphez tartozónak valljuk magunkat ma is.
1: Igen, köszönjük szépen. Van-e ezzel kapcsolatban más gondolat? Jó, ha nincs, akkor megyünk tovább. Ja, igen, azt hiszem, hogy most megint valaki a közönség sorai közül. Tibor, jelentkeztél, ugye?
2: Nem is, inkább a legvégére.
1: Legvégére? Jó, rendben van, még itt bőven kérdés, úgyhogy akkor megint a papírról olvasok. Azt írja itt, hogy Ellen Goodwight, vagy például Jones elfogadták az igazságtalan elhelyezést. Nem lett volna helyesebb akkor elfogadni az egyházvezetőinek döntéseit? Tehát ugye itt a 75 októberi eseményre utal nyilván a kérdés feltevője. Hát ez mint érintett megint csak Zsuzsa.
0: Igen, hát ezt a kérdést sokszor feltették, nagyon egyszerűen elmondom, hogy kénytelen vagyok egy kicsit, de minimálisan többet mondani. Annyit, hogy engem arra késztettek, még mielőtt én beadtam volna a beadványomat 75. szeptember 15-én, azt tulajdonképpen ezek a körülmények késztettek aztán a beadványra. Közölték velem, hogy nem taníthatom tovább a bibliai etikát, úgy, ahogy eddig tanítottam a Szent Lelkészképzőben, hanem Nagy Gyula evangélikus püspöknek a szociáletikáját kell tanítanom. Ami viszont egy teljesen Bibliától idegen, mondjam azt, ilyen kiszolgáló teológia, ilyen szocialista teológia. Hát én tudtam, hogy én azt egy percig nem fogom tanítani. És akkor ugye engem nyájasan behívtak az Unióbizottságba, és közölték velem, hogy és én elküldtem szeptember 15-én ugye a beadványomat, nem csak Szigeti Jenőnek küldtem, hanem másolatát Szakács Józsefnek is. És azt kértem, hogy rendezzék ezt, két problémát vetettem föl. Az egyik ez, hogy én ne tanítsam ezt, hanem tanítsam a Nagy Gyuláit. A másik pedig, amit fölvetettem, hogy Palotai Sándor azt a kijelentést tette, hogy ez az iskola, a Szent Lelkészképző egy ökumenikus intézmény, amely a magyar protestáns egyházak közös feladataira készít fel. És én leírtam, hogy hozzám jött vagy 20 adventista diák a végén, az évnyitó végén, és azt mondták, hogy ha ez ilyen intézmény, akkor nekünk itt keresnivalónk nincs. És leírtam, hogy én megnyugtattam őket, és azt mondtam, az én lelkismeretemnek is probléma. Én ezt fel fogom vetni, ezt a kérdést, kérem, hogy rendezzék, tisztázzák, és kérem, hogy addig maradjanak nyugton. Tehát nem csak a magam nevében írtam a beadványt, hanem a diákok nevében is. És akkor ugye nem kaptam rá semmi választ, szeptember 15-től szeptember 30-ig semmilyen választ nem kaptam, és 30-án ezzel hívtak be, hogy nyájasan közölték velem, hogy egy hangot nem ejtettek a beadványomról, hanem csak közölték velem, hogy elhelyeznek Debrecenbe, de a SZET lelkészképzőn a tanári állásomat, annak a megtartásával azt továbbra is folytassam. És akkor én mondom, na, de hát én küldtem egy beadványt, mondtam Szakács Józsefnek, hát neked is elküldtem a másolatát Szigeti Jenőnek is. Erre Szakács József betű szerint ezt válaszolta, én válaszadásra kötelezettnek sem tekintem magam ebben az ügyben. Nyilatkozzak, hogy vagy elfogadom, vagy nem fogadom. Erre én azt mondtam, én Tasra is elfogadtam az elhelyezést, amikor büntetésből elhelyeztetek egy ifjúsági kirándulás miatt öreg otthongondoknak, nem ez a probléma, én akárhova elmegyek. De ha elhelyeztek Debrecenbe, én onnét se tudom tanítani Nagy Gyulának a szociáletikáját, és akkor se tudok tanítani egy olyan iskolában, amely ökumenikus alapokon áll, és a Magyar Protestáns Egyházak közös feladataira készít fel. Ezt a problémát mindenképp rendezni kell. Nincs értelme, hogy elfogadjam az elhelyezést ennek a rendezése nélkül, mert se Pestről, se Debrecenből ezeknek a problémáknak a rendezése nélkül én ezt nem tudom csinálni. Tehát így nézett ki ez az elhelyezés megtagadása. Nem az elhelyezés volt a kérdés, hanem ez egy ilyen gonosz álca volt, hogy utána azt mondhassák, hogy elhelyezés megtagadása miatt tettek ki. De a probléma az volt, hogy megoldják ezt a kérdést, vagy nem oldják meg ezt a kérdést, mert enélkül se itt, se ott nem lehet vállalni a munkát így.
1: Igen. Nyugodtan. Hogyan?
3: Kérdés felvetésben van egy logikai bukfenc, mert akkor lehetne párhuzamot vonni a kettő között, hogyha Ellen White-ot arra kényszerítette volna az akkori egyházvezetés, hogy ne szólja az Úr szájából valót, tehát hogy ne képviselje az igazságot. Nem kívánták meg tőle, csak egyszerűen távol helyezték, hogy ne tudja érvényesíteni annyira a befolyását. De Ellen White továbbra is küldte az üzeneteket Ausztráliából is, az egyházvezetésben. Ez körülbelül olyasmi lehet, mint amikor Ezékiel próféta látta mindazt, ami Jeruzsálemben történt. Ellen White is látta mindazt, ami Betlekrékben történt, meg a kiadóhivatalban történt, és ő nagyon hűségesen felemelte a hangját minden visszásság ellen. Itt arról volt szó, hogy el kellett volna némulni azoknak, akik a helytelenségetre felhívták a figyelmet, és azon az áron nem akarták elvállalni az elhelyezést, hogy ő nekik most el kell némulni. Köszönöm, ezt akartam csak mondani.
1: Igen. Köszönöm szépen. Van-e más kérdés közönség sorai közül, vagy résztvevők közül kérdezem? Mert itt még van bőven a papíron, de hát ha van. Jó, nincs egyelőre, akkor olvasok innét. Ez egy új terület lesz. Azt írja, a Magyar Unió KT-ja megegyezik a világ közösségével. Hogyan lehetnek akkor hitelvi akadályai a különállásnak? Vagy vannak-e hitelvi akadályai a különállásnak? Na, ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye ez a vonulat talán még nem került elő a beszélgetésünkben, vagy a konferencián. Jenő, jelentkezel? Akkor tiéd a szó először.
3: Hitelvi akadályai nincsenek, gyakorlati akadályai vannak jelenleg. Itt viszont meg kell említeni a reformközösségnek is a problémáját, amiről eddig nem beszéltünk. A reformközösség az első világháború mentén jött létre, ott a fegyverfogás kérdésének a kapcsán, aminek végeredményeképpen ők bukottnak minősítették, Babilonná minősítették a hetednapi adventista egyházat. Ezt mi nem tesszük meg. Mi elismerjük, hogy hitelvekben nem történt változás, de gyakorlatban nagyon, nagyon szomorú dolgok vannak, amelyen nem tudunk közösséget vállalni.
1: Igen, talán még egyet tennék hozzá, még egy kulcskifejezést. Tanításban is azt gondolom, hogy óriási a különbség. Tehát, ha mondjuk a deklarált, lefektetett hitelveket tekintjük, akkor tényleg nincs, de hogy mit tanít tanak ma az Unióban, illetve mit a keresztény advent közösségben, ott azért már komoly a különbség, gyakorlatban még inkább. Zsuzsika?
0: Ez nagyon fontos pont, és azért konkrétizáljuk egy picit, hogy hol vannak ma is azok a problémák, amiknek mi a biblikus megvizsgálását és rendezését kérjük. Változatlanul, kezdettől fogva mondhatom, és kiegészülve egy-két új dologgal. Elsőnek említem, az ökumenikus kérdés ma sincs rendezve. Nem csak Magyarországon, a világközösségben sincs. Élethalál küzdelmet vívnak Szlovákiában ezügyben, most éppen Romániában, Amerikában, sorolhatnám. Nincs rendezve. Papírforma szerint senki nem tagadja az eredeti adventista tételeket. Tehát így, úgy, mint ahogy Jézus mondta, hogy némelyek csak a szívükben mondják, hogy halogatja az én uram a hazajövetelt, és kezdenek más egyházakkal ugye kokettálni, hogy így mondjam, de a gyakorlatban teljesen biblia ellenes dolgok jelennek meg az ökumenikus kérdésben, mind a mai napig. Tehát az ökumenikus kérdés továbbra is fönnáll. Ugye például csak egy példát mondok, nazarénus családot látogattam meg Szegeden, akik az Unióhoz kezdtek járni, és hát ott ők vetették fel ezt a kérdést, hogy mi van, Utána oda jön hozzám egy kislány, és azt mondja, egyik nap, egyik alkalommal Szigeti Jenő tanította őket a ifjúsági szombatiskolában, és azt mondta, hogy Babilon még nem esett el, hanem el fog esni, és hogy ez igaz-e. Hát ezt nekem olyan ismerős, mert akkor is ez hangzott el. Ez a második angyal üzenet megtagadása, ez már komoly hitelvi probléma. Mert az bizony múlt idő ott, és olvassuk el a Nagy Küzdelem könyvben, hogy miről van szó. Azután a másik kérdés, a Krisztus testélétele kérdés, ami nem volt 75-ben kérdés, de amikor mi a hitáltali megigazulás üzenetét, amiről Jenő beszélt, nagyon mélyrehatóan tanulmányozni kezdtük, és igen örültünk ennek a szépséges evangéliumnak, hogy Krisztus valóban a bűnre hajló emberi természetet vette magára, mi természetünket, akkor ugye Háló Sándor ezért elhagyott minket, és ő az uniónál is képviselte ezt, de a többiek is, annyira, hogy például leírta Szilvás József, akkor unióelnök volt, ezt a mondatot, hogy Jézus csodálatos születésével megtörte az áttöröklés vasszabályait. És minket az azért bántott, mert Ellen White pont a fordítottját írja, hogy mikor Jézus megszületett, akkor magára vette az emberi természetet az áttöröklés vasszabályával, az összes kihatásaival együtt. Szóval ezt nagyon meredeknek tartottuk. És eljelölte ott voltál, amikor folytattunk a Unióhoz tartozó testvérek kezdeményezték Szüret utcába beszélgetéseket, és előjött ez a Krisztus testélétele téma. A többinél mindenütt elismerték az Unióhoz tartozó testvérek is az álláspontunk biblikusságát, de itt nem boldogultunk egymással. Egy testvérő fölállt, és azt mondta, hogy jó, hogy most már van béranyaság, mert így lehet megérteni, hogy Szűz Mária, illetve Mária csak amolyan béranya volt, de a Jézus születéséhez semmi köze nem volt, semmit sem közvetített Jézusnak az emberi természetből. Tehát ezt annyira össze van zavarva ez a kérdés az uniónál, és ugye ennek hadd tegyem hozzá, hogy messze menő kihatása van, ez nem egy ilyen bogaras elméleti kérdés, mert ha Krisztus nem a mi természetünkben jött el, akkor ő nem mutatta meg a bűn feletti győzelem útját, akkor ő csak egy elérhetetlen eszménykép, de nincs arról szó, hogy Jézus ténylegesen követni lehet és követni kell. Tehát ez egy másik pont. Egy harmadik kérdés, lehet-e az államtól elfogadni támogatást hitelvi tevékenységhez? Ezt mi első perctől fogva nem. Azt mondtuk nem, mert ez bibliai elv, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek, nem pedig állami támogatásból. És ez a világközösség elve is, mikor Folkenberg testvér itt járt, a generálkonferencia elnöke, akkor ekkorral betűkkel írták a rendszerváltás után az újságot, hogy az adventisták generálkonferenciájának az elnöke úgy nyilatkozott, hogy az adventistáknak világszerte alapelvük, hogy hitéleti tevékenységhez állami támogatást nem fogadnak el. Az Unió azóta is elfogad. Ezt hiába próbáltunk erről velük beszélni, vagy meggyőzni, nem. Mi ezt elfogadhatatlannak tartjuk. Egy újabb probléma, ez pedig a show műsor jellegű dolgok. Ez az úgynevezett Celebration Worship, az ünneplő istentiszteleti irányzat, amit sajnos a világközösségünknek az ellazulásában átvettek a karizmatikusoktól, és amikor a rendszerváltás után jöttek ide a nyugatiak, akkor szépen behozták ezt is ide, és az Unió egy az egybe átvette. Mi pedig tartjuk azt, amit Ellen White mondott, hogy ebben a műben a szimpadiasnak egy jottáját sem szabad megengedni. Tehát könnyű zene, showműsor, istentiszteletre, szószékre nem való. Ez a meggyőződésünk, és ezt nem tudjuk elfogadni, se a tapsolást, se a nem tudom mit sorolhatnám. És akkor egy újabb probléma az evangelizáció. Nem tudjuk elfogadni azt az értelmezését Máté 28:19-nek, hogy kereszteljétek, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet, kereszteljétek meg őket, és tanítsátok, hogy mindezt megtartsák, amit én parancsoltam néktek. Ezt szépen ketté választják, és ezt se a Magyar Unió találta fel, hanem meg is tudnám mondani, hogy Gottfried Osterwall nevű testvér indította el a gyülekezet növekedési programot a közösségben, ami betű szerint karizmatikus átvétel, ott indult el, Jongi Csó is sorolhatnám a többiek, és ennek a gyülekezet növekedési programnak a része ez, hogy úgy értelmezik a Jézus misszió parancsát, hogy az embereket meg kell keresztelni, és majd utána tanítani, hogy mindazt megtartsák, amit Jézus parancsolt. Hát holott ez kiforgatása a szövegnek, mert ez nem időrend, hanem elmondja, hogy tegyetek tanítványá, és kereszteljétek meg őket, és utána visszatér és megmagyarázza, hogy mit jelent tanítványá tenni, hogy tanítsátok őket, hogy mindazt megtartsátok, amit én parancsoltam néktek. De ez a tanítványá tevéshez tartozik, és megelőzi a keresztséget. Így az uniónál elharapózott az a gyakorlat, hogy egy-két néhány előadás után tanítás nélkül megkeresztelni, és majd ráérünk azután tanulni, megtanítani a gyülekezetekben. Mi ezt katasztrófának tartjuk, és visszaélésnek a felnőtt keresztség gyakorlatával, mert azt írja Ellen White, hogy némelyek élve temettetnek el, az énjük nem halt meg. Nem lehet a karizmatikus mozgalmak stílusa szerint ilyen élmény kereszténységet bevezetni, és érzelmi ráhatásokkal gyorsan bekeresztelni embereket, akik egyáltalán nincsenek megalapozva az igazságban. És utána a gyülekezet színvonal törvényszerűen süllyed, mert most már ezekhez kell szabni az irányt. Ugye hallottam például, gyulaiak mesélték el, hogy hát olyan kellemetlen volt, hogy egy ilyen valamilyen tócsa, ilyen véres tócsa volt egy szék alatt szombaton a gyülekezetben. Hát mi az, hogy került oda? Hát kiderült, hogy valaki frissen keresztelt mireli csirkét vett a gyülekezetbe menet, és betette a szék alá, és kiolvadt. Mert még azt se tanították meg, hogy szombaton ugye nem vásárolunk. Tehát ez a fajta módszer is, ez rengeteg van, szóval ez tény. Ez nem elfogadható. Tehát ezek a problémáink, amelyek mind a mai napig fennállnak. És Szondlányter testvér mondta Ambrus Zoltánnak, hogy, ja és még bocsánat, nem mondtam egyet, a történet kritikai írás magyarázat, ami alapvető, meg az evolúcióval való kiegyezés, ami a péceli teológián bőséggel uralkodik. Na ez nem, ez kútmérgezés, a leendő lelkész nemzedéknek a tönkretétele. Tehát ezt nem tudjuk mi elfogadni. És ezekről szeretnénk egyszer, ennélkül lehetetlennek látjuk az Egyesülést, hogy ezekről valódi tisztázó beszélgetés történjék. Mert nekünk azt mondta Polzen testvér, hogy ha, így mondta szó szerint, ha aztán visszajöttök, mondta, akkor aztán semmi kritika többet, azután már csak kedves testvérem és kedves testvérnőm van. Na most gondoljátok meg, ha most ezeknek a problémáknak a rendezetlenségével most mi visszamegyünk, és utána csak kedves testvérem és testvérnőm, és semmi kritika többet, tehát nem elárulnánk a Biblia igazságot, amit látunk. Ezt nem tehetjük meg. Tehát ezek a problémák fennállnak, és még utoljára csak annyit, hogy Szondlányter testvér Ambrus Andrásnak, az Unió Bizottság tagjának mondta pár évvel ezelőtt, mikor még ő volt itt nálunk az elnök, hogy hát már egyszer igazán próbára tehetnétek minket, hogy akarjuk-e az egységet. Hát mi ugyanazt kérjük, amit kezdettől fogva, jöjjön össze egy teológiai bizottság, és vizsgáljuk meg ezeket a kérdéseket. Tudjátok, mit válaszolt rá? Azt mondta, hogy ezt nem lehet megcsinálni, mert ti tudtok egy teológiai bizottságot kiállítani, mert ti egyformán gondolkoztok. De nálunk annyiféle irányzat van, és mindegyik elfogadott, hogy mi nem tudunk egy teológiai bizottságot kiállítani, és azt mondjuk, hogy ez a mi álláspontunk. Ugye, tehát a történetkritikai írás magyarázatnak, a Biblia felbomlasztásának ez a következménye a pluralizmus az irányzatokban.
1: Igen, köszönöm szépen. Két dolgot szeretnék csak ehhez hozzátenni, igazából ehhez az utolsó megjegyzéséhez Zsuzsikának. Én azt fogalmaztam meg magamban, hogy voltak épp 1975 májusában vagyunk, most is. Tehát ez olyan, mintha az idő megállt volna. Közben persze nem állt meg, de 75 májusában, ami fölmerült probléma, azt még mindig nem sikerült rendezni, mindig nem sikerült még érdemben szóba állni egyáltalán ezzel a kérdéssel. Ez az egyik. A másik, figyeljük meg azt, hogy 1975-ben tulajdonképpen egy probléma volt. Ez az ökumenikus kérdés. Emellé még lehet tenni egyes egyházi vezetők, vagy az egész egyházvezetés tisztelet a kivételnek persze, erkölcsi visszásságait, a beépítettség kérdését, de ez az egy nagyon fontos probléma merült föl. Most Zsuzsika felsorolt ötöt. Tehát telik az idő, és a szakadék az mélyül. Tehát az olló az szétnyílik. Tehát ahogy megy előre az idő, egyre nehezebb lesz ez a helyzet, és egyre több probléma kerül elő. Hogyan lehetséges így a rendezés? Költői kérdés, erre majd ki fogunk térni. Van-e kérdés, vagy olvassak még a papírról? Azt gondolom, hogy akkor olvasnék a papírról. Azt írja, hogy bár lehet, hogy erre már nagy rész választ kaptunk, mi a világközösség álláspontja az ökumenizmus kérdéséről? A világközösség egyház értelmezése helyese a Biblia fényében? Tiétek a szó, akik tapasztaltabbak megint csak.
0: Nagyon súlyos. Ez az általán az összes között a legsúlyosabb kérdés. Azt kell mondanom, mert még ha csak itt lenne nálunk baj. Tehát azt szeretném mondani, hogy én talán azt említeném meg, hogy valamikor én igen naívan értettem a Jelenése könyve 12. fejezet 17. versét, amelyik azt mondja, hogy Sátán elmegy, hogy háborút csináljon a tiszta asszony magvának maradéka ellen, akik megőrzik Isten parancsolatait, és akiknél megvan a Jézus bizonyságtétele. Azt gondoltam, hogy hát ugye készíti elő a szombat-vasárnap válságot, és majd így fog háborúzni a maradék ellen. Aztán egyszer csak rájöttem, hogy az advent mozgalom kezdetétől fogva az Úr csinálja a háborút, illetve Sátán csinálja a háborút ez ellen a mozgalom ellen, mert gondoljuk meg, mennyire megfelel ez a logikájának, ha ezt a mozgalmat a lelki hanyatlásba tudja vinni, vagy tönkre tudja tenni, ez készíti elő Jézus eljövetelét, akkor ő halaszthatja az ő ugye, megítéltetését és az uralma végét, és a Jézus hatalom átvételét. És azt kell mondanom, hogy a világközösségünkben egy példátlan állapot alakult ki, ami azonban mégsem lephet meg minket, mert a Biblia is ír róla, és a bizonyságtételek is. Csak hogy erről nekünk soha senki nem beszélt, 75 előtt mi ezekről semmit nem tudtunk, arról, hogy Ellen White írt alfa válságról, meg omega válságról, soha életünkben nem hallottuk. A Bibliában sem figyeltünk fel például egy Máté 24 végére, ahol Jézus azt mondja, hogy az ő háza népe között, ahol ő tesz gondviselői szolgákat. Lesz majd olyan, aki szívében azt mondja, hogy halogatja az én uram a hazajövetelt, enni, inni kezd a részegesekkel, és a szolgatásait ütiveli. De ez nem a névleges egyházakra vonatkozik, ez az Isten háza népére vonatkozik, ahol ő tesz gondviselővé szolgákat. Ezre soha nem figyeltünk föl, amíg bele nem kerültünk ebbe a válságba. És ha most nektek vég nélkül sorolhatnám, hogy Ellen White milyen egyértelműen szólt arról, hogy olyan mély válság lesz, ahol a hitünk oszlopait fogják megpróbálni megingatni. Ugye az omega válságot egyértelműen így jellemezte. Azt mondja, hogy egy egészen másfajta teológiát hoznak be. Úgyhogy én röviden azt tudom mondani nektek, hogy az egész világközösségünkben egy összeesküvésszerű átnevelési erőfeszítés van, és ez a vezetésben van, és a prédikátorok részéről van, akik megpróbálják az advent közösség üzenetének az élei sarkait lecsiszolni, úgyhogy megfeleljen a többi egyháznak, és megfeleljen a világnak. Elvesztették az igazi biblikus meggyőződésüket, megrendült bennük a sola scriptura elv, átvették a különböző tanintézetekben a történetkritikai írásmagyarázatot, és nem mondják nyíltan, de a szívükben kételj van a közeli adventet illetően, és be akarják illeszteni az advent közösséget a többi egyház sorában. Erről rengeteget lehetne mondani, ez milyen méreteket ölt, ez félelmetes méreteket ölt, és azt kell mondanom, hogy ez világviszonylatú óriási probléma. Németországban kifejezetten beléptek az egyházak világtanácsa németországi ágazatában, az Arbeitsgemeinschaft der Christlichen Kirchenbe, ugye a keresztény egyházak munkaközösségébe, szervezetileg is, és vége hossza ezeknek a problémáknak nincs. Itt az Unió kiadta ezt a könyvet, George Knight, a helyünk a keresztény világban. Hát a címe beszédes. Az advent mozgalom a helyét keresi a keresztény világban. Nem ez a feladatunk, egészen másra hivattunk el. Úgyhogy ez a probléma nagyon súlyos. Most legutóbb Szlovákiában lángolt föl, és még most is tart ez a probléma. Egyenesen arra kérték a prédikátorokat, hogy vegyenek részt az ökumenikus imaheteken, és sorolhatnám. Tovább Afganisztánban egy katolikus püspökkel közösen tartott ott istentiszteletet az adventista vezető, a Afganisztánban harcoló szlovák katonák, meg szóval sorolhatnám tovább. Persze a tévé meg a sajtó mindent közöl, akkor a gyülekezetek felháborodnak. Már tavaly egy két napos konferenciát követeltek ki Kassán, hogy tisztázzák ezt a kérdést. Hát, hogy meg nyugatomik vannak, az egyszerűen leírhatatlan. Tehát az a probléma, amit az Uniónál vannak problémák, azok a világ minden országában jelentkeznek, és nem történt olyan szervezeti kettéválás, mint Magyarországon, de ugyanúgy megvan a két irányzat, akik a biblikus eredeti adventizmushoz ragaszkodnak, és azok, akik ezt a fellazító irányzatot képviselik. Még, igen, tessék?
1: Mikrofonba.
4: Elhangzott ez, hogy tervezünk egy külön konferenciát az ökumenizmusról, de egy néhány mondatban azért mondanám erről valamit, hogy lehet, hogy nem mindenkiben tiszta ez a kérdés, hogy most mi a baj azzal, hogy egy adventista meg egy katolikus prédikátor együtt munkálkodik.
0: Igen, tudom, hogy ez sajnos itt is már, tudjátok, meg lehet szokni a biblikus tanítás hiányát, illetve a téves tanítás belezsonghat az ember fülébe. Ezt tapasztaltam ott, amikor voltak a Szüret utcában ezek a megbeszélések, és az ökumenikus kérdésnél egy jó darabig küzdöttünk ezzel, hogy például mi a baj azzal, hogy például az Uniónál ez megtörtént, mondjuk például a Kecskeméten tudom konkrétan, hogy a új gyülekezetnek az alapkötletétele van, és erre meghívják minden felekezet lelkészét, katolikust is, igét olvas, áldást mond. Mi a baj ebben is? Láttam az Unióhoz tartozó testvéreken, hogy őszintén nem értik, és már én is úgy fohászkodtam magamban, hogy tudnám megmagyarázni, hogy ebben mi a probléma. Végül egy hasonlathoz folyamodtam, és ez segített. Azt kérdeztem tőlük, hogy szerintetek a Biblia a katolikus egyházról, a pápaságról, vagy akár a Nagy Küzdelem című könyv kedvezőbb véleményt mond-e, mint mondjuk a Baál kultusz volt illés idején. Hát egyértelműen mondták, hogy nem, ez körülbelül ugyanaz. Akkor megkérdeztem tőlük, el tudjátok képzelni, hogy Illés Izraelnek valamely ünnepségére meghívott volna egy Baál papot vagy profétát? Akkor mindenkinek leesett a tantusz egy pillanat alatt. Mert mondtam, ott ő nem magánszemélyként van, hanem ő képviseli a saját egyházát. Mert magánszemélyként minden felekezetben vannak hívő emberek, és azokkal nagyon is tartsunk kapcsolatot, és ahogy írja Ellen White, és imádkozz velük, és értjük. De szó szerint azt írja a szervezetekről, Babilon bűnei című fejezet, tapasztalatok, látomások, és ez a második angyali üzeneten alapszik. Isten, mint testületeket elvetette őket, ez bodies angolban, mint testületeket, szervezeteket elvetette őket, nem gyönyörködik Isten tiszteleteikben. És ebbe beleolvadni, ez a második angyali üzenet elárulása, illetve az advent mozgalom küldetésének az elárulása. Röviden csak ennyi. Nem tudom, mintha kérdésben még lett volna valami, de már
1: ment a fejemben. Megnézem. Azt írja, hogy a világközösség egyház értelmezése helyese a Biblia fényében. Igen. Jó, nyugodtan.
0: Azt hiszem, Jenő nagyon fején találta a szöget, mikor azt mondta, hogy a szóla szkriptúra elfejett, a szóla eklézia jött be. És ez sajnos a világközösségben tiszta katolikus mintára megy, hogy higgy az egyházban. Sajnos ez nagyon-nagyon elharapódzott. A tekintélyelvű vezetés, noha Ellen White a legszigorúbb tiltakozásokat fogalmazta meg ezzel szemben. Ugye, olvassátok el a bizonyságtételek a prédikátoroknak. Köztünk nem lehet királyi hatalom. Vajon a generálkonferencia elnöke legyen a népnek az istene? Róma nyomdokain haladunk, ha ezt tesszük. Ezeket Ellen White leírta. Mégis ez harapódzott el. És meg kell mondanom, hogy miért. Persze tisztelet a kivételnek, mondtam, hívő réteg mindenütt van, hívő irányzat mindenütt van, de ugyanakkor óriási az elhajlás egy ilyen nem biblikus egyház értelmezés irányába, hogy az egyház a szervezet, és feltétlen bizalom és alárendelés a vezetőknek. Ami ellen a legjobban tiltakozik Ellen White. Azt írja, Izraelt is ez vitte tőrbe, eltévedett a király, és vele a nép. Ha így ilyen egyház fogalom alakul ki, akkor Sátánnak nagyon könnyű dolga van, a vezetőket kell eltéveíteni, aztán viszik magukkal az egész népet, és Sátán pontosan ezt akarja elérni. Tehát ez nem egészséges és nem helyes egyház fogalom, és hihetetlen mértékben elharapódzott az advent közösségben a biblikus szemlélettel szemben. Elfelejtették nagyon sokan ezt az elvet, hogy az így szól az Úr, a fölött nem állhat az, hogy így szól a földi hatalom, de az sem, hogy így szól a földi gyülekezet. És ez törvényszerű. Ha az élő hit gyengül, ha az Isten igéje elevenen nincs tanítva és nincs tiszteletben tartva, akkor fontossá válik a szervezet, mert valamivel össze kell tartani az embereket. De ha élő hit van, akkor a szervezet csak olyan, mint egy élő organizmusban a szervezet, hangtalanul működik, összehangolja a munkát, nem tekintély elvű, mert ami összetartja az egyházat, az nem az a szervezet, hanem az Krisztus a jó pásztor, akinek a szavára mindenki hallgat, és mennek utána, mint a pásztor utána juhok.
1: Köszönöm Gábornak. Egy valami van még, amit papírról olvasnék, és azután Tibor és Evelyn kérdésével zárnánk le lassan a mostani alkalmat. Ezt írja egy elvi kérdés. Mi a teendő akkor, ha a mi gyülekezetünkben látunk szeretetlen megnyilvánulásokat, és esetleg bibliai helytelenségeket is majd? Akkor visszamehetünk az unióba, mert már mi sem leszünk különbek, mint ők, vagy csak esetleg másképp rosszak? Ez csak egy elvi kérdés. Nagyon érdekes kérdés felvetés. Ki szeretne erre válaszolni? Jenő? Bocsánat, először Jenő akkor.
3: Jézus az ilyen típusú kérdésekre azt válaszolt, hogy mint van megírva, mint olvasod. Hogyha bármelyik gyülekezetünkben helytelenséget látunk, vagy akár a közösségben, akkor a Biblia tanácsai szerint kell eljárni. Akár Máté 18-ra gondolunk, vagy bármelyik bibliai elvre. Itt mindig az a legfontosabb dolog, hogy a Biblia kinyilatkoztatott igazságai teret kapnak, akár a gyülekezetben, akár az evangelizációnkban, vagy pedig emberekben bízunk, vagy szervezetben bízunk. Ha nem tesszük meg ezt a lépést a saját egyházunkban is, hogy a helytelenségek ellen felemeljük a szavunkat, nem segít az se, hogy átmegyünk egy másik egyházhoz, vagy másik szervezeti keretek közé.
1: Köszönjük szépen, Zsuzsika.
0: Elmondta a Jenő a lényeget, csak egy rövid kiegészítés, és azt kell mondanom, hogy nincs védett közösség. A mi közösségünkben se szabad hinni. És bizony itt is biztos, hogy Sátán maximálisan törekszik teret nyerni. Minden helytelenséget szóvá kell tenni, de nem egyszer ezt szeretném mondani. Mert az uniónál is ezt a problémát láttuk. Azt mondta nekem például Kis János bácsi, akit én annyira tiszteltem és szeretem. Azt mondta, hogy hát csak az helyes volt, az nagyon helyes volt, hogy felszóltunk, de utána nem lett volna szabad tenni semmit. És akkor én mondtam neki, utána nem is mi tettünk, hanem velünk tettek. És ha én egyszer szólok, és nem történik semmi, és akkor én is megszokom, és beállok a sorba, ezt így nem lehet. Egy helytelenséget addig kell szóvá tenni, míg orvosolva nem lesz. Tehát ez nem egy népszerű szerep. De ha, ilyen, ha ez a lelkület kivész, ahogy Ellen White nevezte, az egyenes bizonyságtétel, a helytelenség egyenes néven nevezése és korrigálása, akkor halálos veszélybe kerül az egyház, akármelyik, a miénk is. És ezt nem lehet megtudni. És azért én csak annyi példát szeretnék mondani, hogy azért a mi közösségünkben vannak hibák. Én is látok, lelki hanyatlás van ahhoz képest, ami volt. És én szívemből könyörgök egy megújulásért. Egyáltalán nem akarok rózsaszínű képet festeni, de azért az, hogy így szól az Úr, ennek itt ebbe a közösségbe tekintélye van. Van, amikor megcsontosodott nézetek ezzel vitatkoznak. Én csak konkrét példaként mondom, hogy 2000-ben nálunk is nagyon fölmerült, hogy a szervezet milyen irányba menjen. És én nagyon sokat kaptam azért, mert hogy a Bibliában a bizonyságtételekben itt van. De fokozatosan végül egyre inkább fiatal munkatársokat indított a Jóisten, akik ezt megértették, és elvi szinten, gyakorlatban még nem, de elvi szinten rendben van a dolog. Mert azért, ha nálunk egy küldőgyűlésen valaki azt mondja, hogy így van a Bibliában, és igazolja a bizonyságtételekkel, akkor olyan nem lehet, hogy azzal szemben. Mert ez a közösség elfogadott elve. Tehát felmerülhetnek hibák, de eddig még él az a szellem, hogy addig küzdünk, és addig vizsgáljuk azt a kérdést, és ha végül meggyőződünk, hogy a Bibliában és a bizonyságtételekben így van, akkor végül az az álláspont fog diadalmaskodni. De állandó éberségre van szükség, és nem csak a nagy dolgokban, a kis dolgokban is. Egyetlen helytelenséget nem szabad hagyni, becsontosodni, szokásjogon meghonosodni. Én mindenkit erre bíztatok, és ez az éberség mindenütt kell, hogy működjön. Mert ha gazda szolgái alusznak, akkor két kézzel szúrja az ellenség a konkolyt.
1: Igen, azt gondolom, hogy tényleg közel jutottunk a végéhez. Van itt egy hatodik kérdés, én ezt azért nem olvastam föl, Gábor, neked mondom, mert azt hiszem, hogy erre már gyakorlatilag válaszoltunk, tehát itt, amit föltett az illető. Viszont itt, amit felolvastam, ezt az összetett kérdést, ugye a második így hangzik, hogy akkor visszamehetünk már ilyen helytelenségek láttán az Unióba, mert már mi sem leszünk különbek, mint ők, vagy esetleg máshogy rosszak. Én azt gondolom, hogy itt érdemes beszélni arról a pontról, hogy akkor hogyan tovább. Tehát milyen útjai lehetnek a rendezésnek, milyen reményeink lehetnek a jövővel kapcsolatban. Tibor és Evelin, kérdezném tőletek, hogy nektek milyen jellegű lenne a kérdésetek, esetleg hasonló, mint ez, vagy ettől? Mond akkor Tibor.
5: Én azt szeretném kérdezni, hogy hogyan tovább, tehát hogy mit lehet tenni, illetve érdemes-e tenni valamit az uniós testvérekért, illetve lelkészekért. Igazából ennyi volna.
1: Igen. Meg hogy mikor lesz egység? Szerintem ezt a kérdést is ide tehetjük, nem? Tehát, hogy... Igen. Kíván-e valaki erre válaszolni?
6: Itt jobban, jó lenne, ha többen mondanak a gondolataikat, és majd én szólok, de nem szeretnék.
1: Igen. Én is azt hiszem, hogy nyugodtan hozzá lehetne szólni. Mártika, tőled is várunk gondolatokat, hogyha van esetleg Jenő, többiek. Tehát, mit lehet tenni? Nagyon röviden így fogalmazhatjuk meg. Mit tehetünk akár mi az egység munkálásaért, vagy mit tehetünk az Unióban lévő testvéreinkért, hogyha a keresztény ember közösség tagjai vagyunk abban az esetben, és mikor várható az, hogy ez a kérdés ez meg fog oldódni? Milyen reményünk van erre adott esetben? Lenne még kiegészítés?
5: Igen, tehát én nem az egység szempontjából.
1: Jó, azt csak én teszem hozzá.
5: Tehát, igen? Mit lehet tenni értük? Uh-huh.
1: Uh-huh. Jó,
5: én... Érdemes-e tenni egyáltalán?
1: Aha. Igen, oké, én pedig egy picit tovább vezetem a kérdést. Jó, Jenő?
3: Örülök a pontosításnak, akkor jól értettem a kérdést. Az én meggyőződésem, hogy a mi legfontosabb feladatunk az, hogy tisztán képviseljük az evangéliumot, ne csak a tanításban, hanem az életünkkel is. Ennél többet nem tehetünk. Ez lesz annyira beszédes, hogy többet tesz annál, mint hogyha egyházpolitikai lépésekhez folyamodnánk. Én nem tanácsolok semmiféle ilyen egyházpolitikai lépést, megközelítést, provokálást, főleg engedmények tételét az ismeretek, vagy az ismert dolgoknak a hátterén. Amennyiben az elvi rendezés igényével szóba állnak, akkor igenis ott van a helyünk, hogy leüljünk, tisztázzuk ezeket a dolgokat, de én úgy gondolom, hogy nem nekünk kell ebben a dologban most kezdeményezni. A legfontosabb dolog, amit tehetünk és tennünk kell, azt, hogy tisztán képviseljük az evangéliumot a gyülekezetekben és az egész világ felé. Röviden.
1: Jó, köszönöm. Szintén egy kérdés vagy megjegyzés, nem tudom, Melitta.
7: Tehát annak hátterén, amit Zsuzsika az előbb mondtál, hogy mi a legfontosabb, ugye az, hogy a hitelvek mellett álljunk. Ha jól értelmeztem a szavaidat, akkor nem az a lényeges, hogy szervezeti egység van-e vagy nincs. Mert szerintem az utópia lenne elvárni akár a Magyarországi Uniótól, akár a generálkonferenciától, vagy bárkitől, hogy ezekkel az ökumenikus és egyéb kérdésekkel szembe menjen, mert ez egy olyan forradalom, amivel egyértelműen csak vesztesen kerülhetünk ki. Részemről az lenne még a kérdés, hogy Ellen White, ha jól értelmeztem, akkor ő sem ezt az egységet mondja, hogy ez szükséges, hanem inkább a lelki egység. Tehát ez a kérdés, hogy Ellen White mit mond erről az egységről, a látható egységről. Ennek a megszilárdítása, fenntartása. Köszönöm.
0: Hát ez egy igen komoly kérdés, és nagyon össze fogottan próbálok rá válaszolni, hogy rövidre zárjuk a szót. Tehát azt szeretném mondani legelőször is, hogy én is úgy gondolom, hogy olyannak, hogy most mi az uniónál zörgessünk, hogy akarjuk rendezni a kérdést, vagy a világközösségnél rendezzünk, ennek nem látom aktualitását vagy értelmét, és azt is megmondom, hogy miért. Ugyanakkor azt is hozzáteszem, hogy mi semmi kezdeményezést nem utasítunk, szóval szóba állunk mindennel, amivel lehet, és elmegyünk addig, ameddig csak lehet, és például a generálkonferencián is mindig kimegyünk az 5 évenkénti konferencián, sőt, írunk előtte levelet a világközösségnek, hogy jövünk, itt leszünk. Tavaly vissza is jeleztek, hogy hát ugye vendégstátuszban nem vagyunk hivatalosan tagok, de szeretettel látnak. Tehát mindig jelentkezünk, hogy megvagyunk, élünk, ide tartozunk, ennyit tudunk pillanatnyilag tenni, és megmondom, miért nem többet. Azért, mert az uniónál egy borzasztó csapda helyzet állt elő. Nekik legutoljára a rendszerváltáskor lett volna egy viszonylag könnyebb kikerülésű lehetőségük ebből a csapdából. Nem lett volna ugyan igazságos az előző rendszerre fogni mindent, de tényleg, amikor ott volt ez a közös nyilatkozat, hát megtehették volna, itt volt, ők is aláírták, hogy a gyülekezeteknek azt mondják, testvérek, gyengék voltunk, sajnáljuk, de meg kell mondanunk, ez nem szakadármozgalom volt, jogos hitelvű protestáció volt, fogadjuk szeretettel a testvéreket, állítsuk helyre a testvéri közösséget. Tehát akkor mondjuk ez most már majdnem ennek is 20 éve, ugye borzasztó. Ugye? És ez a lehetőségnek az elmulasztása történt. Nem voltak hajlandóak erre. És tudjátok, mikor vége láthatatlanul az önigazolás történik, annak az borzasztó megkeményedéssel jár együtt. Ha most valahogy ezt rendezni kellene, akkor azt kellene, hogy az Unió egy sereg vezetőjének, aki még megvan a régiek közül, és a prédikátoroknak, akik pedig csak hallgattak, és állásért, és félelemből, és igazodásból, ugye, végül is odaálltak, annak most mind önmagával szembe kéne nézni elsősorban, és elismerni azt, hogy vagy kiszolgáltuk a rosszat kifejezetten gyávaságból, vagy karriervágyból, vagy pedig hallgattunk, és félénken meghúzódtunk, és hát végül ide vagy oda sodródtunk. De ezt, akik ennyi lehetőséget elmulasztottak, amikor szinte tálcán kínálva volt, hogy megtegyék ezt az önkorrekciót, és kilépjenek ebből a csapdából, nem tették meg, sajnos nem várható. Minél jobban telik az idő, annál kevésbé várható. A világközösség szintjén hasonló a helyzet. Nekem például elmondta valaki, egy szlovák prédikátor, hogy ő vitt ki egy divízió képviselőt éppen azután a kassai konferencia után a repülőtérre, és hát fölvetette neki a magyar kérdést, mert őt azzal vádolták, hogy Magyarországról kapta a muníciót, hogy az ökumenikus kérdésben felszólaljon, és biztos velünk van kapcsolatban, és ez abszolút nem volt igaz. Úgyhogy az egész ökumenikus kérdésben ment, és már csak mikor javába állt, akkor keresett meg valami anyagért, tehát semmi, a Bibliából bizonyságtétlenül nem kellettünk ahhoz, mi látták, mi a helyes. És emiatt fölvetette neki a magyar kérdést, és azt válaszolta az illető, hogy mindenki tudja, hogy egy nagy baj történt Magyarországon, de már senki nem mer ehhez hozzányúlni, mert annyi magas fejjel kapcsolatban kell neki mondani, hogy helytelenül járt el. Tehát itt is egy csapda helyzet áll fenn. Ugye? Ahhoz nagyon komoly erkölcsiség és hit kellene, hogy azt mondani, hogy ennyien meg ennyien hibáztunk, és hozzuk helyre a hibát. Ez csak egy Istentől indított ébredés tudna. Tehát én nem mondom reménytelennek az Unió prédikátorait, nem mondom reménytelennek a generálkonferencián, de azt mondom, csak egy Istentől indított felülről jövő ébredés legfeljebb azt tudna egyeseket egy őszinte megbánásra és egy őszinte nyilatkozattételre késztetni. De ilyen szorítással, diplomáciai úton ez pillanatnyilag nem várható. Vagy például az a Jean Szürher testvér, akit említettem, pár éve, talán 2 éve, nem is olyan régen, 2 vagy 3 éve halt meg Glandban, a svájci adventista szanatóriumban, és van egy Dél-Franciaországban él egy testvérnünk, ő beszélt vele halála előtt nem sokkal, és azt mondta, hogy becsületes adventizmus már csak Magyarországon van az egervári csoportnál. Nekem már csak abban van a reményem, hogy abból majd lesz valami. Hát gondoljátok meg, ennyire tudja, ugye? Tehát tudják, de kétségbe vannak esve az őszinték, hogy micsoda elhajlások, meg elfajulások vannak, de tudjátok, nem elég az igazságot szeretni. A hitbeli bátorság is kell az igazság mellett állni. És én ezt az életben olyan sokszor láttam, és olyan keserűen tapasztaltam, hogy valahol az ember beszél, bőrét viszi a vására, utána, amikor mész ki a teremből, megveregetik a válladat, hogy de igazad volt, pont úgy mondtad, ahogy én gondoltam, de ott mindenki hallgat, mint nyúl a fűbe, mert kényelmesebb. Tehát értitek, nem szabad a kényelem szeretetnek az igazság szeretetet legyőzni. Akármilyen kellemetlen és népszerűtlen, mert ha így járunk el, akkor igaz az a jugoszláv területről származó mondás, hogy mi kell ahhoz, hogy a gonoszság uralomra jusson a világon, csak az, hogy az igaz emberek tétlenül és egykedvűen üljenek. Az elég hozzá. Tehát ez a lelkület is hiányzik. Teljesen hiányzik. És nem akarom néven nevezni, de valaki eljött a 30 éves évforduló az Uniótól, és mondta, hogy mindenben igazatok van, stb. Vagy például egy nagyon aranyos ember volt, Halász István, már meghalt. Ugye a karnagy volt az Uniónál. Őt azért becsültem nagyon, mert ő soha se támadt ellenünk, sőt, valahogy mindig kifejezte a testvéri szeretetét, de ő sem mert szólni. De amikor megjelent az Igazságot, igazságot köves című könyv, és én küldtem neki egy példányt, akkor visszaírta, tudom tanúsítani, hogy ennek a könyvnek minden sora igaz. És én mindig is együtt éreztem azokkal a testvéreimmel, akik küzdenek az igazságért. Ez nagyon szép, boldogító nyilatkozat volt, ugye? De őnek is se volt bátorság, mint hogy rengetegnek nincs. És hogyha mindenki így hallgat, akkor végül meghonosodnak a rossz dolgok, és szokásjogon beépülnek az egyházba. És bocsánat, egy kicsit elhűjtöttem, de most már rövidebbre fogom. Tehát szervezeti úton nem látom reményteljesnek sem Magyarországon, sem világközösségben. Mégis azt mondom, hogy sokkal többet tehetnénk. Egyrészt lehetne, kell felelősséget érezni az Uniónál lévő testvéreinkért, vezetőkért, prédikátorokért, és mi sokkal többet tehetnénk olyan úton például, hogy szíves barátságot, testvériséget ápolni velük, csak ebben sajnos van egy fék. Az egyik fék az, hogy egyesekben kemény előítélet van, és nem is hajlandóak erre. Másoknál pedig rögtön ipi apacs azt mondják, na látjátok, csak barátkozni kell, már csak itt x-ek, y-ok az akadály. Ha összejárnánk és barátkoznánk, akkor megoldódna az egész probléma. Sokszor bennünk ez a görcs, hogy legyen egy közös alkalom, mert tudjuk, hogy azonnal egyházpolitikai célra használják fel, és azonnal ilyen hamis képet festenek, hogy nincs itt már semmi probléma, csak a barátkozást kell fokozni, és az elvi kérdéseket lehet szőnyeg alá csöpörni. De a legnagyobb mulasztásunk szerintem a keresztény advent közösségnek az, amit Jenő is mondott, hogyha nem csak vallanánk ezeket, de élnénk is, szerintem az Úr hamarabb és többet tudna cselekedni. Én azt mondom, hogy nekünk a felelősségünk óriási, mert itt mi szabadok vagyunk, nekünk negatívan nem befolyásol senki, függhetünk egyedül az Úrtól, csak bennünk van az akadály, hogy egészen éljük azt, amit elvileg helyesen képviselünk. És még egy óriási hiányosságot látok nálunk, azt, hogy igazán buzgón imádkozzunk. Egy valódi ébredésért, meg az Uniónál lévő testvéreinkért, gyülekezeteinkért. És akkor a legvégére térek, hogy Ellen White mit ír egy kibontakozásról. Én nekem olyan, mint a hitemnek a horgonya, ahova mindig menekülök, a Tapasztalatok, Látomások című könyvben a Miller testvér álma című fejezet. És azért is mondtam, hogy nagy felelősségünk, hogy még mindig nem fáj annyira a közösség helyzete, hogy buzgóban imádkozzunk, mert ott azt írja, hogy leírja, ugye hát most nem akarom nektek elmondani, de ígérjétek meg, hogy elolvastok, mert most sokat megértetek. És hozzáolvashatjátok ez az új könyv, hogy kit küldjek el, ki megy el nekünk, ebben még van egy kis kommentár hozzá, meg kérdések hozzá, hogy olyan szempontból olvassuk végig ezt, illetve hogy milyen kérdések mentén dolgozzuk föl ezt a fejezetet. Rövid fejezet, de egy tömör, szimbolikus advent történelem. És ebben azt írja, ugye, hogy odáig fog mélyülni az advent közösség válsága, hogy kifejezhetetlen mennyiségbe hoznak be hamis dolgokat, és sár is szemét fogja borítani az értékeket. És leírja, hogy ott ugye álmában küzd ezekkel a negatívumokkal, és azt mondja, hogy megpróbált először kérlelni őket, nem használt. Megpróbált tiltakozni, kitelepíteni a szobából, az se segített. Végül már kétségbe esette, leült sírni, és buzgón kérte Isten, hogy küldjön segítséget. És azonnal jött a seprűs ember is. Csinálta a rendet. Hát én azt hiszem, hogy még nem imádkozunk elég buzgón a seprűs emberért. És ezt én a keresztény advent közösség felelősségének érzem, és úgy érzem, hogy a mi vétkünk bizonyos értelemben nagyobb, azért az igaz, hogy az az erény megvan, hogy nem jött be semmilyen torzulás, az igaz, hogy ragaszkodunk az igéhez, a bizonyságtételekhez, az igaz, hogy megmaradtak a közösség, az együvé tartozás tudata, semmiféle eltorzulás, szakadásság, téveszme nem jött be, és van evangelizációs buzgalom egy bizonyos szinten és mértékig, de nincs az a lelki megújulás itt sem még ami kellene, hogy a Laodicea állapotból igazán kikerüljünk. És ezért nekünk sokkal odaadóbban kellene imádkoznunk, mert akkor az Úr többet tudna és jobban tudna cselekedni. Én így látom a helyzetet, de másrészt azt tudom mondani, hogy van még egy nagyon nagyon nagy lehetőségünk, és még ezt most egész gyakorlatilag is szeretném mondani, ezt nekem egy amerikai testvér csempészte a fülembe, azt mondta, hogy nektek azzal tennétek a legnagyobb szolgálatot, hogyha az a biblikus teológia, ami nálatok kitisztult, kikristályosodott, azt közkincsé tennétek, csináljatok egy internetes bibliaiskolát adventistáknak. És ezzel mi évek óta küzdünk, most vagyunk már a startvonalon, ebben az évben még biztos indítjuk, mindig csak valami apróság miatt, még egy hét, de már ugráskészen vagyunk, és el fogunk indítani egy Adventist Bible School néven az interneten egy nemzetközi adventista tanfolyamot, először magyarul, angolul, de készül németül, franciául is. És azt gondolom, hogy ennek nagyon nagy haszna lesz, mert ezt névtelenül is bárki veheti. Az Unióhoz tartozó testvérek, prédikátorok is foglalkozhatnak vele. Magyar területek itt a környékünkön, és angol nyelven és egyéb nyelven hozzáférhető lesz. És nagyon fohászkodunk azért, hogy a Jóisten ezt használja fel jóra, mert minden abból indul ki, minden megújulás az igéből indul ki. És hogyha az igei gondolkodás és a biblikus tanításokban való elmélyülés megerősödik, akkor az alapja lehet egy kibontakozó reformációnak.
1: Köszönjük szépen. Márti, nyugodtan.
8: Bocsánat, én csak röviden arra szeretnék még egy kicsit előre tekinteni, ugye mindannyian tudjátok, hogy azért az előttünk álló idők kicsit nehezebbek lesznek, nem is kicsit, tehát ugye nyomorúság idejének is nevezi a Biblia, és a rostálás nyilván már elkezdődött, ahogyan Ellen White erről ír is, de ehhez külső nyomás is, külső nehézségek az üldöztetésnek különféle formái hozzá fognak járulni. Én abban hiszek, hogy azért ez segíteni fog nekünk, mint közösségnek is abban, hogy a maradék egymásra találjon. Maradék innen és maradék onnan, így is mondhatnánk. Jézus azt ígéri, hogy lesz egy nyáj és egy pásztor, és ugye ez nyilván nem csak az advent népre vonatkozik, de miért ne vonatkozhatna az advent népre is? Tehát nyilván az advent néphez szeretné majd begyűjteni Isten az övéit, de minket is egyé tud tenni akkor, hogyha a rostálás során hát igazodnak a sorok, tehát akik hűségesek maradnak itt is és ott is, és megerősödnek hitben, egymásra is fognak találni. Hogy milyen formában ezt majd a Jóisten elvezet bennünket.
1: Igen, köszönöm szépen. Eveliné az utolsó kérdés joga. Neked már nem? Azt hittem, hogy lesz még. Igen, már feltetted. Jó, rendben. Köszönöm szépen. Akkor már csak a lezárás van hátra. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet és a hozzászólásokat. Két dolgot szeretnék mondani lezárásképpen. Az egyik az, hogy valaki megfogalmazta ezt, nem először találkoztam ezzel a megfogalmazással vagy véleménnyel, hogy igazából hát orvosolni kéne ezeket a problémákat, túl kéne lépni azokon a sérelmeken, amiket a keresztény advent közösség vezetői elszenvedtek. És hát emlékszem, hogy valaki egyszer például így fogalmazott, hogy hát ő úgy érzi, hogy bizonyos értelemben valamiféle sértettség is munkál azokban, akik ennek a 75-ös eseményeknek, ezeknek a 75-ös eseményeknek az átélő.

pedig arról van szó, hogy két ember összekülönbözött egymással, és ne tudnának kibékülni, vagy három, vagy négy. Tehát ennél sokkal mélyebb dologról van szó, hogy ha valaki csak ezt az értelmezést látja, akkor az egész kérdést nem érti, akkor érdemes ezt megvizsgálni. És még egyszer mindenkit bátorítok arra, amit említettem, hogy azért szükséges az utánajárás. Tehát ne nekünk higgyetek. Itt is igaz a bérelbeliekhez intézett tanácsa, illetve pont, hogy dicsérete Pál apostolnak, hogy megdicsérte őket, mert ugye különbek voltak azoknál, akik nem vizsgálták meg olyan alaposan azt, amit ő hirdetett. Vizsgáljátok meg, járjatok utána ennek, olvassátok el ezeket a könyveket, beszéljetek azokkal, akik ezt átélték. És hogyha ezt megteszitek, azt gondolom, hogy mindenféleképpen egy kép ki fog bontakozni előttetek, és hát hiszem, hogy és nagyon remélem, hogy egy olyan kép, ami tényleg az igazsághoz visz közelebb bennünket. Ennyit szerettem volna zárásképpen mondani. Köszönöm mindenkinek a részvételt, köszönöm azoknak, akik az ebéd elkészítésében segítettek, mert ez sem volt kis munka, finom volt az ebéd, és köszönjük szépen, akik ebben részt vettek.

Kívánatos és veszedelmesen ártalmas szülői tulajdonságok. Bizonyára nem lehet egyetlen előadás során kimeríteni ezt a témát. Tulajdonképpen véges végig erről beszélünk. Mert akármilyen más témát is érintünk, igazából mindig akkor forgunk, hogy ebben és ebben a tekintetben melyek a kívánatos és melyek az ártalmas szülői tulajdonságok. Ma mégis szeretném kiemelni a legalapvetőbb, a legfontosabb szülői tulajdonságokat, mind a kívánatosakat, mind pedig a károsakat. Kérdés, hogy honnét induljunk ki, hogyan állapítsuk meg, hogy melyek a kívánatosak és melyek a károsak. Én úgy gondolom, az a hiteles kiinduló pont, hogyha feltesszük a kérdést újra, hogy kicsoda a gyermek, számba vesszük a legfontosabb, legjellegzetesebb gyermeki tulajdonságokat, és akkor ebből következtetjük ki, ehhez viszonyítjuk, hogy melyek a kívánatosak és melyek a káros szülői tulajdonságok. Talán emlékszünk rá, hogy a legelső alkalommal már feltettük ezt a kérdést, hogy kicsoda a gyermek, és egy rövid tömör tételben összegeztük is a Biblia tanítását erre vonatkozóan. Tudnélik abban, hogy a kisgyermekek minden igazra, jóra, szépre igen fogékonyak, igen nyitottak, de ugyanakkor az egyetemes emberi örökség részesei is, mindnyájukban benne van a rosszra, a bűnre, az önzésre való hajlam is. De most egy kicsit közelebbről is mégis nézzük meg, és próbáljuk úgy körvonalazni, hogy melyek a kívánatos gyermeki tulajdonságok, illetve a jellegzetes gyermeki tulajdonságok. Tehát először a pozitívakat említeném, azután pedig a károsakat, mert ugye azt mondtuk, hogy kettős a gyermeknek a jellemzése. Ugye a realitásokban is látjuk ezt, a Biblia is ezt mondja. Tehát akkor melyek a jellegzetes pozitív gyermeki tulajdonságok? Legelőször is szeretném Jézus szavát idézni, amelyet nagyon sokan ismernek az evangéliumban, az egyik legismertebb íge. Ugye Jézus azt mondta, ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyek országába. Rengeteget hallottam én is emlegetni ezt a mondást keresztény körökben, de meg kell mondanom őszintén, hogy többnyire azt tapasztaltam, hogy ezen túlmenően senki nem igen tudja, hogy mire értette ezt Jézus. Hát mi az, ami a gyermekekben olyan vonzó, vagy olyan értékes, hogy Jézus azt mondta, ha olyanok nem lesztek, mint a gyermekek. Most mi is egy kicsit gondolkozzunk el rajta, hogy biztos hallottuk ezt az ígét, na de mire mondta azt Jézus, hogyha olyanok nem lesztek, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Nem nekünk saját magunknak kell kitalálni, hanem ha jól odafigyelünk az ígére, akkor találunk még két ígét, amelyekben Jézus tulajdonképpen közelebbről megmondta, hogy mi az a nagy érték a kisgyermekekben, amihez bárcsak a felnőttek is hasonlóak lennének. És csak is ilyen tulajdonságok tesznek alkalmassá minket arra, hogy a Krisztus evangéliuma segíthessen rajtunk, és Isten megválthasson minket. Tehát Máté evangélium a 18. fejezetének a 3. versét idéztem az előbb, ugye az alapvető kijelentést, hogy ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Most pedig hadd olvassam ezután a 4. verset, tehát csak egy mondattal kell tovább olvasni, és már is kiderül, hogy Jézus milyen vonatkozásban állította elénk a gyermekeket. Azért, aki megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. Tehát, hogy a kisgyermek megalázza magát, ez volt a Jézus hasonlításának az egyik szempontja, ami kívánatos lenne, ha felnőtt is képes lenne erre, és ezt tesz alkalmassá az Isten országára. Lukács evangélium a 18. fejezetének a 17. versét is idézem, ahol pedig egy másik dolgot értünk meg ugyanebben a hasonlatban. Így olvasom a 18. fejezetből a 17. verset. Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképpen nem megy be abba. Tehát ez volt a másik dolog, amit Jézus hangsúlyozott, ahogyan a gyermek az Isten országát fogadja. És nekünk is úgy kéne fogadni. Most ez a kifejezés, hogy Isten országa, ugye Jézus szóhasználatával jelenti mindazt, ami Istentől jön. Az igazságot, a tisztaságot, a jóságot, a szépséget. Tehát azt mondta, hogy a gyermekek befogadókészek. Minden igazat, szépet, jót, nyitott szívvel fogadnak be. Nincs még bennük a megkeményedett ellenállás, nincs még náluk az eltorzult ízlés, hogy így mondjam.
Mikor Jézus később a felnőttek világáról beszélt, akkor a magvető híres példázatában azt mondta, hogy vannak olyan felnőttek, akiknek a szíve, a lelki világa már a kitaposott útfélhez hasonlít, ami olyan kemény, hogy ahogyan a kitaposott útféle nem megy bele a maga földbe, az ige magva is bele se tud hatolni valakinek a gondolatvilágába, vagy a lelki világába. Tehát Jézus azt mondta, a gyermekeknél még ilyen nincs. A gyermekek nyitottak és befogadókészek. Még ők úgy fogadják az Isten országát. Ez csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy nyári biblia táboraink tapasztalata, ahol legkülönbözőbb társadalmi rétegekből jönnek gyerekek, és olyanok, akik teljesen vallástalan környezetben is nőttek fel, nem lehet azt tapasztalni, hogy lenne gyerek, aki ezekkel a dolgokhoz eleve ellenszenvel és ellenállással viszonyulna. Ha a tanító megfelelő, és azt ő szívvel, lélekkel adja elő, a gyerekeknél nincs az a megoszlás, mint a felnőtteknél, hogy egyeseket abszolút nem érdekel, másokat kifejezetten irritál, egyenesen visszautasítják, hogy így mondjam, egy pillanat alatt. A gyermekek befogadják az Isten országát, és mindazt, amit az Isten ad, nyíltak, készek erre. Nos, tehát akkor, hogyha ezt megértettük, akkor még azt is nézzük meg a másik kérdés, hogy mit jelent az, hogy a gyermek megalázza magát. A gyermek nagyon szívesen elismeri azt, hogy ő segítségre és védelemre szorul. A gyerek meg tudja alázni magát, milyen keservesen tud sírni, hogy valaki segítsen neki. A gyerek, hogyha megfelelően viszonyulnak hozzá, a hibáját is készségesen beismeri. Meg tudja alázni magát, el tudja ismerni, hogy hibázott, szívből bocsánatot tud kérni. És a gyerek nagyon szeret támaszkodni. Igazából az a gyerek boldog, aki egy felnőttnek a feltétlen szeretetét érzi maga körül, és aki tudja, hogy van valaki olyan abszolút megbízható és őt szerető felnőtt, akire ő támaszkodhat. Tehát a gyerekekben, hogy így mondja, még nincs ez a betegség, hogy ő szégyelli azt, hogy nem okos, erős egymagában. Vagy persze a gyerekeknél is bizonyos dolgok olykor kiütköznek, meg vannak gyerekek, akiket nagyon kicsi gyerekkorukban elrontanak e tekintetben, és túl önérzetes és túl öntudatossá alakítanak a körülmények, de általánosságban mégis azt mondhatjuk, hogy a gyermekre még jellemző az, hogy könnyen megalázza magát, könnyen elismeri, neki segítségre van szüksége, támaszra van szüksége, védelemre van szüksége, szívesen tanul, még a hibáját is beismeri. Tehát ne felejtsük el, hogy amikor Jézus azt mondta, ha olyanok nem lesznek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába, két gyermeki tulajdonságot emelt ki, amikor ezt részletezte, ami kívánatos lenne a felnőtteknél is, hogy tudja megalázni magát, elismerni a maga gyengeségét és szükségét, és támaszkodni és segítséget igénybe venni, és hogy befogadja az Isten országa ajándékait nyitott szívvel, ellenállás, ellenkezés nélkül. Na most akkor ebből tulajdonképpen már következik az, ami a gyermeki tulajdonságok között az egyik legjellegzetesebb, tudnélik, hogy a gyermekek roppant érzékenyek. Nagyon könnyen örülnek, éppen azért, mert mindenre nyitott és fogékony, nagyon könnyen örülnek, de ne felejtsük el, hogy ugyanilyen könnyen elcsüggednek, és nagyon könnyen megsebezhetőek. Tehát a gyermeki lélek felfokozottan érzékeny. Azután szóljunk arról is, hogy melyek a negatív öröklött hajlamok, ugye, az egyetemes örökségként a gyermekeknél. Ezekről már ugye szó esett a múlt alkalommal, de most ugye ismét fel kell ezt idéznünk. A kisebb gyerekeknél így jelentkezik a dolog, hogy egy ilyen szeszélyes akarat. Nagyon találóan mondja Példabeszédek könyve 22. fejezetének a 11. verse, ezt is idéztük már, hogy a gyermek elméjéhez köttetett a bolondság. Szóval ez még a kisebb gyermekeknél nem egy szándékos rosszaság, még csak nem is egy céltudatos önző akarat, hanem egy ilyen bolondos, szeszélyes akarat, mert még nem tud bánni az akaratával, még nincs érett gondolkodása, és az önző, ahogy én akarom, ez még a legszeszélyesebb és a legváltozatosabb módon nyilatkozik meg nála. A nagyobb gyerekeknél ez már megnyilatkozik úgy, mint egy céltudatos önző akarat, egy kívánság, amit érvényesíteni akar, egy cél, amit el akar érni. Itt ez már keményebben jelentkezik. És még egy van, ami a gyermekekben megvan, és erről nagyon hajlamosak vagyunk elfeledkezni, ami szintén az egyetemes örökség következménye, a hiúságra való hajlam és a becsvágy. Az, hogy a kisgyermekek is nagyon szeretnek a középpontba lenni, nem tudom, észrevettük-e, ugye? Ez a szereplési vágy már a kisgyermekben benne van. És az, hogy nagyon szeret dicsekedni, és nagyon szereti, ha őt dicsérik.
Ez tagadhatatlanul benne van már a gyermekben is, mint az egoizmusnak, ugye, ami a Biblia szerint azonos az eredendő bűnnel. Ez az a bizonyos örökölt rossz hajlam, az egoizmusuk a kisgyermekeknek is nem sötét, nem gonosz, ösztönös, egyszerűen csak ösztönös dologként, őnáluk ez nem megfontolt dolog, de jelentkezik, mint az én középpontuságnak a vágya, mint egy szereplés vágy, dicsekedni vágyás és dicsértetni vágyás. Most akkor ehhez képest nézzük meg, hogy melyek a kívánatos szülői tulajdonságok. Hát ha a gyermek lélek ennyire nyitott, befogadja a szépet, jót, az igazat, és ahogy mondtam, annyira könnyen tud örülni, és tulajdonképpen szomjazik a boldogságra és az örömre, akkor ebből következik az, hogy a fogékony és érzékeny gyermek léleknek nem szabad borút, sötétséget, aggodalmat, keserűséget, ridegséget éreznie. Figyeljük meg ezeket, amelyeket mondtam, tehát nem azt mondtam, hogy durva bánásmód, még itt nincs szó durva bánásmódról, nincs szó visszaélésről, de még az sem megengedhető, hogy ez az érzékeny, örömre szomjazó, szépre, jóra fogékony gyermekrélekre rátelepedjen idejekorán a ború, a sötétség, az aggodalom, a keserűség, a ridegség. Egy egyszerű hasonlatot szeretnék mondani, minden kertész tudja, hogy a zsenge növényt nem szabad a fagynak kitenni, ugye? Tehát ugyanez érvényes arra az érzékeny gyermek lélekre, annak nem szabad fagyra kitenni. Nem szabad, hogy a felnőttek világának közelebbről a szülőknek a gondjai, a lelki leterheltsége a gyereket beárnyékolja. Szeretnék ezzel kapcsolatban olvasni ebből a bizonyos Ellengült Vágy gyermeknevelés című könyvből. Ugye már előzőleg is mondtam, hogy nagyrészt ez a könyv lelkesített föl ennek a sorozatnak a megtartására, mert annyi értéket találtam benne. És sok mindent szó szerint idézek, mert ennél jobban megfogalmazni nem lehet. Így olvasom a 181. oldalról a könyvből. Aki fiatalokkal foglalkozik, még nem is csak az egészen kis gyermekekkel, nem lehet vasszívű és rideg. Még ha tudják is, hogy a vadhajtás lemetszéséhez szükség van megrovásra és dorgáló szavakra, mégis legyenek mindig gyengédek, együttérzők, előzékenyek, megnyerőek és barátságosak. Hadd olvassam a kulcsmondatot még egyszer. Aki fiatalokkal foglalkozik, nem lehet vasszívű és rideg. Olvassam a következőt, a 99. oldalról. Ezt írja. Vannak szülők, akik méltóságteljesek, hidegek és közömbösek. Arcukon szokásszerűen komoly dorgáló kifejezést hordoznak. Vannak ilyen szülők? Arcukon szokásszerűen komoly dorgáló kifejezést hordoznak. A gyermeki vidámság és a fiatal élet nyugtalan serénykedése nem talál megértésre náluk. A jelentéktelen vétségeket is súlyos bűnökként kezelik. Az ilyen fegyelmezés nem Krisztusé. Azok a gyermekek, akiket így nevelnek, félnek a szüleiktől, de nem szeretik őket. Gyermeki tapasztalataikat nem fogják bizalmasan megosztani velük. Így az értelem és a szív sok értékes tulajdonsága meghidegül és elhal, mint a gyenge növény a zord téli szélviharban. És most jön egy nagyon szép felszólítás. Mosolyogjatok, szülők! Mosolyogjatok, ha szívetek szomorú is, arckifejezésetek ne nyilvánítsa ki ezt. Szerető szívetekből fakadó napsugár áradjon tekintetetekből. Engedjetek fel acélos méltóságotokból. Alkalmazkodjatok a gyermekekhez, és szeretessétek meg magatokat velük. Meg kell nyernetek az érzelmeiket, ha a szívükben lelkieket szeretnétek vésni. Megkérdezem, csodálatos mondatok ezek? Azt mondja, meg kell nyernetek az érzelmeiket, ha a szívükbe lelkieket szeretnétek vetni. Nagyon sok elgondolkodni valónk van erről. Nekem eszembe jut az édesanyám, akinek igazán volt elég családi és anyagi gondja, de valami csodálatos volt, hogy azt ő annyira érezte, hogy a gyerekek ezt nem érezhetik meg. Képes volt nagyon fáradtan, rengeteg munka után menetrendszerűen minden héten elvitt minket kirándulni. És mindig a derű és a vidámság. Szóval én a mai napig se tudom, hogy ő a sok gondja miatt belül mit élhetett át, mert mi ezt egyszerűen nem éreztük.
ösztönösen érezte, hogy a gyerek léleknek mosolygásra, örömre, derűre van szüksége. Nem szabad, hogy a felnőtt ember megterhelt életének, vagy lelki szenvedésének, vagy gondjainak az árnyéka, mint egy súlyos teher nehezedjen rá a gyerekre. Szeretnék még egy nagyon érdekes idézetet olvasni, hogy sok szülő miért nem tudja ezt az eszményt megvalósítani. Mi az ok, hogy sok szülő tényleg ilyen, ahogy az előbb olvastó, hogy acélos hidegség és megrovó keménység van a tekintetükön, és nem tudják a gyerekeiknek azt a bizonyos fénylő napsugarat közvetíteni. Ezt írja a 145. oldalon. Sajnos, csak kevesen tartják fontosnak, hogy az ifjúi érzéseiket amennyire csak lehetséges megőrizzék, és természetüket ne engedjék szigorúvá és közönyössé válni. Nagy kísértés. Akik agyon dolgozzuk magunkat, agyon vagyunk terhelve, észrevétlenül az ember szigorúvá tud válni. Nem az a lelkében, de a külső modorában azzá tud válni, és hiányzik az a melegség, az a kedvesség, amire szükség van. Azután azt mondja, Isten azt szeretné, ha a szülőkben vegyülne a gyermek ki derűs kedvesség a felnőttkor erejével, bölcsességével és érettségével. És most figyeljünk, egyeseknek soha sem volt igazi gyermekkoruk. Soha nem érezték a rügyező élet szabadságát, egyszerűségét és frissességét. Olyan szép ez a mondat, hadd olvassam még egyszer. Soha sem érezték a rügyező élet szabadságát, egyszerűségét és frissességét. Ehelyett szidva, letorkolva, megverve és megrovások között éltek. Míg a gyermeki ártatlanság és bizalmas őszinteség irisséggé, félelemmé, féltékenységgé és álnokságá változott bennük. Sajnos az ilyen felnőttek csak nagyon ritkán rendelkeznek azokkal a tulajdonságokkal, amelyekkel saját kicsinyei gyermekkorát boldoggá tudnák tenni. Ugye milyen elgondolkoztató, hogy mennyire igaz egy bűn, egy hiba, hogy milyen messze hat ki. Valakit a szülei kegyetlenül és rosszul neveltek, nem kapta meg azt a szeretetet, azt a bizalmat, amire szüksége volt. És ő bár szeretne lelkiismeretes szülő lenni, de olyan sérüléseket kapott saját maga, hogy nem tudja a gyermekeinek azt közvetíteni, amit neki kellene. Tehát gondoljunk arra, hogy a gyermekeinket mi milyenné neveljük, és mit kapnak gyerekkorukban, az nem csak az ő életüket határozza meg, de nagyrészt azt is, hogy mit tudnak továbbadni az ő gyermekeiknek. Tehát ezek igen-igen lényeges kérdések. Egy másik fontos dolog, ami következik ugye a gyermeki lélek tulajdonságaiból és érzékenységéből, hogy szülőknek soha, de soha nem volna szabad, mikor elfoglaltak a fáradtak, és a gyerekek apróságokkal hozzájuk futnak, még ha a legalkalmatlanabb időben is, nyers szóval elutasítani. Nem azt jelenti, hogy akkor mindent abba kell hagyni és a gyerek rendelkezésére állni, de nyers elutasítás nem. Ami pedig milyen tipikus. Oda mennek a anyjukhoz, oda mennek apjukhoz. Hagyj békén! Nem látod, hogy el vagyok foglalva? Menj a másik szobába! Ne zavarj most engem! Ismerős dolgok? Óriási hiba. Nem tudjuk megérteni, hogy egy érzékeny gyermek léleknek ez mekkora kártétel. Világos, hogy most nem hagyhat mindent ebbe, de egy résztvevő pillantást vethet arra a gyereke, egy kedves mosolyt küldhet, és kedvesen azt mondja, hogy várj egy kicsit, majd mindjárt igyekszem, vagy látod, most anyu vagy apu el van foglalva. De azt érezze a gyerek, hogy most is együtt érez vele, ha tudna, most ebben a pillanatban is segítene. Szóval, hogy ő a szülőt nem érdekli, és hogy a szülőt most bosszantja, és ez olyan, mintha azokat a bizalommal hozzáforduló kezeket leverni. Azt a lelki, finom lelki mozdulatot úgy letörni a gyerekben. Egy nagyon szép mondatot ír ugyancsak Ellen White, azt mondja, hogy ha a szülőknek az a kiváltság, hogy kicsin gyermekkoruktól vele együtt nők föl a gyerek, és soha nem nyers elutasítás, soha nem érvényesítenek, és a gyerekek kis gondjai, problémái, bármivel hozzájuk jönnek, mindig együttérzésre találnak, akkor azt mondja, valósággal a szívükre köthetik a gyermekeiket. És ha ilyen kapcsolat alakul ki kicsin gyermekkorba, a kamaszkor nem lesz olyan borzalmas. Akkor is megmarad ez az erős bizalmi kötelék. Tehát milyen nagy dolog ez? Vagy a szívükre köthetik a gyermekeiket, vagy saját maguk vagdalják el azokat a láthatatlan lelki indákat, amelyekkel a gyerek most a szülőhöz kapcsolódnék, és amely megmaradna a továbbiakban is. Tehát ezt nagyon-nagyon meg kell szívlelni, hogy az érzékeny gyermeklélek soha ne ütközön ilyesmibe, hogy a szülőt nyersen utasítja el, nyersen küldi el magától.
A következő dolog, amire szeretnék utalni, hogy például nagyon jó dolog az is, hogyha szülők olykor a gyermekekkel részt vesznek játékaikban. Hogyha utáig mennek, hogy játszanak velük együtt, csak hadd mondjam, nem mindegy, hogy mit. Tehát nagyon-nagyon meg kell fontolni minden dolgot a gyermeknevelésben. Nem lehet egyszerűen csak ösztönösen nevelni, és csak követni a mintákat. Jól nevelni csak azt tud, aki gondolkozik. Aki gondolkozik, aki roppant lelkismertéssel keresi minden dologban, hogy mi a helyes és mi az igazán jó. Azután ugyancsak ide tartozik az is, ha az érzékeny és örömre, szeretetre szomjazó gyermeklélek kívánja meg ezt, hogy legyenek családi esték, és legyen örömszerzés az otthonban, és legyenek családi kirándulások. Szóval, ha egy gyerek nem fűződnek örömteljes élményei az otthonához és a szüleihez, az tragédia. Szóval nincs az a szülői elfoglaltság, amely mentség lehet arra, hogy erre nincsen idő. Akkor tulajdonképpen nem helyes így gyermeket nevelni, mert a gyermek úgy gondolkozik, hogy örömforrás csak az otthonon, a családon kívül. De nincsenek olyan, hogy otthon milyen jó kis családi esténk volt. Nem egy felesleges dolog szépen megteríteni egy asztalt, nem egy átlagnál jobb vacsorát készíteni, mert lelkesen segítenek a gyerekek is. És az valami kedves családi ünnepség. Nem így van az, minek azzal dolgozni, hát jó az a viaszos vászon, abrosz, aztán rátesszük az ételt, megesszük gyorsan az asztal sarkán. Ez nem így működik. És hát most mennyi dolgunk van, hát mi ezt nem engedhetjük meg magunknak, hogy most elmenjünk kirándulni. Nem szabad így gyermeket nevelni. A gyermekek, érzékeny gyermekléleknek nagy szüksége van szeretetre, bizalomra, örömre. De azután szeretnék arról is szólni, hogy durvább hibákat is el lehet követni az előbbieknél. Tehát olyan hibákat, amelyek nem csak hogy nem adják meg azt az örömet, derűt, amit a fogékony és érzékeny gyermek lélek kíván, hanem olyat is, amikor nem csak megoltják a gyerekekben ezt a vágyat, szomjúságot, hanem egyenesen meg is ölik. És hihetetlen kárt tesznek, életre szóló kárt tesznek. Melyek ezek a szülői tulajdonságok? Hát legelőször is az igazságtalan bánásmód, az igazságtalanság, amit a gyerek tökéletesen meg tud állapítani. Szeretnék ismét olvasni ebből a könyvből, a 194. oldalról, a következőket mondja. A gyermekek észreveszik és megérzik a legkisebb igazságtalanságot is. Némelyik úgy elcsügged, ha ilyesmit tapasztal, hogy később sem a hangos parancsnak nem engedelmeskedik, sem a büntetés fenyegetésével nem törődik. Tehát a gyerek kívülről konoknak látszik. Konoknak és keménynek. Mert így olvastuk, hogy sem a hangos parancsnak nem engedelmeskedik, sem a büntetés fenyegetésével nem törődik. És balga szülő azt hiszi, hogy a gyerek kőkemény, makacs, gonosz, és nem jön rá, hogy egy lelki görcs van a gyerekben, és azért ilyen. Nem jön rá arra, hogy a gyereket valahol valami megsebezte belül, és most ő begubódzott és bekeményített. Megkérdezem, jó dolog, ha ez egy gyerek már ilyen pszichikai traumákat él át gyerekkorban? Csak úgy teljesen tárgyilagos ésszel gondoljuk végig. Tehát ilyet nem szabad a gyereknek okozni. Azt mondja, a gyermekek észreveszik és megérzik a legkisebb igazságtalanságot is, ha már elkövette a szülő, tegye jóvá. Nyugodtan ismerje, hogy hibáztam, vagy ne arra úgy ingerült voltam, vagy bocsáss meg a gyereknek is, vagy hallgassa meg a gyereket, mikor ő elmondja az ő ellenkező észrevételét, és ha igaza van, a gyereknek ismerje el. De ne hagyjon ott egy ilyen sebet. Azt mondja, némelyik egyesek úgy elcsüggednek, hogy később sem hangos parancsnak nem engedelmeskedik, sem a büntetés fenyegetésével nem törődik. Aztán ugyanilyen óriási hiba a szüntelen szidás. A szóval állandóan csépelni azt a gyereket, örökké mondani, hogy ő milyen, és örökké korholni. Ezzel kapcsolatban is olvasnék 170. oldalról, ezt írja. Amikor a gyermekek rosszat tesznek, bűntudatuk van. Megalázottnak és lehangoltnak érzik magukat. Ugye, hogy erre nem is gondolunk? Azt hiszük, hogy ez a komisz kölyök elkövette a rosszat és örül neki. Pedig hányszor úgy van, hogy a gyerekben is bűntudat van, megalázott, lehangolt. Ha durván leszidják őket hibájukért, ez gyakran azt eredményezi, hogy titkolódzóvá és konukká válnak. Olyanok lesznek, mint a rakoncátlan és fékezhetetlen kiscsikók, mintha csak eltökélték volna, hogy rosszak lesznek és nem törődnek a szidással. Tehát így tűnik a gyerek kívülről,
De belül tulajdonképpen mi van, hogy ő maga is lehangult, és kétségbe esett, és nem bír maga kimászni. De ezt nincs lelki ereje megmondani, vagy bevallani, vagy beismerni. Na most, ha erre jön rá egy durva szidás, tehát nem megfelelően kezelik, akkor a gyerek teljesen megvózik, és olyan lesz, mint egy rakoncátlan, fékezhetetlen kis csikó, és akkor ugye jön az a kedves szülői mondat, hogy én nem tudok mit kezdeni veled, rettenetes ez a gyűlök, ez borzasztó. Ugye intézette adlak meg, menj világán, meg tudom is, hogy mit következnek. Pedig a lelki görcsöt ki kellene szépen hozni, és szépen rávezetni, hogy fel tudja dolgozni a hibát, ami elkövetett, meg tudja bánni, reménységet kapjon, hogy ő tud más lenni, és érezze a szeretetteljes szülői megbocsátást, és akkor ezek a borzasztó következmények nem állnak be. Tehát azt hiszem, ugye belátjuk azt, hogy sokszor mi felnőttek barbárok vagyunk, hogy gyerekek, ez barbárul tudatlanok, és avatatlan kézzel nyúlunk hozzá, mert a legelemibb érzék és felkészültség hiányzik sokszor a gyerekekkel való bánásmódhoz. Sokszor egy gyerek, akit folyvást megszítnek a hibájáért, az végül egy kétségbe esik belülről, és ő maga is úgy érzi, hogy nem tud más lenni, és ezt egy látszólagos makacság mögé rejti. Van egy nagyon szép mondat még ebben a könyvben, egy másik helyen, azt mondja, hogy az állandó feddés megzavar, de semmit nem jobbít. Az állandó feddés megzavar, de semmit sem jobbít. És utána mond még egy gyönyörű mondatot, azt mondja, a virágok sem fejlődhetnek zord viharos szélben. A gyermek lélek legaljább olyan érzékeny, mint egy nyíladozó virág. Az ilyen légkörben nem tud fölnőni. Akkor nézzük tovább, kérdezzük meg most azt, hogy a hibák kezelésénél mi történik, ugye, mert eddig a pozitív gyermeki tulajdonságokról volt nagy rész szó, hogy ezeket meg ne oltsuk, sőt, meg ne öljük, és meg ne sebezzük a gyereket már kicsin gyerekkorában. Most pedig szóljunk arról, hogy a hibákat hogy kezeljük, és hogy melyek azok a szülői tulajdonságok, vagy hozzáállás, amivel a hibák kezelésénél lehet nagy kárt okozni. Ugye mondtuk, hogy például a kisebbeknél ez ilyen bolondos szeszély. Például nagyon sokszor úgy jelentkezik, ugye tehát az a bizonyos megszelidítetlen akarat úgy jelentkezik, mint egy bolondos szeszély. Sokszor ennek a megnyilatkozási formája az, hogy eszméletlenül lármáznak, és nem bírják abba hagyni. Máskor mindent szétrakodnak és szétszórnak, és az egész házat beterítik. Nyilvánvaló, hogy ezt így nem szabad hagyni. De hogyan kezeljük? Ez a kérdés. A másik, amit mondtam, hogy a nagyobb gyerekeknél már céltudatos törekvésről, az önző kívánságnak a mindenáron való érvényesítésről van szó, el akarja érni a célját, ami viszont káros, helytelen, maga számára elkölcsileg helytelen. És ezeket hogyan kezeljük? És most szeretnék egy szomorú és megdöbbentő mondatot mondani, hogy nagyon sok szülő egyszerűen nem hajlandó ezekkel foglalkozni és ezeket kezelni, mert kényelem szerető, vagy gyáva. A másik ok pedig a szülői elfogultság és az oktalan szeretet. Tehát a szülők óriási része fel se veszi a küzdelmet ezekkel, egyáltalán nem foglalkozik velük, hagyja szabadon, mert vagy az egyik ok az, hogy kényelem szerető, és ő egyszerűen ezzel visszariad ettől a feladattól, hogy ő ezzel bajlódjon, a másik ok pedig az elfogult, oktalan szülői szeretet. Az egyik érzelmi megalapozottság, a másik meg a kényeletből szállhat, és mind a kettő ugyanahhoz vezet, és óriási kár. Most szeretnék bibliai példát mondani arra, amikor valaki kényelem szeretetből egyszerűen nem foglalkozik a gyermekei fegyelmezésével és helyesbítésével, hanem hagyja őket, ahogy menjenek. Mondom, sokan kitalálják, hogy kiről van szó, Éliről. Éli főpapról a bírák korában. Most ez az Éli főpap a Biblia egyik legszimpatikusabb alapja egyébként, nem? Szóval valahogy úgy érzi az ember, hogy egy ilyen nagyon szelíd öreg ember volt. Ahogy olvassuk a róla szóló leírást bírák könyvében, és például a gyermek Sámuelt milyen szépen nevelte, milyen szeretett kapcsolat volt, ugye Izrael későbbi legnagyobb prófétája és Éli között. És mégis, én nekem mindig ez az egyik legmegrázóbb dolog, hogy ez az Éli a legszigorúbb isteni büntetés alá esett, és ez az Éli iszonyú kárt okozott a népének, és mivel? Egyetlen egy dologgal, a kényelem szeretetével, az önző kényelem szeretetével. Nagyon tudta, mi az igazság, nagyon tudta, mi az igazság. Szóban el is mondta egyszer, de semmiféle erélyt és szülői és főpapi és a nép vezetői tekintélyét nem érvényesítette a gonoszsággal szemben, hogy azt megfékezze. Szeretném olvasni szó szerint a Bibliából. Sámuel első könyve, második fejezetéből szeretném olvasni, hogy
az Istentől hozzá érkező megrovásnak a szavai pontosan hogyan hangzottak, mert ez roppant tanulságos. Tehát Sámuel első könyve második fejezetéből, a 23. verstől a 25. A fiai már felnőttek, el tudják képzelni az emberek, hogy milyenek lehettek gyerek és fiatalkorukban, ugye beállították őket a papságba, és hadd olvassam ezt szó szerint, hogy milyen dolgokat műveltek. Ugye először is azt mondja, hogy erőszakkal vették el az áldozati hús legjavát, szóval nem a törvény szerint, durva erőszakkal. Aztán a következő versben pedig azt mondja, a 22. versben, Éli pedig igen vén volt, és meghallotta mindazt, amit fiai cselekszenek az egész Izraellel, hogy az asszonyokkal hálnak, akik a gyülekezet sátorának nyílás előtt szolgálnak. Előzőleg azt mondja a Biblia, hogy mindezekkel a cselekedeteikkel megutáltatták az Istennek áldozatát a néppel, megutáltatták a templomhoz járást, és erre Éli hogyan reagált. Figyeljük meg ezt a reagálást, tudta-e, hogy mi az igazság, tudta-e, hogy mi a súlya annak, amit a fiai tesznek, és nézzük meg, hogy mit tett. Mondta azért nékik, miért cselekszetek ilyen dolgot? Mert hallom a ti gonosz cselekedeteiteket mind az egész néptől. Ne tegyétek, fiaim, mert nem jó hír az, amelyet hallok. Vétkessé teszitek az Úrnak népét. Ha ember embertársa ellen vétkezik, megítéli az Isten. De ha az Úr ellen vétkezik az ember, ki lehetne élette közben járó? Megkérdezem, intelligens ember volt ez az Éli? Pontosan tudta, hogy miről lesz, hogy gonosz cselekedetek, és mind az egész néptől hallom. És azt mondta, hogy vétkessé teszitek az Úrnak népét. Ezt is tökéletesen fölfogta. És azt mondta, az ember ellen vétkezik. Megítéli az Isten, de ha az Úr ellen vétkezik, ki lehetne közben jársz. Szóval teljesen tisztában volt a dolgok súlyával, és mivel intézte el? Ennye-bennye. Hát ne tegyétek, fiam, nem jó az a hír, amit hallok. Mit kellett volna tennie? Azonnyomban leváltani a papságból. Ez a minimum. Azonnal eltávolítani onnét egy pillanat alatt. És a legszigorúbb atyai tekintéllyel fellépni, és az Isten törvényében megszabott módon eljárni velük szemben. De Éli, nyilván korábban is ugyanezt tette. Ennye-bennye, ne tegyétek, fiaim. De semmilyen módon ténylegesen az ő atyai felelősségét nem gyakorolta, és hadd olvassam, hogy ezután az Isten még mit mondott neki. Olvassam a második fejezet 29. versét. Ezt mondta az Isten, még ezt üzente Élinek, miért tapossátok meg az én áldozatomat, amelyre rendeltem-e hajlékban, és te többre becsülöd a fiaidat, mint engem? Azt mondta, a fiaid iránti engedelékenységből áthágod az Isten törvényét. És erre vezeted az egész népet. Aztán még később, hadd olvassam a 3. fejezet 13. verséből, Sámuel által ezt üzente, mert megjelentettem néki tudnilik Élinek, hogy elítélem az ő házát mindörökre az álnokság miatt, amelyet jól tudott, hogy miként teszik utálatosokká magukat az ő fiai, és ő nem akadályozta meg őket. Ez volt az a bűn, amit az Isten Élinek felrót, és ami az Éli vesztét okozta. Azt hiszem, hogy van min elgondolkoznunk, hogy itt a kényelem szeretetnek mennyire nincsen helye, és hogy egy szülő mennyire nem teheti meg, hogy azt mondja, hogy én nem fegyelmezkedem őket, ez nekem túl terhes, túl nehéz feladat, majd lesz valahogy. Szeretnék ismét néhány sort olvasni a 159. oldalról. Azt írja, sok szülő határozott ellenszenvvel viseltetik Isten szent szavának elvei iránt, mert ezek az elvek túl sok felelősséget helyeznek rájuk. Jó kemény mondat. Vagy van, kifejezetten ellenszenve, csak hát nem azt kívánja a Jóisten, hogy én ilyen komolyan vegyem meg, én ekkora felelősséget hordozzak meg. De most én mindenkinek az intelligenciás józan értelmére appellálok. Ha van valahol, ahol minden magvetés meghozza a gyümölcsét, nem a gyermeknevelés az? A gyermekére visszahat ő rá, kihat a környezetre, a társadalomra, a leendő családra. Hát akkor vitatkozzunk a Jóistennel, hogy ilyen komolyan veszi a gyermeknevelés feladatát, és ilyen felelősséget ró ránk. Tehát ne tartozzunk ezek közé, akikről ezt írja. Sok szülő határozott ellenszenvvel viseltetik Isten szavának elvei iránt, lázunknak ellenük, mert ezek túl sok felelősséget helyeznek rájuk. Aztán olvasom a 61. oldalról, a következőket írja. Sokan belefáradnak a jó végzésébe.
Amikor rádöbbennek, hogy ez erőfeszítést, állandó önfegyelmet, kegyelemben és ismeretekben való növekedést igényel, és minduntalan váratlan veszélyekkel kell szembenézniük, tudnélik a gyermeknevelésben, akkor elcsüggednek, feladják a harcot, engedve a lelkek ellenségének. A munkának pedig állandóan haladnia kell napról napra, hónapról hónapra, évről évre, míg gyermekeitek jelleme kialakul, és helyes szokásaik megalapozódnak. Azután a következőt olvasom, 165-166. Oldalról. Rendkívül érdekes vagy, figyelj meg, amit itt is ír. A szülők munkája véget nem érő folyamat. Nem lehet az egyik napon lelkesen végezni, a másik napon pedig elhanyagolni. Sokan készek elkezdeni, de nem hajlandóak kitartani benne. Égnek a vágytól, hogy valami nagy dolgot tehessenek, valami nagy áldozatot hozzanak, de visszariadnak a mindennapi élet apró dolgaiban tapasztalható szakadatlan gondoktól és az erőfeszítésektől, hogy a csökönyös rossz természetet állandóan javítgassák, a jóra minduntalan ösztönözzenek, és hogy alkalmazzák a feddést és a bíztatást, ami a nevelésben nélkülözhetetlen. Azt szeretnék, ha a gyerekek egyszerre javulnának meg, és egyetlen ugrással elérve a csúcsot tökéletes jelleművé formálódnának. Nincs türelmük a lassú, egymást követő lépésekkel való bajlódásra, és mivel reményeik nem válnak valóra azonnal, csalódottak lesznek. Minden ilyen szülő merítsen bátorságot az apostol szavaiból. Ne fáradjatok meg a jó cselekedetekre. Emlékszem, csak hogy megjegyzem egy pillanatra, hogy egyik unokatestvéremnek volt egy kisfia. Egy nagyon jó, határozott nevelő volt az édesanyja és az apa is. De hogy se kifogtak egy olyan gyereket, körül emlékszem, az édesanyja azt mondta nekem, hogy más szülő azt mondja, néha egy kicsit felszabadul, de én nekem olyan fiam van, akit még soha senki egy órára el nem vállalt. Nem lehet senkire, nem lehet bízni, mert olyan fékezhetetlen és veszedelmes és kiszámíthatatlan gyerek, hogy mindenki fél és senki nem vállalja el. X-szer hívták be az iskolába, mert bokárukta a gyereket és a mentők vitték el, és ehhez hasonló történetek vége láthatatlan sora. Még egész pici gyerek volt, emlékszem, ült az édesanyja karján, valamilyen családi összejövetel volt, rokonok mentek oda sorba elbúcsúzni, bocsánat, de ő mindenkit leköpött egy biztos mozdulattal, szóval egy fantasztikus kis kölyök volt. És a szegény édesanyja az azt mondta, ezt a gyereket senki más nem szereti, csak én, mert ez egy olyan nehéz gyerek. De fáradhatatlanul ment a nevelés. Apa anya részéről kiváló ember lett belőle. Kiváló ember lett belőle. Egy olyan, hogy minden káros szenvedélytől mentes, kötelességtudó, életben helyét megálló ember. Jó kemény akaratereje van. Lett belőle egy kiváló építésvezető, aki hatalmas nagy épületeket épít külföldön, és kézbe és marokba tudja fogni az egész vállalkozást. Ide terelődtek az energiái, de a szülők mindent kineveltek belőle, amit ki kellett nevelni. A fáradhatatlan napról napra, hónapról hónapra, évről évre előre haradó erőfeszítésen. De ez az, amitől nagyon sokan visszariadnak. Azután szóljunk a másik végletről is. A másik pedig ez, amikor az elfogultság, a szülői elfogultság, tehát egy érzelmi ok, ez az, amiért a gyermeket nem neveli napról napra, évről évre, mert hát az elfogult szeretet nem engedi meg, hogy ő fegyelmezze az ő kis gyermekét. Megint csak egy bibliai példát szeretnék idézni, és ez nagyon nagy intelem, hogyha olyan valaki is elkövette, mint ez a nagyon intelligens, tiszteletre véltő főpap éli ezt a hibát, akkor gondolom, minket is fenyeget az a veszély, és mi is elkövethetjük. És ha egy olyan kiváló valaki is elkövette a másik hibát, amiről most szólok, mint Dávid, az Izrael király, az ihletek, zsoltárok szerzője, akkor van mit elgondolkoznunk, hogy itt ne kövessünk el hibát. Szeretném idézni Királyok első könyve első fejezetéből a 6. verset. Dávid egyik fia volt Adónia, aki szerencsétlen apja már, hála Istennek, ezt nem érte meg, csak azt, hogy föllázott ő is ellene, de a halálát már nem. De ez az ember is így fejezte be az életét, és hogy az Adónia, aki aztán nagyon csúnyán viselkedett az apjával,
mi volt a háttere mindennek az egésznek, ugye az Absalom az másik eset, az Adónia, ez egy másik fia. A következőt szeretném olvasni, hogy egész röviden a Szentírás sokszor ilyen apró megjegyzésekben nagyon sokat mond. Királyok első könyve első fejezetéből szeretném olvasni a 6. verset, ezt mondja Adóniáról. Akit az ő atya soha meg nem szomorított, ezt mondván, miért cselekszem így? Elég nagy baj volt. Azt mondja, az ő atya soha meg nem szomorította, mondván, miért cselekszel így? Nyilván lett volna miért kérdezni gyerekkorába, ifjúkorába. Mi lett az eredmény? Aztán ő jól megszomorította az apját. Tehát ez egy óriási hiba, hogy meg nem szomorítani soha, és meg nem kérdezni, hogy mit cselekszel így, érzelmi elfogultságból. Szeretném olvasni a 160-161. Oldalról a könyvből. Azért mondom a lapszámokat, mert látom, hogy vannak, akik följegyzik, és szeretnének utána olvasni. Ezt írja. A szülői hanyagság bűne majdnem egyetemes. Az elvakult szülői szeretet a helyes gyermeknevelés legnagyobb akadálya, mert meghiúsítja az Isten által kívánt fegyelmezést és nevelést. Időnként úgy tűnik, hogy a szülők teljesen elveszítik józan gondolkodásukat a kötődés miatt. Pedig nem más ez, mint a gonosz kénye kedvének kiszolgáltatni a gyermekeket, az úgynevezett szeretet álruhájába bújtatva. A szülők állandóan abban a veszélyben vannak, hogy ösztönös érzelmeiknek adják át magukat, még ha az Isten törvényébe ütközik is. És most jön egy megrázó mondat, sok szülő engedi meg a gyermekének azt, amit Isten tilt. Tehát azt mondja, olyan nagy az elfogultság, hogy még ha Isten törvényébe ütközik, akkor sem mondja, hogy stopp. És akkor sem kérdezi meg, hogy mit cselekedtél. Sok szülő engedi meg gyermekének azt, amit Isten tilt. Nyilván ilyenkor megint érvényes, amit Isten élének mondott, te többre becsülöd a fiaidat, mint engem. És azután még egy nagyon érdekes, érzékeny megfigyelést hallgassunk meg. Sok szülő részéről egészen természetes, hogy a saját gyermekeivel kivételezzen. Egészen természetes. És kik vannak a legnagyobb veszélyben? Különösen azok tekintik gyermekeiket a többi gyermek felett állónak, akik magukat is kiemelkedő képességek birtokosainak tartják. Tehetséges emberek, okos emberek. Ennél fogva sok mindent, amit másoknál szigorúan megrónának, saját gyermekeiknek elnézik, sőt eredetiségnek és szellemességnek tekintik. Míg számukra ez a részrehajlás természetes, a valóságban igazságtalan és keresztényetlen. Csak megemlítem, egyszer egy szülőtől hallottam, ismétlem, egy általam nagyon becsült, nagyon értékes szülőtől, mégis beleesett ebbe a hibába. Azt mondta egy kis nem titkolt büszkeséggel, hát a mi gyerekeink nem tucat gyerekek. Vigyázzunk ezzel!

95-96. oldalon ezt olvasom. Nagy kárt okoz a határozottság és elszántság hiánya. Ismertem szülőket, akik azt mondták gyermekeiknek, hogy nem kaphatod meg ezt vagy azt, aztán megenyhülve úgy érezték, hogy túlzottan szigorúak voltak, és mégis megadták nekik, amit előzőleg megtagadtak. Gyakori szülői tulajdonság? Nem, fiacskám, nem eszeltett fajlaltod, oda van a torkod. Még egy-két kör könyörgés, a gyerek megkapja, vagy ehhez hasonló dolgok. Na most nézzük meg, hogy mi ebben a veszély. Egy nagyon súlyos mondat jön ezután, azt mondja, ezzel a viselkedésükkel élethosszig tartó károkat okoztak. Na ki hinni el? Élethosszig tartó károkat okoztak. Nézzük a következő mondatot, megindokolja. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk a lélekben uralkodó egyik nagy törvényszerűséget, miszerint a vágyva vágyott dolgok utáni törekvés, ha minden kétséget kizáró módon, minden reményt kioltva határozottan megtagadják, akkor megszűnik, és a gondolatok másfelé terelődnek. Ám, amíg csak egy szikrányi remény is van azt megszerezni, addig az ember további erőfeszítéseket tesz, hogy hozzájusson. Ez az emberi lélek egyik törvénye. Ha az a dolog egy helytelen dolog, a gyerek egészségének, lelkének káros, Isten törvénye ütközik, akkor ha a szülő határozna, azt mondja, hogy nem is látja, hogy egy szikrányi remény sincs, hogy ő elérje, azonnal fel is adja, és a gondolatai másfelé terelődnek, és a lelke felszabadul. De ha érzi a szülő viselkedésén, hogy még puhítható, és levehető a lábáról, akkor nem gyugszik, nem hagyja a kisörtök addig, amíg a célját el nem éri. Na aztán most nézzük, hogy mi jön ebből. Amikor a szülőknek szükséges közvetlen parancsot adniuk, az engedetlenség büntetése olyan magától értető legyen, mint a természet törvénye. Az ilyen szilárd irányítás alatt álló gyermekek jól tudják, hogy ha valamit tiltott számukra, az semmilyen csellel vagy erőfeszítéssel nem szerezhetik meg. Így módon már korán megtanulnak engedelmeskedni, és ezáltal sokkal boldogabbak lesznek. A határozatlanul nevelt és elkényeztetett gyermekek állandóan arra számítanak, hogy akár rábeszéléssel, akár sírással és duszogással, de sikerül kierőszakolniuk kívánságuk teljesítését, vagy végső esetben megkockáztathatják az engedetlenséget is, anélkül, hogy el kellene szenvedniük az érte járó büntetést. Ezt a gyerek magában pontosan tudja. És most jön egy nagyon fontos dolog, figyeljük meg, így állandó vágyakozás, reménykedés és bizonytalanság állapotában élnek, ami nyugtalanná, könnyen ingerelhetővé is elégedetlenné teszi őket. Észreveszünk, milyen érzékeny megfigyelés ez? Azt mondja, a gyerek határozottan, hogy semmilyen csellel, semmilyen zsarulással, mert ez nem helyes, és ez nem jó, és az nem. Meg is nyugszik, föl is szabadul, nem kínozza többet a vágy. Elterelődik a figyelme, teszi a dolgát. De ha ezt érzi, belül mit olvastunk, mi lesz a gyerekkel? Mert tudja, hogy így kell próbálni, egyszerűen még a rafinéria is kiélesedik benne, hogy azon jár az esze, hogy hogy kerülje jobbról, balulról, előről, hátulról, hogy mégiscsak elérje azt, ami pedig rossz. És még azt is forgatja az eszébe, hogy mi lenne, csak nem lesz nagy baj akkor sem, ha tiltás ellenére megteszem. Tehát így viszi saját maga a szülő bele abba a gyereket, hogy ezeken járjon az esze. És azt mondja, így állandó vágyakozás, reménykedés és bizonytalanság állapotában élnek, ami nyugtalanná, könnyen ingerelhetővé és engedetlenné teszi őket. Isten úgy tekint szüleikre, mint akik tönkreteszik a gyermekek boldogságát. Ez a helytelen és gonosz félrenevelés okozza ezrek és ezrek lelkismeretlenségét, hitetlenségét és sokak pusztulását, akik pedig keresztény nevet viseltek. Nagyon súlyos, nagyon elgondolkoztató mondatok. A másik hatalmas hiba az, hogy amikor hibát helyesbítenek a szülők, akkor ezt ingerülten teszik. Erről volt szó a múltkor, de még mindig szükséges egy picit kiegészítenünk. Ugye idéztük az igét, hogy ti atyák ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása és intése szerint. Első hallásatán nem is értjük, mi az, hogy ne ingereljétek gyermekeiteket. Ez azt jelenti, hogy sok szülő a saját magatartásával ingerli a gyermeket. Nem csillapítja, nem helyre teszi, nem a jó sínre teszi a gyereket, hanem ingerli a gyereket. Azzal, ahogyan a hibát helyesbíteni akarja. Ugye emlékszünk a múltkor arra a hasonlatra, hogy azt mondta, hogy aki indulatos pofonokkal akarja a gyereket jó útra terelni, az még egy gonosz lelket kiráz belőle, kettőt ráz bele helyette. És mintha a kovakövet kovakővel ütné. Most még hadd olvassak egy-két kiegészítő megjegyzést.

következőket olvasom. Sajnos sokszor inkább felingereljük, mint meggyőzzük a gyermeket. Láttam egy anyát, aki kiragadott kicsinye kezéből egy gyermeke számára kedves tárgyat, aki persze nem értette, hogy mindez miért történik, és természetesen megbántva érezte magát. Aztán veszekedés következett. És amennyire kívülről meg lehetett ítélni, valamilyen súlyos fenyítéssel zárult az eset. Az anya azt hitte, hogy ezzel győzött. Pedig az összetűzés biztosan mély nyomot hagyott a gyermek lelkében, amit nem lehet egykönnyen kitörölni. Az oktalan szülő nem gondolta végig, hogy milyen hatása lesz tettének, hogy durva, szenvedélyes viselkedése a legrosszabb indulatokat ébresztette a gyermek szívében, amelyek minden hasonló alkalommal újra élednek, és egyre csak erősödnek. Ez aztán mély lélektani elemzés, ugye, hogy mi megy végbe, pedig milyen gyakori szülői magatartás, ugye oda rohan, és maga indul, kikapja a kezéből, nem is érdekli, a gyerek érti, vagy nem, mert ezt mondtam, akkor a gyerek visszaveszekszik, mert megbántva érzi magát, de miért vetted el, de nekem az kell, és stb. Akkor ráveszekszik, még akkor parázs veszekedés, a vége esetleg elveri, vagy megbünteti, és akkor a szülő diadalítás, hogy ő győzött. Közben pedig hatalmas kárt tett a gyerek lélekben. És azt mondja, hogy majd ugyanez a magatartás fel fog éledni a gyerekbe legközelebb, mikor jön az újabb jelenet, és ahányszor ismétlődik, annyiszor erősödik. És beláthatjuk, hogy már is ott maradnak a pszichikai sérülések, ott maradnak a rossz reakciók a gyermek lelkében a továbbiakra. Azután a következőt olvasnám 168. oldalról. Gyermekeiteket mindig szeretettel utasítsátok rendre. Ne engedjétek, hogy addig csináljanak valamit, amíg fel nem bosszantanak, és akkor megbüntetitek őket. Az ilyen rendre utasítás ahelyett, hogy orvosolná, csak fokozza a rosszat. A rosszalkodó gyerek felé kinyilvánított indulat csak olaj a tűzre, és a legrosszabb érzelmeket hozza a felszínre. Vigyázzatok, hogy ne emeljétek fel hangotokat. Ne veszítsétek el a legkisebb mértékben sem az önuralmatokat. Egy szülő, aki gyermeke megrovása közben indulatnak ad helyet, hibásabb, mint a gyermeke. Na, ezen a ponton egy kicsit megértjük, hogy egyesek egyenesen megharagszanak az Isten ígére, és azt mondja, túl sokat kíván. Na, hát szóval mi tőlünk szülőktől már annyit kíván, hogy ez nem, hát szóval inkább szóba se állok, mert ez túl sok. De megint azt mondom, ne engedjünk ennek az érzésre, gondoljuk végig, igaz vagy nem igaz, logikailag végig gondolható, vagy nem gondolható végig, hogy mi ennek a következménye. Hát egy szülőnek a rosszalkodó gyermekével szemben tökéletesen meg kell őrizni a nyugalmát, még a hangját sem emelje föl. Mint az igazság és a jó akarat mozdíthatatlan, de szilárd és határozott kezű őre, és a gyerek mi olyan jó akarója, akkor is úgy bánjon el. Olvasnám a 179. oldalról. Azt mondja, hibásabb, mint a gyereke. Mikor jó indulatosan helyre teszi, hát igencsak elgondolkoztató. Azt mondja, beszéljetek mindig nyugodtan, komoly hangon, ami az indulatoknak még a leghalványabb árnyékát sem fejezi ki. Nincs szükség hangos szavakra a haladéktalan engedelmesség eléréséhez. Ne veszítsétek el a jó befolyásotokat ingerültséggel és szidással. Mit csinál a szülő? Az ingerültséggel és a szidással elveszíti a jó befolyását. Lehet, hogy látszólag ő győzött, mert ő az erősebb. De a befolyását elveszíti a gyerekre. Azt mondja, irányítani kell őket, nem pedig szenvedélyeket kavarni bennük. Na, erre vonatkozik az, hogy neveljétek és ne ingereljétek. Azt mondja, irányítani kell őket, nem pedig szenvedélyeket kavarni bennük. Bármennyire is ingerültnek érzik magatokat, hát reális ez a könyv, azt mondja, persze van ilyen, hogy a szülő is belül érzi, és ingerültnek érzi magát. Azt mondja, de vigyázzatok, ezt még a hangkordozásotok se árulja el. Hát egy felnőttnek ezt helyre kell tenni magában, és nem hagyni, hogy a felszínre jusson a gyerek kárára. Azután még egy összefoglaló mondatot idézek végül az 57. oldalról. Egy klasszikus, rövid, tömör mondat. Azt írja, meg kell tanulnunk szilárd kézzel megfékezni a rosszat, minden türelmetlenség és szenvedély nélkül. Ez a kívánalom. Meg kell tanulnunk szilárd kézzel megfékezni a rosszat, minden nemű türelmetlenség és szenvedély nélkül. Ez a magas léc a szülő számára. Azután még egy szót a folytonos szidásról.
Emlékszem, egyszer fiatal koromban valahol hallottam egy ilyen beszélgetést, és ott egy ilyen, hát már ilyen tisztes, meglett, már gondolom felnőttkorú gyerekkel rendelkező anya nagy buzgalommal és nagy határozottsággal fejtegette, egy tanárnő volt egyébként az illető pedagógus, hogy hát ha nem is mindig vesszővel verjük meg a gyereket, mert a vesszőre nincs mindig szükség, de legalább szóval. Én nagyon fiatal voltam, de nem bírtam megállni. Hallgatag ember voltam akkoriban, nem nagyon szóltam ilyesmihez hozzá, de ezt nem bírtam ki. Úgyhogy szóltam, és azt mondtam, a szóval verés mindennél rosszabb. Ugye emlékezünk arra, hogy példabeszédek könyve mit mond, hogy mint a jobb lakni a tetőnek ormán, mint a háborgó asszonnyal egy közös házban, vagy mint a szüntelen való csepegés olyan a morgó asszony. Na most ez nem csak a férnek ilyen, de a gyereknek is ilyen. Szóval ha az apa csinálja ezt, ha a fér csinálja, ilyen szóval verni, szóval szidni, mint a záporeső. Iszonyatos hiba, borzalmas hiba. Most hadd olvassak megint a könyvből egy pár nagyon szellemes és találó megjegyzést ezzel kapcsolatban. 194. oldalon. Azt mondja, akik Krisztus iskolájában tanulnak, soha nem beszélnek majd szigorú, méltatlankodó hangnemben, mert az ilyen modor sérti a fület, fárasztja az idegrendszert, fejfájást okoz, és olyan hangulatot teremt, amely lehetetlenné teszi a gyermekek számára, hogy megfékezze indulatait. Gyakran éppen ez az oka, hogy a gyerekek tiszteletlenek szüleikkel szemben. Az ilyen szüntelen való szidás, morgás, méltatlankodás. Valaki tapasztalta, hogy segített? Még a gyerek feleselését se tudja leállítani. Tehát vigyázat, azt mondja, mit csinál ez? Azt mondja, sírti a fület, fárasztja az idegrendszert és fejfájást okoz, és a gyerek számára lehetetlenné teszi, hogy ebben az idegesítő, megzavart légkörben gondolkozzon, vagy bármit magán változtasson. Még a 19. oldalról is, ez különösen tetszik nekem, amit most szeretnék olvasni, azt írja, azokat, akik gyerekeket oktatnak, kerülniük kell az unalmas eszmefuttatásokat. Tudjuk ugye, hogy a prédikáló szülők. Hosszan, magyarázza, mondja magáit, súlykolja. Azt mondja, legyenek rövidek és lényegre törődek. Ha sok a mondani való, osszátok fel inkább többszöri rövid elmondásra. A kevés, de érdekes szó hatásosabb lesz, mint az egész egyszerre. Erre mondom azt, az okosság sehol nem árt, különösen fontos a gyereknevelésben, nem baj, ha egy szülő még szellemes is. Találja el a szót, érdekesen mondja, amit mond. És ne sokat egyszerre. Azt mondja, a hosszú prédikációk megterhelik a gyermekek értelmét, a túl sok beszéd egyenesen a lelki tanítás meggyűlöléséhez vezet, ugyanúgy, mint ahogyan a túl sok evés a gyomrot megterhelve az ételhez való megundorodáshoz. Hát ezt a hatást ne akarjuk kiváltani a gyerekekhez. Rövid, lényegre törő, több része elosztva, érdekesen, hatásosan gondoljuk meg, ne ösztönösen beszéljünk. Azután a következő, amire szeretnék utalni, hogy nagyon nagy hiba, hogyha a kétségbe esett gyermekeket elmulasztjuk bátorítani. Még vigyáznunk kell a dicsérgetéssel, és mindjárt erről mondok még zárásul pár szót. A dicsérgetés és a megdicsérés és az elismerés és a bíztatás két dolog. Igenis szükség van arra a gyermeknek, hogy megdicsérjük, amiért csak lehet. Elismerjük, amit csak lehet. Jó szívvel, örömmel, bátorításra, buzdításra a gyerekeinknek nagy szükségük van. De ez egész más, mint a dicsérgetés és mint a becsvágy és a hiúság ápolása a gyerekben. Az örömünket mindig fejezzük ki, minden apró kis jó mozdanatnál. A szülő adjon példát a gyereknek arra, hogy ő mindent megköszön, és mindent méltányol, és mindent elismer, ami csak jó, és ami elismerhető. A gyermek léleknek erre hihetetlenül nagy szüksége van. Gondoljunk csak a Jelenések könyvében azok a bizonyos gyülekezeti levelek. A Jóisten megrója az ember, de mindig ott van a bátorítás is, és mindig ott van a tanács is, és az ígéret is. Egy szülőnek ezt nem szabad elmulasztani, ez épp olyan fontos, mint a fegyelmezés. És most még a hiúság szokását hogyan kezeljük. Itt is nagyon komoly mondani valót kell elmondanunk. Megkérdezem, boldog ember egy hiú ember? Boldog ember egy becsvágyú ember? Ugye a becsvágy meg a kisebb rendűségi érzés, az tulajdonképpen egy édes testvérek, szóval csak ugyanannak a dolognak a két véglete. Jó dolog az, hogy ember mindig szerepel, és mindig sóvárogva nézi, hogy másik mit gondolnak róla, és mindig ettől függ,
mint az Iszákos kívánja azt, hogy őt dicsérjék és elismerjék. Jó dolog, ez boldog az az ember, nem? És kicsi gyerekkorban kell, hogy ő tudja, ha jót cselekszik, emelfővel járhat, méltányolják, vagy nem méltányolják, jót mondanak róla, vagy rosszat mondanak neki, a lelkismerete tiszta, ő áll a talpán, és ő egyszerű és természetes, és nem akarja, hogy többre tartsák, és nem akarja, hogy másnak tartsák. És... Szóval ez annyira fontos, hogy a gyereknél erre vigyázzunk, és hogy ezt, ami pedig az öröklött hajlam révén benne van, ne fejlesszük, ne tápláljuk, nem ellenkérezőleg gyógyítsuk is a maga helyére tegyük. Nos tehát, a hiúság szokásával kapcsolatban mit ne tegyünk? Azt gondolnánk, hogy ezek teljesen ártatlan dolgok, de már ezekre is vigyázni kell, egészen kicsi gyerekeknél. 21. oldal. Ne szenteljetek túlzott figyelmet a gyerekeknek, hanem hagyjátok, hogy megtanulják elfoglalni magukat. Ne állítsátok őket a figyelem középpontjába, ne mutogassátok a látogatók előtt, mint csodás tehetségeket vagy jó eszűeket, hanem amennyire csak lehetséges, hagyjátok meg őket gyermeki egyszerűségükben. Ne romoljanak el. Manapság sok gyermek törtető és szemtelen. És ennek az egyik fő oka, hogy túl sokat dicsérgetik őket, okos mondásaikat gyakran emlegetik a fülük hallatára. Gyakori szülői hiba? Ó, de gyakori. Igyekezzetek keveset feddeni, ugyanakkor ne árasszátok el őket dicsérettel és kényeztetéssel. Ugye, de ugyanakkor mondom, ugyanez a szerző mondja, hogy viszont minden, ami valóban elismerhető, ami egy jó, ezt mindig soha ne hagyjuk elismerés is, az öröm kifejezése nélkül. Azután a következőt 93. 94. oldalról olvasom. Hát ugye, mert persze a szülőben is ott van a hiúság meg a büszkeség, szeretne hiú lenni a gyerekére, büszke lenni a gyerekére, és ez a bölcs pedagógiai megfontolások közé emelkedik. A szülőnek is helyre kell ezt magában tenni, mert a gyerekének okoz kárt. Azt mondja, sok családban szinte már csecsemő korban elkezdik a hiúság és önzés magvait vetni a gyermekek szívébe. Aranyos kis mondásokat és cselekedeteiket fülük hallatára emlegetik másoknak, gyakran ismételve, esetleg fel is nagyítva. A kicsinyek megjegyzik, amit hallanak, dagadnak az önteltségtől, és veszik a bátorságot, hogy félbeszakítsák a felnőttek beszélgetését, pimasszá és szemtelenné válnak. A hízelgés és engedékenység csak táplálja bennük a hiúságot, míg végül sok esetben a legfiatalabb uralja az egész családot. Az ilyen félrenevelés miatt kialakult rossz természet nem szűnik meg, amikor a gyermek éretté válik, és bölcsebb ítélőképessége lesz, hanem vele együtt növekszik, és ami aranyosnak tűnt a kisgyermekben, megvetendővé és gonosszá válik a férfiban és a nőben. Érzi az ember, hogy van mi gondolkozni. És még egy utolsó figyelmeztetés, ami ugyancsak nagyon a helyén van, azt írja, ha a gyerekek vonzó külsővel vagy kivételes képességekkel rendelkeznek, nevelésükre még nagyobb gondot kell fordítani, nehogy ezek az adottságok átokká váljanak a számukra. Rosszul használva a talentumokat, képtelenné válhatnak arra, hogy józanul viselkedjenek, a hízelgés, a hiúság és a kérkedés szeretete miatt alkalmatlanná válnak a jobb életre. Ha a gyereknek vonzó külseje van, kivételes adottságai, még nagyobb gondot a nevelésre, hogy megmaradjon a maga természetes gyermeki egyszerűségében, nehogy tápláljuk a hiúságot, a becsvágyat, az önteltséget, mert a gyerek boldogtalan felnőtt lesz. És amit ott dicsért, hogy jaj, milyen ez a kis gyerek, ugye itt elszórakoznak a felnőttek rajta, nem gondolva, hogy milyen kárt tesznek, akkor majd az utálatos és megvetendő lesz, és senkivel nem tud kijönni, és boldogtalanul rója az életútját, és mindig úgy érzi, hogy méltánytalanul bánnak vele felnőtt korában. Meg kell mondanom, fel vagyok háborodva a gyermekszélségversenyeken. Szíve, lelke mélyékből fel vagyok háborodva rajtuk. Iszonyú kártételnek tartom a gyermekek ellen. Szóval sajnos a felnőtt társadalom nagyon esztelen. Miért? Egy gyerekbe már azt kell beleültetni kicsi korában, hogy ő attól különb, és úgy ő, amiért semmit nem tett, és amiben semmi erőfeszítése és saját teljesítménye nincs, amit egyszerűen kapott, hogy azzal kérkedjen is, arra büszke legyen, és többnek tartsa magát másoknál. Hát józan dolog ezt a gyerekbe ezt erősíteni. Szóval az erkölcs az nem szólamokban áll, az erkölcs az a végső alapelvekben van, és azokat a végső alapelveket majd megérhetjük és érvényesítjük kicsi gyermekkorban közben, vagy pedig nagy képmutatás erkölcsről beszélni. Az erkölcsöt nem lehet felnőttkorban, meg kamaszkorban belecsöpögtetni a gyerekekbe valamilyen képmutató, vagy netán vallásos beszédekkel. Azt meg kell alapozni az igazságosság elveivel, kicsin gyermekkortól fogva.
És most akkor, ha hogy lezárjuk a témát, talán azt a kérdést tehetném fel, hogy hogyan érezzük magunkat, mint szülők. Azt hiszem, az elhangzottak igazság előtt kénytelenek vagyunk meghajolni, mert nagyon nehéz vitába szállni velük, de valahol nagyon alázatra késztetnek ezek minket, szülőket is, mert azt érezzük, hogy millió hibát követtünk el, és úgy érezzük, hogy nagyon alkalmatlanok vagyunk önmagunkban, de nekünk is szól a bátorítás szava. Milyen csodálatos, hogy a Szentírásban azt olvassuk, hogy így mondja az ige, hogy minden bűn megbocsátatik az embereknek. És az Istennél a megbocsátás nem csak annyi, hogy az Isten nem haragszik, ahogy sok ember gondolja, hiszen a Biblia szerint még mikor vétkezünk, se haragszik ránk, hanem annál jobban szeret és szán, az nem olyan, mint az emberi harag, hanem az Isten azt mondja, hogy ő megbocsát, a megbocsátásnál a helyreállítást is jelent. Azt, hogy utána, ami teljes szívünkkel hozzá folyamatunk segítségért, megalázva magunkat, belátva a hibánkat, és hogy szeretnénk újat kezdeni, és szeretnénk jobbat kezdeni, és kérjük, hogy segítsen, akkor az Isten nem csak, hogy nem rója föl, hanem mellénk áll, és segít nekünk, tanácsol, bátorít, ösztönös segíts, hogy a lehető legjobbat tegyük. És szeretnék minden szülőt bátorítani, egy sereg hibát elkövettünk is. Azért mit mond a Biblia, hogy az Istennek milyen hatalma van? Újjáteremtő hatalma. Van, amit már nem lehetne későbbi neveléssel helyrehozni, de az Isten újjáteremtő hatalmával lehet. És ha mi megkapaszkodunk az Isten kegyelmébe, és teljes szívünkbe azt mondjuk, hogy szeretnénk jobbat, újat kezdeni, igazán, az Úr tanítása és intése szerint nevelni a gyermekeinket, az Isten mellénk fog állni. És rengeteg hibát ki tudunk küszöbölni, és jegyezzük meg, még ha későn kezdjük is a jobbat, de a gyümölcsét megtermi. Minden jó mozdulat, minden helyes elvek szerinti bánásmód a gyerekkel, az gyümölcsöt terem, az nem hiába való. Ne mondjuk azt, hogy reménytelen a dolog. Hát én szívemből kívánom, hogy minnyájan elgondolkozzunk ezeken a dolgokon, és még sokszor átgondoljuk, sokszor felidézzük, és ne rösteljük mi is, mint a kisgyermek megalázni magunkat, ha tévedtünk, ha hibáztunk, el mindenek előtt a Jóisten előtt, és újra kezdeni. És vegyük fel ezt a fáradtságos munkát nap mint nap. Mert itt aztán tényleg érvényesül az, hogy miközben nevelünk, nevelődünk. És nekünk válik a legnagyobb javunkra, ha a gyermeknevelést lelkiismeretesen végezzük.

Nyissuk meg Bibliánkat az első tesszalonikai levél első fejezete 9. versénél, és onnit szeretném felolvasni alapigénket, ami egy drámai változásról tesz tanúságot, mi ennek a gyülekezetnek az életében megtörtént. Ennek a versnek a második fele érdekes most számunkra. Tehát azt nézzük meg, hogy hogyan írja le ezt a változást az apostol, milyen fő mozzanatot ragad ki, hogy az Istenhez térő emberek életében mi zajlott le. Ezt olvassuk tehát itt a 9. versben. Mert azok maguk hirdetik felőlünk, milyen volt a mi hozzátok való menetelünk, és miként tértetek meg az Istenhez a bálványoktól, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok. A bálványok tiszteletétől vezet az út az élő és az igaz Isten tiszteletéig, Pál apostolnak e szavai szerint. Két fontos különbséget emel ki tehát az ige a bálványok és Isten között. Ez a két fontos különbség, hogy Isten az élő, ez az egyik különbség, a másik pedig, hogy az Isten az igaz. Ez a második különbség. Az a szó, amely itt van a bálvány kifejezés mögött az eredeti szövegben, az az eidolon görög kifejezés. Az eidolon az azt jelenti, hogy valamilyen alak, képződmény, valamilyen árny alak, csalóka kép vagy álomkép. A bálványnak tehát az a fő jellegzetessége, abban összegezhetjük, hogy ez micsoda, a bálvány az, ami nincs. Tehát olyan valaminek a tisztelete, a bálványtisztelet, ami nem létezik, tehát nem arról van szó, hogy valami rossz dolgot tisztelne az ember, hanem olyan dolgot tisztel és val, ami nem létezik, és ez ebben a legszörnyűbb a bálvány tiszteletben. Természetesen a bálványoknak több típusa is van, hiszen a bálványokat mi emberek megpróbáljuk, mármint úgy értem, hogy mi emberek, akik gyülekezetbe járunk, megpróbáljuk valahol kint látni a világban. Ennek is alapvetően azért két kategóriáját szoktuk megkülönböztetni, hogy hát a bálványok azok, amiket a pénzhajhászó közegben az emberek szolgálnak, és az életnek egy olyan élvezete, vagy a pénznek egy olyan bűvölete, ami az embereket magukkal ragadja, hogy ez az, ami a bálvány. Illetve a bálványok másik kategóriája pedig a vallási körökben lelhető fel, amikor olyan képzeteket társítanak Istenhez, ami nem valós, illetve olyan ábrázolásokat készítenek Istenről, amelyet a 10 parancsolat maga tilt, és ezért ezt bálványimádásnak nevezhetjük. De természetesen ezzel nincs megoldva számunkra a bálványimádásnak a kérdése, nem mondhatjuk azt, hogy hát igen, mi mondjuk nem ilyen célokat kergetünk, mint amiről az imént szó volt, és nem folytatunk olyan vallásgyakorlatokat, amelyet a Biblia helytelenít. Azonban a bálványimádás az valójában minden embert megkísért, azt az embert is, aki ezektől valamelyest, az imént felsoroltaktól valamelyest mentes. Mert a bálványimádásnak a lényege az az, hogy olyan célokat kergetünk, amik nem léteznek. Olyan vágyak hajtanak bennünket, amelyeket nem lehet betetőzni, amelyeket nem lehet kielégíteni. Olyan dolgok hajtanak előre bennünket, amelyek egész egyszerűen kielégíthetetlenek, és nincs vége a dolgoknak. Olyan bálványaink lehetnek, amelyek valahol nagyon belül vannak a szívünkben, ott a szívünknek a trónján, amiről nem vagyunk hajlandóak lemondani. Nem vagyunk hajlandóak máshogy gondolkodni ahhoz képest, mert van egy olyan felfogásunk az életről. Van olyan magatartásunk, amelyen aztán mi nem vagyunk hajlandóak változtatni. Vannak olyan rögeszméink, amelyeket föladni képtelenek vagyunk, és akármiről van szó, mindig ezek érvényesülnek a mi szemléletünkben, felfogásunkban, szavainkban. Bármennyire hamis az, bárhányszor is a falnak ütköztünk ezeknek a hiába valósága kapcsán, mégiscsak ezek jellemeznek bennünket. Az én az nagyon nagy úr az életben. Sokszor igaz az, hogy az én az nagyobb úr az életünkön, mint maga az Isten. Akkor, amikor Jézus itt járt a földön, ő azt mondta az egyik tanítványának, pontosabban a tanítványok egy csoportjának, amikor megkérdezték, hogy hát mutass meg nekünk az atyát, ő azt mondta, hogy ha láttál engem, akkor látod az atyát, mert rajtam keresztül ő megnyilvánul. Jézus tehát olyan módon élt ezen a földön, hogy Istent tudta megmutatni nekünk, embereknek,
És nyilvánvaló, hogy bennünket is sokszor nagyon érdekel az a kérdés, hogy mi vajon az embereknek mit mutatunk be, hogy mi kik vagyunk, vagy az, hogy kicsoda az Isten. Nyilván a viselkedésünkben valahol mind a kettő jelen van, hiszen a személyiségünk benne kell, hogy legyen a viselkedésünkben, ez így jó. De az, ami az erkölcsi rend, ami az érték, ami a dolgok mögött ott van, az vajon az, hogy mi milyen természettel születtünk ide erre a földre, és az hogy dübörög át az életünkön, vagy pedig az, hogy az Isten kicsoda, és hogyan váltott meg bennünket, és hogyan teremtett újjá minket. Vajon melyik érvényesül nagyobb módon, nagyobb erővel? Nagyon sokszor igaz az, hogy mi emberek ragaszkodunk a kudarcra ítélt magatartásunkhoz. Én is látok az életben olyan példákat, meg bizonyára mások is látnak az én életemben olyanokat, amikor folyamatosan teszünk olyan dolgokat, amelyek nem célra vezetőek, és egyszerűen nem tudjuk máshogy csinálni ezeket. Gyerekneveléstől kezdve nagyon sok ilyen dolog van. Megpróbáljuk ezt, nem válik be, és akkor azt hiszük, hogy az a megoldás, hogy akkor még jobban, még okosabban próbáljuk, még jobban odafigyelünk, és a többi, és kicsit ez már olyanná válik, mint a primitív népeknek a vallási kultusza, hogy minél cizelláltabban igyekszünk megfelelni bizonyos dolgoknak ahhoz, hogy az áldást megkapjuk, és holott valójában lehet, hogy teljesen máshogy kell a témához viszonyulni, más a lényeg, máshogy kell megragadni a problémát. Nagyon sokszor igaz az az életünkben, hogy a viselkedésünk mögött, ami viselkedés mi általában, mivel Bibliát olvasó emberek vagyunk, meg tudunk magyarázni vallási frázisokkal, kifejezésekkel, hogy ez miért helyes, de ez valójában időnként önzés, ez igazolást nyer. Tehát az, hogy vannak olyan bálványok, amelyek nem annak tűnnek. Vannak olyan bálványok, amelyeket mi hitigazságként élünk meg, a gyakorlati igazságként élünk meg, holott valójában az önzésünknek egy megnyilvánulási formája, amiről nem vagyunk hajlandóak lemondani. A valódi bálványok, tehát elmondhatjuk az eddigi gondolatmenet alapján, tulajdonképpen mi magunk vagyunk. Mi magunk vagyunk, akik azt hisszük magunkról, hogy jók vagyunk. Hogy nekünk alapvetően az életünk az jó, a világ körülöttünk az rossz, nekünk ugyan vannak bűneink, de mi jóra törekszünk, szeretnénk az Istent megtalálni, és ez nekünk az életcélunk, de valahogyan mégsem megy nekünk, de ez bizonyára rajtunk kívülálló okból fakad. A Jelenések könyve 3. fejezetében olvashatjuk a laodíciai levelet, ami nagyon jól ismeretes köreinkben, és ott Jézus elmond egy analízist, hogy mi a probléma, és elmond egy megoldást, hogy ebből hogyan lehet megváltozni. És nagyon érdekes azt végigvinni az életünkön, pontosabban a gondolatmenetünkön, saját gondolatmenetünkön, hogy amikor elolvassuk a laodíciai levelet, akkor az abban leírt problémákra azt mondjuk, hogy igen, így van, tényleg van ez az elhidegülés, a Jézus az ajtón kívül, és a többi. És akkor, amikor megmondja a megoldást, hogy akkor végy tőlem tűzben, megpróbált rajt, és a többi, és hogy térj meg, akkor pedig oda jutunk el a gondolatainkban, hogy hát igen, ezek mind igazak, és tényleg ezt így kell csinálni, de akkor, amikor Isten azt mondja nekem, hogy én térjek meg, hát én, nekem miért mond ilyet az Isten? Hát ezt mondja másnak, akik olyan világiassak körülöttem, akik nem adnak erőt és dinamizmust a kereszténységbe, mondja azt Jézus azoknak. Én nekem azt nem mondja, mert ez rám nem vonatkozik, én nekem erre nincs szükségem arra, amit Jézus mond, mert bizonyára a laodíciai levél az egy általános probléma felvetés, általános megoldást ad, és én, aki pedig a Bibliát igyekszem lelkileg megfogni rám, Jézusnak a tanácsa az nem vonatkozik, mert én áldozata vagyok egy bizonyos közegnek, és én nekem igazából csak egy kicsit jobban kéne tennem azt, amit idáig is teszek. Jézus mást mond. Azért mond mást, mert megtérni nem lehet egyszer az életben. Nem lehet azt megcsinálni, hogy az ember az életében egyszer csak éli az életét, aztán megismeri Istent, megtérés utána hirtelen minden jobbá válik belül a lélekben, hanem egyszerűen az énünkben ható önzés, a vágyak, a hamis célok és a bálványok,
azok olyan elementáris erővel vannak bennünk jelen, hogy nem elég azt mondanunk, hogy nekünk naponta kell megtérnünk, hanem azt kell mondanunk, hogy élethelyzetről élethelyzetre kell megtérnünk, szituációról szituációra, és folyamatosan az életünket Istenre kell bízni, és nem azzal kell foglalkoznunk, hogy hú, de nagyon megtértem én valamikor, hanem azzal kell foglalkoznunk, ahol most vagyunk, és nekünk az énünket meg kell tudni tagadni. A kereszténységnek a lényege az én megtagadása. Nem pedig az, hogy az énnek a késztetéseit hogyan tudjuk úgy lecsiszolni, hogy azok ne bántsanak másokat, és hogyan tudunk erre valami vallási cirádákkal körbeírt terítőt rátenni, hogy ne látszódjon, hogy mi van ott mögötte. A Biblia azt mondja nekünk, hogy mi térjünk meg, és a bálványainkat, önmagunkat hagyjuk magunk mögött. Mi szeretnénk istenéi lenni, és vágyunk utána, de talán sokszor inkább csak felbuzdulásaink és hangulataink vannak, mint mély és érett hitünk. A hangulat és felbuzdulás az nagyon erőteljes tud lenni. Legalább 3 napig eltart. A hit az mélyen gyökerezik az Istenben, sokkal lassabban alakul ki, sokkal inkább összehangoltan épül az életben, mint a múló hangulatok. A hit az tényleg olyan, ami az életünk teljes átformálódását jelenti. Amikor mi emberek teljes szívünkkel megváltozunk, mások leszünk. Mi készek vagyunk a tetteinket is odaadni az Istennek, hogy tegyünk dolgokat. Készek vagyunk odaadni Istennek akár az anyagi javaink egy részét is, de a szívünk, hogy a szívünkön ki az Úr. Hogy ott mi vagyunk az urak továbbra is, vagy pedig az Isten ott át tudta venni az uralmat. Mi bizony könnyen lehet, hogy megelégszünk azzal, hogy a törvény cselekedeteit megtesszük, de belül nem sokat változunk, bár kicsit tisztességesebbek vagyunk, kicsit igazabbak, tiszteljük a törvényeket, az Isten akaratát, de akkor, amikor egy olyan emberrel kéne beszélnem, aki valami ok miatt úgy nekem terhes, vagy nem szimpatikus, vagy nem tudok vele mit kezdeni, akkor magamra kell erőltetnem egy magatartást, mert nem következik a szívemből, és bizony nem, a megtérés nem azt jelenti, hogy én képes vagyok arra, hogy magamra erőltessek olyan dolgokat, amikhez amúgy csodára nincsen semmi kedvem, hanem a megtérés azt jelenti, hogy belül a szívünk megváltozik, és mi emberek mások leszünk, nem pedig arra vagyunk képesek, hogy más képet mutassunk magunkról, mint belül vagyunk, hiszen ugye a Biblia ezt képmutatásnak nevezi, amikor nem a szívünk változik meg, hanem az a kép, amit kifelé mutatunk. Akkor, amikor az ember ténylegesen újjászületik Istentől, akkor a tulajdonságaiban változik meg, nem a tettek szintjén csak. A tulajdonságaiban nagyon belül, és így a Szentlélek alakítja, és nem a gyenge emberi akarat, és nem korlátolt emberi hozzáállás, ami olyan bugyuta megoldásokat tud eredményezni a hitéletnek a gyakorlati szintjén. Ahogyan kezdtük a gondolatmenetünket Pál apostol szavai kapcsán, most ide térnék vissza egy pillanatra, hogy a Biblia istene tehát élő és igaz. Ebben különbözik a bálványistenektől, mert a bálványok azok csak illúziókat tudnak kelteni, illúzióját tudják adni az örömnek és a lelki békének, ami aztán egyszer csak elfoszlik, és akkor annak nem az a megoldása, hogy még megint keresünk bálványt, hanem az Istenre van szükségünk. Az embereknek egyébként többségüknek szükségük van Istenre. Milyen Istenre van szüksége az embereknek? Az embereknek olyan Istenre van szükségük, akire támaszkodni tudnak, ha gyengék. Olyan Istenre van szükségük az embereknek, aki vigasztalást nyújt, hogyha semmi kapaszkodó nincs. Olyan Istenre van szüksége az embereknek, aki erkölcsi tanítást, iránymutatást tud adni, egy elenyésző világban, és tartást, hogy különbek tudjunk annál lenni. Olyan Istenre van szüksége az embereknek, aki a düledező énjét megtámogatja ebben az összeroskadó világban. Ez az Isten, amire szüksége van az embereknek. Isten más.
Isten nem ilyen. Nem ezt az igényt, nem ezt a felszínes dolgot elégíti ki az életünkben. Mert akkor, hogyha Isten nem létezik, csak a tudatunkban, csak képzelődünk róla, akkor tényleg erre képes. Tehát az emberi tudat képes ilyen nem létező támaszokat keresni ilyen dolgokban, arra rátámaszkodik, és aztán olyan bálványt emel az Istenből, akiben soha nem tud csalódni, mert mindig valamilyen titokzatos módon igazgatja az utakat, amit az ember nem tud átlátni, és így mindig az elégedettségünk megvan, és a támaszkodásunk is. De ez még nem maga az Isten megtalálása. A Biblia ennél sokkal mélyebb tanításokat hordoz az Istenről, az Istennel való kapcsolatról, az Isten személyéről. Hiszen az Isten több, mint egy képzet. Tehát Isten nem egy bálvány, nem egy nem létező valaki, akit ki lehet gondolni, mint bármely más vallási kultuszban szerte a világon, és aztán látjuk, hogy abból is fakadhat erő. Tehát nem arról van szó, hogy aki buddhista, az rossz erkölcsű ember lenne. Nagyon sok jó dolgot láthatunk más vallási rendszerekben is bőven. A Biblia ennél sokkal mélyebbre tud mégiscsak hatolni. Istent, hogyha mi a saját biztonságunk, lelki békénk biztosítására használjuk, ha arra használjuk, hogy a világot le tudjuk nézni, mint nálunk rosszabb közeget, akkor nem az Istent találtuk meg, akkor még az ént építjük, és bálványt építünk a szívünkben. Arról írt Pál apostol, hogy az emberek a bálványok tiszteletétől megtértek az élő és igaz Isten szolgálatára. Az Isten szolgálatára térnek meg az emberek. Nagyon fontos ez a dolog. Mi emberek ösztönösen úgy fogjuk fel Istennek a személyét, hogy majd a megtérésünk során igénybe vesszük az Isten szolgáltatásait. Tehát, hogy az Istennek vannak mindenható szolgáltatásai, amiket nyújt a benne hívő emberek számára, és mi pedig a szolgáltatás igénybe vevőiként részesülünk a kereszténységben és Isten kegyelmében. Ugye a modern fogyasztói szemléletben ez nagyon is beleillik, de nem csak ebbe, hanem egyáltalán az egész emberi életfelfogásba, az emberi természetbe. Az alapige nem arról beszél, hogy az Isten egy szolgáltató házat nyit a számunkra a megtérésünk után, hanem arról beszél, hogy mi emberek megtérünk a bálványok tiszteletétől, az én tiszteletétől, az én szolgálatától, az Isten szolgálatához. És ez a döntő különbség az életben. Amikor mi az Isten szolgálni akarjuk. Amikor ez a vágyunk, ez a késztetésünk, hogy igen, én látom, hogy kicsoda az Isten, és én önként szeretném őt szolgálni, én önként szeretném a szívemet alávetni neki, én szeretném azt, hogy olyan legyek, mint ő, szeretném azt, hogy megtérjek, és ne ezek az önző keszekusza érzelmi fordulatok legyenek meg az életemben, ne az önző vágyak teperjék állandóan le az életemet, amikor én mindig megpróbálok valamilyen módon fölállni, hanem azt mondja az ember, hogy én az Istent akarom. Az Istent személyesen akarom szolgálni, és nem az Isten szolgáltatásaira fektetem a hangsúlyt. Ebben az életben, amikor Isten egy képzet gyakran, mármint az ember számára, és nem megfogott valóság, akkor az Isten létének a bizonyossága olyan jeleken alapul, amelyek mindösszesen nem mások, mint mondjuk az élet folyamatainak az értelmezése. Tehát az, hogy mi miért történt velünk a környezetünkben, ez lehet akár a mikroszféránkban is, és lehet akár a makroszférában is, tehát mondjuk az idők jelei témakörébe, ha csak bele gondolunk. Amikor is Isten megnyilvánulása leginkább a külső tények értelmezésében jelenik meg a szemléletünkben. Tehát az, hogy Isten kívül van jelen a környezetünkben, és a mi életünket is ilyen külső hatásokon keresztül vezeti, de belül statikus és mozdulatlan állapotok uralkodnak, és mi szépen úgy vagyunk, mint korábban is voltunk. Isten tehát a külső élethelyzetekben hat, és hat a világtörténelmen keresztül. De Pál apostol másról beszél. Az apostol arról beszél, hogy az élet teljesen átalakul a megtérés nyomán.
Korábban volt egy hiába való életvitel, most pedig van egy Istennek szolgáló életvitel. Isten pedig tehát élő és igaz. Élő abban az értelemben, hogy személyes és ránk hatni képes Isten. Tehát az, hogy képes arra, hogy behatoljon a lelkünkbe, és ott változásokat idézen elő. Isten képes erre, ő élő Isten, és ható Isten, és igaz Isten, tehát nem az érdekeiből fakadnak a tettei, a hozzánk való viszonyulása, nem manipulatív az Isten, hanem igaz. És az, hogy vajon a mi hitünk az milyen, az nem okvetlenül azon mérhető le, hogy mi az Istenhez hogyan viszonyulunk, mert hát ezt akárki el tudja mondani magáról, hanem azon is, hogy az emberekhez hogyan viszonyulunk. Azok sokszor jobban tetten érhetőek. Máté evangélium a 22. fejezetében olvashatunk egy olyan kérdést, amit Jézusnak szegeztek, hogy mi hát a nagy parancsolat a törvényben, olvassuk a 22. fejezetben, és Jézus a 37-es, 38-as versekben a következőket válaszolta erre. Jézus pedig mondta neki, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. Most csak idáig olvasnám, mert azt mondta Jézus, hogy itt kell kezdeni. És utána hozzátette, hogy a második pedig hasonlatos ehhez, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. De most még maradjunk az elsőnél, sőt az ige hátralévő részében erre

Mózes második könyve 20. fejezetéből a második és a harmadik verseket, és a nagyon jól ismert igék a következőket mondják. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgaság házából, ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Egyiptom tehát a szolgaság földje, ahonnét Isten kihoz bennünket, és érdekes módon a Tesszalonikai levélre visszagondolunk, nem csak egyszerűen egy szabadságra, hanem az ő szolgálatába hoz ki. Tehát egyik szolgálatból következik a másik szolgálat, itt a földön nem élhetünk azért olyan független életet, ez önbecsapás lenne. És azt mondja Isten, hogy az életünk innét nyit. Tehát amit Pál apostol mond a Tesszalonikai levélben, hogy megtérünk a bálványok tiszteletéből, vagy imádatából, vagy szolgálatából az élő és igaz Isten szolgálatában, innét kezdődik a kereszténység. És itt nekünk nagyon el kell gondolkodnunk, hogyha itt kezdődik a kereszténység, akkor tényleg kezdjük el. Tehát, hogy akkor amiről itt szó van, azt nagyon komolyan kell vennünk. Döntő változásnak kell lezajlani az életben, azt mondja az Isten, hogy át kell kelni a vörös tengeren. Ami azt jelenti, hogy a lehetetlen megvalósul az életünkben, amikor mi úgy gondoltuk, hogy a mi életünkben lehetetlen az, hogy mi az Isten szolgáljuk, mert nem tudjuk megoldani, mert egyszerűen nincs rá időnk, mert egyszerűen a családunk ezt nem tudja úgy elhordozni, hogy abban nekünk nyugalmunk legyen, vagy nem tudjuk ezt a munkahelyünkkel összeegyeztetni, vagy nem tudjuk a baráti körünkben megszokott szórakozásokkal, kikapcsolódási formákkal ezt összeegyeztetni, és még sorolhatnám. És azt mondjuk, hogy az Isten szolgálata az egy gyönyörű dolog, de ez a mi életünkben nem igazán megoldható dolog, mert hogyha az Istent szolgálnám, akkor az én életem tönkre menne, és tulajdonképpen az én életemet az védi, attól vagyok boldog, és attól vannak meg az anyagi javaim, mert nem az Istent szolgálom, és így tudok gondoskodni magamról, családomról, így tudok kiegyensúlyozott életet élni, mert ha az Isten szolgálatára tenném oda az életemet, akkor ez nem így lenne. Ugye ez az, amikor az ember tudja jól, hogy az Istennek mi az akarata, tudja azt, hogy ő nem él ezzel összhangban, de nem tudja azt, hogy Isten hogyan tud beavatkozni az életbe, hogy ezeket a problémákat megoldja. Ugye ez a helyzet az, amiről az imént beszéltem. És az a lehetetlen valósul meg az első parancsolat szerint, hogyha mi nem tágítunk az Isten ostromlásától, és azt mondjuk, hogy mi szeretnénk neki az életünket alárendelni, és halvány fogalmunk nincs arról, hogy a konkrét élethelyzetben ezt hogyan tegyük, és ha mi nem tágítunk az Isten ehhez való könyörgésben, akkor megtörténik az a csoda, hogy szétnyílik a vörös tenger, és át tudunk menni az ígéret földjére. És ez megvalósul. A zsidóknál nem az volt, hogy Mózes elment Egyiptomba, és azt mondta, hogy gyerünk, megyünk az ígéret földjére, és mindenki összepakolt és mentek. Ez egy nagyon komoly küzdelem volt. Emlékezzünk a 10 csapásra. Fáraóval való küszködésre, a nép meggyőzésének a nehézségeire. Nem így működik ez, hogy szíre-szóra az ember át kell a vörös tengeren. Akkor, hogyha mi úgy érezzük, hogy komoly akadályaink vannak abban, hogy Istennek szánjuk az életünket ténylegesen. És most nem csak azokhoz szólnék ebben a tekintetben, akik a közösségünknek nem a megkeresztelt tagja, hanem azokhoz is, akik igen. Hogyha mi úgy érezzük, hogy komoly akadályaink vannak abban, hogy Istennek szánjuk az életünket igazán, akkor mi egy válaszút elé kerülünk, hogy vagy tovább viseljük az egyre nehezebb terheket, amelyek ránk zúdulnak Egyiptomban, mint ahogy a zsidókra is egyre nehezebb igát vetett a fáraó, vagy pedig hitben megkezdjük a kivonulást. E két dolog között választhatunk a gyakorlatban. És ennek az a feltétele, hogy mi megismerjük személyesen az élő és igaz Istent, és a személyes Isten ismeret vezessen át bennünket arra az őszinte hitbeli meggyőződésre, hogy én az Istennek kívánok szolgálni, és neki akarom az életemet alárendelni. És akkor, amikor ez a folyamat lezajlik az életünkben, akkor olyan dolgok történnek meg, amire nem számítunk, nem lehetünk rá felkészülni.

mert arra senki nem volt felkészülve, hogy a Vörös-tenger ketté nyílik, és ez megtörténik. Olyan dolgok történnek meg, amikre nem gondolunk. Úgy segít meg Isten, ami lehetetlennek tűnik, mert ha kell, akkor tűzoszlop véd meg bennünket, ha kell, akkor felhő, ha kell, a Vörös-tenger szétnyílik, és minden meg lesz az Istenben hívőnek. És meglátjuk ekkor azt az Istent, aki sokkal hatalmasabb azoknál a körülményeknél, amelyekhez képest mi egy aprócska, eltaposható porszemnek számítunk Isten segítsége nélkül, és Isten segítsége nélkül nem tudjuk az életünket úgy élni, ahogyan az Isten akaratából ez következik, nem tudjuk az Isten nélkül Istennek alárendelni az életünket. De ahhoz, hogy ez meglegyen, még egyszer mondanám, ehhez hit kell. Ezt nem pótolja a fanatizmus, nem pótolja az, hogy na, én most aztán, ha megkukulok, akkor is keresztény leszek, hanem ez csak akkor lehetséges, hogyha mi az Istent megtaláljuk, vele személyes kapcsolatunk lesz. Olyan szemekre van szükség, amely az örökké valóságot látja, ami bele tud kapaszkodni a láthatatlanba. És ennek az a feltétele, itt a harmadik vers szerint, hogy ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Hogy mi vállaljuk fel az Isten szolgálatát, és az ezzel együtt járó nehézségeket is. Jézus azt is mondta, hogy a világon nyomorúságotok lesz. Nem azt mondta, hogy ha ti engem követtek, akkor minden rózsaszín lesz, hanem nyomorúságotok lesz. Konfliktus helyzeteitek lesznek, nehéz dolgokon kell keresztül mennetek. Nem értenek meg benneteket. Olyan dolgok között kell választanotok, amelyek között nem szeretnétek választani, amiket együtt szeretnétek ebben az életben fogni. Mégis akkor, hogyha mi ezt hitből tesszük, ezt a választást, és nem erőből, nem fanatizmusból, nem azért, mert a felelősségünk tudatából fakadóan egy erkölcsi kényszerítő erőt érzünk, hanem azért, mert szeretjük az Istent, és az ő szolgálatának mi őszintén alárendeljük az életünket, akkor az Isten onnét nyit utat, ahonnét a legkevésbé várnánk, a tenger felől, ahonnét mi nem gondoljuk. A mi ösztönös késztetéseink arra vezetnek, hogy mi az ígéret földjén ne állampolgárságért folyamodjunk, hanem egy útlevelünk legyen, amivel oda mindig át lehet ruccanni. Mi csak felmutatunk a határon, és már is beengednek bennünket, hogy legyen szabad átjárásunk az Isten országába, de azért Egyiptomba szeretnénk élni. Hogy legyen nekünk az a lehetőségünk meg, hogy amikor szükségünk van, akkor az Isten segítségül tudjuk hívni, tudjunk rá támaszkodni, és kapjunk biztatást, kapjunk megértést az Istentől, de azért az életünket alapvetően Egyiptomban éljük, és Isten országát pedig arra használjuk, hogy egy kis felfrissülésre, egy kis nyaralásra, egy kis kiruccanásra az útlevelünk felmutatásával át tudjunk jönni oda Egyiptomból. De azt olvastuk itt, hogy Isten kihoz bennünket onnét. Nem útlevelet ad, hanem kihoz bennünket, és nem mi jövünk ki onnét, hanem ő hoz ki bennünket, az ő csodálatos és természetfeletti hatalma révén, mert Egyiptom nem hajlandó minket elengedni. Egyiptom viszont megenged valamit. Emlékezhetünk arra, hogy a fáraó megengedett valamit Mózesnek, amivel ő nem elégedett meg. Mit mondott neki? Mit lehet tenni? Elmehettek a pusztába áldozni. Tehát lehet, csomó mindent lehet, csak azért mégis itt legyetek Egyiptomban. Időnként kimehettek áldozni, nem gond, megcsinálhatjátok, de Egyiptomban maradjatok, és legyetek az én rabszolgáim. Ezt megengedi a fáraó, megengedi az ördög. És amit nekünk el kell döntenünk, hogy most mi van ezekkel az idegen istenekkel? Mi van azzal, hogy mi az Isten akaratának merjük-e az életünket alárendelni, vagy ezt nem merjük megtenni, és úgy gondoljuk, hogy nekünk úgy lavírozni kell az emberi akaratok és az isteni akaratok között, mindig afelé mozdulva, ahova éppen az érdekeink vetnek bennünket, vagy az életnek a nehézségei. Nekünk egy nagy kérdésünk az életben, hogy tényleg teljes szívünkből az Isten szolgálatának alá tudjuk-e rendelni a lelkünket. A második parancsolat a 4-től 6. versekben olvasható a 20. fejezetben. Ott ezt olvassuk.
Ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek, de irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják. Ugye ez a parancsolat már nyilván azzal foglalkozik, hogy ha már egyszer kijöttünk Egyiptomból, akkor az Istent meg hogyan imádjuk, tehát, és hogyan ne imádjuk. Mert az ember az nem csak idegen isteneknek tud bálványt készíteni, hanem az élő és igaz Istennek is tud bálványt készíteni. Tehát nem csak a tényleg objektíven nem létező isteneket tudja az ember imádni úgy, mintha lenne, hanem a létező Istent is tudja az ember úgy imádni, mintha nem létezne. Tehát, hogy nincsen bent az Isten ereje a hívő ember életében. Ez az az eset, amikor Istent úgy hozzuk le a mi világunkba, a mi felfogásunkba és életünkbe, hogy hiányzik az ereje. Hogy minden megvan, az összes hittétel pontról pontra, aztán be tudjuk bizonyítani a világ végétől kezdve minden dolgot, csak egy dolgot nem tudunk bemutatni, hogy most akkor az Isten az milyen hatalommal rendelkezik a saját életünkben, és hogy az Isten hogyan tudja a mi önző, önérdeket követő szívünket megváltoztatni, és hogy tudunk szeretni olyan embereket, akik velünk nagyon rossz dolgokat tettek, és akikre nem is gondolnánk, hogy mi képesek vagyunk szeretettel viszonyulni, és amikor velük vagyunk kapcsolatban, akkor nem az én védelem és a másik támadása kerül előtérbe, hanem egy sokkal magasabb rendű gondolkodás. Minden ember képzelet világában létezik egy istenkép, a Bibliában pedig létezik egy másik. És az a kérdés, hogy mi melyiket imádjuk. A Biblia istenképét, vagy az ember istenképét, a sajátunkat. A Bibliát mi emberek hajlamosak vagyunk nagyon szelektíven olvasni. Isten cselekedeteiből szeretünk egy bizonyos részt, másik részt pedig nem szeretjük, vagy úgy szoktuk mondani, nem értjük. Elfogadjuk azt az Istenből, ami megegyezik az istenképünkkel, és értetlenül állunk ott, ahol eltérés van. Nagyon fontos, hogy mi a Biblia istenképét tényleg igazként fogadjuk el. Hogy az, ami ellenkezik a mi ösztönös istenképünkkel, azt is el tudjuk belőle fogadni, ne csak azt, ami eleve egyezik a mi saját személyiségünkkel. Hogyha mi olyan nagyon igazságszerető, úgymond keményen igazságszerető emberek vagyunk, akkor könnyen lehet, hogy a Bibliában azokat a részeket szeretjük, ahol az Isten igazságot tesz, ahol az Isten megbünteti a gonoszokat, ahol az Isten kibontja a nagy dolgokat, és ahol az Isten igazságot szolgáltat. És az az ember, aki pedig olyan látszívű, az meg szereti azokat a részeket, ahol az Isten megbocsát, ahol az Isten méltatlan embereket emel fel, ahol az Istennek az irgalma felmérhetetlen módon megnyilvánul. És a Biblia meg az egész. És mi emberek pedig azt csináljuk, hogy belekapaszkodunk a Bibliának azokba a részeibe, amelyek a mi természetünkhöz hasonlóak, és azt hangsúlyozzuk, és a másikhoz meg nem növünk fel. Nagyon fontos, hogy mi a Biblia istenképét tudjuk elfogadni, és ne magunkat lássuk a Bibliában. Tehát nagyon fontos, hogy mi olyan tulajdonságokkal lássuk meg Istent, mint ami tényleg jellemző rá, és ne csak olyanokkal, mint ami erre szükségünk van. Mert az emberek azt szeretik, olyan Istent szeretnek, aki megbocsátja a bűneiket, aki igazságot tesz azokkal szemben, akik őt elnyomják és méltánytalanul bánnak vele, lehet, hogy majd a végítéletben csak. Olyan Istent szeretnek az emberek, aki megelégszik azzal, hogy egy bizonyos távolságból követjük csak őt, de mi emberek valójában nem akarunk elég közel jönni hozzá, mert azt nem tudnánk elviselni. Mi szeretjük Isten jelenlétének az örömét, de ne legyen megszentelt az a föld, ahol mi állunk. Mi szeretjük az Istent, követjük őt, de azért nem rendeljük alá magunkat teljesen az Isten tiszteletének, szolgálatának, akaratának, hiszen akkor már nekünk is szenteknek kell lennünk.
És ez már egy olyan fázis, amitől az innehajló emberi természetünk az borzasztóan fél, és nem akar ebbe belemenni. Az az ember, aki az Isten szolgálatát akarja az életében érvényesíteni, az kéri az Isten segítségét, de a saját céljaihoz, és nem az Istenéhez kéri a segítséget. Hogy Istenem, én ezt akarom, én ezt elterveztem, én ezt úgy szeretném, és ez tényleg jó dolog, mert mi rossz van ebben, és hát ez biztos, hogy egyezik a te akaratoddal, és kérlek, hogy csináld meg azt, amit én kérek tőled, amit én kigondoltam. Ja, van sok ember, aki azért imádkozik, hogy legyen meg az ő akarata, és az, hogy az Isten akar-e valamit, arról meg nem sok fogalmunk van adott esetben. Képesek vagyunk arra, hogy a saját gondolatvilágunkban, képzett világunkban Istent a saját képünkre és hasonlatosságunkra teremtsük, hogy olyan Isten képünk legyen, amilyet mi szeretnénk. Olyan Istenről van itt szó, ami csak formálisan a Biblia Istene, olyan Istenről, amely nem rendelkezik olyan tulajdonságokkal, amelyekkel, ha mi rendelkeznénk, akkor nem fogadnának be bennünket az örök hajlékokba. Akkor, hogyha mi a Bibliát nem úgy forgatjuk, hogy az bennünket megfedjen, hanem csak a régen jól ismert igazságokat látjuk benne ismét, amikor a Biblia az nem egy lelkünket fölzaklató könyvé válik, hanem egy folyamatos önigazoló olvasmánnyá. Amikor a lélek ereje nem költözik belénk, akkor hogy lehetne örökké élni? A Biblia Istene az nem egy bálvány, az nem egy nem létező Isten, hanem élő Isten. Nagyon fontos, hogy ne meneküljünk el az Isten elől, az elől a fejlődés elől, amit Isten a lelkünkben kíván létrehozni. Isten azt szeretné, hogy mi haladjunk előre, és el kell felejtenünk a bálványainkat. Ott kell hagyni a rögeszméinket, az önmagunkról dédelgetett hamis képeket, amiket igyekszünk védeni, és abban reménykedünk, hogy mi akkor vagyunk hívők, és akkor erősödünk meg ebben, amikor mondjuk valaki, egy ember, akit mi is respektálunk, elismeri ezt bennünk, hanem legyen olyan kapcsolatunk az Istennel, hogy valahol látjuk magunkat. Mi a személyes és élő Istent tiszteljük, és őt szolgáljuk, mert különben az egész hitélet az egy felesleges időtöltés. Az csak az életünknek a kellemesebb itteni átélését szolgálja, de nem az örök életet. Ha azonban a hitünk mögött van egy létező, az életünkbe beavatkozó Isten, akkor ez máshogy lesz, és mi a gyermekeinknek is ezt az Isten képet tudjuk továbbadni. És az énünk folyamatos átadása Istennek, ez az, ami a mi feladatunk. Máté evangélium a 10. fejezetében, a 39. versben Jézus a következőket mondja, tehát a 10. fejezet 39-es verse így hangzik: aki megtalálja az ő életét, elveszíti azt, és aki elveszíti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Nagyon sok mindent elveszítünk a Biblia szerint. Aki elveszíti az ő életét, borzasztó dolognak tűnik ez. Nagyon sok minden olyan van, amiről azt gondoljuk, hogy ez nekünk kell. És a Biblia azt mondja, hogy aki ezeket elveszíti, hogy az az, aki megtalálja a valódi életet. Aki Istenben megtalálja az életnek egy gyökeresen más minőségét, mélységét, az elveszíti, lényegtelennek tartja azokat a dolgokat, amiket korábban fontosnak tartott. Hiszen világos, hogy egyik értéktelen dolog miatt nem vagyunk hajlandóak föladni egy másik értéktelent, de hogyha értéket látunk, akkor azért hajlandóak vagyunk föladni a korábbi vélt értékeinket. Az az ember megtapasztalja az Isten erejét, aki meglátja ezt a különbséget, és meglátja az Isten értékét, meglátja azt az életet, annak az életnek az értékét, ami Istenben van, és ennek készek vagyunk alárendelni magunkat, akkor az Isten hatalmát is megtapasztaljuk. És aztán a 3. parancsolat, Mózes 2. könyve 20. fejezete 7. versében így hangzik, hogy az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Kiépül a tisztelet, az őszinte tisztelet az ember életében, a hívő ember életében, mert az Isten élő személy számunkra. Olyan valaki, aki létezik.
Ugye azt mondja a Szentírás, hogy vigyázzunk, hogy nehogy az legyen, hogy Isten nevét hiába vesszük fel. Ugye hiába az azt jelenti, hogy értelem és tartalom nélkül úgy beszélünk róla, hogy nem ismerjük őt. És így nincs hatása, csak negatív. Istenre hivatkozunk, de ennek sokszor az lesz az eredmény, hogy a környezetünknek meg lesz a véleménye Istenről. Van egy rokonom, aki még az elmúlt régi-régi érában rendőr volt, és nem nagyon kedvelték a vallásos embereket abban az időben, és abban a faluban, ahol ő a szolgálatát teljesítette, ott a kocsmában a helyi lelkésszel nagyon gyakran ittak együtt. És sokszor volt az, hogy ő volt az, aki hazasegítette az árokból az illetőt, és aztán úgy egyszer-kétszer meg is kérdezte tőle, hogy hát akkor most mi van a te Isteneddel, és mondta neki, hogy hát, hogy van-e vagy nincs, azt nem lehet tudni, de azért mégiscsak jobb így élni, mint anélkül. Nos, nyilvánvaló, hogy egy ilyen élet, az nem tud bizonyságot tenni Istenről. Ez egy szélsőséges példa volt. Nem gondolom, hogy mi ilyen példát mutatnánk a környezetünknek. No, de vajon az ellenkező példát be tudjuk-e mutatni? Mert a rossz példának is vannak fokozatai, és kérdés, hogy vajon mi a rossz példának egy halványabb fokozatát tudjuk bemutatni, vagy pedig az igaz, a jó példát. A hittel és az Istennel nem lehet játszani, ezek szerint a gondolatok szerint, a harmadik parancsolat szerint, és bizony nagyon sok vallásos ember életéről nagyon nehéz a sok vallásos szöveg miatt lerántani a lepret, mert annyira beburkolózunk vallásos kifejezésekbe, hogy az önző énünkhöz már nem férünk hozzá, ugye Ézsaiás könyve első fejezete szól erről. A negyedik parancsolat már a szeretet közösség elmélyülésével foglalkozik. A 8. verstől a 20. fejezetből így olvassuk az igét, megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiat, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van, mert 6 napon teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugodott. Azért megáldotta az Úr a szombatnapját, és megszentelte azt. Ugye ez már a szeretet közösség elmélyülése. Furcsa dolog lenne itt kezdeni az Isten követését, látjuk, hogy ez már egy betetőző része. Egy teljes nap az Isten mellett. Amikor tudjuk, hogy ő kicsoda, tiszteljük őt, megismertük őt, és szeretnénk vele egy napot eltölteni, és megszenteljük. Hogy az Isten dolgaival foglalkozunk, és ezt így tartjuk jónak, így tartjuk helyesnek. Emlékszem arra, egyszer valaki nagy örömmel beszámolt egy hitbeli tapasztalatáról, hogy úgy volt, hogy szombaton dolgoznia kell, de aztán végül is különböző módon sikerült azt megoldania, hogy pont napnyugtára ez a teher lekerült róla, és nem kellett dolgozni a szombaton. És akkor ugye akik ott voltunk, úgy vártuk, hogy na, és akkor mi történt azon a szombaton, hiszen ez még csak egy feltételrendszer, de azt már nem tudtuk meg. Tehát a tartalom a lényeg a szombatban. Nem azért nem dolgozunk ekkor, mert az a cél, hanem azért, hogy az Isten áldását befogadjuk, hiszen különben csak az történik, hogy mint amikor a csatár az üres kapu előtt 5 méterrel üresen kap egy paszt, és utána fölé rúgja. És utána arról kezd el dicsekedni, hogy milyen gyönyörű rúgást kaptam, milyen szépen odapasszolták nekem a labdát, na de hát az üres kapuba az be kell rúgni. Tehát akkor, hogyha az Isten megteremt nekünk egy feltételrendszert, akkor abban a tartalmat kell tudni kihasználni. Önmagában a feltételrendszer az nem tesz senkit szenté. Szenté azt teszi számunkra a szombatot, ha azt az Istennel töltjük, hogyha nem munkával töltjük, az nem megszentelése a szombatnapnak. Ez gondolom elég könnyen belátható. Felszabadítani a napot az Isten céljaira. És ekkor Isten megszentel bennünket. És ekkor értelme van ennek. Értelme van ennek, mert mi megtapasztaljuk, hogy Isten hogyan tesz bennünket mássá. Folyamatosan az ő jelenlétében töltünk el egy napot, tartalmasan, Istennel szerzett élményekkel gazdagon a 4. parancsolat értelmében, és ez az, ami az Isten törvényének a követését, betöltését jelenti, nem pedig a formális megtartását, hiszen akkor meg, hát ugye önmagában még mi van. És végezetül szeretném, hogyha visszakanyarodnánk az alapigére. Pál apostol, amit írt a Tesszalonika beli gyülekezethez, és ott az első fejezet
9. verse második részében azt mondta, hogy egy keresztény gyülekezet azzal tud bizonyságot tenni leginkább a környezetének, hogy be tudja mutatni, hogy miként tért meg az Istenhez a bálványoktól, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljanak. És ez a mi feladatunk. Ez a mi lehetséges hittapasztalatunk. Ez az, amire bennünket az Isten elhív. Hogy megtérjünk az én szeretetből, megtérjünk az énnek kedvezéstől, amit valahol mindannyian tudunk, hogy nekünk mit jelent, vagy éppen nem. Hogy ezekből megtérjünk, és az Isten szolgálatának rendeljük alá az életünket, hogy az énünket képesek legyünk megtagadni, és az Isten művét a saját lehetőségeink között erővel tudjuk előre mozdítani, hogy az Isten rajtunk keresztül hatni és működni tudjon, és áldásul lehessünk a környezetünkre. Ez az, amiről a Biblia azt mondja, hogy ha meglátja azt a világ, hogy miként tértetek meg a hamis és nem létező bálványaitoktól az élő és igaz Istenhez, akkor olyan bizonyság lesz, ami mindenki számára megmutatja, hogy az Isten élő, hogy az Isten igaz, hogy itt nem hitpontokról való győzködés zajlik, hanem arról van szó, hogy az élő Isten be tud avatkozni az életünkbe, át tud formálni bennünket, és az örök életre tud bennünket elvezetni. Amen. Jó Istenünk, szerető Atyánk, Te látod a mi életünket, Te látsz bennünket, és ismersz minket. A mi életünk és a szívünk nyitott könyv előtted. Könyörgünk hozzád, hogy mi tudjunk őszinték lenni önmagunkhoz, hogy mi tudjuk úgy látni magunkat, ahogyan te látsz, hogy minden érdeket, önzést ki tudjunk vetni az én szemléletünkből, és alá tudjuk vetni magunkat a te gondolataidnak. Azért könyörgünk, hogy helyes látásunk legyen önmagunkról. Ne gondoljunk más, mint ami van, és tőled tanítottak lehessünk e tekintetben is. Könyörgünk azért, te látod, hogy milyen bálványok vannak az életünkben. Mik azok, amik hamisak, amik nem létezők. Mik azok a vágyak, amelyek hajtanak bennünket előre, és nincsen vége annak az útnak. Könyörgünk azért, hogy ezeket mi fel tudjuk ismerni, látni tudjuk az életünkben, és tudjuk választani ezzel szemben a te szolgálatodat. Tudjunk olyan emberek lenni, akik azt tudjuk mondani, hogy én téged szolgállak, és nem a bálványaimat. Kérünk Istenünk, segíts meg minket ebben. Azt látjuk, hogy belőlünk hiányzik sokszor a helyes szemlélet, és hiányzik az az erő, amit tőled kaphatnánk meg. És könyörgünk, hogy mi tudjunk téged úgy megismerni, hogy tőled tanítottak legyünk, tőled való szemléletünk legyen, és hogy az az erő, ami tőled árad, az befogadhassuk, és a szívünk mélyén meg tudjuk vívni a küzdelmet az énnel, és hogy az én alávetett legyen az életünkben, és hogy te dicsőjél meg. Kérünk Istenünk, segíts minket, hogy olyan életünk lehessen, hogy a környezetünknek azt tudjuk bemutatni, hogy hogyan tudunk megtérni a hiába való bálványoktól az élő és igaz Isten szolgálatához. A te kegyelmedben bízva kértük ezt tőled. Amen.

0: Mindenkit. Valamiért megváltozott körülmények között, ugye most szokatlan egy kicsit így az elrendezés, de ha megtetszik engem, én így maradnék, ugye látjuk egymást össze mindenkivel, nekem megadatott ez a hely. Tetszene tudni, hogy két sorozat folyik fej-fej mellett, ugye felváltva itt a szoma délutánokon, és ma azt a sorozatot folytatjuk majd, amelyik a 10 parancsolatot követi nyomon. A harmadik parancsolathoz érkeztünk el. Ugye 4 hete volt szó az elsőről, akkor én voltam itt.
1: Bocsánat. A második.
0: Kimarad?
1: Kecském és János úgy mondta, hogy a kettes és a hármas együtt.
0: Együtt lesz? Hát lehet, hogy mondta, nekem nem mondta. Bocsánat, akkor ez rend, hogy én ezt most hallom. Ezt senki nem mondta. Köszönöm a visszajelzést, akkor tessenek elnézni nekem, én erről nem tudtam, hogy ma tisztán a harmadikról lesz csak szó, jó? Mert annyiból nem is bánom, hogy ez az összevonás talán megcsorbítaná mind a kettőt. Talán majd a végén, jó? Akkor viszont nem bonyolítanánk, hanem a végén visszatérünk a másodikra. Talán az lenne a legegyszerűbb. Egyet egyszerűen érteni ezzel? Jó? Nagyon sajnálom, ez a hír nem jutott el hozzám. Úgyhogy akkor maradok a saját álláspontomnál, hogy tehát ma a harmadikról lesz szó. A Mózes második könyve 20. fejezete szolgál ugye mindig az alapul. Ezt az elején elmondtuk, hogy két helyen találjuk meg a 10 parancsolatot leegyezve, gyakorlatilag teljes azonosságban egymással. Ez az első hely időrendben is, ez az első elhangzása, ez a törvényadáskor hangzott el. Én a 7. verset olvasom, mert ez maga a 3. parancsolat. Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felneved, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Hát az első, amit megállapítottunk, ez egy rövid parancsolat. Ugye ezt rögtön tetszik érezni, nem hosszú. Nem tudom ezzel az oka, de én úgy gondolom, hogy ez az egyik olyan parancsolat, amit nagyon méltatlanul mellőzünk mi a keresztény világban, nem sokat foglalkozunk vele. Talán azért, mert a legtöbben úgy érzik, hogy itt nincs hiba. Tehát, hogy ez ugye helyén van az életünkben. Van még egy ilyen, ezt a legtöbben így érzik, ez a ne ölj. Én ezt a kettőt tartom ilyennek, hogy önmaguk iránt kritikus emberek is összeket, ugye ölni nem ölünk, majd ugye visszatérünk arra is majd, hogy az azért sokkal tágabb fogalom annál. És ez a parancsolat is olyan, hogy hát az ember úgy érzi, hogy talán nincs találva általa, nem vonatkozik rá, és ennek az az oka, hogy általában mi egy leegyszerűsített értelmezést adunk ennek a szövegnek. Le is írtam magamnak, hogy valami ilyesmi értelmezés van a fejünkben, hogy ne káromkodj úgy, hogy közben még az Isten nevét is megemlíted. Ugye, mert azért ez a közkeletű gondolkozás, hogy ez a vers ez ezt jelenteni. Ami igaz is, tehát ez magától értetődik, ez annyira természetes, hogy ezt talán le sem kellett írni, majd még szeretnék a második felében is utalni a Bibliának egy rendelkezésére. Pál apostol mondja azt, hogy semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék. Hát az erre vonatkozik, azt mondja, ne káromkodjunk, ne csak az Isten nevében, anélkül se káromkodjunk. És hogyha valaki mégis teszi, hát az minősíti azt az embert, aki ilyesmit csinál. Ugye még a jó erkölcs Biblia nélkül is azt mondja, hogy hát egyáltalán a káromkodás, mint olyan. Nem is szeretnék én erre több időt szentelni, talán tetszenek érezni, ez azért egy túl leegyszerűsített, túl nyers megfogása lenne ennek a rendelkezésnek. Azért többről van szó. A szöveg is erre bátorít bennünket, mármint, hogy többről van szó, mert ha megtetszenek nézni, azt olvastuk, hogy az Úrnak a te Istennek nevét hiába felnevet. Tehát nem azt, hogy káromolva nevet fel, hanem, hogy úgy hiába. Azért nem mindegy, hogy melyik szó szerepel itt. És azt talán tetszettek már tapasztalni, akár az előadások kapcsán, még inkább örülnék, hogyha egyéni tapasztalatunk is lenne a Bibliával, hogy a Bibliának azért nagyon pontos a nyelvezete. A Biblia mindig azt mondja, amit akar mondani. Tehát nincsenek ilyen felületességek, hogy máshogy sikerült megfogalmazni. Tehát a Biblia nagyon pontos, nekünk viszont akkor az a dolgunk, hogy megfigyeljük, hogy pontosan mit akar mondani. Itt is meg kell figyelni. Nem azt mondja, hogy ne káromolva, vagy ne káromkodjunk, hanem azt mondja, hogy hiába. Ugye mit jelent az, hogyha valamit hiába tesz az ember? Én 3 szinonimát írtam fel magamnak, hogyha valami szükségtelen, vagy céltalan, vagy fölösleges. Ugye az a hiába. Hétköznap is azt mondjuk, hogy hiába való, vagy nincs rá szükség, fölösleges. Tehát mit akar mondani lényegében, a leglényegét tekintve ez a parancsolat? Hogy nem, hogy káromkodva ne hozzuk szóba az Isten nevét, hanem már az is baj, hogyha nem odafigyelve, nem komolyan gondolva, nem az Istenre gondolva ejtjük ki a nevét. nyilván hozzáteszem is, tényleg nem akarok ennél már többet időzni, de tény, hogy a káromkodással is a legfőbb baj az az, hogy hát hogyan jöhet olyan szó összefüggésben az Isten nevelő, de a másik érdekesség az az, hogy nem sokan gondolnak az Istenre szerintem, amikor káromkodnak. Tehát nem tudatosan, még azt sem tudatosan teszik. És csak egy megjegyzés még ehhez, mikor írtam ezt a mai gondolatsort, a vázatomat, akkor gondolkoztam, hogy nem tudom, tetszenek-e tudni, akik idegen nyelveket ismernek, azért kevés nép tud úgy káromkodni, mint a mi népünk. Tehát ez egy tény. Ez egy tény. És a más népeknél az Isten nem nagyon szerepel a káromkodásokban. És én csak úgy eszembe jutott, mikor így ezen gondolkoztam tegnap, hogy ez azért is érdekes, mert közben rettentő vallásos a mi népünk, vagy az akar lenni, és ez olyan ellentmondás, nem? Hogy ebben jutott olyan magas fokra éppen. Ez csak olyan megjegyzés a részemről. De a tény az, hogy még akkor sem gondolnak az emberek az Istenre, még úgy sem. De nem csak ezért hiba ez, hanem azért is, mert tényleg, ha nem is ilyen összefüggésben, de az Isten nevét úgy említeni, hogy mi nem komolyan gondoljuk azt, hogy őt megszólítjuk, az valahol egyrészt tiszteletlenség, másrészt meg annak a nem komolyan vétele, hogy valaki van, akinek ez a neve, és aki erre reagál. Még mi lennénk bárhol egy emberi társaságban, és néhogy a nevünkön szólítanának bennünket, hát, hogy egyszer-kétszer van ilyen, hogy tévedés, de egy idő után azért már zavaró lenne, nem? Hát ez a tiszteletlenség, meg az elfogadhatatlan. A Biblia is azt mondja, hogy az Isten egy személyes létező, és nem lehet szólongatni következmények nélkül az Istent. Még ugye a fölöttünk állókat is tisztelettel szoktuk, már az emberi társadalomban, hierarchiában, azért meggondolja az ember, hogy mikor és hogy hogyan szólítson meg valakit. Nem lehet ezt meggondolatlanul tenni. Az is érdekes, hogyha bele tetszene gondolni, hogy ugye van egy mintaimádság, talán sokan kívülről is tudják, ugye a mi atyánk, és tessen megnézni, hogy az hogyan van megfogalmazva. Maga Jézus Krisztus adta nekünk, mint egy mintájú annak, hogy hogyan kell egy imád felépíteni, milyen egységei vannak, hogyan néz ki egészségesen egy imádság. És tessenek egyszer végig gondolni, hogy az elején megszólítja azt, akihez beszél, és meg van szólítva, most csúnyán mondtam magyarul, és onnantól kezdve ahhoz beszél. Ez így normális, így természetes. Tehát egyszer használja az Isten nevének a megszólítását. Az is érdekes ugyanakkor, ha beled egyszerre gondolni, hogy azt mondja, hogy mi atyánk, ki vagy a mennyekben, és folytatja tovább. Tehát érdekes, hogy nem a megszólítás módja a kérdés, mert a saját atyánknak nevezhetjük, azt mondta Jézus, noha bűnös emberek vagyunk a Biblia szerint. Tehát ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy az Istent így lehet megszólítani. Tehát nem uralkodói mi voltában, hanem a teremtőnként és a megmentőnként. És ugye lehet tisztelettel, tegező formában is szólni hozzá. Tehát azért csodálatos, hogy az Istenekünk ezt nyitva hagyta, ezt a lehetőséget, megengedte és elfogadja. A baj nem ezzel van, azt mondja, mert erre bátorít a mi atyánk is, hanem azzal, hogy az ember szíre-szóra meggondolatlanul emlegeti ezt a nevet és szólítja meg. Hogy mennyire oda kell figyelni, és majd erre vissza is térnék, hogy tényleg milyen területeken jelentkezik a kísértés ebben a parancsolat, ennek a parancsolatnak a vonatkozásában. Még azért annyit hagyd tegyek hozzá, hogy a Máté evangéliumában tetszenek találni a 6. fejezetben egy rövid szakaszt erről, hogy hogyan kell imádkozni, annak a végén hangzik el a mi atyánk, egyébként ott tetszenek találni azt is. És ott azt mondja Jézus Krisztus, amikor kérdezik, hogy az igazi imádság az nem a sok beszédben áll. Azt mondja, hogy ne legyetek sok beszédűek, amikor imádkoztok. Na jó, tudja, ti mennyi atyátok, hogy mire van szükségetek. Hát azt mondja, hogy vigyázni kell a sok beszéddel, vigyázni kell abban a vonatkozásban is, amit ez a parancsolat megfogalmaz, amiről most szó van. És azt is mondta egy alkalommal Jézus Krisztus, ezt a Máté evangéliumában találjuk, hogy minden hiába való beszédért számot kell adni az emberek fiainak, amit mondanak. Minden hivalkodó vagy hiába való beszédért. Tehát azt mondja, hogy általában vigyázzunk, figyeljünk oda, hogy mit beszélünk és mit mondunk, mert felelősséggel tartozunk érte, ilyen vonatkozásban is. Tehát a beszéd az felelősség. Ezt azért szeretném megerősíteni, mert a mai világban annyira természetesen tudnak az emberek úgy megszólalni, hogy valótlan állítanak, bántó dolgokat fogalmaznak meg, tehát sértő módon nyilatkoznak meg, vagy kétértelműen, tehát félelmetes mélyverem tud lenni a beszéd. Azért félelmetes és azért mélyverem, mert félelmetes károkat tud okozni, tehát sérteni tud, félrevezetni tud, megbántani tud. Másrészt meg félelmetes felelősséget vesz ezzel magára az ember. A beszéd az egy külön kategória, még erre is szeretnék majd visszatérni a későbbiekben. Most azonban azt szeretném felvetni kérdésként, hogy ha ilyen nagyon fontos az, hogy az Isten nevét indokolatlanul, hiába, túlzó módon ne használjuk, akkor az élet mely területein fordul elő ennek a kísértése? Tehát hol kell odafigyelni, mit kell számba vennünk ahhoz, hogy megvizsgáljuk magunkat, hogy nem talál el mégis minket ez a parancsolat a gyakorlatban? Én 4 területet jegyeztem fel magamnak, ezek közül az első az, amit így írtam, hogy a hétköznapi beszéd. Tetszenek ismerni ezeket a magyar szófordulatokat, hogy hát azért talán így idézhetem, csak az azonosítás közül, hogy Úristen, Jesszusom, vagy Jézusom, meg egyebek, amik ilyen hát hangulatszavaink, vagy néha indulatszavaink, vagy nem tudom, minek mondjam, de azért azt hiszem egyet tetszenek érteni, az esetek 99,5%-ában távolról sem fordul meg az embernek a fejében, hogy ő most valakihez szól. Ezek az önkéntelenné vált, és szokás is egyébként ez sokszor, tehát ez egyszerűen rossz szokás, le is lehet róla szokni szerintem ennyi erővel. Ember megszokta azt, hogy hát ha valamivel szembesül, akkor hirtelen kiszalad a száján, ez vagy az. Látnunk kell, hogy ez gyakorlatilag ezzel összefügg. Még egyszer olvasom, az Úrnak a te Istennek nevét hiába felneved. Nincs arra szükség ezekben a helyzetekben, kezelhetők ezek anélkül is. Ugye egyszerűen kérdezni, már egy fokkal közelebb járunk ahhoz, hogy nem is olyan távoli valóság ez a parancsolat, meg ennek az áthágása a hétköznapi ember számára. Aztán egy másik nagy terület, ezt azt hiszem így érthető, nem is időznék itt többet, egy másik nagy terület, az különös módon éppen az imádság a hívő embereknek a gyakorlata, nem? Mert hát inkább a hívő emberek veszik komolyan az Isten létezését, ők szólítják meg, az a kérdés, hogy jól gyakorolják ezt. Már erre utaltam erre is azért, ugye, hogy a mi atyánkot tessen megnézni, hogy egyszer van egy megszólítás, mert ennek van értelme gyakorlatilag, onnantól kezdve ahhoz beszél. Hát én is, hogyha leülünk egy asztalnál ketten és beszélgettünk, hát minden mondatban nem szólítom meg azt a kérdést. Mi beszélünk? Nem? Hát ez így indult el, ez az alaphelyzet, értelemszerűen beszélek ebben a helyzetben. Tessen megnézni, ez is nagyon érdekes, hogy a Biblia minket mindenkor, minden vonatkozásban, minden élethelyzetben, így az imádságban is, a lehető legtermészetesebb, legészszerűbb beszédmódra tanít, természetes beszédre tanít, kézenfekvő, egyszerű megfogalmazások és helyzetértelmezés. Nem kell nekünk máshogy beszélnünk, mint olyan természetesen is tennénk. Sietve hozzáteszem, hogy ez egy más kérdés, hogy sokszor a hétköznapi beszédünk megromlik a szóhasználatában, meg sok mindenben. Azt kell kikorrigálni, azt hasonl vissza rá a gondolkodásunk meg a Biblia, hogy a hétköznapi beszédünk is, így írja Pál apostol, hogy kellemes legyen, sóval fűszerezett. Ezt így írja szó szerint, hogy a ti beszédetek legyen kellemes, sóval fűszerezett. Tehát a beszéd az egy óriási eszköz is arra, hogy az emberekkel kapcsolatot tartsunk, hogy szívesen hallgassák ezt, és hogyha ezt elérjük, akkor utána már nem kell átváltanunk egy másfajta beszédmódba, ha az Istenhez beszélünk, hát akkor használjuk azt a természetes, egyszerű, megfontolt, hétköznapi érett beszédet. Tehát ez a második nagy terület, ezt sem fejtegetném talán tovább, mert hát érthető, én úgy gondolom, hogy mitől óva eddünk át a Biblia, hogy esetleg egy imádságban mindig az Isten nevét említsük, csak közben a gondolatunk mindig máshol járnak. Félek sokszor, hogy talán ez is az oka annak a sokszori említésnek, tehát hogy magamat akarom visszaterelni oda, hogy hát miben is vagyok én benne egy imádságban. Amire egy kicsit több időt szeretnék szánni, az a másik két terület, hogy ez a parancsolat, én még egyszer így fogalmaz, hogy az Úrnak a te Istennek nevét hiába felneved, ezt ha beletetszenek gondolni, tiltja azt is, hogy mi illetéktelenül képviseljük az Istent. Hogy mi úgy mutassuk be, meg úgy hivatkozzunk rá, hogy az nem megalapozott és nem indokolt. Azért ez már egy mélység ennek a parancsolatnak, de benne van, én úgy érzem, nagyon is benne van, és az élet nagyon, nagyon is megmutatja ennek a súlyát és jelentőségét. Azt mondja, de ha azt mondaná ez a parancsolat, hogy ne beszélj az Istenről, hogyha nem győződtél meg róla. Tudnék, hogy ő létezik, vagy nem létezik. Illetve, hogyha létezik, akkor ő kicsoda valójában? Milyen az Isten? Mit vár tőlünk? Mit akar? Tehát hogyan veszem én a bátorságot, hogy olyan valakiről beszéljek, akit érdemben nem tudok bemutatni? Nincs jogunk ahhoz, hogy mi embereket a saját gondolatainkkal vigasztaljunk, és az Istennek tulajdonítsuk ezeket a szempontokat, vagy érveket, amiket felsorakoztatunk. Hát azért ez egy főben járó hiba. Ugye, hogy összekeverjük a magunkét az övével, és azt az emberek nem tudják szétválogatni. Gyakran lehet ezt látni, hogy merő jó szándékkal az emberek a maguk értékrendje, maguk értékítélete szerint vigasztalnak valakit az igazságérzetük alapján, és stb. Stb. És nem biztos az, hogy az Isten is ezt tenné. Ahhoz tudni kell, hogy az Isten hogy ítél meg dolgokat. Ha alkalmazat teszem, és azt nem is mindig tudjuk. Vannak élethelyzetek, amiket mi nem látunk át, nem tudunk. Tehát ez egy merész dolog biztosat mondani embereknek, hogy biztos így van, biztos úgy van. Van azonban ennek egy még súlyosabb formája, amikor nem magánemberként tesszük már ezt, hanem ugye a Biblia beszél főleg ilyen jelenségekről, hanem valaki mondjuk kifejezetten az Isten nevében lép fel, és hirdet meg valamit, ami mondjuk ellentétes azzal, amit az Isten mondott. Ez a, ugye fel is írtam magamnak például Jeremiás próféta korát, ha megtetszenek nézni az Ószövetségben, ez egy kritikus korszak volt. Ő az időszámításunk előtti 7. és 6. század fordulóján élt, nagyrészt a 6. században, és ekkor várt a zsidó népre annak a maradékára, mert nagy része már akkor elpusztult 2 évszázaddal korábban, 1,5 évszázaddal korábban. A zsidó népre akkor várt egy súlyos büntetés, az úgynevezett babiloni fogság. Nem tudom, tetszettek-e hallani, hogy egyszer az Isten kénytelen volt már így büntetni őket. És elküldte Jeremiás prófétát, hogy figyelmeztesse a népet, hogy jön a fogság. Elkerülhetetlen. Jobb lenne, hogyha megtérnének, meggondolnák magukat, mert még az sem mindegy, hogy hogyan zajlik le ez a fogság, milyen súlyos lesz. Tehát a fogságon már nem tudnak változtatni, de azon még igen, hogy mennyire kell megszenvedniük. És hát Jeremiás próféta hűségesen közvetítette ezt a figyelmeztetést, és azt olvassuk, hogy igen-igen megszaporodtak ebben a korban a hamis próféták. Akik azt, ők is azt mondták, hogy az Isten küldte őket, szegény nép meg ott állt, ugye, hogy ott van egy Jeremiás próféta, az azt mondja, hogy 70 év. Ott voltak a hamis proféták, például egy Hanániásról tudunk név szerint, az meg azt mondta, hogy hát ez nem 70. Hát ugye akkor már eltelt, azt hiszem, ha jól emlékszem, 8 év a fogságból, meg még 2-10, azt mondta, hogy még 2 év van hátra, és visszatér. Visszatérnek a foglyok. És mondta Jeremiás, hogy hát ne hallgassatok rá. És hát ugye én sokszor elképzelem, hogy ott áll a nép, és akkor hallgatja. Ez is azt mondja, hogy az Isten küldte, és mond valamit. Az is azt mondja, hogy az Isten küldte, és mondja az ellenkezőjét gyakorlatilag. Mert hát nem egy évtizedekig kell várni, vagy 2 évet. És csak a megnyugtatás véget közlöm, hogy itt mondta azt az Isten, hogy majd meglátják, hogy melyik profécia lesz az igaz, mert 2 év elmúltával kiderül, nem? Hát hogyha elmúlik a 2 év, nincs változás, akkor kiderül. Ezt azért is mondom, mert van egy olyan Biblia vers a Bibliában, hogy azt mondja, hogy arról lehet megismerni a hamis profétát, hogy amit mondott, az nem teljesül be. És egyszer erre mondták nekem, sőt nem egyszer sokszor, hogy na jó, de hát akkor már mit érek vele? És én is sokat küzdöttem ezzel, hogy hát ez egy olyan érdekes kapaszkodó, hogy hát nekem azt előre kéne tudnom, nem utóbb. De egyszer úgy belém nyilat, mikor ezt olvastam, hogy vannak ilyen élethelyzetek, hogy azt már tudom, hogy ez a 2 éves jövendőlés, ez hamis volt. Akkor mi marad választéknak? Akkor a 70 lesz az igaz. És mit tetszene gondolni, hogy a zsidó nép levonta a következtetést a 2 év utáni hát, kiderülés, csalódás után? Ne tessenek azt gondolni. Volt még olyan 40-50 évük rá, hogy belássák, hogy az a 2 év az azért nem az igazi jövendőlés volt. Nem sokat befolyás volt rajtuk sajnos. Sajnos nem. Amiért azonban ide citáltam ezt a történelmi kort, az az, amiről itt szó van, hogy megtörténhet, hogy emberek az Isten nevében lépnek fel, és nyugtatnak, vigasztalnak. És azért hadd kérdezzem meg azt is, hogyha mi lettünk volna a zsidó nép helyében, mi a 2 meg a 70 közül melyiket választottuk volna. Bocsánat, hogy ilyen közvetlenül kérdezek, de ezért tetszik érteni, mire gondolok, hogy az emberi természetnek mi kedvez. Hát lehet, hogy vannak olyan magukat szívesen gyötrők, biztos kevesen, akik azt mondják, hogy a 70, de hogy ők vannak kevesebben, az biztos. Tehát a többség szívesebben fogadta azt nyilván, ami a hazugság volt, sajnos. És ezért nagyon veszélyes dolog ez, és ezért roppant felelősség, félre lehet vezetni embereket ez a hamis képviselet. És ennek is van egy még kiforrottabb formája, ez lenne a 4. pontom itt a felsorolásban. Tudnék az, hogy nem csak elméletben, nem csak szóban, de tettekben is képviselték az Istent hamisan a történelem folyamán. Én mindig hiányolom azt, hogy nem tudom, régen is így volt-e, talán igen, de akkor talán másokok miatt, itt is ittünk egy könyvtárban, annyi könyv van itt, összesen egy csomó történelemkönyv is, és az emberek nem ismerik a történelmet. Szóval azt azért illene ismerni, ha más nem azért, mert az élet tanítómestere, ugye, tehát ezt mi is elismerjük, és annyira ránk férne, hogy ismerjük a történet. És hogyha olvasnák az emberek a történelmet, akkor azt hiszem belátná mindenki, hogy a történelemben a legsúlyosabb gonoszságokat, a legtöbb rosszat és a legtöbb bűnt azokat nem az ateizmus követte, és nem az ateizmus nevében követték el, hanem megkockáztatni, hogy az Isten nevében követték el a legtöbb bűnt. És ennek van egy külön súlyos következménye, és majd mindjárt kitérek rá, de azért alátámasztom előbb, hogy mikre gondolok. Érdekes az, hogy már az Ószövetségben találkozunk azzal, Jákob csalásánál például, amikor ugye a pátriárkák közül a harmadik nemzedék, hogy amikor bajba kerül, amikor bemegy az apjához, és előadja magát, mint Ézsau, a saját bátyja. Ugye egy nagyon különös helyzet ez. Álcázza magát, mert vak az édesapja, és az tapintással tájékozódik, és hát Izsák zavarba van az apa, mert azt mondja, hogy a hang Jákob hangja, de a kéz meg Ézsau keze, mert ugye szörösítette a kezét. Mit lehet ilyenkor csinálni? És mondja Jákobnak, hogy de hát hogy van az, fiam, hogy elküldtelek vadászni, és te már is itt vagy. Hát pillanatok alatt lelőtted, elejtetted, előkészítetted, megfőzted, és itt vagy. Hát persze Jákob az is sietett, mert tudta, hogy ha Ézsau visszaér, akkor ott nem lesz teket óriázás, nagyon vadember volt az ő bátyja. És ez a sietség, ez lelepleződött Izsák szemében, valamit átítéltem, tehát a gondolkodásában, és Izsák megkérdezte, hogy hát szóval hogy van ez? Hogy ilyen hamar találtál vadat, fiam. Hát most erre mit lehet mondani? Ugye ez már sokadik hazugsága volt Jákobnak, mert vagy, ugye kérdezték, hogy kicsoda, ő mindig hazudta, amit éppen kellett ahhoz, hogy haladjon a célja felé. De hát már arra mit tud az ember hazudni, amikor azt mondják, hogy hát hogy lehetett ilyen hamar vadat ejteni? És hát azt mondja Jákob, hogy az Úr, a te Istenet hozta őt előmbe. De hátborzongató azért, egy ilyen vállalkozás kellős közepén az Istent megidézni, ezzel a magabiztossággal, és hát nem remekhetett a hangja, mert akkor észreveszi Izsák. És ez egy tipikus helyzet, az egész történelmet példázza egyébként, hogy amikor valaki valamit el akar érni, és amikor kifogy az eszközökből, akkor már csak egy hivatkozás marad. Oda egészen fentre, hogy hát megdönthet. Már nem

társaságok voltak, és ezeket mind-mind valamilyen Istennel hozták összefüggésbe, valamilyen Istenképpel. Ugye talán az egy szolgálhatna nekünk igaz, hogy legalább a kereszténység kivétel ez alól, de én megkockáztatom, hogy nem kivétel. Hát aki ismeri a történelmet, meg a keresztény történelmet, hát a kereszténység az éppen a dominanciájánál fogva a történelmileg az utóbbi 2000 évben gyakorlatilag többet pusztíthatott, mint a többiek együttvéve. Ezért tessenek belegondolni, csak egy pár dolgot írtam fel magamnak, hogy ugye történt itt embereknek a kiirtása, volt a keresztes hadjáratok. Hát ez egy külön fejezet a kereszténység történt, hogy a keresztes hadjáratok. Ugye miről szóltak? Arról szóltak, hogy a Szentföldet úgymond visszafoglalják, tehát a mai Izrael vagy az ókori Palesztina területét. És ugye azt mondták, hogy a mohamedánok, akik akkor ott voltak már, hát hogy azok nem emberek. Tehát, hogy azokkal nem úgy kell bánni, mint az emberekkel. Pokoli véres csatákat folytattak ott. De a legrosszabb az egészben, hogy nem csak ott folytak csaták, hanem tudjuk, hogy végig rabolták, amerre vonultak. Ugye az egyik ilyen dicső keresztes hagyarat az éppen Bizánccal számolt le, tehát keresztények a keresztényekkel. Az egyik legborzalmasabb városdúlás volt, meg sok-sok bestelenség, meg aljasság történt. Akkor küldtek olyan keresztes hadjáratokat a céljuk felé, úgymond, hogy gyerekeket toboroztak össze. Hát azt azért ki lehetett számolni fejben, hogy mit tudnak kezdeni majd a harcedzett iszlám katonákkal a gyerekek. Nem is vitték őket, addig eladták őket útközben rabszolgának. Mármint akik vitték őket, tehát nem az iszlámisták, hogy így mondjam, meg nem terroristák, hanem a sajátjaik, a keresztények. Lehetne folytatni a sort. Önmagukban a keresztes hagyjátok egy főben járó szégyenfoltja a keresztény történelemnek. És akkor még nem beszéltünk a középkori mágiákról, amiket az igaz hit védelmében gyújtottak. Én nem is akarom sokkolni önöket ezzel, de azért ezekkel szembe kell nézni, hogy ez a mi történelmünk, ez a keresztény történelem, ez Európa történelme. Egyről egy dolgot tessenek megengedni még, hogy ezt betetézze a példák sorában legalábbis, amiket én hozok. Azért, amit a konkvisztádorok tettek Amerikában, hát szóval az a világtörténelem gyalázata. Az a barbarizmus, ami ott folyt, kiirtottak komplett népeket, és mindezt úgy, hogy keresztet lobogtattak az egyik kezükben, és az arannyal teli zsákot a másikban. Mert tudjuk, hogy pénzről volt szó, amikor Amerikát meghódították. Az indiánok is barbárok voltak a maguknál, épp az imént hivatkoztam, hogy ember áldozatokat mutattak be. De közben senki nem vett észre, a spanyolok meg a portugálok éppen emberáldozatokat mutattak be, csak ők a maguk istenének, ők a kereszt jegyében tették ezt. Azt kell, hogy mondjuk, hogy ez tényleg a legborzalmasabb vétség, ami történhetett és történhet, mert önmagában is bűn, amit elkövettek. Ezek rablóhadjáratok voltak. De az a legszörnyűbb benne, hogy az egészet azt tetézte, és ez volt benne a legsúlyosabb, hogy az Isten nevére hivatkoztak, és úgy tettek valamit, miközben az Istenekhez semmi köze nem volt. Minden ízében tiltakozott ez ellen, ő maga, a törvénye, a Biblia, de az emberek erről nem akartak tudomást venni, mert a maguk céljaira akarták felhasználni. Éppen ellentétes volt az Isten akaratával, és belekeverték az Istent. És hogy ez milyen súlyos bűn, egy dolgot hadd vessek fel, én is most figyeltem meg igazán, hogy a parancsolatok ugyan hivatkoznak rá, de nem minden eset, sokszor csak tiltanak, ritkán van benne foglalva kifejezett fenyegetés, hogy így mondjam, vagy büntetés kilátásba helyezése. Ez a parancsolat rövid, mint mondtam, így hangzik, az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felnevet. Gyakorlatilag ennyi a tartalmi része, és utána ugyanennyi még a fenyegetés hozzá, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Azért nem lehet könnyen elmenni fölött a parancsolat fölött, amelyiknek ez a második fele, nem? Hát azért azt mondja, hogy súlyt ad neki, hogy ez komoly dolog. Mire gondol az Isten, hogy mit nem hagy büntetés nélkül? Hát amiről beszéltünk, így már jobban értjük, hogy hát hogy jön ahhoz egy ember, hogy kitalál valamit, a maga önző céljait kergeti, a főben járó bűnöket követi el közben, és közben egyfolytában azt mondja, hogy az Isten nevében teszi ezt. Ez azért tragédia, mert ő ezért takarózik, és azért tragédia, mert a másik azt fogja hinni, ha sokat mondják, előbb-utóbb elhiszi, hogy tényleg, akkor ezeknek ilyen istenük van. Hát milyen ez az Isten? Ugye nem csoda az, hogy jócskán lejáratott hivatkozássá vált mára az Istenre való hivatkozás. Gyakorlatilag nem csoda az, hogy megszületett az ateizmus, mert az egy válasz volt erre, amit láttak az emberek. Hát a középkorban nem volt uralkodó az ateizmus, az egész középkor kitermelte a saját reakcióját, hogy hát ebből nem kell, ebből nem kérünk többet.

hogy ez milyen súlyos, ugye tessen belegondolni, hogy elgondolkoztam ezen egyszer egy pár évben, amikor erről a parancsotról kellett szólnom, hogy ebben a modern világban most már mi ugye 10x éve itt érünk, 13 éve, körülbelül 14 éve, ebben a megváltozott társadalomban, azt egyszerűen tudni, hogy például a gazdaságban, a cégeknél a hitelrontás az egy súlyos bűn. Tehát komoly bírósági perek vannak, hogyha egy cégnek a jó hírnevét lejáratják, mert az veszteséget jelent a hétköznapi életben. És milyen világosan és tisztán látják ezt az emberek? Erre törvény van. Lehet hivatkozni rá, lehet pert indítani, mert ez könnyen belátható. És mindeközben, miközben ez ilyen nyilvánvaló hétköznapi dolgokban, mennyire kevéssé veszik komolyan az emberek, hogy az Istent magát járatják le, és ez embereknek az életét teszik tönkre, mert maga a tett is bűn, de hogyha eltorzítja még ráadásul az Isten képet, ha felcseréli a két értékrendet, tehát azt hiszik, hogy az az Istennek kedves, hogy én pusztítok az ő nevében, keresztes hadjárattal, meg konkvisztádorként, meg a középkorban ugye az igaz hit védelmében, meg ki tudja még, hogy hogyan, azzal gyakorlatilag azt teszem, ami az Isten akaratával ellentétes, és félrevezetem az embereket, átrendezem a fejükben az Isten képet. Úgy lecsapódott bennem ez a gondolat, és le is írtam, hogy persze azért könnyebb így, mert az önző embernek sokkal könnyebb másokat kiírtani, mint önmagában a rosszat. Nem? Tehát sokkal könnyebb elhitetni egy emberrel, hogy az Isten azt várja tőle, hogy másokat kiírtson, akik nem olyanok, mint amilyenek őneki mondták, hogy lenniük kéne az Isten szerint. Ez sokkal könnyebb, mint azt mondani, hogy elkezdem vizsgálgatni magam, hogy hol van bennem a rossz, és elkezdem felvenni a harcot, és ki fogom írtani. Hát melyik a könnyebb vállalkozás? Azt hiszem, hogy nem nehéz megválaszolni. Ezért olyan súlyos terület ez a bűn, hogy külön fenyegetés kapcsolódik hozzá, és még egyszer mondanám, hogy nem a véletlen műve az, hogy megszületett tömegesen az ateizmus a középkor nyomán, mint hogy azt sem véletlen, csak alkalmazzá teszem, hogy most meg megszületett a reakciója. Ugye ez nagyon érdekes az emberiségnek ez a nagy hintázása, hogy először volt egy mindent átfogó vallásosság a középkorban, az emberek beteljesedtek vele, jött az ateizmus, most az ateizmussal teljesedtünk be, most visszalendül az inga a másik irányba. Tehát tessék figyelni, hogy most a tömeges jelenségről beszélek, az egyének azok mindig mások voltak. De a számszerűség, a tömeges jelenség az ellenünk tesz bizonyságot, hogy mindig valami reakcióban élünk, valamire mindig reagál a társadalmunk, az emberi társadalom. Hogyha már itt a felelősségről beszélünk, és hát magának a beszédnek a jelentőségéről, azért tessen meg egy kicsit kiterjesszem én ennek a parancsolatnak a hatáját, mert maga a Biblia terjeszti ki. Tehát nem csak az Istenről való beszédnél kívántatik meg a helyesség és a pontosság, hanem a Biblia azt mondja, hogy általában nem mindegy, hogy mi hogyan beszélünk. Erre utaltam már az elején is. Nagyon egyszerű ez a képlet, azt mondja a Biblia, hogy először van a gondolat, ezt mutatja a tapasztalat is, először gondolat születik bennünk, a gondolat beszédben fejeződik ki, és a beszéd előbb-utóbb tettekké érik. Tehát ezek egymásra rakódó rétegei az életünknek. Tetszene kérdezni, hogy ha a gondolat nincs a helyén, a beszéd se lesz a helyén, de a tett se. De ha a gondolat a helyén is van, de a beszédünket megengedjük, hogy elkezdjen bennünket kormányozni, megint gond lesz belőle. Nem tudom, tetszettek már látni a beszélgetést, hogy arra ment a beszélgetés, amerre éppen folyt. Tehát azt nem láttam, hogy valahova el akarnak jutni, hogy arról az jut eszembe, arról az jut eszembe, arról az jut eszembe, és gyakorlatilag a beszéd vezérli a társalgást önmagában is, nem az értelem. Azt mondja a Biblia, hogy ez egy nagyon fontos összefüggés, ez egy egységet alkot az emberi életben, tehát a gondolat, a beszéd és a tett. Nem mindegy, hogy milyenek. És a Jakab apostol levelének a harmadik fejezetében tetszenek találni meg az elsőben idevágó hivatkozásokat. Az elsőben olvassuk azt, hogy a kívánságból hogyan lesz bűn. Hogy először csak gondolat, aztán megfogan, kiteljesedik, és végül bűnszül. A harmadik fejezet pedig arról beszél Jakab apostol levelében, hogy milyen nagy felelősségünk, hogy hogyan beszélünk. Bocsánat. A nyelv bűne, ugye van ilyen alcím is némelyik Bibliában, hogy erről szól a fejezet. Egyébként tessenek elolvasni, hadd kérjem, annyira kifejezetten élvezetes olvasmány ez a fejezet Jakab apostol levelében, mert olyan kifejezően mutatja be olyan képekkel, ami könnyen érthető, hogy mi a beszédünknek a felelőssége. Azt mondja, hogy a nyelv, ahonnan a beszéd jön, legalábbis az a testrészünk, azt mondja olyan, mint amikor a,
a hajót kormányozzák, hogy a hajó óriásira tudják megépíteni, már akkor is nagy hajókat építettek Pálapostól, vagy Jakab apostol idejében, és azt mondja, hogy nagy a hajó, de merre megy, az nem arra, merre ő akar, hanem végén van egy kis kormánylapát, és amerre fordítja a kormányos, az egész tömeg abba az irányba fordul. Azt mondja, az életünk is, hogy sokszor meghatározza az életünknek a folyását az, amit mondunk. Kényszerpályára állít. Azt írja Salamon Prédikátor könyvében az 5. fejezet 6. versében, hogy ne engedd, hogy a te szád bűnre kötelezzen. Azt mondja, ez egy létező jelenség, hogy mondok valamit, és onnantól kényszerpályán vagyok. Hadd mondjak ilyen példát a Bibliából, jól ismert történet, mikor Keresztelő Jánost elfogták, Heródes akkor tehát egy ünnepséget rendezett, és az ünnepségen egy fiatal lány eljárta az úgynevezett hétfátyol táncot, ugye hát ez a hiedelem, hogy Salomé ott táncolt valamit, az tény. És annyira megragadta a vendégek és a király érzékeit ez a tánc, hogy a király azt mondta, hogy bármit kér tőle, az országa felét is neki adja. A lány meg még fiatal volt, ugye szép volt, nyilván még fiatal, és akkor szaladt anyukájához, hogy amit mit kérjen. És az anyukája azt mondta, hogy hát kérje a Keresztelő János fejét egy tálban. Ugye tetszik is a történetet, te legtöbben gondolom. És oda ment a lány, nem tudom, hogy érhette meg, biztos, hogy első az őt is megrázta, de hát az anyai tekintély az nagy volt. Oda ment, és azt mondta, hogy akarom, hogy add ide a Keresztelő János fejét egy tálban. És leírja a Biblia, hogy Heródes hát nem volt egy pozitív személyiség, de érdekes módon fogékony volt Keresztelő Jánosnak a tanítására. Azt olvassuk, hogy szívesen hallgatta, sok mindenben követte. Tömlözbe se önszántából vetette, biztos ennek a hölgynek az akaratából, aki egyébként neki az élettársa volt, szeretője, aki miatt megfette őt János, és a nő ezért akar bosszút állni. És Heródest megrázhatta ez a kérés, de mi volt a probléma? Hát ő azt mondta, hogy bármit, hát neki adja most, akkor mi lesz az ő királyi tekintélyével, hogyha ehhez képest visszakozik. Ez egy borzalmas helyzetértelmezés volt. Tény, hogy ott kellett volna kezdeni, az ember ne írjon alá semmit, ami üres papíron van. Ugye ezt szokták mondani, hogy ez bianco, ilyen üres, hogy utána azzal tehetik, hogy meg, amit akarják. Nem kell ilyet mondani, de ha már mondta, akkor meg kellett volna gondolni, hogy tényleg mi a fontosabb, a becsülete vagy a Keresztelő János érete. A történet végét mondom csak, hogy fontosabb volt az úgynevezett királyi tekintély, megölette Jánost, így lett vége annak az embernek, akiről azt mondta Jézus Krisztus, hogy az asszonyoktól születettek között nem támadt nagyobb nálánál. Azért ez egy kategória. És minek esett áldozatul? Annak, hogy valakit a szája bűnre kötelezett. És hát folytathatnánk a sort. Van ennek jelentősége. Jakab apostol azt is mondja egyébként, hogy olyan a beszéd, olyan a nyelvünk, mint a tűz, ami felgyújtja az erdőt, és aztán már nem tudja eloltani. Hát hányszor van ez így emberi kapcsolatokban, nem, hogy mondunk valamit, ismerjük azt a kifejezést, hogy erre szoktuk csak mondani, de szívesen visszaszívnám, ha tehetném, de nem tehetem. Hányszor van ez így, nem? És miért van az, hogy sokszor gyorsabb a szánt, mint a fejünk, szokták mondani? Annál csak az a rosszabb, bocsánat, én láttam, hogy még utána se éri utol. Tehát szóval vannak olyan emberek, akiknél csak a száj, és még később se jön a gondolat utána. De tényleg ez egy tragédia, és azt mondja, hogy meg kéne zabolázni. Így mondja, hogy azt mondja, a lovak milyen nagyok, és azzal a kis zablával, tényleg érdekesebb, tehát nem nagy tömegállat ott áll egy ló, és azért benne van a zabla a szájában, és azzal az egész által azt csinálunk, amit akarunk, ha jól tudunk bánni vele, persze. És azt mondja, hogy meg kéne zabolázni nekünk is a beszédünket, mert hát ez tarthatatlan, hogy a ló nagy darab és a kis valami hogy irányítja, minket pedig a mi nyelvünk irányít, csak fordítva minket meg a rosszra irányít a nyelvünk. Ez így nem működhet. Pál apostol azt mondja, már erre hivatkoztam ott az elején, hogy semmi rothadt beszéd, ami szánkból ki ne származzék. Azért szeretem ezt a megfogalmazást, mert idegen mi ezt így nem mondanánk, de azért kifejezi a lényeget. Hát azért olyat nem veszünk a szánkba, ami rothat, nem? Tehát a gyümölcsből is kivágjuk, hát azért azzal vigyázunk. Azt mondja, hogy de tudunk vigyázni arra, hogy ne együnk olyat, ami rothat, de az nem baj, hogyha amit mondunk, az gyakorlatilag rothat. Még a kép is olyan hátborzongató, hogy jön ki a szánkból, ami rothat. Mire gondol ezzel? Azt mondja, hogy azért válogassuk meg a kifejezéseinket, a szavainkat. Tehát ez a minimum, hogy semmi rothadt beszéd ki ne származik, az igazi az, hogy a kellemes szóval fűszerezett a beszédünk. De hogy tegyem hozzá, hogy nem csak a kifejezések tekintetében kívántatik meg azt, hogy semmi rothadt beszéd, hanem hát azért vannak tartalmi kívánalmai is a beszédnek. Tehát, hogyha valaki beszél, akkor értsem.
Két ilyen rossz tapasztalatom van, már nem kétszer, sem sokszor tapasztalom, csak kétféle. De egyik az az, amikor valaki beszél, és már sok idő eltett, és még nem tudom, mit akar mondani. Van ilyen, mert ugye ez egy adottság némelyik embernek, bár ebben is biztos lehet fejlődni. A másik az az, amikor megint csak nem tudom, mit akar mondani, de akkor azért, mert ő nagyon is tudja, hogy mit akar mondani, de úgy mondja, hogy én bizonytalanságban maradjak, hogy ez vagy az az igaz. Ugye ez a kétértelmű beszéd. Nem az a én úgy látom, hogy nagyon nagy hiba durva szavakkal beszélni, ha nem is káromkodva, de hát nem megválogatva a szavakat. De nem hiszem, hogy kisebb hiba, megkockáztatom, nagyobb hiba, hogyha tartalmilag nem helytálló dolgokat mondok. Vagy kétértelműt, szándékosan többféleképpen értetőt, ami bizonytalanságot hagy maga után. És azért a mi korunkban, legyünk őszinték, ez mesterséggé vált. Tehát én mindig küzdök, mert az ember is szeretné tudni, mi veszik körül, de néha nem szeretném tudni, és kikapcsolom a tévét meg a rádiót, mert a mi korunkban ez az uralkodó, hogy úgy beszélnek politikusok, közeledi személyiségek, a média sztárjaivá válnak ezzel, hogy ők úgy tudnak beszélni, hogy senki. És ez jó is a többieknek, hogy nem tudnak úgy beszélni, hozzáteszem. Mert úgy, hogy becsomagolom, szúrok, vágok, de nem lehet engem tetten érni, mert arra vigyázok, hogy ne lehessen. Tetszik, hogy mire gondolok, szóval ez egy kór, ami átjárja a mi társadalmunkat. Ennek nincs helye a Biblia szerint. Tessék, nézzünk, ha Jézus Krisztust megkérdezték, akkor mindig lehetett tudni, hogy mi az ő válasza. Tehát ő nem hagyott bizonytalanságot, pedig aztán volt miért vigyáznia, meg voltak ellenségei. És ezzel rá is térünk az ő esetére, az ő életére és az ő szemére, ugye ez egy szempontunk mindig, hogy az ő esetében ez hogy volt. Hát ugye, amit elkezdtem mondani, hogy mindig lehetett tudni, hogy ő mit akar. Tessék elolvasni majd vannak ilyen bibliák angolul, én nem nagyon szeretem, mert egy felemás dolog ez, hogy angol bizonyos kiadásokban vörössel vannak szedve azok a szavak az Új Szövetségben, amiket ő szó szerint mondott, amikor ő a Földön járt, tehát az ő személyében szólalt meg. Valaki egyszer mondta, és igaza van, hogy azért nem jó ez talán, mert nehogy már egy ilyen különbség legyen, hogy a két sor között tartalmi, vagy tekintélybeli különbséget teszünk, ami feketére, vagy piros, hogy melynek nincs helye. De annyiból érdekes lenne most egy ilyen Bibliába belolvasni, hogy csak azt nézzük most, hogy amiket ő mondott, tehát milyen volt az ő beszédje maga. És majd tetszenek látni, hogyha erre oda tetszenek figyelni, hogy Jézus mindig egyértelműen beszélt. Ott nem volt helye a kétértelműségnek. Hát ez volt a baj, mert mindig tudták, hogy mit akar mondani. Elmondta ugye, bocsánat, a példázatát a gonosz szülőművesekről, és azt olvassuk, hogy a végén tudták, akik hallgatták, a farizeusok, meg az írástudók, meg az előkerők, hogy róluk beszél, és a fogukat csikorgatták mérgükben. Hát ha nem értették volna, nem csikorgatták volna a fogukat. Tehát ez mutatja, hogy ők jól értették, hogy mit akart mondani. Ő egyértelműen beszélt, és azt mondta, ugye itt szó volt az Isten bemutatásáról, és ő azt mondta, hogy aki látott engem, látta az atyát. Tehát azt mondja, az a valóság. Itt még egy picit hadd utaljak vissza, hogy amikor az Isten nevében beszéltek sokan, és most is beszélnek sokan, meg fognak is, akkor mindig tessenek arra gondolni, hogy aki látta Jézust, látta az atyát. Próbálj mindig összevetni azt, amit hallunk azzal, hogy Jézusnak ez az egész életébe, jellemképébe belefér, amiket hallunk meg, amiket tapasztalunk. Ő igazán mutatta be. Aztán azt olvassuk Ézsaiás könyve 50. fejezet 4. versében, hogy az Isten bölcs nyelvet adott nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Ez egy ilyen csodálatos biblia vers, azt mondja, hogy hát ugye tetszett, hogy sok fáradt ember van. Mindenki fáradt manapság. Sok oka van ennek. Túlhajtjuk magunkat. Rosszak a környezetünk, az életfeltételek is. Sokszor az életmódunk is, de tény az, hogy állandóan fáradtak vagyunk fizikailag is, meg idegileg is, meg minden szempontból. És azt mondja, hogy mire van szüksége az embernek, hát lehet kapni mindenféle tablettát, kapszulát, meg tanácsot, meg minden, de azt mondja, hogy és ezek hasznosok, tehát ezt nem arra mondtam, mert tényleg a szervezetünk kiürül nagyon sok fontos anyagtól, de azt mondja, hogy van olyan dolog, amit nem lehet kezelni ilyen módon. Azt mondja, az idegi fáradtságból, ami sokszor testi fáradtságban is lecsapódik. A lelki fáradtságból mi tud kisegíteni? Érdekes, hogy a beszéd. Tehát a beszéd lehet fárasztó is, hogyha valaki olyanokat mond, meg olyan módon, meg monoton módon, meg tartalmatlanul beszél, az fáraszt. De a beszéd lehet pihentető és felfrissítő is. Nem tudom, tetszettek-e már úgy lenni? Én is voltam, épp a héten is, hogy nagyon fáradt voltam, le kellett ülnem egy helyen, vizsgáztattunk egy kollégámmal, egyszerűen öröm volt hallgatni a vizsgázókat és a kollégámat is, ilyen bibliai dolgokról volt szó. És az embernek elmúlt a fáradtsága. De
Tehát létezik az a jelenség, hogy a beszéd az miközben fárasztani is tud, az olyan beszéd, ami olyan, de az alkalmas beszéd, ami a ránk figyelő embertől származik, és érdemi tartalommal rendelkezik, ami kellemes és jóval fűszerezett, az fel tudja frissíteni az embernek a lelkét, a figyelmét, az idegeit, kicseréli az embert. Jézus Krisztusnak megvolt ez a képessége, ez a profécia, mint Ézsaiási profécia szólt róla, hogy tudja erősíteni megfáradtat beszéd. De aki belefáradt már az életbe, annak a hordozásába, azt mondja, új célt ad neki, új erőt ad neki. Tudnék rá, bocsánat, példákat mondani, például, hogy a szamáriai asszonnyal folytatott beszélgetés János 4. fejezetében, az evangéliumban, talán most nem sorolnám már, csak a hegyi beszédre hadd utaljak. Egy összefüggő beszéd Jézus Krisztustól. 3 fejezet a Bibliában. Tessenek olvasni, tessenek megfigyelni, hogy nyugodtan végre lehet olvasni 3 fejezetet, nem fáradunk el tőle. És mi ennek az oka? Mert hát ez hogy mondjam, vezet bennünket. Tehát mint hogyha hordozna. Ugye ez a beszéd, ez egyszerű, közérthető, szemléletes, illusztrálja korabeli körülményekhez mérten. Tehát mondjuk hasonlatokat hoz. Tehát könnyű követni, magvas és sallangmentes. Tehát ő tényleg a legnagyobb tanító volt, aki létezett, nem csak tartalmi szempontból, hanem ahogyan elmondta a tanítását, ilyen szempontból is. Azt is felírtam ide magamnak, és azt hiszem ez igaz, hogy tényleg így van, hogy a beszéd az elárul bennünket, a beszédünk az olyan, mint egy új lenyomat. Mindenkire jellemző a beszédje. A tartalmi szempontból, a hitelesség szempontjából, a választékosság szempontjából, még a hanghordozás szempontjából is jellemző. Egyszer hallottam valamilyen vizsgálatról, hiszem rádióban, hogy még a hangképzés helye, tehát hogy mennyire mélyen, vagy mennyire erről képz az ember, még az is összefügg a személyiségével és a lényével. De felvetődik az a kérdés is, hogy például azért a beszédnek van sokszor a iróniája, vagy gúny, vagy malícia keveredhet bele, hogy Jézusnál ilyen nem volt. Tény, hogy előfordult. Tény, hogy előfordult, de tetszett, hogy mikor fordult elő. Tehát ő sosem gúnyolódott azokon, akik igazán nyomorultak voltak, bűnösek voltak, és látták, és küzdöttek ez ellen. Kiket tudott pellengére állítani? Őket is csak a szolgálta legvégén, amikor már nem volt más eszköz, hogy szembesítse őket. Kikkel szemben engedte ezt meg magának? A képmutatókkal, azokkal, akik önhittek voltak, önállítók voltak, leleplezte őket, és hát a maguk visszásságában mutatta be őket. Tény, hogy nekik mondott olyat, hogy önök voltok, mint a kimeszelt sírok. Tudnék, hogy kívül milyen szép, meg fehér, bent meg tele undorító ilyen hulladarabokkal. Nem túl hízelgő, de nem is volt helye a hízelgésnek, hozzáteszem. Tehát ő nem azt szerint válogatta a szavakat, hogy ki szimpatikus, ki nem, nekem milyen a hangulatom, hanem azt mondta, hogy ez az utolsó esély ennek a szerencsétlen farizeusnak, hogy kirázzam ebből az álomvilágból, amiben él önmagát illetően. Ezek tehát a legkézenfekvőbb példák Jézus életéből ezen a területen. Ugye az időnk lejáróban van, én azzal zárnám talán ezt a gondolatsort, hogy én úgy gondolom, hogy mindebben, amit itt most átgondoltunk, ennek a rövid parancsolatnak a kapcsán, komoly tanúság van az egyéni életünkre nézve is, de én még egyszer a történelmi tanúságát szeretném kiemelni. Azt tudnék, mostanában, hogy az egész emberi történelem, az gyakorlatilag az a hazugságok története, ha megtetszenek nézni. És ami a legrosszabb, hogy ezek a hazugságok többnyire az Istent hamisították meg az emberek számára. Nem tudom, tetszenek-e tudni, hogy melyik volt az első hazugság a történelemben a Biblia szerint. Ott van a legelején, elég korán elhangzott, szóval nem sokat váratott magára az első hazugság. Hamarabb volt az első hazugság, mint az első bűneset. Tudnék, attól lett a bűneset. Ugye azt mondta a sátán, hogy azt mondta Éva, tudjuk abban a bizonyos vita helyzetben ott a fa mellett, hogy az Isten azt mondta, hogy amely napon eszünk a fáról, akkor meghalunk. Mit mondott erre sátán? Bizony nem haltok meg. Nem kell úgy aggódni, nem kell azt komolyan venni. És hát ezért vett az asszony. De mondok egy még nagyobb hazugságot, és ez korábban hangzott, és ezt kevesen veszik észre, mert volt egy kérdés, amire az asszony válaszolt. Tudnék, hogy azt mondta az Isten, ezt már válaszként mondta. Mi volt a kérdés, nem tudom, tetszik emlékezni rá. Megkérdezte sátán, hogy csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? Csak ugyanazt mondta? És azt mondta, hogy nem, a kert minden fájáról bátran lehetünk, csak erről nem. És erre mondta azt, hogy de, mert meghalunk. Azt mondta, hogy nem haltok meg.
Mi a különös benne, hogy kérdezett, de úgy kérdezett, hogy úgy, bocsánat, hogy hátulról mellbe szúrva. Sose felejtem el, az egyetemen volt egy görög barátom, és ő mondta mindig azt, hogy hát valakire, hogy akkor is hazudik, ha kérdez. És hát akkoriban ez olyan humorosnak tűnt nekem, és aztán rájöttem, és sajnos ez nem humor, ez valóság. És az az igazán látványos hazugság, vagy az igazán, nem ez az, hogy nem látványos, hanem az az igazán hatékony hazugság, ami nem nyíltan jelenik meg. Ugye van ilyen is, hogy valaki nyíltan azt mondja, arcától újra és újra hazudik. Ugye, hogy bizony nem haltok meg. Tetszettek hallani már a Goebbelsi propaganda kifejezést? A II. Világháború volt használatos. Azt mondták, hogy Goebbels volt ugye a propaganda főnek, a náci vezérkarnak, amennyire tudom, ezért az ő nevéről híresült el, hogy nem az a kérdés, hogy mi az igazság, hanem elég sokszor kell leközölni, és előbb-utóbb igazság lesz belőle az emberek fejében. Az, hogy mi a valóság, az meg egy teljesen közömbös dolog sajnos a mi világunkban. Ez azt mondja, hogy sokszor mondják ugyanazt a hazugságot, előbb-utóbb az emberek elfogadják. Ne, ez a Goebbelsi propaganda. Goebbels úgy gondolom már halott lehet, de sajnos a műfaj az nem. Sajnos a műfaj az nem. És ugyanez igaz ezen a területen is, tehát, hogy ez a módszer, hogy sokszor kell mondani nyíltan, de arcátlanul és sokszor, vagy a másik lehetőség az, hogy én nem is állítok, én csak kérdezek, de a kérdésem az önmagában egy banánhéj, egy ilyen sikamos talajra állítja az egész témát. Ezt tette Sátán is már ott kezdetben, és hát azóta már sok hasonló kérdés hangzott el a történelemben, ez meggyőződésem. Tehát ennek azért vannak követői. És ezt azért is tartom fontosnak hangsúlyozni, mert a Biblia azt mondja, hogy a történet vége felé haladva a hazugságok története az a csúcspontját éri el. Ha eltetszenek olvasni Máté 24. fejezetét, itt azt olvassuk, hogy támadnak majd hamis proféták és hamis Krisztusok a történelem végén. Hát Krisztus csak egy van, már maga a többes szám is agályos, hogy mi az, hogy Krisztusok. Hát az nem lehet az igazi, maximum egy lehetett volna, de hát ő meg nincs köztük. Tehát azt mondja a Biblia, hogy a történelem vége felé, de a hazugság fokozódik a történelemben, és a hazugság mikor a leghatékonyabb, ha az Isten nevében, az Isten tekintélyével tud megjelenni. Tehát nem azt mondta, hogy a sátánizmus lesz a legfőbb veszély, meg az ateizmus a történelem végén, hanem hamis Krisztusok és hamis proféták jelentik majd a legfőbb veszélyt. Ezért kell az embernek felkészültnek lennie, ismernie az igazságot, hogy a hamisság lelepleződjön előtte. Ugye még egyszer mondjam, hogy kétféle hazugság van, vannak spontán hazugságok. Jákob spontán hazudó volt. Ő el akart érni valamit abban a történetben, amiről beszéltem. A helyzet hozta, ő egy hazugsággal vágta ki magát. Az sem volt helyes. De vannak felépített hazugságok, amiket kigondolnak előre, amiket nem a helyzet és nem a kényszer szül, hanem amiket elgondolnak, mint a mérnök az épületet előre, hogy hogyan építik fel. A Biblia is beszél ilyen jelenségről és ilyen tényezőkről, hogy Dániel könyvében a 8. fejezet 13. versétől, hogy támad majd olyan hatalom, amelyik kétértelmű beszédekhez ért. Hát micsoda fogalom ez a Bibliában, nem? Hogy ennek a tudományában művelte ki magát, hogy kétértelmű beszédeket szólaltatni meg. Kétértelmű beszédekhez ért. Kemény orcájú. Ugye ez a Goebbelsi propagandával rokonítható, hogy nem szégyelli, hogyha lelepleződik. Az a lényeg, hogy tartsa magát és folytassa. És az Isten nevében fognak újra harcolni, gyakorlatilag az Isten akaratával ellentétes irányba emberek, tömegek, hatalmak. Ez mindig így volt, és megint így lesz, azt mondja a Biblia. Ez a parancsolat, ez semmit sem veszített a jelentőségéből és a hatájából, de azt mondja, az Úrnak a te Istennek nevét hiába felneved, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Létten nyomon ezt látjuk magunk körül. Talán tetszenek érezni azért, hogy ehhez képest, amikről beszéltünk, a káromkodás az nagyon-nagyon helytelen, de nem az okozza a legnagyobb problémát a mi világunkban. Ez elfogadhatatlan, meg sérti az ember lelkét, de önmagában nem visz rosszra másokat, csak megbotránkoztat. Ami rosszra visz, azok a hazugságok, a féligasságok, a csúsztatások, amik az Isten nevével és tekintével vannak elegyítve. És hát az Isten adja nekünk bölcsességet, kegyelmet, hogy sem magunk ne essünk bele még véletlenül se, hasonlóba se, de áldozatul se essünk neki. Jó ez a harmadik parancsolat. Ott van a helye, a második után, és hát azzal fejezem, hogy akkor a második az meg majd a tizedik után fog következni. Bocsánat, most ez jutott eszembe. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyit szerettem volna elmondani erről a harmadikról.